3-4 nap időtartamban határozza meg a Biblia, egy olyan félelmetes időszak ez a hét utolsó csapás, aminél Isten azt mutatja meg, hogy ha nem fékezte volna a sok gonoszságot a történelemben, akkor hova jutott volna már el a történelemkezd. Isten egyszer meg fogja mutatni. De nem úgy, hogy most rászakadnak a csapások válogatatlanul mindenkire, hanem úgy, hogy előtte Isten gondoskodik arról, és itt ez a második kis időszak a nagy evangélium hirdetés idején gondoskodik arról, hogy akik elfogadják az evangéliumot, azok oltalom alá kerüljenek, mert azok nem azonosultak a csapások okaival. Ugye minden csapásnak megvan az oka, ugye először a betegségek jönnek, fekélyek, bőrbetegségek, másodszorban ugye a tengervizeknek a megfertőződése, harmadsorban ugye a szárazföldi vizek, negyedsorban ugye a hőháztartás felborulása. Tehát ezeknek a csapásoknak konkrét okaik vannak, tehát ez nem Isten csapásai ezek, hanem az emberiség, amit itt létrehozott a Földön, az borul rá az emberiségre, de Isten ettől mentesíteni fogja azokat, akik elhatárolódnak az okoktól. Tehát akik az életet pusztítják, és ebben mereven megmaradnak, azokat Isten nem tudja a csapásoktól mentesíteni, akik viszont ettől elhatárolódnak, azokat oltalom alá helyezi. Tehát akkor megvan már a visszaszámlálás utáni első, a hét csapás, második a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a rostálás, ami erre felkészíti azokat, akik ugye egyrészt a Kornéliusok, másrészt a Péterek, egyrészt a reggeli munkások maradéka, másrészt a 11 órai munkások, ekkor fog beteljesedni ez a példázat. Ez a harmadik visszaszámlás időszak. Most még a három közül egyet se látunk, ugye? Nyilván nem, a hét csapás nincs, a nagy evangélium hirdetés nincs, ez sem látszik még úgy nagyon, de a negyedik dolog, amit mondott Jézus, az viszont teljes erőből látszik már, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy akkor érkezik a történelem az utolsó időszakához, a legutolsó időszakához, akkor kezdődik el a vajúdás. Máté 24:8-ban a sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy ez a vajúdás kezdete, ez a Máté 24:8. Akkor kezdődik el a vajúdás, és most kérem figyelni a jeleket, mert Jézus most egy sor dolgot elmondott. Akkor kezdődik el az emberi történelem végső vajúdása, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, de háborúk híreiről is, lesznek éhségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. De ez még nem a vég, ez a sok nyomorúság kezdete. Tehát Jézus itt tulajdonképpen a visszaszámlás utáni negyedik időszakot azzal határozta meg, hogy egy általános válság lesz a Földön. Az általános válság az gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság. A nacionalizmus az előtérbe, úgy ahogy ma mondják a tudósok és politológusok, hogy egy nagy irányzat van ma az emberiség történelmében, a legfélelmetesebb irányzat a nacionalizmus, hogy úgy lehet manipulálni embereket a nacionalizmussal, ahogy akarnak, és úgy uszíthatók népcsoportok egymás ellen, ahogy akarják. A második világháború óta 5000 háború volt, ne felejtsük el. Itt árusítjuk a Világhelyzetet című kiadványokat, amit Amerikában adnak ki, meg lehet venni, 92-től itt vannak ezek a könyvek, mindenki utána nézhet, hogy nem én túlozok, vagy nem akarok közhangulatot, vagy riadalmat kelteni, de ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a második világháború utáni 53 béke évben 5000 háború volt, és többen meghaltak, mint a két világháborúban összevéve. Szóval ezért ez mutat valamit. Hogy Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és még külön azt mondta Jézus, hogy nem csak háborúk lesznek, háborúk híreire is figyeljünk, márpedig az egész világot behálózó háborús hírek azért azok nem, még csak azt sem mondhatjuk, hogy 100 évesek, vagy 80, vagy valami, hanem amióta az egész Föld egy információs rendszer, tehát tulajdonképpen a rádió, a televízió, a műholdak, tehát ez is egy 30-40 éves fejlemény, hogy ez beteljesedett, ez a kis szócska is, hogy nem csak háborúk vannak, mert háborúk mindig voltak a történelemben, hanem háborúk hírei. És nálunk például a mi országunkban nem volt háború valóban 53 éve, de a háborús hírek, meg a sok nyugtalanító hír, az tulajdonképpen az emberi szívekben szinte háborús félelmeket ébreszt, vagy háborús nyugtalanságokat gerjeszt. Aztán nem szólok külön részletesen, hogy mit mondott Jézus ezzel, hogy éhségek lesznek. Hát most gondoljuk meg, hogy a világunknak a lakossága alig 6 milliárd és másfél milliárd ember éhezik. Még az Egyesült Államokban is 30 millió ember éhezik, és naponta ugye több mint 40 000 gyerek hal meg a

0: harmadik világban vagy Ázsiában. Tehát éhségek lesznek, ugye ezek ugye társadalmi problémákra vetik a tekintetünket. Az a járványos betegségek, hát hogy érezzük magunkat az elmúlt? Nem is azt mondom, hogy 10-15 évben jöttek ezekbe, nem? Ugye az AIDS, mint egy félelmetes betegség, az Ebola visszahúzódik, ki tudja, hogy mikor jön elő, meg ki tudja, mennyi betegség lappangít, miért? Miért? Mert hát az ember nem tiszteli az élet törvényeit, és nincs egyszerűen szexuáletika, nincs az emberekben, nincs egy higiéniai etika az emberekben, tehát egy félelmetes válságokat fog előidézni. Aztán Jézus azt mondja, hogy földrengések. Ugye hát miféle földrengés statisztikákat látunk, hogy szinte mindenütt, minden évben már több száz bejelentett földrengés, és nem lehet ábrázolni már grafikonon a 70-es évektől fogva megtörtént földrengéseket. Már 50 óta, 50 és 75 és 75 és 98 között olyan nagy az eltolódás, hogy már egy grafikonra nem fér fel. Tehát Jézus, amit néhány jegyet mondott Jézus, azt mondja, hogy mikor mindezek bekövetkeznek, akkor elindul a vajudás. Tehát most még egy történelmi időben élünk, ez a történelmi idő a vajudás ideje. De hát a vajudás az ugye az nem egy hosszú időszak. Azért van ez a jelkép is a Bibliában, János 16. fejezet, Ézsaiás 66. fejezet és Máté 24. fejezet. Tehát teljesen egyöntetű a szóhasználat a legkülönbözőbb bibliai iratokban, hogy ez a vajudás. Ugye a vajudás, amikor elkezdődik, ott aztán egyre inkább felgyorsulnak az események, és ezért már a visszaszámlálás előtti harmadik, második, első időszak, ez már olyan szinte olyan először hónapok, hetek, majd napok kérdése. Tehát már nem évtizedek, meg nem évek kérdése. Hát ezért lehet így fogalmazni, de a Biblia ezzel a reménysugarat akarja számunkra adni, azzal, hogy közel van a szabadítás, közel van azoknak, akik szeretnének egy igaz világban élni, egy békés, egy jó világban élni. A világunk történelmének a keretei között nem lehet létrehozni a békesség világát. Meg fogják próbálni, mondjuk ezek is külön proféciák, meg fogják próbálni ezt, hogy közös világot, meg közös Európát, ugye ez is benn van a Szentírásban, a közös Európa gondolat Dániel könyve második fejezetétől és a Dániel könyve 7. fejezetéből olvashatjuk ki, de ezt nem sikerül létrehozni, mert hogy a vas nem tud a cseréppel elegyedni, úgy nem tudnak emberi akaratok és szándékok békességre jutni akkor, amikor nincs a mélyben egy igazi megváltozás, egy igazi megtérés. És ezért ezt az örömteli jövőt a Szentírás a történelmünk utáni időszakra mondja. Tehát nem a mi történelmünkben, hanem amikor Jézus lezárja a történelmet, azután kezdődik majd az az időszak, amelyben csak azok az emberek fognak élni, akik élni is akartak. Akik élni is akartak. A szó igaz értelmében. Csak egyetlen egy verset, hogy ne legyek hosszú. Ugye a 37. Zsoltárban gyönyörű szép az a jövendőlés, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert először is ugye azt mondja, a szelídek öröklik a földet. Most nem a szelídeké a föld. Egyáltalán nem a szelídeké a föld. De Isten majd nekik adja a földet, és azt mondja, hogy gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát ezek az emberek, akik ott lesznek az örök életben, nem azon fognak reggel és este gondolkozni, hogy a másik embert hogy szipolyozzák ki, vagy hogyan legyenek bántására a másiknak, hanem gyönyörködnek az életben, gyönyörködnek az Isten teremtésének szépségében, és mivel igazságosan élnek, ezért békességben is fognak élni. Ugye az Isten országáról ez a csodálatos kijelentés, Róma 14-17-ben ezt meg lehet jegyezni, hogy az Isten országa az igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az Isten országa alaptör. Ha valaki el akar jutni Isten országába, az keresse az igazságot, és csak az igazsággal béküljön meg, szóval csak azt fogadja el. Az igazság egy határtalan nagy belső békességet fog szerezni benne, hogyha elfogadja az igazságot, és akkor lesz egy mélyről fakadó öröme, és egy derűs életszemlélet, és egy derűs életvitele. Ez a kereszténységnek a lényege. Hogy az Isten országa, azt mondja, az nem evés, nem ivás, hanem azt mondja, az igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Úgyhogy ezt a 37. Zsoltárnak ezt a kijelentését nagyon szeretem. Jézus ezt visszaidéz ugye Máté 5.5-ben, a boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, ugye a harmadik boldogmondásban. És ez valami olyan csodálatos, mint az egész 37. Zsoltár, amit mindig mindenkinek ajánlok. 37. Zsoltár, az egy olyan receptszerűen, az egy olyan állandó gyógyszer, ez a 37. Zsoltár, az olyan, hogy lenyugtatja az embert, csitítja az embert, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne féljünk, és úgy egymás után szép. Az, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne az életet ne azzal törzsd, hogy most nyugtalankodjál, meg hogy nézzed, hogy mi sikerül azoknak, akik sok rosszat megengednek maguknak, hanem azt mondja, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Szóval hagyjad az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. Majd felhozza a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a telet. Szóval csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Szóval ez a 37. Zsoltár ma is a kereszténységnek az egyik legnagyobb imája lehet, amivel hát erre az örök életre veti az ember a tekintetét. Igen. Hát nyilván, hogyha komolyan vesszük a Jakab 1.17-18-at, ami ott is szerepel a táblán, hogy Istentől csak jó származik, akkor ezek se Istentől jöhetnek, de az Isten felügyelete nélkül semmi sem történhet meg a világunkban. Ugye a világunknak nem Isten a vezetője, hanem az ember átjátszott egy másik hatalom kezére, és ezért az önzés, a világtörvény és a haszon, meg az érdek, meg a hatalom, amiben minden ország részt vesz, és emberek is így jönnek a világra. De nem Istentől származnak ezek, de Isten az, aki ezeket megengedi és javára tudja fordítani azoknak, akik gondolkoznak és keresnek. Szóval a sátánnak hatalmas nagy ereje van és hatalmas nagy befolyása van. Ő nem csak emberi szívekben tud rontásokat véghez vinni, hanem azért gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a szegény őrült emberből az ördögöket kiűzte, az ördögök nem akartak csak úgy semmit tevéssel foglalkozni, azt mondták, hogy hát akkor legalább egy disznó nyájba hűzze őket, és akkor azt meg bele tudták vinni a tóba, a vízbe beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Hát most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Gondolkoztam azon, hogy mi legyen a témánk. És úgy gondoltam, hogy miután előzőleg arról beszéltünk, hogy ki volt Jézus, most az a legtermészetesebb folytatás, ha Jézus tanításairól szólunk. Az előző előadássorozatnak azért adtuk ezt a címet, hogy ki volt Jézus, mert ez a cím utalt arra, hogy igazából nagyon kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán. És most azt mondhatom, hogy ennek az új sorozatnak szintén lehetne ilyen címet adni, hogy mit is tanított Jézus valójában. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Ki volt Jézus címet megfogalmaztuk, mert itt is az a helyzet, hogy bár a kereszténység a legnagyobb lélekszámú világvallás a világon, és egyetlen vallási személyiség körül nincs akkora kultusz, mint Jézus személye körül, de mégis ahogyan azt kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán, még csak az élete történeti tényeit is, nem is beszélve a személye titkáról, ugyanígy nagyon homályos és nagyon bizonytalan az, hogy mit is tanított ő valójában. Kevesen tudnak róla pontosat, és még kevesebbnek van teljes képük arról, hogy Jézus mit is tanított. Miért indokolt, teszem föl tehát mindezek után még egyszer az alapvető kérdést, miért indokolt Jézus tanításaival egy egész előadás sorozaton ismerkednünk? Hát elsőnek talán azt említeném, hogy a világnak sok nagy tanítója volt, akiket sokan követtek, és haláluk után évszázadokkal is olvassák, forgatják az írásaikat, követőik, tanítványaik vannak, de Jézus mindegyik fölött áll, mert akkora hatású tanítója a világnak nem volt, és senkinek a tanításai, bár ismétlem sok nagy tanító létezik, akkora hatást egyének életére és az egész történelemre nem gyakoroltak. Elég, ha annyit említek, hogy amikor a kereszténység terjedni kezdett a Római Birodalomban, amárre elterjedt, és mind nagyobb keresztény gyülekezetek keletkeztek, például megszűnt a többnejűség. Ugye a Bibliában még olvassuk, hogy a keresztény gyülekezeteknek a püspöke, eredeti szöveg szerint a felügyelője egy feleségű férfiú legyen. Tehát ugye még akkor emberek a keresztény gyülekezethez csatlakoztak, és nem küldhették el a feleségeiket, ugye még meg kellett szabni, hogy azért az, aki egy keresztény gyülekezet vezetője, az ebben példamutató legyen az élete, hogy egy feleségű, de utána egyszerűen eltűnt, nyomtalanul eltűnt. Pedig ugye nagy dolog egy ilyen gyakorlatnak a megváltozása. Vagy ahol a kereszténység terjedt, eltűnt a rabszolgaság, amely annak a nyomán fokozatosan teljesen eltűnt a rabszolgaságnak az intézménye, amint a kereszténység terjedt, pedig eredetileg ugye ez a gazdasági alapja volt, és teljesen mélyen gyökerezett az ókori Római Birodalom, hát nem csak az urainak, de a lakosainak a tudatában is. Szégyen szemre még egyszer kialakult a rabszolgaság az Amerikai Egyesült Államokban a maga klasszikus formájában, és azt hiszem tudjuk, hogy végső soron a hatalmas erkölcsi indíték ennek a felszámolásához megint csak a keresztény eszmék voltak. Sok minden mást is említhetnék ezen kívül. Talán csak azt kellene ehhez hozzáfűzni, hogy bárcsak Jézus tanításai tisztán és minden más belevegyülése nélkül terjedtek volna tovább. Ha így lett volna, akkor az az áldásos átalakulás és javulás, hogy mintha csak egy új kovász került volna az emberiség életébe, jótékony hatású kovász, az tovább hathatott volna. Nyugodtan mondhatnám, hogy akkor az emberiség ma nem ott tartana, ahol tart. Ha csak Jézus tanításai maguk igazi mi voltában, minden mással való keveredés nélkül, tovább-tovább hatottak és terjedtek volna az emberiség körében és a történelemben. És mindjárt ott is vagyunk a második indoknál, hogy miért hasznos és szükséges foglalkoznunk Jézus tanításaival, és ez a második indok a torzulások. Sok embernek a nevével éltek vissza, vagy sok vallási tanítónak a tanításai torzították el utólag. Például, ha valaki ismeri, volt egy nagyon érdekes nagy vallási tanító Zarathustra, ugye, híres a neve, a Perzsa területen nagy vallási tanító volt, de annyira eltorzultak az ő eredeti tanításai, amiből azért még valamelyest lehet fogalmakat alkotni, amelyek különben roppant érdekesek. Én nekem mindig az az érzésem, hogy ő valahol a pogányok között olyan valaki volt, akit azért Isten tanított. De utána annyira eltorzultak, és annyi mindennel keveredtek össze, hogy alig lehet ráismerni. De még ilyen jelenségekkel összehasonlítva is azt tudom mondani, hogy itt is azt mondhatjuk, hogy senkinek a tanítása nem volt olyan nagy hatású és kiterjedt, mint Jézusé, és folytathatjuk azzal, hogy senkinek a nevével nem éltek annyira vissza, mint a Jézuséval. És senkinek az eredeti tanítása nem torzult el annyira a köztudatban és a gyakorlatban. Egy 20. századi neves keresztény tanító, Francis Schaeffer, azt írja az egyik kis írásában, hogy már szinte félek a Jézus szótól, mert annyira idegen, annyira a Jézus nevével ellentétes dolgok kapcsolódnak Jézus nevéhez, és Jézus neve egy reklám, Jézus neve egy címke, ami mögött olyan dolgok vannak, amelyek nem csak hogy távol vannak, de teljesen ellentétesek is azzal, aki ő volt és amit ő tanított. Olvastam éppen a Cseri Kálmánnak, többen ismerik, ugye neves református lelkész és tanító, a Tíz parancsolat című könyvét. Abban egy nagyon találó megjegyzést tesz, amikor a harmadik parancsolatot magyarázza. Ugye a harmadik parancsolat az eredeti bibliai sorrend szerint úgy hangzik, hogy ne vedd fel hiába az Úrnak a te Istenednek nevét. És azt mondja, hogy ez nem csak a káromkodásra vonatkozik, nem csak a felesleges és könnyelmű emlegetésre, hanem a harmadik parancsolat megszegése az, amikor Jézus nevében olyat tanítunk, vagy úgy viselkedünk, vagy őrá hivatkozva olyan dolgokat teszünk, aminek semmi köze Jézushoz, vagy ellentétes Jézussal. Hát végül az ember tényleg gondolja, hogy ez egy súlyos visszaélés az Isten nevével, illetve Jézus nevével. Tehát ezért fontos azzal foglalkoznunk, hogy mit is tanított Jézus eredetileg és valóságosan, és mit tartalmaznak azok a dokumentumok, amelyek a legfontosabb forrást jelentik. Ugye erről tavaly beszéltünk, hogy miért tekinthetjük hiteles forrásnak a 4 evangéliumot, amelyek megörökítik a Bibliában Jézus életét és Jézus tanításait. És van még egy harmadik ok is, amiért Jézus tanításaival nagyon, nagyon is van okunk foglalkozni, és ez a harmadik ok azok számára nagy súlyú, és minden eddiginél nagyobb súlyú ok, akik azután a kérdés után nyomozódva, hogy ki volt Jézus, amivel mi is tavaly foglalkoztunk, eljutnak addig a meggyőződésig, hogy Jézus valóban Isten fia volt. Hogy ő valóban nem ebből a világból való volt, hogy ő valóban a mennyből jött tanító volt. Hogy egy kicsit visszautaljak a tavalyi sorozatunkra, de nem emlékszünk rá, hogy 2 tényt hangsúlyoztunk ezzel kapcsolatban a legjobban. Az egyik az volt, hogy Jézus ugyan emberfiának nevezte magát rendszeresen, amivel azt fejezte ki, hogy ő egy húsvér ember, ugyanolyan ember, mint mi, és egyben hivatkozott egy nevezetes ószövetségi messiási proféciára is, amely az eljövendő Istentől küldött tanítót emberfiának nevezte. De emellett Jézus az első perctől kezdve az élete utolsó leheletéig ingadozás nélkül teljesen nyíltan és határozottan mindig vallotta, hogy ő a mennyből jött, őt az Atya küldte, ő az Isten fia. Ez soha másképpen nem képviselte. És talán emlékszünk rá, hogy utaltunk rá, hogy ez az egész Jézus történetet meghatározza, hiszen még Jézusnak a perénél is ez volt a döntő kérdés. A zsidó Sanhedrin, a főtanács azért ítélte el, hogy ember létére Istennek mondja magát. Ugye ez volt ellene a döntő vád. A római helytartónál csak megváltoztatták, hogy neki is nyomós legyen a dolog, hogy lázít a római birodalom ellen. És az az érdekes, hogy Jézus esetében ezt tagadni lehetett, gyűlölni ezért Jézust lehetett, hevesen ellenkezni vele lehetett, de nem váltotta ki soha azt a hatást, hogy valaki mondjuk betegnek tekintse Jézust. Ja, próbáltam mondani, hogy képzeljük el, ha most hozzánk bejönne ide ebbe a terembe egy ember, megállna itt a középen, és teljesen komolyan, meggyőző komolysággal azt mondja, hogy én a mennyből jöttem. Én Isten vagyok, én isteni személy vagyok. Abban a pillanatban szánakozva ránéznénk, és hát mondjuk esetleg hívnánk a mentőket, hogyha úgy látjuk, hogy erre van szükség. Tehát ugye sok mindent mondanak emberek magukról, de az már a legszélsőségesebb, azt már nagyon kevés beteg ember is mond ilyet magáról, még betegségében is, hogy én Isten vagyok, vagy Isten fia vagyok. És Jézusnak voltak gyűlölködő, heves ellenségei, de azt senki nem feltételezte, hogy ő beteg. Ilyen nem, egyszer se szólalt meg. Miért? Azért, mert Jézusnak olyan volt az egész élete, olyanok voltak a cselekedetei, és olyan volt a tanítása, hogy bármilyen döbbenetes volt ez a kijelentés, hogy itt van egy húsvér ember, aki külsőleg egy ember is hozzánk hasonló, és emberi nyelven beszél, mégis, hogy így mondjam, szóba kellett vele állni. Szóba kellett vele állni, mert olyan volt az egész lénye, és mindaz, amit tanított, és mindaz, amit cselekedett. Tehát emlékszünk rá, hogy tavaly említettem, hogy még Pilátusról is azt jegyzi föl a Biblia, hogy amikor végül megtudta, végül kibökték a zsidók, miközben ugye ő minden áron menteni akarta Jézust, végül kibökték, hogy ők igazából azzal vádolják, hogy ember létére Istenné teszi magát, és ezért kell meghalnia, akkor így mondja a Biblia, hogy Pilátus megrémült. Megrémült, és bement Jézushoz, és azt kérdezte tőle, kicsoda vagy hát te? Tehát nem egy ijedős ember egy római helytartó, pláne egy olyan kemény és kegyetlen ember, mint ahogyan a feljegyzések Pilátusról szólnak. De annak a rövid beszélgetésnek az alapján, amit ő Jézussal folytatott, ahogyan őt látta, pedig megalázott volt, és meggyalázott volt, és vád alá helyezett volt. És mégis így, akinek már ugye töviskoszorút nyomtak a fejébe, és már előzőleg megostorozták, és vérzett, és átélte ezeket a gyötrelmeket, és gúnyolták őt a saját népe fiai, és a főpapi méltóságok keményen vádolták, mégis annak a beszélgetésnek az alapján, és mind, ami benyomást szerzett, Pilátus megrémült attól a gondolattól, hogy hát ki is az, aki felett neki most ítélkeznie kell, és rémülten kérdezte, honnét való vagy hát te? Te igazából ki vagy te? Hát gondolkozzunk el ezen, hogy milyen volt Jézus személye, tanításai és cselekedetei, hogy ezt mindenkinek számba kell venni, hogy Jézus személye titkával nagyon komolyan szembesülünk. A másik tény pedig, amit tavaly nagyon erősen hangsúlyoztunk szintén, ez Jézus feltámadása. Ugye, ha Jézus meghalt volna, és eltemettetett, és lenne a mai napig körülötte valamilyen mártírkultusz, az egy más eset lenne. De Jézus esetében azzal a döbbenetes ténnyel találkozunk, hogy egyértelműen ezt vallják az írások is, hogy Jézus feltámadt. A római levél első fejezetének a 4. versében úgy olvassuk, hogy ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Ráadásul Jézus ezt előre megmondta. Ugye valamennyi evangélium megörökíti, hogy többszörösen mondta halál előtt tanítványainak, az emberfiátnak sokat kell szenvedni a papoktól és a vénöktől, megölik, és harmadnapon feltámad. Azt is pontosan megmondta, hogy harmadnapon támad fel. És gondoljuk meg, hogy amikor ez valóban bekövetkezett, akkor ez micsoda bizonyosságot adott, hogy ő kicsoda. Említettük tavaly, hogy egyrészt fantasztikusan életszerűek az evangéliumokban a Jézus feltámadásáról szóló leírások. Nem lehet elképzelni, hogy ezeket kitalálták. Mert mikor olvassuk, akkor azt mondjuk, ha valóban feltámadt, az csak pontosan így történhetett. Hogy ott mindenki futott, mindenki örült, mindenki félt. Ez csak így zajlódhatott le, ahogyan az evangéliumok leírják. Aztán azt is említettük, hogy Pál apostol felsorolja a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, hogy kiknek jelent meg Jézus feltámadása után. És ott jön egy jókora népsor, és a végén azt mondja, hogy megjelent aztán mintegy 500 atyafinak, vagyis 500 keresztény testvérnek egyszerre, ugye ez volt a galileai találkozásnál, akik közül némelyek meghaltak, de a legtöbben máig is élnek. Ugye ezt az 50-es évek elején a korintusi levél írásakor írta le Pál apostol. Hát ne gondoljuk az ókori embereket annyira naívaknak, vagy ne gondoljuk azt, hogy hírszolgálat és tényeknek való utánanézés annyira nem létezett az akkori emberek között, hogy mondjuk ilyet le lehetett írni, amely terjedt mindenütt a keresztény gyülekezetekben, hogy mintegy 500-an valóságosan látták őt feltámadva, és azok közül a legtöbben máig is élnek, hogyha ez egy kitalált dolog lett volna. Ugye idéztük Pascalnak a nagyon logikus okfejtését is, aki azt írja, hogy hát el lehet azt képzelni, hogy a tanítványok hazudták, hogy Jézus feltámadt. Azt mondja, vagy azt vélték, hogy feltámadt. Azt nem lehet vélni, hogy valaki feltámadott. És utána pedig a legfontosabb érve, amit mond, ugye végig érve, hogy miért képtelenség ilyet gondolni, hogy a tanítványok összebeszéltek, és ilyet mondtak, és utána pedig azt mondja, hogy és amikor Jézus meghalt, akkor hihetetlen mély csüggedésben voltak, teljesen mély csüggedésben. És akkor mi adott erőt nekik ezután? Mi adott olyan hallatlan erőt, hogy felrázták a római birodalomban az embereket széltében, hosszában, és egy emberöltő alatt? Ez a római, görög-római gondolkozástól annyira távolálló, az emberek akkori erkölcsével annyira ellenkező vallás hihetetlen sebességgel terjedt. És egyszerű halászemberek voltak legnagyobb részt Jézus tanítványai. Ennek a hátterében csak egy olyan élmény állhat, hogy itt volt valaki közöttünk, akinek nem csak csodálatos volt az élete, a tanításai, a cselekedetei, hanem ő azt mondta, hogy Isten fia, és megmondta, hogy ha őt megölik is, mert neki egy bizonyos okból meg kell halnia, de ő harmadnapon feltámad, mert őt a sír nem tarthatja fogva, és így is történt. És a tanítványok ezt nem tarthatták magukba. Ez egy hallatlan dolog, hogy egy ember valóságosan feltámad. És a tanítványok előtt ugyanakkor feltárult az ószövetségi proféciáknak az értelme. Így mondja az ige, hogy akkor nyilatkoztatta meg Jézus az értelmüket, és maguk is kezdték nagy szorgalommal kutatni, hogy rájöttek, hogy Jézus egész története előre meg volt írva az ószövetségi írásokban. Ez tényleg az Isten ígéretnek a teljesedése. Isten sokszor egész kis mozdanatokat is előre megmutatott, hogy ki lesz az az isteni megváltó, aki eljön, hogy fog élni, mi fog történni vele, és hogy fel fog támadni. Megölik, és harmadnapon feltámad. Még a halál nem is meg volt jelölve, ugye, hogy átszegezik kezeit, átlyukasztják lábait és kezeit, sebeket ütnek kezein, lábain. Még ezek a módok is pontosan megjövendőlve voltak az ószövetségi proféciákban. Ez egy olyan elementáris élmény volt, hogy egyedül ez magyarázza azt, hogy a kereszténység olyan hatalmas erővel indult el a római birodalomban. És akkor most mondjuk le a következtetést, ha tehát Jézus tényleg mennyből jött tanító volt, akkor milyen jelentősége is, milyen haszna van annak, hogy az ő tanításait megismerjük. Lehet, hogy ebben az életben sok könyvet nem tudunk elolvasni. Lehet, hogy nagyon érdeklődő emberek vagyunk, és sok mindent szeretnénk megismerni. De sok minden kimarad az életünkből. De úgy gondolom, egyet nem lehet kihagyni. Ha Jézus személye titkával szóba álltunk, akkor azt nem lehet kihagyni, hogy amit ez a mennyből jött tanító mondott, én abból egy szót el ne veszítsek. Én azt teljes mélységében megértsem, amit ő mondott. Hogy az emberiség a történelem kezdete óta vívódik azzal a kérdéssel, hogy hát ki vagy, mi van a körülöttünk lévő ismeretlen roppant világ mindenségben. A mai ember már nem áll szóba a régi sokisten hívő vallásokkal. Ugye azok a mitológiák nekünk nagyon nem racionálisak, vagy nem tudjuk őket valóságnak venni. De az a kérdés, hogy egyetlen Isten létezik-e, egyetlen roppant intelligens lény, egy teremtő Isten, és egy erkölcsi lény létezik-e a világ mindenség felett, ez kezdettől fogva izgatja az emberiséget. Mind a mai napig megoldatlan és megválaszolatlan kérdés sokak számára. Hát akkor, ha létezik ilyen, hogy, hogy az Istentől jött hozzánk valaki emberi alakban, és érthető emberi beszéddel jött, hogy tanítson minket. Ahogy Pilátus előtt elmondta ezt a hallatlan, csodálatos, ünnepélyes vallomást, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Akkor még egyszer mondom, hogy bármi kimaradhat az életünkből, de azt, hogy Jézus tanításait megismerjük, ez a világon a legfontosabb. Mégpedig úgy megismerjük, hogy ebből egy mozsát se hagyjunk a földre esni. Mert ez az egyetlen, amit valahol itt a földi világ tévejgéseitől elkülönítve valamit megismerhetünk. Mert azt hiszem, nincsen gondolkodó ember, aki arra rá ne jött volna, hogy az emberi értelem nagyon tévejgő. Az emberi értelemnek vannak csodálatos alkotásai egyrészt, a világért se akarom lebecsülni, de azért már azon csak túl vagyunk, hogy az emberi észben higgyünk. Tehát tudjuk azt, hogy nincs, ha csak az emberi értelemre támaszkodva, nincs megoldása az élet végső kérdéseinek. Nincs. Nem találtuk meg sem a bölcsek kövét, sem a boldogság titkát. Nem találtuk meg. Akkor tehát, ha Jézus valóban mennyből jött tanító, mekkora érdekünk kapcsolódik ahhoz, hogy az ő tanításait minden részletében alaposan megismerjük. Szeretnék a Szentírásból fölolvasni most János evangéliumából közelebbről az egy részletet, ahogyan Jézus önmagáról szólt, hogy ő kicsoda. János evangélium a 3. fejezetéből olvasom a 12. és a 13. verset. János evangéliuma 3. fejezetéből. Megkérdezem, hogy hátul most is lehet hallani? Igen? Jó. Közben is jöjjön előre, hogyha esetleg lehalkulok, és nem hallja valaki jól. Tehát olvasom János evangélium a 3. fejezetéből a 12. és 13. verset. Jézus Nikodémussal beszélgetett, a zsidók egyik főemberével és tanítójával. És miután ő bizonyos alapvető kérdéseket nem értett, akkor Jézus szeretettel, szívélyesen, de a következőket mondta néki. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Tehát egyedül ki tud nekünk a mennyeiekről szólni, ami túl van a mi világunkon. Jézus azt mondta, hogy én még azt is nehezen fogjátok föl, amit földiekről szólok néktek, még azt is nehezen értitek meg. És ha mennyeiekről szólok néktek. És Jézus azt mondta, hogy gondolkozzatok, senki sem ment fel a mennybe, vagy igen? Valaki utána tudott járni a dolgoknak? Nem. De azt mondta, valaki onnét jött, az emberfia. Ő a mennyből szállott alá. Tehát próbáljuk ezt így, ezt a fogalmat magunkban elraktározni, hogy Jézus a mennyből, az Istentől jött tanító. Tehát minden földi emberi tanító fölött áll, mert ő a mennyből, az Istentől jött tanító. Hadd olvassam, hogy mit mondott keresztelő János, aki Jézusnak az előfutára volt, és Jézus kilétével, Jézus személyének a titkával tökéletesen tisztában volt az írások alapján is, a Szentlélek megvilágosítása és a saját tapasztalata alapján is, ahogyan ő Jézussal találkozott és ahogy Jézust megismerte. Így olvasom János evangélium a 3. fejezetének a 31. versében. Ezt mondta keresztelő János Jézusról. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Akkor értjük már még egyszer azt az összehasonlítást, amit tettünk a világ más tanító és Jézus között. Mi a különbség? Ezt keresztelő János nagyon világosan megfogalmazta. Azt mondta, még egyszer hadd olvassam a szavait, aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Mert aki a földről való, földi az és földieket szól. Még ha a legbölcsebb ember is, még ha a legigazabb, legtisztességesebb ember is, még ha a legjobbat akarja is az embereknek a tanításaival. De még egyszer mondta keresztelő János a végső következtetést, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Tehát azt hiszem kellőképpen megindokoltuk azt, hogy miért miért szükséges, miért hasznos, miért a legnagyobb érdekünk, hogy Jézus tanításait alaposan, pontosan és átfogóan megismerjük. És ezek után azzal folytatnám a mi témánkat, hogyha ezt így komolyan veszük, hogy Jézus felülről való és feljebb való mindenkinél, ő a mennyből jött isteni tanító, akkor lehet, hogy első persze valakit csalódás ér, mikor kinyitja az evangéliumokat és kezdi olvasni Jézus tanításait. Azt mondja, túl egyszerűek. Lehet, hogy valami olyat várna, hogy valami egészen eltérő az emberitől, lehet, hogy valami misztikusat várna, lehet, hogy valami nagyon tudományosat és ilyen nagy titkokat rejtő, ilyen sejtelmes kijelentéseket várna, amit az ember alig ért meg. És mikor valaki azt mondja, hogy ez a mennyből jött tanító, ilyen roppant egyszerű dolgokat beszélt. És ez az a különleges tanítás. De Jézus tanításainak csak a nyelvezete, a képanyaga, a megfogalmazása egyszerű. Ha kezdünk belegondolni, akkor olyan, mintha egy mély kútba tekintenénk, ami a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. Az igazsága pedig annak, amit mond, az egyszerűen megcáfolhatatlan, kikezdhetetlen. Az értelmünknek és a lelkiismeretünknek meg kell hajolnia előtte. Nem véletlenül mondta azt Jézus a híres hegyi beszédét, ezzel a hasonlattal fejezte be, azt mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi, tehát nem csak hallja, hanem cselekszi is, azt mondta, hasonlítom azt az olyan emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jött az eső, a vihar, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára épült. Vagyis Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy olyan abszolút igazságok, amiket ő tanított, azok annyira az emberi életnek a végső és biztos alapjai, hogyha valaki ezeket nem csak hallja tőle, igazi halló füllel meghallja, és meg is cselekszi, akkor azt mondta, az az ember ebben a veszélyes, viharos földi életben is kősziklára építette a házát. És jöhet az eső, az árvíz, fújhatnak a szelet, jöhet akármilyen válság, ő szilárdan áll, az ő élete, az ő gondolkodása, az ő jelleme, az ő életcéljai kősziklalapra vannak építve. Jézus tanításai azért voltak egyszerűek, ugyanazon okból, amiért ő emberfiává is lett. Jézus azért lett emberfiává, hogy azokat a magasrendű, mennyből hozott, mennyből való tanításokat mi megérthessük, hogy azokkal minket megközelíthessen. És ezért nem csak emberi nyelven beszélt, ugye minden bizonnyal ugye arámul, az volt a köznyelv, abban az időben nagyon közel áll egyébként a héber nyelvhez, és emberi nyelven, amit ott körülötte az emberek beszéltek, az a nép, amelynek a körében született, azon a nyelven beszélt, de ennél többről volt szó. Jézus tanításaiban érződött az ő hallatlan intelligenciája és szeretetteljes lénye, hogy ő minden törekvése arra irányul, hogy az emberek meg is értsék, fel is fogják, a szívükbe is fogadják azt, amit mond. Ezért voltak Jézus tanításai formájukban egyszerűek és roppant világosak. Ezért tanított Jézus nagyon sokat példázatokban. Nincs, aki ne hallott volna Jézus példázatairól. Tulajdonképpen Jézus egy csodálatos örökséget hagyott, mert azok a korabeli emberek, és a későbbi nemzedékekben, azok a későbbi követők és tanítványok, akik Jézus példázatait sorra megismerték, megértették, azoknak tulajdonképpen az egész természet és minden dolog, ami az emberi életben zajlik, folyton Krisztus példázatait idézi föl. Mert ő annyira a hétköznapi életnek a jelenségeihez, a természet dolgaihoz, azokhoz az egyszerű szemléltetésekhez kapcsolta, amelyekkel nap mint nap találkoztak az akkori emberek, és találkozunk ma is. Mennyire volt Jézus földi életében fontos, és mennyire játszott központi szerepet a tanítás? Azt mondhatjuk, hogy Jézusnak a fő foglalkozása a tanítás volt. Ugye emellett tudjuk, hogy gyógyított is. De a legtöntőbb és legalapvetőbb, nyugodtan így mondhatom, foglalkozása a tanítás volt. Azt olvassuk, hogy mindegy 30 esztendős volt, amikor Keresztelő János által megkeresztelkedett, ugye erről tavaly is beszéltünk, addig szinte észrevétlenül élt Názáretben, de miután Keresztelő János által megkeresztelkedett, soha többet nem tért vissza Názáretbe, nem véletlenül mondta azt, hogy a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de neki még a fejét sincs hová lehajtani, mert azért, hogy ezt a tanító szolgálatát betölthesse, egy vándor életet élt az alatt a 3,5 év alatt, ami ugye ettől fogva haláláig eltelt. Ha az evangéliumokban nyomon követjük, akkor azt látjuk, hogy Júdeában kezdte a tanító szolgálatát, az ország déli részében, azután Samárián is áthaladt, ott is tanított nem egyszer, aztán az északon, Galileában, a galileai országrészben tanított a legtovább és a legtöbbet, és utoljára Jeruzsálembe még úgy ment, hogy átment a Jordán túlsó partjára, és már nagyrészt pogányok lakta területen jött le az úgynevezett Péreáig, és úgy azon keresztül ment újra, Jerikon keresztül, aztán Jeruzsálembe. Tehát Jézus keresztül kasul járta az országot, végig tanította mindenütt. Szeretnék olvasni ismét egy igét, Máté evangélium a 7. fejezetéből. Bocsánat, előbb Márk evangélium a 2. fejezetéből, hogy Jézus milyen nagyon fontosnak tartotta ezt a küldetését, hogy ő mindenütt elérje az embereket, és tanításait mindenhol mindenki hallja. Így olvasom Márk evangéliuma 2. fejezetében a 37. és a 38. verset. Tehát Márk evangéliuma 2. fejezetéből idézem a 37. 38. verset. Bocsánat, első eltévesztette. Márk evangélium első fejezet, 37. és 38. vers, így olvasom. És mikor megtalálták őt, mert előzőleg elvonult egy puszta helyre imádkozni, mondták neki, mindenki téged keres. Ő pedig mondta nékik, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Látjuk ezt a végét, mert azért jöttem. A tanítás ennyire fontos hivatása volt Jézusnak, hogy mikor népszerűsége csúcsponton volt, és mondták, hogy Mester, mindenki téged keres, akkor azt mondta, igen, tudom, de mégis tovább kell mennem, hogy más városokban is prédikáljak, mert én ezért jöttem. Jézust mindenki elismerte rabbinak, tanítónak, ugye így is szólították, hogy rabbi, noha ez csak a hivatásos tanítóknak járt, akik ugye a farizeusok és írástudók oktatásában részesültek, Jézus soha ilyen iskolákban nem járt. Mégis, még Nikodémus is, a zsidó főtanács embere is nagy tisztelettel szólította meg, rabbi, mester, mert Jézusnak a hallatlan írás ismeretét, a tanításainak a tökéletes pontosságát, a világos és szívhez szóló voltát senki sem kérdőjelezhette meg. És már itt is vagyunk annál a pontnál, hogy Jézus tanításainak a hatásáról beszéljünk, és egyáltalán arról, hogy miben volt különleges Jézusnak a tanítása, miben különbözött más tanítóknak az oktatásától, miben érezték az emberek őt egészen másnak. Szeretnék olvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből egy igét. Máté evangélium a 7. fejezetéből a 28. és 29. verset idézem. Így olvasom a 7. fejezetben a 28. és a 29. verset. Ez a hegyi beszéd feljegyzését követő megjegyzés itt a Bibliában. És lőn, mikor elvégezte Jézus-e beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Érdekes megjegyzés? Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Felteszek egy kérdést. Mit gondolunk? most ugye ez előadás, nem bibliakör, de azért jó, ha együtt gondolkozunk, hogy és kiki próbálja magában keresni a választ rá, mi lehetett annak a hatalomnak a titka. Vagy azt mondja, hogy Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van. Mi lehet a titka annak, hogy hatalommal tanított? Az volt a titka, hogy Jézus tökéletesen azonos volt azzal, amit tanított. Nem csupán arról van szó, hogy az isteni teremtő hatalom csodáival cselekedett az ő tanításai mellett, hanem a tanításában önmagában is hatalom volt. Miért? Mert mindenki érezte, hogy annak az embernek az arcába tekintett, ahogyan az életét ismerték, ahogyan köztük élt, viselkedett, ahogy az emberekkel bánt, hogy amit tanított, ő az volt. Ez az igazi hatalom, igaz? Nem lehet megtanulni az ékes szólás tökéletesen a tartalmat. Hatalma még kisebb mértékben, sokkal kisebb mértékben, mint Jézusénak, csak annak a tanításnak van, ha aki tanítja, az vele azonos is. Akkor van benne hatalom. De soha nem közelítheti meg emberi tanítás azt a hatalmat, amilyen hatalommal Jézus tanított. Mert senki ember soha olyan tökéletes összhang van az Isten igazságával, az Isten tanításaival nem volt, mint ő. Aztán olvasnék egy másik kis részletet János evangélium a 7. fejezetéből, a 45. és a 48. verset. János evangélium a 7. fejezetéből olvasom a 45-től 48. verset. Megparancsolták a templom urai, a főpapok, hogy Jézust el kell fogni. De visszamentek a szolgák üresen, így talán már a 44. verset is olvasom. Némelyek pedig közülük akarták őt megfogni, miközben tanított, de senki nem vetette rá a kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondták azok őnékig, miért nem hoztátok előt? Feleltek a szolgák, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Érdekes mozzanat, ugye? Nem is tudtak mást mondani, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Elég határozott kijelentés ez? Soha ember. Ez más. Ez eltérő. Ez különbözik. Soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Azt mondták a szolgák, hogy nem, ezt lehetetlen volt teljesíteni. Lebénultak és a hatása alá kerültek Jézus tanításának, és nem tudták teljesíteni ezt a feladatot, hogy Jézusra vessék a kezüket is, és elfogják őt. Ennél, ha megjegyzem, annál szomorúbb a zsidó vallási vezetőknek a keménysége és az eltökéltsége, hogy ők merték Jézust vádolni, végül elítélni és halálra adni. Megrázó, valósággal megrázó. Noha írásismerő, intelligens, okos emberek lévén pontosan azért hadakoztak annyira Jézus ellen, mert ők is tudták ezt a hatást és tudták ezt a hatalmat, amely Jézus szavaiban van, és amely kárhoztatta szidalom nélkül, vagy konkrét rámutatás nélkül is, önmagában is kárhoztatta az ő egész életmódjukat, az ő téves tanításaikat, az ő ferdítéseiket. Még tegyük fel azt a kérdést, hogy még miben ütött el Jézus tanítása egyéb tanítóktól, korabeli zsidó vallási tanítókétól is. Hát először is, hogy Jézus nem valamilyen istentiszteleti helyen, vagy vallási, kultuszi helyen tanított, és nem elzártan egy helyen. Ugye sok mester tanított úgy, hogy neki volt egy fő hadiszállás, aztán gyűljek közé a tanítványok, a követők. Jézus rótta, ahogy említettük, a városokat, a falvakat, és ő szabad természetben, bárhol, ahol emberek voltak, tanított. Ott kereste meg az embereket, ahol voltak. Olvassuk a Bibliában, hogy tanított a tengerparton, tanított a hegyoldalon, és tanított egyes embereket, bement vendégségbe valahol, és ott tanított, mindegy, hogy hol volt. Jézus számára minden létező hely a tanításnak a helye volt, bárhol volt. Nem volt a tanításra külön kijelölt helye. Ahol emberek voltak, ő ott tanított, és törekedett is arra, hogy mindig ott érje el az embereket, ahol voltak. Szeretném megkérdezni, hogy valaki, a kereszténység most már fönnáll 2000 éve, de igazán követi a Krisztus példáját. Mert pedig, mikor Jézus azért elbúcsúzott a tanítványaitól, mit mondott? Menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványá minden népet. Nem azt mondta, hogy üljetek be egy szép templomba, húzzátok meg a harangot, és hívjátok, aki akar, jöjjön. Hanem azt mondta, menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványá minden népet, és tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam nékik. Nem, parancsoltam néktek. Még azt is mondta a nevezetes főpapi imájában, az atyához fordulva ezt mondta Jézus, amint te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Hova küldte Jézus a tanítványait? A világra és a világba. Lám, itt van rögtön egy pillanatra látjuk, hogy mit tanított eredetileg Jézus, és mi változott meg ahhoz képest, amit ő tanított. Jézusnak a magatartása ez volt, bárhol tanítani, mindenütt tanítani, ott keresni meg az embereket, ahol vannak. Aztán volt egy másik jellegzetessége is Jézus tanításának, ez pedig az volt, hogy minden társadalmi réteget keresett. Ő nem csak a vallásosokat, nem csak a rendeseket, kivétel nélkül minden társadalmi réteget soroljam. Sok kifogása volt az írástudók és a vallási vezetők ellen, de a szeretetét egy pillanatig nem vonta meg tőlük. Ha egy zsinagóga fő jött a beteg leánykája miatt hozzá, az a bizonyos Jairus, akkor is ment. Ha egy főfarizeus hívta meg őt egy szombatnapi ebédre, akkor is elment és elfogadta a meghívását. De ugyanolyanok voltak neki a legegyszerűbb emberek, és még a legmegvetettebb bűnösök is nagyon közel voltak hozzá. Milyen ragadvány nevet akasztottak Jézus nevéhez az ellenségei? Ezt a ragadvány nevet, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Igazából megtisztelték ezzel Jézust, mert kifejezte, hogy ő mennyire más, mint bármely más vallástanító. Mert ők a legelvilágosodottabb, ugye ezek voltak a vámszedők, és legkabzsibb és evilágibb. És a legbűnösebb embereknek, akik kifejezetten romlott és életmódot folytattak, azoknak is barátja volt. És hogy már a mai napon, mielőtt majd sorra jönnének a nagy témák, egy kicsi kis ízelítőt adjunk Jézusnak a tanításaiból, egy egészen rövid kis példabeszédét szeretném Jézusnak csak röviden felidézni, amely ezeket az utolsó gondolatokat még megvilágítja és összefoglalja. Lukács evangéliuma 15. fejezetéhez lapozzunk, akik a Bibliában is kísérik. Lukács evangéliuma 15. fejezetében így olvasom az első 7 verset. Valószínű, hogy sokaknak ismerős lesz ez a szakasz. Én csak olyan felvillanásszerűen mutatok majd meg egy-két nagyon fontos gondolatot ebből. Közelektek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához és velük együtt teszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja el ott a 99-et a pusztában, és nem megye az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenve egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Látjuk, mit olvasunk itt? Olyan szép ez a megfogalmazás, nekem úgy tetszik, hogy közelektek ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, mint hogy hallgassák őt. Mint ha azt mondaná a Biblia, hogy óvatosan, talán kicsi félénken is, de mégis bizalommal és érdeklődve közeledtek hozzá azok, akik soha nem jártak sinagóga istentiszteletre, akik a vallás előírásait nem tartották be. Ez volt a nagy dolog, hogy ők hallgatták szívesen. És a farizeusok meg az írástudók mit csináltak? ők meg elkezdtek zúgolódni. Mit gondolok, miért zúgolódtak? Hát egyrészt, mert Jézus nagyságát, bár ők gyűlölték és szemben álltak vele, azt nem lehetett letagadni. De ha Jézus ilyen hallatlan tanító, hát akkor az abszolút elvárás volt részükről, hogy akkor őket tekintse azoknak, akik méltók a társaságára, és nem pedig ilyen alja embereket. Aztán egy másik ok pedig, ez volt a még nyomosabb ok, hogy nekik is az volt a céljuk, hogy az emberek megtérjenek. Tehát ismerték ezt a fogalmat, hogy megtérés. És hát ők is állandóan hát vádolták és szidalmazták azokat, akik így mondták, hogy a föld népe, a bűnösök, akik nem ismerik a törvény előírásait, és nem tartják be. És hát természetesen ők is azt mondták, hogy azt kellene, hogy ezek az emberek vallásosak legyenek, és mindent úgy cselekedjenek, ahogy kell. De ők nekik az volt a felfogásuk a megtérésről, hogy előbb valaki térjen meg, változzon meg, legyen egy rendes, jó, vallásos ember, aki beáll a sorba, aztán majd barátkozunk vele, aztán majd magunk közé fogadjuk. És Jézus, látjuk, hogy milyen csodálatos itt is a magatartás, az, mert zúgolódtak ellene. Először is egy dolgot figyeljünk meg, hogy Jézus kikről beszélt ebben a példázatban? Vagy mi volt a hasonlata? Elveszett juh. Nehéz kitalálni, hogy kiket hasonlított elveszett juhhoz? Ugye nem. Nyilván azokat a vámszedőket és bűnösöket. És mit mondtak a farizeusok róluk? Illetve Jézust hogyan vádolták? Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Hallunk egy különbséget a fülünkkel? Azt mondták a farizeusok és az írástudók, bűnösök. Jézus meg miről beszélt? Elveszettek. Van a kettő között különbség? Van. Érezze, rögtön az egésznek a hangulata más, de nézzük meg, hogy miben van a különbség. Abban van a különbség, hogy Jézus nem tartotta rossznak az életmódjukat, vagy nem tartotta bűnösnek? Ha én egy emberre azt mondom, hogy elveszett ember, én ennél jobban nem tudom kifejezni, hogy milyen rossz állapotban van, nem? És mégis mi a különbség akközött, hogy azt mondom, hogy bűnös, vagy azt mondom, hogy elveszett? Nagyon helyes a válasz. Az az óriási különbség, hogy ebben nincs kárhoztató ítélet. Ha én valakivel újjal rámutatok, és azt mondom, ez a bűnös, ez vádolás, ez kárhoztató ítélet. Amikor pedig Jézus azt mondta, elveszett, akkor ez azt fejezte ki, hogy igen, nagyon rossz állapot van, nagyon rossz az életmódja, a gondolkozása, de tele van részvéttel, megmenteni akarással, szeretettel, és nincs benne kárhoztató ítélet. Hát amikor Jézus a földön járt, azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Azt mondta, én azt mondom, aki az atya, és ahogy a számotokra teljességgel láthatatlan mennyei atya is gondolkozik, és ahogy hozzátok viszonyul. Akkor megkérdezem, nem csodálatos dolog az, hogy az Isten csak elveszettekről tud. Tehát nem vádoló, kárhoztató újjal tekint az emberek, hogy ezek a bűnösök, hanem ő csak elveszettekről tud. Jó lenne megtanulnunk Jézusról, hogy mi is csak elveszett emberekről tudjunk. Ugye érdemes ezt megtanulni? Mindjárt nagy változás lesz a gondolkozásunkban és az emberekhez való viszonyunkban. Aztán a másik mondani valója is világos volt Jézusnak. Ha bárki bármiét elveszti, mit csinál? Következő természetes szó mirá. Mit kell csinálni, ha valami elveszett? Meg kell keresni. És Jézus ezt mondta a farizeusoknak és az írástudóknak, ti azt várjátok, hogy ezek az emberek jöjjenek hozzátok és térjenek meg. Hát ezt az egyszerű valóságot nem értitek meg, hogy ami elveszett, aki elveszett, azt meg kell keresni. Ráadásul Jézus még egy elveszett juhról beszélt, és mindenki tudja, hogy a juh egy gyámoltalan jószág. Az nem talál haza, mint a kutyus. Az ha elveszett, akkor azt valóban meg kell keresni. És Jézus így mutatta be, hogy ha egy ember elveszett, ha az Istentől elidegenedett, ha eltévejedett, ha a bűn hatalmává került, ha az megkötözte, az nem fog magától megkerülni. Azt valakinek oda kell menni, ahol ő van, és meg kell keresni. Szeretettel meg kell keresni. Aztán az is csodálatos volt Jézus mondani valójában, hogy azt mondta, hogy mit csinál, mikor megtalálja azt az elveszettet. Azt mondta, hogy nem kezdi szidalmazni, hogy te haszontalan juh, mennyi gondot okoztál nekem, hanem azt a félő, elcsigázott, elfáradt juhot fölveszi a vállára, és úgy viszi haza. És Jézus így fejezte ki azt, hogy Isten azokat a vámszedőket és bűnösöket, akik hozzá is közelgettek, mint elveszettek, és szívesen hallgatták. Isten nem szidalmazza, és nem vádolja, és nem szemükre hányja a múltukat, hanem boldog, hogy közelegnek, és hallgatják, és a vállára veszi, és úgy segíti őket, mert Isten így fogadja az elveszetteket. És Jézus harmadik mondani valója is világos volt. Ha valami elveszett és megtaláljuk, mit szoktunk tenni? Még ha egy kis apró dolog is elveszett és megtaláljuk. Mindenki örül annak, mikor az elveszettet megtalálja. És akkor Jézusnak itt volt az a csodálatos, finom szemrehányása a farizeusoknak és az írástudóknak. Mit kéne nektek most csinálni? Örülni. Hát a gazda is, mikor megtalálja azt az elveszett juhát, Jézus még föl is fokozta a hasonlatba, aztán összehívja barátait, szomszédait is. Örüljetek, mert megtaláltam az elveszett juhomat. De ti mit csináltok? Ti nem örültök, hanem zúgolódtok. Ez mutatja, hogy semmit se értetek az Isten lényéből, és nem értitek az ő gondolatait, vagy azt, ahogyan az emberekhez viszonyul. És akkor Jézus befejezte utoljára egy megállapítással. Ez a megállapítás pedig így hangzott, nagyon súlyos mondat, nagyon fontos és nagyon súlyos mondat. Bizony mondom nektek, nagyobb öröm van a mennyben, Isten angyalainak szín előtt, egy bűnös ember megtérésén, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Lehet, hogy amikor ezt halljuk első percben, egy kicsit felháborodunk, vagy értetlenkedünk, és azt mondjuk, hogy na hát akkor a Jóistennek egy olyan mélyről jött ember, az többet ér, mint egy rendes ember, aki egész életében igyekezett helyesen élni. Hát akkor ahhoz, hogy a Jóisten valakit így dédelgessen, vagy valakinek így örüljön, ahhoz le kell menni a sárba, mert majd akkor fognak örülni neki. De támadhatnak ilyen gondolataink. De mindjárt megvilágosodik a dolog, ha felteszek egy kérdést. Jézus azt mondta, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Tudnék, azt a kérdést kell ezzel kapcsolatban feltennünk, hogy van olyan igaz ember, akinek nincs szüksége megtérésre? Nincs. A Biblia legfélreérthetetlenül, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Jézus is azt mondta határozottan, senki sem jó, csak egy az Isten. De akkor jön a következő kérdés. Olyan ember viszont van, aki azt hiszi, hogy ő igaz és nincs szüksége megtérésre? Olyan már nagyon sok van. Akkor megértjük, hogy Jézus mit mondott? Nem azt mondta, hogy le kell menni a sárba, hanem azt mondta, hogy ha ti, a farizeusok, az írás tudok, és bármely korban, bárkik, emberek úgy gondolják, hogy ők igazak, és nincs szükségük megtérésre, és vádló ujjal mutatnak a bűnösökre, akkor tudják meg, hogy reménytelenebb helyzetben vannak, mint azok a bűnösök. Tudják meg, hogy a mennyben nagyobb öröm van azok közül egy megtérő bűnösön, mert ez egy öntelt, büszke, vallásos emberen, aki azt hiszi, hogy ő igaz, és nincs szüksége megtérésre. Finoman tanított Jézus? Érthetően tanított? Mélységes dolgokat tanított? Egy kis rövid példabeszéd. És mit értettünk meg? Hogy az Isten csak elveszetteket lát a földi emberekben. Azt értettük meg, hogy Isten keresi, az ő szeretete keresi az elveszetteket. Azt, hogy ő boldogan és szemrehányás nélkül fogadja azokat, akik megtaláltatnak. És azt, hogy az Isten a tiszta szívet értékeli, az egyenes szívet értékeli. És az Isten nem a külsőségeket nézi, és nem a vallásos formaságokat nézi, mert fájdalmasan mondta Jézus, hogy akár egy megtérő bűnösön is, csak egyen is, nagyobb öröm van a mennyben, mint egy 99 tagú vallásos gyülekezeten, akiket feszít a büszkeség, hogy mi igazak vagyunk, és nincs szükségünk megtérésre. Megkérdezem, érvényét vesztették Jézus tanításai a mai napig? Semmit. Hát ez csak egy kis ízelítő volt Jézus tanításaiból, és remélem egyetértünk abban, hogy ugye most végül is rám maradt, hogy meghatározom az ezévi sorozat témáját, de én bízom abban, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy ez lesz a legjobb téma számunkra most az új sorozatban, hogy igyekszünk minél jobban, minél közelebbről és átfogóbban megismerni Jézus tanításait. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szeretettel várunk mindenkit majd először is a beszélgetésre, mert ez a régi szokásunk, hogy tartunk beszélgetést az előadások után, pár perc szünet után.
1: Jézus tanításával kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy ő maga is irgalmas volt, és hirdette az irgalmasságot, de egy helyen a Máté evangéliumában azt mondta, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, hogyha jó fordítást mondok. És ez az utóbbi időben, baráti körben beszélgetve nagyon sok embernek nekem is egy nagy kérdés ennek a mélysége, tehát ha irgalmasak vagyunk, hol az a pont, ahol az már áldozat, és az nem kívánatos.

olvassuk az első verstől, hogy Jézus szombatnapon vetéseken haladt keresztül, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Tehát ugye kimorzsolták a szemeket, és ették a gabonát. És akkor a második verszerint, látván pedig ezt a farizeusok mondták néki, íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondta nékik, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett, és akik ő vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyet nem szabad megenni, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. És most nézzük meg itt a kis szöveg alatti jegyzetet. Ugye említettem, hogy nem minden eredeti ószövetségi helyet tüntet fel a Bibliánk, de nagyon sokszor feltünteti, és hasznos megfigyelni, ez Hóseás 6:6-ból idézett. Keressük meg az eredetit. Egy kicsit azért talán inkább fölállok, mert nem látok mindenkit, és jobb így beszélni. Tehát Hóseás könyve az a kis proféták között az első. Tehát így könnyű megjegyezni, hogy hol van a Bibliában, hogy a nagy proféták, ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel, és mindjárt utána a 12 kis proféta között az első, tehát azért kis proféta, mert kisterjedelmű a könyvük, Hóseás. Nézzük meg, hogy mit olvassunk Hóseás könyve 6. fejezetének a 6. versében. Így olvasom, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Ugye a héber nyelvre jellemző az úgynevezett gondolatritmus, hogy kétszer is megismétli kicsit más szavokkal ugyanazt a gondolatot. Tehát először azt mondja, szeretetet kívánok és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Tehát rögtön kiderül, hogy milyen áldozatról van itt szó. Az előző szöveg nem a mi áldozatainkról, hanem azokról a jelképes szertartásokról, amiket a Jóisten rendelt az Ószövetségben, mert az égő áldozatokról beszél, ugye? És ezzel nem ezt akarja mondani a Jóisten, hogy ezeket nem Isten rendelt el, vagy nem kellenek, hanem azt akarta megmutatni, hogy ezek csak jelképes cselekedetek, és Isten ezek által az igazi szeretetet akarja felserkenteni bennük, a bűnnek és az Isten irgalmassága, hogy ő ad áldozatot az emberét, az Isten irgalmassága ismeretét, és ő neki nem önmagukban kellenek ezek a szertartások külsőleg, és nem a formaságok betartása kell, hanem a lelki lényeg, ami a szeretet. Tehát ezért idézte ezt Jézus a szombatnapi kalásztépéssel kapcsolatban. Ugye? Tehát azt mondta, hogy mikor éhes emberek, ugye, mert a zsidók miért mondták, hogy ezt nem szabad tenni? Mert ők úgy értelmezték, hogy Isten azt mondta, semmi dolgot ne tégy azon. Ez a természetesen a hétköznapi kenyérkereső munkára vonatkozik. De hogy éhes emberek ott kimozsolt a gabonát, ez csak a farizeusi rigorózusság volt, hogy ez a munkaszünet parancsának a megsértése. És akkor Jézus tulajdonképpen azt akarta mondani ezzel, hogy értsétek meg, hogy Isten nem a vallásos formaságokat kívánja. Isten rendelt szertartásokat, adott törvényeket, adott szabályokat, de minden az emberért van. Mindent azért van, hogy az emberben felserkentse az igazság megismerését és az igazi szeretetet. Ezek nem önmagukban fontosak. Önmagukban nem ad vele az ember az Istennek semmit, hanem az Isten azt a lelki lényeget keresi, amire ezek is rávezetni akarják az embert. Tehát nem a mi áldozatainkról van szó, hogy Biblia mennyire azt mondja, hogy az irgalmasságban és a szeretetben, ha igazán az Isten szeretete késztet, menjünk el a lehető legmesszebb. Az kiderül, amikor azt mondja János első levele, 3. fejezete, 16. versében, hogy Isten úgy szeretett minket, hogy az ő fiát adta értünk, azért mi is kötelesek vagyunk életünket adni a mi atyánk fiaiért. Ez nem azt jelenti, hogy mártírok legyünk, vagy ugye, nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogy mindent, a végsőkig mindent tégy meg az irgalmasságban a másikért. Tehát szó sincs róla, hogy Jézus fölállított volna egy ilyen fokozatot, hogy az irgalmasság jó, de az áldozat az már sok. Azt már nem kell tenni, és nekünk keresni kéne, hogy hol van az irgalmasság és az áldozat határa, mert itt az ég, ahogy az Ószövetség idézett világosra teszi, az égő áldozatokról van szó. A vallási szertartásokról, a vallási formákról, és azt mondja, Isten nem ezeket kívánja.

És önmagában ezek értéktelenek. Csak akkor, hogyha elvégzik az ember szívében azt a tanítást, azt a változást, amire szükség van. Azt hiszem, így érthető, ugye? Igen. Tessék, tehát az Ószövetség idézet egy pillanat alatt megvilágítja meg a szövegösszefüggés. Máté 12-ben. Tessék. Igen. Kézenfekvő kérdés. Igen. Hát ha valaki Mózes könyvét kinyitja, ugye Mózes 5 könyvét, akkor azt találja, hogy a Mózes harmadik könyve, tehát egy egész nagy rész az, az összetartozó 5 könyvön, a Mózes könyvein belül, a különböző áldozatokkal foglalkozik. És ez különben egy roppant érdekes kérdés, maga az áldozat kérdése is, mert a világ valamennyi vallásában létezik az áldozat fogalom, nem? És ezen is lehet gondolkozni, hogy honnét találta rá az emberiség erre a kérdésre, hogy áldozat fogalom. Valahol ebben mindig ott dereng az, hogy valami nincs rendben az ember körül, valami rosszat ki kéne egyenlíteni, valami rosszat helyre kéne tenni. De azt is rögtön mondhatjuk, hogy az Isten rendelte az első áldozatot, abban biztosak lehetünk, még mire következtethetünk két dologból. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy amikor a bűneset után az első emberpárnak el kellett hagyni az úgynevezett édenkertet, akkor Isten bőrruhákba öltöztette őket. Ez pedig az első áldozat bemutatását feltételezi. A másik dolog, hogy mindjárt ott van Kain és Ábel történet, akik már ismerték az áldozat bemutatás gyakorlatát. És ha még azt is megfigyeljük, hogy Isten elmondta az eljövendő megváltóra vonatkozóan az úgynevezett ősevangéliumot, hogy majd mi is lesz, hogy a megváltó élete árán menti meg az emberiséget, mert miközben a kígyó fejére tapos, az meg a sarkába mar. Tehát halálos marással megmarja. Akkor rögtön megértjük, hogy az áldozatokat Isten eredetileg azért rendelte, hogy az izraeliták megértsék, hogy a bűn az egy halálos hatalom, a bűn zsoldja mindenképpen a halál, és ők csak akkor szabadulhatnak meg, ha az Isten szeretetéből adott helyettes áldozatot elfogadják és igénylik a maguk javára. De az áldozatok többféle fajtájának sokrétű tanítása volt. Azt is kifejezték, hogy az Isten áldozatára az ember helyes válasza a viszont áldozat. Ugye például az égő, a úgynevezett égő áldozat, a teljesen égő áldozat, az jelképezte azt, hogy az ember a teljes élete odaadásával válaszol az Isten áldozatára. És sorolhatnám még a különböző áldozatoknak a fajait, de a veleje mindegyiknek az volt, hogy Isten ad áldozatot az emberért. És az ember csak arra válaszol. A pogány vallásokban, a legkülönbözőbb egyéb vallásokban pedig ez úgy torzult el, hogy az ember ad áldozatot, az ember engeszteli az Istent a maga ajándékával vagy áldozatával. Óriási a különbség, hogy Isten ad áldozatot, hogy az embert megmentse, és az ember egy szeretetből fakadó viszont áldozattal felel arra, és ez a viszont áldozat nem valami jó dologról való lemondás, vagy nem mártíromság, hanem ez a viszont áldozat az, hogy az életét az Istennek szentelje, és ő is részt vegyen más emberek megmentéséért való munkában, ugye? Tehát ez egy óriási különbség, vagy pedig az a gondolat, hogy az embernek kell ajándékot és áldozatokat adni, hogy a haragvó Istent kiengesztelje. Tehát teljesen más az Isten kép. Tehát ennyit tudok rá válaszolni. Igen. Jöhet a következő kérdés. Tessék, kinek volna. Tessék. Köszönöm. Jó kérdés. Gondolom, hogy ez nem egy közérthető kérdés mindenkinek. Ez a latin kifejezés, hogy preexistencia, az azt jelenti, hogy előzetes létezés. Ugye a teológiában így szokták emlegetni, hogy Jézus nem Betlehemtől fogva létezik, amikor kisgyermekként, emberként megszületett, hanem a Jézus preexistenciája az azt jelenti, hogy mielőtt ő Betlehemben megszületett volna, ő már létezett, mint Isten fia a mennyben. Na most a kérdés arra vonatkozik, hogy példabeszédek könyve 8. fejezetében van egy nagyon érdekes szakasz, gyönyörű rész, igen, amely valóban a megváltó személyéről szól, és ugye mivel példabeszédek könyve ószövetségi könyv, ugye is ott arról szól, hogy egy olyan valakiről, aki a föld megalapítása előtt született, és aki a föld megalapításánál ott volt Isten mellett, hát nyilvánvaló, hogy itt tényleg Jézus preexisztenciáról van szó. Olvassuk el ezt a szakaszt, mert akkor mindenkinek érthetőbb lesz, és utána válaszolok arra a kérdésre, hogy a korabeli emberek mit értettek ebből. Tessék! Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek mindjárt a Zsoltárok után van. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Olvassa akkor?
Hányadik verstől? Jó, köszönöm szépen. Nos, tehát akkor a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Először csak egy megjegyzés, hogy a fordítás kérdése. Most egy más fordításon melyik fordítás volt, ez pontosan a... Az ökumenikus, a Biblia tanács... Igen. Na, szóval én a következő okból szoktam mondani, hogy mindig a Károlyi fordítás a legjobb. Még mindig az a legjobb. Nincs jobb magyar fordítás. Mert például itt, ahogy hallgattam ebben az új fordításban, itt egy nagyon komoly dolog hiányzik. Az a pontosan az a kifejezés, amiből kiderül, hogy itt egyértelmű, hogy a megváltóról van szó. Tudnélik, azt mondja a 23. versben, örök időktől fogva felkenettem. Nem tudom, valaki emlékszik-e még rá, hogy mondtam, hogy a héber messiás név, a szó szerint azt jelenti, hogy felkent. Itt ugyanaz a héberben, ugyanaz a kifejezés van, és ezúttal egyértelműen a Szentlélekkel teljes, ugye a felkent erre utal, ugye ezt magyaráztam, hogy olajjal kenték föl Izraelben a főpapot, a prófétákat, a királyokat, és hogy az olaj mindig a Szentlélek szimbóluma volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a tisztségeket csak a Szentlélek által lehet betölteni. A messiás név pedig azt jelenti, hogy a felkent, minden közelbi meghatározás nélkül, az volt az értelme a Szentlélekkel teljes, aki a Szentlélek teljességével jön. Tehát mikor itt van ez a kifejezés, hogy én örök idők előtt felkenettem, akkor ez egyértelműen a messiásra utal. Tehát ez azonosítja a legpontosabban, hogy itt a messiásról van szó. Egyébként a szövegben eredetileg ez úgy jelenik meg, nézzük meg a 8. fejezet első versét, itt kezdődik az értelmi szakasz. Avagy a bölcsesség nem kiállt-e, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát? Tehát, minthogyha megszemélyesítve a bölcsesség maga szólalna meg. Ugye az Ószövetségben még sokszor homályos az eljövendő megváltónak a személye, még csak közvetetten szól róla, hiszen még nem jelent meg a Földön is, és még csak ilyen különleges proféciák világítanak rá a személyére. De úgy szól róla, mint aki a megtestesült bölcsesség, mint aki a bölcsesség szava az emberek számára. Nos tehát, hogyha ezt nem mindenki fogadja el, teljesen így van, főleg a teológiai tudomány területén nem mindenki fogadja el, hogy itt az eljövendő messiás személyéről van szó, de teljesen egyértelművé teszi a dolgot az, hogy ki a megtestesült bölcsesség egyik oldalról. Ugye azt mondja a Biblia, hogy az ószövetségi proféták által is Krisztus lelke szólt. Ugye Isten szemében bölcsesség csak az, ami erkölcsileg tökéletes, ami erkölcsileg rendben van. A Biblia az emberi okoskodást nem sokra becsüli, csak azt, ami erkölcsileg teljesen a helyén van. És az a bölcsesség, aminek gyakorlati megvalósítása is van. Ugye ezzel sokat szoktak elmélkedni, és ezt nagyon helyesen magyarázza a teológia is, hogy mi a bibliai bölcsesség fogalom. Hogy a bibliai bölcsesség fogalom nem az, amit mi értünk, hogy valaki okos és sokat tud. A bibliai bölcsesség fogalom az, ugye, ahogy mondja Jakab apostol, kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg jó, az ő jó életéből bölcsességének szelídségével. Ugye a bölcs ember az, aki cselekszi is azt az erkölcsileg teljesen helyes igazságot, amit ő ismer, amit képvisel. Tehát ez is Krisztus személyére mutat. Aztán a döntő módon az, hogy a felkenettem, örök időktől fogva felkenettem. Ugye az új szövetséggel teljesen összecseng, amikor azt mondja, hogy az Atya örök időktől fogva megalkotta a megváltás tervét, és a világ megalapítása előtt elhatározott volt Krisztus áldozata. És amikor azt mondja, hogy mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem, az új szövetség... Ben mindig ez a kifejezés vonatkozik Jézusra, azt mondja, hogy minden teremtmény előtt született, ő az Atya egyszülöttje, de sohasem mondja azt véletlenül se, hogy teremtetett. És ő nem teremtmény, hanem ő eltér a teremtményektől, mert ő nem teremtetett, hanem született. Tehát mindezek az egybecsengések, és még hadd tegyem hozzá, hogy az egész új szövetség azt vallja, hogy a teremtésnél Jézus együttműködött az Atyával. Ezt nagyon sokan elfelejtik. Említettem tavaly is, hogy nagy kárt tett ilyen szempontból az apostoli hitvallás. Ezzel nem akarom bántani az apostoli hitvallást, mert az még a kereszténység tiszta korszakából valós. Egyébként nagyon jó a tartalma is. Tényleg azt mondja, hogy mit hittek a keresztények eredetileg. Csak egy hiba van benne, ez a bizonyos három hitágazat, ami ugyan direkt nem mondja ki, de sajnos félreértéshez vezet a gyakorlatban. Tudnék, úgy kezdődik, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, mintha a teremtés csak az Atya
Krisztushoz tartozni, utána ugye és Jézus Krisztusban, mint a Krisztushoz csak a megváltás tartoznék, és a harmadik, úgynevezett harmadik kitágazat szól a Szentlélekről. Viszont nem lehet így elosztani a munkákat az isteni személyek között, mert a Biblia azt mondja, hogy épp azért csodálatos, hogy Jézuson megváltunk, mert ő az ember teremtője is. És az Atya a megváltási tervnek az alkotója. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ő is áldozatot hozott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát hozta érte. Épp akkor áldozatot, mint a fiú. Tehát ezt a félreértést jó kiküszöbölni, az új szövetség teljesen egyértelműen mondja, hogy egy atyánk van, akitől a mindenség, és egy úrunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. És azt mondja, hogy a Jézus Krisztus, hogy a mennyei atya általa teremtette a világokat. Nem csak azt, ami a földön van, hanem láthatókat és láthatatlanokat. Mindazokat, amelyek a mennyen vannak, és mind, amelyek a földön vannak. Tehát a Biblia nem csak a föld és az ember teremtőjének mondja Krisztust, a második isteni szemét, a fiút, hanem a láthatatlanok, a mennyeiek teremtőjének és a mindenség teremtőjének. Tehát ennyi azonosítás mellett teljesen egyértelmű, hogy Krisztusról van szó. Ez az Ószövetségnek a szokásos nyelvezet a messiási proféciáké, hogy nem teljesen nyíltan beszél az eljövendő messiás szeméről, hanem itt például, mint a megszemélyesített bölcsesség szólal meg. Nem tudom, így érthető-e. Tehát azok számára, akik a Biblia belső összefüggéseit valóban kutatják, és ezekre a párhuzamokra és egybecsengésekre odafigyelnek, ez nem kétséges, hogy itt Krisztusról van szó. Tessék, kinek lenne még kérdése? Igen, most válaszoltam rá, hogy ezt a teológiában sokan megkérdőjelezik. Ja, hogy a korabeliek értették, igen. Hát a korabelieknél az a helyzet, hogy sok mindent nem értettek, amit érthettek volna, ha kutatták volna. Köszönöm, mert valóban erről a részéről a kérdésnek megfeledkeztem. Emlékszünk rá, hogy Jézus milyen szemrehányást tett a feltámadása után. Mert ugye a halálán se ütköztek volna meg úgy, hogyha kutatták volna az írásokat. És akkor azt mondta nekik, ó, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet a proféták mondtak. És még korábban egyszer a főtanácsnak pedig azt mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Mintha csak azt mondtam volna, és nem veszitek észre, és nem fedezitek föl, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát azt kell mondani, hogy sajnos nagy részt a korabeliek nem fedezték fel ezeket. De nem azért, mert nem fedezhették volna föl, mert csak kevesen voltak, akik igazán kutatták az írásokat, és akik utat adtak a Szentléleknek. De nem is csak egyszerűen az egyes hívők hibája volt ez, hanem a babiloni fogság után. Ugye? Tehát még egy picit visszamegyek, még visszább Izrael történelmében, hogy először az volt a helyzet, hogy folyton ingadoztak bálványimádás és az igaz Isten tisztelete között, tehát rengeteg nyomorúság volt Izrael történelmében. Amikor a babiloni fogságba kerültek, akkor ez egy hatalmas és hatékony történelmi lecke volt, utána többet az egyisten hitben nem ingadoztak. Az is nagyon érdekes, már erről is szó volt, hogy például a többnejűség is úgy eltűnt Izraelből, mintha soha nem lett volna a babiloni fogság után. Szóval egyszerre mindent megértettek a nagy történelmi lecke nyomán az írásból, és bizonyos dolgokban nagyon hűségesek lettek, de a kezdeti nagyon pozitív reformáció hamar eltorzult egy ilyen legalista, egy ilyen törvényeskedő irányba, hogy mintha az ember már csak azért lenne, hogy a törvényt megtartsa, és rengeteg rabbinikus előírást kapcsoltak az Isten törvényeihez, ami végül oda vezetett, hogy pont az ellenkező, pont a lényeg veszett el az isteni szeretet. És ebben a vallásosságban az írás már háttérbe szorult. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a babiloni fogság után nem sokkal kialakult rabbinikus vallásosságban, ugyanúgy a hagyomány és emberi vallási tanítás fölé nőtt, ránőtt az eredeti ószövetségi tanításra, mint ahogy sajnos a kereszténység körében is nagyrészt a későbbiekben. Tehát ezért nem csak az egyes hívők voltak az okai, nem kutatták elég szorgalmasan, hanem mindnyájukra óriási mértékben hatott a vallási hagyomány, a vallási tanítók által képviselt irányzat, az pedig már fontosabbnak tartotta a bölcsek, az emberi tanítóknak a tanításait, és noha minden szombaton olvastak az írásokból, de ezeknek az értelmezése, azt már nem, hogy így mondjam, természetesen és üdén nem az emberek értelmezték és keresték annak az értelmét,
hanem tulajdonképpen azoknak megvolt a hagyományos és hivatásos magyarázata, és az emberek ezektől fügtek. Ez volt a gond. Tessék, kinek volna további kérdése? Nagyon köszönöm ezt a megjegyzést, mert ez valóban egy nem csak a kiemelés miatt, hanem egyáltalán gyakori félreértés, tehát János 5.39-ről van szó, és ezt én is sokat hallottam már így jó szándékkal vallásos emberektől így igyezni, hogy tanulmányozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek, de vigyázzat az eredeti szövegben, ez nem felszólító mód, hanem Jézus a farizeusokat és az írástudókat szembesíti, azt mondja, ti az írás doktorai vagytok. Ti tanulmányozzátok az írásokat, és azt valljátok, hogy abban van a ti örök életetek. Tehát azt valljátok, hogy tisztelitek az írásokat, és ebben van az örök bölcsesség. És mégis nem veszitek észre, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus azt akarta mutatni ezzel, hogy ellentmondásban vagytok önmagatokkal, és vakon nézitek az írásokat. Tehát ez az eredeti értelme ennek a János 5.39-nek. Tessék, kinek volna további bármilyen természetű kérdése? Lehet szabadon. Igen. Igen. Hát, nagyon jó kérdés. Na most a kérdés úgy hangzott el, hogy megtudtuk, hogy mit mondott a korabeli embereknek, ugye? De mit mond nekünk, ha most én olvasom ma? Hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van az örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Nyugodtan merem mondani, hogy sokféle buzgó és még bibliás... Nem tudom, mi volt, bocsánat. Sokféle buzgó és még bibliás vallási irányzat is rétezik, amelyik mégis szem elől téveszti Jézust. Tehát, és bármely hívővel, nem csak irányzatokról beszélünk, egyes hívőkről. Tehát bárki olvashatja a Bibliát úgy, hogy szem elől téveszti benne a központi mondani valót, Krisztus személyét és a megváltás titkát, és a megváltás evangéliumát. Tehát van, aki törvénykönyvként olvassa a Bibliát, és olvassa rá a másik fejére, hogy ezt így meg így van, és ezt neked így kellene megtartanod, és te nem tartod meg. De a Bibliában nekünk mindenek előtt azt kell felfedezni, hogy ezek arról szólnak, hogy mindnyájan elveszett bűnös emberek vagyunk, nincs köztünk egy igaz sem, és egyedül Krisztus a megváltó, és Krisztus nem csak a bűnbocsánatban tud minket részesíteni, hanem Krisztus a Szentlélek által lakozni tud bennünk, és Krisztus ma is él, és mint közben járó segíteni tud nekünk, hogy mi győzzünk a természetünk, a bűneink felett. Tehát Jézus ma is mondhatja nekünk, hogy olvassátok az írásokat, elméletben valljátok, hogy ebben van a ti öreg életetek, de nem találjátok meg benne a lényeget. Hogy hogyan lehet a megváltó Krisztus által a bűn felett az ember megromlott természete felett győzni. Ma is van mondani valója. Nem idejét múlt, igen. Még valaki jelentkezett? Igen? Igen. Tehát ugye most a teremtés is előjött, és ezzel kapcsolatban merült fel, ugye az ősi kérdés a teremtés vagy evolúció, ugye, és hogy ténylegesen mennyi idős a Föld, szóval vehetjük-e úgy, ahogy a Biblia írja. Most ha a kérdésnek a súlypontja egy kicsit a Föld kora is, vagy más a súlypontja? Igen, köszönöm. Biblia szerint az emberi történelem, nem lepődjünk meg, sokkal fiatalabb, mint az emberi feltételezések vagy elgondolások szerint, mintegy 6000 éves. Hajszál pontos idő nincs, de megmondom, miből lehet ezt mégis látni. Úgy tűnik, hogy a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében azért sorolja az életkorokat a vízözön előtti nemzedékben, és utána a vízözön utáni első nemzedékeknél is, hogy erről az úgynevezett egyetemes őstörténetről, amíg eljutunk odáig, hogy Izrael elhívása, és már onnét Izrael történetével folytatódik tovább a bibliai történet, arról időben is legyen bizonyos fogalmunk. És itt ez teljesen egyértelmű, hogy mintegy 6000 éves, csak mindössze a földi történelem. De most fölmerülhet akkor az a kérdés, hogy akkor honnét vannak mindenestől. Ugye, na most ugye megint arról van szó, ugye, hogy a Biblia szerint nem így van, mint az evolúciós elmélet szerint, hogy a Föld már megvolt, és akkor egy jó idő múlva megjelent az élet, egy jó idő múlva megjelent az ember, hanem a bibliai történelem szerint, a bibliai leírása szerint
ahogy a Föld megteremtette, azonnal megteremtette, ugye mindössze 6. napon ott van az ember is. Tehát a Biblia rögtön az emberrel, a földi történelem kezdete egyben az emberi történelem kezdetét is jelenti a Biblia szerint. Na most ezek a nagy életkorok, nagy évszámok, ezek teljesen hipotétikusak. Ugyanis nem létezik olyan kormeghatározó módszer, és semmi olyan irodalmi emlék nincs. Az irodalmi emlékekkel nem tudunk visszamenni időszámításunk előtt 2400 mögé. Nem tudunk. Ami az irodalmat illeti, a Biblia az egyetlen, amely beszámoló szerűen rövid tömör leírást ad az emberi történelem kezdetéről és indulásáról. Ilyen összefüggő leírás az egész világirodalomban nincs. Vannak mitoszok, homályos mitoszok, különböző vallásoké, de ilyen összefüggő, jelentésszerű, egyértelműen történeti jellegű leírás nincs több. És persze ezt nem azt mondom, hogy világos, hogy mindenkinek meg kell győződni róla, hogy ennek hitelt ad, de tényszerűen most csak arra mutatok, hogy ez az egyetlen ilyen összefüggő történeti leírás, jelentésszerű közlés az emberi történetnek az kezdetéről, és egyáltalán irodalmi emlék időszámításán előtt 2400 mögé nem megy vissza. Idő meghatározó módszer pedig nincs. Ugye amikre itt gondoltak, az a bizonyos C14-es, most nem akarok ebbe belemenni, azt a családban valakinek van valamilyen, ugye, ilyen fizikusi szakmája, vagy hasonló, vagy tévedek? Nincs? Akkor tévedek, igen. Na, de szóval ennek utána lehet nézni, hogy ez nem stimmel, és azt is hadd mondja meg, hogy mire épültek ezek az évmilliók. Egyrészt teljesen hipotézis, arra épül, hogy fokozatosan magától fejlődött ki, a másrészt pedig létezett egy Lyell nevű geológus a 19. század végén, és ő felállított egy elvet, amit a mai elit természettudomány már abszolút nem, egyáltalán természettudomány már nem val, túlhaladottnak tekint. Ez az elv pedig az uniformizmus elve volt. És az uniformizmus elve azt jelenti, hogy bármeddig gondolkozunk vissza az időben, mindig ugyanazoknak a természeti törvényeknek a létezését, működését feltételezzük, amelyeket ma ismerünk. Na most ez, hogyha Isten nélkül gondolkozunk, akkor ezt nem lehet kifogásolni, mert a természettudomány nem tud mással gondolkozni, akár meddig megy vissza az időben, mint hogy feltételezi a ma megismert természeti törvényeknek a működését. De senki nem tudja megmondani, hogy tényleg így volt. Mert ugye, ha a Biblia szerint, ha volt teremtés, hogy Isten a semmiből a szavával teremt, akkor már nem áll az uniformizmus elve, mert ez ma ismert természeti törvényekkel le nem írható, és meg nem magyarázható. Ha volt bűneset, ami után megjelent a halál, ami addig abszolút nem volt, meg ilyen, hogy az erősebb pusztítja a gyengébet, akkor se stimmel az uniformizmus elve, mert itt olyan változás, azelőtt nem ezek a törvények uralkodtak. Volt vízözön, amikor a Biblia szerint a földfelszín, a klimatikus viszonyok, a vízháztartása, minden megváltozott a Földnek, akkor megint nem érvényes az uniformizmus elve. Csak egy kis szellemes hasonlatot mondok, én is úgy olvastam egy könyvben, azt mondja, hogy mi a különbség az uniformizmus elve között, szóval hogy bukik meg az uniformizmus elve, ha tényleg volt teremtés. Azt mondja, tegyük fel, hogy egy mai természettudós az uniformizmus elvével a fejében megvizsgálja Ádámot és Évát a teremtés 6. napján. Megnézi a fogazatukat, a csontozatukat, ugye megvizsgáljuk, és kijelenti, hogy olyan 25-26 évesek körülbelül mondjuk. Mert a ma ismert természeti törvények szerint ennyi kell ahhoz, hogy egy ember ilyen és ilyen állapotra jusson, ugye? Na de ha volt teremtés, akkor csak egynaposak, értjük. Tehát akkor az uniformizmus elve nem stimmel. Tehát ugye itt sajnos megvan az a következetlenség, hogy egyébként a tudománynak alapelve, hogy hipotézist és tényeket másképpen kezeljünk, de itt az emberiség akaratlanul is elfogult, mert tulajdonképpen borzasztó úgy létezni, hogy a kezdetünkről nem tudunk semmit. És így alakult ki az, hogy leszögezett axiómák arról, hogy volt kezdetben. És még tegyük hozzá, hogyha az embernek van egy ösztönös menekülése az Istentől, mert tudja, hogy az azért önmagával való szembenézést, meg változásokat igényelne az életében, és azért az ember hajlamos arra, hogy inkább ne legyen Isten, és vagyok csak én, ugye? És akkor élek úgy, ahogy nekem tetszik, mert ez kényelmesebb, vagy könnyebbnek, vagy jobbnak tűnik. Tehát sajnos itt nem működött az a tudományos precizitás, hogy itt tegyünk különbséget hipotézis és tény között. Egyébként a legelőre haladottabb természettudomány teljes egyértelműséggel azt mondja, hogy
a 19. századi, meg 20. század első felében kidolgozott evolúciós elméletek, mert igazából nem egy van, hanem többféle típus van, azok teljesen túlhaladottak. És azt, általában azt mondják, az agnoszticizmus álláspontját vallják, hogy nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ezek az evolúciós elméletek naívak voltak, és ma már abszolút azt tudjuk, hogy ez lehetetlen, hogy így keletkezett a világ.

Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyve legfelemelőbb részeihez. Ma a 21. fejezet első 8 versét szeretném, és itt már szinte szóról szóra megismertetni a kedves hallgatókkal. Lezajlódott a földi történelem, lezajlódott az 1000 éves ítélet, amely az ítélet második szakasza, lezajlódott a második feltámadás, és beteljesült a második halál. A föld meg van tisztítva, és az egész világegyetem ezáltal a gonoszságtól, és Isten a föld, a mi földünk, a mi mostani földünk újjáteremtésébe fog, és János apostol azzal kezdi ezt a 21. fejezetet, hogy ő új eget és új földet látott. Ez a föld, de mégis teljesen újjáteremtve. Ez a földgolyó, amelyen most élünk, amely a szemünk láttára sorvad el, ezt a földgolyót teremti újjá Isten, és erről szól, erről az újjáteremtésről, Krisztusnak a hatalmas kijelentésével, íme mindent újjáteszek, ez a 21. fejezet első 8 verse. Rövid ez a szakasz, de mégis jelentőség teljes minden szava. A Biblia nagyon röviden beszél az örök életről és az újjáteremtett földről. Talán egy magyar költő tudott erről nagyon röviden beszélni. Az éppen most ünnepelt József Attila. József Attilának van egy töredéke, mindössze 4 sorból áll, így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Valahogy így néz ki a történelem, röviden. Valamikor volt a tett. Isten meg akarta osztani az istenségét, létrehozott teremtményeket. Nem azért hozott létre Isten teremtményeket, hogy uralkodjék fölöttük, hanem azért, hogy azokat a teremtményeket is hozzásegítse ahhoz, hogy ők maguk is hasonlatossá váljanak az Istenhez. Úgy, ahogy mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti. Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. De az angyalok rendjében valaki szembefordult az Istennel, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy valaki megosztja az életet, nem jó az, hogy másokat is hozzásegít az élethez. Mindenki éljen önmagának. Ez egy erkölcsi lázadás volt. A mennyben Sátán szembefordulása erkölcsi szembefordulás volt, és Isten erkölcsi kérdéseket hatalommal soha nem old meg, ezért húzódott ilyen hosszú ideig az emberiség története. Az emberiség története, ami körülbelül 6000 év, 1000 éves a kiértékelése, ez több évezredes folyamat, de hogy mindenki előtt megnyugtatónak látszódjék az, amiről te beszéltünk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti a gonoszságot. Amiről Malakiás könyve az Ószövetség utolsó soraiban beszélt, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, hogy Isten a rosszat mindenestül kiírtja, de csak azután történik meg, hogy lelepleződött a rossz, hogy visszataszítóvá lett mindenki előtt a rossz. Isten pontot tesz a földi történelem végére, és elindul egy másik történelem. Valamikor volt a tett, aztán erre válaszul lett a gyűlölet, mert hiszen Sátánnak a törvénye, az önzés törvénye végül is a haragnak és a gyűlöletnek a törvénye. De nagyon szépen mondja József Attila, hogy erre a válasz a gyűlöletre nem a gyűlölet lett, hanem a szeretet lett a válasz. Jézus eljött és az életét adta az emberiségért. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, mondta a feltámadása után, de a hatalmát csak itt, a végidő küszöbén vette magához. Most már egy olyan korban élünk, amelyről Jelenések könyve 11. fejezetében ezt olvassuk, hogy hálát adunk neked, Isten, hogy nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. A végidő kezdeti időpontját tudjuk, Dániel proféciája alapján, a végidő végső pontját nem tudjuk, Jézus második eljöveteit, de ez a szakasz, amelyben most élünk, ez már az Isten országlásának, az Isten hatalma készhezvételének az időszaka, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti is a hatalmát. Visszaadja az életet azoknak, akik elfogadták a törvényt, a szeretet törvényét, és örökre visszavonja az élet jogát azoktól, akik nem a szeretet, hanem a gyűlölet álláspontjára jutottak. És a világnak vége lett. 4 sor. Nem ismerek egyébként sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban ilyen rövid megnyilatkozást.
talán Pilinszky János, aki nagyon szerette József Attila költészetét, talán ő írt még ehhez hasonló rövid verset. A versének a címe, mert a József Attila versnek nincs címe, ez töredék, a kiadások is a töredékek közé sorolják. Pilinszky versének van címe, ez a Mielőtt. A vers szintén rövid, de több mint négy sor, és így hangzik. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennynek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Hosszabb a vers, de gyönyörű, szép, egyszerű bibliai jelkép köré van szervezve az asztalhoz ülés, a mennyegző jelképe köré. Egyszer asztalhoz fog ülni majd a menny és a föld, az Isten mennyei világa és az emberiség. Egyszer fog találkozni ez a két világ, és a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verse ezt mondja el. Minden kedves hallgatómnak tudom ajánlani, hogy sokat olvassa ezt a 8 verset. Próbáljuk fennhangon elmondogatni is. Én például nagyon sok helyen elmondom minden kommentár nélkül ezt a 8 verset. Nagyon jó lenne, hogyha ez egyre több helyen hangoznék el, esetleg istentiszteletek előtt és után, különböző alkalmakkor, és egy nagyon szomorú helyen is, a temetőben. Ha keresztény emberek megtanulnának így elválni a szeretteiktől, ezek alapján, a versek alapján. Először felolvasom ezt a 8 verset. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És monai székben ült,

és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves hallgatóim, tehát ez a 8 vers, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és hogy említettem, olyan rövid ünnepélyes kijelentések sorakoznak, hogy itt most van időnk, hogy szinte minden egyes szót a mérlegre vessünk. János apostol új eget és új földet látott, mert azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Elmúlik ez a világ és ennek ábrázata is, mint a ruha megavul, ami földünk, tönkretette a gonoszság, tönkretette az önzés, tehát ez a világ elmúlik. De a helyébe itt, ugyanezen a földön egy új világ fog képződni. Isten újjáalakítja a földet, hogy hogyan, miképpen, nem tudjuk. De ez Istennek egyik leghatalmasabb ígérete, hogy az újjáteremtett földön lesz az örök élet a megváltott emberiség számára, sőt, majd látni fogjuk a következő versekből, rendkívül finoman érzékelteti a Szentírás, amit Petőfi Sándor, hogy ki ne hagyjam a harmadik nagyköltőnket, így mond, hogy a menny a földre fog leszállni. Rá fogok mutatni azokra a versekre, amelyek érzékeltetik, hogy Isten a világ mindenség központját, ami most a mennyben van. Hogy hol van a menny pontosan térben, azt mi nem tudjuk, de a világ mindenségnek most a menny a központja. De a mennyei központ is a földre fog leszállni. Nem tudunk sok minden egyszerű kijelentéssel sok mindent kezdeni, például tenger többé nem volt. Meg se próbálom magyarázni. A Biblia szerint ugyan ismerünk ilyen dolgokat, hogy az özönvíz után a földünk kontinens beosztása bizonyos módosulásokat szenvedett. Péleg idejében osztatott el a föld, mondja a Biblia, Mózes első könyve 11. fejezetében. Talán a földrészek jobban egybeértek, talán nem volt ennyi tenger, vagy nem ott voltak a tengerek, ahol most vannak. Ugye ezt sokan, ahogy ránéznek a térképre, láthatják, hogy Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa is szinte összenyomható, de mivel a Biblia nem hatalmaz fel bennünket semmiféle spekulációra, csak ennyit mond, hogy tenger többé nem volt. Hogy ebben mi van, hogy nem volt, nem látott János apostol ilyen hatalmas, kiterjedt tengereket, vagy ilyen viharzó, vagy ilyen félelmetes tengereket. Az egész Bibliából azt tűnik a szemünkbe, hogy a Biblia szerint, amikor Isten megteremtette a földet, a föld rendkívül kiegyensúlyozott és harmonikus állapotban volt, szóval nem voltak mondjuk 10.000 mélységes tengermélységek, és nem voltak 8.000 méteres magas hegycsúcsok, hanem kiegyenlített. Tehát az egész föld egy gyönyörű, szép, esztétikailag is egy varázslatos és semmi máshoz nem fogható gyönyörű vidék volt. Az özönvíz nagyon sok mindenben megváltoztatta a földnek a kinézetét. Hatalmas, félelmetes hegycsúcsok jöttek létre, ugye a süllyedés, a vetődések, a gyűrődések által. Hatalmas mélységű tengerfenekek képződtek, és a földünk jó néhány pontja valóban hátborzongató, de ilyenből nem lesz. Minden az Isten kezenyomát fogja viselni, ahogy viselte az Isten kezenyomát a teremtés hajnalán, de a rossz fokról fokra nem csak az embervilágot torzított el, nem csak az állatvilágban okozott hatalmas módosulásokat, vagy a növényvilágban, de a földünknek a geográfiájában és a földünknek a kinézetében is. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ez az egyetlen egy vers, amit ma este nem szeretnék magyarázni. Itt János apostol megemlíti, hogy ő látta az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített menyasszony, de utána, hogyha belenézünk itt a szövegünkbe, akkor láthatjuk, hogy a 10. verstől ennek az Új Jeruzsálemnek a részletes leírása található. Ez olyan alapos, részletes leírás, és itt csak előrevet valamit, amit később tárgyal, hogy ezt nekünk is külön alkalommal kell szemügyre vennünk, tehát a sorrendben következő előadás csak erről fog szólni. Mi ez az Új Jeruzsálem? Miféle kőfalakat látott? Miféle arany, ezüst, drága kövekkel borított, hatalmas, nagy területet látott. Mit jelképez ez? Vagy egyáltalán miért van itt a Biblia végén egy ilyen ásvány és kőzettani ismereteket feltételező

De János apostolnál ezek az ismeretek megvoltak, mert az összes nemesfémet és ásványt és drágakövet pontosan le tudta írni, amit János apostol látott, és amit pontosan lejegyzett, hogy ő mit látott aranyból, mit látott jáspisból, ametiszból, topázból, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Ez volt maga a látomás. Nagyon érdekes, hogy a látomás maga nagyon rövid volt. Új ég és új föld, egy egészen más világ, és ereszkedik alá az új Jeruzsálem, amely olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. A harmadik vers azonban már egész más dologgal kezd foglalkozni, és hallottam, hogy a Bibliának nagy része azért nem álom és nem látomás, hanem gondolatihletés, és amit hallott itt János apostol, azzal kell nekünk is foglalkoznunk. Tehát ezt nem látta, ezt hallotta. De mi is a Bibliát nagy egészében azért igében kaptuk, kijelentésekben kaptuk. Ezeket kell megértenünk, hogy az új ég és az új föld titkához közelebb kerüljünk. Mit hallott János apostol? Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugye a Bibliában a sátor szó szerint is értendő kifejezés, de jelképes kifejezés is. A sátor a lakhelyet jelképezi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és köztük lakozik, hát erre utaltam, hogy az Isten, az Atya, aki a bűnbeesés óta itt a földön nem járt. A bűnbeesés óta itt, a Földön, a saját teremtett világában az Atyaisten nem járt. A Szentlélek területe lett a Föld, és Jézus Krisztusé a közben járóé. De itt a Biblia kimondja ezt az ünnepélyes ígéretet, hogy az Isten, az Atyaisten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Na erre mondtam azt, hogy a menny a Földre fog leszállni. Isten idejön. Erre a földre helyezi a világmindenség központját. Vajon miért? Miért ilyen kitüntetett a mi földünk, ami most tele van nyomorúsággal, tele van viszállyal? Vajon ez miért van így? Azért, mert amiben az angyalok vágynak betekinteni, amiben mennyei fejedelemségek és uraságok kívánkoznak belelátni, hogy az egyház által az Isten sokféle bölcsessége hogy lesz nyilvánvaló, szóval az Isten erre a páratlan helyszínre, ahol a rossz problémája ennyire elhatalmasodott, de ahol ő az Isten a rossz problémáját nem hatalommal oldotta meg, nem erővel és nem hatalommal. Isten a rossz problémáját szeretettel, bölcsességgel, ha kellett évezredek kivárásával, végtelen nagy türelemmel, ilyen hatalmas nagy leckekönyv, mint ez az egész emberi történelem nincsen. Az Isten hatalmas nagy példát adott az ő szeretetéről, hogy mi mindenre képes, nem törölt el Ádámot és Évát, nem törölt el az emberiséget, amikor szembefordult vele. Az emberiség történetének sok pontján, amikor az emberiség az életet megcsúfolta, amikor emberhez méltatlanul élt itt az emberiség, volt, amikor Isten közbeavatkozott, és egy özönvízzel 8 emberrel újra indította tovább a történelmet, de aztán az Isten hagyta, és az Istennek a sokféle bölcsessége, igen, itt, ezen a földön zajlódott le, és Isten ennek emlékéül, hogy itt a földön oldódott meg egyszer s mindenkorra a rossz problémája, a mennyet a földre fogja lehozni. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ma a népek nem az Isten népei. Ma a népek, az emberek úgy élnek, ahogy az indulatuk, ösztönük diktálja. Ha valaki keresés, megtérés, hitáltal nem kapcsolódik az Istenhez, akkor tékozó fiú, tékozó nép, tékozó ország, hogy egy újabb magyar költő nagy vers címét, illetve kötet címét említsem. Az Isten azonban idejön, az ő népei, a föltámasztott emberek, a megigazult emberek, és ennek a nagyon rövid ünnepélyes kijelentésnek a végső mondatrésze is hatalmasok, hogy maga az Isten lesz velük, ez az első hatalmas kijelentés, hogy gondoljatok bele emberek, maga az Isten lesz veletek. Ide jön az Isten. Látjátok az Istent. Mind a három isteni szemét látjátok. Az Atya is itt lesz. Maga az Isten lesz velük.
Ehhez hasonlót talán János evangélium a 16. fejezetében Jézus mondott egyszer, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy értsétek meg, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya, nem csak én, nem csak a lélek, aki küzd mindenkiért, hanem maga az Atya minden embert személyesen ismer, személyesen felelősnek érzi magát minden emberért. Maga az Isten lesz velük. De tessenek megfigyelni, itt nem pont van, hanem még hozzáteszi János apostol, az ő Istenük. Hát ez meg miért van itt? Mit fejez ki ez a szó? Hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Miért teszi hozzá ezt az ő Istenük? Hatalmas súlya van ennek a kifejezésnek, mert ez azt mondja el, hogy aki itt a történelemben megismeri az Istent. Mert az Istent meg tudjuk ismerni. Látni nem láthatjuk most az Istent. Nem viselnénk el a színről színre látását. Nem, ezt nem bírnánk itt az Atyának a tisztaságát, fenségét, csodálatos személy voltát szemlélni. Ugye Isten látható, fogható, megérinthető, mind a három isteni személy. A Biblia nem beszél ilyen elspiritualizált istenképről, hogy az Isten ilyen megfoghatatlan szellem, meg eféle, ez a Bibliától távol áll. Az Isten látható, fogható személy, ahogy Jézus is mondta, hogy én ábrázatát láttam, hangját hallottam. Ti nem hallottátok sem a hangját, nem láttátok sem az ábrázatát. De most, akik hitáltal megismerték az Istent a történelemben, akik az életükben Istent hitáltal, az Isten beszédei által, a tapasztalataik által megismerték, most azonosítják, igen, ez a mi Istenünk. Így ismertük meg, ilyennek képzeltük el. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ez az Isten volt az, aki az egész életükben segítette őket. Ez az Isten volt a mi Istenünk. Most a fátyol lehull, a történelemnek vége van, egy új történelem kezdődik, és az Isten színről színre való látásában és személyes közelségében élhetjük le ezt a boldog örök életet. Nem folytatja tovább, itt a harmadik vers ezt a csodálatos, ünnepélyes kijelentést bevégzi, mert ha ezen a világon túl sokat beszélünk a jóról, az emberek hihetetlennek tartják. A Biblia ezt a hibát nem követi el, a Biblia nem színezi ki, hogy milyen lesz az örök élet, mi vár ott az emberekre. Ezt már Pál apostol kimondta az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ezzel a Biblia elvágja mindenféle spekulációnak a fonalát, nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy többet mondjunk, amit Isten kijelentett, és a 4. vers ezért folytatódik azzal, amit mi nagyon könnyen, és talán könnyebben el tudunk képzelni ennél a sok fenséges, hatalmas dolognál, hogy tudnék, mi nem lesz az örök életben. Mi nem lesz az örök életben. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez az egyszerű Biblia vers hány embernek adott vigaszt és reménységet, akik szenvedtek, küszködtek, betegségekben évtizedekig éltek, nyomorogtak ezen a világon. Akiknek a szeme akár valóságos, akár képletes értelemben azért tele volt könnyel, hogy Dávid király is mondja az egyik zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. Nem kis zacskóba, tömlőkbe. Tömlőkbe tudom. A sok fájdalmat, nyomorúságot, amit át kellett élnem az életem során. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Biztos vagyok benne, hogy ez önmagában is érthető, ha semmi magyarázatot nem fűzünk hozzá. De akkor beszéltünk az 1000 éves ítéletről, talán hogy megkockáztatom, hogy ez alapján jobban érthető. Mert ha nem lenne egy ilyen 1000 éves kiértékelés a történelem végén, azért sok emberben ott lehetne a kérdés, hogy bizonyos emberek miért nincsenek itt az örök életben. Sajnos sok ember nem lesz ott az örök életben. Isten az egész világot szerette, és az egyszülött fiát mindenkiért odaadta, de az a mondat is úgy folytatódik, hogy ha valaki hisz benne.
Tehát Isten mindenkért meghozta az áldozatot, Isten mindenkit ott vár az örök életben, de hogy eljussunk az örök életbe, ezt nem az Isten dönti el, ezt mi döntjük el. Ezt nem az Isten dönti el. Hát Pál apostol azt mondja az első Timóteus levél második fejezet negyedik versében, Bibliának egy nagyon nagy igéje, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az örök életre eljutassa minden egyes teremtményét. De ezt mi döntjük el, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott. Ha valaki nem akar az élet törvényei szerint élni, ha valaki nem akarja elfogadni azt az egyszerű tételt, hogy amit akartok magatoknak, hogy az emberek veletek cselekedjenek, hát akkor mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, aki ezt az egyszerű, a lelkiismeretben amúgy is meglevő, a teremtettségünkkel mindenkinek megadott alapelvet nem akarja elfogadni, az Isten nem fogja rákényszeríteni az örök életet. Tehát azért kellett ez az 1000 éves ítélet, hogy az Isten pontosan elmagyarázza az üdvözülteknek, hogy ő hányszor akarta, kinek az üdvösségét, de hogyha ő nem akarta, hát ő nem kényszerítheti az embert az örök életre. És ezért ez a kifejezés, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikre, ez ezután hangzik el, hogy az előző fejezetben az 1000 éves ítéletről szólt. Isten az 1000 éves ítéletben mindent ki fog tisztázni, azt is, amit most nem értünk. Az is, ami most homályos előttünk. Ezért mondja már Jób is a könyve 19. fejezetében, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és majd az én magam szemeivel látom meg az Istent, az én szemeim látják meg senki más, és Jób is hitt abban, hogy ő, amikor meglátja az Istent, akkor boldogságban és nem szomorúságban fogja meglátni, pedig vélhetőleg sok-sok hozzátartozója nem lesz majd ott. De kedves hallgatók, itt ennél a pontnál hadd hívjam fel a figyelmet arra, sok ember fölteszi ezt a kérdést, nekem legalábbis nagyon sokszor föltették, hogy hiába leszek én ott az örök életben, én is vágyakoznék mondjuk ott lenni az örök életben, de az emlékezés és az a tudat, hogy mások nincsenek itt, ez nekem az örök életet kibírhatatlanná fogja tenni. Ezért nem vágyakozom az örök életbe. Ezt én nagyon sok embertől hallottam, sőt, amikor még a televízióban tartottam az előadásokat, a leghosszabban betelefonáló egy 60-valahány éves férfi, aki vagy fél órát győzködött engem, hogy fejezzem be ezeket az előadásokat, mert nagyon szép a Biblia részleteiben, de a legvégső kicsengésében elfogadhatatlan, mert értsem meg, hogyha az emberiség nagy része nem lesz ott, vagy a hozzátartozói nem lesznek ott, vagy kiderül ott, hogy emberek egyedül lesznek ott? Vagy kiderül az lót, amikor felébred, és nem lesz ott a felesége? Nem lesznek ott a rokonai és a hozzátartozói? Ezt mondja a Biblia. A Bibliában vannak erről kijelentések. Péter azt mondja a második levele első fejezetében, hogy vannak emberek, akik szegényen jutnak be majd a mennyek országába. Ők lesznek ott legfeljebb, mint lót, de például a családtagok nélkül, és lesznek emberek, akiknek gazdagon adatik a mennyek országába való bemenetel. Éppen Lótnak az unoka testvére Ábrahám, aki viszont nagyon sok emberrel lesz ott, mert nem késlekedett az életben, mint Lót, mert mindig engedelmes volt az Istennek, nem mint Lót, aki több mint 20 évig azért beköltözött Sodomába és Gomorába, és ott azért a világi kincseket és a gazdagságokat is előtérbe helyezte. És próbálta nekem ez az ember mondani, hogy nézze, az lenne az egésznek a logikus megoldása, hogy ne is szülessünk meg. Ne is szülessünk meg. Mert ilyen áron én nem akarok élni, hogy mondjuk én egyedül, vagy emberek társaságában, de nagyon sok ember ebből kimarad. És ez lenne a logikus, hogy ne is szülessek meg. De én vigasztaltam őt, és mondtam neki, hogy ez rendben van, én ezt is el tudom fogadni, de tessék nekem megmondani, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy ne is szülessek meg. Hát a nem létben nem lehet eldönteni. Ahhoz ide kell születni a világra, hogy mi döntsünk, hogy most mi szeretnénk élni, vagy nem szeretnénk élni. Most a születésünket jó dolognak tartottuk-e, vagy pedig rossz dolognak, és mondom, önnek is megvan a választás, hogy ha ön rossz dolognak tartotta a születését,
ön azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hát akkor ön is dönthet emellett, hogy ennek nincs értelme, én se oda nem akarok elkerülni, se foglalkozni nem akarok ezzel. De azt az egyet értse meg, hogy ez csak élő állapotba hozhat ilyen döntést. Istennek ahhoz az életre kellett segíteni mindenkit, hogy a döntést meghozhassa. Amikor azonban a Biblia kimondja ezt, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről ezzel, azt mondja ki, hogy megnyugtató lesz a rendezés. Tehát ne a mai fejünkkel gondoljunk ebbe bele. Ne a mai érzéseinknek engedjünk, hanem megnyugtató lesz ez a rendezés. Hogyan is mondja az előbb említett magyar költő József Attila? Hogy van olyan emlékezés is, amit békévé old az emlékezés. Van olyan emlékezés is, ami egy mardosó tudat, hogy jaj, miért nincsenek itt mások, miért ilyen keserves ez az egész lét, hogy Istennek csak ennyi embert sikerült elvezetni ide. Van egy ilyen tehetetlen, vergődő, mardosó emlékezés, de soha nem állítja a Biblia, hogy ilyen lesz a megváltottak emlékezete, hanem békévé oldja az emlékezés. Petőfi Sándor hogyan is mondja az egyik legnagyobb elbeszélő költeményének, a Tündérálomnak a kezdetén, ó, lassan szállj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szelíd emlékezet. Van szelíd, van szép emlékezet, van olyan emlékezet, nem fogja tudni az örökkévalóságra jutott emberiség kitörölni a tudatából a rosszat. Jézus halálát mit tenné semmissé? Jézus halálára mindenki emlékezni fog. Jézus maga is magán viseli a halálának az emlékjeleit a csuklóján és az oldalán. De más dolog valamire tehetetlenül, keservesen, vergődve emlékezni, és más dolog, hogy elsimul minden redő, kisimul minden, ez az ezer éves ítéletnek köszönhető. Az ezer éves ítélet szükségszerűség. Az ezer éves ítéletet Isten azért iktatta be a történelem végére, hogy békévé oldott emlékezet legyen. És erre mondja itt a negyedik vers eleje, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év alatt töröl el minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év során látják be az üdvözültek, hogy Isten mindent megpróbált a többi emberért is. Na de az emberen múlik, hogy eljut az örök életben, nem az Istenen. Az Isten fogja dokumentálni ezer év alatt bőségesen mindenkivel kapcsolatban, aki el fog veszni, az Isten elmondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Amikor ezt az emberek szemlélik, megértik, felfogják, akkor az Isten ezáltal eltöröl a szemükről minden könnyet. És ezután mondja, hogy halál nem lesz többé. Miért mondja ezt ezután? Azért, mert úgy gondolom, és itt már talán nem kell hosszabb magyarázat, hogy mindannyiunkat az életben a legfájdalmasabban a halál ténye sújt le. Elválni a szeretteinktől, megszakadó kapcsolatok, de azt mondja Isten, hogy halál nem lesz többé. Ha bűn nincsen, ha bűn okozója sincsen, akkor a bűn következménye sincsen. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A legfélelmetesebb, a legmarcangolóbb, a legfájdalmasabb dolgok, ezek nem lesznek. Az élet szeretet, béke és öröm lesz. Amit most lehetne részletezni, de Isten nem részletezi itt a Szentírásban, csak annyit mond Pál apostol, hogy az Isten országa szeretet, igazság és Szentlélek által való öröm. Már itt a földi életben is belekóstolhatunk az örök életbe. Az örök élet a maga vegytiszta formájában itt kezdődik el. Amikor Sátán, a démonok és a gonosz emberek kiiktatódtak a világmindenségből. De tudjuk jól, hogy az örök élet azért egy kicsit alacsonyabb rendű formájában már itt elkezdődött, amikor lezárult a földi történelem. De az örök élet nem ilyen magas rendű formájában, hanem még egy kicsit alacsonyabb formájában, de hogyha mi itt élünk a történelemben, valahol itt élünk a történelemben, már most elkezdődik az örök élet. Mert mit mond János evangéliuma, 17. fejezet 3. verse, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nem azt mondta Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem jelen időben fogalmazott. Ha te most megismered az Istent, ha most megismered a kegyelmet, ha most elfogadod Jézus Krisztus, már az örök élet törvényei szerint élhetsz.
az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, az. Már most élhetünk ennek a világnak az előízét megkóstolva. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is így fogalmaz Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei világnak, a jövendő világnak az erőit. Aki itt a földi életben összhangba kerül Isten törvényeivel, annak az életében már most itt az örök élet kezdődik meg, mert összhangba kerül az Isten törvényeivel, és úgy él, hogy az Isten az igéjében kijelenti. És ezek után ezt olvassuk, és mondta az, aki a királyi székben ül, íme mindent újjá teszek. Ez Krisztus szava. A Bibliának egyik legrövidebb ígérete, de azt hiszem ebben minden benne van. Íme mindent újjá teszek. Semmit ne úgy képzeljetek el az örök életben, mint ami most körülvesz benneteket az életben. Mindent újjá kell tenni. Ezt elmondta már Dániel könyve 2. fejezete is, amiről itt már hosszasabban is többször is értekeztünk. A nagy szoborkolosszus, ami jelképezi az emberi történelmet. Aranyból van a feje, ezüstből a két karja. Ugye a hasa részből, a két lábszára vasból, a két lábfeje vas és cserépelegyéből, de egy kő kézérintése nélkül leszakad a hegyről, ráesik a talapzatára, ledönti ezt a szoborkolosszust, ízéporrá zúzódik, az emberi történelemből semmi nem maradhat meg. Miért nem maradhat meg semmi az emberi történelemből? Azért nem maradhat meg, mert amit az ember alkotott, ahhoz mindenhez valami rossz tapad. Egy valami fog megmaradni az örök életre, azok az ember szívek, akiket az itteni földi győzelmük alapján Isten újjá teremthet. Itt a föld életből semmi nem maradhat meg. Jött a szél Dániel álmában, illetve hát Nabukodonozor látta az álmot, csak Dániel fejtette meg, és az a szél mindent elsodort, az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, cserepet, mindent, és az a kő, a Jézus jelképezte kő, az nagy heggyé lett és betöltötte a földet. Jézus azt mondja, íme mindent újjá teszek. És egy csodálatos mondat jön ezután, és mondta nékem, tehát ugyanez a Jézus felszólítja most János apostolt, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezt miért mondja? Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvében többször tapasztaltuk azt, hogy Isten mennyire számol a mi hitetlenségünkkel. Hányszor megállt a Jelenések könyve, és akkor azt a felszólítást kapta János apostol, hogy ezt most írd meg. Itt is azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Mert sok ember azt mondja, hát ez mese. Ez még nincs itt, ez soha nem is volt itt. Hát igen, a dolog természetéből adódik, hogy a világ lezárása az egyszeri esemény. Az ilyen nem volt. Ez ilyen csak egy lesz. De a Biblia olyan messze menően előre fölhívja a figyelmünket, hogy egyszer vége lesz. Mint a költő is azt mondja, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, aztán meg a szeretet, és a világnak vége lett. Egyszer vége lesz. Erre messze menően föl akar bennünket készíteni Isten, hogy egyszer vége lesz. És ezt higgyük el, most úgy tűnik, hogy a világ még ezred évekig áll. Fizikusok azt mondják, hogy még millió vagy milliárd évekig. Óriási tekintélyek azt mondják, tudósok, mások, hogy a világnak még óriási időtávlatai vannak. A Biblia azt mondja, Krisztus ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Küszöbön a vég. Lehet dönteni, hogy hiszünk-e a földi tudósoknak, tekintélyeknek, vagy pedig hiszünk annak, akinek a kezében van a világ sorsa, mert ő váltotta meg a világot. Hogy Jézusnak hiszünk, vagy pedig embereknek hiszünk. Jézus azt mondja, hogy íme mindent újjá teszek, és azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Jézusnak csodálatos elköszönő szavai ezek, mert ne tessenek elfelejteni, hogy a Jelenések könyvét kiadta János apostolnak, maga Jézus Krisztus. Így kezdődik a Jelenések könyve, ez az első mondata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszis. Ez az egész Jelenések könyvén végigfut ez a mondat, és Jézus itt elköszön, azt mondja, hogy meglett. Megjegyzem erről is, hogy erről külön előadást lehet tartani a Bibliának erről a szaváról, hogy meglett.
Ez hangzott el a keresztfán, hogy meglett, beteljesedett. Ez hangzik el Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik. Mikor esküszik meg Jézus? Jézus a Bibliában egyszer esküszik. Erre a pontra nézve esküszik. Jelenések könyve 10. fejezete azt mondja, hogy megnyílik egy könyvecske, ott van egy jövendőlés, és ez a jövendőlés megmondja, hogy a világ mikor jut el az utolsó szakaszába. Ezt a könyvecskét tartja Jézus a kezében, és erre nézve megesküszik, hogy most teljesedik be a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitál, az utolsó történelmi időben beteljesedik az Isten ígérete. Meg lesz, beteljesedik. Amit elmondott Jézus a keresztfán, hogy beteljesedett, győzelmi kiáltás volt, a történelem végén is egy hatalmas győzelem lesz. Jézus győzött egyedül a keresztfán, itt győzni fognak nem csak tanítványai, hogy a történelemben nagyon sokszor győztek keresztények, de győzni fog az egyháza. Közösségi győzelem. A világunk történelme halad fölfelé. Aki hisz a Bibliának, az nem csak az alapján értékeli a mostani történelmünket, hogy a történelem halad lefelé, mert ez is igaz, hogy a történelem halad lefelé, vészesen lefelé, de a hit tudja, hogy a történelem fölfelé is halad, tudnék hívő közösség formálódik, és a hívő közösség végső győzelmével, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetétől fogva részletesen elemeztünk, fejeződik be a világtörténelem. És Jézus Krisztus ma is felajánlja mindenkinek, ingyenesen ajánlja fel a győzelmet az életben, és ingyenesen ajánlja fel a legnagyobb jutalmat, az örök életben való részesedést. Ő az alfa és az omega. Ő általa és őre ránézve teremtett az Isten. Jézus teremtő Isten is, és a teremtő Isten lett a megváltó Istenünké. Az alfa és az omega. És ezek után hangzik el a fejezetnek talán leghatalmasabb és gyakorlati szempontból mindannyiunk számára az egyik legnagyobb mondata. És a fejezetünknek ez a leghatalmasabb mondata a 7. versben található, ami így szól: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatóink, a Bibliában nagyon egyszerű szavak vannak. Ilyen egyszerű kifejezés az, hogy aki győz. Nem tudom, hogy akik eljártak a sorozatunkra, visszaemlékeznek-e, hogy nagy mennyiségben melyik szakasznál találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Aki győz. Aki győz. A győzedelmesnek. Aki győz. Aki győz. Így kezdődött el a Jelenések könyve a 7 levéllel. Mind a 7 levél végén, amelyről láttuk, hogy Jézus 7 egyháztörténeti korszakhoz írott. Tehát a 7 levél a Jézus halála és feltámadása, és Jézus második eljövetele, így mondhatnám, az elmúlt 2000 év összefoglalása a 7 levél, abból a szempontból, hogy Jézus hogyan minősítette a keresztény közösségeket. 7 ilyen korszakot tagolt fel, az elmúlt 2000 évet 7 korszakra tagolta a 7 levél, és mind a 7 levélnek a befejező mondatában Jézus így köszönt el, hogy aki győz, a győzedelmesnek. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget, nagyon jó, hogyha minden nap szemünk előtt tartunk. A Biblia szerint ez az egyszerű törvényszerűség a következő: ha a rosszat nem győzzük le, akkor a rossz győz le bennünket. Itt más megoldás nincs. Ha a rosszat nem győzzük le Isten segítségével, akkor biztos, hogy a rossz fog legyőzni bennünket. A győzelem nélküli élet nem keresztény élet. Vagy legyőzzük a rosszat, és akkor boldog az életünk, és ott leszünk az örök életben, vagy pedig, ha nem győzzük le a rosszat, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy így vagy úgy kifogott rajtunk a rossz. Ez a vereség, itt a földön is szerencsétlenségeket zúdít ránk, de az örök élettől is megfoszt bennünket. Isten nagy ígéretet tesz, mindenki megkapja ezt az ígéretet, de csak a győzőknek szól az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. De a Biblia megint gondol a mi gondolatainkkal. És a következő versben, mintha csak kitalálná Jézus Krisztus a mi gondolatainkat, mert mi a mi gondolatunk egy ilyen hatalmas kijelentés után, hogy miért nem győznek az emberek?
miért esnek el? Vagy a magunk életében is miért van annyi elesés? Miért van annyi kudarc? A történelemben miért nem volt győztes kereszténység? Miért csak a történelem végén lesz, majd itt lesz az előttünk álló rövid időszakban, mint közösség, mint csoport, egy győzedelmes kereszténység? Győzelmes keresztény emberek voltak, de a kereszténység vergődő, szenvedő, küzdő kereszténység ezekre a jelzőkre rászolgál, de az, hogy győztes kereszténység ilyen nem volt. Miért nincs? Miért olyan ritka a győzelem? A most következő felsorolás ebbe is bepillantást enged. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Félelmetes felsorolás, de tessenek nekem megmondani, hogy mivel kezdődik. Nem a gyilkosokkal, nem a tolvajokkal, nem a bűbájosokkal, a gyávákkal kezdődik. Bulgakov később írta meg a Mester és Margaritában a híres mondatot, hogy egyetlen egy bűn van a világon, a gyávaság. De a Biblia arra utal és arra vezet rá bennünket, hogy a gyávaságról egy kicsit gondolkozzunk úgy, ha máskor nem itt a Jelenések könyve végén, amikor az első helyre áll a gyávaság. Ne úgy gondolkozzunk a gyávaságról olyan szimplán és egyszerűen, hát gyávák azok, akik most sötét van és félnek, vagy akik nem merik megmondani az igazat, mert az állásukból kiteszik őket. Szóval ne az ilyen látványos dolgokra mondjuk csak, hogy a világ tele van gyávákkal és megalkuvókkal. Ki a gyáva? Mi az, hogy gyávaság? A Biblia szerint az embernek a teremtmények rendjében a legszebb tulajdonsága, ami sem a növényeknek, sem az állatoknak. Az embernek a legszebb tulajdonsága az, hogy az ember megismerésre képes, összehasonlításra képes, és az ember a nánánál igazabb és jobb előtt meg tud hajolni. Ez az embernek a legszebb adománya. Hogyha én valamit vagy valakit megismerek az életben, ami jobb, ami tökéletesebb, ami tisztább az én gondolkodásomnál, az én magatartásomnál, akkor azt mondom, hogy bár eddig én így éltem, bár eddig én ezt az életet folytattam, de amivel most találkoztam, és meg is vizsgálom, tehát ez nem egy pillanatnyi fellobbanás, vagy nem egy ilyen érzelem, megvizsgálom, azért is kaptuk a Bibliát, hogy megvizsgálhatjuk előről, hátulról, tízszer újraolvashatjuk, ellenőrizhetjük, de amikor én látom, hogy ez magasabb rendűbb, és én ezt magam is belátom és elfogadom, akkor én mondhatom azt, hogy nem nekem volt eddig igazam, hanem én elfogadom azt, amit mond valaki, ami nálam magasabb rendűbb, és én is ezt az utat akarom járni. Amikor az ember mindent megtehet ezen az úton, fel is ismer, el is ismer, és mégsem teszi meg, ez a gyávaság. Tetszenek érezni, hogy a gyávák köre elég nagy. Ne azokat tekintsük csak gyáváknak, akik remegnek, vagy akik azt mondják, hogy most jaj, félek, hanem mindannyiszor, amikor mielőttünk a Szentlélek egy igazságot elénkbe hoz, amikor egy igaz felismerésben részesít, és mi ezt megvizsgáljuk, és elismerjük, és mégsem követjük, ez a gyávaság. Ezért mondja első helyen, hogy sok ember ezért fog lemaradni az örök életről, mert megalkuszik a természetével. Mert jobban hisz a torz önmagának, mint az általa felismert igaz másnak. Itt van a probléma. Minden ember végső problémája ide vezethető vissza. Ha mi magunkat igazoljuk, látjuk már, hogy mennyi rossz van az életünkben, és a legfőbb rosszat magunkba hordozzuk, a saját természetünket, és ezt továbbra is igazoljuk, hogy ahogy eddig gondolkodtam, eddig éltem, hát ezután is így fogok élni. Hát akkor az Isten hogyan teremtsen bennünket, ugye, hogyan vezessen a megtérésre, hogyan következhetnék be az újjászületés, amit Jézus így mondott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De erre az Isten mindent megadott, az ember még így lerombolt állapotában is alkalmas arra, hogy felismerem, hogy,
hogy ez az igaz, ez a jó. Eddig én nem ezt követtem, de akkor is elismerem, önmaga ellenében is tud az ember döntést hozni. Ez a nagyszerű az emberben. És ez az, amit sokszor mi emberek gyávaságból, félelemből nem teszünk meg, és így nagyon egyszerűen, nagyon sokan így maradnak le az örök életről. Ebből a gyávaságból jön a következő nagy emberi probléma, a hitetlenség. Ezért mondja másodszor, a gyáváknak pedig és hitetleneknek. Mert hogyha én látom, hogy valami igaz és jó, és mondom, magam látom ezt be, és magam tudom, hogy ez a helyes út, de mégse akarom ezt követni, akkor tessenek nekem megmondani, hogy az életben mi jót fogok elérni. Az életben csak meggyőződés és hitáltal lehet elérni magasabb rendű dolgokat. Ez az embernek örökké megmarad ez a tulajdonsága. Ezt is sokan kérdezik, hogy a szeretet himnusza végén miért van ott, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. A hit is meg fog maradni az örök életben. Az örök életben ugyan nem lesz rossz, nem lesz sátán, démonok, semmi nem lesz. Na de az örök életben végre mi lesz? Istenhez lehet mindent viszonyítani. És Istenhez képest egy örök fejlődés lehet minden örök életre jutott embernek az élete. Hát az is hitáltal fog megvalósulni. Ott már látjuk az Isten színről színre, látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik, hogy gondolkodik, hogy beszél. Mi ahhoz viszonyíthatunk, ezt hitáltal megragadjuk, és Isten mind feljebb és feljebb vezet bennünket. Isten így akarja megosztani a maga istenségét velünk, a jellemvonásait akarja megosztani, az ábrázatát, hogy mondja a Szentírás, az egész személyiségétnek a szintjére akar bennünket felhozni, hát csak hitáltal lehetséges. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, illetve a 14:1-ben, hogy megmarad e három, a hit is megmarad, a remény is megmarad, és a szeretet is megmarad. Ezért mondja ezután, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak. Minden utálatosság, gyilkosság, életpusztítás ebből vezethető le a gyávaságból és a hitetlenségből. A fő probléma a gyávaság és a hitetlenség. A többi következmény. És ezért sorolja tovább, hogy a bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt újra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy másodszor mondja ki a Biblia, hogy mit kell értenünk a tűz és kénkő taváról. A tűz és kénkő tava a második halál. Ez a végleges megsemmisülés. Kedves hallgatók, a Biblia teljességet állít, bemutatja a jót, a győzelmet, de bemutatja azt is, hogy igen, sajnos sokan nem lesznek ott az örök életben. Jézus a földi életében sírt ezen. Jézus sírásra fakadt, amikor elmondta, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. De az Isten, aki a szerető Isten, aki a bölcs és igazságos Isten, soha ne felejtsük, hogy Isten a szabadságot messze menőleg tisztelő Istenünk is. Isten semmit kényszerrel nem fog tenni, semmit erőszakolni nem fog. Mi rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az örök életbe, vagy sem. Lehet az embernek akkor üdvbizonyossága? A Biblia szerint igen. Az üdvbizonyosság az, hogyha az Isten ennyire akarja az én örök életemet, mi az üdvbizonyosság? Hogy én is szeretném az én örök életemet, és ha én mindvégig fenntartom ezt a választásomat, akkor az örök életem biztos. Nagyon könnyű üdvözülni. Nagyon könnyű eljutni az örök életre. Mert ez a két dolog a támpontunk, Isten mindenkinél akarja, hogy örök életre eljusson. Ha én az Istent megismerve ragaszkodom az Istenhez, és ezt én is akarom, akkor Isten bizonyosságot ad, hogy el fogsz jutni az örök életbe. Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ezért szoktam kérni a kedves hallgatóimat, hogy ne fektessünk bele sok erőt és energiát, hogy elvesszünk. Mert ha valaki el akar veszni, abban nagyon sok erőt és energiát kell belefektetni. Iszonyú nehéz a rosszat megtenni. Akkor a gyerekek csodálkoznak iskolákban, mondok ilyen dolgokat, minap is mondták nekem gimnazisták, hát sokkal könnyebb rosszat tenni. Hát mondom, gyerekek, próbáljuk ki. Itt vagyunk az osztályterembe, menjünk és törjünk be az egyik boltba. Törjünk be az egyik boltba. Fosszunk ki valakit. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire könnyű.
Könnyebb ez, mint rendesen hazamenni? Tessenek meggondolni. Sokkal nehezebb elveszni, de az emberben a gyávaság, a makacság elvezetheti végül is az embert, és nagyon sok embert sajnos elvezet oda, hogy ő el akar veszni. Megteheti, de ebben nagyon sok energiája benne lesz. Ebben nagyon sok fáradozása benne lesz. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Jézus Pál apostolnak. Ne rúgódozz az ösztök ellen, ez nehéz dolog. Ez gyötrelmes, nehéz dolog. Ha az Isten késztett téged, az Isten fölajánlja a segítségét, az én terhem gyönyörűséges, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Mondja az Isten, könnyű üdvözülni. Ember, miért nem fogadod el ezt a szép utat, ezt a könnyű utat, a hitnek szép harcát kell csak megharcolni vele. Mindenkit erre bátorítanék, hogy Isten segítségével itt a földi életünk is gyönyörűséges és könnyű lehet, és az örök élet is bizonyos, mert ez bizonyosság. Ha Isten akarja, akkor csak rajtam múlik, hogy eljutok-e az örök életbe. Ha én nem adom fel a magam elszánását és akaratát, ha mindig ragaszkodom minden elesésem után, azt mondom, igen, most elestem, most hibát követtem el, de én hiszek abban az Istenben, újra az Istenre tekintek, hát ő akarja, akkor is akarja az én üdvösségem, ha elestem. Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten akarja, akkor ki az, aki az Isten kezéből kikaphatja az embert? Sátán létezik még, a démoni világ is létezik, tele vagyunk kísértésekkel, nehézségekkel, de ezekre nézve azt mondja a Szentírás János apostol első levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ha hit által él Krisztus a szívetekben, Krisztus, ha csak egy valakiben élne is most a földön, és annyira elvetemült lenne az emberiség, hogy csak egy ember engedné be Krisztust az életébe, akkor Krisztus abban az egy emberben több, mint az egész világ. Az Isten, aki bennetek van, az több, mint az, aki a világban van, Sátán, démonai és a kísértései. És ezért a Biblia ezzel az örömteli és boldog és felszabadult befejezéssel, most már a befejező mondatok jönnek, hiszen akinél Biblia van, az tudhatja, hogy egyet lapoz és a Biblia utolsó oldalánál fogunk járni. A Biblia biztosít bennünket arról, hogy nekünk lehetetlen lenne eljutni az örök életbe. Istennel együtt azonban nem nehéz üdvözülni. Ezt tépjük szét, ezt a papírost. Egyszer Nyugat-Dunántúlon Szombathelyen mondtam azt, hogy a szemét kosárba kell bizonyos fogalmakat és bizonyos eszméket dobni. Ilyen szemétkosárba való fogalom az érdem. Mindenek előtt dobjuk a szemétkosárba, ez egy érdem. Ilyen szemétkosárba dobandó papíros, hogy jaj, de nehéz kereszténynek lenni, jaj, de nehéz úgy élni, hogy az Krisztus kívánja. Hát ha nem akarod, akkor nem nehéz, hanem lehetetlen. Ha meg akarod, akkor ővel együtt gyönyörűséges és könnyű. Ebben a két dologban a Biblia nem ismer tréfát, itt a nehéz fogalmat nem lehet használni. Vagy azt mondjuk, hogy lehetetlen, vagy azt mondjuk, hogy gyönyörűséges és könnyű. Hát ha az Isten így akarja, akkor én ne akarnám. Ha az Isten így szeret, ha az Isten nagyobb jótevője az én életemnek, mint saját magam, akkor én azt gondolom, hogy ebben a szeretetben meg kell, hogy olvadjon az emberi szív. Ha nem olvad meg, akkor gyáva vagy. Akkor gyáva vagy. És itt, ahogy ez a szózat befejeződik, már vált a kép, és a 9. vers azzal folytatódik, és jött hozzám egy a 7 angyal közül, és most következik a mennyei Jeruzsálem bemutatása. De hogy mi ez a mennyei Jeruzsálem, miért írja le ezt így és ilyen részleteiben János apostol, ez a következő előadásra tartozik.

Csak azt tudtuk, hogy valahol Budapest közelében szükség lesz egy albérletre, és valahogy véletlenül ugye itt találtunk egyet. És aztán elkezdtük megismerni egymást, elkezdtelek megismerni titeket, és ha nem mondtam volna még, nagyon-nagyon szeretlek titeket. Már csak azért is, mert kaptam vizet. De ha nem hoztatok volna vizet, ez akkor is áll. Egy kicsit számot vetettem az elmúlt hónapokban, és tudjátok, hogy miért. Mert tettem egy újévi fogadalmat. Emlékeztek, hogy mi volt az újévi fogadalmam? A feleségem emlékszik elég határozottan, mert ugye ő otthon a lelki ismeretem, és ő szokta néha megszólaltatni bennem, tudjátok a lelkiismeret hangját. Az volt az újévi fogadalmam, hogy szeretni fogom a testvéreimet. És az a helyzet, hogy amikor teszel az Istennek egy fogadalmat, akkor az hogy szokott működni? Megteszed a fogadalmat, és... Ugye, igen, Dávid mutatja a másik irány. Amikor az Istennek megfogadsz valamit, és azt mondod, hogy Istenem, ezentúl így szeretném, mi következik először? Mondjátok nyugodtan, bátran. Figyeljetek, a tanítványok úgy döntöttek, hogy követik Jézust. 3,5 évig követték, fogadalmat tettek. Igen, Péter még az utolsó napokban tesz egy nagyon komoly fogadalmat, hogyha ezek mind én, akkor sem. Mi történik, amikor teszel egy mély fogadalmat? Ha most azt mondjátok nekem, hogy az ellenkezője, akkor az elég rossz válasz, mert akkor ne tegyünk fogadalmakat, ugye? Szeretném, hogyha egy kicsit elhúznánk a függönyt, és mögé néznénk. Amikor teszünk az Istennek egy fogadalmat, amikor van egy elhatározás bennünk, és azt tapasztaljuk, hogy pont az ellenkezője történik, akkor ne ijedjünk meg. Miért? Miért nem kell megijednünk? Mert az Isten halálosan komolyan vesz minket. És azt mondja, hogy én komolyan veszem. De akkor most el kell, hogy engedjek szeleket, amik fújnak. Megrázkódtatásokat kell megengednem. És tudjátok, amikor megtettem ezt a fogadalmat, hogy ebben az évben 2025 szeretném szeretni a testvéreimet, akkor tudjátok, mi történt? Konfliktust követett. Nem feltétlenül nyílt. Egyrészt bennem, másrészt körülöttem, aztán velem, nélkülem, bárhogy. És tudjátok, úgy állok előttetek, hogy most tényleg nagy öröm van a szívemben. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek volt az áttörés. Le kellett ülnöm egy-két testvérem, nem egy testvéremmel, több testvéremmel le kellett ülnöm beszélgetni, mert a nagy fogadalmak általában ahhoz vezetnek, hogy falnak mész. Mert amikor nagy fogadalmakat teszel, akkor nem feltétlenül az Istenben teszed azt a fogadalmat, hanem azt mondod, hogy majd most megmutatom, majd most. És az az helyzet, hogy volt bennem egy ilyen ki nem mondott, vagy fel nem ismert dolog, hogy azt mondtam az Istennek, ki szeretném próbálni, mit jelent 1 Korintus 13, tudjátok, a szeretet himnusza a gyakorlatban. És Sátán minden okot megadott arra, hogy kétségbe vonjam az Isten szavát. Tudjátok, hogy mi adta a győzelmet? Hogy az Úr azt a gondolatot adta, hogy attól még nekem van igazam. Mármint az Úrnak. Azt mondja nekünk János első levele, 3. fejezet, 18. verse. És szeretném, hogyha ez egy mottóigévé válna a gyülekezetünkben, az én saját életemben, mindannyiunk életében. Fiacskáim, mondja a 90-100 közötti János apostol, fiacskáim, ne szóval szeressünk. Ó, várjatok, hát akkor felesleges elmondanom, hogy szeretlek titeket. Ugye? János azt mondta, hogy szóval nem kell szeretni, mint a mérnök ember, ugye? Amikor kimondtuk az igent, mondtam, hogy szeretlek, majd szólok, ha változik. Emlékeztek erre a anekdótára? Mit jelent az, hogy ne szóval szeressünk? Azt jelenti, hogy nem kellenek a nagy szavak. Azt jelenti, hogy mondd ki, de akkor, hogyha tényleg úgy gondolod, és ha úgy is akarsz élni. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Fiacskáim, még egyszer, ne szóval szeressünk. Kevés a szó, se nyelvvel, hanem ha mondod, vagy ha nem mondod is, szeress cselekedettel és valósággal. Tudjátok, hogy mennyire messzire vezet ez az ige? Tettem egy újévi fogadalmat, és az Úr komolyan vett, és elindított ezen az úton. És elkezdtem olyan embereket szeretni, akiket nehezebb volt. Gyülekezetben, gyülekezeten kívül. És olyan helyzetek jöttek az életemben, amiket most nem fogok részletezni. De tudjátok,

Újra vissza kellett térnem, és most együtt újra vissza fogunk térni azokra az igehirdetésekre, amiket az elmúlt 3 hónapban tartottam. Beszéltem nektek, emlékeztek, azt mondtam, hogy szeretném, hogyha a 200-as számú éneknek a tanításán úgy végigmennénk. És az első alkalom a békejobbról szólt. Talán emlékszik valaki erre? 1-2 emlékeztek, örülök neki. Arról szólt az az ige hirdetés, hogy a Isten kinyújtja az ő békejobbját. És nincsen semmiféle előzménye ennek a te részedről, nem tudsz semmit felmutatni. És figyeljetek, ez még nem is az, amikor Isten ránk adja a fehér ruhát, még ezt is megelőzi egy lépés Isten részéről. Azt olvastuk a római levélben, hogy amikor még Isten ellenségei voltunk. Mikor még Isten ellenségei voltunk, ő már akkor kinyújtotta felénk a kezét. És tudjátok, hagyj gondoljam tovább most egy másik irányba. Hagyj váltsuk apró pénzre ezt, hogy ne szóval és nyelvvel, hanem cselekedetés valóságá váljon az életünkben, amit ez az ige tanítani akar nekünk. Isten kinyújtja a békejobbját. Mit kezdesz ezzel a békejobbal? Mert a Biblia tud egy ilyenről, hogy vannak, akik az Isten kegyelmét bujálkodásra fordítják, azaz a saját vágyai kielégítésére. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy vannak, akiknél a szabadság a gonoszság palástja. Erre akarjuk használni az Isten kegyelmét? Nyilván nem. És tovább gondoltam ezt az igét. Nem sokszor szerepel ez a szó, ez a békejobb, ez a maga részéről megbékélés a Bibliában. És kezdett leesni, kezdett megvilágosodni előttem, hogy ez nem csak arról szól, hogy az Isten engem hogy szeret. Nem csak arról szól, hogy milyen jó fürdeni az Isten kegyelmében, és milyen jó megtalálni azt, hogy igen, engem szeret, engem, én el vagyok fogadva. Mert ugyanez a szó tényleg nem sokszor szerepel, a II. Korintus levél 5. fejezetében szerepel, vagy 5-ször, vagy lehet, hogy 6-szor is. Ugye az Isten megbékélt velünk, ránk bízta a békéltetés igéjét, megbékélt a világgal, ezért Krisztusért járunk követségbe, hogy béküljetek meg az Istennel, elmondja egy néhányszor. Utána ott van a római levél 5. fejezete, ahol annyira csodálatosan elmondja Pál, hogy figyeljetek, ez a megbékélés akkor indult, amikor mi még ellenségek voltunk. Ezen kívül még a római levél 11. fejezetében kerül elő ez a szó. A római levél 11. fejezet 15. verse megérdemelne egy külön szombatot, hogy erről egyszer beszélgessünk és gondolkodjunk együtt. Ez a zsidóságról szól. Hogy az a nép, amelyet az Isten egyetlen egy céllal hívott el, tényleg egyetlen egy céllal hívta el Izrael népét. Ez az egy cél az volt, hogy előkészítsék a Mesiás érkezését, az első érkezését. Hát nem volt sikeres a projekt. Ne? Úgy emlékszünk, hogy ez az egész kereszten végződött. És Pál azt mondja, hogy jó, akkor most mit kezd Isten a zsidósággal? Az egyik szélsőség az, hogy teljesen mindegy, zsidónak születtél, üdvözülsz. A másik szélsőség az, mivel zsidók megölték Jézust, mint meghalnak, kész. A Biblia azt mondja, hogy nem. Isten szereti az embert. És neki egy hatalmas terve van. Megbékélteti a világot, itt van a szó, elfordul egy pillanatra a zsidóságtól, és azt mondja, elindítom a kereszténységet. Pusztán hagyatik néktek a ti házatok, stb. De utána mit csinálnak a tanítványok? Azt mondja Jézus, lesztek tanúim. Jeruzsálemben, Júdeában, utána Samária, utána az egész világ. Vagyis, hogy hatalmas terve van az Istennek a zsidóság megtérésére. Krisztus nélkül nincs üdvösség. Ezt most mondom, és az írás is ezt mondja. Meg kell találniuk. És erről a megbékélésről beszél itt Pál. És ezen kívül egyetlen egy hely van még. És ezt a témát itt le is zárjuk. Ez pedig az 1. Korintusi levél 7. fejezete. Az 1. Korintusi levél 7. fejezete az, amit tinédzser és 20 éves koromban, még Erika nem jött az életemben, nem szívesen olvasgattam. Nem ismerek olyan tinit, aki szívesen olvasgatja 1. Korintus 7-et. Mert 1. Korintus 7-ben van olyan mondat, amit úgy nem szeretünk olvasni, amíg nőtlenek és házasság nélkül valók vagyunk. Azt mondja, hogy higgyétek el nekem, jobb, hogy úgy maradtok, én is úgy vagyok, mondja Pál. Zárójelben azért hagyd mondjam el, mielőtt még az igébe ott belemegyünk. Szerintem még le is vehetitek. Zárójelben hagyd mondjam el, hogy Pál apostolról az egyház történet nem teljesen tudja biztosan, hogy nősember volt-e vagy sem. Amikor a leveleit írja és az apostoli munkáját végzi, akkor biztos, hogy nőtlen.
Viszont a korabeli, az akkor már érvényes rabbinikus hagyomány szerint minden rabbi akkor lehet rabbi, hogyha 18 évesen megnősül, mert egy rabbinak meglágyult szívűnek kell lennie, és hát egy férfi szívét csak egy feleség tudja meglágyítani. Több-kevesebb sikerrel, de azért igyekszik. És Pál apostol, írják ezt teológusok meg egyháztörténészek, hogy olyan lelkesedéssel beszél a házasságról, Krisztus és az egyház kapcsolatáról, hogy elképzelhető, hogy ő, mint rabbi, megözvegyült viszonylag korán. Ugye, amikor a Saulus nevű ifjú lábai elé leteszik a ruhákat, és emlékeztek, megkövezik Istvánt apostolok cselekedeteiben, akkor Saulus már mint rabbi ülött. De nem lehetne rabbi, hogyha nem lett volna nősember. Ugyanakkor úgy beszél magáról, mint akinek megvan az a talentum, hogy meg tud maradni egyedül. Nem nősül meg soha. Nem tudunk többet Pálról. Csak a korabeli hagyományból sejthető. És ez a Pál mondja azt, hogy bizony létezik az a lelki ajándék. Kedves fiatalok, nem tudok mindenkinek jókat ígérni, amiket így elképzeltetek. Létezik az a lelki ajándék, hogy az ember egyedül marad, de akkor meg is tud maradni. És azért Pál apostolnak a hatékonyságáról tudnánk ódákat zengeni, ugye? Éppen most beszéltük a fiatalokkal szombatiskolán, hogy ha fogsz egy diktátort, aki ráadásul olyan pszichopata, hogy még költőnek is hiszi magát, és öli halomra az embereket, akkor kit küldenél el hozzá? Néróról beszéltünk. És hát Pál apostol volt az. Figyeljetek, Pál apostol visszamegy Jeruzsálembe, pedig szólnak neki, hogy ott le fognak tartóztatni. De Pálnak nagyon okos terve van. Valahogy be kell jutni a császárhoz. Hogy jutok be a császárhoz? Elmegyek, letartóztattatom magam, hivatkozok rá, hogy római polgár vagyok, a császárra appellálok, és ezért bejutok a császárhoz. Láttatok már ilyen misszionáriust? Ez a Pál azt mondja, hogy mivel nem nősültem meg, energiám marad az Isten igéjére. És erről szól a 7. fejezetnek bizonyos részei. Utána rátér erre a szóra, amin megakadtam. Arról szól, hogyha valakinek hitetlen a férje, akkor ne keressen elválást, de hogyha mégis elválik, és itt jön 1 Korintus 7.11. Ha mégis elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével, és a férj se bocsássa el feleségét. És amikor ezt az igét elkezdtem, mondom, a béke jobb szempontjából, abból a szempontból vizsgálni, hogy miért ezt a szót használja itt Pál, akkor leesett valami. De szerintem nektek is leesik. Amikor Isten azt tanítja nekünk az igében, hogy ő kinyújtja felénk a béke jobbját. Elmondja ennek a béke jobbnak a minőségét, hogy semmiféle jele, semmiféle alapja, semmiféle, hogy is mondjam, előzménye nincs annak, hogy ő kinyújtja ezt a kart felénk, mármint részedről nem kell, hogy legyen semmi. Sem megbánás, sem jó indulat, sem nyitottság az Isten felé, sem az a nagy lelkesedés, hogy most már az Isten karját megragadom és szövetségre lépek vele. Ahhoz a mozdulathoz, hogy az Isten kinyújtsa a karját feléd, nem kellett tenned semmit, nem is tehettél semmit, sőt lehet, hogy nem is tudsz róla, sőt lehet, hogy még gyűlölöd az Istent. Erre Pál fogja ezt a szót, és ebből a vertikális vonalból leteszi horizontálisra. Mit jelent ez? Ahogyan az Isten viszonyul hozzád, ahogyan feltételek nélkül szeret akkor is, ha gyűlölöd őt. Ez a minta az emberi kapcsolataidra. Ez a minta a házasságodra, ez a minta az apa-fiú kapcsolatra, ez a minta a szomszéd, a főnök, a bárki irányába. Testvéreim, engem ez egy kicsit, vagyis inkább nagyon megdöbbentett, és szeretném, hogyha egy kicsit is megdöbbennétek velem. Mert bennem az az érzés, hogy békességet szerezni akkor lehet, hogyha a másikban már egy minimális nyitottságot látok. Akkor lehet megbékélni a másikkal, hogyha hát azért legalább annyi, hogy hát lássa már be, hogy nincs igaza. Mert tényleg van ez a helyzet, hogy nincs igaza a másiknak. És be tudod bizonyítani töviről hegyire. Az Isten nem ezt kérdezte. Nem azt kérdezi ettől a feleségtől, aki a korintusi levélben szerepel, hogy elkezdte már a férjét helyrehozni a dolgokat, megtérte már a pogányságból, mert ugye itt a pogány férről beszél kifejezetten.
hanem azt mondja, a magad részéről. A magad részéről békélj meg. Nem azt kérdezi, hogy elindult-e már a folyamat, amiről a Malakiás könyve beszél, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom, kedves gyerekek meg fiatalok, akiknek ilyen-olyan kapcsolatuk van a szüleikkel. Nem az a kérdés, hogy az apám elkezdte már, az anyám elkezdte már azt a lépést. Azt mondja, a magad részéről. A magad részéről. És tudjátok, ez nagyon-nagyon messzire vezet. Mert tényleg, ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutott, hogy mi is volt ebben a fogadalomban. 1 Korintus 13, azt olvasom, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. És amikor azt mondja ebben a 7. versben, hogy mindent, akkor a minden alatt nem azt érti, hogy egy bizonyos határig. Testvéreim, az emberi kapcsolatainkban a legnagyobb akadály sokszor az, hogy nem tudunk hinni. Többes számban beszélek, szerintem ugyanazzal küszködünk mindnyájan, én is. Szerintem mindannyian ugyanazzal küszködünk. Az én apám, anyám, testvérem, házastársam, szomszédom, bárkim már nem fog megváltozni. Értem én, meg szeretet, meg igen, de hát nem. És tudjátok, azt mondja nekünk János első levele, és szeretném, ha odalapoznánk. János első levele, 4. fejezet, 20. vers, tudom, hogy ki fogjuk vetíteni, de még jobb lenne, hogyha a Bibliátok nálatok lenne, mert János első leveléből sajnos Biblia egészéből, de innen különösen nem lehet csak úgy valamit kiragadni. Olyan jó, hogyha a szemünk előtt van az az egész gondolatmenet, amit János itt szán nekünk. Azt mondja János első levele, ugye könnyű megtalálni, mert csak jelenésektől kell elkezdeni visszafelé lapozni, a Biblia végéhez nagyon közel van. János első levele, 4. fejezet. És onnan a 4. fejezetből a 20. verset szeretném olvasni, és arról gondolkodnánk egy kicsit, amit itt a 20. vers írt, de szeretném, hogyha otthon elővennétek ezt az egész levelet. Ez a levél árad az Isten szeretetétől. Azt mondja nekünk János első levele, ugye ugyanaz a gondolatmenet, amit itt elkezdtem, hogy ne csak szóval szeressünk, 3. fejezet 18, és oda futtatja ki 1 János 4.20, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Annyira szeretem Jánosban, tudjátok, halászember volt, a halászember gyakorlatias ember. Ő nem egy szobateológus volt. És azt mondja, hogy hogy szeretsz valakit, nézzétek, mennyire józan paraszt logika, nem? Hogy szerethetsz valakit, akit látsz, bocsánat, akit nem látsz, hogyha egyszer azzal nem tudsz mit kezdeni, akit látsz? Hát mi lesz, hogyha azt is meglátod, akit eddig nem láttál? És olvasom ezt az igét, és megnyugtatom magam, Istenem, semmi gond nincsen, én szeretlek téged, mert én nem gyűlölök senkit. És őszintén mondom nektek, nem gyűlölök senkit. Csak sajnos elővettem a szótárat. A gyűlölet szó a görögben jelenti nyilván azt, hogy visszataszító vagy számomra, hogy utállak, stb. De megnéztem 3 szótárt, hát a felmentést kapok, és sajnos nem kaptam. Strong szótár. Gyűlölni, utálni, vesző, kevésbé szeretni, kevésbé becsülni. Balázs Károly szótár. A szeretet egyre fogy valakiben. Valami iránt, ami azután a legteljesebb ellenszenvhez és rossz akaratú megnyilvánulásokhoz vezet, érzelemben, gyakorlatban egyaránt. Helps for Studies, egy online szótár. Tulajdonképpen utálni, összehasonlító alapon, azaz elutasítani, kevésbé szeretni valakit vagy valamit, mint valami vagy valaki mást. Azaz lemondani valamiről valami más javára. Testvéreim, ez a szó nem csak azt jelenti, hogy mélységes visszataszítást érzek magamban. Ez a szó azt mondja, hogy fogyatkozó szeretetet érzek. Ez a szó azt mondja, hogy valamit jobban preferálok, beszélni veled, vagy beszélni mással. Ez a szó azt mondja, hogy kevésbé szeret. Ez a szó azt jelenti, hogy elveszteni a preferenciát. Mit mond Jézus az efézusi gyülekezetnek? Emlékeztek? Az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad. És hogyha voltatok a jelenések Biblia körön, akkor ezen elég sokat álltunk. Mert
az ős kereszténységet inkább úgy ismerjük, hogy ott azért égett a testvéri szeretet mindenkiben, nem? Megjelenik egy Önániás és Szafira, de hamar lezárják a kérdést. Viszont János harmadik levelében olvasunk egy Diotrefész nevű valakiről, aki elsőséget kíván, latin szóval primátus. Aki kizárja az egyházból azokat, akik neki nem tetszenek, latin szóval exkommunikáció, és már meg is kaptuk a középkori kereszténység képletét. Ugye? Szándékosan használtam az idegen szavakat, rá lehet ismerni. Megkaptuk a középkort. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a görög szó nem egy statikus dolog. Aki gyűlöli a maga atya fiát. A görög szó egy folyamatra utal. Elindult benned valami. Csak az, hogy nem akarsz leülni vele beszélgetni. Csak az, hogy nem tudom, stresszt érzel, hogyha közeledben van, vagy bármi. János nem egyszerűen ránk borítja az asztalt, hogy na tessék, bebizonyítottam, hogy gyűlölködők vagytok. Mert egyébként rólam bebizonyította. Értitek? Tehát olyan szinten magasra emeli a szeretetet, hogy úgy találod magadat, mint aki azokkal az apró cseprő érzelmi, hogy is mondjam, hullámokkal gyakorlatilag a gyűlölet oldalán vagy. Így találtam magamat, de a Bibliának nem az a célja, hogy a tessék, szembesültél, ez vagy, most főj a levedben. Azért mondja Pál, bocsánat, azért mondja nekünk János, figyeljetek, gyermekeim. Mondja ez az idős nagypapa, vagy nekünk, ükapa lehetne. Fiacskáim, ne csak szóval, cselekedettel, valósággal, próbáljátok ki, milyen ez a gyakorlatban. Tudjátok, mondhatnám, hogy ez a neheze, de mivel most éppen túl vagyok a nehezén, el tudom nektek mondani, hogy óriási felszabadulás. Óriási felszabadulás, amikor azt mondod az Istennek, Uram, én erre képtelen vagyok, de te képes vagy. Én ugyan nem tudom a testvéreimet úgy szeretni, még a szimpatikusokat se. Most mondom nektek, mindannyian szimpatikusak vagytok nekem. Tehát tudok miről beszélgetni veletek, tudok, van közös nevező, de mindegyikőtökkel volt már olyan, hogy mondok valamit, és nem tetszik. Ugye? Volt már ilyen? Volt már. Ha olyan még nem volt, hogy én mondok valamit, és neked nem tetszik, akkor most lebuktatom magam, nekem már volt olyan, hogy te mondod, és nekem nem tetszik. Látjátok, ezek az apró rezdülések, amikből aztán az egész kis kovász az egész tésztát megkereszti, és a gyülekezetben létrejön az a bizonyos széthúzás. Azt mondja, cselekedettel és valósággal. Uram, én nem tudom, hogyan kell a testvéreimet szeretni. Ott vagyok egy konfliktusban, adott esetben a feleségemmel, akit nagyon-nagyon szeretek. De amikor a konfliktus pillanata van, és jönnek az érzelmi hullámok, akkor ott nem a valóságot mondja az agyunk, ugye? Leülök Dáviddal a keresztség... Bocs, hogy veled például, azok nem beszéltük meg, de most már mondom. Leülünk keresztségi tanulni, és Dávid elkezdi mondani a kérdéseit. Tudod, bennem a pumpa így megy felfelé. Ismeritek ezt? És figyeljetek, nagyon jó barátok vagyunk, szeretjük egymást. Miért? Mert az Isten ezt a pumpát úgy megállított, hogy kihúzta belőle, tudjátok, leeresztett a szelep, kéz. Ehhez az ő hatalma kellett. Közös nevezőre jutottunk. Ne ijedjetek meg attól, hogy a gyülekezetben konfliktusok vannak. Ne ijedjetek meg attól, hogy a gyülekezetben adott esetben intenzív konfliktusok vannak. Átmentünk most egy néhányon. Az Istennek sokkal nagyobb terve van. Teljesen ki akarja húzni Sátán méregfogát. Azt mondja nekünk a Római Levél 16. fejezet. Pál így köszön el a rómaiaktól. A békességnek Istene megrontja, eltapossa Sátánt a ti lábaitok alatt. Mikor? Mondjátok, aki tudja idézni. Hamar! Hamar! Testvéreim, nem... Az Isten nem azt mondja, hogy ezentúl ez majd így lesz, ez a földi küzdelem, kész, állandóan gyűlölni fogjuk egymást, hogy mindig ott lesz ez a rossz érzés, vagy stb. Ki tudja venni, én vagyok rá az élő bizonyíték, hogy ki tud venni olyan méregfogakat, amiről nem is gondoltam, hogy egyáltalán létezik. Értitek ezt? Amikor azt mondja nekünk a Biblia, hogy ne csak szóval, hanem cselekedettel és valósággal szeressetek, és ott van a felszólító mód, az ember mindig megijed a felszólító módtól. Van, aki nagy elhatározásokat tesz, és tudjátok, ezt most szeretném tisztázni. Nem az évelei fogadalmamat,
akarom semmissé tenni, vagy degradálni. Az a fogadalom nekem nagyon sokat segített az elmúlt időben, és pontosan ez a fogadalomhoz tértem vissza, és azért vagyok itt most előttetek. De nem arról szól, hogy az Isten mondott valamit felszólítómódban, és akkor menj és csináld. És akkor a legvégén majd az Isten megnézi, és azt mondja, hogy jól csináltad, rendben. És a kettő között ő meg nincs ott. Tudjátok, sokszor ez az elképzelésünk az Istenről, mond valamit felszólító módban, hogy majd a végén újra belépjen a képbe, és megnézze, hogy mit csináltál. Ez nem így van. Tényleg ott van, hogy mond felszólító módban valamit, és tényleg ott van, hogy a végén ott van az ítélet, és azt mondja, hogy éhes voltam, adtál le enni nekem. Igen, nem? Ugye? És ismeritek a képet. Szomjas voltam, adtál le enni. Tényleg van ez a két pont, csak hogy a kettő között mi történik, sokszor azt tévesztjük el. Ez nem úgy van, hogy az Isten mond valamit felszólító módban, csináld, azt jövök. Ez úgy működik, hogy az Isten mond valamit felszólító módban, és azt mondja, figyelj csak, ez az ígéretem. Én fogom azt művelni, hogy te ne csak szóval és nyelvvel szeress, hanem cselekedettel és valósággal. Én fogok benned munkálkodni. Hagyj bizonyítsam be az igéből. És közeledünk a lezáráshoz. Azt olvassuk Ezékiel könyve 36. fejezetében, a 26-27. Versben. És ezt is szeretném, hogyha tudjátok, inkább keressétek ki. Ezékiel 36. Szívem szerint az egész fejezetet olvasnám, mert annyira fantasztikus az egész. Ezt is házi feladat. Ha indít a lélek, vegyétek elő és olvassátok el. Fantasztikus az egész fejezet. Olyan ígéretek vannak benne, hogy elkezd, tudjátok, van egy szokásom, az Isten ígéretét elkezdem kiúzgálni, ez meg tiszta színes lett. Ez a fejezet. Azt mondja a 26. verstől, adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. Miért kell az új szív, miért kell az új lélek? Hát azért, mert el kell venni a testünkből, elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet. Mi a különbség a kőszív és a hússzív között? Milyen egy kőszív? Hideg, merev. Nem érez, mozdulatlan, mozdíthatatlan. Azt mondja az Isten, figyelj, kőszíved van, ez van. Ha ezt nem tudod elfogadni az Istentől, ezt a kritikát, hogy kőszíved van, ami csak a realitás egyébként, de nem tud tovább lépni. De figyelj, azt mondom, adok neked a kőszív helyet, azt elveszem. Ez egy szívműtét. Ja? Szívátültetés. Adok neked húszért. Tudjátok, hogy szívet hogy lehet átültetni? Nem vagyok kardiológus, most nem erről lesz szó, Geri, segíts. Hogyan kell szívet átültetni? Mi kell ahhoz, hogy egy szívet át tudjunk ültetni? Mondjátok a legegyszerűbb dolgot. A legalapvetőbb dolog, mi kell ahhoz, hogy valaki kapjon egy új szívet? Ez a legszomorúbb. Valakinek meg kell halnia. De olyan embernek kell meghalnia, akinek tökéletesen egészséges, erős szíve van, ugye? Különben nem jó a donor. Testvérem, amikor elvették a hús szívedet, ki volt a donorod? Kinek a szíve került beléd? A kőember szíve, és ugyanaz kerül vissza? Vagy pedig valaki, akinek tiszta a szíve? Valaki, akiben nem kellett tiszta szívet teremteni, mert tiszta volt kezdettől fogva. Valaki, akinek erős, tökéletes, bűntelen szíve van. Ez az én megváltóm, és a te megváltód. Aztán kell, hogy jöjjön egy orvos, aki ért hozzá, és ott minden kábelt be kell kötni, ugye? Hát, hogyha ez számítógép lenne, akkor könnyen megoldanám, de sajnos, ugye én amiket itt össze kell kötni, ahhoz csak Geri fog majd érteni, ugye? Lehet, hogy már ért. Nézzétek, Jézus meghalt azért, hogy a donorod lehessen. Azt mondja, adok nekik hús szívet. És akkor most rakjuk össze, mi a hús szív jellemzője. Azon kívül, hogy tudod, hogy a donor a legjobb, a világon a legjobb, mert tökéletesen egészséges és erős szíve van, mi a jellegzetessége még ennek a donornak a szívének? Mit tud ez a szív? Mi a különbség a hús meg a kő között, mondjátok? Jó, belefúrok a kőbe, belefúrok egy fúrógéppel a húsba. Érez, köszönöm, végre valaki kimondta. Igen, érez. Míg a kő érzéketlen és hideg, addig a hús szív érez. Testvéreim,
A vallásunk nem pusztán értelemvallás, hanem érzelemvallás, és ne felejtjétek el. A kettő tökéletes egyensúlyban, és a kettő között van egy sorrend. Értelem őrködik feletted, de az érzések nincsenek jó helyen, nagyon nagy a baj. Azt írja nekünk Ellen White az Értelem jellem egyéniség című könyvében, reklám helye, legjobb pszichológia könyv. Azt mondja, az erkölcsi jellem két komponensű, értelem és érzelem alkotja. Hogyha rosszak az érzések, rosszak lesznek a gondolatok, és ez egy állandó kölcsönhatás. Azt mondja, hogy adok nektek új szívet, a Bibliában a szív az egyszerre jelent értelmet és érzelmet olyannyira, hogy amikor Mózes azt mondja, hogy szeresd az Urat teljes, vagy is mondja, teljes szívedből, lelkedből, erődből, akkor mire az új szövetségbe átér ez az ige, addigra Jézus már négy dolgot mond, mondja az értelmet is, meg a szívet is. Mert az új szövetségben már az értelem meg az érzelem ugye kezd, tehát abban a kultúrában már kezd elválni a kettő egymástól, míg az Ószövetségben a szív az jelenti mind a kettőt. A gondolataid és az érzéseid összessége. Hasonlítsátok össze. Hogy mondja Mózes, és hogy idézi vissza Jézus. Belekerül még egy szó. Azért, mert mind a kettőt ki kell fejeznie, ami egy héber számára egyértelmű volt. Amikor megkapod a donortól az új szívet, akkor elkezdesz másképp érezni. És ez történik. Figyeljetek, ez a szerencsétlen, aki itt áll előttetek, ennek élő példája. Azt mondom nektek, hogy elkezd az ember érezni, megváltoznak a gondolatai, megváltozik a hozzáállása. Azt mondja, hogy az én lelkemet adom belétek, egy új lehellet. Figyeljetek, miért kell lelket adni valamibe? Mikor adott az Isten, mikor lehelt lelket valamibe az Isten? Emlékeztek az első ilyen jelenetre? Melyik volt az első ilyen jelenet? A teremtés. Vagyis azt mondja, amikor új lelket adok belétek, akkor az azt jelenti, hogy mondjátok ki, új teremtés. Mert aki Krisztusban van, abba újra formálják, újra lehellik. Ugye? Az Isten újra beléd leheli az ő lelkét. Új életre kezd. Új lelket adok belétek, és azt cselekszem. És itt jön a kedvenc részem, ugye? Nem az történik, hogy az Isten azt mondja, csináld, és majd visszajövök, megnézem. Hanem azt mondja, megparancsoltam, ez a parancsolatom. Na most figyelj, a parancsolat arról szól, hogy én cselekszem. Azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek. Testvéreim, arra jutottam ezzel az igével kapcsolatban, hogy erőszakot kell tennem a saját lelkemen, hogy ettől eltérjek, mert hirtelen az válik természetesé, hogy azt teszem, amit az Isten mond, és nem az, amit az érzéseim diktálnak. Ameddig hiszem, hogy ő erre képes. Mondjátok meg nekem őszintén, egy bólintás is elég. Nem arra van szükségünk, hogy meggyógyuljunk mind érzelmileg, mind az értelmünk? Igen? Nem erre való a gyülekezet, hogy meggyógyuljunk? Akkor ez a világ legkosszabb kórháza, nem? Ismerem a főorvost. Jó kapcsolataim vannak. Tudjátok, ma már az egészségügyben nehéz bejutni, ha nincs ismerettséget. Hát ez a kórház olyan, hogy itt van ismerettség. Nagyon hamar be lehet jutni röntgenre például. Ugye? Nem kell hónapokat várni. Azt mondod, hogy szeretnék egy röntgent, ki kell tölted egy kérdőt, vagyis egy formanyomtatványt, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Már kész is? Ugye? Nem kell hónapokat várnod az MR-re. Ugye? Megnézzék, hogy minden rendben van-e odabent. Nem kell hónapokat várnod a gyógyszerre, azonnal kapod. Nem kell a kezelésre várnod. Nincs hosszú várólista. És közben 8 milliárd embert képes ellátni a kórház, tudtatok róla? És nem szorul támogatásra. Ó, folytathatnám. Tudjátok, a jelen valósággal való bármi hasonlóság pusztán a véletlen műve. Szokták mondani. Az a helyzet, hogy az egészségügy világszerte bajban van, de ez az egészségügy, ez a kórház nincs bajban. Jöhetünk Jézushoz, ahogy vagyunk. Ő kész meggyógyítani minket úgy, ahogy vagyunk, és nem kell várni. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne. Milyen? Mit csináljátok? Ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez megfordítom, ez azt jelenti, ma, ha az ő szavát hallod, most rögtön adja neked a hús szívet. Testvéreim, egyetlen egy gondolattal szeretném lezárni, és ez valahogy majd összeköti azt, amivel folytatni szeretném egy hónap múlva ugyanezt a sorozatot. Azt írja Ellen White a Isten
Fiai és lányai című könyvben, áhítatos könyvben. Az igazi megszentelődés a gyengéd együttérzés kötelékében egyesíti a hívőt Krisztussal és embertársaival. Ez az egység azt eredményezi, hogy Krisztus szeretete folyton és gazdagon árad a szívbe, hogy aztán tovább áradjon embertársaink felé. Amen. Atyánk, mennyei Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy te nem csak megteremtettél minket, hanem helyreállítasz. És most szeretnénk hitben megragadni ezt a segítőkart, amit kinyújtottál felénk. Taníts minket ugyanígy feltételek nélkül kinyújtani a kezünket, kinyújtani a békejobbunkat, akár azok felé is, akik gyűlölnek minket. Istenünk, ez emberileg teljes lehetetlenség, de te mondtad, hogy új szívet adsz. Köszönjük, hogy Jézus meghalt értünk, hogy új szívünk lehessen, és köszönjük, hogy most már az ő szíve dobog bennünk. Köszönjük, atyánk, a megváltás csodáját, és atyánk, szeretnénk ugyanígy viszonyulni egymáshoz, ahogyan te viszonyultál hozzánk. Gyűlöletnek, vagy még inkább az ellenszelnek, vagy az ellenérzésnek az írmagját is írt ki belőlünk. Ne engedd, hogy ezek a folyamatok beinduljanak és megmérgezzenek minket. Hálítsd meg, hálítsd helyre, és gyógyíts meg teljesen. És jó reménységünk van, atyánk, hogy amit elkezdtél, azt véghez viszed. Miénk a győzelem Krisztusban, az ő nevében jöttünk hozzád. Amen.

Ismeretlen régi költő verse. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Hogy ez a két soros régi, valószínűleg a görög költészetből származó töredék fennmaradt, ez már egy valóságos csoda. Én sem ismerném, ha Comeniusnak a didaktika magnáját, a nagy oktatás tanát el nem olvastam volna, ott a 18. fejezetben közli ezt a nagy csemorva pedagógus Comenius, megjegyezve, hogy minden oktatásnak az alapja benne van ebben a hegzaméterben. Figyeljük is csak meg, hogy miről szól ez a vers. Kérdezz gyakran. Vagyis az emberi életet a kérdések viszik előre. A gyerekek még nagyon tudnak kérdezni, később a felnőttek egyre inkább leszoknak a kérdezésről. És ezért sivárosodik el sokszor az élet, mert maga a gondolkodás sivárosodik el a kérdezés nélkül. Nem csak azt mondja ez a vers, hogy kérdezzünk, hanem azt mondja, hogy kérdezzünk gyakran. Tehát ne elégedjünk meg a félmegoldásokkal. Ne elégedjünk meg az ilyen 99%-os válaszokkal. Az ember nem valószínűségre, hanem bizonyosságra született, mondta Platón. Az embernek az életben bizonyosságok kellenek, és a bizonyosságokhoz vezető út a kérdésekkel van kikövezve. Kérdezz gyakran. Nagy felszólítás ez, és ehhez a nagy felszólításhoz az egyik legnagyobb erőt maga a könyvek könyve adja meg, a Biblia, amely elejétől a végéig hatalmas kérdésekből áll. Gondoljunk csak arra, hogy az első emberpárhoz is hogy szólt az első kérdés. Ádám, hol vagy? Vagyis ember, hova jutottál? A második nemzedékben, amikor Kain megölte a saját testvérét Ábelt, ott is egy nagy kérdéssel találkozunk. Hol van Ábel, a te atyád fia? Tehát hol van a másik ember? Törődsz te a másik emberrel? Ki neked a másik ember? Mit csinálsz itt, Illés? Egy nagy prófétát is kérdezni kellett, mert nem volt a helyén. Egyszer az életében megingott, elfutott a küldetés elől, tehát nem volt a helyén. Mit csinálsz itt, Illés? Ma is sokszor megkérdezhetnénk mi is, akár csak magunktól is, hogy jó helyen vagyunk-e, azt csináljuk-e, azt a munkát végezzük-e, vagy azt a tevékenységet, amit elhatároztunk, vagy amire tényleg erőt kaptunk. És aztán az egyik legnagyobb kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt egy 38 éve beteg embernek tette fel ezt a kérdést Jézus Krisztus a Betesdai tónál, hogy akarsz-e meggyógyulni? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez nem is kérdés, hát ki nem akar meggyógyulni. Meg aki 38 éve beteg, az már hányszor akart meggyógyulni, tehát nem gyógyult meg. De mégis azt látjuk, hogy a saját javunk érdekében olyan keveset teszünk, nem akarunk más emberek lenni, és nem akarunk sem egészségesek, sem máshogy gondolkozó emberek lenni. Szóval ezek a kérdések, ezek a gyakran felmerülő kérdések, amelyek végig szegélyezik a könyvek könyvét, igen, ezt az életben is tanuljuk el. Kérdezz gyakran. A második felszólítása a versnek ez, amit tudsz, tartsd meg. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, csak úgy, mint a kérdezz gyakran, de ennek is beláthatatlan mélységei vannak, hiszen hogyha a lényeges dolgokra rájövünk, hogyha valóban az élet fontos kérdéseire megkapjuk a választ, azokat meg kell tartani, azokat nem szabad elherdálni. Amit tudsz, tartsd meg. Végülis az életben nem olyan sok mindent kell megtartani, de amit meg kell tartani, azt meg kell tartani. Sokszor mi emberek olyan sok minden dirib darab után kutatunk, sok selejtet őrizgetünk, csak a nagy műveket kellene megtartani, például az irodalmi emlékezetünkben is, de az emberi kapcsolatainkban is csak az igaz pillanatokat, csak a derű óráit számolom, ahogy Mozart is mondta, vagyis hát az életben azt kell megtartani, ami előre visz, ami épít, nem az, ami megingat és rombol. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De a vers tovább lendül, mert ez még önmagában nem elég, hogy biztos fogódzóid vannak, hogy már jó pilléreken feszül ki az életed íve, hídja, de hol van a másik ember? Törődsz-e a másik emberrel? És a megszerzett ismereteiddel csak a magad házát, várát építed, csak te leszel műveltebb, csak téged csodálnak jobban, hogy te mennyit tudsz, vagy pedig a tudást, az igazi tudást és ismereted
arra használod, amire valóban való. Hát mire is való az igazi tudás, hogy átadjuk a másik embernek. Ezért a harmadik felszólítás így hangzik, a kérdezz gyakran, amit tudsz, tarts meg után, s add tova másnak. Átadni másoknak dolgokat, de úgy adni át, hogy az igazságban szeretet is legyen. A kéznyújtásban ott legyen a meleg, gyengéd figyelem. Átadni másnak azt, amiben te is gyönyörködtél és értéknek tartottad. Ez a három felszólítás, amit egy jó szülő, egy jó tanár, de hadd tágítsam a kört, minden jóra törekvő ember kell, hogy kövessen. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Vagyis lehetünk a mestereinknél nagyobbak is, de nem valami eszeveszett emberi versengésben és futásban, hanem abban, hogy valóban tökéletesítsük az életben azt, ami alapvető, ami mindenki számára elfogadható, és amivel mindenki épül. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Amikor Comenius a 17. században a Didaktika Magnát írta, nem véletlenül idézte benne ezt a régi verset, nem tudjuk, hogy ki írta, fogalmunk sincs még arról sem, hogy az ókorban, vagy talán később a görög-latin kultúrát ismerő kora középkorban, késő középkorban hangzott ez el, minden esetre jó megjegyezni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer.

lékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itthon lehetek köztetek újra. Ugye a múlt héten már találkoztunk, és a jövő héten is a délelőtt folyamán még találkozni fogunk, remélem. És tudjátok, hogy ezt egyébként még nem kell vetíteni, Zoli. Jó. És tudjátok, hogy a szombatiskolában miről van most szó? Esdrás Nehémiásra, ugye? Miért fontos számunkra Esdrás és Nehémiás? Tudjátok, hogy miért fontos számunkra Esdrás és Nehémiás? Esdrásban és Nehémiásban, Esdrás és Nehémiás könyvében leírt történelemmel, ugye beszélgettük itt a szombatiskolán, a történészek sokszor nem tudnak mit kezdeni. Kinyitsz egy hivatalos történelemkönyvet, és két-háromféle elméletet is mond a perzsa királyokról, míg Esdrás és Nehémiás egészen egyenes válaszokat ad. Miért? Miért van az, hogy Esdrás és Nehémiás egészen határozottan beszél, nem úgy, hogy lehet, hogy így van? Mire gondolnátok? Miért van az, hogy Jeremiás olyan határozottan beszél? Miért beszél olyan határozottan Ézsaiás? Miért beszél olyan határozottan Ezékiel? Szeretné, ha megértenénk, igen. Egy igére szeretném felhívni a figyelmeteket, és ez az egész mai délelőttnek a mottója lesz. Azt olvasom, hogy mindennél biztosabb nálunk a prófétai beszéd. Ezt olvasom Péter apostol második levelében. Sokszor idéztem már ezt az igét itt köztetek. Azt mondja, mindennél megerősítettebb, még a személyes tapasztalatnál is megerősítettebb a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek a figyelmeztek. Nem ember akaratából származott ez a prófétai szó, folytatja Péter egy kicsit később, hanem Esdrás, Nehémiás, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel és a többiek szent lélek által hordoztatva szóltak. Ők voltak Isten szent emberei. Ők voltak Isten kiválasztott emberei. Miért fontos az nekünk, hogy a Biblia megbízható ebben a tekintetben is? Mondhatod azt, hogy a Biblia nem annyira megbízható, mert itt is van hiba, meg ott is. Egyébként, hagyd mondjak az egyik kedvenc példám. Azt hiszem, talán az 1950-es évekig nem tudott a tudomány mit kezdeni Belsacár királlyal. Még nem egyszer csak előkerült róla valami a régészeti ásatások során. És az 1950-es évekig, talán az 50-es évekig, nem tudok most pontos dátumot mondani nektek, de azt tudom, hogy addig a tudomány azt mondta, hogy jaj, hát ez itt egy kavarc. Ebből is látszik, hogy Dániel könyve jóval később íródott, mert az a Belsacár, az itt ilyen valami görög behatás, egy kis mese, egy kis legendás elem. Aztán egyszer csak kiderül, hogy tényleg volt egy ilyen király, aki második király volt, és azért mondják azt, hogy azért mondja az Dánielnek, hogy harmadikként uralkodhatsz, nem másodikként, mert ő maga is másodkirály volt. Miért fontos nekünk az, hogy a Biblia megbízható? Miért fontos az, hogy a Biblia profécia megbízható? Fontos egyáltalán? Mi áll vagy bukik ezen? Oké, segítek. Ézsaiás könyvét nyissátok ki velem együtt. Jó, nem fogjuk kivetíteni. Remélem, mindenkinél van Biblia. Van nálatok Biblia? Mit

Tudom mondani. Szóval, hogy a harcos nem megy. Harcba kard nélkül. Ugye? Az a bizonyos mindennél megbízható, mindennél stabilabb prófétai beszéd ma sok példányban itt van a kezetekben. Szabadon megvásárolhatod egy könyvesboltban, szabadon, vagy megkaphatod tőlem ingyen, hogyha valakinek nincs bibliája. Jelezzétek, jó? Szabadon letöltheted a telefonodra. 500 évvel ezelőtt ezért sok testvérünk, sok felmenőnk, hitbeli elődünk meghalt. Nekünk meg itt van a kezünkben is porosodik. Nézzétek, miért fontos, hogy ez a könyv megbízható? Nem csak azért, mert akkor 500 évvel ezelőtt ezek az emberek hiába haltak meg, hanem Ézsaiás könyvében azt olvasom a 46. fejezetben. És Ézsaiásnak éppen ezek a szakaszai azok, amik miatt Ézsaiás könyve annyi kritikát kap. Mert nem sokkal korábban név szerint, 200 évre előre név szerint megemlíti Szírus királyt, Kórest vagy Kurust. Második Kűrosz vagy Nagy Kűrosz, a perzsák nagy királya is 200 évvel, körülbelül 2 évszázaddal előtte Ézsaiás már tud róla. És éppen emiatt a szakasz miatt, ez Ézsaiás 45, éppen emiatt a szakasz miatt, többek között emiatt kritizálják Ézsaiás könyvét, hogy jó, hát csak később íródhatott, hát ki az, aki leírja előre egy király nevét 200 évvel, nem? Főleg azt leírja, hogy a templomot újra kell építeni, hiszen Ézsaiás korában a templom még vígan állt. De hogyha tovább folytatjátok az olvasást Ézsaiás könyvében, akkor egy olyan kérdéshez juttok el, olyan kérdéshez jutunk el, ami mellett nem lehet elmenni. Nem mehetsz el emellett. Ézsaiás könyve 46. fejezet, miután Ézsaiás ország világ füle hallatára elmondja, hogy jön egy király, aki újjáépíti a templomot, azaz le lesz rombolva a templom, és azaz jönni fog majd egy bizonyos király, akinek még a nevét is megmondom. Miután ezt elmondja Ézsaiás országnak, világnak, Ézsaiás 45-ben, a 46. fejezetben azt mondja, és ettől olyan nagy ez a kérdés, az 5. vers. Ézsaiás 46-5. Mindenkinek a szeme Ézsaiás 46-5-ön van? Kihez hasonlítotok engem? Kivel tesztek egyenlővé? Kivel vettek egybe? Kihez vagyok hasonló? Ki kérdez? Nem Ézsaiás, hanem az Úr. Maga az Isten. És nézzétek, megkérdezi, kihez hasonlítasz, és így folytatja. Vannak olyanok, akik kitöltik az aranyat egy erszénybe, ezüstöt mérnek mértékkel, ötvöst fogadnak, és abból Isten csinálnak, és meghajolnak, és leborulnak előtte. Vállukra veszik, hordozzák, álványra helyezik, és amikor a bálványt kiteszed arra az álványra, akkor a bálvány mit csinál? Nézzétek! Veszteg áll, helyéről meg nem mozdul. Kiáltasz hozzá? Nem felel. És nyomorúságodból nem szabadít meg. Következő vers. Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek. Vegyétek eszetekbe pártütők, vegyétek eszetekbe lázadók. Emlékezzetek meg a régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Én nem egy bálvány vagyok, amit odaállítottatok egy polcra, vagy egy állványra. És most jön az a vers, ami miatt ezt az egész felvezetést elmondtam nektek. Miért nincs Istenhez hasonlatos Isten? Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát. Nem csak szóltam, ki is viszem, elvégzem, és megcselekszem. A kezedbe veheted a Bibliát, és mondhatod azt, hogy hát Ézsaiás könyve valószínűleg később íródott, Esdrás könyvében a kronológia valószínűleg nem megbízható. Mondhatod azt, hogy hát Dániel is biztosan később íródott, hiszen Dániel már a görögökről beszél a 8. fejezetben, és hamarosan oda fogunk lapozni. Mit veszítesz el ezzel? Emlékezz meg a régi dolgokról. Én vagyok az Isten, nincs hozzám hasonló. Miben nincs hozzám hasonló? Miben nincs az Istenhez hasonló Isten? Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Nézzétek, ha az Isten nem tudja megmondani előre 200 évvel, vagy 2000 évvel, vagy 2 millió évvel, hogy lesz egy Círus nevű perzsa király,
a templomot lerombolják, de ő majd gondoskodik róla. Ő lesz az én szolgám. Erre kentem fel, és gondoskodik róla, hogy a templom megépüljön. Akkor ez az Isten, ezt az Isten te mihez hasonlítod, ha ezt a hatalmát elveszed? Itt leírja előtte. Egy olyan aranyból öntött Istenhez hasonlítod, akit a vállukra vesznek, és hiába kiáltasz hozzá, veszteg áll. Nem tud beszélni. Tudjátok, hogy a bibliai profécia az Isten istenségének az egyik legnagyobb bizonyítéka? Tudjátok, hogyha a bibliai proféciát kivonod a Bibliából, és azt mondod, hogy nekem csak azok a szép lelki tanítások kellenek, és a Bibliában, a proféciákban, a jövendőlésekben nem találod meg a lelki tanítást, akkor az Isten megfosztod valamitől. Ez a világ Isten már megfosztotta egy másik dologtól, ami szintén az ő istensége, a teremtő hatalmától. Feltaláltok az evolúciót, ugye? És az a különlegesebben, hogy éppen jövőre tervez a Római Katolikus Egyház feje egy nagy, világszéles találkozót, ahol a teremtett világot szeretnénk megmenteni azáltal, hogy újra fogalmazzuk, mit jelent az oktatás. Nem tudom, erről hallottatok? Akkor majd délután hallotok. Igen, jövőre lesz egy globális oktatási egyezmény, 2020 május 14-ben írhatjátok a naptárba. A pápa a világvezetőit Vatikánba hívja, és fogalmazzuk újra az oktatást, hogy a teremtett világot megmenthessük. Milyen teremtésről beszél? Arról a teremtésről, amiben a Római Katolikus Egyház jelenleg hivatalosan hisz. Hogy az anyagot az Isten az önfelülmúlás képességével teremtette meg. Magyarul az evolúció és a teológia találkozott. Ha az Isten nem tud egy szavával teremteni, akkor nem ő az Isten. Ha az Isten nem látja előre pontosan a jövőt, akkor ő nem az Isten. És ezt nem én mondom, hanem Ézsaiás könyve 46. fejezete. Zárójelben mondom, amit felolvastam, 11. verset, hogy elhívom napkeletről a sast, messzeföldről tanácsom férfiát, ez is Kűrosz. Nagy Círusz. De nem csak ő. Minden nagy király, minden nagy hadvezér, minden nagy vezető, akik az Isten emberei voltak, valójában Krisztusra mutatnak előre jelképesen. Ennek fényében kérlek benneteket, hogy lapozzatok velem Dániel könyve 8. fejezetéhez. Kapatok egy órát. Köszönöm. Dániel könyve 8. fejezete. És megmondom nektek őszintén, hogy a szombatiskola kapcsán hetek óta ez van bennem, hogy erről a fejezetről beszélgetnünk kellene. És tudom, hogy egy délelőtt ége hirdetés nem alkalmas arra, hogy minden részletét áttekintsük ennek. De tudjátok, hogyha 175 évvel ezelőtt találkoztunk volna ugyanezen a napon, 1844. október 19-én, akkor lehet, hogy bármelyik őtökkel helyet cserélhettem volna, és bárki megtarthatta volna ezt az igéret, és sokkal nagyobb részletességgel és sokkal nagyobb alapossággal, mint én. 175 évvel ezelőtt Amerika szerte másról sem beszéltek, csak Jelenések könyvéről és Dániel könyvéről. Ezt nem mi mondjuk, ezt az egész, ezt tudja a keresztény történetírás is. Ezt tudja az egyház történet is. Amerikában volt egy hatalmas nagy advent mozgalom, amit már megérintettünk múlt héten, beszéltünk erről. És ezzel kapcsolatos lesz majd a keddi alkalom is, amikor Vég Józsi lesz köztünk. Képzeljétek el egy olyan közösséget, a hívők olyan közösségét, hogyha Dániel 8-ba elkezdem az egyik verset, bármelyik folytatja. És nem csak a lexikálisan tudják, hogy mi van ide leírva, hanem hogy mi mit jelent. Tényleg, mi mit jelent Dániel könyve 8. fejezetében? Mikor olvastátok utoljára? Nem, inkább ezt nem kérdezem. Szeretnétek újra olvasni? Szeretném, hogyha egy kicsit a rendet látnánk. Ismeri valaki ezt az ábrát? Amerika szerte ismert volt 170 évvel ezelőtt. Vagy 5 vagy 6 féle ilyen posztert készítettek és sokszorosítottak Amerika szerte. Miért? Rárajzolták Dániel könyve és Jelenések könyve proféciáit. Egy lapra. Zseniális. A korabeli PowerPoint. Nem? És ezeket vitték az előadásaikra, és ezek alapján vetítettek. És hogyha én elkezdek Dániel könyve 8. fejezetéről beszélni, akkor mindenki tudta volna 170 évvel ezelőtt, hogy most a képnek erről a sarkáról beszélek. Dániel könyve tartalmazza azt az utalást, amivel a
kereszténység ma nem nagyon tud mit kezdeni, de 170 évvel ezelőtt Anglia, Amerika szerte, sőt, nem csak Anglia, hanem Németországban is, még Magyarországon is foglalkoztak ezzel a fejezettel is, Dániel könyve 8. fejezet 14. versével. Nézzétek, hogy kezdődik Dániel könyve 8. fejezete. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nekem, Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nekem. Hol vagyunk időben? Még Belsacár király uralkodik. De már eleget uralkodott ahhoz, ez a 3. esztendő, eleget uralkodott ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy ez a király és a társkirálya alkalmatlanok az uralkodásra. Ennek a birodalomnak vége lesz. Már többen érzik. Időszámítás előtt 549-ben vagyunk. 2 évvel ezelőtt, vagy körülbelül 1 évvel ezelőtt már történt valami ott keleten. Babilont körülvette a méd birodalom. Sokkal nagyobb volt a méd birodalom, csak nem volt olyan erős központosított, ezért Babilon egy erősebb birodalom volt. És a médek egyébként Babilonnak szövetségesei voltak az asszírokkal szemben. A médeknél volt egy kis gond. A médek királya, aki addig nem volt, hogy is mondjam, nem volt valami, tehát a médeknek a királyai nem voltak olyan nagy erős despoták, mint amilyen Babilon, majd később Perzsiában voltak a királyok. Lázadás indul ellene. És az uralkodó család, a perzsa uralkodó család, akik alávetettjei voltak a médeknek, de már gyakorlatilag társuralkodóként szerepelnek, a perzsa uralkodó család azt mondja, mi akarunk lenni a vezérek. És 550-ben kitör a perzsa lázadás. És azt olvasom, hogy a perzsák ebben a királyszövetségben, ebben az uralkodói szövetségben átveszik a vezető szerepet. Mire eljutunk Belsazár király 3. évéhez, addigra ezek az események már végbe mennek. Látszik, hogy keleten növekszik valami nagy hatalom, valami olyan hatalom, ami veszélyezteti Babilont is. Ebben az időben Dánielnek megjelenik egy látomás. Azt mondja, azok után, amely először jelent meg nekem, akkor felteszem a kérdést, Dánielnek hány látomása volt? 2. Eddig 2. Pedig Dániel könyvét úgy ismerjük, hogy ebben vannak a látomások, meg a stb. Nem. Dániel könyvében összesen 2 látomás van, ebből az egyik álom. Van egy álom, ami álom, az egyikről mondja, hogy látomás és álom, a másik az csak álom, és az nem is a Dánieli, az Nabukodonozor. Ez itt egy látomás, és a végén igen jelentetik ki, meg még egy igen jelentetik ki. Nézzétek, Dánielnek összesen 2 látomása van, szó szerinti látomás felírva. A 7. fejezet és a 8. fejezet. És az Istennek célja van azzal, hogy kijelenti Dánielnek ezt a fejezetet. Azt mondja, vagyis ezt a látomást, azt mondja, ekkor Susán várában voltam, vagyis Szúzában, mai nevén Sús. Tudjátok, hol van? Nézzétek, csak megpróbáltam egy térképet beszerezni, ahol látszik, itt van Szúza. Mai nevén úgy mondják, hogy Sús. Iránban van. És nézzétek, mi van itt mellette? Egy folyó. Ugye, a város egy folyó mentén épült, és a folyó merre néz a várostól? Nyugatra, ugye? Figyeljetek, mi történik. A látomásban azt mondja, felemeltem szemeimet, és egy kost láttam állani a folyam előtt. 2 szarva volt, és a 2 szarv magas volt. Mi a Bibliában a szarv? Hatalom. A szarv mindig a hatalmat jelképezi. És ennek a kostnak a folyó mentén 2 szarva volt. Kettős hatalom. Sőt, azt mondja, az egyik a másiknál magasabb, de a magasabb később növekedett. Itt vagyunk 549-ben, és 2 évvel ezelőtt a szomszédban történt valami. A 2 szarvú kosnak a másik szarva elkezd megnőni. A perzsák elkezdenek utólag, de nagyobbá nőni, mint a médek. Azt mondja, a második szarv magasabb lett, de később. Láttam, hogy a kos szarvaival ökleli nyugatot, északot és délt, és semmilyen állat, azaz semmilyen hatalom, semmilyen más ország, majd később elmagyarázza az angyal, nem állhatott meg előtte, és még ezeket szemléltem, egy kecskebak jött, merről? Ott van előttetek az ige. Bátran, rá lehet nézni, nem kell rám hallgatni. Azaz. Azt mondja, az 5. vers. Egy kecskebak jött. Merről? Napnyugat felől. Mi van nyugatra?
Itt van Perzsiának a, hogy is mondjam, a magva, mi van nyugatra? A görög világ. De hogy ne tőlem halljátok, mondom, megjelenik egyszer csak egy angyal is, Dánielnek szó szerint elmagyarázza ezeket a dolgokat. Azt mondja, egy kecskebak jött nyugat felől, nem is illette a földet, és a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. Azt mondja, hogy ez a hatalom olyan, hogy egy hatalom, egy király emelkedik ki. Tudtok egy olyan hatalmat, amelyik nyugat felől megtámadja Médo-Perzsiát, és egy király volt, aki igazán hatalmas volt? Igen, ezek a görögök nyilván, és Nagy Sándor. Azt mondja, ment a kétszarvúkoshoz, amelyet láttam állni a folyam előtt, és feléje futott indulatában. Nézzétek, nem véletlenül emlegeti a folyamot. Nagy Sándor erről jött, a folyam felől. Elfoglalta Szúzát egyébként egy karcsapás nélkül. Csak mit kell tudni Szúzáról? Azt, hogy kegyetlenül gazdag volt. A király téli fővárosa volt. Mérhetetlen kincseket halmozott fel ott Dárajosz király, akiről most a szombatiskolában beszélgettünk. Nagy Sándor meggazdagodott ezen a helyen, és innen indult tovább kelet felé, Perszepolisz felé, majd India felé. És Indiából visszajövet, így Szúzában rendezett egy nagy esküvőt. Ezt az esküvőt. Hallottatok a szúzai esküvőről? Nagyon érdekes, mert Dánielt ide küldik Szúzába. És itt Szúzában kapja azt a látomást, hogy ezen a ponton a kos lefogja, bocsánat, a kecske, Görögország le fogja győzni a kost, Médo-Perzsiát. Tudjátok, hogy győzte le itt Szúzánál Médo-Perzsiát? Egy nagyon különleges módját választotta a győzelemnek. Nem harcolt. Szúzánál nem volt harc. De mégis ezen a ponton kerítette teljesen hatalmába egy bizonyos értelemben. Tudjátok, hogy? A vitézeit, a görög vitézeit összeházasította perzsa nőkkel. Egy hatalmas, tömeges esküvőt rendezett. És tudjátok, hogyha két család összeházasodik, de úgy százával, akkor onnantól kezdve nem lehet harc a görög és a perzsa között, mert most már egyek vagyunk, ugye? Ökumenikus mozgalom, nem? Eléggé. Összeházasodnak pedig eddig ellenségek voltak. Nézzétek, Szúzában volt az az esküvő, ami gyakorlatilag egy diplomáciai értelemben kényszerítette térdre Médo-Perzsiát. Nem katonai értelemben, diplomáciai értelemben. Azt mondja, neki szalad, a koshoz ér, leüti a kost, és a kosban már nem volt elő, hogy megálljon előtte. A kecskevak pedig igen nagyjá lett, elhatalmasodott, de amikor hatalmas lett, letört a nagy szarv. Tudjátok, hogy Nagy Sándor hány év alatt hódította meg a világot, az akkor ismert világot? Alig több, mint egy évtized alatt. És aztán nagyon hamar meghalt. És nem volt utódja. Azt olvasom majd később Dániel könyve 11. fejezetében, hogy Nagy Sándor utódai ki lekaszabolják egymást. Egymást, aztán őket kaszabolják le. És Nagy Sándornak négy tábornoka, vagy négy vezére osztozik meg a királyon, nézitek, a királyságon, nézitek csak meg. Azt mondja a 8. vers, letöretik a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv nő az égnek négy szele felé, és azok közül egyből egy kis szarv támad. Melyik az a következő birodalom, amely Görögország után jön? A hatodikosokat kérdezem, akikkel együtt tanultuk ezt a Vajtoriból. Húha. Akkor kérdezem a többieket. Róma. A római birodalom. A római birodalom a görög birodalomból nőtt ki? Van, amelyik történész azt mondja, igen, van, amelyik azt mondja, hogy nem. Nézzétek, itt a szövegben az van, hogy az égnek négy szele felé nő ki négy hatalom, négy szarv. És azt mondja, azok közül egyből kinő egy újabb szarv. Ez nem biztos, hogy a négy szarvból nő ki egy, hanem az égnek négy szele felől. Konkrétan a nyugati szél felől. Nyugatról egyszer csak kinő egy új hatalom. És ez a hatalom nagyon megnő. Napkeletre, délre, a kívánatos föld felé. Megnő az ég seregéig, és némelyeket az ama seregből, és a csillagokat földre feti, és megtapossa. Itt már egy kicsit, mintha a látomás kezdene úgy túlságosan kozmikussá válni, nem? Láttok még valami olyan jelenetet a Bibliában, ahol egy hatalom az ég csillagait a földre veti? Láttok ilyet? Van ilyen még a Bibliában? Hanna, van ilyen még a Bibliában? Igen.
Jelenések könyve, csak mert Annával éppen tegnap tanultuk Jelenések 12-t. Jelenések könyve 12. fejezetében is azt olvasom, hogy egy hatalom az ég csillagainak harmad részét maga után vonza, a farka után vonza és földre veti. Akkor ott kire utal ez a szakasz Jelenések 12-ben? Ugye? Még el is mondja, meghatározza. Sátán, amely régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ő az, aki elhiteti a világot, ő az, aki maga után vonzotta az angyalok harmad részét, ugye az ég csillagait, az angyalok. De minthogyha itt az egy pillanat ez itt, minthogyha nem ugyanaz lenne, de mégis nagyon hasonlít a kép. Tudjátok, a bibliai profécia lényege az, hogy megtanít minket összefüggésben gondolkodni. Amilyen hatalmakról ott beszél Jelenések könyve, ahogyan bemutatja Sátánt Jelenések könyve, azt is elmondja, hogy a Földön meg fog jelenni egy olyan hatalom, amely tökéletesen lemásolja őt az egész viselkedésében. A Földön meg fog jelenni egy olyan hatalom, amely teljesen úgy néz ki, mint Sátán. Erről szól Jelenések könyve 13. fejezete. Itt a serege, az ég serege, a csillagok. A magyarázatból kiderül, hogyha megnézitek a Bibliátokat, ha olyan szabása van, mint nekem, ez azért nagyon jó, mert Dániel könyve 8. fejezetében itt van a látomás rész, és pont mellette a magyarázat rész, és még össze is lehet kötözgetni. Azt mondja, ez a sereg itt, az ég csillagai. Akik az ég csillagai az Isten szemében. Azt mondja, a szentek népe. Tudjátok, kik ezek? Ki a csillag az Isten szemében? Te vagy. Te vagy, és én vagyok. Azt mondja, ez a hatalom őket fogja megtaposni. És sereg rendeltetett a mindennapi ellen, az áldozat szó nincs benne, 12. vers, a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje lesz. De hallottam egy szentet szólni, amely ezt mondja, meddig tart ez a látomás a mindennapi felől, a mindennapi templomi szolgálat felől, és a pusztító vétek felől, és a szent hely, és a sereg meddig tapostatik. És akkor hallottam egy hangot, amely ezt mondta, 2300 estéig és reggelig, aztán kiderül a szent hely igazsága. És tudjátok, múlt héten elmondtam, hogy Dániel hogy reagál erre a mondatra. Emlékeztek? Odalapozol a fejezet végéhez, és azt olvasod a 27. versben, hogy Dániel belebetegszik ebbe, amit hall. Egyrészt nem érti az egészet, de bele is betegszik. De utána felkel és a király dolgát végzi. Miért betegszik meg Dániel? És akkor elkezdtük kiszámolni múlt héten, emlékeztek? Ha 549-től számolsz 2300 napot, az kb. 6,5 év. 549-től a 6,5 év, az kb. 542. Tehát addig tapostatik a szent hely, és utána helyreállnak a dolgok. 542. Ezt tudjátok, mit jelentene? Emlékeztek még? Az, hogy a babiloni fogság nem 70 éves, hanem még rövidebb is. Ebben nem belebetegednie kellett volna, hanem örülnie, hogy még rövidebb lesz. De Dániel tud valamit, amit a kereszténység manapság elfelejt, hogy a proféciában egy nap, egy év. És a kamera vált, amikor a 9. fejezethez érkezel. A kamera vált, Dániel már egy kicsit megőszült. Dániel olvas. Eltelt 10-11 év, lehet, hogy 12 is. Olvassa a tekercseket, és Jeremiás tekercse van előtte. Az a jeremiási tekercs, ami már másodpéldány, mert az elsőt még a júdabeli király elégette. Jeremiás meg azt mondta, hogy azt hiszitek, hogy az Isten beszédét csak így el lehet égetni, és fogta is leírta a Úrja az egészet. Azért nem semmi, ugye? És Dániel ezt a jeremiás tekercset, vagy ennek egy másolatát fogja és olvassa, és gondolkodik. Azt mondja, Uram, te azt mondtad, hogy 70 év. Megnéztem az esztendők számát, és azt mondtad, hogy 70 év. De azt mondtad, hogy a babiloni fogság 70 év, nem 2300 év, az iszonyatosan sok idő. Ha nem összefüggésben nézed a proféciát, semmi értelme nem lesz. Dániel könyve 8. fejezetének 12 évvel későbbi folytatása a 9. fejezet. És a 9. fejezet magyarázza el, hogy mi történt a 8-ban. Nézzétek, Dániel azt hallja, 2300 évig fogják taposni a szent helyet. Esztendő. Belebetegszik ebbe a hírbe. Összezavarodik, és odaáll mellé egy angyal. Hogy hívják ezt az angyalt? Láttátok már Gábriel nevét korábban? Nem sokszor szerepel. Hány helyen szerepel a Bibliában Gábriel? Ha?
Egyszer-kétszer azért szerepel. Figyeljetek, szerintetek mennyire fontos esemény Jézus földre születése? Viszonylag fontos, ugye? Bár úgy tűnik, hogy nem mutattak nagy érdeklődést Jeruzsálem írástudói. Napkeletről jöttek a migránsok megnézni, a külföldiek jöttek megnézni, hogy hol születik a messiás, aztán mentek haza és vitték a jó hírt. A jeruzsálemieket nem érdekelte, de az az igazság, hogy amikor Jézus született, vagyis mikor Jézus megfogant, Máriához kijött el? Gábriel. Amikor Keresztelő János megszületik, ki jön szólni, hogy meg fog születni? Gábriel. Az angyal, Gábriel, így van. És azt mondja Zakariásnak, hogy én Gábriel vagyok, aki folyton az Isten előtt állok, és azért jöttem, hogy neked ezt az örömhírt elmondjam. Te nem hiszel nekem, most megnémulsz egy időre. Ugye? Gábriel csak akkor jön, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog van. Nem látom többet Gábrielt a Bibliában. Még egyszer Jelenések könyve végén, de ott nem nevezi néven. Gábriel eljön, és elmagyarázza ezt a látomást Dánielnek. Ez körülbelül azt jelenti számunkra, hogy amilyen eseményekről itt szó van, az olyan horderejű, mint Jézus földre születése. Ezt nem én mondom, ez Gábriel megjelenése mondja. Nem nagyon látod Gábrielt. Ott áll az Isten mellett, ott áll az ő trónja mellett, és Gábriel folyton látja az Isten orcáját. És ő jön el elmagyarázni. Kétszer is. Kétszer is eljön elmagyarázni Dánielnek a látomást. Egyszer most. Látja Dániel a látomást 2300 este és reggel is, kiderül a szent hely igazsága. És Dániel, ha nem érted elsőre, hogy miről volt itt szó, akkor nem gond, mert figyeljetek, Dániel aztán értett a látomásokhoz. Ezt írja róla a Biblia, és figyeljetek a következő verset, 8-15. És mikor én, Dániel, láttam ezt a látomást, kerestem az értelmét. Azt írja a Biblia Dánielről, hogy értett a látomásokhoz. Értett a proféciákhoz. Ismerte a Bibliát, és meg tudta fejteni, az Isten bölcsessége által meg tudta fejteni még Nabukodonozor álmát is, úgyhogy Nabukodonozor még az álmára sem emlékezett. Ő meg megmondta. Értett Dániel a látomásokhoz? Igen. És ránéz a 8. fejezetre, hát bocsánat, hogy így mondom, és azt mondja, hogy kerestem az értelmét. Tehát zavarba kell jönnöd, hogyha nem érted, hogy miről volt eddig szó a kossal meg a kecskebakkal? Nem. Tudjátok, hogy, és ezt már idéztem, és ezt újra idézem. Tudjátok, hogy mi volt a baj mindig is a Biblia megértésével? Hogy az ember nem vette a fáradtságot, hogy a mélyre nézzen. Tudjátok, hogy mi volt a baj Jézus korában, Jézus hallgatóival? Miért nem értették sose, hogy Jézus miket mond? A tanítványok még szemrehányást is tesznek, ezt mondtam múlt héten, és újra meg kell, hogy említsem. Miért beszélsz nekik példázatokban? Miért nem beszélsz nyíltan? Azt mondja, nektek megadatot, hogy értsétek az Isten országának titkait. Miért? Mert ide jöttetek hozzám, és megkérdeztétek, hogy miről szól ez a magvető példázata? Mi ez az egész? Tudjátok, ha bármelyikünknek megjelenne ez a látomás, és látnánk a kecskebakot, meg a kost, és ott veszekszenek az Ulai partján, azt mondanánk, hogy hát én ezt nem értettem, és hazamegyek. Akkor nem fogod érteni, és hazamentél. De Dániel mit csinál a 15. versben? Néztem, és kerestem az értelmét. Volt Héber tanárom, azt mondta, hogy a Bibliában a keresés szó sosem szerepel úgy, hogy kerestem. Mindig egy bizonyos igemódban szerepel, ami azt jelenti, hogy nagyon kerestem. A hébereseknek mondom, nem tudom, a bakás nem nagyon szerepel, mindig bikkés van. Tehát mindig pielben van, mindig piel ez a héberben ez a forma, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon aktívan teszem, keresem, csinálom. És Dániel nem egyszerűen így elgondolkodott, hogy vajon mi lehetett ez az egész, hanem kereste, valaki magyarázza el, hogy miről van itt szó. Kerestem az értelmét, és ekkor előmbe állt egy férfihoz hasonló alak, és emberi szót hallottam az Ulaj közepén, és kiáltott, és azt mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. És odajött, tudnék, Gábriel, ahol én álltam, és mikor megrettentem, orcámra estem előtte. Tudjátok, egy ilyen jelenet van a másik nagy profétikus könyvben is, Jelenések könyvében, csak ott nem nevezik néven az angyalt. János meglát egy angyalt, és ugyanilyen reakciója van, az orcára esik, és akkor az angyal felállítja, és azt mondja neki, hogy ne szolgatásod vagyok én is. Ebből a jelenetből tudod, hogy az is Gábriel.
Ott nem nevezi névem. De ugyanez a Gábriel jött Jánoshoz is. Azt mondja, orcámra estem, ő pedig azt mondja, értsd meg embernek fia, mert. És innentől kezdve jön a magyarázat. És innentől kezdve szeretném, hogyha a következő, a maradék 10 percben együtt megértenénk, hogy miről szól ez az egész látomás. Azt mondja, ez az egész. Nem az ókori Perzsiáról szól csak. Nem az ókori Görögországról szól csak, ami 2300 éves történet, ugye? Nem csak a római birodalomról, ami utána következett. Azt mondja a 17. vers, értsd meg embernek fia, mert az utolsó időre szól a látomás. A 14. és a 17. vers miatt szerettem volna erről beszélni ma veletek. 1972-ben a Római Klub kiadott egy jelentést, délután beszélni fogok róla. Megírták, hogy 2008-ra túltermelés lesz, és 2030-ra körülbelül betetőzik a népesség, meg minden. Amikor a Római Klub kiadta ezt a jelentését 1972-ben, akkor 8-osok mi volt 1973-ban? A Római Klub azt írta, hogy elfogynak az a nyersanyagok. 73-ban globális olaj, válság. Jó, még nem írtunk dolgozatot, még nem muszáj tudni. Bár már jó lenne. Jön egy globális olajválság. Miért? Mert az olajkereskedők felhúzták az árakat. Miért? Persze volt több objektív oka is ennek, de az az igazság, hogy a közhangulatot megalapozta ez a jelentés. El fognak fogyni. Aranyáron fogják mérni az olajat. Igen? Hát akkor miért nem érnék most aranyáron? Ez a nagy gazdasági válság meglökte aztán a Kádár rendszert is így, mint a dominósor. És tényleg jött egy gazdasági válság a 70-es években ennek a tanulmánynak a hatására, de az a helyzet, hogy ez a tanulmány azt mondja, 2008-ban is lesz egy túltermelési válság, egy gazdasági válság. Ezt 1972-ben írta. Volt 2008-ban gazdasági válság? Én úgy emlékszem, hogy volt 11 évvel ezelőtt. Ugyan nem pontosan úgy, ahogy ők megírták a képletet, de az a helyzet, hogy nem tudom, hogyha megnézitek a klímakutatók, mit mondanak, meddig fogja ez a Föld bírni? Megosztanak a vélemények, van, aki azt mondja, 2050-ig is húzni fogja, de az a helyzet, hogy legtöbbször, lehet, hogy én olvasok rosszul, de legtöbbször azt olvasom, hogy 2030. Ugyanaz a 2030, amit 1972-ben elkezdtek jósolgatni a Római Klubban a tudósok. És tudjátok mit? Kimondom, mindenki a világ végéről beszél, nem tűnik fel? A klímakutatók miről beszélnek? Jön a világ vége. Ha csak meg nem állítjuk. Miről beszélnek a közgazdászok? Hát a túlnépesedés miatt fel fog borulni az egyensúly. Jön a világ vége, gazdasági világ vége. Ha csak meg nem állítjuk. Miről beszél a Római Katolikus Egyház feje? Laudato Si, 2015, májusi enciklikája. Vissza kell fordítanunk a romlást, mielőtt végleges lenne. Nem csak én beszélek innen a szószékről a világ végéről, hanem a tudományos világ is a világ végéről beszél. Abban az értelemben, hogy eljutottunk oda, hogy képesek vagyunk elpusztítani magunkat. És nézzétek csak, Dániel azt mondja, Dánielnek az angyal azt mondja, hogy ez az utolsó időkre szól, étkétsz, ez azt jelenti, hogy a világ végéről, hogyha egy kicsit másképp akarom megfogalmazni. Miről szól ez a látomás? Nem egyszerűen ókori birodalmakról, hanem ahhoz, hogy megérts, hogy mi vezet majd el a leges-leges legvégéhez, értened kell, hogy indul az egész. Miért beszél nekünk ókori birodalmakról? Két okból biztosan. Egyrészt, mert onnan indítja mindig a történetet, ahol a próféta van. Egyébként nem egészen onnan, mert itt még Babilon bőven áll. Még egy darabig áll, több mint 10 évig. Egy kicsit a jövőben indul el ez az egész látomás a Médo-Perzsa birodalommal. De miért innen indul? Nem csak azért innen indul, mert ekkor van körülbelül a próféta ideje. A másikok sokkal fontosabb. Ezek a birodalmak más látomásokban, és itt is gyakorlatilag egy bizonyos szempontból egységet képeznek. Egymás folytatásai, és ezért, hangosan mondom, tanulnak egymástól, és egymás módszereit veszik át. Nagy Sándor milyen uralkodó akart lenni? Tudjátok, kire akart Nagy Sándor hasonlítani? Ez a Nagy Sándor itt, vagy ez a Nagy Sándor? Círuszra. Nagy Kűroszra akart hasonlítani. És tudjátok, Cézár kire akart hasonlítani? Nagy Sándorra. És tudjátok, hogy az európai jogrendszer pedig mire akar hasonlítani? A római jogrendszerre. Nézzétek,
Ez egy darab szobor Dániel könyve második fejezetének látomásában. Itt két állat van, meg utána szarvak, meg hatalmak, meg egyéb jelképek. De Dániel könyve második fejezetében ezt az egészet egyben ábrázolja. Az egész emberi történelem Babilontól kezdve egy fonalra van felfűzve. És amit meg lehetett tanulni egymástól, azt megtanulták, és az az a helyzet, hogy nem a jó dolgokat. Azt mondja, hogy ami most elindul Médo-Perzsiával, nem fog véget érni, az idők végéig fog tartani. Azt mondja nekünk, hogy ez az egész látomás az utolsó időre szól. Azt mondja nekünk, hogy ez a történelem most itt előtted, Dániel, ki van feszítve egészben. Egészben látod azt. És tudod, hogy hol kezdődik a történelem vége? 2300 nap végén. A 2300 nap végén. Azt mondja, 2300 este is reggel, és kiderül a szent hely igazsága. A kiderül a szent hely igazsága, tudjátok, hogy többféleképpen fordítható, és mindig az. Jelenti azt is, hogy megértik, rendbe jön az emberek fejében a szent helyről szóló igazság. És az az igazság, hogy amikor eltelt ez a 2300 este és reggel, akkor az egész világon keresztény prédikátorok mindenütt, kivétel nélkül mindenütt elkezdtek foglalkozni a szentéllyel. Keveset beszél róla az egyház történet, pedig 170 éve ez így volt. A szent helyről kezdenek beszélni, de nem csak ezt jelenti, amikor kiderül a szent hely igazsága, ez visszautal egy régi ószövetségi szertartásra. Arra a szertartásra, amikor a főpap évente egyszer bement, és a szent helyet megtisztította. Ez egy nagyon fura kifejezés, ugye? Azt olvasom a Bibliában, hogy amikor vétkezel, amikor bűnt követsz el, amikor fellázadsz az Isten ellen, ott van rajtad egy teher, amit oda kell vinned Krisztushoz, és letenni az ő lábai elé. Vesd rá, vessed az Úrra a te terheidet. Ez a bűntehere is vonatkozik, nem csak az életünk nehézségeire. És úgy beszél a főpapról jelképesen Mózes második könyve, hogy ő az, aki hordozza Izrael vétkeit. A főpap átveszi tőled, és magára veszi a bűnt. De azt mondja, egy nap kijön a templomból, és mindazt, amit értő a kereszten fizetett, és te oda tetted elé, azt összegyűjtve a világ elé teszi. Azt mondja, hogy mindenki meg fogja látni a gonosz megbüntetését. Azok, akik nem fogadták el Krisztus áldozatát, pedig értük is kiontatott a vér, azoknak a vérük rajtuk, és azt mondja, semmi jó cselekedetekről nem fogok emlékezni. A végső ítélet egy nagyon különleges dolog. Nézzétek meg, Jézus leemeli rólunk a bűnt, hatályon kívül helyezi a bűnt. De utána, azt írja Ezékiel könyve, aki mégis a gonoszt választja, annak nem fogok emlékezni a jó cselekedeteiről, meg semmiről, meg arról, hogy megbocsájtottam neki. Mindent egyben visszakap. Emlékeztek egy ilyen példázatra a Bibliában? Van egy ilyen példázat. Elengedtem az összes adósságodat, de mivel? Folytogattad a szolgatársadat, mindent egy összegben visszakapsz. Nézzétek! A szent hely igazságának a kiderülése, vagyis a szent hely megtisztítása a kifejezés másik jelentését nézve. Arról szól, amikor Krisztus végleg lezárja a bűntörténelmét a végső időben. Nézzétek, ez a végső időről szól, az utolsó időről szól. És nézzétek, Gábriel gyönyörűen elmagyaráz mindent. Azt mondja, a két szarvúkos, amelyet láttál, Média és Perzsia királya. A kecskebak, Görögország királya. A nagy szarv, az az első király. Hogy pedig ez letöretett, és négy állt a helyébe az országból, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Ezek országai után, amikor betelik a törvényszegés, egy kicsit pontosítva, támad egy kemény orcájú ravasságokhoz értő király. Kiről van szó? Ki jön a görögök után? Róma. Azt mondja, hogy ravasságokhoz értő király. Igaz ez Rómáról? Igaz? És tudjátok, mi a legérdekesebb? Hogy a héber kifejezés szerint nem egyszerűen ravasságokhoz ért, hanem olyan beszédekhez, aminek a végén tudja, hogy neki van igaza. Ez a római jog. Ez a római jog, de nem csak a római jog. A Róma, a római birodalom, a római császári birodalom nem ért véget. Hogyha kinyitjátok Heuszi egyháztörténetét, azt olvassátok, hogy a római császárság ugyan elbukott Nyugat-Rómában, de maradt egy titkos nyugat-római császár, aki ugyanolyan római császár volt, mint az elődei. Ez volt Róma püspöke. Ezt nem én mondom, ezt a történész mondja. Nézzétek, hogyha valaki valaha beleásta magát ebbe a teológiába, és nem emberekről beszélek, és nem embereket akarok bántani, hanem ezt a,
ezzel a rendszerrel vannak problémáim, hogyha valaha beleástad magad abba, vagy mit mond a középkori római katolikus egyház az üdvösségről? Mit mond a mai, ugyanazt mondja a mai római katolikus egyház is, akkor elveszel a folyosón. Kegyelemből igazulunk meg, de ez a kegyelem úgy jön, hogy te megcselekszed. Ezeket ismeritek? Kegyelemből igazulunk meg, de a kegyelmet akkor nyered el, hogyha eljössz a misére és megteszed azt a cselekedetet, hogy a szádba veszed azt az ostját, ami Krisztussá vált, stb. Nézzétek, ez a király úgy beszél, hogy a végén mindig neki van igaza. Hogy a végén mindig neki van igaza, és azt mondja, jó szerencsés lesz, és a maga eszén jár. De azt mondja, egy ponton véget fog érni, kéz nélkül rontatik meg, 25. vers vége. Szeretném, hogyha értenétek, hogy ezzel a jelenettel, hogy kinő ez a nagy szarv, stb., ez a jelkép, az egész emberi történelem le van fedve. Nekem nincs meg az a képességem, éppen elmondtam, igehirdetés előtt beszélgettünk Sanyival, nekem nincs meg az a képességem, hogy nagyon egyszerűen és nagyon érthetően beszéljek. Imádkozom azért, hogy az Úr adjon nekem erre képességet. De az az igazság, hogy amikor elkezded a proféciát kutatni, muszáj összefüggésben gondolkodnod. Dániel könyve 8. fejezetében van először kimondva, hogy ez itt Görögország és Médo-Perzsia. De Dániel 8 párzamban áll Dániel 7-tel, amiről most nem beszéltem, és párzamban áll Dániel 2-vel. Olyan ez, mint egy tankönyv, úgy van felépítve. Az egyszerűből megy, az egyre bonyolultabb felé, és az egész történelmet leírja, de azt mondja, a végéig fog szólni. A végéig szól. Ez nem egy ókori történet, a végéig szól. Miért fontos ez neked és nekem? Nem 2030-ban lesz a világ vége, amikorra megjósolták, hanem Jézus azt mondta, hogy idő többé nem lesz, és sem a napot, sem az órát nem tudja senki. Lehet, hogy a világ vége jövő héten lesz. Lehet, hogy a világ vége 2 év múlva lesz. Mi a gyümölcse annak, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy majd 2030-ban jön a világ vége? Ráérünk. Egészen biztos, hogy lesznek olyan emberek tömegével, akik azt mondják, hogy még ráérünk. Jézus ezért tartja titokban. A 2300 év magyarázata, hogy honnan indul az egész, erre Dánielnek 11 évet kellett várni, nektek csak egy hetet, mert jövő héten erről fogunk beszélgetni. Hogy honnan indul a 2300 év, és hol ér véget, arról jövő héten beszélgetünk, de gondoljatok bele, Dániel 11 évet várt, míg megértette. Dániel könyve 9. fejezetét Dániel 11 évvel, vagy 12 évvel a 8. fejezet után kapja. Ezzel azt szeretném nektek mondani, hogyha most hazamentek, és ez a felszólításom ma, fogjátok Dániel könyvét, kezdjétek olvasni. Elég, ha a 2. és 7. fejezetet olvasod egymás után, közte történetek vannak, de ha fogod a 2. fejezetet, fogod a 7. fejezetet, és fogod a 8. fejezetet, elkezded magadnak ugyanígy lerajzolgatni, össze fog állni a kép. Azt szeretném, hogyha mint Krisztus váró keresztények. Azt mondjátok magatokról, és azt mondjuk magunkról, hogy advent várók vagyunk. Ez az emberiség áldott reménysége, ez a keresztények áldott reménysége. Azt mondjuk magunkról, hogy áldott reménységben vagyunk, mert Jézus Krisztus jön, és itt van benne leírva, hogy az utolsó idő mikor és meddig és hogy, és hol kezdődik az utolsó felvonás. Nem a Jézus eljövetelét mondja el, hanem az utolsó felvonás kezdetét. Ha én magam nem értem, ha te magad nem érted, akkor beteljesül rajtunk az a mondás, amit Jézus mond. Tudjátok, Jézus mit mondott? A világfiai eszesebbek a maguk nemében. Ők már világ végével számolnak. Hetednapi adventistáknak beszélnem kell arról, hogy miért jó a vegetáriánus életmód. És ha beírod, hogy vegán, nem adventista oldalak jönnek fel, hanem a világ tele van ezzel a bölcsességgel. Már mindenki érti, hogy a klímaváltozáshoz is hozzájárul a rengeteg marhahús, meg a stb. Már összefüggésekben gondolkodnak. Kint a világfiai. Nekem meg még arról kell beszélnem, hogy testvéreim, nem biztos, hogy jó ötlet a hús, mert az ember tönkre teszi. A cég, ahol dolgozom, tényleg 2 percet kérek még. A cég, ahol dolgozom, részt vesz olyan szója alapú hús fejlesztésében, legalábbis biztosítja ez a szoftveres hátteret, amivel kiváltható lesz a marhahús. A világfiai ebben gondolkodnak. A világfiai abban gondolkodnak, hogy vigyázni kell a környezetre. Erről szól a média. Nekünk meg le van írva,
És 2000 éve tudjuk, keresztények, hogy le van írva, hogy az Isten, amikor ítéletet tart, elpusztítja azokat, akik a Földet pusztítják. Nincs olyan érzésünk gyakran, hogy a világ, minthogyha okosabb lenne, mint mi vagyunk? Dániel könyve 8. fejezetét nem tudom nektek egy órában, vagyis egy délelőtti Isten tiszteletben kifejteni. Egyetlen egy dolgot tehetek, felhívtam rá a figyelmeteket. Dániel könyve a végső időre szól, Dániel 8 a végső időre szól, és jövő héten meg fogjuk nézni együtt, hogy mit jelent a 2300 nap, és honnan kell indítani. Szeretném, hogyha zárásul visszalapoznánk Ézsaiás könyve 46-hoz. Innen indultunk, ide érkeztünk vissza. Azt mondja nekünk Ézsaiás könyve 46. fejezet. Azt mondja, alapvető kérdés, hogy milyen képet alkottok rólam, kihez hasonlítotok engem. Egy olyan Istenhez, aki képtelen előre megmondani a jövőt, sőt beszélni is képtelen, aki képtelen egy Bibliát úgy megfogalmazni, úgy az emberek kezébe adni, hogy az megbízható legyen, vagy olyan Istennek tartotok, akinek mindig kezdettől fogva kijelentettem magam, hogy kezdettől fogva megjelentem a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Isten istensége ezen múlik. És hogyha az Isten meg tudja mondani előre, hogy mi fog történni, akkor nem csak az igaz rá, hogy látja a jövőt, hanem az is igaz rá, amit korábban mond a 46. fejezet 3. és 4. versében. Innen indul egyébként az egész gondolatmenet a jövőlátásról. És ezt szeretném, ezzel szeretném lezárni. Hallgassatok rám, Jákob háza. Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam, akiket anyátok méhétől fogva hordozlak szüntelen. Születésetek óta, vénségetekig én vagyok az, és megszületéstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, és én viselem, és megszabadítom. Hogyha szeretnéd, hogy olyan Istenben tudj bízni, aki, hogy is mondjam, aki vénségedig hordoz, aki el tud téged rejteni, aki meg tud téged őrizni. Aki olyan szeretettel szeret, hogy magára rak. Tudjátok mi az, hogy magára rak? A főpapon különböző drágakövek voltak, jelképezték Izrael népét. És a főpap hordozta őket, mutatva Krisztusra, aki magára helyezi a népét, ölébe veszi az ő népét. Ha az Isten nem látja a jövőt, akkor az Isten nem is biztos, hogy hordoz. Mert ez a szöveg egy összefüggésben van. De hogyha az Isten látja előre a jövőt, akkor téged egy olyan valaki hordoz. Téged egy olyan valaki hordoz, aki mindenre képes, akinek mindenre van hatalma. Erre szerettem volna ma felhívni a figyelmeteket. Szeretettel várlak benneteket október 22-én este. Józsi, Vég Józsi részletesen el fogja mondani ezt a történetet, és jövő szombat délelőtt pedig megpróbáljuk befejezni 8 és 9 Dániel könyve 8. és 9. fejezetének megértését. Vénségetekig én vagyok, és megszületésetekig én visellek, mert olyan Isten vagyok, aki nincs hozzám hasonlatos, egyedül vagyok Isten, kezdettől fogva megjelentem a véget. Ezt üzeni számunkra ma az Úr. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te az az Isten vagy, aki megjelentett kezdettől fogva a véget, hogy arról ismerhetünk meg téged, hogy előre szólsz mindenfelől, mindenről szólsz, ami fontos, hogy üdvösségre jussunk, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a világban, hogy melyik úton kell haladnunk. Köszönjük, hogy te azért adtad a Biblia proféciáit, hogy azokból megértsük, hogy mi a te terved, és hogy hogyan vezeted a te művedet győzelemre. Atyán, köszönjük neked, hogy számodra olyan fontos volt minket tájékoztatni mindezekről, beavatni minket az idők teljességének tervébe, hogy azt az angyalt küldted el Dánielhez, akit elküldtél Máriához és Józsefhez is, amikor Jézus született, hiszen Jézus születése ugyanolyan fontos, mint az ő második eljövetele, a megváltás és a megváltás megkoronázása. Köszönjük, Atyánk, hogy te az az Isten vagy, akiben megbízhatunk már csak emiatt is. Köszönjük, hogy bár Dániel könyve nehéz, de te megnyitod azt nekünk, és kérünk téged, és ez a legnagyobb kérésem ma, hogy motiválj minket hétközben,
a szürke hétköznapokban, hogy mi magunk, saját magunknak vegyük elő az ígét, és kutassuk az írást. A világ fiai olykor bölcsebbek, mint mi, és nem szeretnénk, atyánk, hogy ez így maradjon, hiszen a mi bölcsességünk Krisztus, és Krisztusnál nincs hatalmasabb, ezért az ő nevében jöttünk hozzád. Amen.

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvérek! A végső történelmi időben egy különleges üzenetet kell átadni a világnak, amelyet Jelenések könyve 14. fejezetében ezzel a fél mondattal látunk megkezdődni, hogy féljétek az Istent. Én a mai alkalommal az Isten félelemről szeretnék szólni, és hogy miért kell ezt mondani a mai világnak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Többször beszéltünk már az Isten félelemről, de mindig és újra jó kimerítő jelleggel szólni erről. Egyrészt azért is, mert félreértés veszi körül ezt a fogalmat, hogy sok ember úgy gondolja, hogy az Istentől kell

félni. Ugye a Biblia szerint nem az Istentől kell félni. Amikor az első emberpár először félni kezdett, és az Istentől félt, az nem Isten félelem volt, hiszen attól kellett volna félni, aki belevezette őket a bűnbe, tehát Sátántól, és ezért is szükség van arra, hogy áttanulmányozzuk ezt a kérdéskört. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6. verse legyen a vezérigénk, a Timóteusi első levél 6. fejezet 6. verse, amely így hangzik, hogy valóban nagy nyeregség az Isten félelem megelégedéssel. Az Isten félelemről sok kijelentés van ilyen átfogó értelemben is a Bibliában, de egy különösen megragadó kijelentés ez, hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem, és hozzátesz, hogy megelégedéssel. Nyereségnek nevezi az Isten félelmet, mint ha azt mondaná Pál apostol, hogy ha valaki az Isten félelemre szert tesz, az életben a legnagyobb kincset nyerte meg, mert valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az első kérdés, hogy tulajdonképpen mióta és milyen összefüggésben használják a bibliai könyvek ezt a fogalmat, hogy Isten félelem. Ugye az Ószövetségben először ez a fogalom Mózes első könyvében fordul elő, amikor Ábrahám az Isten akaratával ellentétben Egyiptom földjét választotta, amikor az éhínség elől egy pogány vidéket választott, hogy oda költözzön. És aztán tudjuk jól, hogy ott nagyon nagy bajba keveredett, a feleségét, Sárát el akarta tőle szakítani az egyiptomi fáraó, és eközben olvassuk Mózes első könyve 20. fejezet 11. versében, hogy azt mondja Ábrahám, hogy azt gondoltam, nincsen Isten féleleme helyen. Tudnék azt, hogy más embernek a feleségét elveszik, még akkor is, hogyha ott a fáraó nem egészen azt tudta, hogy az ő felesége. Azt gondoltam, hogy nincsen Isten féleleme helyen. De ez nagyon érdekes, hogy az első említése is a Bibliában az Isten félelemnek azzal kapcsolatos, hogy arra tanít bennünket, hogy nem csak kimondottan hívő emberekkel kapcsolatban használták ezt a kifejezést, hogy Isten félelem, hanem valami olyasmi értelemben is, hogy amikor az embereket számba vették, akkor ilyen kijelentéseket tettek, hogy van, ahol van Isten félelem, van, ahol nincs Isten félelem. Tehát valahogy, akik komolyan veszik az életet, akik a lelkiismeretre komolyan hallgatnak, vagy a törvényeket komolyan veszik. Tehát Ábrahámnak ez a mondása kijelenti azt, hogy az Isten félelemnek egy ilyen tágabb értelme volt már a régi történelmi időkben. Jónás könyve első fejezetének 14. versében is azt olvassuk, hogy a hajósok, akik bedobták Jónást a vízbe, hogy azok is istenfélő módon gondolkoztak, pedig hát azok pogány emberek voltak, de mégis érdemes elolvasni ezt a Biblia verset, hogy azért imádkoztak Istenhez, hogy ne érje őket kár egy embernek a bűne miatt, de ők maguk se kövessenek el bűnt, hogy egy ártatlan embert a vízbe vetnek. Tehát mind a két végletet el akarták kerülni, és ez volt az ő istenfélelmüknek az alapja. Tehát ezt meg röviden más szóval így mondhatnánk, hogy ne kövessünk el igazságtalanságot. Tehát ahol az emberek az igazságot mindenek fölött valónak tartják, ott van istenfélelem. Nagyon érdekes, hogy apostolok cselekedetei 17. fejezet 22. versében a híres jelenetben, hogy Pál apostol ott áll az aténi Areios Págoszon, ő is így kezdi a beszédét, hogy kedves aténi férfiak, azt láttam, hogy ti minden tekintetben istenfélőknek látszatok. Ugye, mert hát keresitek az Istent, ezért állítotok ilyen sok Isten szobrot, mert keresitek az Istent. Hát itt valaki mondhatná, hogy Pál apostol itt nagyon jótékonyan járt el az aténiakkal szemben, mert hát éppen a bálványimádásukra mondja azt, hogy istenfélőknek látszatok, de mégiscsak jelzés arra nézve, hogy a régi emberek akkor használták ezt a kifejezést, amikor bárkivel kapcsolatban azt érezték, hogy
igazságos akar lenni, keresi a jó megoldást, amikor ezért áldozatot is tud hozni. Például Apostolok cselekedetei 10. fejezetében olvashatunk Kornéliusról és háza népéről, és azt mondja a Cselekedetek 10. fejezete 2. verse, hogy ő jámbor és istenfélő volt egész háza népével együtt. Ez egy pogány római századosra mondja, hogy istenfélő volt. Tehát összefoglaló jelleggel azt tudnám mondani, hogy a Bibliában ez az istenfélelem kifejezés mindazokkal kapcsolatos, akiknél érezzük, hogy vagy igaz emberek akarnak lenni, tehát vagy igazságra törekvő emberek, független attól, hogy milyen vallás felekezett hívei, független attól, hogy ismerik-e Istent a Bibliából, vagy sem, de a lelkük indítatása szerint, vagy egy igazságos és egy magasrendű életre szeretnének törekedni. Nemrég itt volt a kedves vietnámi barátom, 5-10 évenként látom őt újra, de mindig az a meggyőződésünk és egymás között, akik régen is ismertük, már 31 néhány éves a barátságunk, a többiekkel együtt mindig azt mondjuk, hogy ő igazán istenfélő ember, mert nem változott ebben a tekintetben, mindig az igazság, az igazságosság a mércéje az életben. És ezért kell tudatosítanunk azt, hogy valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert aki istenfélő ember, aki igazságra törekszik, aki Isten törvényeit akár a lelkiismeretén, akár a hitén keresztül követi, annál magasabb rendű életet emberit nem élhet-e ezen a földön. És ezért kell ezután arra utalnunk, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban is egy döntő igehelyen hangzik el ez az Isten félelem, ezt talán lapozzuk is fel. A zsidókhoz írt levélben van Jézusról ez az egészen rendkívüli gondolatmenet az 5. fejezetben, hogy miért volt Jézus élete győzelmes élet. Amikor a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 7. verstől olvassuk az igét, tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versétől, hogy Jézusról azt mondja, hogy az ő testének napjaiban, tehát ugyanolyan gyenge emberi természetben élve, mint mi, könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Akkor itt a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. verse végén mondja ki Pál apostol, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát, hogy Jézus győzelmes életet tudott élni, hogy mindig elnyerte az atyától az erőt, ennek a titka az volt, hogy meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát Jézus Krisztust is ezzel a nagyon magasrendű kifejezéssel illeti a Szentírás, amit nekünk is el kell sajátítanunk, és amit nekünk is az embereknek hirdetnünk kell, hogy féljétek az Istent. Ezt Jézus a tulajdon életében testesítette meg, ő meghallgattatott az ő Isten félelemért. Mi volt Jézus életében az Isten félelemnek a lényege? Hogy Jézus is mindig az igazságos, szeretetteljes megoldásokhoz tartotta magát. Jézus Krisztusról is úgy szólt a profécia, hogy ő nem a szemeinek látása szerint ítél, nem a füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, hogy Ézsaiás 42. fejezetében olvassuk. Tehát a mindenek fölött való igazságosság, a mindenek fölött való szeretet, vagy ez kap kifejezést az Isten félelemben. És ezért következetes a Biblia, hogy amikor azt a kérdést vetjük fel, hogy hogyan juthatunk mi el Isten félelemre. Hogyan érhetjük el mi az Isten félelmet? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy mi is jó úton haladunk az Isten félelem felé, hogy minket is talán istenfélő embereknek lehet nevezni? Akkor ismét szeretnék hivatkozni az 1. Timóteus levél 6. fejezetére, amelyben sok szó van az Isten félelemről, ahonnan az alapigénket is olvastuk. És itt az 1. Timóteus levél 6. fejezet 11. versében mondja a Pál apostol, de te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, amiket eddig mondtam, mint rossz dolgokat, hanem kövessed, viszont ezeket kövesd, és itt van ez a felsorolás, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget.
harcold meg a hitnek szép harcát. Gyönyörű sorozat ez, hogy mi vezet az Isten félelemhez, itt is elsőként az igazságot említi, hogy az Isten embere mindig kövesse az igazságot. Csak az igazságban való megerősödés fogja majd az Isten félelem útját kikövezni, és ebből jön az igazi hit, és ebből jön az igazi szeretet, amelyek a mi szótárunkban annyira egy fogalmak, itt négy részre bontja külön Pál apostol, és azt mondja, hogy Isten félelemre úgy törekedhetünk, hogyha mindenek fölött az igazságosságra törekszünk, és az élet hétköznapjaiban, minden emberi kapcsolatban a legfontosabb kérdés, ami előttünk áll, az az igazságosság. A Péter második levele első fejezetében, ahol a híres hit lépcsőfokairól olvashatunk, amit a Szentlélek vezet bennünket a hit lépcsőfokain, a Péter második levele első fejezetében is ezt a felsorolást olvassuk, hogy a hitünk mellé ragasszunk, ahogy olvassuk a 2 Péter 1.5-ben, a hitünk mellé ragasszunk jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, és itt a kegyességnek fordított szó az Isten félelem. Általában a Bibliában, ahol kegyességről olvasunk, egy régi magyar szóról olvasunk, ez Isten félelmet jelent. Itt is jelzi a Szentírás, hogy az Isten félelemhez egy bizonyos út vezet, a hit, a jó cselekedetek, a tudomány, a mértékletesség, a tűrés, a türelem útja vezet ahhoz, hogy az ember Istenfélővé váljon. Na most, hogyha ennyi igehelyet már felidéztünk, akkor egy kicsit a fogalmat is helyre tehetjük. Ugye a fogalom a Bibliában, főleg mivel újszövetségi iratok idézik sokat az istenfélelem kifejezését, az euszébia. Az euszébia szó szerint annyit jelent, hogy jó félelem. Tehát az istenfélelem az nem annyit jelent, hogy nekünk félnünk kell az Istentől, de annyit jelent, hogy félnünk kell attól, hogy rosszat követünk el, mert a rossz választ el bennünket Istentől. Istent félni, ezért mindig a leghíresebb meghatározások a Bibliában arról, hogy mi az, hogy istenfélelem, a bűn gyűlölete, vagy a rossznak a kerülése. Ugye a mai utolsó szombatiskolai tanulmányunknak a 3. kérdésében is a 111. Zsoltár 10. versét láttuk idézni, amely így kezdődik, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tehát az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, és hozzáteszi Jób 28:28, és az értelem pedig a gonosztól való eltávozás. Tehát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és mi a bölcsesség, vagy mi az értelem a gonosztól való eltávozás, akkor az Isten félelmet egyszerűen azzal tudjuk azonosítani, hogy az az Isten félő ember, aki iszonyodik a rossz mindenféle, a rosszal való mindenféle kapcsolattól. A rosszat nekünk nem egyszerűen csak néven kell neveznünk, a rosszat nem egyszerűen csak gyűlölnünk kell. A Biblia azt mondja, hogy a rosszat meg kell utálni, a rosszat, mint egy nem kívánatos ellenséget ki kell penderíteni az életünkből, mert a rosszal való kapcsolat teszi tönkre az életünket, úgy is, hogyha tudatosan tartunk kapcsolatot a rosszal, de úgy is, hogyha szinte öntudatlanul sétálunk bele rossz dolgokba, akkor is már akadályát képezzük annak, hogy az Isten félelem az kialakuljon bennünk. Ugyanakkor a Biblia arra is fölhívja a figyelmünket, hogy az Isten félelem, mint minden igazi adomány, amit Istentől kapunk, az állandóan kell, hogy az életünkben növekedjék. Mint hogy a hitről is nem egyszerűen azt mondja a Biblia, hogy arany, hanem hogyan is mondja a híres jelkép, hogy tűzben megpróbált arany. Tehát nem egyszerűen csak az életünk legértékesebb része a hit, amit előbb láttunk, hogy az is az istenfélelemből származik az igazi hit, hanem az igazi hit az tűzben megpróbált arany, tehát hogy mindig kell, hogy tisztuljon, nemesedjen, növekedjék. Az egyik legmegrendítőbb kijelentés erről a növekvő istenfélelemről Ábrahám történetében található. Biztos emlékezünk rá, hogy amikor Ábrahám már emeli a kést, és a fiát áldozatul akarja adni,
és megjelenik a mennyből az angyal, és kiveszi a kést a pátriárka kezéből, akkor mit mond neki? Mi az a döntő kifejezés, amit mond neki, hogy most már tudom, hogy te istenfélő vagy. Hogy hát Ábrám addig nem volt istenfélő? Ábrám életében addig nem testesült meg az istenfélelem? Hát, hogy végig tekintünk, Ábrahám életén bizony nagyon súlyos elesései voltak Ábrahámnak. Ugye az előbb említett Egyiptomba menetele is az volt, a hitének és Isten félelmének a meggyengülése, ami aztán majdnem elszakította tőle Sárát. Aztán nagyon súlyos meggyengülése volt a Hágárral való törvénytelen kapcsolat, amiből Ismael származott. Aztán nagyon súlyos meggyengülése volt, amikor 99. évében, amikor már 24 éve elhangzott Isten ígérete, hogy neki gyermeke fog születni, és hát valaki 24 évet vár a gyermekre, és nem születik a gyermeke, és utána Sárával együtt kineveti az Istent. Ezek mind nagyon súlyos meggyengülések voltak. És Isten az életben elvárja tőlünk, hogy határozottan és ellentmondást nem tűrően csatlakozzunk hozzá, és valljunk szint ő mellette, és ezért kérte Isten ezt a nagyon megrendítő próbatételt Ábrahámtól, hogy a saját gyermekének a föláldozása, ami tulajdonképpen mi közötti választás volt, hogy mindenben kész vagy az Istent követni, mindenben kész vagy az Isten szavának hitelt adni, vagy egyébként az apai érzelmek, vagy a szülői gondoskodás, vagy a szülői szeretet az fölébe kerekedik az Istenhez való hűségnek, és akkor nem hajtod végre azt, amit az Isten kér, pedig hát ez egy borzalmas dolog volt ezt végrehajtani, és Ábrahám, ahogy tudjuk, 3 napig küzdött ezért, 3 napig imádkozott, amikor ment Mória hegye felé, és amikor végül is amellett döntött, hogy ő ezt végrehajtja, mert hitt az Istenben, aki hogyha elkéri tőle Izsákot, akit ígért neki, hát végül is Isten ígérte neki, 25 éves ígéret vált valóra Izsáknak a megszületésével, ugyanez az Isten vissza is tudja adni Izsákot. Tehát ez így gondolkozott Ábrám, hogy Isten vissza tudja adni Izsákot. Tehát ez egy hatalmas hit volt, ez a hitnek egy valami olyan teljessége volt hinni Izsák feltámadásában, vagy Izsáknak a visszaadásában, amire egyébként hivatkozik a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy őt ezért példaképpen visszanyerte, mert hitt abban, hogy Isten a halálból is vissza tudja adni azt, aki egykor élt, és ezért mondja neki a mennyei angyal, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Mikor tudja Isten rólunk, hogy Isten félők vagyunk? Amikor készek vagyunk Isten látszólag lehetetlennek tűnő, vagy látszólag teljesíthetetlennek látszó parancsolatait is teljesítenem, amikor a szívünkben ráadjuk magunkat arra, hogy igen, én most az Istennek engedelmeskedem akkor is, hogyha ezt a környezetem talán nem így látja, vagy nekem sincs sok eszközöm arra, hogy megfeleljek ennek, de akkor is én döntést hozok az életemben, hogy Istennek engedelmeskedem. És ezért mondja az angyal, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Most már teljesen nyilvánvaló a te életedből. Itt is bepillantást nyerhetünk abba, hogy Jézus Krisztus életében is miért volt szükség erre a hatalmas áldozatra. Miért volt szükség arra, hogy az ő életét odaadja minden emberért. Mert az Isten ezáltal tudja felmutatni mindannyiunk számára, hogy van olyan lény a világegyetemben, akire mindig számíthatunk, aki soha nem hagy cserbe bennünket, aki mindig gondot visel rólunk, és aki az a megváltó, aki az életünkben mindent el tud érni. Ezért mondhatjuk azt, hogy az Isten félelem tényleg nélkülözhetetlen a keresztény élethez. És ezért mondhatjuk azt, hogy a világ történelme sem záródhat le enélkül, hogy a világot ne szembesítené Isten ezzel. Ezért hangzik fel a hármas angyal üzenetben, mint első megszólítás, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája.
Kedves gyülekezet, így, hogy ezt most végig tekintjük így a Biblia alapján ezeket a példákat és ezt a meghatározást, tehát hogy az Istenfélelem nem az, hogy az Istentől kell félnünk. Az Istenfélelem az, hogy attól féljünk, hogy bármi is elszakít bennünket az Istentől. Mi az, ami elszakíthat bennünket az Istentől? A bűn, a rossz. A rosszal nem szabad sohasem kompromisszumot kötnünk. A rosszal való küzdelemben zajlik az életünk, és ki mennyire veszi komolyan a rosszal való küzdelmet, annyira mondja Isten azt, hogy ő növekszik az Isten félelemben, vagy pedig sem. Arról is sokat beszéltünk, hogy a rosszal való küzdelem elsősorban a természetünkkel való késhegyig tartó küzdelmet jelenti, hiszen az emberi természet az, ami a legmakacsabbul visszahúzza az embert, és ami ellenáll annak, hogy mi Isten útjait kövessük. Nem a világgal való küzdelem a legerősebb küzdelem az életünkben, tanítja a Biblia, hanem a saját természetünkkel való küzdelem. Ezért nagyon fontos megjegyeznünk a Prédikátor könyvének a befejezését. Ha odalapozunk Prédikátor könyvének a végére, általában a bibliai könyveknél azt is számon kell, hogy tartsuk, hogy mivel fejeződnek be. Vannak könyvek, amelyek nagyon jelentőségteljes kijelentésekkel fejeződnek be. Ilyen ezek közé tartozik például a Prédikátor könyve is. Ott a 12. fejezetben, az utolsó versekben a következőket olvassuk, tehát Prédikátor könyvének a 12. fejezetében, és ott a 15. verstől. A dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát ugye a maga küzdelmeit, a maga küszködéseit Salamon így foglalta össze, hogy a dolognak summája. Tehát, hogy beszélhetünk sok mindenről, végigkövethetünk elmefuttatásokat, sok mindent körbejárhatunk az életben, de minden dolognak summája, hogy én is végigéltem az életet, ezt a nagyon küzdelmes és sok bukással telt életet, mondja Salamon. Én így tudnám az életemet is összefoglalni, hogy amit ti nektek mondanék a könyvemnek a végén, hogy az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad. Tehát mindenek fölött való Istenfélelem. A valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, mert aki Istenfélő életre szoktatja magát, az a legfontosabb dologra és a legfőbb ösvényre szoktatja magát. Ugye, ma délelőtt is egy nagyon kényes témáról beszéltünk. Ez a nevelés volt. Ugye a mai világban, ahol emberek leginkább összezördülnek, és családokban is viszály támad, azok a nevelési kérdések. Ki mit visel el a gyerekektől, ki hogyan kezeli a gyerekeknek a problémáit, otthon is és az iskolában is. Van-e Isten félelem a családunkban? Van-e Isten félelem a gyülekezetben? Van-e Isten félelem a beszédünkben, a magatartásunkban? Valahogy éreztetjük-e azt az emberekkel, hogy mi képesek vagyunk az együttérzésre, mindenkivel az együttérzésre, de a bűnt nem tudjuk elfogadni. Megtestesíti az életünk azt, hogy igen, mi a bűnös szeretjük, de a bűnt, az ő bűnét, meg ha nálam van ugyanaz a bűn, ezt én nem tudom elfogadni. A bűnt, mint egy kelevényt, mint egy rákos daganatot nézem. Vajon ez megmutatkozik-e az életünkben? Én sok helyütt járok, és családokba is elmegyek, és látom, hogy a családokban a legrendkívülibb dolgokat elfogadják olyan tekintetben, keresztény családokban, amely dolgok elfogadhatatlanok. Elfogadják a szülők, és nem teszik szóvá a szemtelenséget, a lustaságot. Amiről mondom, ma délelőtt beszéltünk is, hogy a családunkban, vagy iskoláinkban hogy kellene ezeknek a dolgoknak kinézniük. Én azt gondolom, hogy a világnak csak azt tud Isten félelemről beszélni, aki
a maga életén belül is gyakorolja az istenfélelmet. Lehetetlen úgy istenfélelmet prédikálni a világnak, mint egy farizeusi módon, hogy beszélünk az istenfélelemről, és közben pedig a családunkban, a gyülekezetünkben, a környezetünkben elfogadjuk a hanyagságot, a lustaságot, a szorgalom hiányát, a tétovaságot, a nehézkességet, a tehetetlenségek. Ezek mind ellentétesek azzal, hogy mi istenfélő embereknek mondassunk. Nagyon sok feladat van ezzel kapcsolatban. Tudjátok jól, hogy november 20-án lesz küldött gyűlésünk, és addigra, sőt, hát már azt megelőzően is várják a közösség vezetői részéről, hogy mindenki mondja el azt, vagy írja meg azt, hogy hogyan képzeli egy Krisztusban felépülő közösségnek a jövőjét. Ugye ez a negyedévi tanulmány is, amit most a hátunk mögött hagyunk, nagyon fenkölt címe van, az Egyház élő temploma. Az Egyház élő temploma, de élő templom vagyunk? És miért nem vagyunk élő templom? És mi minden alapelvet megismertünk itt a gyakorlatával együtt, és miért nem követjük azt, miért nem valósítjuk meg azt? Ugye a mi csoportunkban én előhoztam az egyik legfájóbb kérdést, ami azt gondolom, hogy ma az egész világon levő advent népet érinti, és én magam az egyik legfontosabb okát ebben látom, hogy miért nincs istenfélelem, nem csak a mi közösségünkben, hanem főleg a közösségnek a példát nyújtani akaró vezetőiben, akik vezetik ugye ezt a közösséget. És ugye épp a mai témánkban beszéltünk arról az egyik kérdéssel összefüggésben, hogy azok az emberek, akik nem Istentől függenek, hanem emberektől függenek, egzisztenciális kiszolgáltatottságban vannak emberektől és emberi intézményektől, azok hogyan testesíthetik meg az istenfélelmet? Sokszor tapasztaljuk ezt, és el is mondjuk egymásnak, hogy más felekezetekkel való viszonyunkban, például beszélünk lelkészeknek, papoknak az evangéliumról, katolikusoknak, protestánsoknak egyaránt. Sokszor elfogadnak bizonyos tanításokat, de a végső summa az, hogy hát én mégiscsak egy egyházban vagyok, innen kapom a fizetésemet, és én nem tudok elfogadni olyan tanítást, amit mi nem követünk. Volt egy ilyen példa is, hogy egy fiatal hölgy beiratkozott a debreceni református teológiára, elvégezte ott azt az 5 éves teológiai képzést, de közben ő annyira komolyan olvasta a Bibliát, hogy fölismerte a felnőtt kerességet, fölismerte a másfajta úrvacsorai gyakorlatot, és mielőtt református lelkészé szentelték volna, mivel olyan sok kérdés volt benne, kihallgatást kért a püspökétől, és bement az akkori református püspökhöz, és elébe tette a Bibliát, és azt mondta, hogy püspök úr, mi mindenben azt tesszük, amit a Biblia mond. És a püspök azt mondta, hát ön úgy is tudja, hogy ön a református egyháznak a tanításait kellett, hogy megtanulja. Ki se nyitotta a Bibliát, aztán hadd nyissam ki a Bibliát, és hadd mutassam meg, hogy itt is ellentétben vagyunk a Bibliával, ott is szembe megyünk a Bibliával. Püspök rezzenéstelen arccal közölte vele, hogy most vagy elfogadja a református hittételeket, mindegy, hogy a Biblia mit mond, vagy pedig, hogyha nem fogadja el, akkor ő belőle soha nem lesz lelkész. Hát abban a pillanatban szűnt meg a lelkészé nyilvánításnak az értelme, és ő is lemondott arról, és nem is lett lelkész, de valahogy sokszor így van ez, hogy ha elfogadod azt, amit egy emberi intézmény mond, vagy amit emberek mondanak, akkor maradhatsz. Ha nem fogadod el, mert te a Bibliára hivatkozol, akkor nemhogy nem maradhatsz, akkor menned kell. Hogyan lehetnek istenfélők azok az emberek, akik emberektől függenek? Hogyan tudják Isten akaratát közvetíteni azok, akik ki vannak szolgáltatva egy emberi intézménynek és egy emberi akaratnak? Amikor ma tanultunk arról, hogy Sámuel bevezette a prófétaiskolákat, és ezt nem állami vagy nem egyházi kézbe adta, hanem a proféták kezében volt, aki proféta, az gyűjtött maga köré tanítványokat. Amikor Illés ezt felújította, és aki proféta volt, az gyűjtött maga köré tanítványokat, és azt tanította az Úrnak félelmén, és a proféták függetlenek voltak. Miért engedte Isten a prófétai intézményt, sőt, miért rendelte el?
Azért, mert az egyházi, a papi intézmény képtelen volt már végrehajtani azt, mert az évszázadok során elintézményesedett, és az emberek azzal foglalkoztak csak, hogy őnekik a szervezeten belül mi a feladatuk, és hogyan keresik a kenyerüket, nem az igazsággal foglalkoztak. Amikor a farizeusok létrehozták az első iskolákat a második századtól fogva, azt még ők is tudták, hogy a neveltjeik függetlenek kell, hogy legyenek. Ezért tanították őket kétkezi mesterségekre. Mert ahogy szokták mondani, aki a két kezéből megél, az a független. Aki nem él meg a két kezéből, hanem egy hierarchiának van alávetve, és annak a parancsszavát kell, hogy kövesse, annak egy alapvető emberi joga, a szabadság joga kerül veszélybe. És ezért kellett hirdetni azt később is az őskeresztény korban is, hogy ahogy Pál apostol is megért a saját kezem munkájából, és így volt példa mások számára, hogy független volt, nem a jeruzsálemi nagytanácstól, és nem a jeruzsálemi keresztény vezetőktől függött. Emlékszem, amikor az első önfenntartó testvérek jöttek hozzánk Amerikából, Dániából, Németországból, és nekem is mondták, hogy hát te az egyházból élsz, te innen kapod a fizetést, mi önfenntartók vagyunk, mi, akkor úgy szégyenkezve gondoltam arra, hogy hát azért én nem egészen azért jöttem ebbe az egyházba, hogy ebből éljek meg, én azért jöttem ide, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy az igazság az felmagasztaltassék, és ha kell, akkor megélek a saját kezem munkájából is. De úgy olyan nagyon érdekes volt, hogy ezt elmondták, hogy nálunk nyugaton kétféle lelkész van. Van, akinek az egyház adja a fizetést, a másik lelkész pedig a saját kezem munkájával keresi meg a kenyerét, és ezáltal független. Föltenném mindannyiunk számára a kérdést, hogy amikor az advent mozgalom elindult, sőt, még az advent mozgalom előtt, amikor a Miller mozgalom elindult, a Miller mozgalom követői hogy tudták azt a hatalmas igazságot hirdetni? Szintén úgy, hogy függetlenek voltak. Ugye olyan megdöbbentő dokumentumok maradtak fenn, hogy kétkezi munkás emberek, hogy rájöttek az igazságra, és hát nekik nagyon kemény küzdelmet kellett folytatni a kenyérkeresetért, de először azt mondták, hogy egy hónapig mi nem fogunk dolgozni a szakmánkban, egy hónapig mi az evangéliumot fogjuk hirdetni, és kiválasztották az évben a számukra legmegfelelőbb hónapot. Aztán amikor látták, hogy ez működik, akkor azt mondták, akkor két hónapig nem fogunk működni a szakmánkban. És a végén eljutottak oda, hogy hat hónapi szorgalmas lelkiismeretes munkával a másik hat hónapnak az evangelizációját önmaguk finanszírozni tudták. Hát valahol itt van az igazság. Az ember legyen független, az ember éljen meg abból, amit az Isten adott neki, izomerőt, tehetséget, munkalehetőséget, mert milyen hatalmas dolog az Istentől elvenni a dolgokat, és mennyire szánalmas dolog csak emberektől elvenni a dolgokat, akkor is, amikor azokat az embereket persze kötelezi Isten, hogy akik az oltár körül forgolódnak, az oltár javaiból éljenek. De azt gondolom, hogy itt is nagyon nagy szerepe van az Isten félelemnek. Ha én megtanultam azt, hogy az életben magam tartsam fenn magamat és a családomat, és emellett végezzem az evangelizálásnak a munkáját, akkor azt gondolom, hogy az ilyen ember valóban a szó igazi nemes értelmében független. A függetlenség az itt egy kulcs szó, mert hogyha valaki nem független, hanem emberektől függ, akkor ott van a nagy veszélye annak, hogy egy kicsit az emberek mondják meg, hogy mit kell mondania, és azért jutottunk oda, hogy az emberek úgy megmondják a mi igehirdetőinknek, sőt most már tagjainknak is, hogy mit kell mondaniuk, hogy a végén az üzenetünk fog elveszni. Emlékszem, amikor ma már olyan 80-90 évesek lehetnek ezek a testvérek, de hát 30 évvel ezelőtt még fiatalabbak voltak, egyik vidéki városban beszélgettem velük, kérdezgettem tőlük, hogy az 50-es években hogyan hirdettük az evangéliumot. Az 50-es, a legkeményebb években a világháború és a Rákosi rendszer idején,
És akkor ott elmondták a testvérek nekem, hogy akkor a gyülekezetekben például a vezetők azt akarták elérni, és ez volt a jelszó, hogy nekünk az evangéliumot a példadásunkkal kell hirdetni. Nekünk nem szabad beszélni az evangéliumról, nem szabad beszélni proféciákról, nem szabad beszélni világtörténelmi eseményekről, a hétköznapi példánk legyen, amiből az emberek levehetik a mintát, hogy ők hogyan éljenek keresztény életet. És ezt ugye először elfogadták a testvérek, mert hát úgy gondolták, hogy valóban minden üzenet közvetítésnek az első számú alapja, hogy milyen példát adsz. Ugye a gyermeknevelésben is hiába beszél a szülő, nem tudom én miről, mondjuk nyugalomról és békességről, amikor a gyereke azt látja, hogy otthon a haját tépi, és indulatoskodik, és elveszíti a fejét. Valóban a példaadás a legelső dolog. Na de a példaadáshoz kell, hogy hozzátársuljon a bátor és következetes igazsághirdetés, tehát evangéliumhirdetés. Mondták a testvérek, hogy már ugyan 52, 53, 54 tájékán már kezdtek rájönni, hogy ővelük tulajdonképpen egy hamis dolgot fogadtattak el, így akarták visszafogni az üzenet hirdetést, hogy azt mondták, hogy nem kell az embereket hívni a Bibliához, nem kell bibliaórákat tartani, te legyél becsületes, tisztességes, fethetetlen, ott a környezetedben mutassad, hogy te milyen tiszta keresztény életet élsz, és csak nem fogunk más egyházaktól mi elszipkázni embereket, hogy ők ehhez a közösséghez tartozzanak. És elmondták ezek a testvérek, hogy aztán egy-két év után lehullott a hályog a szemükről, és látták azt, hogy tulajdonképpen az államilag befolyásolt vezetők akarták őket letéríteni az igazság hirdetés útjáról, és ők akkor szakítottak ezekkel a vezetőkkel, és elkezdtek könyveket másolni, gépeltetni, külföldről behozatni, mert hát, hogyha nem terjesztjük az irodalmat, a Bibliát és a profétasság lelke irodalmát, akkor mi mivel evangelizálunk. Kedves gyülekezet, ma is fenyeget ez a veszély, hogy egy szervezet és egy intézmény megmondja, hogy hogyan kell nagyon engedelmeskedni neki, mert az a szervezet és az az intézmény, az már az egész világot behálózza, már közel 20 millió tagja van ennek a szervezetnek, már több mint 40 szanatórium és mennyi főiskola és egyetem, és most már egy világméretű intézmény gondoskodik arról, hogy az advent üzenet terjedjen, és megkérdezzük, hol terjed az advent üzenet? Amikor először mentem, akkor még volt Jugoszlávia a 80-as években, és valaki föltette nekem a kérdést egy előadás végén, hogy amiről maga beszél, erről soha nem hallottam. Ezt nem maga találta ki? Hogy én erről eddig soha nem hallottam? Hát itt van a Biblia már évszázadok óta az emberek kezében. Miről beszél ön? Főpapi szolgálat, meg közbenjárás, meg megszűnik, meg Jézus eljön, hát ez sehol nem hirdetik. Melyik egyházhoz tartozik ön? Akkor nagyon megródtak a testvérek, hogy én nem mondtam meg, hogy melyik egyházhoz. Mondtam is nekik, hogy nézzétek, azután, amit elmondott, hogy ő sehol nem hallotta. Most én ezután mondjam azt, hogy mi itt vagyunk a világon, amikor ő sehol nem hallotta. Hát ennek hangos szóval kellene hangoznia, 170 éve már hangoznia kellene. Hát én nem mondtam meg, én beszéltem arról, hogy a Biblia igazságai akkor is igazságok, hogyha nem hirdetik őket, vagy hogyha nem hallottunk erről. Azért Isten mindenkit a Bibliához hív, azért Isten mindenkit a magával való megbékélésre hív, és nem egy egyházhoz hív. Hát ez aztán már olaj volt a tűzre, utána hivatott a prédikátor, és azt mondta, hogy nekem el kellett volna mondanom, hogy mi a világon vagyunk ennyi éve, el kellett volna mondanom, hogy mennyi intézményünk van, el kellett volna. És akkor visszakérdeztem, hogy mit gondolsz, az emberek megtérnek arra, hogyha látják, hogy egy intézmény mennyire elterjedt, és mennyire ott van a világban. Hát nekünk nem a mi intézményünkre kell fölhívni a figyelmet, nekünk nem a mi egyházunkra kell fölhívni a figyelmet, ezt különben előszeretettel végzik az egyházak. Én amikor katolikus templomba jártam, ugye 25 évig voltam katolikus, az föltűnt, hogy minden prédikáció azzal fejeződött be, és minden mise azzal záródott le, hogy az egyháznak ezt és ezt és ezt tegyük meg és adjuk meg, mintha az egyház lett volna maga a jó Isten.
És akkor, amikor lehullott a hályog a szemünkről, úgy gondoltuk, hogy hát csak olyan egyházakban lehet, amelyeket a Biblia is megfelelő minősítéssel lát el, mint a végidőnek a különös valláspolitikai képződményeit. Úgy gondoltuk, hogy az a mi egyházunkban nem lehet. Mert a mi Isten által elhívott egyház, és aminek az a feladata, hogy az első üzenete az, hogy féljétek az Istent, ahol Isten félelem van, ott az emberek biztos, hogy Istenhez akarják elvezetni az embereket, mert az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Nekem ez egy kedves Biblia versem. 147. Zsoltárban lehet olvasni, hogy az őt félőkben gyönyörködik az Úr, hogy mi Isten félelemmel, az Istennel való megbékélésre hívjuk az embereket. Mi Istennel szeretnénk megismertetni, és Isten műveivel, Isten jövendőléseivel, Jézus eljövetelével. Mi az, ami az embereket Isten félelemre bírná, hogyha nem az Isten lényének a megmutatása, és Jézus cselekedete, és a végső időkben kért való, a mi nemzedékünkért való különös küzdelme Jézus Krisztusnak. Én úgy gondoltam, hogy a mi közösségünk az valóban Isten félelemmel, és az Istennel való megbékélésre akarja az embereket elvezetni. Hát körülbelül akkor józanodtam ki, amikor tudomásomra hozták, hogy ez nem kell, és a mi közösségünk ebből nem kér. És abból az országból ki is penderítettek, nem kívánatos ember lettem, aki 3 évig jártam oda, és nagyon sok ember jött, és megkeresztelkedett, és aztán persze megtudták az emberek, hogy hol van az a közösség, amit én is képviselek, de én azt soha nem ejtettem ki a számon, és most is úgy gondolom, hogy nekünk nem egy közösséghez, hanem magához, az egyedül igaz Istenhez kell elvezetni az embereket, és ha az emberek a bibliai tanításokban gyökeret vernek és megerősödnek, akkor cibálhatja az életüket bármilyen erős szél, azt a fát már nem tudja kidönteni, mert annak gyökere van. De akit túl gyorsan hívnak el egy egyházba, és a mai világban az emberek tartozni is akarnak valahova, mert az emberek nagyon magányosak, és nagyon nem találják a helyüket, és nagyon sokszor az emberek ráadják a fejüket, hogy gyorsan oda tartozni, mert egy egyházba egy meleg fészket, vagy egy közösséget találok, és ott biztos minden jó lesz, és az emberek különböző vágyálmokkal tekintenek oda, mint nálunk a rendszerváltás után elkezdte a Magyar Egyház Uniója ezt a kampány evangelizációt. 2000-en keresztelkedtek meg, és 10 évvel később bejelentették, hogy 2000-rel kevesebb ember is van már az egyház. Mind a 2000 szélnek ered, mert ennek nincs gyökere. Nem az egyház üdvözít, szoktuk mondani, és mégis a gyakorlatunkban úgy csinálunk, mintha az egyház üdvözítene. Mégis abban reménykedünk, hogy ha már itt van valaki az egyházban, akkor már jó helyen van. Valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Bár csak az lenne ehelyett előttünk, hogy mi nekünk az embereket Isten félelemre kell elvezetni. Én is amikor járom a világot, és már 3-4 éve ugyanazon a helyen tartok előadást, és látom, hogy az emberek még mindig nem nyitják ki a Bibliát. Még mindig nem oda tekintek, még mindig nem adnak súlyt, ami a Bibliában van. De amikor látom azt, hogy az emberek már hozzák a Bibliát, kinyitják, föllapozzák, azt mondják, igen, ez nem azért van így, mert valaki ezt mondja, egy ember ezt mondja, hanem azért van így, és az azért igazság, mert az Isten ezt mondja. Szóval az Isten félelem is akkor jön létre egy emberben, amikor már az Isten szavát úgy veszi, mintha a Jóisten maga szólna most hozzá, és maga mondaná a megértett igéket. Úgy, hogy a II. Korintus levél 5. fejezetében olvassuk, hogy úgy kell beszélnünk az Istenről az embereknek, mintha az Isten szólna ti általatok, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Amikor az emberek megbékülnek a Jóistennel, amikor kivilágosodik a kép előttük, amikor elkezdenek hitben és Istenfélelemben növekedni, akkor lehet nekünk nyugtunk, még akkor is, hogyha valaki nem tartozik hozzánk. Egyszer indulatosan azt mondta nekem valaki a másik egyházészből, hogy mégiscsak a testvéreink állnak hozzánk a legközelebb. Soha nem felejtem ezt a jelentet, éppen azért nem, mert itt történt a Benczur utcában.
Hát ki vallja ugyanezeket a tanításokat? Mondom, az lehet, hogy vallja ugyanezeket a tanításokat, de gondold meg, hogy kik állnak hozzád a legközelebb a te munkádban, a te lélekmentő munkádban, kik állnak hozzád a legközelebb. És idéztem neki Jézus híres kijelentését, amit arra az egyszerű kérdésére senki nem tudott megválaszolni. Ki az én anyám és kik az én testvéreim? És Jézus nem azt mondta, hogy azok, akik ugyanazokat a tanításokat mondják, vagy vallják. Nem azt mondta, hogy akik elvileg velünk értenek egyet. Elvileg sok mindenki ért velünk egyet egyébként, és köszönő viszonyban nincs a mi hitünk gyakorlásával. Sok emberrel találkozhatunk, akik nagyon elismerik, hogy az igazság, és köszönő viszonyban nincsenek azzal, hogy erre az útra lépjenek. Kik értenek velünk együtt? Kikre számíthatunk? Jézus világosan megmondta, és ezt a mondatot jegyezzük is meg, többször is előfordul az evangéliumokban, aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az én fiú testvérem, apám és anyám. És ki az, aki a mennyei atyám akaratát cselekszi? Azt gondolom, az istenfélő emberek. Az istenfélő emberek, akik Istent akarják követni, a rosszat, a felismert rossztól óvakodni, sőt gyűlölni szeretnék a felismert rosszat. Azok az emberek, ami hozzánk közel álló emberek, bármilyen felekezetbe, vallásba legyenek, akik istenfélők. Mert az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Kedves gyülekezet, én is megtettem a javaslataimat egy valóban élő templom felépítésére. Én remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban minden testvérünk ezen komolyan fog gondolkozni. Hogyan lehet a mi közösségünk élő templom, nem egy halott templom? Hogy eljárunk gyülekezetbe, mondjuk, hogy ezek a hittél, ezt én is vallom és követem, nem, élő templom. Itt olyan istenfélelemre van szükség, amit a világnak a példánkkal is, az állásfoglalásainkkal is közvetíteni tudunk. Vagyis olyan istenfélelemre, ami valóban igazságosság és a bűnnek a gyűlölése. De a mai világ tele van intézményekkel, tele van szervezetekkel, és az emberek már maholnap miben gondolkoznak, pályázatokban, pénzben, intézményben, ezek az életnek a keretei, ki gondolkozik abban, hogy mindig az egyes ember a legerősebb, az Istennel a kapcsolatát mindig elmélyítő ember a legerősebb, aki nem fél bátran megvallani az ő hitét és az ő meggyőződését, akkor is, amikor a Mikeás könyve 7. fejezetbeli állapotok lesznek uralkodók, hogy az igaz olyan lesz, mint a tövis és a tüske bokor. Amikor az igaz szót nem viselhetik el az emberek, pedig csak az gyógyítaná őket, csak az hozná őket helyre, amikor a tiszta beszédet az emberek nem tudják elviselni, mert annyira tele van az élet kététermű, koholt, felemás beszédformákkal, az istenfélő ember az, akinek Isten bátorságot tud adni, hogy lépjen fel az ő nevében. És kedves gyülekezet, ne felejtsük el, hogy a kereszténység elsősorban nem egyházhoz tartozást jelent, hanem az Istenhez és az Isten üzenetek képviseletéhez való tartozást. Persze, hogy Jézus nem magánkereszténységet hirdetett, persze, hogy a közösségre szükség van, mert a közösségben tudjuk egymást csiszolni, hogy a vas élesíti a vasat, ahogy a Biblia mondja, de azt gondolom, hogy a kereszténységnek a lényege, hogy ki az, aki a mennyei atyám akaratát cselekszi. A kereszténységnek nem az a lényeg, hogy mit mond az egyház, mit mondanak a vezetők, mennyit szabad mondani és mennyit nem. Nehogy, hogy Egervári Oszkár testvérünk régen szokta mondani, hogy senkinek ne lépjünk ugye a lábujjára, vagy minden asztalt le kell kerekíteni, senkit ne érjen élesen az a dolog, amit a Biblia a szánkba ad. Kedves gyülekezet, mindannyian, amikor az Isten igéjét kezdtük megismerni, mindannyiunkat élesen ért az Isten igéje. Ezért is tettük félre.
ezért is nem foglalkoztunk vele. Ezért is akartuk elodázni a döntést. Hányan és hányan jutottunk el ide, hogy most itt vagyunk, de nem úgy jutottunk el, hogy örömmel és szívrepesve rögtön elfogadtuk a Bibliának az emberi természetünket megítélő kijelentéseit. A Szentírásban Isten a legbölcsebb pedagógiával helyezte el az igéket, és úgy ihletett embereket, hogy azok mindenki javára szóljanak. Szeretettel elegyítette a szavát, de a szeretetben mindig az isteni szeretetben mindig az igazság szólalt meg. Ezért nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, ezért törekedjünk olyan életre, ami csak Istentől függő élet, és ezért vessünk számot azzal, hogy akkor vagyunk keresztények, ha a mai világban az üzenetünket híven és tökéletesen képviseljük, és ezért mindannyiunknak meg kell harcolnunk nem csak a világgal, önmagunkkal is, meg a saját közösségünkkel és testvéreinkkel szemben is. De ez szép és nemes harc. Nem egymás ellen kell harcolnunk, az igazság érvényesülésért kell harcolnunk. Nem emberekkel folyik a küzdelem, hanem levegőbeli hatalmasságokkal szemben, akik gátolni és megakadályozni akarják azt, hogy Isten megmentő üzenete eljusson minden emberhez. Az Isten félelemről, hogyha gondolkozunk, soha ne felejtsük el, hogy a mi mai életünket, az Advent egyház életét azért is érinti különösképpen ez a kérdés, mert ránk Isten egy olyan üzenetet bízott, amit szégyen, de Istennek szinte meg kellett fogalmaznia. Én is többször beszéltem ezen a helyen arról, hogy Keresztelő Jánosnak nem kellett megfogalmazni egy üzenetet. Keresztelő János rádöbbent a Bibliából, önmaga kereséséből is arról, hogy mit kell mondani az embereknek. Miránk a Jóisten ezt nem bízta. A Jóisten azt mondta, hogy hatalmas nagy szóval, mint az ég közepén repülő angyal szavával kell, és elmondta, hogy mit kell, és elmondta, hogy igen, azt kell hirdetnünk, hogy féljétek az Istent, azt is kell hirdetnünk, hogy néki adjatok dicsőséget, azt is kell, hogy hirdessük, hogy eljött az ő ítéletének órája, szinte elmondta Isten lépésről lépésre, hogy mi mindenről kell most legfontosabb dologként beszélnünk a mai világban. És aztán mondta az, hogy a világ egységgel szemben mit kell mondanunk, hogyan kell Babilont leleplezni, hogyan kell a vallás és politika egységére azt mondja, hogy ez nem, ez egy hamis megoldás, hogyan kell a fenevad féle vallásossághoz viszonyulnunk. Ezeket Isten mind elmondta, és Isten Jézus Krisztus, aki adta a Jelenések könyvét, nem hatalmazott fel arra, hogy bármit is kihagyjunk ebből. Isten soha nem mondta azt, hogy kedvezzünk az emberi indulatoknak, vagy az emberi elgondolásoknak. Mondom, szégyen, hogy ezt nekünk így kellett odaadni, de látjuk azt, hogy Isten elénk helyezte, és mégsem hangzik, és mégsem képviseljük. Hát akkor kik vagyunk mi? Akkor milyen közösséget formálunk mi? Hol van az egyház élő temploma, ha Isten élő igéinek nem szerzünk érvényt, és nem adjuk át az embereknek? Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a kérdés valóban tükör elé kényszerítsen mindannyiunkat, és számoljunk el az eddigi életünkkel, és hogy mit tettünk. Sokunknak az emberi életének a nagy része azért már a hátunk mögött van. Ami előttünk van, az ehhez képest lehet, hogy egy nagyon kis tört rész lesz. Abban a nagyon kis tört részben mennyivel többet, mennyivel mélyebben és komolyabban kell megtennünk azért, hogy mi valóban méltók legyünk arra a névre, amellyel Isten kiválasztott bennünket, és a végső időkben felelősséget bízott ránk. Isten félelemmel kell tekintenünk erre a kérdésre. Nem emberi szabadkozásokkal és kifogások keresésével, hogy emberek vagyunk, meg gyengék vagyunk, meg ügyetlenek vagyunk, meg nem tudunk beszélni. Mi mindent kihúzzunk abból a nagy zsákból, amikor mentegetni kell magunkat. És amikor arról kell, hogy beszéljünk, hogy Isten mit adott meg nekünk, milyen erővel ruház fel bennünket, milyen tapasztalatok kezeskednek amellett, hogy igenis Istennek van hatalma a gyengéket és az erőseket is az első sorba állítani,
Kedves gyülekezet, mindez a tanulmány, tehát célozza azt, hogy mi valóban istenfélelemre jussunk, valóban olyan istenfélelemre jussunk, ami az igazán hívő embereknek volt a sajátosságuk, a prófétáknak és a próféták fiainak, hiszen így is nevez bennünket Jelenések könyve 10. fejezet 11. verse, hogy néked ismét prófétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Bárcsak megszívlelnénk az Isten intéseit, bárcsak szívünkre vennénk azt, hogy milyen ünnepélyes, milyen félelmetes nagy korban élünk, amely korban egyre nagyobb szerepe van a tiszta beszédnek, a prófétai beszédnek és az istenfélő magatartásnak. Bárcsak ez a mi kis közösségünk is itt a Benczúr utcában, vagy ez a kis közösségünk itt Magyarországon komolyan venni ezt a küldetést, és akkor én azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg hatalmas csodákat tudna tenni, és tényleg meg tudná áldani a mi egész művünket, de erre szánjuk oda a szívünket és a gondolatainkat, és kérjük az Urat, hogy segítsen nekünk annyi elodázott lehetőség és annyi kihasználatlanul hagyott év és évtized után végre betölteni a mi küldetésünket. Amen.

Imádkozzunk. Köszönjük, jóságos Istenünk, hogy Te igaz vagy, Te az igazságot szereted, s hogy igédben mondod, az igazak látják meg majd a Te orszádat. Köszönjük, hogy mindannyiunknak akarod adni ezt a legnemesebb tulajdonságot, az Isten félelmet, és mondod az igédben, hogy a legnagyobb nyereségnek ezt tartsuk, amikor mi az élet különböző körülményei között a Te erőddel tudjuk az igazsághoz tartani magunkat, és tudjunk az ezáltal embertársainknak valami másat, valami jót adni, hiszen a világ tele van hazugságokkal, kétértelműségekkel, és az emberek tulajdonképpen a szelet eszik akkor, amikor mennek oda, ahol az élő igét kellene megkapniuk. Segíts Istenünk, hogy a mi Istenfélelmünk ne fogyatkozzék, hanem erősödjön. Segíts, hogy ha különböző próbák elé állítasz bennünket, és a rostálást mondod a végső idők egyik legfontosabb tőled jövő cselekedetének, akkor is meg tudjunk állni, és ha Te számon kéred rajtunk, hogy kik vagyunk és mit képviselünk, akkor is tudjuk a mi megbízatásunkat, tudjuk a mi küldetésünket. Hogyha nekünk azt kell mondani a világnak, hogy féljétek az Istent, akkor a mi életünkben testesüljön meg először az Isten félelem. Otthon, a családban, a munkahelyeken, az emberek közötti kapcsolatunkban, bár csak úgy tartanának bennünket számon, mint akik istenfélők vagyunk, mint Cornélius házanépe, vagy mint azok az emberek, akiket az életben a Te szent lelked el tudott juttatni az istenfélelem magaslatára. Segíts, jóságos Urunk, hogy ne legyünk emberektől függő lények, ne legyünk emberi intézményektől, szervezetektől, eszméktől függő emberek, hanem egyedül Te tőled függjünk, az egyedül igaz Istentől, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És add, hogy Jézus Krisztus kijelentése is elevenen éljen a mi szívünkben, hogy azok a mi testvéreink, akik a mennyei atya akaratát, felismert szándékait és akaratát tudják már követni, és segíts, hogy így éljünk még közösségi életet, és így éljük át azt a boldogító függőséget, ami egyedül Te hozzád fűz. Segíts ebben mindannyiunkat, itt ebben a kis gyülekezetben is, de egész országunkban is, amikor olyan megrázkódtatást engedtél meg a számunkra, ami után lehetetlen nem feleszmélnünk és keresnünk az igaz utat. Segíts ebben meg mindannyiunkat, Jézusunk kegyelméből. Amen.

0: Köszöntök szeretettel mindenkit, különösen az új testvéreinket, vendégeinket az előző alkalmakhoz képest. Végére érkeztünk annak a rövid sorozatnak, amit Van-e megoldás a halálra címmel hirdettünk. Három részt szenteltünk ennek az alkalomnak, és most szeretnénk befejezni. Gondolkodtunk arról, hogy hányféle elgondolás és emberi vívódás megszületett és megfogalmazásra került az elmúlással kapcsolatban. És aztán arról is beszélgettünk, hogy hányféle emberi elképzelés van arra nézve, hogy az emberrel mi történik majd a halál után. Egy héttel ezelőtt pedig arról gondolkodtunk, hogy Jézus mit tanított a halál okáról, és ezzel kapcsolatban azt is megfogalmaztuk, hogy igazán az okot kell mindenféle probléma megoldásánál, illetve hát az ok szintjén kell kezelni a problémákat, és nem felületi tüneti kezeléseknél. És gyakorlatilag így érkeztünk ehhez a harmadik részhez. Létezik-e kiút az elmúlás állapotából, mit tanított Jézus a halál miben létéről és megoldásáról? Tehát most majd kicsit arról is gondolkodunk, hogy maga a Szentírás mit mond a halál állapotáról, amivel kapcsolatban sokféle emberi elképzelés létezik, és Jézus a megoldásáról mit mondott a Biblia, milyen öröm üzenetet közöl számukra az elmúlás megoldásával kapcsolatban. Ok és okozat megoldása, ugye azt mondtuk, hogy attól kezdve van elmúlás a történelmünkben, amikortól a szeretet törvény elveszítetett részünkről, emberek részéről, és alkalmatlanná váltunk szeretni az Istent és szeretni egymást. És ennek a szeretetlenségnek, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy bűn, ennek a következtében szenvedjük a megannyi betegséget, nyomorúságot, és aztán az életünk végén magát az elmúlást és a halált, és ha ez így van, akkor magát az okot is gyógyítani kell, leginkább az okot, de aztán magát az okozatot is. Itt olvashatjuk a Bibliának ezt a nagyon szép ígéretét, hogy a bűn zsoldja a halál. Az, hogy mi szeretetlenné váltunk emberek, és már nem rendeltetésünknek megfelelően élünk, hiszen az Isten bennünket szeretetre teremtett. És akármely eszköz, akármilyen szerkezet, hogyha nem rendeltetésszerűen használják, akkor az tönkre megy, ugye? Ha mi emberek nem abban tudunk élni, járni, amire az Isten bennünket eredetileg teremtett, vagyis a tökéletes szeretet betöltésében, akkor ennek következtében jelentkezik az elmúlás, a halál. Tehát a bűn zsoldja, bére következménye maga a halál. Az Isten azonban felkínált egy kegyelmi ajándékot. Nyilván, ha nem kegyelemmel fordul hozzánk emberekhez, akkor mindannyian elvesztünk örökre. Jézus Krisztusban felkínálta ezt a kegyelmi ajándékot, és aki ezt elfogadja, annak út nyílik újból az örök élethez. Ez a Bibliának az örömhíre. Mind a két dologra volt az Istennek megoldása, az okra és az okozatra is. Tehát egyfelől azért küldte Jézust, hogy a bűneinket elvegye. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Krisztus volt az egyedüli személy a történelemben, aki nem követett el rosszat, aki ezt a bizonyos szeretett törvényt tökéletesen betöltötte, és ezért tudja a mi bűneinket elvenni, mert ő bűntelen volt. Ő neki joga volt arra, hogy magára vegye a mi bűneinket, hogy helyettünk szenvedje a szenvedést, és ezáltal vette el a mi bűneinket. És aztán a másik ponton is, már az okozat pontján is talált az Isten megoldást, mert azt mondja a Szentírás, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik. Tehát ebből ugye azt rakhatjuk össze, hogy ebben a földi életünkben egy csodálatos felajánlása van az Istennek, hogy Krisztusnak átadjuk a mi bűneinket, amik miatt el kellene vesztünk örökre. És aztán az emberi történelem végén a bűn okozta halált is szeretné az Isten eltörölni és semmissé tenni. Tehát ezekről így gondolkodhatunk, és mind a kettő ellensége, tehát az Istennek a bűn is, és ennek következtében a halál is, Ugye gondoljunk arra, hogy micsoda ellentét van a között, amit a Biblia a legelején ír, és aztán a legvégén. Ugye a legelején azt mondja, hogy Isten, amit teremtett, ímé minden igen jó. Tökéletes volt a világ, rajta az élet, benne az ember. És aztán a Biblia végén meg azt mondja az ige, hogy ez a szeretetlenség és ez az önzés az emberi történelem végére olyan szinten megrontja az életet, hogy az Istennek új eget és új földet kell teremtenie. Ugye így olvashatjuk ezt római levélben, hogy maga a teremtett világ fohászkodik és nyög, rothadandóság törvénye rabság alá vettetett, szóval az enyészet és a romlás, a fájdalom, a szenvedés, ami világunknak az osztály része. Ilyen nagy a különbség, hogy Isten teremt egy jót kezdetben, a végére ez elromlik teljesen, ennyire ellenség az Istennek az elmúlás is, hiszen ő életre teremtett, és maga a bűn is, ami okozza mindezt a szenvedést. Nézzük meg azt, hogy az ember mennyire tehetetlen mind a két dologgal szemben. Tehát tehetetlen a halállal kapcsolatban is, meg tehetetlen a halál okozójával a bűnnel kapcsolatban is. Pascal fogalmazta meg ezt az egyik gondolatában, képzeljünk el magunknak egy csomó embert láncra verve, egytől egyik halálra ítélve, naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szemelátára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban fájdalommal reménytelenül bámulják egymást és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Tehát a kérlelhetetlen halállal, elmúlással kapcsolatban fogalmazza meg a természettudós filozófus egyébként sokak által nem ismert módon nagyon komoly hívő ember Pascal, hogy ilyen az emberi világ és ilyen az emberi sors, hogy hát napról napra kivégeznek néhányat közülünk, és igazán élünk, de bármikor sorra kerülhet bármelyikünk. Aztán a bűnnel kapcsolatban se tudunk semmit csinálni, mert Jób könyve azt mondja, hogy kiadhat tisztát a tisztátalanból. Tehát ha Ádámban és Évában és öröklött módon, ahogy ez mindannyiunkra elvetült, az önzés, a magunknak élés, ahogy mondja a közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát hogyha ez minden embert úgymond megfertőzött, hogy nem a szeretet, az adás, a másokért élés jellemez bennünket, hanem én, és 21-szer is én, hogy tud az ember ebből kilábalni? Hogyan tudunk ebből kilépni? Azt mondja a Biblia, hogy a tisztátalanból, vagyis magunkból tisztát kihozni mi emberek nem tudunk. És ebből fakad a reménysége az embernek. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Az ember egyedül abban a valakiben hihet, akitől noha mi pártoltunk el, és mi távolodtunk el tőle, de mégis ő az, aki a kegyelmét felkínálja Krisztusban, és aki győzni tud az életünkben a bűn felett, az önzés felett is, és aztán majd a halál felett is. A következő kérdés, amin gondolkodjunk el, hogy mit tett Isten a megoldásért. Az első dolog, amit az Isten tett a megoldásért, közvetlenül a bűneset után hirdettetett meg a teremtő részéről. Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk, miután Ádám és Éva elesett és az ellenség oldalára állt. Ezt mondta az Isten, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Ki az, aki tudja, hogy ezt Isten személy szerint kinek mondta?
1: Sátán.
0: Köszönjük szépen, így van. Tehát ezt az ellenségnek mondta Sátánnak, aki attól kezdve, hogy elhitette az embert, uralkodott már az ember felett, elrabolta erőszakkal az ő hazugsággal, fondorlattal az ő szabadságát, Isten képűségét, és ennek az ellenségnek meghirdette az Isten ezt az ítéletet, hogy én nem fogom a te kezedben, rabságban hagyni az embert, akit becsaptál. Ellenségeskedést fogok szerezni, de még egy másik dolog talán előbbre kívánkozik, mint ígéret, azt mondja az Isten, hogy küld valakit majd az asszony magvában, aki a kígyónak a fejére tapos, és ő pedig annak a sarkába fog marni. Vajon ez miben teljesedett?
1: Igen, hogy teljesedett, már született Jézus.
0: Így van. És Jézusban hogyan teljesedett az, hogy ő a kígyó fejére tapos? annak a kísértőnek a fejére tapos, miben teljesedett? Hát úgy, hogy Jézus volt az, aki egyetlen egy kísértés sem fogadott el, és sátának egyetlen egy hazugságának se engedett, hanem bűntelen életet élt hozzánk hasonló természetben és testben. Ez azért volt nagyon nagy ígéret már Ádámnak és Évának mindjárt a bűnesetet követően, mert az az ember, aki lényébe befogadta az önzést és az Istennel szembeni ellenségeskedést, vajon határozhat-e úgy, hogy én holnaptól már másként élek? Majd holnaptól megint felállítom az Istennel való kapcsolatomat. Mi meg tudjuk azt csinálni, hogy holnaptól másként élünk? Meg eltervezzük, és akkor majd jobb lesz? Jönnek a születésnapok, meg az új évek, meg a szilveszterek, és akkor a nagy fogadkozások, hogy majd másképp, meg majd így, meg úgy. Mire elég az emberi tervezés, meg az emberi fogadkozás? Tehát az ember gyakorlatilag sátán rabszolgája lett, és ezért volt nagyon nagy ígéret, hogy jön majd valaki, aki ki fogja szabadítani az emberi családot sátán kezéből. Hogyan? Hogy legyőzi a sátán. Ádám és Éva nem tudtak attól kezdve ellenállni sátán kísértéseinek. De Jézus megmutatta, hogy van visszaút az atyához ő általa, mert ő legyőzte ezt az ellenséget. És aztán a másik ígéret pedig, hogy ez az ellenségeskedés sátán és az ember között, ezt az Isten munkája minden emberben a lelkiismeret által, vagyis nem engedi, hogy az ember felett kényekedve szerint uralkodjék az ellenség, hanem az emberben kell felkelteni az Istennek azt a vágyat, hogy ő akarjon szabadulni, és akarjon jobb életet élni. Nagyon nagy ígéret volt ez. Mit tett Isten a megoldásért a következő lépésben? Hát úgy, hogy ez beteljesedett. Jézus itt élt a földünkön 33,5 évet, és az élete vége felé, amikor előre tekintett, akkor azt mondta, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Kit nevezett Jézus a világ fejedelmének? Sátánt. Miért? Miért?
1: Ő a világ fejedelme.
0: De miért ő a világ fejedelme?
2: Mert átvette a hatalmat a
0: fejedelme. Így van, így van. És az Isten olyan szabadságra teremtett bennünket, hogy nem arról van szó, hogy most ő kiadja a kezéből a hatalmat, hanem arról van szó, hogy a teremtmények, maga az ember, akit választ urának, azt fogadja el, hogy az ő szolgája lesz. És ilyen értelemben a teremtés óta az emberi világ inkább az ellenségnek engedelmeskedik, mint az Istennek. És ezért a világ fejedelme sátán, de azt mondta Jézus, hogy ő benne semmilyen nincs az ellenségnek. Nem tudta megvetni a lábát, a gondolat szintjén sem. Az Istennek való ellenszegülésnek a csírája és az árnyalata sem jelent meg Jézusban, tehát legyőzte sátánt. Ugye sátán azt állította, hogy Ádám és Éva óta én uralkodok minden ember felett, minden ember nekem engedelmeskedik, mindenkit ráviszek a bűnre, és egyszer csak jön Jézus, és azt látja sátán, hogy se az első kísértésnek nem enged, se a tizediknek, se a századiknak, semmelyiknek sem. Ezzel beigazolódott, hogy sátán hazug, mert nem tarthat igényt arra, hogy uralkodjon az ember felett. Jézus visszavesz bennünket, és hív bennünket, hogy fogadjuk el az uralmát, mert lehet győzni vele. Tessék.
2: Érdekes módon nem a világ urának nevezi, hanem a fejedelmének. Tehát a fejedelem az várakozó, mint csak az uralom.
0: Köszönjük szépen, ezzel nem gondolkodtam. Köszönjük a kiegészítést. A másik dolog, amiben beteljesedett az a bizonyos ősevangélium, amit Isten adott Ádámnak, Évának már a bűnt követően, hogy Jézus bűnné lett értünk. Az, aki bűnt nem ismert, aki leélte az életét, földi életét tökéletes tisztaságban és szépségben, azt úgy feszítették keresztre, azt úgy gyűlölték, és azt úgy utálta meg mindenki, és úgy fordult el tőle, mint a világ legnagyobb gonosztevőjétől. Miért? Hát Jézusból a szeretet, a jóság, az önzetlenség, az odaadás áradt az egész életében. Miért bántak vele így? Azért, mert Jézussal úgy bántak, mint amit mi megérdemelnénk. Jézus ezt önként vállalta. Hogy igenis őt büntessék, ő úgy gyalázzák, úgy, forduljanak el tőle úgy, mintha velünk tennék. Mi megérdemelnénk a bűneink miatt, ő nem érdemelte meg. És Jézus ezt önként vállalt. Miért? Hogy mi ezáltal igazságot kapjunk. Mi igazságot csak kegyelemből kapunk, mi igazságot csak Jézus Krisztus közbenjárása által kapunk, helyettes áldozata árán kapunk, és ebben teljesedett az, amit az Isten megígért, és ezzel a vádolót is el tudja hallgattatni, hiszen a vádoló, miután bennünket belevisz a bűnbe, akkor hát újjal mutogatva azt mondja, hogy mi nem vagyunk méltóak az Isten szeretetére és irgalmára, és ezáltal bennünket Jézus védelmébe vesz, bocsánatot ad. És tulajdonképpen Jézus halála szerzett érdemet és jogot arra, hogy mi Istentől az egész életünkben érdemtelenül rengeteg jót kapjunk, ajándékokat, szeretetet, örömöt, emberi kapcsolatokat, értelmet, a szolgálat örömét sorolhatnánk, és aztán késztetést is arra, hogy mi vágyjunk ezután, a szép élet után, amit Jézus is élt. Hát igen, csak bízni lehet abba, hogy amikor az ember elhagyja a 10 éveit, amikor a legnagyobb futballisták meg popsztárok a valakik és a példaképek, és ott vannak a szobánk falán, mert őt szeretnénk követni, később hát, ha az ember meglátja, hogy ennek az emberi világnak Krisztus a mintája, és ő az ajándék, és ő a legszebb élet, és az ő követésére törekedhetünk leginkább. Mit tett Isten a megoldásért? 3. pont. Hát ezek után, amit elvégzett Jézus értünk, felkínál valamit. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd kérdezzek valamit. Ahhoz, hogy nekünk örök életünk legyen, és ne vesszünk el örökre, sokat kér az Isten cserébe? Sokat kér? Azt mondja, hogy aki hisz Jézusban, ennyit kér. Nem kell elzarándokolni ide, oda, meg amoda, meg nem tudom milyen értelmszerző cselekedeteket csinálni, hanem azt mondja, hogy hinni. Hinni azt, hogy én az Isten szeretete nélkül elvesznék, hinni azt, hogy Jézust viszont azért adta az Atya, hogy nekünk bocsánatot adhasson, helyettünk halt meg Jézus, nekünk adja az ő igaz életét, nekünk azt mondja, hogy fogadd el ebben. Higgyél ebben, bízzál ebben. A következő dolog, amit az Isten tett, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az az ember, aki elfogadja Jézusban a kegyelmet, a váltságot az Istentől, befogadja ezt a szeretetet, arra azt mondja az Isten, hogy szinte újjá szül minket. Új emberré tesz bennünket. Megtanít bennünket helyesen gondolkodni, felelősen élni, szeretetben járni, az önzetlenséget megtagadni, az önzést megtagadni magunkban, és önzetlen módon élni. Erre az Isten újjá szül. Figyeljük meg ezt a kifejezést, hogy ez a reménység, ez élő. Ez egy élő reménység, és mi által tette ezt meg az Isten? Azáltal, hogy Jézus meghalt értünk, de utána eltámadt. Van feltámadás. Lehet Jézus követni. Jézus által létezik egy új élet, amire mi eljuthatunk. Hatalmas ajándék ez. A következő dolog, illetve hát ennek a megerősítésére írtam ki Halász Margit, fogalmazta meg ezt a rövid kis gondolatot, hogy élni csak-csak lehet Isten nélkül, de halni nem. Jézus Krisztus, amikor érettünk, vállalta a keresztet és a szenvedést, ha mindenki elfordult tőle, de a hite mégis megragadta az Istent, és azt mondta, hogy én a te kezedbe teszem le az én életemet. És az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmi ajándékát, az a halált is, az elmúlást is el tudja maga helyén fogadni, mert megértette, hogy az életnek, ennek a bűnös, bűn miatt megrontott életnek ez egy természetes következménye. Aztán a másik dolog, amit az Isten felkínál, Péter apostol 2. levelében található, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Ezek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk kikerülvén a rondottságot, amely a kívánságban van egy világon. Hová jut az az ember, aki az első lépésben még csak hisz, idézőjelben még csak, mert a Biblia szerint ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb ajándék, hogy mi reménységben el tudjuk Jézust fogadni, újjászül bennünket élő reménységre, és aztán a későbbiekben azt mondja, hogy isteni erőt ad nekünk. Sőt, múlt időben mondja, hogy megajándékozott bennünket Jézus odaadásával, hogy mi isteni erőt kaphassunk mire? Az élethez és a kegyességhez. És újból szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi Istennek tetsző életet tudjunk élni, mert kegyes életet, szerető életet éljünk, ez nem az emberi erőfeszítéseknek a gyümölcse. Nem az emberi izzadságszagú, majd én megmutatom és majd én törekszem. Nem ez. Ez hitáltal történik. Amikor én elismerem azt, hogy én egy gyenge, tehetetlen ember vagyok, de van nekem megváltom, és ezt megváltott elfogadom, az ő életemben neki helye van. Mit mond? Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, isteni természet részességé válhat az ember ebben a föld életében. Hatalmas ajándék. Tehát a Biblia ezt ígéri nekünk. Nagyon nagy lehetőség ez, és tényleg gondolkodjunk el ezen még egy picit. Mit fog tenni Isten a megoldásért? Ezt már jövő időben szerettem volna, jövő időre vonatkoztatva felvetni ezt a kérdést, mert ugye eddig azt vizsgáltuk több pontban, hogy mi az, amit tett Isten idáig, hogy megoldja a halálnak a kérdését, most pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mit fog tenni Isten a megoldásért. Jézus miután ebben a földi életben szolgált, megmutatta nekünk az ő szeretetét, megmutatta újból az utat a mennybe, és értünk szenvedvén, elvette rólunk a gyalázatot, és felkínálta ezáltal a kegyelmet, azt ígérte Jézus, János evangéliumában olvashatjuk, hogy az utolsó napon, vagyis az emberi történelem utolsó napján, amikor Jézus vissza fog térni, fel fogja támasztani a halottakat. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Gondolkodjunk csak el ezen, hogy Jézus nekünk milyen távlatokat nyitott meg? Milyen hatalmas ajándékot kínál nekünk a megváltó? Amin az ember gondolkodik és töpreng, vívódik, így is, úgy is, amúgy is, hogy lehetne megoldani ezt a kérdést, mert tényleg az elmúlás a legnagyobb veszedelem és a legnagyobb ellenség. Jézus azt felkínálja nekünk, hogyha mi ő benne hiszünk, hogyha őt elfogadjuk, ha ő neki helye van az életünkben, annak örök élete lesz, és azt ő fel fogja támasztani majd az utolsó napon. Szeretném hozzátenni, hogy nem csak őket, csak a Biblia tanítása szerint először őket. És aztán minden ember feltámad a Biblia szerint, mert mindenkinek meg kell állni az Isten ítélőszék előtt, hogy számot adjon az életéről. Tessék, Bélus!
2: Mi értendő itt az utolsó nap alatt?
0: Tessék, mi értendő az utolsó nap alatt? Ki tud erre válaszolni?
1: Hát Jézus Krisztusban visszajött, az utolsó nap.
0: Hát én úgy értelmezem, hogy ez a történetnek az utolsó napja. Akkor lezárul. Tessék, szabad szólni. Tessék?
3: Jézus második visszajött.
0: Így van. Egy gyakorlatilag az zárja le az emberi történelmet. Korintusi első levél 15. fejezetében olvassuk, én még titkok mondok néktek, írja Pál, minnyájan ugyan nem alszunk el, de minnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesülöm az ige, mely meg van írva, elnyeletett a halál diadalra. Tehát itt láthatjuk ennek a beteljesedését, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik, csak itt egy picit részletesebben írja. Ki tudná azt megmondani, hogy miért fogalmaz így Pál apostol, hogy szükség? Hogy szükség ennek a mostani romlandó testünknek romolhatatlanságba öltöznie. Miért szükség? Miért?
3: Hát akkor hogy születünk újjá?
2: Ebben a testben nem életnénk kéretetlen.
0: Itt a válasz. Így van, így van. Tehát ez a jelenlegi betegségre, sérülésre, visszaépülésre, halálra hajlamos beállított testünk, ez alkalmatlan arra, hogy ez örökké éljen. Tehát új testet ad az Isten ebben. Ezt olvashatjuk ebben az ígéretben. És Pál ugyan azt mondja, hogy minnyájan nem alszunk el, nyilván azokra gondol, akik élve fogják megérni, amikor Jézus visszatér. De azt mondja, minnyájan elváltozunk. Akik élnek, azok elváltoznak, és hittek Krisztusban. Akik pedig feltámadnak, azok nem ugyanabban a testben, tehát itt az üdvözülendőkről szól a Biblia, hanem romolhatatlanságban. Tehát valószínű, hogy akik Krisztusba vetett hittel meghaltak, azok nem azokkal a ráncokkal, nem azokkal a beteges és gyenge testtel és annak a külső jegyeivel, hanem egy szép és örök életre alkalmas testtel fognak feltámadni. Most azért gondolkodjunk el egy kicsit, hogy van a Bibliában egy ilyen kijelentés, hogy minden értetek van, vagy minden a tiétek. Hogy az Isten mennyit megtett értünk emberekért, és azért az egész világért, hogy mi ebből az állapotból, a bűn és a halál fogságából kiszabaduljunk. Mennyi mindent tett? Adta a Bibliát a kezünkbe, itt van az angyalok szolgálata, a Szentlélek szolgálata, elküldte Jézus Krisztust erre a világra, csodálatos ígéreteket adott, beteljesítette a jövendőléseket. Minden segítséget megad Jézus, hogy mi más emberek legyünk, és aztán, amikor meghalunk, és az emberi történelem lezárul, akkor pedig azt mondja, hogy azok, akik hisznek a fiúban, hittek, azokat feltámasztja, örök életet ad, örök életre alkalmas testet ad. Bárki felvethetné a kérdést, mi az, amit az Isten nem adott meg? Van ilyen? Mi az, amire mi még vágyakozhatunk, emberek? Mit adhat ezen túl az Isten? Nyugodtan mondjuk ki azt, és egyébként nagyon sok ember nem vágyik az örök életre, mert azt hiszi, hogy az ugyanolyan lesz, mint ez a mostani. És mondjuk, ha ezt hiszi, akkor nem is csodálom, hogy nem vágyik rá, én se vágynék. De az örök élet ez nem olyan lesz, mint a mostani, hanem azt mondja az ige, hogy ott nem lesz betegség, halál, fájdalom, elválás, sírás, az egy örök, boldog élet lesz. Istennel és a szent lényekkel társaságban, gondoljuk meg, feltárul az egész világ mindenség kutatásra és tanulmányozásra mindazok előtt, akik ebben az életben komolyan vették a lehetőségeiket, és elfogadták az Isten hívását.
2: Csak érdekesebb kérdés, beszéltél itt az emberi történelem végéről. Uh-huh. Tehát az adott is például, amit értünk.
0: Nyilván a Szentírásban az emberi történelem vége az megjelenik egy rövidebb időszakaszban, meg megjelenik tágabban, ugye amikor beszél utolsó időkről. Például a Bibliában a legtágabb utolsó idő az az elmúlt 2000 év. Ugye mondja az ige, hogy ez utolsó időben pedig szólott hozzánk Jézus által, aki által a világot is teremtette, Zsidó levél első fejezet, és aztán vannak ennek szűkebb és egyre szűkebb meghatározásai, úgyhogy ezt egy másik alkalommal szívesen átvesszük, de most talán nem térnél ki erre, mert akkor elmegy vele az idő. Mi van a halottakkal a feltámadásig? Na ez a nagy kérdés. Ugye amire többféle emberi elképzelést is idéztünk egy hete, de inkább két héttel ezelőtt. Mit mond a Biblia erről félreérthetetlenül? Tesszalonikai első levélben írja Pál. Nem akarom tovább, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkadával, szózatával és Isten társanával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát a Bibliának ez a kijelentés egyértelműen azt mondja, hogy a halottak alszanak egészen a feltámadás napjáig. Egy következő rész, Luther Márton Salamonra hivatkozunk, ugye Salamon prédikátor könyvében is írt hasonlókat. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. Ilyen egyszerű gondolkodású volt ez a Luther Márton. Ugye ehhez a mindannyiunk számára ismert dologhoz hasonlította a halottak feltámadását, hogy ha valaki meghalt mondjuk 2000 évvel ezelőtt, és mondjuk most csak mondok valamit, 200 év múlva pedig Jézus visszatér, hitünk szerint sokkal előbb fog, és feltámasztja a halottakat, akkor az a halott a 2000 évet nem érzékeli. Mi igen, mert a világ az a kereke, az időkereke forog, nemzedék megy, következő nemzedék jön, de amikor mi alszunk, akkor nem érzékeljük az időt. És a halottak ilyen öntudatlan alvásban vannak, mondta ezt Pál apostol, illetve Luther Márton. Nyilván idézhetnénk még több helyről is, Jézus amikor elment Lázárt feltámasztani, vagy a Jairus lányát feltámasztani, akkor azt mondta, hogy elmegyek és felköltöm őt, mert elaludt. Mikor lesz az ítélet? Ez azért érdekes kérdés, tehát nem megyünk el a témától, de azért érdekes, mert ugye sok esetben hívő emberek, Bibliát olvasó emberek azt úgy gondolják, hogy amikor az ember meghal, akkor azonnal jut valahová. Tehát nagyon sok temetésen, ha járunk búcsúztató alkalmon, akkor az emberek azt hallják, hogy vagy már a mennyországban van, azt ritkábban halljuk, hogy a pokolba megy valaki, mert általában mindenki a mennyországba jut. Ez is még el szokott embereket gondolkodni, hogy hogy lehet, hogy mindenki a mennyországba jut, független attól, hogy hogyan élt. Na most mit mond a Biblia arról, hogy mikor lesz az ítélet? Közvetlen a halál után, vagy pedig később? William Tyndale mondta, az igazat megvalva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a halottak abban a dicsőségben vannak, amelyben Krisztus vagy Isten angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen idegen, mert ha ez így lenne, amit nem hiszek, akkor hiába való lenne a test feltámadásáról prédikálni. Elég logikus, amit mond, nem? Hiszen ha a halottak igaz, hogy test nélkül, de lelki mi voltukban rögtön részesülnek ebben vagy abban, akkor miért szükséges a testnek feltámadása, ha már eljutottak az emberek oda, ahova éppen eljutottak. Mivel azonban hát a hitvallásban, a keresztény hitvallás varja ugye a testnek feltámadását, ezért kérdés ez. Jobb azt mondja, mert tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára, ugye máshol utolsó napot, olvasunk, itt pedig azt mondja, utoljára az én borom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg, vagy így is lehetne folytani, nem ebben a testben látom meg az Istent. Nagyon érdekes, hogy Jobb, aki időszámításunk előtti 20. század környékén élt, egy ószövetségi személy, már a megváltóról beszél. És azt mondja, hogy én hiszek a megváltóban, aki majd meg fog állni a korom felett. És ugye úgy is fogalmazhatott volna, hogy miután én elporladok ott a földben, majd utána köszönöm a megváltót, és nem ebben a testben látom meg az Istent. Még idéztem, Dániel könyvében olvashatjuk, nagyon kifejező. Te pedig Dániel, mondja neki az Isten, menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát utolsó napon, itt pedig úgy olvassuk, hogy a napoknak végén. Tehát egy nyugvásról beszélünk, ugye Dániel is időszámításunk előtti 7. század, ha jól emlékszem, akkor él, és jelenleg Dániel nyugszik, és majd felkel a sorsára a napoknak végén. Pál apostolnak a példája, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják, mit? Az ő megjelenését. Tehát Pál apostol egyértelműen azt mondja, ez az ama nap, amikor az igaz bíró nekem igazság koronáját adja, ez az ő megjelenésekor lesz. Jézus megjelenéséig nyugszanak a halottak a föld korában, akkor történik a feltámadás, és igazán a jutalmazás is, illetve az ítélet kihirdetése. Ez csak olyan érdekességként még az ember teremtésbeli felépítettsége oldaláról. Mózes első könyve úgy beszél az ember teremtéséről, hogy szemben azzal, hogy az Isten mindent szavára teremtett, szólt és meglett, parancsolt és előállt, ahogy a Zsoltár mondja, magának az embernek olyan méltóságot adott már a formáltatásával, hogy a saját kezével, saját ujjaival formálta az embert. És miután megformálta Ádámot, lehelt az ő orrába, lehelt az életnek lehelletét, és így lett az ember élő lélekké. Ugye ez a felépítés, ha ezt megnézzük a héber kifejezésekkel, akkor a test plusz az életnek lehellete egyenlő élő lélekkel, és alatta olvashatjuk azokat a héber megfelelőket, amelyek jelzik az eredeti szentírásban ezeket a fogalmakat. Nagyon jól jegyezzük meg tehát, hogy az élő lélek, ami nem más, mint maga a működő ember, az élő személyiség, ez nefes a Bibliában, míg az élet lehellete az vagy a nösámá, vagy pedig a ruach. Na most nézzük meg, hogy mi történik a halál pillanatában. Azt mondja a Prédikátor könyv, hogy a por földé lenne, mint azelőtt volt, vagyis hát az eltemetett test elporlad a földben, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Ez a lélek, ez mit jelent? Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez az ember személyes lelki világa, ami valamilyen tartományban tovább él. Azonban itt a lélek mögött a ruach szót találhatjuk, ami nem más, nézzünk csak, az az élet lehellete. Tehát igazán nem egy személyes lelki mi voltában létezik tovább az ember teste nélkül, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azt az élet lehelletét, amit Isten adott Ádámnak, ami beindította a vérkeringést és a szív működését, a halál pillanatában ez az éltető erő visszaszáll Istenhez, az ember pedig öntudatlanul várja a feltámadást. Még egy Zsoltár 146-ban olvassuk, ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, aki meg nem menthet. Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ezt is a halállal kapcsolatban fogalmaz, és itt is a léleknél a ruach szót találjuk, ami az Isten éltető lehelletére vonatkozik, vagyis amikor visszaadja a meghalt ember az élet lehelletét az Istennek, akkor aznapon elvesznek az ő tervei. Nincs tovább ember. Hát ennyit szerettem volna mai estén elmondani, megfogalmazni.
4: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Szeretettel köszöntök mindenkit szombatnapi istentiszteletünk alkalmával, és először a gyerekekhez szeretnék szólni, és szeretném, hogyha bátran válaszolnának majd a kérdésekre, mind a hárman. Az összehasonlításról szeretnék kérdezni tőletek, hogy mi a véleményetek arról, amikor ugye kiadnak egy feladatot, vagy valamit megoldotok az életben, és az egyik ember így oldja meg, egy kicsit ügyesebben, a másik az kevésbé ügyesebben. Hogyha ezt valaki összehasonlítja, egy másik ember, aki látja, az vajon jó dolog szerintetek, vagy rossz dolog? Lídia szerint rossz. Igen, igen. Úgy halljuk, hogy rossz dolog. Igen, szerintem is rossz dolog az összehasonlítás. Méghozzá azért, mert most megnézzük egy példából, amúgy is Saul életéről fogok majd beszélni a felnőtteknek, de ugye részesen összefonódik vele Dávid élete is. És Dávid életébe történt egy olyan eset, amit biztos már hallottatok és ismertetek, többször volt szó róla, a Góliátnak a legyőzése. Amikor legyőzte, kiállt a nagy hatalmas ellenséggel szemben, és amikor legyőzte Góliátot, akkor mégis az ellenséges csapatok, a filiszteusok és a héberek összecsaptak egymással, és ugye Saul is ebbe a háborúba harcolt, és Dávid is harcolt. És amikor vége volt a harcnak, akkor nagy öröm volt, mert a filiszteusok győztek mindaddig, amíg haza nem mentek. Mert amikor hazamentek, akkor mi történt? Otthon az asszonyok dicsőítő éneket énekeltek. És mit gondoltok, mit énekeltek? Az egyik csapat azt énekelte, hogy Dávid, vagy Saul legyőzte az ő ezerét, és a másik csapat azt énekelte, hogy Dávid is az ő 10 000-ét. És a 10 000 ugye, az 1000-nél, az hányal több? 10-szer több, ugye? És ezek az asszonyok összehasonlították. Ugye mind a ketten nagyon jót tettek, külön-külön, ahogy megáldotta őket az Isten abba a harcba, és mégis ez az összehasonlítás, mit gondoltok, mit okozott, amikor titeket összehasonlítanak valakivel, mit okoz akkor, amikor azt mondják rátok, hogy abba a dologba ti voltatok az ügyesek, és mit okoz nektek az, amikor azt mondják, hogy ebbe a dologba másik volt az ügyes? Mit okoz az, amikor az első kérdés, hogy amikor azt mondják, hogy ti voltatok az ügyesebbek valaki másnál? Biztos? Annak igen, nagyon igazad van, hogy annak nagyon rossz érzés, akinek azt mondták, hogy ő nem ugyanolyan ügyesen oldotta meg a feladatot, és akinek azt mondták, hogy te vagy az ügyesebb, annak mit okozhat ez?
1: Öröm.
0: Hát, örömet is, de ennél egy kicsit rosszabb dolgot, beképzeltséget, ugye, amikor elbízza magát valaki, hogy ő mennyire ügyes. És gondoljátok el, hogy ez az egész üldözés, Saulba, mert ugye itt őróla mondták azt, hogy ő kevésbé ügyes, azt okozta, hogy ő féltékeny lett Dávidra. És egész életébe üldözte Dávidot. Úgyhogy ezt jól jegyezzétek meg, hogy amikor hasonlításról van szó, egyedül egy hasonlítás a helyes, hogyha kivel hasonlítjuk össze magunkat? Istennel. Így van. Amikor Istennel hasonlítjuk össze magunkat, az azért jó, mert amikor az Isten megmutatja, hogy mi mennyiben vagyunk mások még tőle, akkor bátorítást és erőt is ad, és ő segíteni akar, hogy ugyanolyanok lehessünk, mint ő. Jó? Ezt jól jegyezzétek meg, hogy se ne fogadjátok el, amikor azt mondják, hogy ügyesebbek vagytok másnál, se azt se fogadjátok el, és azzal se foglalkozzatok, hogyha esetleg azt mondják, hogy kevésbé vagytok ügyesek, mert az Isten fog titeket megmérni minden helyzetben. A felnőtteknek pedig Saul életének tragédiájáról szeretnék beszélni, amiben rengeteg bátorítás is van, mert ugye a tragédiával együtt láthatjuk azt, hogy az Isten mennyit harcolt ezért az emberért. Egyrészt, hogy lett Saul király, hogy került oda Izraelnek, a Isten népének az élére. Ugye annak idején Sámuel volt a próféta, és teokrácia volt, ami azt jelenti, hogy az Isten uralkodott a nép felett, és bírák voltak csak. Annak idején Sámuel próféta volt a bíra, aki az ügyes-bajos dolgokat és az eldöntendő dolgokat ő kérdezte meg az Istentől, és az Isten döntött dolgokba. Ez persze a népnek nem tetszett, és királyt akartak. Azt mondták, úgy szeretnének királyt, mint a többi nemzet. És Sámuel próféta ez nagyon kifejezte a nem tetszését, hogy miért kérnek királyt, és akkor azt mondta neki az Isten, hogy ne szomorkodjon, mert azt mondja, nem téged utáltak meg, hanem engem, hogy ne uralkodjon felettük. És belement az Isten, és azt mondta, hogy ha szeretnétek, én erőszakosan nem szeretnék fölöttetek uralkodni, akkor legyen király, de az első három királyt ő választotta, az Isten választotta, és az első Saul király volt. És nézzük meg, hogy milyen szempontok voltak a király vágynál az embereknek a szívében. Nem nagyon nyugtalanította őket, hogy megvannak-e a királyukban azok a magasabb képességek, amelyek egyedül tehetik alkalmassá igazságos és méltányos uralkodásra. Nem olyan valakit kértek, akinek igazán nemes a jelleme, és aki szereti és féli az Istent. Tehát nem ezek voltak az ő szempontjaik. Nem kérték ki Isten tanácsát, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a királynak ahhoz, hogy őket vezetni tudja. Nem Isten útjait keresték, hanem a saját útjukat. Ezért adott az Isten nekik saját kívánságuk szerint való királyt, aki a saját jellemét, a nép saját jellemét tükrözte vissza. És miért engedte meg ezt az Istent? Miért adott nekik egy olyan királyt? Azért, hogy ennek a királynak az uralkodása alatt ők meglássák azt a hibát, hogy mit követtek el, és ebből meg tudjanak térni, hogy nem az Isten vezetését választották. Ezután, persze majd a történelemben saját szíve szerint való királyt is választott az Isten, tudjuk, hogy ez Dávid volt, és hogy mi volt a különbség a jellemükben, azt mondja, nem olyat, akinek hibátlan a jelleme. Ugye azt gondolnánk, ha Isten választ valakit királynak, akkor annak hibátlan a jelleme. Tehát nem olyat, akinek hibátlan a jelleme, hanem olyat, aki ahelyett, hogy magában bízna, Istenre támaszkodik, és elfogadja a lelke vezetését. Olyat, aki ha vétkezett, elfogadja a feddést és a helyreigazítást. Ilyen királyt választott az Isten utána. De nézzük meg, hogy mégis, amikor a szívük, vagyis a kívánságuk szerint való királyt választott az Isten, akkor miért Sault választotta? Valószínű azért, mert ő benne is voltak jó tulajdonságok, méghozzá elég sok jó tulajdonság. Hogyha megnézzük a királyjá választást, ugye Sámuel titokban kente fel királynak Sault, és utána történt meg Mispában, majd amikor összegyűjtötték a népet, és ott az összegyűjtésnél volt az, amikor sorsot vetettek, és akkor először a törzsek, aztán a családfák, és utána jutottak el konkrétan az emberig, és akkor nézzük meg, hogy Saul hogy viselkedett. Tehát nem ott volt, amikor mi tudtuk volna, hogy minket fognak királlyá választani, valószínű, mert helyezkedtünk volna, és vártuk volna, hogy mikor kerül a sor ránk, és ő mégis azt mondja, nagy felelőssége tudatában, ő alázatosan elvonult, és visszavonult titokban. Az Istent kérdezték meg ott a többiek, amikor már tudták, hogy Saul a király, hogy hol van, és azt mondták, hogy a csomagok mögé bújt, mert érezte a kicsinségét. Tehát egy ilyen király. És Sámuel próféta, amikor felkente őt, akkor egy ígéretet adott neki, biztosította, hogy Isten lelke képesíteni fogja a ráváró tisztségekre, és azt mondta, hogy akkor az Úrnak lelke reát fog szállni, és más emberré leszel. Tehát ez volt a biztosítéka, hogy ő majd ezt a népet vezetni tudja. Nézzük meg, hogy mit jelentett ez a Istennek a lelkének a rászállása, hogy milyen dolgokat eredményezett Saulban. Amikor Saul csatlakozott a proféták szolgálatához, Isten lelke nagy változást végzett benne. Az isteni tisztaság és szentség világított be szívének a sötétjébe. Olyannak látta magát, amilyen Isten előtt volt. Látta a szentség szépségét, elhívást kapott, hogy hadat üzenjen a bűnnek és Sátánnak, és éreztették vele, hogy ebben a küzdelemben erejének teljesen Istentől kell származnia. Értelme előtt feltárult a megváltás terve, ami azelőtt homályosnak és bizonytalannak tűnt. Az Úr magas hivatalához bátorsággal és bölcsességgel ruházta fel, megjelentette neki az erő és kegyelem forrását, és megvilágosította értelmét, Istennek kívánalmait és saját kötelességét illetően. Tehát így indult ez a király, és mégis ugye, akik vágytak a királyságra, akik azt akarták, hogy király legyen, mégsem voltak elégedettek, mert azt mondták, hogy ugye mindenkinek volt egy elképzelése, és ugye Saulról tudni kell, hogy a legkisebb törzsből, Benjamin törzséből származott, nem a nagy törzsekből, Júdából vagy Efraimból, és ez megalázó volt. És akkor szépen elkezdtek morogni, és azt mondták, hogy ők bizony nem fogják behódolni ennek a királynak, és mit tett erre Saul? Úgy csinált, mintha meg se hallotta volna. Nem látta alkalmasnak az, hogy ekkor egy ilyen körülmény közepette, ilyen vélemény közepette ő király legyen, hanem hazament, és végezte a dolgát tovább. Nem megsértődött, ezt onnan tudjuk, ami utána történt, amikor megtámadták az ország egyik részét, Jábes Gileádot az ammoniták, és ugye milyen feltételük volt, békefeltételt ajánlottak a gileádbeliek, hogy adófizetői lesznek az ammonitáknak, de hát mivel kegyetlen nép volt, azt mondták, hogy az uralkodásuknak és az ő hatalmuknak maradandó jeleként akkor mennek bele ebbe az egyességbe, ha kiszúrhatják minden embernek az egyik szemét. És ugye ez egy 7 nap gondolkodási időt kértek a gileádbeliek, és követeket küldtek az országba, és amikor meghallotta ezt Saul, nézzük meg, hogy hogyan reagált Sámuel első könyvének a 11. fejezetében, a 7. vers és a 11. 13. versét olvasom. És vett egy pár ökröt, és feldarabolta azokat, és a követektől elküldte Izraelnek minden határára, mondván, aki nem vonul Saul után és Sámuel után, annak ökreivel így cselekszenek, és az Úrnak félelme szállt a népre, és kivonultak mindegy szálig. Másodnapon pedig Saul a népet 3 seregre oszt rá, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és verték Ammont mindaddig, míg a nap felmelegedett, aki pedig megmaradtak, úgy szétszóradtak, hogy 2 sem maradt meg közülük együtt. Akkor a nép mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fog-e rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban azt mondta, senkit se üljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Milyen jellemről árulkodik az, hogy amikor elvetettek, akkor hazamegyek, nem sértődök meg, utána, amikor szükség van rám, akkor visszamegyek, teszem a dolgomat, és ugye amikor ott a talpnyalók megjelentek, hogy ki volt az, aki nem akart téged királynak a nagy győzelem idején, akkor nem vérszomjas és bosszú, és na most, amikor a nép mellém állt, akkor kihasználom és öljük meg, hanem azt mondta, hogy dicsőséget adok az Úrnak. Ezt az Úr hozta ezt a győzelmet, ma ne öljünk meg senkit. Tehát azért láthatjuk, hogy mik voltak benne, amire az Isten építeni akart ezek a tulajdonságok, azzal együtt, hogy ugye nem csak jó tulajdonságai voltak. Amikor elhívták a trónra, Saulnak igen szerény véleménye volt saját képességeiről, és kész volt elfogadni az oktatást. Nem rendelkezett elegendő ismerettel és tapasztalattal súlyos jellemhibái voltak, azzal együtt, amiket felsoroltunk, hogy milyen jó jellem tulajdonságai. De az Úr a szent lelket adományozta neki vezetőül és segítőül, és olyan körülményeket engedett meg az életében, amelyek között kifejleszthette volna az Izrael uralkodójától megkövetelt képességeket. Tehát a próbáink meg a körülmények azok minek adnak lehetőséget? Hogy ki tudja fejleszteni bennünk az Isten azt, amire szánt bennünket. Ha alázatos marad, állandóan az Isten bölcsességét, tanácsát keresve, akkor képessé vált volna magas tisztségéből fakadó kötelességeinek eredményes és becsületes ellátására. Az isteni kegyelem befolyása alatt minden jó tulajdonsága megerősödött volna, míg a rossz hajlamok elvesztek volna. Tehát Isten lelkének a kegyelme alatt, ha megalázzuk magunkat, akkor a jó tulajdonságaink megerősödnek, a rosszak pedig elhalványulnak. Ezt a munkát szándékozik elvégezni az Úr mindenkiért, aki neki szenteli magát. Sokan vannak, akiket művében magas tisztségre hívott el, mert lelkük alázatos és tanulni vágyó. Megmutatja majd jellemhibáikat, és mindazoknak, akik segítségét kérik, erőt is ad a hibáik legyőzésére. Tehát amikor valaki alázatos és a hibáival találkozik, akkor ezt a munkát érzékelheti magában, amit az Isten szeretne elvégezni. És nézzük, hogy bár elhivatása idején alázatos és szerény volt, a siker elbizakodottá tette. Ugye azt szokták mondani, hogy a völgyben könnyű egy kis fának megállni, de amikor a dombtetőre ültetünk egy fát, ott hamar kitépi a szél. Már uralkodása legelső győzelme fellobbantotta szívében a büszkeséget, ami a legnagyobb veszélyt jelentette számára, amikor a jábesgiliádiak megszabadításában küzdött. A nép dicsőítette királyát, elfelejtve, hogy ő csupán eszköz volt, akin keresztül Isten működött, és bár Saul először Istennek tulajdonította a dicsőséget, később mégis magát kezdte magasztalni, szem elől veszítette Istentől való függőségét, és szívében eltávozott az Úrtól. Készen állt az út a gileádi elbizakodottság és szentségtörés bűnéhez. Hát látjuk a népnek, ahogy az előbb a gyerekeknek is mondtam, hogy a dicsőítésnek, az összehasonlításnak milyen veszélyei vannak. Először úgy látta Saul, hogy az Isten szerzett dicsőséget, és amikor a nép elkezdte dicsőíteni, akkor hajlamos volt elhinni, hogy ezt ő tette meg. És ez volt az ő gyengéje. Eljött Saul nagy megpróbáltatásának a napja, most kellett megmutatnia, hogy igazából bízik-e Istenben, és vár-e arra a parancsra, amit olyan valaki, akire Isten nehéz helyzetekben is rábízza népe vezetését, vagy ingadozó és méltatlan a rajta nyugvó szent felelősségre. Ráirányítja egy csüggedt katonai figyelmét arra a valakire, aki az erő és a szabadítás. Tehát, hogy hogy viselkedik valaki egy nehéz helyzetben. Ezt nézzük meg, és Sámuel első könyvéből, most a 13. fejezetből olvasom el, a 3-tól a 14. versig, hogy mi történt itt. És Jonatán, aki a fia volt Saulnak, egy igazi hívő ember, Jonatán megverte a filiszteusok előőrsét, mely Gileádban volt, és meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a trombitát az egész országban, mondván, hallják meg a zsidók. És meghallotta egész Izrael, hogy azt mondták, megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált az Izrael a filiszteusok előtt, a nép pedig egybegyűlt Saul mellé Gilgálba. Összegyűlének a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen, 30 000 szekér és 6 000 lovas, a nép pedig olyan sok, mint a tengerpartján lévő föveny, és feljöttek és tábort ütöttek Mikmásnál, Bét-Aventől keletre. Mikor pedig Izrael fiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzött a nép barlangokba, a bokrok és a kősziklák közé, a sziklahasadékokba és a vermekbe. És a zsidók közül némelyek által mentek a Jordánon, Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, mely vele volt, rettegett. És várakozott 7 napig a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és égő áldozatot tett. És amikor elvégezte az égő áldozatot, ímé megérkezett Sámuel, és Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időben, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásnak, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vevék azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, mert nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatját, amelyet parancsolt neked. Most pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a királyságot Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg az Úr parancsolatát, amit parancsolt néked. Tehát nézzük meg, hogy milyen próbát kapott. Mi is, amikor várakoznunk kell valamire. Ugye Sámuel proféta előre kijelentette, tudta, hogy amikor ez a helyzet alakul majd ki, akkor neki várnia kell 7 napig, és akkor majd jön Sámuel, és meg fogja mondani, hogy mit fognak cselekedni, és akkor mutatják be az áldozatot. Ugye Saul napról napra anélkül várakozott, hogy a népet bátorította volna, és hogy határozott erőfeszítést tett volna arra, hogy a Isten iránti bizalmat építse bennük. Ugye ez mekkora hiba volt? Látjuk, hogy elszélett mellőle a nép, elbújtak, és már csak egy kis nép volt mellette. És mit gondolunk, miben látta a hibát? Ez nagyon fontos. Saul egyre türelmetlenül várta Saulnak az érkezését, és a seregben uralkodó zűrzavart, kétségbeesést és szökéseket a próféta távollétének tulajdonította. Ugye tudnunk kell, hogy az Isten késleltette a prófétát. Tehát nem hanyagságból késett, ez a próbának a része volt. És megvizsgálta, mit látott, vagy mire figyelt Saul. Nézte, hagyta magát, hogy elkeseredjen a körülmények között, hagyta, hogy az emberei elkeseredjenek, és amikor mindezt tette, akkor kiben látta a hibát? A prófétában. Mert ő nem ért oda. Saul nem tudta tovább tűrtöztetni a nyugtalanságát és az idegességét, és mivel úgy érezte, hogy tenni kell valamit a népfélelmének eloszlatására, ezért elhatározta, hogy Isten tiszteletet hív össze, hogy majd ezt fogja bátorítani a népet. És úgy megparancsolta, hogy hozzák ide az égő áldozatra szánt bárányokat, és akkor bemutatja ő az áldozatot. Ugye tudjuk, hogy nem szabadott akárkinek bemutatni áldozatot, csak felszentelt embereknek. És ő nemhogy csak nem volt felszentelt, hanem úgy, ahogy volt, katonai öltözetben, fegyverrel az oldalán, páncélba odaállt, és bemutatta ezt az áldozatot az Istennek. És akkor ahogy készen lett az áldozata, megjelent Sámuel próféta. És amikor elmondta neki, hogy mit tett, akkor mire hivatkozott? Azért nem. Egyrészt a nép elszélet, összegyűltek az ellensége ellenem, és én bátorságot vettem. Tehát amit elszalasztott, az helyett más csinál. Hányszor vagyunk így mi az életben, akár a hívő életben is, hogy az Isten ad nekünk feladatokat egy próba helyzetben, és nem azokat a feladatokat végezzük el, amit nekünk kellene, hanem amikor már kicsúszik a lábunk alól a talaj, akkor oda kapunk más feladatokhoz, amihez semmi jogunk nincsen, és azokat a dolgokat kezdjük tenni, engedetlenül úgy, amit Saul is tette. Az Úr prófétája által kijelentette, hogy ekkor fogja majd kinyilatkoztatni, hogy mit kell tenni Izraelnek ebben a válságos helyzetben. Ha Saul eleget tett volna a feltételeknek, amellyel az isteni ígéret adatot, az Úr csodálatos szabadulást szerzett volna Izrael számára. Azáltal a kevés ember által, aki megmaradt még. De Saul annyira meg volt elégedve önmagával és a tettével, hogy úgy ment Sámuel elé, mint aki dicséretet és nem feddést érdemel. Ugye azt mondta, hogy bátorságot vettem, ugye a körülményekre hivatkozott, és nem tudtam más csinálni. Ez volt a jogos, bátorságot vettem. És mit mondott erre Sámuel? Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Most ezzel bebizonyítottad, hogy nem vagy alkalmas rá, mert nem úgy viselkedtél. Sohasem tudhatjuk, hogy milyen nagy dolgok forognak kockán, amikor Isten próbára tesz bennünket. Gondoljuk-e, hogy egy próba az ennyire eldöntheti a jövő sorsunkat, hogy mi lesz velünk, hogy egy helyzetben hogy állunk meg. És ugye még nem is csak az volt a probléma, hogy hibázott, hanem az, hogy még elvetemülten másra hivatkozott, és nem látta be a bűnét. Saul kihívta Isten rosszallását, mégsem volt hajlandó szívét megalázva bűnbánatot tartani. Az igazi Istenfélelem hiányát a vallás formáiban tanúsított buzgalommal próbálta pótolni. Tehát amikor a engedetlenség hiányzik, akkor milyen gyakran nyúlunk oda azokhoz, hogy a vallás külső formaságait tesszük, és azzal próbáljuk magunkat is megnyugtatni, és utána úgy oda menni, hogy mi elégedettek vagyunk magunkkal az Isten elé. Ugye a vakmerő áldozatbemutatás miatt az Isten nem engedhette meg, hogy ennek a csatának a dicsőségét, ugye azt nem akarta, hogy a filiszteusok győzzenek ezért fölöttük, de mégsem engedhette meg, hogy Saul győzzön ebbe tűzésbe, hanem Jonatán, az ő fia, aki egy igazi hívő ember volt, egyetlen fegyverhordozójával úgy döntött, amit itt olvashatunk is majd, 1 Sámuel 14. 6. versében. És mondta Jonatán a szolgájának, aki az ő fegyverét hordozá, gyer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előéréséhez, talán tenni fog az Úr értünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok, vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást. Tehát ilyen hitük volt. Ketten átmentek a filiszteusokhoz, és elkezdtek harcolni. És amikor meghallották Saulék azt, hogy már folyik a harc, és látták, hogy menekülnek a filiszteusok, akkor ők is csatlakoztak a csatához, amikor már folyt. Tulajdonképpen az Isten mutatta, hogy velük van, és hogy a győzelemhez vezető út már nyitva volt. De Saul kitalált valamit, és tett egy esküt. A 24. versben olvashatjuk, utána meg a 27-et olvasom. És Izrael népe igen elepett vala azon a napon, mert Saul esküvel kényszerítette a népet mondván. Átkozott az, aki kenyeret eszik estig, míg bosszút állok ellenségeimen, azért az egész nép semmit nem evett. Jonatán azonban nem hallotta, hogy az atya megeskedte a népet, és kinyújta a vesző végét, ami a kezében van, és bemártotta azt a lépesmézbe, és kezét szájához vivé, és felvidulának az ő szemei. Ugye Jonatán nem hallott, hogy milyen esztelen dolgot talált ki a király, hogy egy harcban nem ehetnek, hanem ott bőjtölni kellett. Ugye ennek meg is volt a következménye, ahogy letelt a nap, olyan bűnbe esett az egész nép, ugye tudjuk, hogy tilos volt megenni a vért a hússal együtt, de annyira éhesek és kimerültek voltak, hogy nekiestek a véres húsnak. Utána ezt okozta, de ez még nem is minden, hanem ugye Saul nem tarthatott igényt a győzelemnek a dicsőségére, akkor mit talált ki? Hogy akkor azt remélte, hogy majd azzal szerzi meg magának a megbecsülést, meg csodálatot, hogy ő hűséges marad ehhez a esküjéhez. Akkor is ragaszkodik hozzá, amikor ugye a fia nem tudott róla, és tudatlanul evett, akkor is ragaszkodik hozzá, hogyha ez a fia életébe fog kerülni. Tehát egy ilyen győzelem után, amit nem általa hozott meg az Isten, hanem pont Jonatánon keresztül, képes lett volna megtenni azt, hogy Jonatánt, aki nem tudott róla, megölje. A nép ellenállt, és persze nem engedte meg. De mégis nézzük meg, hogy azt mondja, Gilgálban kevéssel ezelőtt Saul vette a bátorságot, hogy Isten parancsa ellenére papi szolgálatot végezzen. Amikor Sámuel megfette, makacsul igazolta magát. Most, amikor saját parancsát szegték meg, bár a parancs értelmetlen volt, és nem is szándékosan hágták át, a király és apa a saját fiát is halálra ítélte volna. Ugye, halálra ítélte, csak nem engedte. A nép nem engedte, a nép felháborodott. Ugye milyen érdekes az, hogy így viselkedik valaki. Nem tűnt neki fel azt, hogy az Istennek a sokkal komolyabb parancsát ő áthágja, és ezzel szemben egy ilyen buta semmiséget, amit ő kitalált, ezt így meg kell büntetni. És nézzük ezt a beteg viselkedés, hogy miért alakult ki benne. Azt mondja, hogy nem tudta elviselni, hogy fiát a nép, és Isten is többre tartotta nálánál. Tehát hova jutott el? Hogy a fiára féltékeny volt. Vetélytársat látott benne a saját fiában. Mert a dicsőségvágy idáig juttatja az embert, és utána nem folytatta a harcot a filiszteusok ellen, hanem azt mondja, hogy lehangoltan és elégedetlenül hazament. Na mégis a törvényszerűség Ellen White-tól. Azok, akik elsők a saját bűneiknek mentegetésében és igazolásában, gyakran a legszigorúbban ítélnek meg és kárhoztatnak másokat. Ezt a mondatot még egyszer felolvasom, ez kemény. Azok, akik elsők a saját bűneik mentegetésében és igazolásában, gyakran a legszigorúbban ítélnek meg és kárhoztatnak másokat. Saulhoz hasonlóan sokan kihívják Isten nem tetszését, elutasítják a tanácsot és megvetik a feddést. Még akkor is vonakodnak magukban keresni a hibát, amikor már meggyőződtek róla, hogy Isten nincs velük. Büszke, dicsekvő lelkületet ápolnak, miközben keményen megítélnek, vagy súlyosan megfeddenek másokat, akik jobbak náluk. Jó lenne, ha az ilyen önjelölt bírák elgondolkodnának Jézus szavain, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Azok, akik maguk felmagasztalását keresik,
1: gyakran olyan helyzetbe kerülnek, ahol fény derül igazi jellemükre. Ugye milyen könnyen hajlik az ember arra, még Biblia olvasás közben is, hányszor van az, hogy olvassuk a Bibliát, és nem a saját bűneinket látjuk, nem magunkra értelmezzük. Azt mondja, még akkor is vonakodnak magukban keresni a hibát, amikor már meggyőződtek róla, hogy az Isten nincs velük. Tehát amikor tudjuk, hogy nincs igazunk, még akkor is hajlamosak vagyunk inkább másban keresni, és nem szembesülni önmagunkkal. Tehát a Saulnak a legnagyobb bűne az ez volt. Az Úr viszont egy másik lehetőséget is adott neki. Nem is egyet sokat, de ez a másik nagy lehetőség az az volt, hogy itt megmutathatta, hogy mennyire feltétlen a hite az Istenben, és hogy a parancsolata iránt mennyire engedelmes. Az Amálekiták kiirtásának a története ez, amit 5. Mózesnél, amikor a nép kivonult Egyiptomból, és akkor történt ez az eset, és most Saul lett volna az az ember, akinek feladata, hogy ezt az ítéletet végrehajtsa. 5 Mózes, 25-ös fejezet. És a 25-ös fejezetnek a 17-től 19. vers, hogy megértsük azt, hogy miért kellett kiírtani egy népet. Megemlékezzél arról, amit Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek. Hogy reáttámadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul voltak, mind magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent. Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te körös körül lévő ellenségeitől, azon a földön, amelyen az Úr, a te Istened ad neked örökségül, hogy bírjad azt, töröld el Amálek emlékezetét az ég alól, el ne felejtsd. Tehát ez egy kegyetlen nép volt, és annak ellenére, ugye Isten nem rögtön hajtotta akkor végre az ítéletet rajtuk, hanem kaptak 400 évet eddig az időpontig, de sajnos ez a kegyelem ez nem jó irányba ment, hanem még inkább megkeményedtek ezek az emberek. Miközben tudjuk, hogy az Isten nem gyönyörködik abban, hogyha ha ítéletet kell végrehajtani, sőt a Biblia azt mondja, hogy szokatlan Isten számára a büntetés. Azzal együtt mégis, hogyha egy nép ennyire elvetemült és megkeményedett, akkor mégis ki kell, hogy írtsa másoknak a védelmében, hogy mások megmaradhassanak, hogy ne tegyenek mindent tönkre. Az ítélet végrehajtásnak ezek a harcai, azok mindig azzal jártak, hogy a dicsőség az nem azért a harcos népé volt, aki a harcot vívta, hanem az Istené. Mert ez ítélet végrehajtás volt. Nem szabadott semmilyen zsákmányt szerezni, és ezt el is mondták Saulnak, hogy ezek ilyen feltétellel történnek, hogy mindenkit ki kell írtani, embert, állatot, mert ez egy megítélt nép volt, és semmi zsákmányhoz nem nyúlhattak hozzá. Nézzük, hogy ennek ellenére Saul hogy viselkedett. Ez a győzelem volt a legfényesebb, azt mondja, amit hogy a Saul valaha is aratott, és ez lángra lobbantotta a büszkeségét, amely számára a legnagyobb veszedelem volt. Saul számára ez volt a végső próba. Hogy az előzőnél se tudta, hogy ott a királysága forog kockán, ez sem tudta, hogy a végső próba volt az életében. Isten akaratának vakmerő semmi bevétele azt mutatta, hogy eltökélten egyeduralkodóként akar uralkodni, hogy az isteni hatalom nem bízhat benne, mint az Úr helyettesében. Ezen gondolkoztam, hogy egyeduralkodóként akar uralkodni. Mi a mi hívő életünkben hányszor akarunk egyed uralkodók lenni idézőjelbe, és hányszor nem engedjük, hogy az Isten uralkodjon a mi életünkben. 1 Sámuel 15. fejezetéből felolvasnám ezt a történetet. 1 Sámuel 15, 9-től 26, ez egy kicsit hosszabb. 9-től 26, csak hogy értsük, hogy mi történt itt. Saul és a nép azonban megkímélte, ugye a harcban, megkímélte Agágot, ugye ez a megítélt népnek a királya volt, és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát, a bárányokat és mindazokat, ami nem volt jó, nem akarták azokat elpusztítani, hanem amit megvetett, vagy ami jó volt, azokat hagyták meg, bocsánat, és nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólt az Úr Sámuelnek mondván, Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodott, és kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. Egész éjszaka imádkozott érte, hogy az Isten változtassa meg ezt az ítéletet Saullal szemben, hogy ne legyen hozzá ilyen igazságos az Isten. De ugye ezt nem változtathatta meg. És korán felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és hírül adta Sámuelnek, ezt mondván, Saul Kármelbe ment, és ímé emlékoszlopot állított magának, azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgába. És amint Sámuel Saulhoz érkezik, mondta néki Saul, áldott vagy te az Úrtól, és én végrehajtám az Úrnak parancsolatját. Sámuel azonban mondta, micsoda az a júbégetés, amely füleimbe hat, és az az ökörbőgés, melyet hallok. És mondta Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és az ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek, a többit pedig elpusztítottuk. Akkor mondja Sámuel Saulnak, engedd meg, hogy megmondjam néked, amit az Úr mondott nékem ezéjjel. Ő pedig mondta néki, beszélj. Mondta azért Sámuel, nem de kicsiny voltál a te magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izrael felett, és elküldött az Úr téged az úton, és azt mondta, menj el, és pusztítsd el az amálekitákat, kik vétkeztek, és hadakozzál ellenük, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért estél néki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? És felelt Saul Sámuelnek, én bizonyára hallgattam az Úrnak szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából és a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek a javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgában. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szótfogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Akkor mondd a Saul Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet. De mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Most azért bocsáss meg az én vétkemet, és tér vissza velem, hogy könyörögjek az Úrnak. Sámuel pedig mondta Saulnak, nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael felett. Ugye milyen szomorú történet ezt végigolvasni, hogy igazolja magát valaki. És azon gondolkoztam, hogy mit jelent ez, hogy valaki ennyire megáltalkodik az önigazolásban, hogy mennyire nem látja már a bűnét, hogy mennyire bűn az, és hogy miért gondolja, hogy neki nincs szüksége arra, hogy ő megtérjen. És tulajdonképpen ezzel azt jelenti ki valaki, hogy Krisztusnak az áldozatára nincs semmi szüksége, mert ő úgy jó, ahogy van. És amit tett, annak mindig van oka. És ő nem hibázott. Nem a bűnbánat, hanem a büntetéstől való félelem kényszerítette Izrael királyát Sámuel kérlelésére, most azért bocsáss meg nékem az én vétkemet, és tér vissza velem. Vajon miért kérhette, hogy Sámuel visszatérjen vele? Ugye neki nagyon fontos volt mindig, hogy vele legyen egy hívő ember. Ugye aki érzi magáról, hogy nem elég hívő, nincs olyan kapcsolatban az Istennel, az mindig próbál maga mellé gyűjteni hívő embert, hogy abba tudjon kapaszkodni. És azt mondta, Saul, ha igazán bánta volna bűnét, akkor nyilvánosan beismerte volna, de legnagyobb gondja tekintélyének és a nép iránta való hűségének a megóvása volt. Azért igényelte Sámuel jelenlétét, hogy tekintélyével erősítse a nemzetére gyakorolt befolyást. Sault jobban nyugtalanította a Sámueltől való elszakadás, mint az Isten rosszallása. Tudta, hogy a nép jobban bízik a prófétában, mint ő benne. Tehát érdekes, hogyha megnézzük, hogy jobban bántotta az, hogy Sámuel elmegy onnan, mint az, hogy megtudta azt, hogy az Istennek nem tetszik az, amit tesz, és hogy elhagyja. És gondolkozzunk, hogy mi, amikor teszünk valamit, akkor mi szokott jobban bántani? Hogy az emberek elhagynak bennünket, amikor kiderül, hogy milyenek vagyunk, vagy az bánt bennünket, hogy az Isten hogy tekint ránk, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy elszakadunk tőle. Bármilyen tettre határozzuk is el magunkat, nem azt kell kérdeznünk, hogy nem származik-e kárunk belőle, hanem hogy megfelele Isten akaratának. Ugye ő mindig ezt mérlegelte, hogy ebből károm származik, vagy előnyöm származik. Ugye itt ők megkímélték azt a állatcsordát, meg nem csak az állatcsordát, hanem Saul miért hozta el a királyt. Ez régen szokás volt, hogy az ő dicsőségének a kifejezése legyen, hogy a leigázott népnek a királyát elvitték haza. Ugye az még belátta, hogy elhozta, bár bűnnek nem látta be, csak azt mondta, hogy az Úrnak akaratát cselekeztem, azt elhoztam. De viszont már az állatokra mit mondott? Hogy azt már a nép hozta el. Méghozzá miért? Azért, Istenem, hogy majd neked áldozunk belőle, hát örülj neki. Hoztunk neked áldozatot. Igaz, hogy te nem ezt kérted, de mi jót akarunk tenni, nem akarod elfogadni? Tehát ez a csavaros gondolkodás, ami bennünk is ott van, hogy az Isten kér tőlünk valamit, mi nem azt csináljuk, de hát örüljön neki az Isten, mert viszont csinálunk egyáltalán valamit. Szóval bűnbánat, hit és engedelmes szív nélkül az áldozatok értéktelenek voltak. Amikor Saul Isten parancsát nyíltan áthágva áldozatot akart bemutatni az Isten által elpusztításra rendelt javakból, nyílt megvetést tanúsított az isteni tekintély iránt. Hányan járnak hasonló utakat, miközben megtagadták az Úr elvárásai iránti hitet és engedelmességet, kitartóan gyakorolják Isten előtt a vallás külső formáit. Lelke nem válaszol az ilyen szolgálatokra, mindegy, hogy mennyire buzgók a vallási ceremóniák megtartásában, az Úr nem fogadhatja el őket, ha eközben kitartanak bármely parancsolata szándékos áthágásában. Tehát bármilyen Isten tiszteletet tehetünk mi, hozhatunk áldozatot, munkálkodhatunk, hogyha viszont tudatos bűnünk van, és ezzel nem akarunk szakítani, akkor az Isten ezt nem fogadhatja el. Bármennyire is elégedettek vagyunk bármilyen szolgálatunkkal. Azok, akik Isten uralma alatt lázadnak, és az ős hitehagyóval lépnek szövetségre, ő veti le a hatalmát és ravasságát, hogy fogjul elcse az érzékeket, és félrevezesse az értelmet. Mindent hamis fényben tüntet fel. Azok, akik őszüleinkhez hasonlóan megbabonázó bűvéletének befolyása alá kerülnek, csak a törvényszegés által elnyerhető előnyöket látják maguk előtt. Tehát hogy fordítja át a gondolkodásunkat a sátán, hogy láttatja az, hogy amit csinálni fogunk, annak az eredménye az előnyt fog hozni nekünk. És mennyire tompítja el az érzékeinket, félrevezeti az értelmünket, hogy ne lássuk bűnnek azt, ami valójában bűn. Sátán megtévesztő hatalmának nincs fényesebb bizonyítéka annál, hogy az általa vezetettek közül sokan azzal láthatják magukat, hogy Isten szolgálatában állnak. Ez a legnagyobb tévedés. Mert ugye innen nincs menekülés. Ez a langyos állapot, amikor azt gondoljuk, hogy Istennek szolgálunk, és közben a saját útjainkat követjük. Saul nagy buzgóságról tett bizonságot a báványimádás és varázslás kiirtásában. Ugye amikor a szolgálatát kezdte, akkor az volt, hogy az összes jövendőmondót, az összes báványimádást kiirtott az egész országból. Talán egy vagy kettő maradt meg, aki el tudott bujdokolni. Mégis az isteni parancs iránti engedetlenségében ugyanaz az Istennel ellentétes lelkület vezette, és éppen úgy sátán uralta őt, mint azok, akik varázslással foglalkoztak, és amikor megfették, makacsággal tetézte lázadását. Akkor sem bántotta volna meg jobban Isten lelkét, ha nyíltan csatlakozik a báványimádókhoz. Tehát miért mondta neki Sámuel próféta, amikor megfette, hogy ez rosszabb az engedetlenségnél, vagy az engedetlenség annál, mint akik varázsolnak, akik jövendőt mondanak. Mert azt rossznak tartotta, azokat kiirtotta annak idején. De azt, amit ő csinált, azt nem tartotta ugyanilyen rossznak az Isten szemébe. És azért próbálta, hogy ez ugyanúgy látja az Isten, amit most te csinálsz, És ennél jobban nem tudtad volna azzal sem megsérteni, ha te is varázsló lettél volna. Odaálltál volna közéjük, mert te is engedetlen voltál. És te tudtad, hogy én mit várok tőled. Sokan Saulhoz hasonlóan engednek a kísértéseknek, míg végül vakká válnak a bűn igazi jellegével szemben. Azzal áltatják magukat, hogy valamilyen jó cél lebegett a szemük előtt, és nem tettek rosszat, amikor eltértek az Úr rendelkezéseitől. Ilyenkor a kegyelem lelkével ellenkeznek, míg végül már nem hallják többé a hangját, és ott hagyatnak kiszolgáltatva a maguk választotta ösvényen. Ugye, hogyha a kegyelem lelkére nem hallgatunk, akkor a magunk választotta ösvényen hagyatunk egyedül. Amikor Saul az Isten szent lelke által küldött feddést megvetette, és kitartott makacs önigazolásában, az egyetlen eszközt utasította el, amely által Isten megszabadíthatta volna önmagától. Szándékosan szakadt el Istentől. Nem kaphatott isteni segítséget vagy vezetést mindaddig, amíg bűnét beismerve vissza nem tér az Úrhoz. Tehát amikor mi is szándékosan tudjuk és érezzük, hogy egy úton nem szabadna tovább menni, bár ugye ezt látjuk, hogy mennyire megvakít a sátán, és nem látjuk bűnnek. Már nem is sorolta a bűnök közé, ott már nem is mentegetőzött, hogy a királyt elhozta. Az már fel se tűnt neki. Az állatok még feltűntek. Tehát vakká teszi, de mégis, amikor nem hallgat az Isten szent lelkére valaki, akkor olyan, mint hogy a szándékosan elszakadna az Istentől. Mint amíg a nép is az elején mondta, hogy, és Isten mondta, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem. Engem nem akarnak szolgálni. És nézzük meg, hogy milyen állapotba került ettől Saul, mert ugye ezt nem szoktuk végig gondolni. Azért is nagyon tanulságos az élete, hogyha mi nekünk nincs szükségünk az Istenre, akkor milyen hatalomba kerülünk, kinek a hatalmába, és az mit tud az életünkkel kezdeni. Amikor Saul király megértette, hogy Isten elvetette őt, és amikor átérezte Sámuel feddő szavainak súlyát, szíve keserű lázadással és kétségbeeséssel telt meg. Ugye ez is, ugye itt az volt, hogy még beismerhette volna a bűnét, és még visszatérhetett volna az Istenhez. Ehelyett mit csinált? Lázadt, és kétségbe esett. Nem igazi bűnbánat hajtotta meg a király büszke fejét. Nem volt világos fogalma bűnének visszataszító voltáról, és nem szánta rá magát, hogy életét átreformálja, hanem Isten vélt igazságtalanságán töprengett, hogy őt és utódait Izrael trónjától megfosztotta. Min kezdett el gondolkozni? Amikor mindenkit kezdünk vádolni, a végén kit kezdünk majd vádolni? Az Isten is igazságtalan, nem jól látja a helyzetemet. Állandóan azzal volt elfoglalva, hogy a családjára hozott romlást megakadályozza, és úgy érezte, hogy ellenségei legyőzésében tanúsított vitézségének ellensúlyoznia kellett volna engedetlenségének a bűnét. Tehát nem fogadta el a szelíden a Isten fenyítését, hanem gőgje kétségbeesésbe csapott át, még végül már az őrület hatálán állt. Ugye, ez körülbelül ugyanaz, amit Káin tett. Gondoljuk el, hogy ő azt mondta, hogy én győztem a seregekkel, ott voltam, vitéz voltam. Istenem, én ezt tudom neked adni. Igaz, hogy az Isten nem azt kérte, mint Káinnál is. És amikor nem fogadja el az Isten ezt az áldozatot, amit én tudok neki adni, akkor elkezdek lázadni az Isten ellen. És ugye, ami a következménye volt, nem csak az Isten ellen kezdett lázadni, hanem az ellen is, akinek a szolgálatát viszont elfogadta az Isten. És az pedig Dávid volt, aki Dávidot választotta utána az Isten, aki a szíve szerint való király volt. És ugye, hogy kerültek kapcsolatba, amikor ilyen őrjöngései voltak, meg ilyen nagyon rossz lelkiállapotban volt már Saul, akkor odahívták Dávidot, aki hárfázott, és ezek a hárfa játékok nyugtatták meg, ugye tudjuk a zenének, az igazi jó zenének a jó hatását, és ideig, óráig megnyugodott ettől az őrjöngő király. És Góliát legyőzése után Saul folyamatosan maga mellett tartotta Dávidot. Dávidot fontos feladatokkal bízták meg, mégis megőrizte szerénységét, és megnyerte mind a nép, mind a királyi család szeretetét. És elment Dávid mindenüvé, ahova Saul küldte, és magát eszesen viselte, és Saul a harcosok fölé tette. Dávid okos és hűséges volt, és nyilvánvaló volt, hogy az Isten áldása kíséri. Saulban néha tudatosult, hogy ő maga alkalmatlan az országnak a kormányzására, és érezte, hogy nagyobb biztonságban lenne a királyság, ha lenne mellette valaki, akit az Úr vezet. Saul azt is remélte, hogy Dávid közelsége neki magának is védelmet nyújt, mivel az Úr szerette és oltalmazta Dávidot, jelenléte védelmet jelenthetett Saul számára, amikor a háborúba vonultak. Tehát nézzük meg, hogy hogyan megváltozott a jelleme. Érezte, Sámuel által kijelentette az Isten, hogy az ő királysága már nem elfogadható. Érezte is, hogy alkalmatlan a vezetésre. Ugye amikor a legelején volt az, hogy emberek mondták neki, hogy ők nem fogadják el királynak, akkor hazament. Itt, amikor az Isten azt mondta, hogy én már nem tudlak elfogadni, és ő is érezte, akkor nem ment haza. Akkor már a dicsőség többet jelentett neki, és nem adta fel. És a másik nagy tévedése az volt, hogy azt gondolta, hogy ha maga mellett tart hívő embert, ahogy előtte is említettem, akkor az elég lesz neki ez a védelem. Amit majd Dávidot védi, akkor majd őt is védi. De hát az egyikünk hite, az nem lehet átruházni a másiknak a hitére. És ugye egy ideig ez jó volt így, de ahogy szokott lenni, Saul nem sokáig maradt Dávidhoz barátságos, hanem elkezdte őt üldözni. És amikor Saul és Dávid visszatért a filiszteusok elleni ütközetből, amit már mondtam is a gyerekeknek ezt az összehasonlítást, hogy összehasonlították, hogy ki hogy győzött, akkor Saul feltette a kérdést, hogy még neki.

gondolatait, minden, amit tett, a dicséret és a önfelmagasztalás szeretetének jegyeit viselte magán. Számára az igazság és az igazságtalanság mércéje a nép tetszésének alacsonyabb rendű mércéje volt. Senki sincs biztonságban, aki az embereknek akar tetszeni, és először nem Isten jóváhagyását keresi. Saul arra törekedett, hogy az emberek szemében első legyen. Az elismerés szeretete. Nem ismerős ez számunkra? Melyikünk az, akiben ez nincs meg? Ha csak a morzsája és a kiinduló lépés, hogy azt mondja, az egész cselekedeteit és a gondolatait áthatotta az, hogy amit csinál, azzal kiváltson magából, vagyis a környezetéből dicséretet. Ezért tette a dolgait, hogy a többiek mit szólnak hozzá. Ez érdekelte. Ugye a farizeusokról is a Bibliában azt olvasjuk, hogy minden cselekedetüket azért cselekedték, hogy lássák őket az emberek. Hát és azt mondják, hogy könnyebb jónak látszani, mint jónak lenni. Ugye? Ha már nem tudunk jók lenni, akkor elég, hogyha fenntartjuk a látszatot. És Saul ezzel megelégedett. Saul miközben királyként uralkodott, azt nem tanulta meg, hogy önmagán és a érzelmein is uralkodni kell, és engedte, hogy az érzelmei annyira uralják a döntéseit, amelyek végül szenvedélyes dühkitöréseikig fokozódtak. Ugye? Amikor átadjuk magunkat a sátánnak, akkor nem gondoljuk, hogy ez olyan szintig fajul majd. Olyan dűrohamok jöttek rá, hogy kész volt bárkit megölni, aki az akaratával ellenkezett. Tehát teljesen elborult az elméje. Ebből az őröngésből és a csüggedés állapotába süllyedt, megvetette önmagát, és lelkiismerete furdalások gyötörték. Tehát milyen az, amikor elveszti valaki a türelmét, őrjöng, meg tudna ölni mindenkit, és amikor látja magát kívülről, akkor egy csüggedésbe kerül, és megveti önmagát, lelkiismerete furdalások gyötörték, nem tartja magát semmire. Ezt a kínzó, váltakozó, szörnyű állapotot élte át Saul. Szerette Dávid a hárfázását hallgatni, mert ilyenkor a gonosz lélek úgy tűnt, hogy eltávozik tőle. De ugye itt is, amikor már Dávid a hárfáján játszott, akkor megkísérelte azt, amikor így mégis visszajött ez a gonoszság, hogy felé dobta a dárdáját, és inkább csak az Isten tudta megvédeni Dávidot, hogy ne halljon meg. És ugye Dávid sértetlenül sikerült elmenekülni, de hát ugye a bizalma az már nem volt olyan, mint a régi a Saullal kapcsolatban. A király meg akart szabadulni vetélytársa jelenlétéről, ezért elbocsájtotta őt magától, és ezredesévé tette. De az egész Izrael és Júda szerette Dávidot. Tehát mit kellett látni? Hogy aki ellen ő küzd, azt mindenki szereti. Mert az Isten vele van. A nép hamar észrevette, hogy a Dávid lesz az alkalmas személy. Amilyen döntéseket hoz, amilyen ítéleteket hoz, amilyen dolgokat kér, azok megfontoltságról és bölcsességről tanúskodnak, ami az Isten gyermekeinek a gondolkodását kíséri. És egyre inkább azt mondták, hogy viszont Dávid ítéletei megbízhatatlanok, és helytelenek a döntései. Tehát a nép is hangolódott Dávid felé, és valószínűleg Saul is érezte. Bár Saul mindig résen volt, hogy alkalmat találjon Dávid elpusztítására, mégis félt tőle, mert nyilvánvaló volt, hogy az Úr van vele. Dávid tiszta jelleme felébresztette a király haragját, mert úgy érezte, hogy Dávid puszta jelenléte és feddés számára, és jellemükben mutatkozó ellentét még inkább kitűnik. Az irítség tette Sault olyan nyomorultá és sodorta veszélybe trónja alatt valóit. Milyen tömérdek bajt okoz világunkban ez a gonosz jellemvonás. Tehát amikor látjuk, hogy valaki igaz, és az Urat követi, akkor nem a bűnbánatig jut el sok ember, és nem az, hogy tényleg magában keresse a hibát, hanem elkezdi olyan szinten üldözni irítséggel a másikat, hogy tönkreteszi ezt a másik embert, tönkreteszi a saját királyságát, a környezetét, és önmagát is. Az irítség a büszkeségből nő ki, és ha dédelgetik a szívben, gyűlölethez vezet, és végül bosszúálláshoz és gyilkossághoz. Sátán a saját jellemét mutatta ki, amikor felébresztette Saul dühét az ellen, aki soha nem ártott neki. Tehát Dávidról nem lehetett elmondani, hogy bármivel is ártott volna neki. Az volt a hibája, hogy jó volt. Azzal szemben, hogy Saul pedig nem. És ugye a miért

0: a büszkeségből nő ki. Ugye valakinek dicsőséget kell adni. Vagy az Istennek ad valaki dicsőséget, és látja, hogy az Úr végzi a dolgokat az életében, és mindig az van a szem előtt, hogy mit tehetnék, hogy az Isten dicsőítsen meg, a másik embernek, meg az ellentétének, meg mindig az van a szívében, hogy magamat, hogy dicsőíthetem meg. És az a kettő között nem, nincs átmenet. Tehát ha nincs bennünk az, hogy az Isten dicsőségét keressük, akkor sajnos még a saját dicsőségünket keressük, és ez nagyon kis dolgokba is lemérhető. Olyan kis dolgokba is, amikor láthattuk, hogy próbálta bebizonyítani, hogy még a saját fia is, aki nagyon jó volt, arról is azt mondta, hogy hibázott, amikor evett a mézből. De mekkorát hibázott hozzá képest? Mégis őt meg akarta ölni. Tehát ilyen pici dolgokba is le lehet azt mérni, hogy mennyire büszke önmagára, és mennyire próbálja bebizonyítani azt. Hát ez a ki a nagyobb kérdés tulajdonképpen. A király árgus szemekkel figyelte Dávidot, remélve, hogy valami helytelenséget és meggondolatlanságot talál cselekedeteiben, ami kifogás lehet kegyvesztésére. Úgy érezte, nem nyughat, amíg meg nem ölheti a fiatalembert. És nézzük meg, hogy úgy, hogy közben gaztette, a nemzet előtt igazolást nyerjen. Ez még mélyebb. Nem volt elég az, hogy ő félre akarta tenni, kegyvesztetté akarta tenni, esetleg megsemmisíteni akarta, hanem azt akarta elérni, hogy mindez jónak tűnjön. Tehát a másik embert úgy lenyomni, hogy amit én csinálok, az bebizonyítsam, hogy az nagyon jó. És ugye két eset van, amikor viszont megláthatjuk, hogy küzdött érte az Isten. Tehát Dávid mennyire próbálta. Egy igazi hívő ember az megpróbálja bebizonyítani a másiknak, hogy ő szereti őt. Hogy annak ellenére, hogy a másik üldözi, ő benne szeretet van, és megmenteni vágyás. Egy barlangban, amikor Sámuel, ugye sokáig üldözte, nagyon sokáig üldözte Saul Dávidot, és amikor egy barlangba, egy ilyen üldözés folyamán bement Saul, akkor ott volt Dávid a seregével. És ugye, mit mondtak az emberei? Hogy itt az az alkalom, amit ígért is, mert ugye ígéret is volt a Biblia, vagyis az Istentől, hogy ímé kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél vele, amint néked tetszik. Felkelt azért Dávid, és elmetszette Saul ruhájának a szélét. Tehát mire hivatkoztak az emberei? Hogy az Isten ígéretet adott, hogy most ez egy helyzet, és most megölheted őt. Itt az ellenséged, a kezedbe adta. És mire figyel Dávid? A Szentléleknek a szelíd hangja azt mondta, hogy ne bántsd őt. Ott voltak az emberei, mellette ő rájuk is hallgathatott volna, a saját bosszúvágyára is, hogyha az lett volna, de nem ezekre hallgatott, hanem a Szentlélekre hallgatott, és nem ölte meg, hanem a ruhájának a szélét levágta, és amikor már elment, kiment a Saul a barlangból, akkor oda kiáltott neki, hogy itt van a ruhád széle a kezemben, látod, megölhettelek volna. De mégsem tettem, mert te az Úr felkentje vagy, tisztellek és szeretlek téged, és nem akarok neked rosszat. Most próbálom bebizonyítani, hogy én neked nem akarok rosszat. És nézzük, hogy mit váltott ki ez Saulból. Amíg Saul Dávid szavait hallgatta, megszégyenült, és nem tehetett más, mint hogy elismerte igazságukat. Lélekben mélyen megindult, amikor rádöbbent, hogy teljesen hatalmában volt annak az embernek, aki az életére tört. Dávid ártatlansága tudatában állt előtte. Saul enyhült szívvel kérdezte, a te szavadé ez, fiam Dávid, és felkiáltott Saul és sírt. Azután azt mondta Dávidnak, te igazságosabb vagy én nálam, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, vagy elbocsátja őt békén az úton, annak okáért fizessen az Úr neked jóval, amit ma velem cselekedtél. És akkor a szövetséget kötöttek, és így megbánva a bűnét, hazament, belátva, hogy mit akart vele tenni. De ugye ez nem tartott sokáig, ez nem volt tartós. Miért is? Azt mondja, az ellenségeskedés, amelyet azok táplálnak Isten szolgái iránt, akik engednek Sátán hatalmának, néha békülékenység és megbecsülés váltja fel. Tehát amikor ilyen belátásra jut, akkor látja, hogy micsoda jó ember az, akit ő üldöz. De a változás nem mindig bizonyul tartósnak. Amikor a gonosz gondolkodású emberek arra adják magukat, hogy rossz dolgokat tegyenek és mondjanak az Úr szolgái ellen, néha mélyen áthatja őket a meggyőződés, hogy hibáztak. Az Úr lelke küzd velük, és ők megalázzák szívüket Isten előtt, és azok előtt is, akinek jó hatását megpróbálták tönkretenni. Így lehetőségük van arra, hogy megváltoztassák viselkedésüket. De amikor újra ajtót nyitnak a gonosz sugalmazásainak, a régi kételyek felelevenednek, az ellenségeskedés felébred, és visszatérnek ugyanahoz a magatartáshoz, amit korábban megbántak, és egy időre abba hagytak. Ismét gonosz dolgokat mondanak, elkeseredetten vádolva és kárhoztatva ugyanazokat, akiknek töredelmes bűnvallomást tettek. Sátán az ilyen lelkeket sokkal hatásosabban tudja használni a kitérő után, mert nagyobb világosság ellen vétkeztek. Tehát amikor egyszer beláttuk, hogy az a másik jobb, és mit művelek, és újból helyet adok ennek a lelkemben, akkor sokkal gonoszabb leszek mással szemben, mint ami eddig voltam. Ugye nem csak egy ízben próbálta meggyőzni Dávid, hanem egy másik alkalomban is, amikor a táborában volt, Saul a táborával egy éjszaka aludt, és Dávid lement egyik szolgájával, és a szolgája ugye mély álmot bocsájtott az Isten rájuk, aludtak, nem vették észre őket, és mellette volt a dárdája, és a korsó, és a szolgája ott is ott volt, és felajánlotta neki, hogy egyszer, engedd meg, egyszer, hagyj, átütöm őt a dárdával, nem fog fájni neki, nem fog szenvedni, csak engedd meg, én megteszem, nem te fogod megtenni, és azt mondta, nem. Majd eljön az idő, vagy majd a háborúban fog elveszni, vagy majd vége lesz az életének, én nem szeretném. Én nem szeretném, hogy, hogy igaz, hogy ellenségem, de az én kezem által az Úr felkentje ne halljon meg. És amikor ez is elvitték a korsót és a dárdát, és amikor megint csak távol voltak a seregtől, akkor oda kiáltott Dávid, ugye itt azért nagyot hibázott, amikor Ábnert jó megsértette, egy férfi vagy, te Ábner, hogy nem őrizted az uradat. Ennek lett is majd következménye, de ez egy más kérdés. De amikor Saul itt megint meglátta, hogy milyen jó akarója és milyen szerető szolgálja neki Dávid, akkor még mélyebb benyomást tett Saul lelkére az, hogy Dávid már második esetben tartotta tiszteletben az uralkodója életét, és hibájának még alázatosabb beismerésére késztette, megdöbbentette, és legyőzte a nemes lelkűségnek ez a megnyilvánulása. Tehát ilyen mélységig, azért taglalom ezt, hogy lássuk azt, hogy ennyire meg tud döbbenteni, és ennyire magunkba tudunk szállni, és utána mégis vissza tudunk térni a bűneinkhez. Hogy mennyire fontos, hogy résen kell lenni, és nem lehet ezekbe kapaszkodni, hogy valamikor beláttam, hanem folyamatosan ott kell maradni. És utána ugye Dávid hosszú üldözésébe belefáradtan 10-15 évig üldözhette nagyjából Saul őt, és az ellenséghez menekült a filiszteusokhoz, ahol persze nem szabad, hogy ez külön történet, ebben most nem mennék bele. De ugye Sámuel meghalt közben a próféta, a másik, akire támaszkodott eddig Dávid, az Isten emberei nem voltak Saul mellett. És a filiszteusok ismét összegyűltek egy háborúra, és nagy haderő vonult fel, és hogy érezhette magát Saul? Elhagyva az Istentől, elhagyva azoktól az emberektől, akik ott voltak mellette, és a biztonságot nyújtották, megfélemlék, és az ő szíve nagyon megrémült. És ugye Saul megtudta, hogy Dávid és az emberei most a filiszteusokkal vannak. Ugye most az ő táborukban vannak, és azt gondolta, ugye mit gondol, aki üldöz 10-15 évig egy embert, hogy valószínűleg ki fogja használni azt, hogy ő most ellene támad, és most, hogy vége lesz. Saját most jött rá arra, hogy kétségbe esett, hogy saját oktalan féltékenysége sarkalta arra, hogy elpusztítsa Isten választottját, ami nagy veszedelembe sodorta a nemzetet, amíg Dávid üldözésével volt elfoglalva, elhanyagolta a királyságnak a védelmét. Teljesen arra összpontosított, mert Sátán arra ösztökélte, hogy minden energiáját Dávid üldözésére és az elpusztítására használja fel. Tehát mi is, amikor, mert ugye nem csak így lehet üldözni valakit, hanem ugye mondtuk, hogy ami a mai világunkban általában a lelki üldözés, a lelki gyötrés az, ami leginkább szokott működni. És nézzük meg, hogy amikor rájött, hogy mit tett, hogy kiszolgáltatta a népét, kiszolgáltatta a körülötte lévőket, és az összes energiáját erre az üldözésre, erre a szörnyű dologra áldozta oda. Tehát mi is a környezetünket, ha ilyen van az életünkben, hogy vetélytársunk van, és azzal próbálunk harcolni, akkor magunkat is, és a körülöttünk lévő rábízottakat, azokat, akikért munkálkodhatunk, ezeket mind veszélybe sodorjuk, és ott hagyjuk a bajban. Milyen gyakran követi az ősellenség ugyanezt a taktikát, szóval valamely megszenteletlen szívben munkálkodva, irítséget és viszályt támaszt a gyülekezetben, és azután Isten népének megosztottságát kihasználva a vele szövetkezőket elpusztításukra szítja fel. Ugye? Mert közben a filiszteusok megjöttek, és megtámadták az országot. És nézzük meg, hogy amikor már nem volt más, ugye kérte az Istent, azt mondta, hogy megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt neki sem álomlátás, sem az úrim, ugye, ami dönteni lehetett, sem pedig a proféták által. Mit tudott tenni? Tehát nem volt ott egy tanácsos, nem tudta, hogy mit tegyen, és kétségbe volt esve. Elvárhatta-e Istentől, hogy még válaszoljon neki? Isten van, hogy valakinek nem válaszol? Ebben az esetben már van. Itt már nem válaszolt neki. Azt mondja, ő miután a bűneivel elűzte az Isten kegyelmének a lelkét, nem kaphatott volna választ. Így álom vagy a Urimnak a folytán. Saul nem alázattal és bűnbánattal fordult az Istenhez. Nem a bűnbocsánat és az Istennel való megbékélést kereste, hanem az ellenségeitől való szabadulást. Saját makacs lázadása szakította el Istentől. Csak bűnbánat és beismerés által lehetett volna visszatérni, de a büszke uralkodó félelmében és kétségbeesésében elhatározta, hogy más forrásból keres. Tehát itt még lehetősége lett volna, még végig lehetősége lett volna, csak ugye az indíték, mi volt itt is az indíték? Nem a bűnbocsánat és az Istennel való megbékélést kereste, hanem az ellenségtől való szabadulást. Tehát nem akart az Istennel kapcsolatot, mert tudta, hogy akkor el kell engedni az ő dolgait. Akkor be kell látnia a bűneit, és akkor szabadult volna meg. Hova ment? Akiket kiirtott, a jósnőkből egy megmaradt Endorban, és oda elment. És mi történt ott, amikor megjövendölték, hogy mi fog vele történni? Ugye Sátán itt is bizonyíték, hogy Sátán nagyon jól ismeri a bűneinket. De addig, amíg benne vagyunk, és éppen elkövetjük, addig nem figyelmeztet rá. Viszont amikor már ilyen kétségbeesés állapotában vagyunk, akkor mit tett? Akkor figyelmeztette, de nem megmentő szándékkal, azt mondja, a kétségbeesésbe hajszolta, elé tárt a bűne nagyságát, és a bocsánatnak a reménytelenségét. És ez segítette ahhoz, hogy az isteni forrástól elszakadva már nem tudta bátorítani a népét, és a filiszteusok ellen, amikor elmentek harcolni, akkor kint a csatamezőn azt kellett látnia, hogy a ország népe elveszik, mindegyiket leöldökölik, három fiát megölték, ő megsérült, harcolni nem tudott, elmenekülni nem tudott, és mit döntött? Hogy saját magát öli meg, a saját kardjába dőlt bele. Tehát ez azt hiszem, hogy a júdási életnél szörnyűbb ezt így végignézni, annak ellenére, hogy hányszor próbálta az Úr visszahozni erről az útról. Ezt szeretném, hogyha ezen gondolkoznánk sokat, és segítene a Jóisten, hogy meglátnánk ezeket a jellegzetes pontokat az életünkben, amikor nekünk ott vannak, és tudnánk visszafordulni erről az útról. Jóisten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Jó atyánk, lesújtotta nálunk előtted ezt az élettörténetet látva, és látva, hogy milyen sok ponton sokszor egyezik a mi életünkkel. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Adj nekünk világos látást arra, hogy kinek az útján járunk, kinek a cselekedeteit tesszük. Könyörgünk, jó Istenünk, segíts, hogy ne fedjük el a dolgainkat a vallásos dolgokkal, ne elégedjünk meg azzal, hogyha mások jónak látnak bennünket, mert jól tudjuk takargatni a mi bűneinket. Jó Istenünk, segíts, hogy mi eljussunk arra, hogy igazán a te szemeddel tudjuk látni magunkat, és a mi életünket, a mi életutunkat. Könyörülj rajtunk, Istenünk, vágyunk a te jelenlétedbe,
1: szabadíts meg minket a bűnünktől, a bűnünknek az igazolásaitól. Adj nekünk igazi bűnbánatot, látva az, hogy te a kereszten meghoztad az áldozatot azért, hogy nekünk tiszta lehessen a szemünk, és hogy tudjunk és merjünk hozzád fordulni. Istenünk, szabadíts meg önmagunktól, és segíts, hogy melletted ebbe a békességbe tudjunk élni, amit Dávid életében is láttunk. Téged szeretnénk szolgálni. Segíts, hogy bármit is elkövetünk, tudjunk érte nyílt szívvel bocsánatot kérni, jó Istenünk, és ne a körülményekben másba lássuk a hibát, hanem minden próbánkba azt keressük, Istenünk, hogy te mit akarsz velünk. Köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy a mi életünket te vezérled. Szabadíts meg minket Jézus nevében. Amen.
2: Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nézem, hogy hol vannak gyermekek, úgy elbújva valahol a sorok között, de itt elő is látok egyet. Egy bibliai igét szeretném, gyerekek, ha megtanulnák, ugye ez a szokásunk, hogy először a gyerekekhez szólunk röviden. Ez a bibliai ige a 33. Zsoltárban található, és így hangzik: az Úr szemmel tartja az őt félőket. Ugye érdekes kifejezés ez, hogy szemmel tart. Ugye amikor egy kisgyerek még úgy csetlik, botlik, még nem elég értelmes, nem tud eléggé vigyázni magára, akkor sokszor ugye a szülő ott van körülötte, végzi a dolgát, de azért szemmel tartja. És azt mondja ez a Biblia, az ige, hogy az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. És ez azért nekünk nagy bátorítás, hogy előfordulhat, hogy az ember elfeledkezik egy pillanatra Istenről, de akik bíznak az Istenben, azokról ő nem veszi le a szemét. És erről sokszor meggyőződünk. Én most néztem, hogy körülbelül, hogy inkább egy kicsit nagyobb gyerekek vannak többen, és olyan történetet szeretnék elmondani, ami talán a ti figyelmeteket is megragadja, hogy van az, hogy a Jóisten szemmel tart. Ez évekkel ezelőtt történt, hogy mentem Kaposvárra bibliaórát tartani. Hát Budapesttől Kaposvár egy kicsit arrébb van, és nem egyedül mentem, hanem jött velem egy kolléganőm, és az ő édesanyja is, meg az én édesanyám is akkor ugye még élt, ez jó pár évvel ezelőtt volt. És ugye két idős asszony is volt velünk, öten voltunk az autóba, plusz a gyülekezetből egy férfi, aki hát az autót vezette. És amíg a Biblia órát tartottam Kaposvárot, az alatt leesett a hó. Körülbelül ilyen decemberi idő volt, és jó nagy, friss, puha hó esett. És hát elég veszélyes volt az út hazafelé, emlékszem Bonnya pusztánál, ott Somogyba, ott már ugye az autó útszéltől útszélig kacsázott egy sort, míg egyenesbe jött, és aztán nagyon óvatosan jöttünk. Így mire odaértünk a Budakeszi út felől, ahol Budapesten be lehet a Budakeszi út felől menni, addigra éjjel 1 óra volt. És akkor most is még ott alig van valami épület, de akkoriban jóformán semmi, mezők jobbról-balról, és addigra már a hóesés elállt, viszont nagyon kemény fagy volt. És ahogy ott akartunk rámenni a Budakeszi bekötő útra, elkezdett az autó úgy zörögni, mint egy rossz szekér. És hát egy nagyon gyakorlott, hivatásos sofőr vezette az autót, és hát nem tudott hova lenni, azt mondta, én mindig így mondta, hogy ő az uzáját is ismeri az autójának, ő maga szereli, és képtelen volt rájönni, hogy mi a probléma. És de egyszerűen nem indult az autó, zörgött, és nem indult. És hát ott éppen elkezdtünk tanakodni, hogy hát ez most egy nagyon lehetetlen helyzet, nem mobiltelefonos világ volt még akkor, hogy az ember küld egy jó barátnak egy mobiltelefon, gyere, ments ki a bajból. És hát ott voltunk éjjel 1 órakor, és hát mi fiatalok, hát semmi gond, ugye, de 2 idős asszony, hát ezt kiszámítottuk, hogy ez fizikai lehetetlenség, hogy ők azon a körülbelül 5 kilométernyi úton ott begyalogoljanak ebbe a nagy hóba, amit még nem is takarítottak, akkor ráadásul ugye Budakeszin ilyen meredek emelkedő, ugye ha még azt is hozzáadjuk a Zugligetig, ahol én akkor laktam, hát ez az elképzelhetetlen, hogy ezt ők meg tudják tenni. Ugyanakkor viszont hát itt maradni, ez megfagyás reggelig. Úgyhogy egy rettentő tanástalan helyzet volt, és ahogy itt éppen azon töprengtünk, hogy mit lehet itt most csinálni, akkor szemből jött egy zsiguli, még arra is emlékszem, hogy 1500-as zsiguli volt, és a vezető megállt, és azt kérdezte, hogy hát mi bajunk van. És bemutatta neki a sofőrünk, hogy hát egyszerűen nem tudja megfejteni, hallgassa meg, zörög, és nem indul. És hiába nézi akármit, és akkor hát azt kérdezte ez a férfi, hogy van-e horog nálunk, horog az autónkon, és mondta, hogy hát ő megfordul és bevontat minket. Mondta, 2 ember üljön át az autójába, úgy könnyebb vontatni. Én voltam az egyik. Egy csend volt, nem beszélgettünk, ő csak szépen vitt minket, és mikor odaértünk, aki hát Budapesten tudja, hogy a gyülekezetünk ott hol van Zugligetben, odaértünk az Árnyas úti bejáróhoz,
Hát akkor mondtuk ennek a férfinek, hát nagyon kedves, hogy így kisegített minket, de most már egy percig ne fáradjon tovább. Ezt a kis utat be a házig, ezt még az idős asszonyok is meg tudják tenni, és hát tovább oda jött abba a takarítatlan nagy hóba, ebbe a zsákutcába ne jöjjön be. Akkor így mi kiszálltunk, ő viszont a sofőrünket, aki Pesten lakott, vontatta tovább. És a Buda gyöngyénél megállt, az úgy egy kicsit lejjebb van a Budakeszi úton, és mondta neki, hogy na most szálljon ki és nézze meg az autóját. És megpróbálta indítani az autóját, és az autó semmi zajt nem adott, normálisan indult, az égvilágon semmi baja nem volt. Hát nem tudott hova lenni, ámult a mi sofőrünk, és kérdezte ettől a férfitől, mivel tartozik. Azt mondta, semmivel. De a legkülönösebb az volt, hogy nem csak, hogy nem fogadott el semmit, hanem nem fordult vissza, ahova jött ki éjjel egy órakor, azon akkor teljesen járatlan úton, hanem ő is ment valahova befelé, a város felé. Szóval teljesen úgy tűnt, hogy kimondottan miattunk jött oda éjjel egy órakor is mondhatott be. Hát bizony megfordult a fejünkben, hogy nem az Isten angyala volt-e ember alakban. Másnap a testvérünk, aki az autót vezette, szétszette az autóját, ahogy csak lehetett, és semmi magyarázatot nem talált arra, ami ott éjjel egy órakor történt. Végül olyasmire gondoltunk, hogy talán az a bizonyos ős ellenség akart nekünk valami bajt csinálni egy Biblia óra után, de a Jóisten szemmel tart, és ez a titokzatos segítség érkezett, és mi minden baj nélkül éjszaka hazaértünk. Hát kedves gyerekek, mindig gondoljatok ti is erre, hogy ha nem csak, hogy így mondjam, hogy elhadarjuk az imádságot, mert tudom, erre gyerekek hajlamosak, megtanítják szülők, nagyszülők, és akkor csak egy ilyen, bele se gondol, hogy mit mond, csak gyorsan mondja, hogy Jézusunk őriz meg, vigyázz ránk, de ha ezt nem ilyen hadarva mondjuk, hanem teljes szívből, és tényleg a Jóisten kegyelméből bízunk, akkor ti is biztosak lehettek abban, hogy a Jóisten mindenkor szemmel tart. És ez egy olyan gyönyörű kifejezés, nem? Hogy nem vesz ki az élet küzdelméből, de szemmel tart, és a szükség idején ott van, hogy segítsen és megmentsen minket. Most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Olvassuk Lukács evangélium a 11. fejezetéből. Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom a 9. verstől a 13-ig. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből a 9-től a 13. versig. Én is mondom néktek, mondta Jézus. Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik apa pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat vajon a hal helyett, kígyót ad-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Jézus a kenyeret kérő barátnak a példázatát fejezte be ezekkel a summázó szavakkal, és látjátok, itt a kenyér hasonlat még az összefoglalásban is megjelenik, hogy hát melyik apa az közületek, ha a fia kenyeret kér, megcsúfolná őt, és valami más adna helyette, és végül így fejezi be, hogy mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Gondolom ebből világos, hogy Jézus mihez is hasonlítja a szent lelket? Kenyérhez. Ezzel azt mondja, hogy a szent lélekre nekünk olyan szükségünk van a lelki növekedésünkhöz, mint ahogyan a fizikai életünk fenntartásához alapélelem a kenyér. És nekem az a tapasztalatom, hogy ez a hasonlat nem eléggé világos számunkra, vagy nem eléggé jegyeztük meg, vagy figyeltünk fel rá,
Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia mit hasonlít egyébként kenyérhez, ami olyan létszükséglet a hit életünk számára. Ugye Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. És aki az ő életével, tanításával úgy táplálkozik, mint a kenyérrel, az örök életre készül fel. De aztán tudjuk, hogy Jézus még mást is hasonlított kenyérhez, amikor azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És megkérdezem, ez a második kenyér hasonlat összefügg az előzővel? Miért mondta Jézus, hogy az ige is olyan, mint a kenyér? Mert Jézus így mutatott rá az írásokra, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát Krisztussal, mint az élet kenyerével nem lehet másképpen táplálkozni, csak az ő igéjén keresztül. Mert sok minden hangzik Jézusról, de a hiteles Jézus kép, a Jézus hiteles tanítása az egyedül a Szentírásból ismerhető meg. Tehát ha mi átvitt értelemben Jézussal, mint az élet kenyerével táplálkozni akarunk, akkor közvetlenül, személyesen, állandóan kell forgatnunk, tanulmányoznunk, olvasnunk a Bibliákat. Ez nélkülözhetetlen a lelki növekedésünkhöz. De ezek mellett hajlamosak vagyunk elfeledkezni, nem is így mondhatom a harmadik dologról, hanem így mondhatom arról a harmadik valakiről, akiről Jézus szintén azt mondta, hogy olyan szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyérre. És ez pedig a Szentlélek jelenléte, állandó jelenléte és munkálkodása az életünkben. És Jézus olyan egyszerűen mondja, hogy szívesebben adja nekünk a Jóisten, mindazoknak, akik kérik tőle, mint a földi szülők adnak kenyeret és jó ajándékokat az ő gyermekeiknek. De ha ez így van, akkor ott van a kérdés, hogy mi miért nem kérjük sokkal rendszeresebben, sokkal komolyabban, sokkal inkább értelemmel, meggyőződéssel szent lelket a Jóistentől. Hát gondolom, senkinek nem nagyon nehéz úgy gondolatban egy pillanatra visszapillantani az előző hétre, és belegondolni, hogy az imádságaiban mi mindent kértünk a Jóistentől. Én is tudnék sok, amiben biztos vagyok, kértünk oltalmat, kértünk esetleg betegségben való minimum enyhülést vagy gyógyulást, kértünk családtagjainkhoz segítséget, az ő szabadulásukat, és anyagi gondjainkat, és ki tudja, mi mindent vittünk a Jóisten elé, de most mindenki gondoljon arra, hogy az elmúlt, csak az elmúlt héten, vagy egy kicsit tágabb időszakban, úgy tudatosan, teljes szívből, meggyőződésből kértünk-e a Jóistentől szent lelket. Hogy az ő szent lelke jelen legyen az életünkben, és munkálkodjék a mi szívünkben. De olyan fontos az a kis megjegyzés, akit kérnek tőle. Mert a Jóisten ilyen ajándékot, olyan egészen természetfeletti isteni ajándékot ad kérés nélkül. De tudjuk, hogy mikor betegeket kell találkozott Jézus, súlyos betegekkel. Olyan kézenfekvő volt, hogy mikor már mennek oda hozzá, mit akarnak. Azért mégis megkérdezte tőlük, akarsz meggyógyulni? És csak a kifejezett kérésükre cselekedte ezt. És ugyanígy van a Szentlélek jelenlétével és munkálkodásával is, hogy automatikusan soha nem kapjuk meg. Mert ha Isten, hogy így mondjam, anélkül adná nekünk, nem becsülnék meg, és csak a bűneinket szaporítanák. Ezért a Jóisten azoknak adja, akik kérik, akik meggyőződéssel, belső komolyan vétellel kérik tőle. Csak azok nyerhetik el. És akkor tegyük fel azt a kérdést, vajon miért nem világosodott meg ez nekünk? Vajon még a másik két kenyér, még csak tudjuk, hogy Krisztus a hit életünk középpontja, és még azért ezt azért tudjuk, hogy Krisztus életpéldájára, személyére, tanításra nagy szükségünk van. Még azt is tudjuk, hogy az ígére is szükségünk van. Azért hadd tegyem hozzá, itt azért lehetnek komoly hiányosságok. Eszembe jut egyszer, voltam egy nagyon komoly hívő nazarénusoknak a csoportjában is, és ott valahol erről beszéltem, hogy az ige, mint kenyér, és nagyon örültem, mikor egy fiatal ember a végén azt mondta, hogy engem is nagyon elgondolkoztatott valami.
azt mondta, hogy nagyon szeretek könyveket olvasni, és még inkább hallgatni. Autómban, konyhában, mindenütt kazetták vannak, de úgy saját magam olvasni a Bibliát, és úgy saját magam kutatni a Bibliában, azt mondja, hát ez nagyobb, több szellemi, lelki energiát igényel, és azt mondja, ez úgy háttérbe szorult. És azt mondja, most megértettem, hogy szép dolog, jó dolog, ezután is fogok kazettákat hallgatni, meg könyve, Biblia magyarázó könyveket olvasni, de megértettem, hogy semmi sem helyettesíti a közvetlen Biblia olvasást, hogy folyamatosan mindig olvasson az ember valamit a Bibliából, egy bibliai könyvet elejétől végéig, hogy alkalmat adjunk a Jóistennek, hogy szóljon hozzánk, hogy nyitogassa a gondolkozásunkat, és belénk ültesse, mint a magot, amiben élet van. Mert minden fontos, a tanítóknak is van szerepük, a tanító könyveknek, a tanító igen magyarázatoknak, de semmi sem helyettesítheti az acélos búzát, tehát magát, annak a Bibliának az igéit. Gondolom mások is úgy vannak vele, hogy sokszor elgondolkodunk, hogy egyetlen bibliai ige hihetetlen, hogy mit tartalmaz. Egyszerűen helyettesíthetetlenek a kifejezései, a tömör mondani valója, és ezeknek úgy bele kell ültetődni a szívünkbe, a gondolatainkba. És viszont ami azt illeti, hogy a Szentlélek is kenyér, ez valahogy úgy elsikad, és tudatosan szent lelket nagyon, nagyon ritkán kérünk valójában. És mi lehet ennek a magyarázata? Próbáltam töprengni ezen, és az első gondolatom az volt, hogy sajnos lehet, hogy ez arról tanúskodik, hogy még mindig ott tartunk, hogy a cselekedeteinkből akarunk üdvözülni. Úgy gondoljuk, hogy elég, hogyha mi igyekszünk. Pedig Jézus oly világosan mondta, hogy ahogyan fizikailag nem tudjuk a termetünket egy araszttal megnövelni, a lelki növekedésünkben sem tudunk semmilyen előrehaladást tenni a Szentlélek bennünk munkálkodása által. És az elég ijesztő, hogyha megrekedtünk azon a szinten, amit a Római Levél 7. fejezete így mond, ugye Pál apostol is ezen ijedt meg, mikor ezt realizálta, hogy hát igen, addig eljutottam, hogy elmémmel az Istennek szolgálok, de gyakorlatban a cselekedeteimmel mégsem. Itt van valami hasadás, van valami ellentét. És ezen változtatni csak akkor lehetséges, hogyha az Isten lelken lakik folyamatosan, lakik a szívünkben, és munkálkodik bennünk. És akkor egy picit térjük ki egy pillanatra arra, hogy miért is olyan létszükség lesz számunkra a Szentlélek. Mit ajándékoz nekünk a Jóisten a Szentlélek által? Eszembe jut Dávidnak az imádsága. Úgy látszik, ezt ő nagyon megértette. Mert amikor bűnbe esett, ugye a súlyos bűnét elkévette, akkor a legnagyobb ijedelmet neki nem az okozta, hogy most megszégyenül, az is szörnyű volt meg hogy ennek milyen következményei lesznek, hanem az 51. Zsoltárban megrögzített imádsága azt mutatja, hogy a legjobban mitől tartott? Így könyörgött Istennek, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. És tudta, hogy mi szükséges ehhez, mert ezt is mondta, tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újítsd meg, mert a te szent lelkedet el ne vedd tőlem, mert tudta, hogy ez a legnagyobb veszteség. Hogyha ő nem tudja a bűneire a bocsánatot elnyerni, és Isten nem tud tiszta szívet teremteni benne, akkor a szent lelk jelenlétét és munkálkodását és állandó vezetését elveszíti. Mert ugye a Szentlélek isteni személy, mint minden isteni személy szent, aki bűnnel együtt nem lakik. Ugye ezt az 5. Zsoltár mondja ki kategórikusan, nem lakhatik te nálad, gonosz, mondja Istenről. Másik helyen azt mondja, tisztábbak szemeid sem, hogy nézhetnéd a gonoszt. Isten semmilyen fokon a bűnnel nem egyezik ki. A Szentlélek pedig valóságos, élő isteni személy. Ugye mindig voltak olyanok, akik spekuláltak a Szentlélek személyéről, és akkor próbáltak ilyen elméleteket felállítani, hogy a Szentlélek nem is különálló személy. A Szentlélek valójában csak egy erő, vagy pedig, hogy csak az atyának és a fiúnak lelke. Én most nem akarok erre a kérdésre kitérni, talán csak egyetlen igét említek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól,
akkor ezt mondta nekik, én kérem az atyát, és más vigasztalót küld néktek. Ha a Szentlélek csak az atyának és a fiúnak lelke lenne, akkor Jézus nem mondhatott volna ilyet, hogy hozzám képest más vigasztalót küld nektek. A Szentlélek különálló isteni személy, és szent isteni személy. És a szent lelket úgy mutatja be nékünk Jézus, ezt mondta a búcsú beszédeiben, hogy ő az igazság lelke. Azt is mondta róla, hogy elvezet titeket minden igazságra. Mindenre megtanít titeket. Eszetekbe juttatja, amiket én tanítottam néktek. Aztán a római levélben viszont Pál apostol úgy szól a Szentlélekről, mint aki a szeretet lelke. Mert azt írja, hogy miután megigazultunk hitáltal, a Jézus Krisztusban való hitáltal, kitöltetik a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ugye milyen tökéletes harmónia van az írásban. Ahányszor Ószövetség Istent jellemzi, akkor mindig úgy mutatja be őt, hogy igazság és kegyelem, igazság és szeretet tökéletes harmóniában van benne. Ugye így mondta, Mózesnek már így mutatkozott be Isten, hogy ő nagy igazságú és nagy irgalmasságú. És az Új Szövetségben olvassuk Krisztusról, mondja ezt a jellemzést János apostol tanítványtársai nevében is, hogy mi láttuk őt, az ige testélet közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ennek megfelelően a Szentlélek az igazság lelke és a szeretet lelke. És ugye mennyire nem szabad ezt a kettőt szembeállítani. Nem mondhatjuk azt, hogy az igazság fontosabb a szeretetnél, de fordítva sem, hogy a szeretet fontosabb az igazságnál. Mert lehetetlen a szent lelket befogadni, mint az igazság lelkét, és visszautasítani, mint a szeretet lelkét. És lehetetlen befogadni, mint a szeretet lelkét, és visszautasítani, mint az igazság lelkét. Ő az Isten lelke. És a Szentírásban olvasunk róla egy még részletesebb leírást, Ézsaiás könyve 11. fejezetében, ugye ez egy messiási jövendőlés, Krisztusról mondja, hogy megnyugodott rajta az Istennek lelke, és akkor részletezi, hogy ez mit jelentett. Ezt mondja, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak, az Úr félelmének és az Úr ismeretének lelke. Ugye csodálatos ez a felsorolás, most csak néhányat hadd említsek belőle, például, hogy tanácsadó Szentlélek. Ugye az életben örökké döntések előtt állunk. És nem is mindig könnyű átlátni, hogy az Isten igazság elvei szerint most mi a leghelyesebb viselkedés, vagy mi a leghelyesebb döntés. Meg lehet becsülni azt, hogy Isten ad nekünk egy isteni tanácsadót, aki láthatatlanul belülről sugalmaz, és adja a tanácsot. Sugalmazza nekem, most így cselekedj, most hallgass, vagy szólj. Hát ez egy felbecsülhetetlen érték, nem? Hogy most a gyakorlatban hogy kell az isteni elvek szerint szólni, vagy megnyilatkozni. Aztán azt mondja, az Úr ismeretének lelke. Milyen nagy dolog az, hogyha a Szentlélek bennünk dolgozik, és nekünk átvilágítja a bibliai igéket, és az Isten ismeretünket hallatlanul magas szintre emeli, hogy megértjük az Istennek a gondolatait, megelevenedik számunkra az Istennek a csodálatos erkölcsi lénye. És azt mondja, az Isten félelmének lelke. Hát milyen különös, a Szentlélek ki tudja munkálni bennünk azt, hogy olyan mély tisztelet és csodálat szülessen a szívünkben Isten iránt. És az ilyen erkölcsi magatartásunk iránta mindig helyes legyen. Hallatlan érték a Szentlélek. És mi azt mondhatjuk, hogy Isten minden ajándéka benne foglaltatik abban, hogyha a szent lelket elnyerhetjük. A Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versében is van egy összegezés, amikor azt írja az apostol, hogy Isten nem félelem lelkét adott nekünk, hanem erő, szeretet és józanság lelkét. És az utóbbi kifejezést még így helyesen fordítani, erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Ugye senkinek nincs kétsége arról, hogy itt a Szentlélekről van szó.
A Szentlélek által erőt kapunk, nem emberi, hanem mennyei isteni szeretetet, tiszta gondolkodást. Ezt munkálja ki bennünk. Erre nevel rá bennünket. Valaki tud jobb összefoglalást arról, hogy melyek a legnagyobb értékek, vagy a legszükségesebb dolgok? Erő. Test is, lelki is. Mikor, melyikre van szükség, vagy mindkettőre van szükség. És valódi isteni szeretet, és tiszta gondolkodás. Hát ezeknél nagyobb szükségünk semmire sincs. És a Szentlélek által mindezeket az ajándékokat elnyerhetjük. És most szeretnék egy kicsit visszakanyarodni oda, hogy miért nem kérjük, mint a legfontosabbat, mint a legértékesebb ajándékot tudatosan, minden nap, főképpen reggel ezt az ajándékot Istentől, amikor előttünk a nap. És ahogy én töprengtem az okokon, én három dologra jöttem rá, és valószínűleg ezek a legfőbb akadályai, vagy okai annak, hogy eddig ezen a téren így lemaradtunk, de remélem, hogy a mai igehirdetés is egy kis ösztönzést, vagy kívánnám, hogy nagyon komoly ösztönzést adjon arra, hogy változtassunk a gyakorlatunkon, és hogy így mondjam, az imádságunkban első helyre kerüljön, hogy mint a legfőbb jót, szent lelket kérünk Istentől. Ezek az okok, amelyeket találtam, a következő. Ugye van egy boldog mondása Jézusnak a hegyi beszéd boldog mondásai között, amely így hangzik: boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. De hajlamosak vagyunk félreérteni ezt a mondást, mert úgy értjük, hogy akik az igazság ismeretét szomjuhozzák. De az újszövetségi görög nyelvben két szó van az igazságra, és az egyik az inkább az elmélet igazságra utal, a másik pedig valakinek az igazsága, a gyakorlati, jellembeli, cselekedetbeli igazsága. És itt az utóbbi szó szerepel. Így lenne helyes fordítani, hogy boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet. A hasonlat azért, a kifejezésmód ugye nagyon beszédes, mert ha valaki éhes, az előbb-utóbb felkutatja, hogy enni tudjon. Aki szomjas, annak inni kell, és nem nyugszik, amíg a szomjúságát nem tudja oltani. És hogyha az igaz életet és az igaz jellemet mi valóban éhezzük és szomjúhozzuk, akkor tudunk szent lelket kérni. Mert megértjük, hogy annélkül nem tudunk előbbre jutni a jellembeli, igaz cselekedetbeli növekedésben. És ha ez nekünk egy olyan erős, felhajtó erő belülről, hogy ezt szinte éhezzük, szinte szomjúhozzuk, mint a legfőbb jót, akkor fogunk kérni szent lelket. Tehát lehet, hogy az az egyik ok, hogy ez a fajta szomjúság valahogy elapadt az életünkben. Sok mindenre vágyunk az Isten ajándékai közül, de megint itt van ez a bizonyos megrekedés azon a szinten, hogy elmémmel az Istennek szolgálok, és hát úgy kompromisszumot kötök, úgy belenyugszom abban, hogy hát ennyi telik tőlem, ennyire jutottam. De a Jóisten nem azt akarja, hogy mi addig jussunk, amennyire tőlünk telik, hanem a Jóisten azt akarja, hogy az ő szent lelke által mi valósággal igaz emberekké, igaz jellemű, igaz cselekedeteket megvalósító emberekké váljunk. Ő ezt a csodát rajtunk meg akarja valósítani, és meg tudja valósítani, hogy a Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Ugye a nagy szél, azt mondja Jézus, hogy amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. És ennek kell ennek a erősebbnek lenni ebben a vágyban, hogy hát ez nem elég, hogy ismerem a mestert, nem elég az, hogy egy-két dologban követem őt. Ugye valamikor azt olvassuk Herodes Antipászról is, akinek pedig nagyon csúnya vége lett, hogy örömest hallgatta az Isten ígét, és sok dologban követte, de nem minden dologban. És ahhoz, hogy minek bennünk éhségnek és szomjúságnak kell lennünk, hogy mi olyan tökéletessé legyünk, mint a mi mesterünk, és minden dologban kövessük őt, nem csak bizonyos dolgokban. Aztán egy másik ok, amin gondolkoztam, hogy ez lehet az oka, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy szent lelket nem lehet csak úgy, hogy így mondjam, közvetlenül kérni, hanem a szent lelket csak Krisztustól lehet kapni. Mégpedig mindig a hit általi megigazulás, a bűnbocsánat elnyerése nyomán. Rájövünk, hogy miért.
Mert az előbb mondtuk, hogy a Szentlélek szent isteni személy, aki bűnnel együtt nem lakik. Tehát csak a bűnrendezés nyomán és a bűnbocsánat szeretete által megtisztított szívbe költözik. Másképpen nem. Ugye emlékeztetek egy jelenetre Jézus életéből, felment a jeruzsálemi ünnepre, és amikor megindult a szíve azon, hogy látta, hogy tömegek jönnek ide, nagy utat tesznek, meg nagy anyagi áldozatokat hoznak, de üresen mennek el az ünnepekről, akkor felkiáltott az ünnepen a templomban, és ezt mondta, aki szomjuhozik, jöjjön én hozzám is igyék. És hozzáteszi a magyarázatot az írás, ezt pedig mondta a Szentlélekről, akit vesznek majd a benne hívők. Tehát aki szent lelket akar kapni, menjen Jézushoz. Ugye ez a kereszténység egyik irányzatának a nagy tévedése, az a gondolat, hogy a szent lelkért csak küzdeni kell imádságban, és addig küzdeni imádságban, míg elnyerjük. Krisztust kihagyva nem lehet szent lelket nyerni. Csak Krisztustól lehet szent lelket kapni, mindig a hit általi megigazolás és a bűnbocsánat nyomán, amit bizony meg annyiszor kell az életünkben megjárnunk. Mert a Szentlélek mennyire érzékeny isteni személy? Azt írja Pál apostol az Efézusi levélben, meg ne szomorítsátok a szent lelket, minden mérgesség, harag, fölgerjedés és lárma kivetessék közületek minden gonoszsággal együtt. Megkezdem, nagy ügy az a mi életünkben egy kis felgerjedés, egy kis harag feldobbanása, egy kis házi lárma. De azt mondja ez az ige, hogy ennyi elég, hogy megszomorítsuk a szent lelket. A Szentlélek semmilyen bűnnel együtt nem lakik. Ha ebbe belecsúsztunk, akkor a leggyorsabban Krisztushoz kell mennünk, hogy bocsánatát kérjük, hogy a bűnbocsánat által megtisztított szívet nyerjünk, ami megint összhangba kerül Istennel, és a bűnbocsánat eredményeként fogjuk megkapni a fiúság lelkét, a szent lelket ismét és ismét. Persze, hogy az lenne a kívánatos, hogy a Szentlélek bennünk lakozása az ilyen folyamatos, zavartalan és megszakítás nélküli legyen. És az a lelki növekedés, a minél hosszabb ilyen időszakok vannak az életünkben. De olyan pillanatok alatt elég, ha az ember leveszi a tekintetét egy persze Krisztustól, már is megsérti a szeretet törvényt valamiben. De nem kell elcsüggednünk. Az a Jézus, aki azt mondta, mikor megkérdezte tőle Péter, hogy ha az én atyámfia egy nap ellenem 7-szer vétkezik, és 7-szer hozzám jön, hogy bocsátot kérjen, hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? Erre Jézus tudjuk, mit válaszolt. Nem mondom, hogy 7-szer is, hanem még 77-szer is. Akkor, ha ezt mondta Jézus, akkor nyilvánvaló, hogy ő is kész nekünk egy nap 77-szer is megbocsátani. Az ő szeretete el nem fog, csak egyetlen egyet, egy nem lehetséges. Isten, szóval úgy,

és azt mondani, csak a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, de tudnunk kell, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a bűnrendezés rendszeres, hűséges, gyors a mi életünkben, akkor nem nélkülözzük a Szentléleknek a bennünk lakozását és munkálkodását. Ne tévesszen meg bennünket, az egy más tapasztalat, hogy a Szentlélek kívülről dolgozik, értünk, és időnként érezzük, hogy úgy megragad minket. Az nem ugyanaz a tapasztalat, mint mikor valakiben folyamatosan lakik, és a gyümölcs termésig dolgozik benne, és ahogy Jézus mondta, akiket Isten lelke vezérel, folyamatosan vezérel, azok az Istennek fiai. Lehet, hogy itt a gyülekezetben is mondtam egyszer ezt a kis szemléltető kedves példát, hogy a mi nagyanyánk nagyon szorgalmasan tanított minket a Bibliából, és a nővérem, mikor valami jót csinált, akkor odaszaladt anyjához, vagy nagyanyjához, és akkor mondta, hogy ugye édesanyukám, vagy nagymamám, most a lelk van bennem. Még nem tudta kimondani, hogy lélek, de ugye így értette meg, hogy amikor az ember valami igazán jót tesz, akkor az a Szentlélek. Na de felnőttként ezen a gyerekes szinten maradunk, hogy időnként lelkendezünk, most a lélek van bennem, mert most hogy éreztem, hogy segítek. De nem értjük meg, hogy ez nem ugyanaz a tapasztalat, mint mikor ez a szelíd, csendes, állandó, folyamatos munka állandóan folyik bennünk. Amikor vezérel a Szentlélek, amikor ki tudja formálni bennünk az Úr ismeretét, az Úr félelmét, amikor mi tanácsadó Szentlélek állandóan dolgozik bennünk. Ilyen jelenlétét, ilyen segítséget a Szentléleknek pedig csak akkor nyerjük el, hogyha tudatosan kérjük, és ha a bűnrendezést nagyon érzékenyen és nagyon komolyan cselekedjük. Tehát mindenkinek ezt tudom mondani, hogy lehet, hogy azért vagyunk olyan hiányosak is, és azért nem kérjük a szent lelket, mert még mindig nem bátorodtunk fel arra, hogy azonnal is gyorsan rendezzük, amit rendezni kell Krisztus által. Mindig úgy vagyunk, hogy van egy ilyen lefolytott bűntudat. Van egy ilyen, tudom, hogy rosszat tettem, aztán elmondjuk magunknak, hogy Isten úgy is tudja, biztos látja, és ez elég. És nem értjük meg, hogy mindig azt kell tenni, amit a tékozló fiú példázatában szemléltetett Jézus, hogy felkelvén azért elmegyek az én atyámhoz. Hogy a Biblia sokszor hasonlítja házassági szövetséghez, házassági szeretett szövetséghez, Krisztus és a hívő viszonyát. És megkérdezem egy ilyen érzékeny emberi kapcsolatban. Elég az, hogy hát tudom, hogy hibáztam, biztos ő is látja rajtam, hogy most már azért kicsit megenyhültem, egy kicsit igyekszem jóvá tenni. Vagy pedig egy igényes kapcsolat tényleg azt kívánja, hogy akkor mondjam ki, hogy jaj, ne haragudj, most én hibáztam, és bocsánatot kérek, és helyreállítani azt a dolgot. És valahogy nekünk olyan viszonyba kéne kerülni Krisztussal, mint a földi életében voltak a tanítványai. Nekem az érzésem, hogy nekünk az Isten képünkkel valami nagy baj van. Szóval sokszor az a Jóisten egy kicsit olyan titokzatos idegen, egy bizonyos távolságban, még maga Jézus is. És nekünk olyan meleg gondolatokkal és érzésekkel kellene Jézushoz viszonyulnunk, és úgy, mintha eleven lenne előttünk, mint a mester volt földi életében a tanítványai ellen. Abszolút bizalommal mentek hozzá, mindent tőle kérdeztek, hibáztak, a bocsánatáért folyamodtak, tehát egy ilyen szeretetteljes, érzékeny lelki közösségben voltak vele. És ha mi ilyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, ha mindent megbeszélünk vele, ha mindent egyeztetünk vele az életünk dolgait, és hogyha megbántottuk őt, azonnal rendeztük, akkor nem fog hiányozni a Szentlélek az életünkből. Akkor tudatosan merjük is kérni, mert ugye ez is az oka, hogy nem merünk kérni szent lelket. Érezzük, hogy nem vagyunk igazán rendben. És akkor azt mondod, hogy jövök én ahhoz, hogy én szent lelket kérjek? Hát azért azt úgy érezzük, hogy ő mégiscsak szent isteni lény, és hát ahhoz nekem rendbe kéne jönni, hogy szent lelket merjek kérni. De ezt kell megtanulni, nem halogatni a bűnrendezést. Bízni Krisztusban, és mint ahogy a gyerek akkor is a szülőhöz megy, hogyha épp az őnek a kérését, vagy a rendelését hágta át, és emiatt bajba került, akkor is mégiscsak a szülőhöz megy, és tőle kéri a segítséget.
Ugyanúgy kell nekünk Krisztusba bízni, és Krisztustól segítséget kérni, de ilyen

Érzékeny belső életet kell élnünk ahhoz, hogy valóban a Szentlélek bennünk lakozását és munkálkodását elnyerjük. És még egy harmadik okot is említenék, és ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést, hogy hát ki mit gondol arról, hogy lehet-e tudatosan Szent Lelket kérni, különösen így, hogy annak előfeltétele, hogy Krisztushoz menjünk, vele rendezzük a dolgainkat és tőle kérjük, hogy lehet-e ezt egy olyan nagyon rövid futó imádságban megtenni. Én sok idővel ezelőtt járt itt egy igehirdető külföldről, és még mindig a fülemben van, amikor azt mondta, hogy hát elismerem, hogy ez elég profán dolog, de talán mégis hasznos lenne, ha néha az órára pillantanánk, amikor imádkozni kezdünk, és aztán akkor is, mikor befejezzük. És azt mondja, akkor realizálnánk, hogy borzasztó futó imádságaink vannak. Egy-két perceket imádkozunk. És ez így nem tudnak az emberben tudatosulni a dolgok. Nem adunk alkalmat arra, hogy mert ezt is a Szentlélek adja, hogy a Szentlélek először kívülről buzdítson arra, hogy merjünk Krisztushoz folyamodni, hogy rendezzük a dolgainkat, és hogy az imádságaink átalakuljanak, ahogy az írás mondja, a lélek általi imádságá. Hogy ezzel csak érezzük mi is, hogy felszabadulnak bennünk a gátlások. Érezzük, hogy egy valódi személyhez beszélünk, ami megváltónkhoz beszélünk, ami mennyei atyánkhoz beszélünk. És jönnek olyan kérések az ajkunkra, ami tényleg a legnagyobb szükségleteink, és ezeket bátorsággal merjük elmondani neki. És az ilyen imádságnak a végén az emberben ott van egy olyan nagy felszabadulás, egy olyan nagy megnyugvás. Istenre bíztam a dolgaimat. Ilyenkor, amikor az ilyen imádságtól föl kell az ember, akkor énekelni van kedve, akkor vidáman fog a dolgaihoz, akkor megújult energiával fog hozzá. És én úgy gondolom, hogy ez egy harmadik ok, hogy olyan jó kitalálta Sátán ezt a végidőt, hogy olyan annyi programmal van nagyon zsúfolva az életünk, hogy fulladozva szaladunk utána, és ilyen nagyon futó röpke imádságokra futjasak. De olyan imádságra, amit Jézus mondott, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utána, hogy érezzük, hogy már ebben is úgy elárad a nyugalom, hogy döntsd el, tökéld el, hogy te most Istenhez akarsz szólni, akkor keresd meg a nyugodt helyet, csukd be az ajtót, tehát zárd ki a külvilágot, zárd ki a gondokat, és most te Istenhez akarsz beszélni, Istennel akarsz beszélni. Milyen csodálatos az, hogy neki mindig van ideje ránk, de nekünk nincs időnk rá. Szóval, hogy ekkora kiváltsággal nem tudunk igazán élni. És én nem úgy mondom, mintha ezt könnyű lenne megoldani. Én is ezzel küzdök a legtöbbet. Mindig ez szorongat a legjobban belülről, hogy úgy vágyakozom, nem testileg fáradtan, hanem olyan teljes szívből, olyan teljes önátadással imádkozni, megtalálva ehhez a nyugalmat a helyen. Mindig gondolkozom, hogy csak ne csöngjön bele a telefon, csak mikor lehet olyan helyet találni, amikor ugye, mert mai világban úgy van, az ajtót becsukom, de még a telefon akkor is belecsöng, vagy valami, hogy az ember megteremtse azt a teljes nyugalmat, ami az ilyenfajta imádsághoz szükséges. Van, ahol beszéltem erről, és két megjegyzés jut eszembe, amit erről a témáról tartott prédikáció után hallottam. Egy valaki azt mondta el nekem, hogy kérdésként mondta, azt mondta, de hát hogy lehet így imádkozni, én mindig olyan borzasztó fáradt vagyok. Azt mondja, én a vágyom így imádkozni, de abban a pillanatban, hogy kezdenék így imádkozni, azt mondja, eldőlök a fáradtságtól. Mondtam neki, hogy hát ne este elalvás előttre hagyd az ilyen imádságot. Lehet, hogy akkor csak egy-két fogászra van erőd. Hanem lehet, hogy éppen napközben van egy olyan kis nyugalom. Tehát mindeninek törni kell a fejünket, és én azt mondom, legalábbis nálam ez a bevált módszer, hogy előző este gondolkozom, végig gondolom az egész másnapomat, és hol lehet teremteni egy ilyen kis nyugalomra helyet és időt. És az mindegy, hogy hol van és melyik napszakban van, csak az a bizonyos nyugalom meglegyen, amikor ki tudom zárni a külvilágot, a gondokat, és amikor tényleg Istenhez tudok folyamodni. Persze az ideális az lenne, mint a Dániel példája, hogy napjában háromszor felment az ő
házának a felső szobájába, és könyörgött, és dicséretet tett az ő Istenének. Szinte árad ebből, hogy nem sietséggel imádkozott. Arra is volt, hogy dicséretet tegyen az ő Istenének. Péterről is olvasom a Bibliában, ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy a napnak a hatodik órájában fölment az ő házának a felső szobájába imádkozni. Tehát ezek a régiek is követték ezt a példát. Az is egy déli idő, reggel 6-tól számolták a zsidók azoknak óráit, akkor az 12 óra. Lehet, hogy valakinek pont az ebédszünetben van erre lehetősége, de azt tudom mondani, hogy mint a legértékesebb időket mentsük az ilyen időket. Mert úgy, hogy én tényleg átgondolom az én erőtlenségemet, hogy rendezni tudom, amit rendezni tud, és hogy teljes szívből átgondolom, átérzem, hogy milyen szükségem van a Szentlélekre, és teljes szívből tudom kérni, ezt csak ilyen imádságban lehet megoldani. De a másikat is említeném, amit valakitől hallottam, egy megjegyzést ezután, az igehirdetés után. Egy idős testvérnő jött hozzám, már 85 éves, de meg kell mondanom, hogy tényleg sugárzik róla az a belső keresztény élet. És azt mondta nekem, azt mondja, én 5 évvel ezelőtt felfedeztem ezt. És azt mondta, azóta én mindig kérem, benne van az imádságom, hogy kérem a Szent Lelket, és azt mondja, annyira tapasztalom, azt mondja, nekem annyi tanácsot ad, azt mondja, még olyan kis hétköznapi dolgokban is szinte érzem, hogy egy belső sugallat nekem állandóan vezet és segít, mit tegyek, hogy tegyek, olyan őszintén mondta ezt. És én annyira örültem, és meg kell mondanom, látszik is az egész lény, azt mondja, én ezt felfedeztem, azt mondja, én 5 éve gyakorlom, ezt régi hívő, de azt mondta, 5 éve gyakorlom ezt, és azt mondja, látom a következményét. És bár csak mi is erre rájönnénk, és valami újat kezdenénk az életünkben. És azzal fejezném be az igehirdetést, hogy utalnék még arra, hogy az első tanítványok mikor kezdtek nagyon komolyan Szentlélekért imádkozni Istenhez. Akkor, amikor egy óriási feszültségben találkozott bennük az, hogy ők áttélték Jézus egész földi életét, halálát, feltámadását, és Jézus meghagyta nekik, hogy menjetek el szélesebb világra, és legyetek az én tanúim erről. És akkor azt látták, hogy ők ehhez teljesen erőtlenek. Ez feszítette őket ez a feladat, aztán ezt nem tarthatják magukba. Ugye így mondták egyszer ugye a papi tanács előtt, hogy nem tehetjük meg, hogy amit láttunk és hallottunk, arról ne szóljunk. De ha oda pillantottak a görög-római világra, az egész római civilizációra, és akkor ők ide induljanak el, egyszerű emberek, és ezt a hihetetlen távolságot hogy tudják áttörni az emberek gondolkozása és a Krisztus evangélium között. Érezték a tehetetlenségben. És akkor megtanultak teljes szívből imádkozni. Ezért az égi segítségét. Eszükbe jutott, amit Jézus mondott, hogy ő nem is úgy gondolta, hogy saját erejükben tegyék. Azt mondta, vesztek erőt, miután a Szentlélek eljöjje átok, és lesztek tanulni. És maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erőt. És megkérdezem, nincs nekünk hasonló erre? A kezünkben van egy üzenet. Szinte minden nap látjuk, hogy minden kirajzolódik abból, amit a bibliai proféciák megmondtak. Látjuk azt, hogy a világnak fogalma nincs ezekről. Én annyira örültem, hogy eljött hozzám egy kedves evangélikus barátom, egy magasan képzett valaki, és láttam, hogy olyan nagyon foglalkoztatja, most így két héttel ezelőtt volt így az adventi időszak, éppen kezdődött, és azt mondja, hogy hát annyira foglalkoztatja, hogy itt az adventi időszak, és az egész kereszténység csak Jézus első eljövetelével van elfoglalva. Kérdezte tőlem, azt mondja, hát ti ismertek olyan verseket, olyan énekeket, ami igazán azt a boldog reménységet fejezi ki. Hát azt kellett mondanom, hogy éneket még tudok egyet-kettőt mondani, de verseket nem is tudok olyan igazán. És akkor azt mondja, hát ez mind annak a bizonysága, hogy a kereszténységben kialudt ez a reménység. Azt mondja, ez az az állapot, hogy nem hiszem azt, amit hiszek. Azt mondja, elmondjuk a hiszek egyben, hogy onnéz részen eljövendő ítélni elemeket és holtakat, de nem hisszük igazán. Annyira örültem a gondolatainak, és minket pedig feszít ez a mondani való, tudjuk, hogy Krisztus mit bízott ránk. De ránézünk arra, hogy hol lehet az emberek gondolkozása, milyen távol van ettől.
És nekünk is azt kell belátni, hogy ezt mennyei erővel való felruházás nélkül ehhez a feladathoz érdemben hozzáfogni se lehet. De gondolom az is mindenkinek világos, hogy az is nagyon helytelen, és engem mindig elszomorít, mikor olyan felhívásokkal találkozom, hogy most kezdjünk késő esőért imádkozni. Nem lehet késő esőért imádkozni, amíg nincsen tapasztalatunk azzal, hogy a Szentlélek naponta vezérel. Amíg arról nincs tapasztalat, hogy bennünk lakik. Arányosan és előre haladóan kell tapasztalatokat szereznünk a Szentlélek közösségével. És ezért kell most először imádkozni, hogy a mi mindennapi életünkben, a mi személyes életünkben megismerjük azt a mást, azt a többletet, azt az egészen mást, azt a győzelmes keresztény életet, amit a Szentléleknek a jelenléte és a bennünk munkálkodása biztosít. És akkor fölkészültünk arra, és majd annak idején, ahogy az ige mondja, kérjetek az Úrtól esőt a késő eső idején, akkor az Úr arra késztetni fog, és azt az egészen rendkívüli erőt is meg fogja adni, amit valamikor az első pünköstkor. Én szívemből kívánom, kedves gyülekezet, hogy bárcsak úgy mennénk el a mai igehirdetésről, hogy valami változás lesz az ima életünkben, és az ima kéréseinkben. És bárcsak mindjárt szereznénk olyan tapasztalatot, mint ez az idős testvérünk mondta nekem, hogy 5 év óta tapasztalja, hogy ez milyen változást hozott az életében. És hogy a Szentlélek nem csak azzal foglalkozik, hogy magas lelki dolgokra tanítson, hanem a hétköznapi életnek az apró buktatóiban is vezérel, tanácsadó, és örömöket ad, és segít betölteni azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre elkészített számunkra. Az Úr őrizze meg az ő igéjét szívünkben, és ne felejtsük el, 3 kenyér van. Jézus az élet kenyere, az ige kenyér és a Szentlélek kenyér. És ennek a szükségletünknek a tudatában fohászkodjunk Istenhez, égi segítségért. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus által. És köszönjük a te tanításodat, köszönjük, hogy szinte megvilágosodást idézel elő bennünk, és rávilágítasz kudarcaink gyenge lelki előrehaladásunk okára. Drága jó mennyei atyánk, nem tudjuk, hogy köszönjük meg néked a megváltási tervnek ezt a hatalmas elgondolását, hogy nem kevesebbet adsz nekünk, mint hogy a te tulajdon lelkedet, a 3 isteni személy egyikét, a Szent Lelket, aki belülről tud beszélgetni velünk, aki belülről tud dolgozni bennünk, őt ajándékozod nékünk. Urunk, ez arról is meggyőz bennünket, hogy milyen szörnyű a bűn, hogy ennél kevesebb segítséggel mi megváltozni, átalakulni, bűnösből igaz emberré lenni, betölteni azokat a jó cselekedeteket, amelyeket elkészítettél számunkra, nem tudjuk. Urunk, kérünk, add, hogy örömöt adjon nekünk, hogy ilyen hatalmas ajándékot adsz nekünk, hogy ilyen közvetlen közösségbe léphetünk veled a Szentlélek által. Urunk, köszönjük, hogy arra akarsz bennünket késztetni, hogy ne tisztes távolból kövessünk téged, hanem tanítványként, aki beszélget a mesterével, aki minden gondját megosztja a mesterével. Urunk, kérünk ad, hogy ilyen kapcsolat alakulhasson ki közted és köztünk, és ad, hogy ennek a gyümölcsei kézzel foghatóak és láthatóak legyenek az életünkben. Úrunk, érezzük a nagy feladatnak a sürgetését, hogy a világnak kell továbbadnunk a ma boldog reménységet, de érezzük, hogy magunk erejében csupán érvekkel és csupán ismeret átadással ez megoldhatatlan. Ezért könyörgünk a te segítségedért. Segíts, hogy mielőbb növekvő tapasztalatot szerezzünk, hogy majd a késői eső ajándékában is részesíthess minket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, és egész nap áld meg a mi testvéri közösségünket. Amen.

0: Mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető Biblia verset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első Biblia vers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8, ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat, mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk, és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat. Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárottak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban. Meg is tanultuk latinul a misel szöveget, akkor még ilyen nyelven mondták. De ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán úgy ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig azért napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni diványra, végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása, és ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele versel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam. Mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer ér, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Hát visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van, de mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hithőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pál apostol a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először lesz, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejes ugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel fölkel, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok. Valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. A matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűségszámítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az 1000 gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez 1000 gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből, mindig induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De én mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról egy meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany, az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk, jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik arra, hogy élni teher. Pirinszky János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőtt kori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salak máljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezze el a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében. Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A Római Levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése. Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pilinszky által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig, hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió, az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten, hithez.

produkál egy ateistával. És a következő a Párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én ilyen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasom tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok. Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. De hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény, ami világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett laodíciai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a laodíciai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz. Ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám, hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződést, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépés már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből.

Csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről. De nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki, mondom, fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket. Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondja, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van. Nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék a színóba. És akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek az, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzor azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom?
Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondani. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól, hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek? Mit nevezünk gyönyörnek? A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek. A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%, a második eset az nem az én esetem, a harmadik esetben, ha nincs, és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%, tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%? Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. És zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás. Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan áttérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket, hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket, hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva, és nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugára, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és ez nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal,
az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni legalább 85-90%-ra a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz, meg cudar, meg álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közli. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem, hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100% kell. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat, és mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ezen jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, s a mindenség ez zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogy ha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelem egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás
amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a Messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24.-27. versek között. Ezt a szakaszt különben Pászkál sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9.24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogány világhoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pászkál, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van. Ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról, tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokban, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok. Szóval milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. Amit újra és újra tanulmányozhatsz, a Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pászkál szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll. A hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite. Annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek. Mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pászkál azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételyeinket hogy lehet legyőzni.
és vagy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor két kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig, hát ez. Mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés követik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben. És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez ahogy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, vagy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöldágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hithőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A pók a falon, az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom mi, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse, ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján, akkor most alap Biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2:4 versétből kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él?
Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszéd tárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent az, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem, mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez? A költőktől, az íróktól többet tanul az ember. Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet, hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalanszor, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog. Azt én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. Most elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg. Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazást, hogy ilyen szavakat használ, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, a megtérésről, ilyeneket mondod, hogy megbánt, hogy megölte a györgyvitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja a I, és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és azt látom, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni. Meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tanyag. Én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársam, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el. Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna, azt hitt az életben meg kell térni. Meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánást kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Na hát erről szól ez a kis elbeszélés, és úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után? Hányféle módon próbálja az embert rávezetni,
ha nem tudom a Bibliához elvezetni, és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni, ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért, meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán, hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, nem azért van annyi ellenérzés, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető Biblia verseket, és a mai előadást is, és a beszélgetést is erre szánjuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.

Idő van. Szeretném hirdetni, hogy a következő előadásunk július 19-e a Felnőtt Keresztség Bibliai Tanítása, Víg Ágnes lesz az előadó. Egy hét múlva, két hét múlva pedig a Zsoltár sorozatot Stramszky István folytatja a 139. Zsoltárral. És ez a téma, programok ott vannak az asztalon. Egy nagyon frissen megjelent könyvre hadd hívjam fel a figyelmet. Kálvin János kommentár Pál apostolnak Tesszalonika beliekhez írt leveléhez, tehát mind a két leveléhez. Kálvin nagyon híres biblia magyarázó volt, a leghíresebb biblia magyarázata a zsidókhoz írt levél. Ezt egyébként most ebben a negyedében tanulmány tárgyává tesszük, és mi is kiadtunk a zsidókhoz írt levélről egy ilyen kis füzetet, aki szeretné ezt beszerezni és tanulmányozni, hogy nagyon nagy a tét zsidóknak elmagyarázni, hogy Jézus a messiás. És zsidókból lett keresztényeknek bizonyítani, hogy Jézus nem angyalfejedelem, nem teremtmény, hanem maga az Isten fia, maga egy isteni személy. Ezt negyed évig tanulmányozzuk, ezt a zsidókhoz írt levelet. Sajnos most a Calvinnak a zsidókhoz írt levél kommentárja kifogyott, de egyik kedves tanítványom, Csabai Tamás ezt lefordította, ez egyébként magyarul először jelenik meg a két Tesszalonikai levélhez írt kommentárja, rendkívül fontos a két levél, és hát ezt ajánlom, ez 1000 forintba kerül ez a kemény táblás kötet. A mai alkalommal a 22. Zsoltár a témánk, a híres messiási Zsoltár. Ahogy tenni szoktuk, olvassuk el először az egész Zsoltárt, utána majd állapítsuk meg a szerkezetét és a főbb tanításait, és utána majd közös megbeszélés következik. Tehát akinél van Biblia, kérném szépen, hogy a 22. Zsoltárt lapozzuk fel, amelynek van felirata az éneklő mesternek, az Ajatét Hassalak szerint Dávid Zsoltára. Ez egy korabeli zenei kifejezés, amelyet pontosan nem ismerünk, de a zsoltárokat, mint tudjuk, nem csak énekelték, hanem zenével kísérték is. Tehát a zsoltár művészetben három művészeti ág is találkozik, a költészet, a dalművészet és a zeneművészet. Ugye az eredeti héber kifejezés a mizmór, ami héberül zsoltárt jelent, az annyit jelent, hogy zeneszerszámmal kísért ének. És ebből lett a görög pszálmoi zsoltárok, amely a latin pszálmusszal lett világhírű kifejezés, de jó tudnunk, hogy ez egy olyan irodalmi forma, amely költészet is, dali is és zene is. Tehát egyszerre a három. Ezt jelzi a felirat, és azt, hogy Dávid szerezte ezt, tehát Jézus előtt körülbelül 1000 évvel keletkezett a 22. Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek csúfja, és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam. Félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem az én anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Túlkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem básánbikái. Feltátottak rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép,
nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, kiukasztották, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadíts meg lelkemet a karttól, és az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izrael minden magzata. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, amikor kiált hozzá, meghallgatja. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben, az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik, éljen szívetek örökké. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek és hirdetik az ő igazságát, az ő utánuk való népek, hogy ezt cselekedted. A Zsoltár, mint látjuk, viszonylag hosszú, 32 versből áll, és azt láthatjuk, hogy nagyon sok Zsoltárhoz hasonlóan ez a Zsoltár is két részből áll. Az első 22 részből, 22 versből, és a 23. versben van egy nagyon nagy fordulat a Zsoltárban. Addig a Zsoltáros panaszkodik, tehát Dávidnak a jaj szavát olvassuk, nagyon nagy koncentrikus körökben gyűrűzik ez a sok panaszkodás és segítségül hívás, és a 23. verstől viszont már arra kér előtt, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Ha ábrázolni kellene, egy ilyen V-alakkal tudnánk ábrázolni. Valaki a nyomorúságokban halad mélyebbre és mélyebbre, és elér a nyomorúságok mélyére, és akkor azt gondolnánk, hogy akkor elnémul és megszűnik az élete. És ehhez képest viszont nagyon nagy meglepetés, hogy a Zsoltárban egy felívelés következik. Miután Dávid elmondta a nyomorúságát, a kiszolgáltatott helyzetét, az emberileg reménytelen állapotát, azután egyszer csak már a dicsőítés, a háladás hangján fordul Istenhez, és arra kéri, hogy ahhoz adjon erőt, hogy másokon segíthessen, másoknak hirdethesse az Isten nevét. Ez nagyon érdekes, nagyon sok Zsoltárban ez a szerkezeti felépítés, és azt hiszem, hogy nálunk is a hétköznapi életben sokszor így van. Mert hogyha az ember úgy nehéz helyzetbe kerül, és úgy latolgatja a lehetőségeit, sokszor egyre mélyebbre és mélyebbre jutunk, már szinte úgy kiszámítjuk gondolatban, hogy semmi reményünk nincsen, egyre nehezebb a helyzet. És akkor, amikor a legmélyebbre elérünk, akkor pedig hirtelen változás következik be, szokták így metaforikusan sasrepülésnek is nevezni ezeket a zsoltárokat, mert hogy a sas így megy lefelé, mondjuk amikor például lecsap az áldozatára, és hirtelen irányt változtat és megy fölfelé. És körülbelül így van ez, amikor sokszor mi is olyan elesettnek és olyan nyomorultnak érezzük magunkat, és már szinte úgy lemegyünk a mélybe, sokszor akkor jut eszünkbe, hogy hát azért nálunk vannak elesettebbek. Vagy én beszélek, amikor mások meg sokkal nehezebb életet élnek. Vagy ugye ilyenekkel találkoztunk, vagy volt ilyen tapasztalatunk, de számtalan más dolog is közbe jött, például az, hogy valóban nyomorultak és elhagyatottak vagyunk, de a Jóisten várakozik,
figyelés hallgat, ahogy mondja a Malakiás könyve 3. fejezet 16. 17. vers, hogy az Úr figyelés hallgat, és nézi, hogy mi a nehézségekben vajon ragaszkodunk-e hozzá, és egyáltalán nehéz. És van, amikor a nap 23.

felfelé jutás. Most a szerkezet után nézzük az első részt, tehát az első 22 verset, és különösképpen a Zsoltárnak azt a kezdő sorát, amit Máté evangéliuma 27. fejezetében és Márk evangéliuma a 15. fejezetében idéz vissza. Itt látjuk is a jelzetet, hogy egészen pontosan hol, tehát Máté 27.40 és Márk 15.34-ben Jézus Krisztus mondja el a keresztfán ezt a Zsoltárt, habár ez a két evangélium csak ezt az első sort idézi fel, de teljesen bizonyosak lehetünk, hogy Jézus a keresztfán az egész Zsoltár elismétlésével bátorította, erősítette önmagát. A Zsoltár azért messiási Zsoltár, mert tehát Jézus önmagára vonatkoztatta, és a beteljesedése az ő életében történt meg. Ez viszont egy másik kérdést is felvet, tudnék azt, hogy Dávid milyen jogon mondta a második verset. Mert ugye, én Istenem, én Isten, miért hagytál el engemet? A Biblia szerint, szó szerint ezt a világ történelemben csak egyetlen egy valaki mondhatta el. Mert Jézuson kívül az Isten senkit nem hagyott el még a világ történelmünkben. Hát akkor Dávid ezt hogyan mondhatta? Majd rátérek erre az elhagyásra is, de először hadd válaszoljak a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy azért, mert Dávid az életében itt nem körvonalazott, de nagyon nehéz helyzetében nagyon elkeseredhetett, és ő úgy gondolta, mint hogy sokszor hívő emberek is gondolják, hogy hát várok szabadításra, nem jön. Hetekig, hónapokig, évekig várok, nem jön szabadítás. Mint hogyha Isten elhagyott volna engemet. Ez a látszat, ezt mutatja az élet külső képe. És Dávid úgy gondolta, hogy őt az Isten elhagyta. Tudjuk jól, hogy Dávid körülbelül 15 évi nagyon nehéz életszakaszban állandóan el kellett, hogy viselje Saulnak az üldözését. Állandóan a haláltorkában volt Dávid. Ugye 400 fegyverese volt, azokkal bujdosott az országban, de hogy a király az életére tört, és egyszerűen meg akarta őt semmisíteni, egy elcsüggett, reménytelennek látszó pillanatában szakadt ki ez a lelkéből, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez ő ránézve nem volt tökéletesen igaz, mert hogy említettem, Isten, a jó Isten soha senkit nem hagy el az életben. Az más dolog, hogy Isten rögtön nem válaszol kérdéseinkre, az is más dolog, hogy rögtön nem mutatja meg a megoldást, de olyasmi, hogy Isten valakit elhagyna, ilyen nem létezik. De Jézus, tehát ugye ez egy messiási Zsoltár, profétikus Zsoltár, éppen azt mutatja, hogy Dávidból ez kiszakadt ez a kiáltás, de ez 1000 év után teljesedett be. Mert a történelemben egy valakit viszont elhagyott az Isten, és nem is mást, nem is kisebbet, mint a tulajdon egyszülött fiát. Már maga a Zsoltárnak ez a kezdete nagyon nagy problémákat vet fel. Például ezt a problémát, hogy Isten miért hagyta el Krisztust. Hát a Krisztus szerette az atyát, az atya is elküldte Krisztust erre a világra, akkor miért volt szükség erre, hogy Isten elhagyja Krisztust? Ugye itt az elhagyást olyan értelemben kell értenünk, már az új szövetségi beteljesedés fényében, hogy nem segíthetett Isten Krisztusnak, nem mentesíthette a kereszthaláltól, nem emelhette le a keresztfáról, Jézusnak meg kellett halnia. És Jézusnak ezt úgy kellett elszenvednie, hogy közben ő látta, hogy az atya bármikor megmenthetné őt, de mégsem teszi. Erre mondta valaki a hasonlatot, hogyha ugye a gyermekünk a hóba esik, és mi látjuk, hogy ott van, és hideg van, és esteledik, és kezd megfagyni, én ott hagyom a gyermekemet a hóban. Ezt csinálta az Isten. Ott hagyta a gyermekét a hóban. Jézusnak meg kellett halnia. Ez irtózatos. Ebbe belegondolni is, ez olyan, mint egy lidércnyomás, és egyébként a Zsoltár első részében több ilyen lidércnyomásszerű kép is előkerül, például az állatok körmei, szája, torka, ezek hasonlók a mi rém álmainkhoz, amikor ugye üldöznek bennünket, és akkor nem tudom én, itt bivajokat, tulkokat említ, oroszlánt említ, ilyen ragadozó állatok, sokszor a mi álmainkban is üldöznek bennünket, és amikor fölébredünk, akkor azt mondjuk, hogy életben vagyok még. Tehát ez egy félelmetes dolog, és ezzel a második verssel nagyon sokat kell foglalkoznunk, meg itt meg kell találnunk erre a választ, hogy ez mit is jelentett Jézus életében, hogy őt az Isten elhagyta. Mert valóságosan elhagyta.

Ugye Dávidot nem hagyta el, minket sem hagy el, de a világ történelemben egy valakitől Istennek el kellett fordulnia. Itt penge élen állt a világ helyzete, mert tudnék, az Isten megtehette volna azt, hogy nem fordul el Jézustól. Megtette volna. Bármikor Jézus visszatérhetett volna a mennybe, még a kereszten is, ha kérte volna azt, hogy én ártatlan vagyok, én miért szenvedjek, semmi bűnöm nincs, Isten meg tudta volna őt menteni. De Isten nagyon jól tudta azt, hogy ha megmenti Krisztust, ha leveszi a keresztről, akkor a világ mindenségben az igazságosság törvénye szerint valakinek el kell szenvedni a bűnök büntetését, tehát akkor minden embernek el kell szenvedni, akkor mindenki meghal. Ha viszont Krisztus meghozza ezt az áldozatot, és az ő kereszt halálában mindenkinek a bűne benne lévén Jézus elégtételt ad az igazságosság nevében a bűnért, akkor van lehetőség arra, hogy aki megragadja ezt az áldozatot, és igényeli maga számára Krisztus kereszt áldozatát, és megváltozik az élete, az az ember megmenekülhet. Tehát itt a penge él ennyit jelentett, hogy vagy Krisztus menekül meg, és az emberiség elveszik, vagy Krisztus meghal egy hasonlíthatatlan halállal, az Isten elhagyásának a halálával, és akkor viszont az emberiségből mindazok, akik ezt megértik és szeretnének megmenekülni, megmenekülhetnek. Tehát itt mondom, a világ története erkölcsileg itt állt a legkisebb ponton. Itt állt úgy, hogy most jobbra is fordulhat, balra is fordulhat. Ha Jézus elhagyta volna a keresztfát, igénybe vette volna a mennyei atya segítségét, akkor nekünk kellene a mi bűneinkért természetszerűen a végső következményt elszenvedni. Tehát nekünk kellene egyszer s mindenkorra meghalnunk. Ha viszont Jézus meghozza ezt az áldozatot, és elszenvedi ezt a borzalmas halált, amit ő soha nem akart elszenvedni, tudnék, az atyától soha nem akart eltávolodni Jézus, hiszen az ő életében nagyon sokszor mondta, hogy én csak azt cselekszem, amit az atyámtól látok. Én és az atya egy vagyunk. Én szeretem az én atyámat, és semmit sem cselekszem nélküle. Nagyon sok ilyen kijelentés van, főleg János evangéliumában. Ennek a Jézus Krisztusnak mégis át kellett élni azt, aki szerette az Istent, és nem akart semmiképpen eltávolodni az Istentől, hogy most egy óriási szakadék képződik Isten és ő közte, és ha ő a bűnt magára veszi, az emberiség bűnét magára veszi, és megterheli magát, akkor az Isten olyan lényt, aki a bűnnel azonosul, aki a bűnt magára veszi, ezt nem mentheti meg. Még akkor sem, hogyha a saját egyszülött fia. Tehát le kell, hogy játszódjék, meg kell, hogy valósuljon az atyának és a fiúnak ez az eltávolodása, vagyis az atya el kell, hogy hagyja a fiút. Ez viszont valami borzalmas, valami rettenetes tapasztalatot hoz, mert a fiú soha nem akarta elhagyni az atyát. Tehát nem tudom, hogy érezzük el, hogy ebben a Zsoltárnak a kezdő sorában ez az én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez nem egy vádolás, nem egy ellenséges kérdés, csak ebben a kérdésben azért ott feszül az, hogy Istenem, más módja nincs az emberiség megváltásának? Más módot te sem találtál? Csak egyetlen egy lehetőség van az ember megváltására, hiszen a bűn büntetlenül nem maradhat. És nem csak jogilag kell a bűnnek a büntetését valakinek elszenvedni, na de erkölcsileg is az emberek csak egyféle módon változhatnak meg, hogyha látják azt, hogy én képes vagyok arra, én az Isten, hogy az életemet adjam értük. De hogyha én az életemet adom értük, akkor tőled viszont eltávolodom. És ez borzalmas, ez rettenetes, ez hasonlíthatatlan, ez fájdalmas. Ez a második vers is önmagában rávilágít arra, amit nagyon sokszor kell meggondolnunk és hangsúlyoznunk, és amit sajnos a kereszténységen belül is nagyon sokan nem ismernek, hogy Jézus halála nem olyan halál volt, mint a mi halálunk. Én nekem meggyőződésem, hogy ameddig ezt nem értjük meg, addig szinte azt mondhatnám, nem is vagyunk keresztények. Ugye én is, ahogy gyerekként sokat bicikliztem, és láttam ezeket az útmenti feszületeket, és az útmenti feszületeken ott van Jézus, kicsit szomorú, megadó arccal, ott vannak a virágcsokrok, és az ember megy kilométereken keresztül, és sok-sok ilyen útmenti feszületet lát. Sokszor gyerek fejjel is megálltam, és néztem, hogy most mi különleges van Jézus halálában, és én semmi különlegeset nem találtam. El is rendeztem magamban úgy a dolgot, hogy talán Jézusnál
tragikusabb halállal is meghaltak azóta, és kezdem nem érteni azt, hogy mi is volt Jézus halála. Mert ugye én csak azt gondoltam, hogy Jézus ugyanúgy meghalt, mint egy ember meghal az élete végén. Nem ismertem sem a 22. Zsoltárt, sem a második halál kifejezést, ugye, ami Jelenések könyvében fordul elő. Ugye a Biblia beszél arról, hogy kétféle halál van. Az első halál minden ember élete végén a bűn természetes következményeként az életünknek a megsemmisülése. Nincs jogunk tovább élni, sok bűnt elkövettünk, az életet elhasználtuk, hát meghalunk. Az első halál a bűn természetes következménye. És Isten részéről is csak a bűn fölötti ítélet, hogy tudnik a bűnnel együtt az Isten nem tud nekünk örök életet adni, tehát valamikor el kell távoznunk innen a földi világból. Ez az első halál. Az első halál ugye definíció szerint két dolgot takar, a bűn következménye és a bűn fölötti büntetés. Ezt kell megjegyezni, ez az első halál. A bűn természetes következménye és a bűn feletti büntetés. De a második halál nem ez. A második halál az nem a bűn fölötti, nem csak a bűn fölötti büntetés, hanem a bűnös fölötti büntetés. A második halál azoknak lesz az osztály része, akikről Isten az ítéletben azt az ítéletet hozza meg, hogy ők azonosultak a bűneikkel. Nem csak véletlenszerűen követtek el bűnöket, ők nagyon jónak látták a bűnöket, gyönyörködtek az igazságtalanságban, hogy mondja Pál a második Tesszalonikai levél második fejezetében, tehát gyönyörködtek az igazságtalanságban, és a második halál az már az Isten elfordulása azoktól, akik azonosultak a bűneikkel. Ez a kárhozat halála, ez egy végleges dolog, Isten egyszer s mindenkorra el kell, hogy forduljon azoktól, akik azonosultak a bűneikkel, tehát magára kell, hogy hagyja ezeket az embereket. Most Jézus ezt a halált szenvedte el. Tehát Jézus, ahogy azonosult a bűneinkkel, magára vette a bűneinket, ezáltal az Isten nem menthette meg, az Istennek el kellett fordulnia tőle, és ezért mondjuk, hogy Jézus a második halál tapasztalatával halt meg. A két halál tapasztalata között óriási különbség van. Mert ugyan sok ember azt mondja az első halála felé közeledve, hogy őt elhagyta az Isten, vagy ővel az Isten nem foglalkozik, de ez a Biblia szerint hazugság. Ameddig csak élünk, élvezzük az Isten vendégszeretetét ezen a világon, ameddig csak élünk, segít bennünket a jó Isten. Az első halálig bezárólag Isten mindenkin segít, és mindenkinek erőt ad. De a második halálban az Isten nem tud már erőt adni, mert azáltal, hogy elfordul az Isten a kárhozottaktól, visszavonja minden kegyelmét, mert hát az bizonyosodik, hogy nem is segíthetek rajtatok, mert nem igényeltétek, nem akartok élni. Ezáltal a második halál tapasztalata egy félelmetes tapasztalat, mert mondom, itt a földi életünkben az Isten soha nem fordult el tőlünk, még azoktól sem, akik gyalázzák őt, vagy akik szerencsétlenek, nekik is az Isten biztosítja az életet. De a második halálban Istennek el kell fordulnia azoktól, akik nem akartak élni az élet lehetőségével. És amit a kárhozottak fognak elszenvedni majd a második halálban, azt kellett, hogy előre Jézus elszenvedje a keresztván. Fölvetődik a kérdés, hogy miért. Azért, mert tulajdonképpen ez a megváltás. Isten bennünket nem az első haláltól akar pusztán megváltani, hanem Isten bennünket a második haláltól akar megváltani, hogy a második halált ne kelljen elszenvednünk, tehát hogy ne jussunk a kárhozat ítéletére, a kárhozat halálának az ítéletére. Ezért az ebből való megmenekedésünknek ez volt az ára, hogy Jézus nem egyszerűen az első halál tapasztalatával kellett, hogy meghaljon, hanem a második halál tapasztalatát kellett, hogy megízlelje. Erre majd vissza lehet kérdezni, ez egy nagyon súlyos, nagy bibliai tanítás, itt akkora fokozatbeli különbség van a két halál között, nyugodtan kimondhatjuk, az első halálban tulajdonképpen az emberek elszenderülnek, megpihennek, távoznak a földi életből, az Isten segítségével és az Isten kegyelme által. De a második halálban viszont, mivel az Isten visszavonja a segítségét és kegyelmét, mert mi nem fogadtuk el, ezáltal egy borzalmas, egy rémületes tapasztalatnak lesznek várományosai ezek az emberek. Át kell, hogy éljék azt, hogy milyen az Isten nélküli létezés.
milyen az Isten nélküli létezés. Most, amikor létezünk, mindenben az Isten segítségét tapasztaljuk, akár elfogadjuk, akár igényeljük, akár nem, ő tart bennünket életben. De milyen lesz majd az, amikor az Isten véglegesen elfordul valakitől, ez valami félelmetes, ez valami borzalmas. Ez az előbbi eset, amikor azt mondtam, hogy egy apa látja a gyermekét, és nem tudja megsegíteni. És ezt eddig még senkinek nem kellett elszenvednie. Jézus azért szenvedt el a keresztván, hogy ha mi ezt megértjük, és mi ebből tanulunk, nekünk se kelljen elszenvednünk. Tehát Jézus így vált meg bennünket a végső haláltól, ezért megváltó Jézus Krisztus, mert ő azt szenvedte el, amit nekünk kellene jogosan elszenvednünk a sok-sok bűnünk miatt, de hogyha megértjük ezt, és megfordul az életben a gondolkodásunk, ha megtérünk, akkor éppen ettől a haláltól vált meg bennünket Krisztus. Tehát ez a második fejezet első, a második vers első része hallatlanul fontos. Én Isten, miért hagytál el engemet? Annyira fontos, ugye, hogy tudjuk, hogy az evangélisták ezt eredetileg héberül is idézik. Éli, éli, lamma sabaktáni. És aztán lefordítják, hogy ez ennyit és ennyit jelent. Tehát, hogy ezt hangsúlyozottan közli a Szentírás, ezt gondoljuk végig, hogy Jézus halála nem egyszerűen egy emberi halál volt ott a Golgotán, hanem a megváltói halál, ami a második halál tapasztalata. A második versből még azt szeretném kiemelni, hogy azt mondja Dávid, hogy távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Rendkívül hatásos és erőteljes kijelentések, próbáljuk ízlelgetni, hogy ez mit jelent, hogy távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Ezt így is mondhatnánk, hogy bármennyit is jajgatok és könyörgök, nem hogy közelebb kerülne a megoldás, hanem egyre távolabb kerül. Na most a Jézus lelki gyötrelme ezért volt borzalmas, mert Jézus az utolsó pillanatig könyörgött, és mennél inkább könyörgött, annál inkább távol került a megtartás, a keserű poharat ki kellett inni. Ez egy valóságos dráma volt a Golgotán, ez nem színjáték volt. Jézus tudta előre, hogy ez vár rá, de más dolog valamit előre tudni, és más dolog átélni valamit. Más dolog előre tudni, hogy én egy bizonyos nehéz helyzetbe belekerülök, és majd kiáltok és jajongok, de egyre kevésbé fognak meghallgatni. Mondjuk én ezt előre láthatom egy helyzetről. Jó, előre látom. De amikor én ebbe belekerülök, és én ezt át kell, hogy éljem, hogy én kiáltok, jajgatok, és annál nagyobb a csend, és annál távolabb van a jajgatásomtól, a megtartásomnak szava, ez valami kimondhatatlan gyötrelem és fájdalom, főleg egy ártatlan részére, aki volt Jézus Krisztus. Ugye a Zsoltárok paralelisztikus szerkezete miatt a második verse tulajdonképpen a harmadik megismétli. Figyeljük meg! A harmadik vers ezt mondja, én Istenem kiáltok nappal, és nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Tehát ez többször körülírja, hogy mindig téged kereslek, mindig hozzád fohászkodom, de egyszerűen nincs megoldás, nem jön válasz, nincs nyugalmam, és nincs megoldás. Hát meg kell halnom, ártatlanul meg kell halnom. És tulajdonképpen a Zsoltárban ez a második és harmadik vers az első résznek a felütése. Ez egy nagyon tragikus és borzalmas felütés. És akkor, amikor mi kimondunk valami nagyon keserű dolgot, amit tapasztalunk az életben, csak figyeljünk magunkra, mire van ilyenkor szükségünk? Valami vigasztalásra. Amikor azt mondom, hogy én most nagyon elesett állapotban vagyok, vagy nagyon nehéz helyzetben vagyok, vagy beteg vagyok, vagy elhagyatott vagyok, nyilván az ember hát valami vigaszért nyúl, és így tesz Dávid is, a Zsoltáros, és Jézus is vigaszért nyúlt a keresztván. Mert mi ez a vigasz? A negyedik versben azt mondja Dávid, hogy pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Benned bíztak atyáink, bíztak és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. Tehát ugye nagyon hiteles és igaz vigasztalással vigasztalja magát Dávid. Először is azt mondja, hogy Istenem, te szent vagy.
Téged dicsért a zsidó nép történelme során, mert sokszor megtapasztalta a te segítségedet. Az atyáink, ugye az ősatyák bíztak benned. Szinte úgy elvonulhat előttünk az egész Izrael történelme, hogy Ábrahám mennyit könyörgött az Úrhoz, hogy Izsák, hogy Jákob, hogy József, mennyi nyomorúságba kerültek az ősatyái ugye a zsidó népnek. De ahányszor csak kérték az Istent, Isten valami elképesztő mélységekből is fel tudta ezeket az embereket emelni, és ezekre emlékezik vissza Dávid, hogy hát én nem lehet, hogy elveszek, hát az Isten mindenkit megtart, az Isten segít, azért hozzád kiáltottak és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. Ugye ezzel kezdi vigasztalni magát, hogy csak lesz valamilyen megoldás, csak kijövök ebből a nehéz helyzetből. De figyeljük meg megint, milyen pontos lélektan jegyében jön a folytatása a 7. verstől, akkor nehéz helyzetbe kerülünk, és ugye vigasztaljuk magunkat, utána megint jön egy újabb hullám, hogy úgy mondjam, amikor azt mondjuk, hogy de lehet, hogy az én életemben nincs megoldás, mert a régiek életében volt, de hát itt az Isten nem hoz megoldást. Azt mondja, de én féreg vagyok, és nem férfiú. Az embereknek csúfja és a nép utálata. Hogy lehet, hogy nekem el kell vesznem. Dávid is került sokszor olyan helyzetbe, hogy úgy gondolt, hogy most már vége. És ugye az ember gondolkozik, és akkor azt mondja, miért kell elvesznem? Hát azért, mert én szinte, engem már ember számba se vesznek, én féreg vagyok, és nem férfiú. Az emberek gúnyolnak, utálnak, mindegy, hogy most egy emberrel több vagy kevesebb él ezen a világon. Hát rólam elfelejtkeznek, megvetnek, hát nekem meg kell halnom. És mondja továbbra is, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket, és mint egy ezt mondják, az Úrra bízta magát, hát mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Ugye ez kifejezi ez a 8. és 9. vers, hogy sokszor az emberek, amikor gúnyolódnak, amikor szavakkal ostoroznak, hát azok bizony olyan erős ostorcsapások, mint sokszor a cselekedetek. Nem tudni biztosan, hogyha arcul ütnek, az fáj jobban, vagy hogyha szavakkal vernek arcul bennünket. Nagyon nagy erő van abban, hogyha az embert gyalázzák, csúfolják, különben ez beteljesedett Jézus életében is a keresztfán. Úgy, hogyha elolvassuk ott a Máté evangélium a 27. fejezetét, akkor leírja ott az evangélista, hogy Jézust, amikor felfeszítették, akkor az emberek ott jöttek, mentek a Golgotán, és az egyik csoport azt mondta, hogy hát másokat megtartott. Hát mennyit gyógyított? Az egész életében gyógyított, halottat támasztott fel, betegeket gyógyított. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ez egy ártatlannak tűnő kijelentés, ugye? Hát másokat segítettél, és magadat meg nem tudod megsegíteni? Mint amikor a tanárnak mondják, hogy más gyerekét megjavítottad, a saját gyerekedet meg nem tudod? Ez egy olyan ártatlannak tűnő kijelentés, ugye? Ez nem kifejezett vicsorgó rossz indulattal mondják az emberek, de mégis milyen sebet ejt. Hát azért hogy érezhette magát Jézus, amikor fölfeszítik, és azt mondják, hogy hát másokat megtartott, magát nem tudja megtartani? Egy másik csoport azt mondta Jézusnak, hogy hát szállj le a keresztről. Hát mentsd meg magadat és minket is, mondta például a két lator is ezt mondta. Hát szállj le a keresztről, hát ha te messiás vagy, akkor tegyél csodát, szállj le a keresztről. Vagy amikor már Jézus így felkiáltott, hogy éli, éli, lama sabachthani, ezt ugye félreértették, mert a héber nyelvben az élói, élói kifejezés, az ugyanúgy jelent Istenem, én Istenem, én Istenemet, mint illést, illést. Sokan félreértették, csak ezt hallották, hogy éli, vagy élói, élói, és azt mondják, hát illést hívja. Illést, a prófétát hívja, hogy ő hozzá fohászkodik, hogy mentse meg őt. Mi volt Jézusnak súlyos megpróbáltatás? Az, amikor arcul verték egy poroszlót Annás palota termében, vagy amikor ilyen szavakból fontak ostort és verték meg képletes értelemben Jézust, ahogy mondja is, mondom, ez beteljesedett profécia, ez a 8. és 9. vers, hogy akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaimat, hajtogatják fejüket, az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Itt nem mulaszthatom el, hogy ki ne térjek arra, hogy miért engedte meg Isten a borzalmas halálnem mellett ezt a sok ordinári, csúfolkodó, gúnyolódó beszédet is Jézussal szemben.
Ennek is megvan a magyarázata. Jézus nem csak a második halál tapasztalatát kellett, hogy átélje, hogy bennünket ebből megváltson, hogy tudnék, mi ne kerüljünk a második halál sorsára, hanem Jézus Krisztus azért kellett, hogy a gyalázásokat is átélje, egyébként már a hat kihallgatása során is, és itt a keresztfán is, mert ne felejtsük el, hogy a Biblia azt ígéri, hogy akik eljutnak az üdvösségre, az örök életre, azok nem csak, hogy mentesülnek a második haláltól, ez természetes, tehát hogy ők örökké élnek, majd nem halnak meg, de attól is mentesülni fognak, hogy bárki, Isten vagy az angyalok a tudomásukra hoznák az egykori hibáikat és bűneiket. Tehát azért volt tökéletes Jézus megváltása, mert egyrészt az életét adta az emberiségért, másrészt viszont még a csúfolkodást, a gúnyolódást is elszenvedte, hogy bennünket senki ne kárhoztasson, ha mi eljutunk az örök életre, így mondja a Biblia, hogy semmi emlékezés nem lesz a bűneinkről, mert Jézus ezt is elszenvedte, a gyalázatot is elszenvedte, a szitkokat, a vádolásokat, a kárhoztatásokat is elszenvedte, és mondom, ez egy kis pillanatkép profécia itt a Zsoltárban, hogy persze Dávidot is gyalázták az életében, nagyon sokszor csúfolták, gyalázták, ugye Sámuel és királyok könyveiben erről sokszor van szó, de a 8. és 9. vers így előre vetíti, hogy Jézust az utolsó pillanatig gyalázni fogják, egész életében is sok támadást szenvedett el a bűnösöktől, de a keresztfán kellett, hogy elszenvedje a legborzalmasabb gyalázásokat. Ezt úgy végig gondoltam, csak egy kis zárójelben mondom ezt, hogy Jézus milyen támadásokat szenvedett el az életében. Gondoljuk meg, hogy ahogy fellépett, Jeruzsálemben meg akarták már ölni a Betesda tatavi eset után, utána pedig felneveltetésének helyszínén, Názáretben le akarták taszítani a hegyről. Ezek nagyon súlyos támadások voltak, tehát Jézusnak az életére törtek már a golgotai áldozat előtt is. De úgy gondolom, hogy a golgotai áldozatában kellett ott a keresztfán elszenvednie a legborzalmasabb támadásokat. Nem véletlenül mondja itt a 7. vers, de én féreg vagyok, nem férfiú. Mert az egy olyan támadás volt, ahogy Jézust becsmérelték, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, hogy szállj le a keresztről, na most mutasd meg, hogy te tényleg Isten vagy. Amivel tulajdonképpen ezt így tudnám megfogalmazni, lehet, hogy egy kicsit túlzok, de én ezt így érzem, hogy az élete során is sokat támadták Jézust, de a keresztfán egyáltalán kétségbe vonták az egész küldetését és az egész létezésének az értelmét is. És ha meggondoljuk, hogy mi a legnagyobb támadás egy ember ellen, vagy egy személyes lény ellen, az, hogy egyszerűen ki akarják oltani az életét, az is egy nagy támadás. De ha valakire azt mondják, hogy nincs is szükség rád, miért is születtél erre a világra, miért is jöttél ide, tulajdonképp értelmetlen, amit csinálsz, hagyjál békén, bennünket ez nem érdekel, én azt gondolom, ez sokkal súlyosabb támadás. Ha valaki mondjuk meg akar engem ölni, hát azt megértem, mert valami indulatából, haragjából ezt akarja tenni. El nem fogadom, de hát értem. Na de az, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy tűnj el, te söpredék, mert jobb lett volna, hogyha nem is lettél volna, meg minek is születtél erre a világra, ebbe az ember úgy beleremeg. Ugye én az életemben egy ilyen tapasztalatot őrzök, amikor 14 éves korban gimnáziumba mentünk, és előttem már három testvérem is kijárta a gimnáziumot, csak hogy mi a féle osztályidegenek voltunk, mert nem voltunk az akkori rendszernek a gyermekei, és amikor én beléptem a gimnáziumba, talán az első hónapokban történt ez, a gimnáziumnak a ideológiai vezetője egy hölgy, ahogy vártam ott az igazgatói szoba előtt, és ő kijött és kérdezte, hogy kit keresek, mondtam az igazgatót, és megkérdezte, hogy hívnak. És mondtam a nevemet. És ő ismerte a testvéreimet, és tudta jól, hogy mi nem vagyunk a rendszernek, hogy mondjam, a gyerekei. Önkéntelenül ez szaladt ki belőle, hogy van még belőlük? Most ezt egy 14-15 évesen ezt így átélni, hogy én egy nem kívánatos ember vagyok, nem csak a gimnáziumban, hanem egyáltalán az életben is egy kicsit. Van még belőlük? Na most persze ez egy semmiség, ez egy kis parányi tapasztalat ahhoz képest, amit hithősök átéltek, amit Krisztus átélt, de csak úgy jelezni szeretném, hogy hogyan esik nekünk az, amikor valaki a
a puszta létezésünkre azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha nem is lennél. Ez borzalom, nem? Valahogy ez borzalom, mert erre az emberben ott ágaskodik a keserűség, hogy hát sokszor mondják el emberek, hogy nem is akartam a világra születni, vagy nem én akartam idejönni, de hát ha már itt vagyok, akkor miért nem tudnak elfogadni. Szóval ez valami mérhetetlen fájdalom és szenvedés, hogy valakit féregnek tartanak. Én féreg vagyok, és nem férfiú. És az emberek csúfolkodnak, hogy most tulajdonképpen most, hát miért nem menti, ha te igaz lennél, megmentene az Isten, de nem vagy igaz, tehát te féreg vagy valóban. Az Isten hagyja, hadd hújjon a férgese. Ez van benne, ugye? Tulajdonképpen ez a mondás van benne ebben a proféciában. Most ezután, amikor az ember ilyen keserűséget átél, akkor megint vigasztalni akarja magát. Tehát a Zsoltár így épül fel, hogy a második és harmadik vers keserűség, a negyedik, ötödik, hatodik vers az a vigasztalás, a hetedik, nyolcadik, kilencedik vers egy mélyebb keserűség, akkor a tizedik és tizenegyedik, tizenkettedik vers megint egy vigasztalás. Tehát így küzd önmagával Dávid, nem akarja magát megadni ennek az elveszett helyzetnek, kapaszkodik, nyilván egy hívő ember kapaszkodása, hogy én, ha rossz helyzetbe kerülök, akkor se fordítok hátat az Istennek, ha nyomorúságba kerülök nekem, akkor is az Isten az Istenem, és ezért jön most ez a második vigasztalás hullám, amikor azt mondja a tizedik verstől, mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és bíztattál engem anyámnak emlőin. Milyen csodálatos kép ez. Ha emberek utálnak is bennünket, vagy emberek legyintenek ránk, de volt és van, aki szeret bennünket. Már az anyánk méhéből ő segített ki, ő bíztatott, gyönyörű ki, hogy bíztatott anyámnak emlő. Nyilván egy ilyen metakommunikációs bíztatás, ugye, mert akkor nem is értettünk, nem lehetett így bíztatni, de átvitt értelemben bíztatott, hogy hát fel fogsz növekedni, erősödjél, fejlődjél, legyél gyerek, aztán ifjú és felnőtt. Azt mondja, a születésem óta te gondod voltam. Ez csodálatos szavak ezek, mert egy hívő ember valóban így érzi, hogy az Isten annyira szeretett Istene, hogy minden egyes embert úgy tekint, mintha egyedül ő élne a világon. Mert ez úgy hangzik, hogy születésed óta te gondod voltam. Anyám méhétől fogva te voltál az Istenem. Én te viszony volt közöttünk. És te személyesen segítettél, hogy fel tudjak növekedni, hogy meg tudjam érni ezt a kort, mondja Dávid. És Jézus is ugye ezt, amikor elimádkozza a keresztfán, így kapaszkodik bele, hogy Istenem, ne hagyj el, hát miért hagysz el engem? Hát az anyám méhétől fogva ott voltál szorosan az életem mellett, mindent neked köszönhetett, te bíztattál, anyám emlény, a te gondod voltam, te voltál az Istenem, ne légy messze tőlem, ha messze vagy, és egyre messzebb kerülsz, nem jön feleled, de én akkor is rimánkodom, esedezem, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Szóval ezek a vigasztaló hullámok tulajdonképpen a hitnek a hullámverései. A hívő ember az az ember, aki nem nyugszik bele a látszatba, hogy mondja Pál apostol, hogy a hívő ember nem a láthatókra néz. A láthatók ideig valók. A hívő ember a láthatatlan dolgokra néz. A láthatatlanok örökké valók. Ha engem most nem segít meg az Isten, én akkor se fordítok hátat az Istennek. Ha most nem lesz úgy valami, ahogy én a legjobb szándékaim szerint is elgondoltam, és úgy látom, mintha az Isten nem akarna valamit teljesíteni az életemben, én akkor is ragaszkodom az Istenhez. Én nekem akkor is az Isten az Istenem. És én nem akarok elválni tőle, én mindenféleképpen kapcsolódni szeretnék hozzá. És most jön ez a 13. 14. vers, a Zsoltár egyszer csak elkomorul, és nagyon sötétre fordul itt már a szó. Itt jön ez, amit én így neveznék, hogy lidércnyomásszerű kép. Túlkok sokasága kerített be engem. Túlkok sokasága kerített be engem. Körülfogtak engem Básán bikái. Ez egy tájegység, ahol nagyon sok ilyen, mintha azt mondom, hogy az alföldi szürke, ahol hát olyan tájegység, ahol ezeket tenyésztették. Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Nem olyan, mint egy lidércnyomásos kép, olyan, mint egy rossz álom. Körbefogtak ezek a, semmi reményem nem lett, a tulkok engem bekerítenek, a bikák fölvonulnak el, mit tudok én tenni egy ember, ez más súlycsoport, nem? Mit tudok tenni a magam pár 10 kilójával, amikor mázsás szörnyetegek
kerítenek be engem. Semmi reményem nincs itt a küzdelemre, vagy a kiszabadulásra, hogyha feltátották rám szájukat, mint a ragozozó és ordító oroszlán. Azért nevezem ezeket ilyen lidércnyomású képeknek, mert ilyenkor szoktunk felébredni. Nem? Amikor már ott vagyunk, hogy jaj, micsoda, én ezt gyerekkoromtól sokszor átértem, nyilván mindannyian, mert a félelem dolgozik bennünk, és a tudatból hozza elő ezeket az álomképeket, és hát ez olyan, hogy amikor felébredünk, azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy álmodtunk. Ugye, mert hát ez csak álom, ez nem baj. Élek, megtapogatom, élem, tényleg nem, nincs itt oroszlán se, bivaj se, tulok se, de Jézus nem így volt. Jézus körül fölvonult a gonoszság egész hada. Jézussal Sátán azt tett, amit akart, az ördögi világ azt tett, amit akart. Fizikailag megbecstelenítették, lelkileg küzdhettek ellene, az embereket a tanítványoktól kezdve Jeruzsálem népén át a római helyőrségig mindenkit szembefordítottak vele. Azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit közelebbről átéljük ezt az állapotot, hogy milyen az, amikor egy ember haragszik ránk. Elég rossz dolog, ha tudom azt, hogy egy ember haragszik ránk. Milyen az, hogyha mondjuk 10 ember haragszik rám? Milyen az, hogyha a faluban vagy a városban mindenki azt mondja, hogy hát ez csak legyintenek. Ez milyen érzés? Vagy ezeket a fokozatokat átgondolva értsük meg azt, hogy Jézusnak nem volt senkije. A tanítványok elfutottak, az emberek, mintha elfelejtették volna azt a sok csodát, meg azt a sok jót, meg a sok tanítást. Az emberek szembefordultak Jézussal, a mennyei világ hallgatott, ott volt Jézus egy szál magában egyedül. Senki jelen volt. Az emberi világban is szívszorító, amikor valaki elszigetelődik. Az ember ösztönösen, megfigyeltem például irodalmi művekben, vagy színházakban is néznek az emberek különböző darabokat, de ha valaki elszigetelődik, mindenkinek ott van a szíve, hogy akit támadnak, akit nagyon támadnak és gyaláznak, óhatatlanul védelmembe veszem, hogy hát azért ezt ne csináljátok, hát emberek, azért határok vannak. De Jézusnál nem voltak határok. Jézussal szemben minden felvonult, és Jézus ott van egy szál magában, és semmit nem tapasztal az Isten megértéséből, semmiben nem látja az Isten segítőkészségét, amit az egész életében tapasztalt, mert ne felejtsük el, hogy Jézus az egész életében a csodákat kinek az erejéből tette, hogyan tudott úgy tanítani, hogyan tudott mindig szelíd és alázatos szívű lenni, mert Isten mindig segítséget adott neki, és ő mindig számított is a segítségre. Most is számított volna a segítségre, és az egész menny néma, mintha nem is lenne. Mintha az ég részből vagy vasból lenne. Némaság, semmi. Félelmetes tapasztalat ez. Ezért folytatódik a lidérc nyomás után egy olyan kijelentéssel a 15.-16. versben, aztán utána újra visszajön ez a lidérc nyomású kép a 17-ben, aztán utána pedig újra visszajön majd a 21. és 22-ben, tehát figyeljük meg, hogy még egyszer, hogyha most belenézzünk a Bibliánkba, a 13. és 14. versben tulok, básánbikái ordító oroszlán. A 17. versben ebek vettek körül engem, és a 21. versben a kutyák körmeit emlegeti, a 22-ben pedig az oroszlánok torkát és a bivajok szarvai. Tehát valahogyan, ahogy így látjuk előre, hogy megy előre a Zsoltár, ezek egyre közelebb jönnek. Mert először azt mondja, hogy körülvettek engem, körülvettek, utána szinte érezzük, hogy közelítenek hozzá. És a végén már a torkot emlegeti, meg már a szarvak között van. Tehát az utolsó döfés és vége van az életednek. A torok kinyílik és eltűnsz benne. Tehát ez a halállal, és mondom a második halál tapasztalatával való iszonyatos szembenézés, hogy mit él át valaki a második halál tapasztalatával, ez egy rettenet. Ennél nagyobb dráma nincsen, és a szó legszorosabb értelmében eddig a világunk történelmében egy dráma volt. És ez az Isten fiának a halála. A többi semmi ahhoz képest. Amiről drámát írtak, vagy
hogy ennek ez kellett, az kellett szenvednie. Isten mindenkit segített, minden nélkülözött, elhagyott embert, de Jézus ártatlanul semmiféle segítségre nem számíthatott. Ez valami félelmetes dráma volt. Ezért mondja a 15. és 16. vers itt a Lidélsz képek közé más hasonlatokat szőbe, és mindegyik hasonlat önmagában félelmetes. Mint a víz úgy kiöntettem. Milyen egyszerű hasonlat, de drámai hasonlat. Mint a víz úgy kiöntettem. Ha vizet kiöntjük, azt tudjuk jól, hogy semmilyen alakot nem vesz. Az teljesen egy amorf, alaktalan valami. Jézus, Jézusból mi marad? Jézus ott van a keresztfán, mivel azonos, kivel azonos? Minden rosszat megtehetnek vele, mindenkinek ki van szolgáltatva. Ez csak hasonlattal lehet érzékeltetni. Mint a víz úgy kiöntettem. Második hasonlat. Csontjaim mind széthullottak. Hát ilyen nincsen. A csontokat ugye tartják az izmok, a hús, mi egyéb. A csontok széthullani, akkor hullanak szét, amikor már egy ember oszlásnak indul, és ami hosszú idő következménye, hogy a csontok szétszóródnak és széthullanak. De a csontok élő állapotban nem szoktak széthullani. Jézus viszont ezt éli át, hogy nincs ahova segítségért fordulhat, nincs megértés, nincs vigasztalás, magában van, és ez a rettenetes magára maradottság, és a gonoszságnak ez az iszonyatos súlya szinte szétviszi az életét, darabokra tépi szét az életét, csontjai mind széthullattak. Harmadik hasonlat. Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvad belső részeim között. Ugye a szív, ami az egész testünk vérkeringését biztosítja, meg az átvitt értelemben levő szív, ugye a belső ember, egyszerre csak mindennek vége. Jób könyvében olvastam ehhez hasonlót, amikor Jób egyszer feljajdul, és azt mondja, hogy terveim mind meghiúsulnak. Nincs jövő. Ugye gondoljuk meg, hogy milyen lenne egy olyan élet, hogy meg hát sokszor van is így az életben, valaki mondjuk agyvérzést kap. Egyszer csak egy brutális betegség, és egyszer elveszíti az emlékezetét, nem tudja összerendezni a mozgását, nem tud tervezni, olyan, mintha valakit fejbe vágtak volna, és egy olyan holt eleven lenne. Félelmetes élet, nem minden szánalmunk, minden együttérzésünk azoké az embereké, akik valami bénulást szenvednek az agyukban, az idegrendszerükben, és ott van, minden ott van, de éppen a szív megolvat, mint a viasz, és megolvat belső részeim között. Tehát nem, minden megvan, de semmi nem működik. Minden megvan, de nincs vezérlő erő. Negyedik hasonlat. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Erőm kiszáradt, mint a cserép. A cserépnek van ereje, odakoczantom, aztán vége van. Nincs, semmi erő nincs benne. Erőm kiszáradt, mint a cserép. Aztán azt mondja az ötödik hasonlat, nyelvem ínyemhez tapadt. Tehát már szólni nem tudok. Már kiszáradt, ugye Jézusnál ez megint szó szerint teljesedett, mert a keresztre feszített embereknél tulajdonképpen egy légszomi áll be. Egy óriási nagy vízvesztés, a tüdőnek ugye az egyre nehezülő mozgása, tulajdonképpen leszakad a belső rész, és Jézus azért is kiált fel így egyszer a keresztfán, hogy szomjúhozom. Egyébként hadd mutassam meg, hogy a Jó Hír mostani számában, köszönöm szépen, a Győri Egyetem egyik tanára nem tudta elhelyezni a dolgozatát, és már keringett itt sok helyen, és én véletlenül meg tudtam szerezni. Nagyon, nagyon megrendítő tanulmányt írt ez a Szabó Péter, milyen itallal kínálták Krisztust a keresztrefeszítés előtt és után. Ajánlom mindenkinek, hogy olvassa ezt a tanulmányt, részletesen átveszi ezt, hogy ugye Jézusnak mit kínáltak fel akkor, amielőtt keresztrefeszítették, és mikor keresztrefeszítették, és már ott volt fenn a keresztfán, akkor mit ajánlottak fel. Itt elemzi az ókori kivégzési módokat, a bűröktől kezdve az italokat, a mirhásbor kérdésére is kitér, hogy Jézus nem fogadta el ugye a bódító italt, a mirhásbort. Szóval azért szeretem az ilyen részben, ő egy biológus, tehát a Moson-Magyaróvári Mezőgazdasági Egyetemen aspiráns most, és ő a biológia, a kémia,
a fiziológia, a kivégzések története, mint kultúrtörténeti tudományrész felől, tehát egy ilyen összetett megközelítése van. Egyébként azért tettük Rembrandtnak ezt a rajzát a címoldalról, hogy Jézusnak ugye a szivacsba mártott mirhás bort adják, és Jézus ezt elutasítja magától. Szóval ez már a harmadik tanulmány, amit közlünk Jézusnak a kereszthaláláról, mert nem véletlenül olyan részletes a Bibliában ennek a bemutatása, és itt profétikusan is a Zsoltár is mondja, hogy nyelvem az ínyemhez tapadt, és a halálporába fektesz le engemet, mert azért a borzalmas kivégzési forma volt az, amikor valaki tehát lassan élve elkezd halódni, és ezt maga tudatosan átéli, hogy megy a halál felé, és egyre borzalmasabb, és egyre reménytelen. De figyeljük meg, hogy ebben a reménytelen helyzetben is állandóan kéri az Isten segítségét. Tehát Jézus meghal a keresztfán, de a hite egyre erősödik, Isten egyre távolodik, Jézus pedig egyre inkább keresi a mennyei atyát a hitével, mert ugye nézzük meg, hogy még a 20. versben is mit mond, de te Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségem, mert pedig tudja, hogy nincs segítség, tudja, hogy nem fog jönni a segítségre, de mégis nem adja meg magát. Szóval a hit az, ami a felhők mögött látja a napot, a hit az, aki soha nem csalódik Jézus, soha nem csalódott a mennyei atya szeretetében. Nos, visszatérek a 15. és 16. vers, tehát ez az 5-6 hasonlat, végén, hogy a halál porába fektesz le engemet, utána újra visszajön a 17. versben ez a lidérces kép, hogy ebek vettek körül, a gonoszok serege körül fogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Itt külön hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a 17. versben az átjukasztották kezeimet és lábaimat, ha csak ez az egyetlen egy profécia maradt volna fenn az Ószövetségből, ez is elegendő lenne bárki hitetlen vagy zsidó ember meggyőzésére. Tudnék, amikor Dávid írta ezt a Zsoltárt, nem volt ilyen kivégzési mód. Tehát nem volt ilyen, hogy valakit keresztre feszítettek volna. A keresztre feszítést a perzsák találták ki, de tökélyre a rómaiak emelték. És ez sokkal későbbi korok terméke. Dávid idejében keresztre feszítés nem volt. Hogy valakinek átjukasztják a kezeit, hogy ezt így pontosan szó szerint 1000 évvel Krisztus előtt valaki elmondja, tehát ennyire konkrétan, ennyire pontos megjelöléssel, ez már elegendő lehetne a számunkra, hogy azt mondjuk, hogy hát különleges könyv ez a Biblia, mert 1000 évvel előre ezt tudni, hogy Jézust oda szegezik a keresztfára. Arról meg nem is beszél, hogy a 19. versben is egy ugyanilyen kis pillanatkép profécia van, hogy megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Ugye? Tehát Dávid ezt a maga idejében bizonyára arra értette, hogy annyira ki akarnak rabolni az ellenségeim, hogy szinte a ruhát is letépik rólam, és a köntösömre sorsot vetnek, de a Szentlélek ihletéséről, hogy ezt ő így kimondta, ezzel megint csak azt jövendölte meg előre, mondom, ez is 1000 évvel Jézus kereszthalála előtt, hogy Jézusnak egyetlen egy varratlan köntöse volt, értékes ruhadarab volt, nem akarták a katonák szétszaggatni, ezért ott kockáznak a keresztfa aljánál, sokan ezt meg is jelenítik a festészet történetében, hogy ott dobálják a kockát, mindenki dobjon, és aki nagyobb számot dob, azé lesz majd a köntös. Ugye, tehát ott vérzik az emberiség megváltója a keresztfán, ők pedig játszanak, kockáznak. Ugye? És ez beteljesedett Jézus halálakor, hogy a római katonák kockajátékkal sorsolták ki, hogy kié legyen Jézusnak a ruhadarabja. Ugye ezek a képek ugye bevillannak, és közben pedig ezek a lidérc képek a gőzhenger erejével mennek előre, mert ugye a 21. vers azt mondja, hogy szabadíts meg lelkemet a kartól, az én egyetlenemet a kutyák körmeiből, tehát már a körmök között van. Előbb még körülfogták, utána már azt mondja, hogy ebek vettek körül engem, körülfogtak, átjukasztották kezeimet, de most már azt mondja, hogy a körmeiben van, és a 22. vers azért a Zsoltárnak a legmélyebb pontja, mert itt már az utolsó szavakat hallatja, ments meg engem az oroszlán torkából,
és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem. Ezután már a néma csend következik. Aki már a torokba van, meg akit a szarvak körülfogtak, annak már pillanatok, vagy pillanatok töredékei vannak hátra az életéből. És ekkor, amikor leér a legmélyebbre, és ez a Zsoltárnak, ahogy említettem, az első része, ezután következik a második rész. Na de itt is egy nagy kérdést hadd vessek fel, milyen jogon? Most meghalt, vagy nem halt meg? Mert aki a torokban van, az oroszlán torkában van, meg már ott vannak a bivalyok szarvai körülötte, hát annak pillanatai vannak. Most azután ezt hogy mondhatja, hogy hadd hirdessem nevedet atyám fiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. Itt szeretnék rámutatni ennek a Zsoltárnak az egyik legszebb vonására, hogy tulajdonképpen az egész Zsoltárban azt látjuk, hogy az egész Zsoltár egy hitküzdelmet fejez ki. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha nem jön válasz tőle. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha szinte már mindenki azt mondja, hogy az Isten lemondott rólad, és soha nem is fog megsegíteni. Én akkor is ragaszkodom az Istenhez, ha minden látszat szerint végem van. És az a hit, amely nem adja föl magát, az a hit, amely nem mondja azt, hogy most már nincs értelme semminek, vagy most már a Jóisten is elfelejtkezett, nincs értelme küzdeni. Az a hit, amely küzd a végtelenségig, ezt a hitet tudja az Isten megjutalmazni, és erre a hitre fog az Isten válaszolni. Ebből értjük meg azt, hogy Dávidot is sok nehézségből Isten kisegítette a hite miatt, és Jézust is feltámasztotta a hite miatt. Ugye, mert Jézus nem reménytelenül halt meg, Jézusnak nem ez volt az utolsó kijelentés, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Hanem ezután még azt is mondta, hogy beteljesedett, azt is mondta, hogy szomjuhozom, és azt is mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus utolsó 7 szava, amit mondott a keresztván, a negyedik szó volt ez, hogy én Istenem, miért hagytál engemet. Azért volt ez a negyedik szó, és azért kellett, hogy ez legyen a negyedik szava Jézusnak a keresztván, mert ezzel fejezte ki, hogy ő átélte a második halál tapasztalatát. Ezt mindig kínosan így mondom, hogy a második halál tapasztalatát. Azért nem a második halált, mert a második halálból nem lesz már felébredés. Jézus feltámadt, tehát ő a második halál tapasztalatát élt, tehát nem magát a második halált, amit a kárhozottak fognak átélni, akik soha nem fognak már feltámadni, hiszen a kárhozat a végső megsemmisülés vagy elveszés. De a második halálban nem is annyira a végső megsemmisülés a borzalmas, mert azután már tényleg senki nem érez semmit. A második halálban a legborzalmasabb a tapasztalata. Hogy valaki teljes tudatával áttéli, hogy nem élhet, nincs joga élni. És utána aztán meg is hal. A kettő közül ugye a borzalmasabb maga ez a tudati tapasztalat, hogy nincs jogom élni. És utána távozik az életből. Jézus a második halál tapasztalatát átélte, ezért imádkozta el a 22. Zsoltárt erősítésül, de a mi számunkra is szerette volna Jézus kifejezni, hogy ő valami borzalmak borzalmát szenvedt el miértünk, de ez nem az utolsó szó volt az ő keresztván folytatott usájában. Jézus a keresztván ezután még azt is mondta, hogy beteljesedett, ami győzelmi kiáltás volt. Beteljesedett. Így szokták fordítani, hogy elvégeztetett. De ez a helyes szó, hogy beteljesedett. A németek nagyon szépen fordítják, hogy es ist vollbracht. Valami a teljességére jutott. Es ist vollbracht. Ugye a német passiókban, Schütz, Händel, Bach passiókban is mindig ezt éneklik. A magyar fordítás az, hogy elvégeztetett, ez egy kicsit ugye félrevisz, mert ez egy olyan keserű kijelentés. A beteljesedett az, tulajdonképpen mi teljesedett be? Az, amit Isten a paradicsomban már elmondott Ádámnak és Évának. Hogy jön valaki, aki asszony magva lesz, a kígyó fejére fog taposni, a kígyó viszont a sarkába mar. Ez teljesedett be a keresztván. Jézus a kígyó fejére taposott, mert soha, de soha nem rendült meg a hite az Istenben, az atyában. A legborzalmasabb, legválogatottabb támadások ellenére sem tudta sátán őt eltávolítani a mennyei atyától,
Jézus a hitével belekapaszkodott abba, hogy Isten jó és tökéletes. Ha engem nem segít meg, és itt hagy a keresztfán, én akkor sem csalatkozom az Istenben, akkor is kitartok az Isten mellett. Tehát tulajdonképpen Jézus hite volt itt valami csodálatos, és ebből a hitből lehet nekünk is tanulnunk, hogyha a látszatok mind ellenünk szólnak is, vagy nincs segítség az életünkben, akkor is van megoldás, mert az Isten soha, de soha nem felejtkezik el arról, aki őszinte, aki az igazságot keresi, és a megoldást keresi. És ennek a hitnek nyilván kifejezési formája az, amivel most már azért nem akarok sokat foglalkozni, mert a 23. verstől a 32-ig ez egy egyvégvászon a Zsoltárban. Ezt nem is érdemes külön részekre bontani. Itt lényegileg ebben a 10 versben azt mondja el Dávid, és Jézus is, amikor elimádkozta a keresztfán, azt mondta el, hogy ő ugyan meghal, de hisz abban, hogy Atyám, a te kezedbe helyezzem az egész életemet, te meg fogod ezt igazságosan ítélni, ő hisz abban, hogy lesz az Istennél igazságszolgáltatás. Jézus nem tudta, hogy fel fog támadni, de amikor feltámadt, akkor tudta, hogy az Isten igazságot szolgáltat. Amikor Jézus meghalt, minden sötétségbe borult, Jézusnak sem volt semmi vigasza, semmi reménysugara, de amikor Jézus feltámadt harmadnapon, akkor az Isten igazságot szolgáltatott, mire nézve? A hitére nézve. Arra nézve, hogy Jézus átvette a bűneinket, de neki magának saját bűne egy mágszemnyi sem volt. Ő a mi bűneinkért halt meg, és saját bűne nem volt, és ezért adhatta vissza Isten neki az életét, mert akinek nincs saját bűne, az méltatlan, hogy a sírfogságába maradjon. És aki ilyen hittel halt meg, az valóban kérhette azt az Istentől, hogy hadd hirdesse a nevét az Atyám fiainak, hadd dicsérje az Istent. Nagyon érdekes, hogyha ezt nagyító alá vesszük, hogy kik azok, akiknek reménységet ad ez a második rész, nagyon sokszor fordul elő az Isten félelem kifejezése. Azt mondja a 24. vers, ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt. És többször is kiderül, hogy akik megtérnek, akik igazán Istenhez fordulnak, akik megadják a fogadásaikat, akik a külső látszat ellenére nem tántorodnak el az Istentől, az Isten csodálatos módon meg tudja erősíteni az életüket, meg tudja újítani majd az életüket. Tehát összegezve azt mondhatnám el, hogy a 22. Zsoltár Dávidnak egy kivételes tapasztalata, amikor szinte a sír torkából fohászkodott Istenhez, és hitt abban, hogy neki lesz egy nagy tapasztalata Isten szabadításáról, és ő hirdetni fogja még az Isten nevét és a maga tapasztalatai által az Isten dicsőségét, és valami olyan szavakat kapott, és olyan kifejezések jöttek Dávidnak az ajkára, amelyek messze túlmentek az ő saját egyéni tapasztalatán, és egy 1000 évvel későbbi eljövendő eseményt jelentette ki, és ez a messiás halála volt. Hogy ez mennyire így van, ezt Jézus hitelesítette, mert Jézus azért vette az ajkára ezt a Zsoltárt a keresztfán, mert ezt elismerte rávonatkozó Zsoltárnak. Ő is sokat merített ebből a Zsoltárból, miközben elmondta a keresztfán, és amikor Jézus feltámadt, az mindennél világosabb bizonysága volt annak, hogy Isten valóban őt jelölte ki messiásnak, és aki hisz ebben, az elmondhatja az Ézsaiás könyve 53. fejezetével, hogy lelke szenvedése folytán látni fog. Tehát ez a sok szenvedés, amit Jézus átélt, ugyanakkor a szemét majd felnyitja, majd fel fog támadni, és mit fog látni majd Jézus? Azokat, akiket nem hagy érintetlenül ez a Zsoltár és az ő kereszthalála, tehát látni fogja azokat az embereket, akik ezért fognak hinni ő benne. Ezért, hogy ő erre képes volt, és az isteni életét képes volt a bűnös emberekért odaáldozni, ezért nagyon sok emberben támad majd hála, köszönet, és nagyon sok ember élete ez alapján fog megváltozni és megújulni, és ez fogja hirdetni az Isten nagyságát és dicsőségét, hogy az Isten megtalálta a bűnből kivezető utat, de ennek hatalmas ára volt a saját egyszülött fia életének az odaáldozása. Hát ennyiben szerettem volna összefoglalni ezt a Zsoltárt,
de természetesen tudatában vagyok annak, hogy itt sok-sok kérdés hát előfordulhat, adódhat, ezért most átadom a szót, és nyugodtan bármelyik részletével vagy kifejezésével kapcsolatos meglátásainkat osszuk meg egymással, lehet kiegészíteni, bővíteni az elemzést, és lehet kérdéseket is feltenni.

Reményik Sándor, az utolsó munkás. A nap leszáll, és szőlőhegyed orvát aranyozza az alkony, Istenem. Munkásaidat látom fennmozogni, apró bogárkák, serény hangyanépek, ki kapál, ki veszőt metsz, ki szüretel. Munkálkodjatok, míg nappal vagyok, mondtad, és elküldted mindannyiukat. Mentek. Ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben. Verejtékük hult zord szőlőhegyedre, s felszállt áldozati páraként virágillat lett, édes öntudat és boldog, tiszta lelkiismeret. Ó, hogy sürögnek ott a húnyó napban! Aranyként csillan szürke hangyatestük, s már készülődnek lassanként haza. Egy óra még, és itt van a sötét. Sötét. Sötét. Mi? Hogy száll le szörnyű szó? Éjszaka. Hogy suhognak szárnyaid? Mi félelmes vagy, mi irtózatos, még annak is, ki dolgozott napestig? Hát még annak, kit elhagyott a hajnal, elhagyott a délelőtt s a dél, s kit a hanyatló nap is így talál, hivalkodva és haszontalanul. Álltam valami messzi piacon, és tarkarongyként ráztam lelkemet. Így jött a hajnal, így futott a délelőtt s a dél, és így jött rám a késő alkonyat. Utolsó munkás és utolsó óra. Most itt állok a szőlőhegy tövén, napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Uram, ezt az utolsó órát add nekem.

0: Azt gondolom, hogy ez a csodálatos zene mindannyiunkat kicsit közelebb vitt az Úrhoz, nehéz is megszólalni utána, de talán mindannyian kinyitottuk a szívünket az ige befogadására ezen a különleges alkalmon, amikor testvéri szeretetben együtt lehetünk. Átadom a szót Kalocsai Tamásnak, vegyes érzelmekkel, örömmel is, örömmel, mert tele van az imaház testvérekkel ebben a történelmi pillanatban. Ugyanakkor kicsit nehéz szívvel is, Tamás, mert a győri gyülekezetben így, mint a mi lelkészünk, utoljára szolgálsz, de remélem, hogy nem utoljára, azért még látni fogjuk egymást, de mégis, mint hivatalos alkalom, most fogunk búcsút venni tőled. Nyisd ki az igét a mi számunkra, és kívánom, hogy mindannyiunknak ez egy különleges áldás legyen ez a mai alkalom.
1: Köszönöm szépen, Ági. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nap valóban különleges. Nem így terveztem, Isten szebbé tette ezt a napot, mint ahogyan én egy negyed évvel ezelőtt beírtam a mai szombatra, hogy elköszönés a győri gyülekezettől. És most itt az ideje, hogy a gyermekekhez szóljak. Én szeretek testközelben lenni a gyerekekkel, de annyira szétszóltam vagytok, úgyhogy előre kell hívni titeket, előre meg nincs hely, gyertek, üljetek le a szomjére, jó? Hogyha a szülők megengedik, csak is akkor. Nem?
2: Itt is van.
1: Gyertek, itt van hely. Nem kell a szőnyegre jönni. Képzeld, hogy olvastam egy történetet Zsuzsiról és Zsófiról, akik korcsolyáztak. Jégpályán korcsolyáztak. Korcsolyáztatok-e már jégpályát? Ki tud korcsolyázni közületet? Egy, kettő, három. Hányszor estetek? Hányszor, igaz? 9 vagy 10, van itt egy őszintén, 9 vagy 10. Felnőttek közül is tudom, hogy van itt valaki, aki első jégre lépése alkalmával eltörte a csuklóját, nem tudom, hogy azóta próbálkozott-e már. Jósan ki is, mert nem szeretné fel a jégkocsajáról, szóval. Ez a történet egy nagyon szép történet. Zsuzsi és Zsófi elmentek együtt jégkocsajázni. Zsuzsi már tudott, régóta jégkocsajázott. De Zsófi most volt először. Zsuzsi felpattant a jégre, balettozott, körbe szánkázott a jégen, de Zsófi mit csinál, gyerekek? Aki jégkocsajázott már, azt tudja pontosan, mit csinál ez a kislány? Mit csináltatok, amikor először mentetek a jégre?
3: Nem akartunk rámenni.
1: Igen, de hogyha mi rámentetek, utána mi történt? Az is igaz, de amikor elestél, akkor hogyan álltál fel, és utána mibe kapaszkodtál? Akkor én segítek. Én is megtanultam jégkocsolyázni a gyerekek segítségével. Egészen végig kapaszkodtam a korlátba. És képzeljétek el, hogy Zsuzsi, amikor látta, hogy Zsófi olyan nehezen szállja rá magát az első siklásra, megállt mellette, elkezdett neki magyarázni, megfogta a kezét, elmondta neki, hogy kicsit hajolj előre, próbáld lengetni a karodat, és csodák csodájára az 5. körben már sikerült egy kicsit elengedni a korlátot. Tudjátok, hogy miért tette meg ezt Zsuzsi az ő barátnőjével? Mert tudta, hogy az a képesség, hogy ő tud korcsolyázni, az nem onnan van, hogy ő olyan ügyes, hanem mert a Jóisten adta neki. És most szeretnék felolvasni egy bibliai szöveget nektek, biblia szöveget nektek. Figyeljetek csak! Az Úr Jézus mindannyiótoknak adott képességeket, de adott még valamit. Lelki ajándékokat, kegyelmi ajándékot, amivel őt tudjátok szolgálni, akár így is. Ezt mondja a Biblia, Péter első levelének a 4. fejezetében, aki amilyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljátok egymást, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Nem tudom, hogy kedvetek szottyant-e ahhoz, hogy jégre lépjetek, majd télen lesz rá lehetőség. De nem kell jég ahhoz, hogy segítsétek a társaitokat, hogy rámosoljogjatok. Ha ez a lelki ajándékotok, ha a bátorítás a lelki ajándékotok, hogyha valami mást adott Isten, hogy rajzoltok egyet a másikra. Nem tudom, hogy milyen lelki ajándékot adott Isten, de azt tudom, hogy valamit kaptatok. Használjátok ezt. Jó? Oké? Okay? Na, köszönöm szépen.
2: Szeretném Isten igéjét elolvasni Bírák könyvének a 11. fejezetéből, és onnan a 29. verstől az új protestáns fordítás szerint. Ekkor az Úr lelke leszállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén. Átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből átvonult az Ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta. Ha valóban kezembe adod az ammoniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammonioktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Fölvonult Jefte az ammoniak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig kezébe adta őket. Verte őket Aroétól fogva, Minitbe vivő útig, 20 városon keresztül egészen Ábél Kermimig. Igen nagy vereség volt ez. Így kellett megalázkodniuk az ammoniaknak Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába a házához, éppen a lánya jött ki elé, dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt. Nem volt rajta kívül se fia, se lánya. Amikor meglátta a lányát, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, ó lányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél. Mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. Leány így felelt neki, apám, ha a szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál. Hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az ammoniakon. Majd ezt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig, hadd menjek el a hegyek közé elsiratni lányságomat barátnőimmel. Az apja ezt felelte, menj, és elbocsátotta 2 hónapra, az pedig elment barátnőjével, elsiratta lányságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért apjához, az pedig megtette vele, amit megfogadott. Lány nem élt férfival. Azóta lett szokás Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leánya, és megéneklik Gileádi Jefte leányát. Évente 4 hónapig. 4 napig. Köszönöm. Óriási szervezet ellenes felvonulás volt az egyik városban. Mindenféle transzparensekkel volt tele a tömeg, és egy fiatalember bőszen lobogtatott egy zászlót. Egyik oldalára ez volt írva. Jézus igen. Másik oldalára egyház nem. Ma egy posztmodern világban élünk, ahol egy posztmodern fiatal, egy posztmodern ember pontosan így gondolkodik. Jézus igen, Jézus szeretete, Jézusnak a lénye, a személye, az, ahogyan Jézus képviselte Istent, igen. De egyház, ahol alkalmazkodni kell, ahol olyan emberekkel találkozunk, akik küzdelmet jelentenek a hitünk megélésében, akik próbára teszik a szeretetünket, nem. Az egyház és az egyházhoz való tartozás nem emberi találmány. Az Úr Jézus mondta, ő a fej, mi pedig a teste vagyunk. Fej nélkül a test élettelen, és test nélkül a fej nem képes tevékenykedni. Isten hozhatott volna angyalokat, akik helyettünk elvégzik a feladatot. De valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva Isten azt gondolta, hogy rajtam és rajtad keresztül akarja véghez vinni az ő dolgát. Jeftéről. Jefte Gileádból származik. Egy Gileád nevű embernek paráznától született fia. Már akkor is úgy gondolták, hogy a társadalomból ki kell vetni azokat, akik különböznek az átlagtól. Ezért fel északra költözött, ahol kevés emberrel találkozhatott, és egy portyázó csapatot gyűjtött maga köré. És tudjátok, mi történt? Isten időszámítás előtt 1170 tájékán. Ugye, körülbelül 100 évvel vagyunk Salamon királyjá koronázása előtt. Azt gondolta Isten, hogy egy betyárt választ bírának. Egy parázna asszonynak a fattyát, akit mindenki elutasított. A legnemesebb feladatra, amit akkoriban elvégezhettek az emberek. Nem csodálatos egyházi vezetőket választott, nem fantasztikus retorikai képességgel bíró tökéletes szentet, és ez árul valamit nekem Istenről. Nekem is van helyem az ő munkájában, az ő egyházában. Azért is nagyon érdekes Jeftének a története, mert bár mindent megtett azért, hogy ma innen ilyen távolságból azt gondoljuk róla, hogy alkalmatlan volt a feladatra, de maga Pál apostol zsidókhoz írt levél 14. fejezetében a 32. versben, de talán a 31-et is olvashatjuk. Ezt mondja, hitáltal nem veszett el az engedetlen együtt Ráháb, a parázna nő, amikor kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még, kérdezi az apostol, mit mondjak még, hiszen felsorolta az összes hithőst, mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből. Mert Istennek minden ember érték és kincs. Ha kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról is, hogy folytatódik? Jeftéről, erről a betyárról, erről a törvényen kívüliről, aki kellett Istennek, és az ő, aki az ő hitével bekerült a nagyok könyvébe, a legnagyobbak könyvébe. Talán gondolkodtok azon, hogy miért választottam erre a jeles napra ezt a igazán két értelmű történetet. Azt a történetet, amire magánál Ellen White-nál sem találtam egyértelmű magyarázatot. Vajon megölte az apa, Jefte az ő lányát, aki név nélküli ebben a történetben? Vajon megölte? Megáldozta-e, úgy, ahogy a pogányok szokták megáldozni? Vagy csak egyszerűen az történt vele, mint amit az utolsó gondolatokban leírunk, és eléggé homályosan olvassuk itt a Szentírásban, hogy nem élt férfival ezek után. Zárójelbe szeretném tenni, hogy Éva óta minden asszony, minden izraeli asszony arra vágyott, hogy megszülessen rajta keresztül az ő szíve alatt hordhassa a messiást, a megváltót. Ezért minden asszonynak óriási büntetés volt az, hogyha nem szülhetett. Ezzel találkozunk ebben a történetben. Jefte egy buta fogadalmat tett. Egy olyan fogadalmat, amit igazán nem tudok hova tenni. Hiszen ő egy zseniális hadvezér volt, nem? Hogyha szeretnétek impulzusokat kapni, hogy milyen tárgyaló volt legkeményebbek közül való. Olvassátok el, hogy az ammoniták ellen, ammonitákkal szemben hogyan tárgyalt, az előző fejezetben van. Egy pillanat alatt sarokba szorította az ellenfelet az érveivel. Csodálatos stratéga, hiszen győzött. Rendkívül jó hadvezér. Tudott tárgyalni. Hogy mondhat egy ilyen komoly ember egy ennyire szédületesen nagy butaságot és ostobaságot? Beszéljünk egy kicsit a fogadalmakról. Négyet hoztam, több is van a Bibliában, egy ötödiket érinteni fogunk. Az egyik, Jákob fogadalma, amikor álmot lát, meglát egy szép párnának kinéző követ, lehajtja a fejét, nem tudom mennyire aludt jól azon az éjszakán, felébredt az ő álmából, és azt mondta Istennek, ez még az a Jákob, akit nem úgy hívnak, hogy Izrael. Ez a minden hájjal megkent üzletember. Na azt mondja Istennek, Istenem, úgy látom, hogy te nem olyan vagy, mint a többi népeknek az istenei. Te benned van valami plusz, valami több. Te ilyen csodát tudtál tenni, hogy én beláthattam a mennybe egy picit. Láthattam a módját annak, hogy te hogyan dolgozol. Úgy tűnik számomra, hogy te kivételezel velem. Engedjétek meg, hogy így értelmezzem ezt. És Jákob fogad valamit. Segíthetek nekem, hogy mi volt az ő fogadalma? Ha megőrzöl engem, megsegítesz, megáldasz, mit fog tenni?
4: Szolgálni foglak.
2: Szolgálni foglak, és tizedet adok neked. Vérbeli üzletember. Azt mondja, hogy ha te adsz nekem 100%-ot, akkor én olyan jó leszek hozzád, hogy adok vissza 10-et. Milyen üzlet ez? Belemenne bárki közülünk? Szeretnél adni nekem 10 000 forintot, Ági? Én adok vissza 1000-et. Isten belement a játékba. Mert Istennek, ahogyan Jefténél, úgy Jákobnál is egy célja volt, és ez a cél az, hogy megmentse ezt az embert. Nagyon sokszor magam részéről én bekategorizálom Istent, aki úgy gondolkodik, hogy a törvények alapján kell az embert elítélni, de azt látom Istenben, hogy az utolsó utáni lehetőségeket is megragadja arra, hogy megszólítson egy embert. És itt van Jákobnál, belemegy a játékba. Azt mondja, rendben van Jákob. Én biztos vagyok benne, hogy Jákob ekkor még nem volt őszinte. Majd a jobbok révén ott igen, ott megtapasztalta, hogy kicsoda az Isten. És megtalálta önmagát Istenben. Nem szívből akarta adni a tizedet. Nem szívből, nem jókedvűen, ahogyan olvassuk Isten igéjében. Nem minden vágya volt az, hogy odaadhassa Istennek a 10%-ot, hanem üzletelni akart Istennel. Többen kérdezték tőlem, hogy most nincs annyi, hogy tizedet adhassanak. És én azt szoktam ilyenkor mondani, ha nem jó szívvel adod, ha nem örömmel, nem azzal az örömmel adod, ahogyan a szíved diktálja Isten iránt, amiatt a hála miatt, hogy ő meggyőzött téged, és legyőzte sátánt a te életedben, akkor ne adjál. Akkor ne adjál, mert Jákob vagy. Mert Jákob leszel. És nem ez Istennek a szándéka. Aztán itt van egy másik fogadalom. Egy asszony, akinek nem lehet gyermeke. Annának hívják. Elmegy a templomba, mit találott? Részeges papokat, egy gyengekező édesapát, aki soha nem fenyítette meg a gyermekeit, mert félt, hogy elveszíti őket. Kapzsi embereket. És azt mondta, Istenem, ha adsz nekem egy gyermeket, akkor én neked adom. Tudjátok, mit jelent ez? Ide fogom hozni ebbe a fertőbe. Nekem gyermekem van, két gyermekem. Soha nem jutna eszembe beadni őt egy kocsmába. Mit olvasunk Hofni és Finásról? Mit olvasunk róluk? Jöttek az emberek, el nem tudom képzelni, jöttek az emberek, hozták az áldozatukat, még végetett a bárány, és azt mondták neki, az embereknek, hogy azonnal elvisszük azt a részt, ami nekünk jár. Sőt, még az Úr részét is elvették az áldozatból. Az emberek elhagyták Istent. Az emberek elhagyták a templomot. És csúfságá vált Isten igéje. Megadta Isten Annának a gyermeket. Igen. Odaadta-e Anna az ő gyermekét? Miért adta oda Anna egy részét az életének? Nekünk két gyermekünk van, de nem tudnám egyiket sem odaadni. Csak úgy. Pláne nem úgy, hogy tudom, hogy milyen rossz helyre kerül. Odaadta mindenét. Odaadta Istennek. És mit olvasunk Jeftéről? 11. fejezet, 31. vers vissza a Bírák könyvéhez. 11.31. Azt mondja Jefte. Ha valóban kezembe adod az ammoniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtán, akkor békességgel visszatérek, az ammoniak az úré lesz, és felállt az a mégváltozatú. Testvéreim, tudta egy Jefte, hogy mit ad Istennek? Letisztult-e benne? Végigjárta-e a folyamatot? Tudta-e azt, hogy milyen horderejű kérdést ajánl most Istennek? Vagy csak úgy véletlenül vakon, kicsit talán szószártyár módon vetette oda Istennek az ő fogadalmát? Ha ezt megteszed velem, akkor majd én valami nagyon nagy vonalú dolgot teszek, érted? És odaadom, így vakon, el tudom képzelni, hogy bármit oda tudok adni. És megdöbbent, amikor hazaért. És jött a gyermek, és végigfutott az áram a testén. Hogy oda kell adni Istennek a gyermekét végül áldozatul. Szeretnék még egy áldozatról olvasni Isten igéjében, Korintusi második levél 8. fejezetéből. Nyolcadik fejezetből az első 5 vers. Szeretném előjáróban elmondani azt, hogy ez jeruzsálemi gyülekezet számára gyűjtött adomány körútja volt Pál apostolnak Korintusban. Jár, és elmondja, hogy milyen tapasztalatai voltak Macedóniában. Ezt mondja. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön fölül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek... hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek, és nem csak azért tették, amit reméltünk, nem azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Pál apostol gyűjt a jeruzsálemi gyülekezetnek. Elmegy gazdag helyekre. És a gazdag helyeken a persei alján csörög valami. És tudjátok, ahogy szokott lenni. Elment egy szegény helyre, és a szegény helyen, ahol az embereknek talán nem volt mit enni, és ez mindig így volt a történelemben. Ott az emberek azt mondták, mindent. Az egész lényünket is, akár. polgári szolgálatos voltam Ceglédi kórházban, és beteghordóként tevékenykedtem. És tudjátok, az volt a tapasztalatom, hogy igyekeztem elhárítani azt, amikor boravalót adtak az emberek. Egy alkalommal mégis úgy történt, hogy egy néni becsúsztatott a zsebembe egy 500-ast. És én visszavittem neki. Tudjátok, nem ez az, amit elmondom. Hanem az, hogy érdekes módon, amikor rá néztünk egy emberre, már rögtön tudtuk, hogy akar-e adni, vagy nem akar adni. Miért? Egy szegény ember mindig adott. Vagy akart. Meg akarta hálálni. De egy jómódúbb ember, az már nem. Itt van az igaz az Úr Jézusnak, aki azt mondja, hogy milyen nehéz bemenni Isten országába akkor, amikor van nekünk. Nos, a macedóniai közösség és gyülekezet nem valamit adott, hanem az egészet. Az idejének, az energiájának, a képességeinek az egészét adta oda Istennek. A pénzének az egészét. Mindent, azt olvassuk itt, hogy mindent odaadtak. És nem valamiért adták. Nem azért, mert tudták, hogy ha adnak, akkor majd Isten válaszolni fog erre, és meg fogja áldani. Hanem azért adták, mert hálásak voltak, hogy ismerhetik Istent. Mikor hálából adunk Istennek bármit, akkor öröm van a mennyben. Van is egy ilyen énekünk. És a törvény megtartásában is ugyanez a kotta érvényesül. Ha a törvényt azért tartom meg, mert várok valami visszvonzást Istentől ezért, akkor hiába teszem. Akkor Jákob vagyok. De ha hálából tartom meg a törvényt, akkor öröm van a mennyben. Mert megértettük a lényeget, mert megértettem a lényeget. Isten megmentett, és én hálás vagyok ezért neki. Izraeli áldozatgyakorlás is pontosan így történt. Dávid, amikor gondolkodik a templom építésen, akkor mindig félretesz a legyőzött népeknek a kincseiből, hogy Salamon fel tudja majd építeni a templomot. Mindig, amikor győztek, akkor azt mondták, ennyi a legjava az Úré ebből. Felajánlották Istennek. Talán Jefte nem járt volna így, hogyha olvassa Dávidnak a szavait. Dávid szavait pedig a Prédikátor könyvében találjuk. Prédikátor könyvében az 5. fejezet, és így olvashatjuk. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavad, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszédet vétekbe ejtsen téged, és ne mondd Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodnék föl Isten szavadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Bizony a sok álom és a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent, mondja Dávid. Prédikátor könyvében. Hogy is van ez? Jobb nem fogadni, hogyha nem gondoltam át. Jobb nemet mondani, ha nem a teljes szívem Istené. Vegyünk egy új szövetségi példát. János a szeretett tanítvány nem fogadkozik ott a Gecsemánéban. Van valaki, aki igen? Illetve még a úrvacsoránál. Van valaki, igen, ki az?
5: Ki az, aki fogadkozik? Ha mindenki elhagy. Ha mindenki elmegy, Uram, nézd végig rajtuk. Látod, hogy én vagyok? Egyedül alkalmas arra, hogy téged megvédjelek? Ha mindenki elhagy, én akkor is veled maradok. Ugorjunk egy nagyot. Genezátereti tó mellett. Jézus süti a halat. És Péternek odaszól. Péter? Szeretsz? Mit mond Péter testvére? Mit fogad? Milyen fogadkozás hagyja el a száját? Én életem végéig foglak apostolként szolgálni téged? Írok majd két levelet? Elmegyek a világ végére, érted? Csak ennyit mond. Te tudod, hogy mi van a szívemben. Te tudod, hogy mennyi keserűség, mennyi szenvedés, mennyi örömtelenség. És ide hozom. Te Jézusnak nem volt elég ennyi. Mert még egyszer megkérdezte, és még egyszer megkérdezte. Péter, mit akarsz fogadni nekem? Milyen nagy szavakat akarsz újra mondani? Még mindig különb akarsz lenni a többieknél? És Péter érti. És elmondja Jézusnak. Uram, semmi nincs bennem, ami jó lenne. Te tudod ezt pontosan. És Jézus ekkor bízza meg őt a szolgálattal, amit olyan zseniálisan végez el később. Péter elrejtőzött Jézusban. Nem valamit adott már az életéből, nem egy kardot. Nem a nagy szavakat adta, hanem adta egész valóját. Egész lényét. Nem csak valamit, az idejének egy részét, a pénzének egy részét, a képességeinek egy részét, hanem mindent. Érzitek ezekben ebben a szóban? Uram, te tudod? Látjátok benne a megszólaló Istent? Hogy már nem Péter mondja, hanem a benne megjelenő Isten mondja. Az egész lényem a tiéd. Nem tudjuk, hogy Jefte történetében pontosan mi volt. Nem tudjuk, hogy Jefte feláldozta-e vajon égő áldozatul a lányát. Nem egyértelmű a Szentírás ebben a kérdésben. Most újra vehetnénk, de szeretnének invitálni délutánra titeket, mert délután, ahogyan Ellen White tanácsolta, meg fogjuk beszélni a prédikációt, jó? Egyet azonban szeretnék mondani. Mikor Ábrahám felemelte a kést, hogy a fiába vágja, akkor megfogta egy angyalnak a keze. Megszólalt egy hang. Talán itt Jefténél nem. Nem tudjuk. De nekem ez a történet nem is ettől lesz érdekes, hanem attól, hogy Istennek teljesen mindegy az, ki az a valaki, akit meg kell menteni, el fogja küldeni Isten az ő fiát erre a földre. Azért, hogy bebizonyítsa a szeretetét. És Jézusnál azt látjuk, hogy senki nem fogta meg azt a kezet, akik átszegezték az övét és a lábát. Senki nem mondta, hogy állj, hogy elég már. Testvéreim, mindannyiunk életekhez Isten kezében van. És azt szeretném mondani nektek, hogy akinek egy betyár alkalmas volt arra, hogy 6 éven keresztül vezesse az ő népét, Isten csodálatos távlatot akar nyitni valamennyiünk számára. Isten kiválasztott. Isten téged akar. Saulus voltál, akkor Pál apostollá tesz. Hogyha tárzisi menekülő Jónás, akkor kiment onnan is, mindent megtesz. Ha Jefte voltál, akkor te bíra leszel az Isten kezében. Ha egy mondatot kellene megfogalmazni, amire azt mondanám, hogy vigyétek el, akkor ez az a mondat, leírtam. Istennek nem dolgokra, az életünk bizonyos részeire, nem az egész lényünkre szüksége van. Ezt várja Isten. Nem többet, nem kevesebbet. Ezt szeretné Isten. Betölteni az egész életedet. Azzal a tervvel, amit ő talált meg neked. És a legjobb, amit tehetünk, hogy Isten kezébe hagyjuk a mi életünket. Ma van itt 9 ember. Akik nem tudom, hogy helyesek-e a szavak, hogy óriási küzdelmeket éltek át. Nem fejezik ki ezek a szavak azt, ami történt veletek. De Isten most azt akarja nektek mondani, hogy a világ egyház, az ő maradék egyháza, az ő végidei népe tárt karokkal vár titeket. És bírák lehettek. És apostolok lehettek. Én megkérlek arra, testvéreim, titeket, hogy álljatok fel. Mind a 9-en a keresztény advent közösség jelenleg még aktív tagjai, akik kifejeztétek azt, hogy a hetednapi adventista egyház világközösségének szeretnétek a tagjai lenni. Hogy a elhangzó mondatokra, amennyiben a ti hitetek szerint igennel tudtok válaszolni, tegyétek meg. Mielőtt elolvasnám a hitvallás szövegét, szeretném elmondani a gyülekezet tagjai előtt, a bizottság meghallgatta a testvéreinket, és egyöntetőleg javasolja őket gyülekezetben felvételre. Tehát testvéreim, szeretném az első vallástételi pontot elmondani nektek, amire kérem a ti válaszotokat. Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes megváltódnak és uradnak, és életedet vele üdvözítő kapcsolatban szeretnéd élni?
6: Igen.
5: Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed-e magad arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban élj?
6: Igen.
5: Szeretnél-e Jézus Krisztusba vetett hited nyilvános kifejezéseként vallástételben a hetednapi adventista egyház közösségébe felvételt nyerni, valamint hűsáfárként személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint szolgálatra odaszánt életeddel támogatni az egyházat és annak misszióját?
7: Igen.
5: Testvéreim, a menny és a hetednapi adventista egyház helyi gyülekezete hallotta a ti vallástételeteket. Itt van az Úr, és most mi letérdelve megkérjük őt arra, hogy áldja meg a ti vallástételeteket. Arra kérnélek titeket, hogy gyertek előre. Térdeljünk le együtt. És a gyülekezet tagjaitól, mindazoktól, akik itt vannak, gyülekezet tagjaitól próbáljuk egy kicsit helyet csinálni. Szeretnék valamit kérni. Az apostoli egyházban az volt a gyakorlat, hogyha Istennek a gyermekeit egy szolgálatra hívta el az Úr, akkor a közösség tagjai egyszerűen oda mentek, amikor imádkoztak, és az ő karjuknak a vállára helyezésével, illető vállára helyezésével támogatták. Ezért most én arra szeretnék kérni bárkit innen, aki szeretnék kifejezni az ő támogatását és az ő szeretetét. Elsősorban a helyi gyülekezet tagjaihoz szólt, hiszen hozzánk jönnek, közénk jönnek a testvéreink. És szeretnék érezni és tapasztalni azt, hogy Isten szerető családja veszi majd körül őket. Hogy gyertek ki, és tegyétek meg, hogy valakinek a vállára teszitek a kezeteket. Mindenkinek jusson, jó? Gyertek! Aki szeretne, lehet olyat is csinálni, hogy egy emberre kettő jutok, jó?
7: Ötöt is lehet.
5: Valaki kicsit telhetetlen is lehet küldeni. Jó, mindenkinek jutott? Tényleg jutott, jó? Drága mennyei atyánk, elmondhatatlan az a hála, amit tapasztalunk most. Uram, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy az a szeretet, amelyet te tanítottál, az a gyengétség, amelyre te neveltél, az egy egyházat hozott létre. Köszönjük 1844-et. Köszönjük a csalódást. Köszönjük azt a sok-sok generál konferenciát, melynek következményeként ma itt Magyarországon a hetednapi adventista egyház, mint a te választott eszközöd, a te küzdő egyházad, a te végidei néped jelen lehet. Urunk, köszönjük a mi testvéreinket. Hálások vagyunk neked értük. Azt, ahogyan végigvezetted őket ezen az korán sem könnyűnek nevezhető úton. Hálások vagyunk neked a keresztény advent közösségért, akik megszólították őket, akik hozzád vezették. Kérlek, áld meg őket. Áld meg a keresztény advent közösség minden tagját, vezetőit. Azokat is, akik talán feldeszemmel nézik azt, ami ma itt történik. És országszerte történik. Tudunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te mély és végtelen szereteted ez minden kérdésre választ adhat. Most mi szeretnénk őket körülvenni azzal a szeretettel, amit nekünk adtál. Mi szeretnénk, hogyha együtt küzdhetnénk tovább azon az úton, ami a mennybe hozzád vezet, Urunk. Segíts, hogy támogatni tudjuk egymást. Segíts, hogy vált-válva vetve tudjunk érted szolgálni. Segíts elűzni közülünk a kis hitűséget, a vádaskodást, a rossz ízű kritikákat, atyánk. Szeretnénk megnyugodni a te lábadnál. Szeretnénk a te áldásodat kérni. És így kérlek, áld meg valamennyi testvéremet, akik meghozták az ő döntésüket. És ennek a családnak, a világszéles családnak a tagjaivá lettek. Uram, milyen boldogság ez. Milyen öröm. Amikor gyermek születik egy családból, de Urunk, ma itt 9 gyermeked. Azt mondta, hogy te választott néped közé akar tartozni. És Urunk, megköszönjük neked, hogy te voltál, aki igazgattad ezt a folyamatot. És szeretnénk odaadni ma itt neked mindannyian nem csak egy részét az életünknek, nem csak egyes darabkáit, nem csak egy kicsit az időnkből, egy kicsit az erőnkből, egy kicsit a képességeinkből, csak annyit, hogy éppen elég legyen.
7: szeretnénk mindent odaadni. Köszönjük, hogy erre tanítottál az Úr Jézus Krisztus nevében, aki meghalt értünk és önmagát adta egészen. Amen.
2: Úgy látom arról, hogy

0: megismeritek egy kicsit jobban az egyháznak a működését, az, hogy hogyan is zajlik az élet nálunk. Ha valamit nem értetek, elsősorban ajánlom, hogy lapozzátok föl a gyülekezeti kézikönyvet, és természetesen nyitott vagyok arra, hogy bármilyen kérdéseket választhatok. Mivel én még a neveket annyira nem ismerem, tehát a nevekhez arcokat még nem tudtam kötni, ezért szeretném kérni, hogy ahogyan olvasom, legyetek szívesek kifáradni, és egy ilyen szép emléklapot fog kapni mindenki, kézzel készített, szép írással készült betűvel, Horváth Sanyi bácsinak a munkája, akit talán többen ismertek, 10 parancsolatot is gyárt fotószalagon. Jó. Henriett, nagy Henriett, szeretnélek kérni, hogy tárlek ki. Az Úr hozott a mi gyülekezetünkben, Isten áldja meg a te szolgálatodat itt közöttünk. Németh Béla, áldjon meg az Úr Jézus itt közöttünk, Isten hozott ide közénk. És a te szelítségeddel és szereteteddel építsd a gyülekezetünket. Olán László, Laci, nagyon örülök, hogy megismertelek téged. Jó Isten, áldja meg a te szolgálatodat, az egész életedet, a te kedves feleségeddel együtt, és az ő szolgálatában legyél mindig ilyen kitartó, és ennyire hűséges, ahogyan megismertelek téged.
1: Nem tudom, hogy jobban
0: szeretnék.
1: Eddig is nagyon
0: szeretnék. Nagyon kivételes. Szeretem kereseit. Oláné Horváth Melinda. Melinda valóban a pokol szélére hozott az Úr. Jó Isten hozott ide hozzánk.
2: Nem vélek semmi Melinda, mert jó Isten itt sok feladatot ott fog, de hát bizony én úgy érzem.
0: Csokási Erika. Erika, nagyon örülök, hogy megismertettünk titeket, téged, és a Jóisten adjon egészséget neked, és ebben a gyülekezetben gyógyulj, amit lelkileg és testileg egyaránt Jóisten hozott közé. Tali tud olvasni. Tudja, hogy
3: mint nem következhetem volna.
0: Tali, már régebb óta ismerlek téged, talán téged ismerlek a legrégebb óta itt a jelenlevők közül. Nagyon örülök, hogy a te szolgálatoddal, a te stabilitásoddal, a te szeretetettel, odaadásoddal fogod építeni és erősíteni ennek a gyülekezetnek a sorait. Isten áldjon meg, és örülök, hogy nem tudok ide.
3: Téged pedig áldjon meg az Úr a szolgálatot.
0: Köszönöm.
3: Köszönöm.
2: Adikám, könyvet jól dobd el.
0: Köszönöm. Feled Szita következik. Szita, örülünk, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja leszel. És a Jóisten áldását kívánjuk a te életedre, a családodra, a gyermekeidre, a gyermekeidre, neked, hogy ide vezethess az ő lábaihoz a gyermekeket és a egész családodat. Jóisten áldjon meg. Szabó Attilánia, Zsuzsa következik. Zsuzsa, nagyon finom volt ez az étel, amit ettem egyszer nálatok. És ennél szebb csak az volt, amilyen nagy szeretettel fogadtatok. És ezt a szeretetet hozd ebbe a gyülekezetbe, és Jóisten áldja meg az egész életeteket, ahova vezetni fog titeket ezen az úton, amire most elhívott titeket. Jóisten hozott ki. És a legmagasabb alatt legutoljára. Hát Attila, olyan húrok vannak benned, amiből én is kaptam néhányat. A bűvészetnek a szeretete. És be kell vallanom a gyülekezet előtt, hogy Én loptam Attilától. Az elmúlt

0: elmúlt három évben, vagy két évben Sopronban az ő anyagából evangelizáltam. Az ő művészeti anyagából evangelizáltam, és amikor ezt elmondtam, neki nem haragudott rám. Úgyhogy azt szeretném mondani nektek, hogy az ő jelenlétével mindenképpen gazdagodni fog a körzet, és jó Istenre bízzuk azt, hogy hogyan tovább. Attila, Isten hozott közöttünk, az ő egyháza szeretettel fogad téged is, és a szolgálatot is az ő Isten kezébe bízzuk.
1: Csak boldog, örömmel jöttem.
2: Jó, a gyerekekre is gondoltunk, mert nem csak a felnőttek rám, hanem az összes gyerek, aki jelen van, ő is kap egy kis emléket, akkor jelentkezzetek gyerekek, jó? Akik szeretnétek valamilyen ajándékot kapni. Nagyon szép matricákat kaptok.
3: A legvégén szeretnék a gyülekezet nevében Kalocsai Tamás testvértől és az ő családjától elbúcsúzni, bár nem igazán búcsúzunk, mert emberileg még úgy gondolom, hogy fogjuk tartani a kapcsolatot, de tudjuk azt, hogy a gyülekezetben, ilyen minőségben, mint a mi lelkészünk, ma szolgáltál utoljára, és Magdit kértem, hogy hozza be a gyerekeket is, mert úgy gondolom, hogy Tamás nem egyedül szolgált, hanem ővele együtt az egész családja áldozatosan mindig támogatta Tamást ebben a dologban, hogy köztünk voltál, köztünk voltatok, és nem is könnyű bármit is mondani, Tamás, inkább csak annyit nem akarom hosszan. Inkább csak annyit mondanék, hogy mi jut eszembe, hogyha azt hallom, hogy Kalocsai Tamás, ha röviden kellene mondanom, eszembe jut, Tamás, az elfhűséged, az a szeretet, amivel te emberekért munkálkodtál, és az álhatatos kitartás, mert a szeretetnek néha keménynek kell lenni, így ismertünk meg téged, hogy értünk dolgoztál, és Magdi is, és a gyerekek is jó hangulatot is hoztatok ide a nehéz, sokszor nehéz helyzetekben, mégis vidáman és szeretetben együtt voltunk. És szeretném megköszönni a sok együtt töltött évet, és fogadta a gyülekezet nevében ezt az apró dolgot.
2: Köszönjük szépen!
3: Magdi, tőled is a gyülekezet nevében szeretnék búcsúzni, és köszönöm a sok szolgálatot, a sok sziporkázó jó ötletet, a jókedvű énekléseket, a játékos délutánokat. Miki atyát a gyülekezet nevében a
2: virágot.
3: Itt ahol van? Itt a Bencének is megköszönjük, hogy volt köztünk. Bencének ki
2: adja át
3: az
2: ajándékot? Tűha, a barátja. A barátja.
4: Apa, sok szeretettel megköszönöm.
2: Puszi.
5: Készfogás.
2: Mi volt
4: a készfogás?
5: Állj fel. Nuca Lécsi, nagyon sajnáljuk.
2: Majd én átkozom.
5: Jó, Martina. Nucának ez sok szeretett, és nem tudok kiállni ezt mindenki.
2: Szeretnék tényleg az utolsó szó jogán egy néhány gondolatot mondani az Isten igéjéből. Kicsit átírtam a Bibliát nektek most erre a mai napra. Ezt szeretném üzenni így a kicsit így a távolból nektek, mert hogy itt kell hagyni, és az életemnek egy jó nagy darabját hagyom itt, sok-sok emléket, és azt kell mondjam nektek, hogy nagyon sok szép emléket hagyok itt. Azokért, amikor fájdalmat okoztam, akkor szeretném mondani, hogy tudjátok, hogy ezt azért tettem, mert szerettem volna, hogyha megszomorodtok az üdvösségre. Isten megtérésére szomorodtok meg. Szeretném ezt mondani nektek a Zsoltárok könyvéből a 91. fejezetből ezt üzeni Isten nektek ma. Oltalmatok és váratok az Úr, akiben bízom. Mert ő ment meg titeket a madarász csapdájából, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar majd titeket. Szárnyali alatt oltalmat találtok, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félnetek a rémségektől éjjel, sem a suhonó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól, ha ezren esnek is el mellettetek, és tízezren jobbotok felől, titeket akkor sem ér el. A ti szemetek csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartjátok oltalmatoknak, a felségest hajlékotoknak, nem érhet titeket baj. Sátratokhoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rátok minden utatokon, kézenfogva vezetnek titeket, hogy meg ne üssétek lábatokat a kőben. Eltapossa az oroszlánt és a viperát, eltipporjátok az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodtok hozzám, megmentelek titeket. Oltalmazlak, mert ismeritek nevemet. Jó Isten áldja meg a kibővült gyülekezetünket ezeknek a gondolatoknak az alapján. Jó Isten vigyázzon rátok, és ahogy Rági mondta, azért nincs olyan szerencsétek, hogy ne találkozzunk, mert időnként azért biztos, hogy ellátogathatunk hozzátok. Köszönöm én is az elmúlt 4 évet, amit itt tölthettem, és elviszlek a szívembe titeket. Örökre itt maradtok bennem.

Vegyétek az áldást, testvéreim! A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.

Köszöntök mindenkit. Amíg a technika életre kell, hadd szóljak néhány bevezető szót. Egy kicsit nehéz most megszólalnom, mert én is az elhangzottak hatása alatt vagyok, és a nehéz a váltás, hogy egy lelki jellegű megközelítés után én itt berobbanok egy teljesen, hát hogy mind az egészség megóvása vagy visszaszerzése szempontjából fontosnak tartott téma kellős közepébe. Ugye a visszafordítható cukorbetegségről lenne szó, és nem tudom, hogy ti, mint akik ilyen jellegű együttléteken általában megjelentek, ugye ismerős arcokat látok, bizonyára már észrevettétek, hogy mi úgy, hogy is mondjam, specializálódunk. Vannak közöttünk olyanok, akik a lelki egészség kérdéskörével foglalkoznak. Mint lelki gondozó, lelkésznek illene nekem is ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ilyen jellegű témával elétek állni. Annak idején én orvosnak készültem, és ezért a testi egészség kérdésköre sem áll távol tőlem, és engem komoly mértékig foglalkoztat az, hogy az elvesztett egészséget hogyan lehet visszaszerezni. Annak idején, amikor ilyen jellegű képzésben vettem részt, a szakdolgozatom témájáról is ezt választottam, az emberi szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusai címmel írtam egy dolgozatot, és ebben alapvető kérdés volt az, hogy mi az egészség, mi a betegség, és hogyha elveszítjük az egészséget, akkor vajon a szervezetben vannak-e olyan mechanizmusok, olyan képességek, amelyek az egészség visszaszerzésében komoly szerepet játszanak. És úgy kristályosodott ki előttem egy végső válasz, hogy a szervezetben igenis vannak ilyenek, de nekem az egészséges életmóddal kell megteremtenem azokat a feltételeket, amikor a szervezet az én érdekemben ki is tudja fejteni ezeket a hatásokat. Tehát ezzel mintegy megalkottam önmagam számára az egészséges életmód arszpolitikáját, hogy az egészséges életmód voltaképpen a megelőzésre irányul, és ha már kialakult a betegség, akkor pedig az egészség visszaszerzése érdekében kell az egészség elveihez igazodnom, hogy a szervezetem ezeknek a beépített mechanizmusoknak a segítségével elvégezhesse az érdekemben mindazt, amire hivatott. És így ennek sorában aztán a Kína tanulmány, amiről itt szó esett, is megjelent, és örömmel olvastam, hogy egy ilyen jellegű számomra, hogyha mondja a könyvek között a könyvespolcon valamelyik áruhátban meglátom, biztos nem veszem le. Mert kit érdekel az, ami Kínából jön. Józsefvárosi piac és egyebek nem foglalkoztatnak igazán. De amikor elolvastam, akkor voltak éppen egy olyan gondolatmenetre találtam, ami beleillett az én korábbi elképzelésembe, abba ugyanis, hogy még az ilyen durva és sokak szívében félelmet gerjesztő betegség, mint a rák, gyakorlatilag visszafordítható, hogyha a feltételeket a szervezetemben, már meglévő feltételeket működésbe hozom az egészséges életmód segítségével. Nagyon sok könyvet olvastam arról, hogy vajon a cukorbetegség, mint olyan visszafordítható-e. A klasszikus meghatározás azt vallja, hogy civilizációs jellegű betegség, lappangva, tünetszegényen, progresszív módon alakul ki, és korai halálozáshoz vezet. Ugye ebben jó néhány megalapítással egyet tudunk érteni, azt is, hogy lappangva, azzal is, hogy lappangva, tünetszegényen jelenik meg, hogy degeneratív jellegű civilizációs ártalom helytelen életmód hatására alakul ki, ez is szerepel a klasszikus megfogalmazásban, azzal már kevésbé állunk szóba, hogy progresszív. Sokkal jobb lenne arról olvasni, hogy ez egy regresszív, hogy egy visszafordítható dolog, és az ugyancsak kellemetlen érzéseket kelt, hogy korai halálozáshoz vezet. A statisztikák azt mutatják, hogy 18-20 éven rövidíti meg az életet, hogyha nem igazán megfelelő módon foglalkoznak vele. A megközelítés, a klasszikus megközelítés a cukorbetegség
fékentartása érdekében alkalmazott klasszikus megközelítés az, hogy szabályozni kell a beteg szénhidrát bevitelét. Fél zsömle, aztán, hogy az energiája meglehetősen komoly támogatást kapjon, akkor más forrásokhoz kell folyamodni, zsírhoz, szalonnához, fehérjefélékhez, tehát egy olyan jellegű életvitelhez, ami az egészség klasszikus elveivel nem igazán mutat kompatibilitást. Miután sokat foglalkoztam én magam is ezzel a kérdéssel, találtam egy könyvet, aminek most a tartalmi vázát szeretném elétek tárni. Ez egy egészen másféle megközelítés. Tudni, ki mondja azt, hogy a cukorbetegség, a kettes típusú, majd az egyes típusúra is kitérnék, a kettes típusú cukorbetegség nem szénhidrát anyagcsere zavar, hanem lipid, azaz zsír anyagcsere zavar. És amikor a kórházban a dietetikus engem zsírbő és szénhidrát szegény diétára fog, akkor gyakorlatilag előmozdítja a betegségem előrehaladását és rosszabbodását, mert nem a megfelelő módon nyúl hozzá. És ez általában az egészségügyben sok esetben visszatérő probléma, hogy egy biológiai jellegű problémát nem éppen az alapkutatásból kiinduló felismerések jegyében kezelnek, hanem úgy gondolják, hogy felszaporodik a vérben a cukor, akkor a cukorbevitelt vagy a szénhidrát bevitelt kell korlátozni, és ezzel a vércukor szintet majd sikerül csökkenteni. Mondanék egy klasszikus példát, egy kicsit távol esik ettől, de a keddi alkalommal, amikor én ilyen visszatérő ágban leszek, kitérünk erre, a szív- és érrendszeri betegségeket mechanikus úton gyógyítják. Ugye amikor felhelyeznek egy stentet, mert eldugult a koszorúér, akkor voltak éppen kitágítják ezzel a bizonyos beépített kis lyukacsos csővel azt az érszakaszt, azt az érpályát, amelyik a koleszterin lerakódások miatt eltömődött. Más esetben ballonos tágítással próbálkoznak, ami megint csak arra hivatott, hogy mechanikus úton kitágítsa azt az érszakaszt, amely nem teszi lehetővé az elegendő mennyiségű vérátfolyást. A bypass műtét, amikor a lábszárból, illetve a combból kihúzott vénával próbálják áthidalni az eltömődött koszorú ereket, megint csak egy mechanikus megközelítés, mert nem az alapproblémával foglalkoznak, ami kiváltotta a lerakódást, hanem miután eltömődtek szakaszok, akkor újakkal pótoljuk, hogy azután 2-3 éve elteltével az újak is legalább annyira eltömődötteké váljanak, mint a korábbiak. A közeli baráti körömben van valaki, olyan velem egykorú, aki bypass műtéten esett át, de nem az összes koszorú erét hidalták át, hanem egyet-kettőt, és az át nem hidaltakba, pedig stentet ültettek be. Aztán leküldték Füredre, hogy ott rehabilitálják a szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó kórházi osztályon. 4 hónap elteltével anginás panaszai jelentkeztek, mert a beültetett stent 4 hónap alatt már eltömődött. Szóval megint nem az alapproblémával foglalkoztak e vonatkozásban is, és a cukorbetegség esetében is, ahogy utaltam rá, ez a probléma áll fent. És ha látjuk ezt a képet, ugye reméltem, hogy egy kicsit beborul, be is következett, ne felejtsük el, az ókori izraeliták a felhő alatt voltak, amikor vándoroltak. És ugye elgondoltam nem egyszer, amikor kirándultam, hogy jaj, de rossz beborult, nem izzadtam, nem égetett fel a nap, és élveztem a kirándulást. Hát reméltem, hogy itt is ez következik be, látunk valamit a kivetített képekből. Hát ha látszik onnan hátulról, innen halványan dereng valami, ez a Colorado folyó egyik érdekes szakasza, a Horseshoe Canyon, amikor is visszafordul a folyó. Hát ezzel szerettem volna demonstrálni azt, hogy van valami, ami visszafordul, noha általában nem ez a vélekedés felőle. Tehát a cukorbetegség visszafordítható, és mertem remélni, hogy a látvány majd elmélyíti ezt a gondolatot. Nézzük tovább. Ez az idősebb úriember azért került ide a
diák közé, mert egy érdekes mondatot veszünk át tőle. Nem óriási kutatási összegekre van itt szükség, hanem egy új ötletre, és ezt az új ötletet próbáltam itt az előzőekben érzékeltetni. Az új ötlet lényege abban állna, hogy lipid anyagcsere zavarként kezeljük a cukorbetegséget, tehát az állati zsiradék és általában a zsiradék bevitelt kell korlátozni, és akkor majd látni fogjuk, hogy milyen változások következnek be a szervezetünkben sejtszinten, ami azzal a bizonyos inzulinnal szembeni ellenállással magyarázható, illetőleg összefüggésbe hozható. Ez az új megközelítés a statisztikai adatok alapján háromszor olyan hatékony, mint minden korábbi. Ugye ott van a könyvespolcomon nekem is néhány ilyen jellegű könyv, 30 napos diabétes csoda, és ehhez hasonló könyvek például, hogy gyógyítható a cukorbetegség, és egy egészen furcsa külsejű ember előadásai DVD formában is közkézen forognak itt a mi berkeinkben. Magát a háttérben meghúzódó összefüggéseket nem kínálják fel ezek a könyvek. Megpróbálnak olyan életmódot és olyan étrendet kialakítani, amelyek rostban gazdag táplálékot kínálnak, mondván, hogy ezeknek a glikémiás indexe alacsony, lassabb a felszívódásuk, és ennek eredményeképpen nem terhelik meg annyira a szervezetet, és a hasnyálmirigy is nagyjából tudja kezelni ezt a problémát, hogyha nem olyan mértékű a betegség eluralkodása, hogy gyógyszeres kezelésre, vagy akár inzulin bevitelre van szükség. A következőt lehet ettől a bizonyos beavatkozástól vagy kúrától várni. Hát egyrészt, hogy háromszor olyan hatékony, a vércukorszint szabályozás szempontjából, mint a korábbi diéták, fogyással jár általában ugye a kettes típusú cukorbetegekre jellemző az elhízás, ugye zsíranyagcsere zavarról van szó, ne felejtsük el, alacsonyabb koleszterin szint jár a nyomában, javítja a szív állapotát, egészséges vérnyomás csökkenéssel számolhatunk, és fokozott vitalitással. Mert ugye bejut a sejtekbe a cukor, ami hát voltak éppen az energiát biztosítja, és a kettes típusú cukorbetegségnél pedig az alapprobléma az, hogy a sejtek az inzulinnal szembeni ellenállás kifejtése kapcsán nem engedik be inzulin kíséretében a cukrot sem. Az egyes típusú cukorbetegség, miután reménységem szerint senki nem érintett ezen a területen, ezt én egy kicsit balkézről kezelném. Most annyit elmondanék, hogy az egyes típusú cukorbetegség autoimmun betegség. És főleg azoknál a gyerekeknél alakul ki, akiket korán elválasztottak, azaz az anyának vagy nem volt teje, vagy nem volt elég teje, és ezért 2-3 hónap után az ilyen jellegű kísérletezések kudarca miatt, hogy tudnék az anya talán majd több tejjel láthatja el a csecsemőt, megkiúsultak, és ezért különböző tápszerek bevitelére kellett, hogy szorítkozzanak. A lényeg az, hogy mi is a gyerekünket annak idején ilyen feles tejjel tápláltuk, bár 7 hónapig szopott, és 2-3 hónap előtti elválasztása kritikus ilyen szempontból, de a feles tej kínálkozott akkor 31 néhány évvel ezelőtt, mint egyetlen és jónak vagy legjobbnak minősülő megoldás. Nem tudtunk akkor arról, hogy a tehén tejben bizonyos fehérje szakaszok, tehát a kazeinnek, a tejfehérjének bizonyos szekvenciája megegyezik a hasnyálmirigy béta sejtjein belül bizonyos fehérje szakaszokkal, és miközben allergiás reakciót vált ki a tehén tej a gyermek szervezetéből, és az immunrendszer csatasorba állítva próbálja felszámolni ezt a behatolást, nem áll le, miután a tejfehérjével leszámolt, hanem a hasnyálmirigy Langerhans szigetei ellen fordul, és felemészti a Langerhans szigeteken belül a béta sejtek inzulin termelő egységeit, és ezért alakul ki az inzulin függő cukorbetegség, mert hogy az inzulin termelés, mint olyan, az inzulin termelő egységek halála miatt megszűnik. Hát ennyit erről, ezeket majd átlépjük, ha valakit ez közelebbről érdekel, akkor majd talán beszélgetések formájában
előkerülhetnek. A cukorbetegséghez vezető út nem egyirányú, ez egy ugyanolyan szinonim fogalom, mint az előbb látott képen, az a gondolat, hogy a cukorbetegség visszafordítható. Ennek a programnak az a lényeg, hogy igyekszik megérteni a diabétesz kiváltó okát, és hogy ezt kijavíthassa, ez a célja, amennyire ezt életmód és étrend változtatásával lehetséges véghez vinni. A lényeg az, hogy a változtatás igen könnyen végrehajtható. Amikor ezt a könyvet a kezembe vettem, az első oldalakon arról olvastam, hogy annyi szénhidrátot ehetek, amennyit akarok. Na mondom, ilyet még nem hallottam a cukorbetegséggel összefüggésben. Bizonyos megkötések vannak, például az, hogy a glikémiás index alacsony legyen, és hogy teljes értékű táplálék legyen, sok zöldségfélét tartalmazon az étrend és sok gyümölcsöt, lehetőség szerint nem azokat, amelyek hatalmas lökést adnak a hasnyálmirigynek, mert olyan gazdagok cukorban, tehát nem mazsolával, meg függével és aszalványokkal kezdjem, hanem ha majd a szervezetem már egy kicsit aklimatizálódott, akkor egy bizonyos időtávlatában ezekhez a dolgokhoz is hozzányúlhatok. Úgy végezték a kísérletet, bocsánat, hogy emberekkel nem szokás kísérletezni, tehát a vizsgálatot, hogy nem engedték az embereket tornázni. És nem engedtek semminémű egyéb életmódváltoztatást beiktatni, egyedül az étrenddel próbálták a cukorbetegséget kordában tartani. Ugye, mert a torna az izmok működése nyomán égeti a cukrot, tehát meghamisította volna a mérési eredményeket. Tehát arra összpontosít ez a bizonyos megközelítés, hogy mit és nem arra, hogy mennyit együnk, és ez a magyar embernek felszabadult érzést kelt a lényében, tehát ugye mi azért a haspártiságról ismert emberek vagyunk. Mit jelent a cukorbetegség visszafordítása? A cukorbetegek fokozott testsúlygyarapodással kell számoljanak, emelkedett vércukorszinttel, növekvő dózisú gyógyszerek adagolásával, ahogy az előzőekben ezt próbáltam kifejteni, és egyre súlyosbodó szövődményekkel. A szövődményekre nem térnék ki, ezek súlyosak, nyomasztóak. És ha a cukorbetegség visszafordításáról, visszafordulásáról beszélünk, akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Hát ennek az inverzét mondhatnánk, vagyis azt jelenti, hogy a vércukorszint csökkenni kezd, a gyógyszer adagok visszaszorulnak, vagy éppen megszüntethetőek, a szövődmények sokat javulnak, majd statisztikai adatok formájában is meglátjuk, hogy milyen mértékig, milyen területeken, milyen mértékig, és a szívbetegség sok esetben javulásnak indul. Azért fontos a szívbetegség kérdését kiemelni, mert a cukorbetegek általában szívkoszorúér betegségben halnak meg. Mert a magasabb vércukorszint és a magasabb inzulin szint a májat koleszterin termelésre készteti. És hiába élek én vegán életmódon, ha a vércukorszintem és az inzulinnal szembeni ellenállás következtében a véremben az inzulin szint is magas, a májam koleszterint fog termelni, nem kívánatos mértékben és mennyiségben, és az eredmény ugyanaz, a szív- és érrendszeri problémák eluralkodnak és elhatalmasodnak. Maga a betegség is teljesen megszűnik, vethetnénk fel a kérdést, mert minek foglalkozni valamivel, ha amúgy beteg maradok. Van, aki csak a gyógyszeradag csökkenését éri el. Van, aki egy-egy gyógyszerétől teljesen megszabadul. Van, aki az összes gyógyszerétől megszabadul, és vannak olyanok, akiknél a vércukorszint tartósan lecsökken, és a betegség többé nem diagnosztizálható. Azt is mondhatnánk, és itt látjuk ezt az utolsó sort, ha egyáltalán elolvasható, hogy az utolsó diát ki maga írja meg, mert ez részben a program komolyan vételétől és következetes érvényesítésétől függ, hogy az én esetemben melyik stációnál áll meg a folyamat. Honnan tudjuk, hogy cukorbetegséggel állunk szemben? Hát az előbbiekben már érintettünk néhány tünetet. Kimerültség a szervezet kelleténél gyorsabban veszít vizet, állandó szomjúságérzet, ezek a nagyon súlyos esetek, vagy a súlyosabbnak tekinthető esetek.
amikor arról beszélünk, hogy tünetszegényen lappangva, akkor nem ezekre gondolunk, hanem a prediabéteses állapotra, ami már károkozást azért hagy maga után, de ezekkel a drasztikus dolgokkal, mint például égető szomjúságérzet, nem jár együtt. És sok folyadékbevitel. Ugye voltak éppen a probléma lényege az, hogy a véráramban keringő cukor képtelen bejutni a sejtekbe, és ott energiát szolgáltatni, ezért jelenik meg a kimerültség érzése, aluszékonyság, stb. Nézzük tovább. Ugye a glükóz ez a bizonyos energiaforrás, és úgy próbálják egyesek ezt képiesen is ábrázolni, hogy a sejtünknek megfelelő üzemanyagra van szüksége. Ez szolgáltatná a glükóz, és ha ez nem jut be oda, ahova be kellene jutnia, akkor bizony energiaszegény állapotba kerül a szervezet, és ennek az eredménye az, hogy enerváltak vagyunk, fáradékonyak, akár memória problémákkal is küzdhetünk bizonyosabb, nehezebb szituációkban. Viszont a véráramban keringő cukor tönkreteszi az artériákat, károsítja a szívet, a szemek, vesék, végtagok vér edényeit, hova tovább, ami itt nem szerepel, ahogy előbb említettem, a májat koleszterin termelésre sarkalja. Tünetek, amiket nem szerepelnek, viszketegség, kimeneti nyílások környékén. Ez azért van, mert a cukor nem feldolgozásra, hanem ürítésre kerül, és a cukor kedvező táptalajt biztosít baktériumoknak és gombáknak. És ezért a kimeneti nyílásokon ezek megtelepszenek, és ott viszketegséget eredményeznek. Ha a test egész felületén jelentkezik viszketés, akkor ez azt jelenti, hogy a vérben magas az inzulin szint, és ez okozza ezt a kellemetlen következményt. A cukorbetegség számokban 11,1 millimol per literes érték feletti bármely napszakban mért vércukor eredmény már azt jelzi, hogy én cukorbeteg vagyok. 8 órás éhezés után a vércukor szint elérhetőleg meghaladja 7,0 millimol per literes értéket, ez is azt jelenti, hogy már cukorbetegnek minősülök. A cukortolerancia teszt esetében 7,5 g glükóz tartalmazó szirupot itatnak, és a 2 órával később a vércukorszint elérhetőleg meghaladja a 11,1 millimol per literes értéket, akkor bizony az én szervezetem nem kellőképpen reagál a cukorbevitelre. A normál éhgyomri vércukorszint 5,6 millimol per liter érték alatt van, azonban én ezt az adatot egy kicsit korrigálnám. 4,6 millimol per literes érték alatt áll le a hasnyálmirigy inzulin termelése. Tehát én pihentetni akarom a hasnyálmirigyet, akkor az éhomi vércukor érték célba vett érték a 4,6 millimol per literes érték alatti. 3,9-4,6 között kellene mérni az éhomi vércukor értéket, ami a normálisnak, az egészségesnek megfelel. A 2 órás cukortolerancia teszt ideje alatt nem haladhatja meg a 7,8 millimol per literes értéket a vércukor szint. Ha ezt meghaladja, akkor prediabéteses jelenségről vagy állapotról kell beszámolni. A cukorbetegség típusai, hát erről már szóltam, hogy ha nem veszük rossz néven, akkor én ezt átlépném. A képnél annyit, hogy az látszik, hogy ennek a nőnek, mert feltehetően ez egy női kéz, amelyik tankol, nem a körmére tenném a hangsúlyt, amelyik különböző színekben pompázik, hanem arra, hogy egy kulcsba beillesztendő zárat próbál ez közelhozni hozzánk, és azt akarja érzékeltetni és képies formában elénk tárni, hogy a kulcs az inzulin. A kulcsuk az inzulin receptor a sejtmembránon, és a kulcs nem fér be a zárba, tehát az inzulin nem tud bejutni a sejtekbe. Olyan, mint amikor valaki rágógumit gyömöszöl bele a kulcsukba, és amíg a rágógumit onnan ki nem piszkáljuk, azon az ajtón mi azzal az odaillő zárral bemenni nem tudunk. Szóval ebből ennyit. Jó, megyünk tovább. Az egyes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban elmondtam mindazt, amit el kellett mondanom, hogy ez egy autoimmunreakció,
autoimmun betegség, viszont van egy örömhír, azért azt hozzátenném. Nem olyan reménytelen az egyes típusú cukorbetegek állapota sem, annak függvényében, hogy az inzulin termelő egységek mennyire pusztultak, illetve mennyire nem. Lehetséges, hogy nem állítanak elő annyi inzulint, amennyire az én szervezetemnek szüksége lenne, de a hasnyálmirigyben vannak őssejtek, és ha a kedvező feltételeket biztosítom az életmóddal, akkor ezek az őssejtek béta sejtek formájára alakulnak át, és inzulin termelő egységekké válnak. Nem lesz teljes értékű a helyreállítás, de az inzulin bevitel csökkenését mindenképpen maga után vonhatja. Hogy ez hogy működik? Patkány vagy egér kísérletekről számoltak be, és például művi úton eltávolították a patkányok májának a 90%-át. Egy hónap, tudjuk, hogy ezek rövid életciklusú állatkák, egy hónap alatt helyreállt a teljes májvolumen. A benne lévő, a májban lévő őssejteknek köszönhetően. És ugyanez a hasnyálmirigyre is érvényes, ha nem is ilyen mértékig. Tehát olyan esetről is hallottam, illetőleg akik ezt a bizonyos DVD-t megnézhették, ahol egyes típusú cukorbeteg nagyon szigorú, radikálisan, következetesen érvényesített életmód változással élte az életét. Korábban inzulinfüggő cukorbeteg volt, és valamennyi gyógyszerétől megszabadulhatott. Éppen ennek az előbb említett folyamatnak eredményeképpen. Úgyhogy ő maga is elkötelezetté vált a területen, és létrehozott egy szanatóriumot, ahol egyes és kettes típusú cukorbetegeken próbáltak segíteni. A korábbi megoldásokról már esett szó, megint csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a dietetikusok a szénhidrát bevitellel próbáltak operálni, a hasnyálmirigy napi terhelését próbálták állandó szinten tartani azzal, hogy a szénhidrát bevitelt korlátozták, minimumra csökkentették, és az energiát más forrásokból próbálták pótolni. Hát itt egy hasnyálmirigy látható a megfelelő környezetében. Egy kitérő, rövid kis kitérő, ez a két kis golyófej azért van itt, mert egypetélyi ikrekről van szó, és azt vizsgálták, hogy vajon a gének, tehát a genetikai háttér mennyiben játszik szerepet a cukorbetegség kialakulásában. Az egyik gyerek élt úgy, ahogy egészségtelenül kialakult nála a kettes típusú cukorbetegség, a másik gyerek egészségesen élt, és nem alakult ki nála. Tehát kimondható ezzel összefüggésben is az, ami a Kína tanulmány egyik kulcs mondata, hogy nem a gének és nem a környezeti ártalmak okozzák a betegséget első helyen, hanem az életmód és a táplálkozás, amivel mi radikálisan és nagyon eredményesen tönkretehetjük magunkat. Tehát a genetikai háttérre való hivatkozás e tekintetben sem indokolt, hogy én ugye genetikailag érzékenyebb vagyok ezért, hát kialakult nálam, most mit csináljak. Nem, én vagyok a felelős az életmódommal, hogyha efféle problémával számolnom kell. A hemoglobin A1C egy ilyen szakmai betoldás. A hemoglobin A1C mérése, amit 3 havonta engedélyez az orvos, azt jelenti, ezek azt próbálja mutatni, hogy mennyi glükóz jutott be a sejtekbe és kötődött a hemoglobin fehérjéhez. Egy vörös vérsejt élettartama 4 hónap, és ezért 3 hónapban jelölték meg azt az intervallumot, aminek keretében és közegében ezt a vizsgálatot végzik. Tehát ha sok glükóz van a vérben, akkor több, ha kevesebb, akkor kevesebb kapcsolódik a hemoglobinhez. Tehát ha nem jut be a sejtekbe a glükóz, akkor a vérben kering, hozzá kapcsolódik a vörös vérsejthez, és marker lesz, tehát egy jelzés lesz arra vonatkozóan, hogy én mennyire vagyok érzékeny az inzulinra, vagy mennyire vagyok éppen érzéketlen. Ha ez magas, ez az érték, akkor valószínűleg nekem kettes típusú cukorbetegségem van, és ennek megfelelő módon kell a dolgokhoz viszonyulnom. 7% alatti érték a kívánatos, de egyesek azt mondják, hogy a 6% lenne igazán a célba veendő érték a hemoglobin A1C megalapításánál. Hát itt az Amerikai Diabétesz Társaság ajánlása olvasható, ami nem oldott meg semmit, úgyhogy nem is érdemes vele foglalkozni, tovább lépünk. A klasszikus megközelítési módot
vették célba. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet a kettes típusú cukorbetegséget visszafordítani. Egyrészt kimondhatjuk, hogy lehetséges életmódváltoztatás segítségével, itt Magyarországon is nagyon sok példa szól erről. Az új információk a kettes típusú cukorbetegség kiváltó okával kapcsolatban már az előbbiekben elhangzottak, mégpedig az, hogy ez lipid anyagcsere zavar, tehát a sejtekbe bekerülő zsiradék váltja ki az inzulinnal szembeni ellenállást, és érdekes, majd kitérünk rá, ha még lesz idő, hogy azok a kis mitokondriumok, ezek a parányi kis kohók, vagy energiát szolgáltató egységek, ha sok a zsír a sejtben, számukat tekintve megkevesbednek, méretük megnő, és nem képesek ellátni csak töredékesen a zsírégető szerepét. Voltaképpen egy lipidanyagcsere zavar annak eredményeképpen alakul ki, hogy sok zsírt viszek be, amit a szervezet nem tud feldolgozni, láncreakció indul el, mert miközben a sejtekbe bekerül a zsír, ott nem ég el, noha a mitokondriumok arra lennének hivatottak, hogy elégessék, sőt a mitokondriumok a sok zsír jelenlétében elveszítik a zsírégető képességüket, és egy dominó elvés, egy láncreakció jellegű folyamat veszi kezdetét. És éppen ezért a tradicionális cukorbeteg diéta igen szerény eredményekkel társul, mert nem ott kezeli a problémát, ahol a probléma kialakult. A vizsgálat onnan vette kezdetét, vagy legalábbis az ötlet, amire ez a bizonyos Elliot Jocelyn is hivatkozott, megvizsgálták, hogy Kínában, Tájföldön, Japánban és Afrika egyes vidékein, ahol a lakosság szinte kizárólag szénhidrátokban bőséges ételeket fogyaszt, miért nem alakult ki cukorbetegség, hiszen ha ez szénhidrát anyagcsere zavar, akkor ott kellene leginkább megjelenni. Ugye a Kínában a rizsevők méretetlen mennyiségű gabonafélét fogyasztanak rizs formájában, és ott aztán a szervezet az ilyenlegű terhelés eredményeképpen már kellett volna jelezzen egy cukorbetegség megjelenése formájában. Tehát az itt élő emberek nem követnek diabetikus étrendet, nem tartózkodnak a szénhidrátoktól, keményítő tartalmú ételektől, és ezek, tehát ezek az emberek lényegesen több szénhidrátot fogyasztanak, mint a nyugati társadalmakban élők. Akkor mi az oka annak, hogy nem alakult ki náluk a cukorbetegség, miközben az alacsony szénhidrátot fogyasztó társadalmak körében járványszerű. 200 millió emberről tudnak, Magyarországon minden 20. ember az orvosi regisztráció szintjén cukorbetegnek minősül, de legalább ugyanennyi azoknak a száma, akiket még nem regisztráltak. Tehát Magyarországon minden 10. ember cukorbeteg, vagy prediabéteses, vagy már kezelésre szoruló cukorbeteg, mert hogy lappangva, tünetszegényen, helyten életmód hatására kialakuló progresszív folyamatról van szó. A végén ez a nagybetűvel oda írt mondat, a lényeget fogalmazza meg, a szénhidrátok nem okoznak cukorbetegséget, éppen az egészséges összetett szénhidrátoktól várhatjuk a megoldást. A nyugati értelem árnyoldalai, itt csak riasztó képeket próbáltam kikeresni az internetről, ezek a McDonald's gyerekek, akiket itt látunk, ezeket könnyebb átugrani, mint megkerülni erre. Szóval ez jellemzi őket leginkább, és ha az ember kimegy Amerikába, és körülnéz mondjuk egy bevásárlóközpontban, vagy mondjuk egy vidám parkban, akkor ami feltűnik, mindenkinek a kezében van egy zacskó, és abból megállás nélkül. Szóval állandó terhelés alatt van a hasnyálmirigy, soha nem pihen, aminek eredményeképpen aztán kimerül, és a megfelelő reakciókkal kell számolni. Nem tudom, ismerjük-e azt az interneten is látható kisfilmet, ez a Super Size Me, nem tudom a magyar fordítását, az a lényege, hogy egy ember 30 napig vállalta, hogy McDonald's kaján él, 15 nap elteltével már komoly problémák jelentkeztek nála, megnőtt a vérnyomása, a vércukor szint is emelkedni kezdett, rossz közérzet, fáradékonyság, stb. Ő kitartott mind a 30 napot
a McDonald's ételén töltötte el. Ha jól tudom, akkor rövid idejű kórházi kezelésre szorult a 30 nap elteltével. Egy másik, az interneten is látható kép. Valaki a McDonald's-nél vette hamburgerét, kint felejtette. És hosszú hónapok elteltével semmi változáson nem ment át. Nem rohadt meg, nem pusztult el, semmilyen állatok se kezdték ki, azok tudják, hogy mi hasznos és mi nem. Szóval egyszerűen, ha örök életűek leszünk, ha McDonald's-nél étkezünk, főleg ha hamburgert, mert soha nem emésztjük meg, utánpótlás se kell, mindig ott marad. Olyan ez, mint amikor valaki megeszi a kőlevest a kővel együtt, a kő marad. Úgyhogy ennyit erről. A nyugati étrend árnyoldalaival nem foglalkoznánk, sajnos szenvedő alanyai vagyunk ennek. A tényekről viszont néhány szót. Az ázsiai és afrikai lakosság körében ritka a diabétesz. A betegség előfordulási gyakorisága a szénhidrátok táplálékból való kiszorulásával arányosan emelkedik. Ezt az előbbiekben olvastuk más szavakkal, más mondatszerkesztésben, azért mondom el másképp is, hogy súlykoljak. Hogy ezek a gondolatok, ha kevés is, de ezek legalább megfontolásra érdemesek, átmenjen. A megalapítás, a cukorbetegséget nem a szénhidrátokban gazdag étrend okozza. A gondot ezeknek a szervezeten belüli feldolgozása váltja ki. Hát itt a test belsejében megint ugye azt az érdekes gondolatot összegezhetjük, hogy a zárba nem illik bele a kulcs, és már tovább is léphetünk, mert ennek a diának ez a lényege. Mi a cél, hogyha mondjuk életmódváltoztatással próbálkozunk? Az inzulin érzékenység fokozását kell célul kitűzni. És az új étrend legjellemzőbb vonása, hogy szinte egyáltalán nem tartalmaz zsiradékot. Csak azért, hogy rögzíteni tudjuk, a Kína tanulmányból egyenesen levezetve, a legközelebbi alkalommal kedden egy másik könyvvel fogok elétek állni. Ennek az a címe, hogy hogyan lehet visszafordítani, tehát megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. És ebben van egy klasszikus mondat. Semmi olyat ne együnk, aminek arca vagy anyja van. Ezt is csak azért mondom, hogy ezt aztán meg tudjuk jegyezni, nem? Semmi olyat, aminek arca vagy anyja van. A Kína tanulmányban a lényeget az állati fehérje bevitel mértékére súlyozza a szerző. A szív- és érrendszeri betegség és a kettes típusú cukorbetegség esetén pedig a zsiradékbevitelen van a hangsúly, főleg az állati eredetű zsiradékbevitelen. Eltömi a kulcsukat, nem megy be a kulcs, és nem jut be a sejtbe az inzulin cukor kíséretében, vagy a cukor-inzulin kíséretében. És ezért kialakul a kettes típusú cukorbetegség, ami az inzulinnal szembeni ellenállásban ölt testet. Mi az eredmény? A páciensek felhagyhatnak az inzulin használatával, miközben a vércukor szintjük korábban mért értéknél.

Betegsége van. Az ereg falán van koleszterin, a májam már nem termel annyit, mert hogy nem kell termelnie, mert nem sarkalom a magas inzulin szinttel, hogy termeljen, leveszi az érfalról, használja. Nemi hormonokat készít belőle és sejtmembránt. Szóval, és ennek eredménye, előre bocsátanám, egy sajnos nem készül dia belőle, van olyan eset, amikor a hóért akasztják. Egy bizonyos Keldolbi Esselstyn nevű orvos, aki ennek a bizonyos szív- és érrendszeri problémának a megállításában és visszafordításában kulcs szerepet játszott egy másikkal, egy Dean Ornish nevűvel, akinek a munkásságáról a Döntő Bizonyíték című könyvben olvashatunk. Ez a bizonyos Keldolbi Esselstyn egy nagyon személyes hangvételű tapasztalatról számol be, felkereste a kollégája. Egy kardiológus, aki aznap is vagy 11 néhány műtétet hajtott végre, ezek sorában bypass műtétek is szerepeltek. Beül a hivatalába, az irodájába, és egyszer csak érzi, ugye mindig a pihenéskor szoktak az efféle tünetek jelentkezni, anginás fájdalmakat érzett önmagánál. Szívtáji szorítás, állkaposba irányuló zsibbasztó érzés, balkar zsibbadása, és hát szorító, mellkast összerángatni akaró fájdalom. Megkereste ezt a barátját, és mondta, hogy nézd, én naponta bypass műtétek sorát, nyitott szívműtéteket hajtok végre. Tudom, mivel jár. Nem szeretnék egy ilyen jellegű beavatkozás alanyává válni. És éppen ezért hallottam, hogy te ilyenekkel foglalkozol, szeretném a tanácsodat kérni. Ennek az embernek 4,27 millimol per literes volt az összkoleszterin értéke, nem rossz. Nem dohányzott, sportolt, stb., és mégis kialakult nála. Vannak emberek, akiknek az anyagcseréje eltér a másikétől. Hallottuk Tóth Gábor eladásában, nincs két egyforma anyagcseréjű ember. Van, aki kedvezőben, mások kedvezőtlenebbül reagálnak bizonyos dolgokra. A lényeg az, hogy ennek az embernek mondta el a kollega, a Keldolbi Esselstyn, hogy semmi az, aminek anyja vagy arca van. 2,5 év elteltével az artériái és a koszorú erei tökéletesen és maradéktalanul átjárhatókká váltak, olyan rugalmassá, mint a gyermeké. Semmi más nem csinál, csak az étrendjét állította át, persze csoportterápia keretében, ami azt jelenti, hogy a családja felsorakozott mögé. És az asszony is azt tette, amit ő, aminek nincs arca vagy anyja. Tehát kiszűrte az életéből és az életviteléből az állati termékeket radikálisan mindenestől fogva, és a zsírbevitelt még az avokádó és az olajos magvak kizárásával is korlátozta. Egészséges embereknél ilyen jellegű radikális korlátozásra nincs szükség, betegeknél igen. Mert sokkal gyorsabb lesz és eredményesebb a helyreállítás folyamata. És ahogy a zsírt kihagyjuk, a sejtjeink egyre érzékenyebbé válnak az inzulinra, és az inzulinnal szembeni ellenállás megszüntével bejut a glükóz a sejtekbe, és ott vitalitást, életerőt, munkakedvet, fiatalságot eredményeznek. További eredmények. A hemoglobin A1C 1,2%-kal esett vissza, azt mondtuk, hogy 7% táján kell tartani, a 6 a kívánatos. Ha 7-ről indítok, már is a kívánatos érték alá kerültem, mert hogy olyan radikális eredményekkel számolhatok. A részvevők anyagcseréjének sebessége gyorsul. A cukorbetegek egyik jellemző tulajdonság, lelassul az anyagcseréjük, miközben egy egészséges ember egy átlagos táplálékot 4-5 órán belül megemészt, addig a cukorbetegek esetében ez 7-8 órára is kitolódhat. De miután délben harangoznak, illik enni, hát eszünk, ráeszünk a félig emésztett táplálékra, és ez további problémákkal társul. Megfigyelték, hogy adott esetben, amikor így egymásra halmozzuk az ételeket, 13 órát is eltölt a gyomorban egy bizonyos táplálék. Amit mondjuk megettem reggel, az még éjjel este is ott van, hogyha össze-vissza ettem.
az, amit reggel fogyasztottam, nem csupán a többi, amit ráettem,

0: Tehát az emésztés ideje kitolódik, és ez ugyancsak fokozza a problémát. Na nézzük tovább. A sejtek inzulinérzékenysége javul, a táplálék, a tápanyagok felvétele gyorsult, csökken a testsúly a nem korlátozott szénhidrát bevitel ellenére. Ez azért magyaroknak jó, nem? Ehetünk annyi, amennyi belénk fér. De bizonyos szempontok figyelembevétele mellett. A vércukorérték is jelentősen csökkent. Csökkentek a vérnyomás értékek is, mert ez egy komplex probléma. Mi külön elszigetelten foglalkozunk a cukorbetegséggel most, úgy hívják, hogy metabolikus X-szindróma. Mert hogy az elhízás, a magas vérnyomás ugyancsak benne van. Tehát ha én a cukorbetegséggel elszigetelten foglalkozom, a vérnyomás értékem is javulni fog, és csökken a testsúlyom is, és a metabolikus X-szindróma is visszaszorulóban lesz. Mérséklődik a vér viszkozitása, mert ugye a magas vérzsír szintnek köszönhetően a vörös vérsejtek ragadósága nyilvánul megjelenik meg, összecsapzódnak, eltömik a hajszálereket, és hát problémákat okozhatnak az eltömítettség eredményeképpen. A szövődmények visszaszorulnak, és jelentősen javul az életminőség. Hát itt a sejtmembránnal foglalkozik a diait ugyancsak, ezekkel a zsíregető kemencékkel, amit én megpróbáltam néhány mondat erejéig összefoglalóan elmondani az előzőekben. Itt az internetről néhány kép, amelyik a sejtet ábrázolja a mitokondriumaival együtt. Itt pedig a leírás olvasható. Jelezném, hogy akinek ez az anyag kell, mert hogy érintett, vagy szeretne mélyebben tájékozódni, akkor nagyon szívesen átküldöm egy e-mail cím kapcsán, átküldöm bárkinek ezt a diasorozatot. Nálam nincs pendrive-on lehet tölteni. Ez egy gyomorgyűrű, ez csak az eretnetés jegyében illesztettem ide ezt a diát. Egyesek úgy próbálnak fogyni, hogy ugyan nem tudják magukat korlátozni a táplálékbevitel szempontjából, ezért gyomorgyűrűt helyeztetnek fel. Ami azt jelenti, hogy olyan picire zsugorítják össze a gyomrot, mint egy golflabda, csak a gyomor tágul. És ha én utána is próbálom tágítani, akkor fog tágulni. Van a távolabbi rokoni körben valaki, egy hölgy, olyan 30 és 40 közötti. Hát én elborzadtam, amikor megláttam. Majdnem olyan magas, mint én, és legalább 150 kiló. Aztán a pár évvel ezelőtt látom, mondom, milyen jó alakú nő lett ebből. Kiderült, hogy gyomorgyűrűt helyeztek fel neki. Mostanában láttam akkora, mint korábban. Már 150 kiló körüli. Hát azért, mert a fejben nem dőlt el semmi. Tehát nem hangolódott át egy életmódváltoztatás gyakorlati síkján a részletekben, nem mélyült el, hát ezért ette azt, amit, úgyhogy próbál dohányozni annyit, mint egy kémény, csak azért, hogy ne legyen étvágya, de az étvágya megmaradt, és a további problémákkal is kell számolni, emiatt a járulékos szenvedély miatt. Az egyes típusú cukorbetegségről is beszéltem, és itt az egészséges étrend eszközeiről még egy utolsó összegzést hadd mondjak el, aztán átadnám a terepet a kirándulásnak. Kizárja a zsírokat és a koleszterint, a cukor és finomított szénhidrátok helyett egészséges, összetett szénhidrátokat részesíti előnyben. A telített zsírok fogyasztása további koleszterin előállítására készteti a szervezetet. Furcsa, nem? Ilyen anomália. Nem elég, hogy rosszat csinálok magammal, és rosszat viszek be a szervezetembe, ez a bevitt rossz további rosszra sarkalja a szervezetemet, vagy olyan dolgok előállítására, amire végképp nincs szükség. Minden fehérje növényi forrásból származik. Az állati fehérje bevitel növeli a veseelégtelenséget, és, vagy legalábbis annak a kialakulásának a kockázatát. A károsodott vesének egészséges hüvelyesekre, gabonafélékre, és zöldségfélékre van szüksége. Tilos a dohányzás, szinte kötelező a rendszeres testmozgás és a stresszkezelés. A stresszkezelésről még egy mondatot hadd mondjak el, stressz esetén az anyagcsere nem úgy működik, mint stressz nélküli állapotban. Stressz állapotban lelassul az anyagcsere, vagy éppen leáll. Amikor megriadunk, akkor leáll a nyálelválasztás, kiszárad a szánk, leáll a gyomorsav termelés, mert hogy az erőket a veszély elhárítására kell összpontosítani. Ha lenne időm, elmondanék egy személyes példát, de talán két mondatban el tudom mondani. Építkezéskor fölmentem a padlásra, hogy lehozzam az ágyneműt, és nem volt létra. És nem volt, létra volt, lépcső nem volt. Hungarocellel volt letakarva a lyuk, ahol felmentem. A doboztól, amit lehoztam, nem láttam a lyukat, beleléptem. Lejöttem 3 métert létra és egyéb segédeszközök nélkül. Hátamon landoltam egy öntött vas lámpán. A lámpát kivonták a forgalomból azóta. Feljön anyósom, én ott gubbaszkodok. Hát mi bajod van, mondom neki. Hát akkor ugye a régi falusi szindróma belép, fölhozott 5 tojásból rántottát. Hát ugye anyóssal illik jóba lenni, megettem az 5 tojásból rántottát. Igaz, hogy nem volt nyálelválasztás, igaz, hogy nem volt gyomorsav termelés, és voltak éppen a rántotta olybá tűnt, mintha követettem volna kövestől, meg tányérostól. Hát úgy elrontottam a gyomromat, hogy éjszaka, akkor mentem ki a dolgom, beájultam a szekrénybe, a gyomorontás miatt, nem azért, mert leestem. Erre a feleségem kihívta rám az orvost, éjjel 2:30-kor, aki valószínűleg tudatmódosítószer hatása alatt állt, és csak annyit mondott visszatérő jelleggel, hogy uram, maga betegebb, mint amilyennek mutatja magát. Mondom, doktor úr vigasztalni tud. Na mindegy, előírta, hogy engem kórházba kell vinni, reggel jöjjön a mentő, és fekve vagyok szállítható csak és kizárólag, ezért megfogtak, ugye 100 kiló körül voltam, ott fogtak meg, ahol fájt. Mondom, kimegyek lábon, nem, a doktor úr meghagyta. Jó, az ócska fapados Toyota, ahol feküdnöm kellett, úgy rázott, hogy borzasztó, egy kéz egy felhúzódkodtam, hogy a hátam ne érjen oda. Utána le kellett adnom a ruhámat, ott feküdtem kiterítve egy ilyen tolókocsin, vagy nem tudom, mint lepedővel letakarva, és röntgen, bemegyek gyalog. Nem fekve vagyok szállítható, betettek fekve, megint ott, ahol fájt. Na mindegy, a lényeg, a selejt bosszúja. Hát a lényeg az volt, amit elmondtam, hogy nem volt emésztésem, és ez volt az egésznek az oka. Otthon kiúztam volna lábon ezt a sorozat bordatörést, mert kiderült, hogy az volt nekem, és nem kellett volna bemennem a kórházba. Hát ott feküdtem 4 napig, és jöttek látogatni nagyon, hogy mondjam, szomorú arcot mutató testvérek, meg rokonok, és kérdezték, hogy mi bajom van. Hát mondtam, ott van a lázlapon, olvasd el. Az volt oda jó, hogy obszerváció. El voltak rémülve, obszervációja van. Ugye, akik nem tudnak latinul, azt jelenti, hogy megfigyelés. Tehát az én kórismém a megfigyelés. De hát ezzel tartoztam nekik, meg mindenkinek a világban, hogy velem így kitoltak. Na, a lényeg az, hogy a 2. típus cukorbetegség, tehát lipidanyagcserezavar, és a megoldás, hogy az állati termékeket és az állati zsiradékot, de a növényi zsiradékot is korlátozva élem az életemet, hogyha ezektől a problémáktól szabadulni akarok. Azért, hogy lássuk, hogy még mi minden maradt el, a don't drink your milk, ez ugye azt jelenti, hogy ne idd meg a tejedet, ez magyar nyelven is megjelent könyv, és arról beszél, amit én néhány mondatban elmondtam korábban. Itt megint a kulcsuk, hogy ez is rögzüljön. Az állati termékekről esik szó. A jelentősebb zsírforrások, a tejtermékek leginkább, ugye a tejfőfélék, tejszín, stb. Hogyha valaki nem tudná, hogy melyek a tejtermékek, itt láthatók. A tojás is szerepel a képben, a tojás így néz ki. Ne így tojáspótlót ne vegyünk. Nekem egyszer csináltak tojáspótlóból rántott, tehát úgy látszik, hogy a rántotta körül forog az életem. Borzasztó rossz volt, utána elolvastam, általában tojás nélkül készült, tojáspor volt benne, Amerikában történt mindez. Tartsuk alacsony szinten a növényolajok bevitelét, és a jó zsírok kérdésköre kerül aztán itt elő. Ezekben mindben van zsír. Tehát nem kell attól félni, hogy majd zsírszegény életmód és táplálkozás eredményeképpen hát ennek jelennek meg majd a szövődményei, a kukoricaolaj ott van a boltokban. Tehát ez is jelzi azt, hogy a kukoricában is van. Ennek a bácsinak a nevéhez és személyhez kapcsolódik az alacsony glikémiás index, mint olyan. Tehát rostban gazdag táplálkozással elérem azt, hogy a cukor felszívódása lassú lesz, és minél alacsonyabb valaminek a glikémiás indexe, ez azt jelenti, hogy annak a felszívódása, annak az ételnek a belsejében található cukornak a felszívódása, a rosttartalom magas volt, amiatt lassú. Ez a néni azért került ide a képbe, nem azért, mert jól tartja magát, hanem azért, mert egy újabb jó dolgot talált ki, ez egy ausztrál kutató. A kenyér a tésztafélével összehasonlítva a tésztaféle jobb glikémiás indexel rendelkezik, mert tömör. A kenyér lyukacsos és nagyobb felületen oszlik el a lyukak miatt, az emésztőnedv gyorsabban szívódik fel, hiába teljes kiérlésű. Ha a kettő között különbséget akarunk tenni, akkor a tészta javára döntsünk, teljes kiörlésű lisztből készült tészta javára, mert jobb a glikémiás indexe. Megint itt van az üzemanyag, hogy hogyan működik. Itt a kezdeti lépésekről olvashatunk majd, hogy hogyan próbáljunk átállni. És itt láthatjuk, hogy a zöldségféléket, gyümölcsféléket kell előtérbe helyezni, és ezzel nagyon sok további problémától is megszabadulunk. A lényeg az, amit most már összefoglalnék egy mondatban, próbáljuk meg, jelöljünk ki 3 hetet, és ez alatt a 3 hét alatt próbálkozzunk az itt felsorolt elvek gyakorlatba történő átültetésével, és hogyha beválik, akkor könnyebb lesz folytatni. És már egy utolsó képpel zárnánk ezzel. Kicsit gyönyörködjünk benne, és én a magam részéről itt befejezném.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves hallgatók, a bibliai látomásokról szóló sorozatunkban a negyedik előadáshoz érkeztünk. Jeremiás próféta látomásairól lesz szó. Ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, Jeremiás próféta a Bibliának egyik legtragikusabb prófétája. Fiatal korában nem messze Jeruzsálemtől, Júda hegyei közül, Anatót falujából származott, és hogy felrajzoltam a táblára, időszámításunk előtt 626-ban kezdte meg a szolgálatát, csaknem 20 évvel a babiloni fogság előtt, amely már elháríthatatlan volt a nép bűnei miatt. Jeremiás azonban arra kérlelte a zsidó népet, hogy azért lehet a fogság enyhébb is, lehet a fogság fajárom és nem vasjárom, de az emberek nem hallgattak rá, sem a fogság előtti igehirdetéseiben, sem akkor, amikor már az első fogolycsapatokat deportálták, ez 605, sem akkor, amikor a második deportálás is végbe ment, ez 597, de még akkor sem, amikor 586-ban harmadszor megjelent Nabukodonozor babiloni király, a harmadik ostrom során lerombolta a jeruzsálemi templomot, és a foglyok harmadik csoportját vitt el számüzetésbe. Jeremiásról tulajdonképpen eddig tudunk biztosan, ezt a 40 évét tudjuk nyomon kísérni a könyve és a Királyok és Krónika könyve alapján. Azért rajzoltam ide a táblára szaggatott vonalat és egy kérdőjelet, mert nem tudjuk egészen bizonyosan, hogy a próféta milyen véget ért. Valószínűleg tragikus véget. Népe elhurcolta magával Egyiptomba, és talán ott megölték, legalábbis a régi zsidó hagyomány így tudja. A fogság 605-ben az első deportálástól kezdődött el, és 535-ig tartott ez a 70 éves fogság. Tehát, hogy egy kicsit lássuk a történelmi helyzetet és az időt, ezért említem ezeket az adatokat. 40 évig prófétált Jeremiás. A proféciái a maga életében és annak a nemzedéknek a számára, szeme láttára teljesedtek be, akik hallották, és így nem hittek neki. Könyvének egyik megrázó fejezete a 20. fejezet, Jeremiás imája, és a 45. fejezet hűséges segítő társának, Báruknak az Istenhez való fohászkodása. Mind a kettőt nagyon javaslom, hogy tessenek elolvasni. Természetesen én itt most csak a látomásokról beszélhetek, tehát ezért nem is mélyedek el a 20. és a 45. fejezetben, de ha valakinek csak ennyire futná az idejéből, a könyvből ezt föltétlenül olvassa el. A próféta, ahogy említettem, tragikus próféta, hiszen úgy tűnik, hogy az egész munkája kárba veszett. Amiért ő élt, amiért fiatal korában, amire feltette az életét, életében semmi eredményét nem látta, és ahogy említettem, valószínűleg a történelem süllyesztőjében a névtelen halál vagy a tömegsír tájékán fejezte be az életét. Persze egyik próféta élete sem volt irigylésre méltó. De Jeremiásé különösképpen nem volt az, és Isten neki különleges dolgokat mondott, különleges látomásokat is adott, olyan kijelentéseket, amelyekből később is sokat merítettek mások, gondolkodó emberek, művész emberek. Talán az egyik legutóbbi verssel kezdjük az előadást, egy mai magyar költő, most is élő költőnk, Rába György, hogyan foglalta egy rövid versbe, hogy Jeremiás élete rendkívül megtépázott élet volt, testileg is, hiszen szégyen szemre maga a főpap vesszőztette meg a templom kapujában, és hát lelkileg is, mert amiért őt Isten felkérte a prófétálásra, annak úgy szólván semmi eredményét, következményét nem látta. Nehezen érthető a vers, de egy kicsit próbáljuk olyan füllel is hallgatni, hogy egy mai ember, egy mai költő, vagy ma, aki a világnak akar mondani valamit, mennyire nehéz elhelyeznie magát. Mert hát a világ is rendkívül elhelyezhetetlenné vált, és a világon is megszólítani embereket, azt mondhatnám, talán a legnehezebb feladat. Ennek tudatában hallgassuk meg Rába Györgynek pár évvel ezelőtt szerzett Jeremiás versét.
1: Rába György, Jeremiás. Nem én vagyok, mint a földút, mit katonacsizmák tapostak keményre. nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalmas zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye már csak formájáért csodálják. Nem én vagyok, s ez a mindennapos őrjárat is mi végre.
0: Igen, hogy ezt mondja Rába György versében is Jeremiás, hogy nem én vagyok, nem én vagyok. Nem tudom, hogy ki vagyok, hiszen az emberek meghallgatnak ugyan igazságot is látnak a szavaimban, de nem szeretnek. Általában tömegek nem szeretik, ha figyelmeztetik őket. Hát a tömegeket dicsérik, az nagyon jó. Tömegeket valamire figyelmeztetik, az nagyon rossz. Jeremiás, amikor fiatal volt, tulajdonképpen nem is akart elfogadni a prófétai hivatást. Ő tiltakozott. Ő azt mondta Istennek, hogy ő fiatal ember, ő egy falusi ember. Persze közel, mondom, itt van Jeruzsálemtől pár kilométerre, talán 4-5 kilométerre van itt Anatót, ez a kis falu, Júdea hegyei között. De Jeremiás nem akarta elfogadni Isten hívását, mert érezte, hogy fiatal, érezte, hogy falusi ember. Most menjen elő a fővárosba, ahol minden hájjal megkent politikai és vallási vezetők sütögetik a maguk pecsenyéjét, és akkor szóljon ott bármit is, hát menten meg fogják ölni, vagy valami nagyon visszavonhatatlanul rossz következik be. Ezért ennek az ifjú Jeremiásnak Isten rögtön két látomást adott. Jeremiás könyvében három rövid látomás van. Rögtön az első fejezet, negyedik versétől szeretném olvasni, a szövegkörnyezetével együtt maga a látomás rendkívül rövid lesz, tehát maga a látomás az szinte egyetlen egy vers, de az egész szövegösszefüggést szeretném felolvasni. A 11. vers egyébként a látomás, de a 4. verstől fogva olvasom, hogy Isten mit mondott Jeremiásnak. Szólt pedig az Úr nékem mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. És mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. És mondtam, ó Uram, Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj el mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Szólt továbbá nékem az Úr, mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a Jeremiásnak adott első látomás, tehát ahogy említettem, csak a 11. vers maga a látomás, de érdemes tanulmányozni a szöveg összefüggésével együtt. Tehát Jeremiás egy rendkívül rövid látomást kapott, egy mandula vesszőt látott. Ennyi volt az egész látomás. Meg is kérdezi tőle az Isten, mit látsz? Természetesen mondja, hogy mandula vesszőt látok, és utána az Isten megadja röviden a magyarázatot, hogy miért mutatott neki mandula vesszőt. Hát ezért jó az ilyen könyveket kézbe venni, amit én is megvettem a magam számára. A magyar nyelven csak ez az első és egyedüli könyv idáig. A Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a Nézzétek a mezők liliomait című könyve, ahol elolvasható a mandula fáról és egyáltalán a manduláról szóló fejezet. A mandula az a fafajta volt Izraelben, amely a legkorábban kezdett az ága zsendülni, és a legkorábban kezdte a tavasz első lehelletére bontogatni a mandula szárnyait. Nagyon kedvelt gyümölcs volt ez a Közel-Keleten, és az Ószövetségben nagyon sokféle felhasználását látjuk a mandulának. Például, amikor Isten a legszentebb dolgokat kérte, hogy készítse el a zsidó nép, például a frigyládát. A frigyládába is ugye az Áron kihajtott mandulaveszélyét tették, és a hétkarú gyertyatartóra, a menórára is ilyen mandula formájú kis faragványokat, díszítményeket helyeztek. A mandula a buzgóságnak és a hűségnek volt a jelképe. 5-6 méter magas, lompullató, tövises, sötétbarna, repedező kérgű fa volt. Hát mi is ismerjük, mert most már nem csak Pécset vagy a délvidéken termesztenek mandulát, szinte már az egész országban. Palesztinában nagyon sok helyet manduláról neveztek el, illetve a mandulának a gyümölcséről neveztek el, és a mandula rendkívül kedvelt növény volt. Tehát amit tudni kell róla az az, hogy tavasszal ez volt az első fa, amely rügyezett, és ami a virágját bontogatta. Egyes források szerint, hogyha például ott a tél olyan zord volt, hogy mondjuk havazással is együtt járt, ami azért Palesztinában sem volt ritka, akkor még a hó rajta volt a fa ágán, már február-március, a mi február-márciusunknak megfelelő időszakban a mandula már kidugta a rügyeit. Nagyon, nagyon fontos táplálék is a mandula, azért megmutatom mindenki számára, hogy ez a tisztított mandula, és ez pedig a csonthéjas mandula. Jó, hogyha kedveljük, mert az egyik legegészségesebb táplálék, a diót és a magyarót ismeri inkább a magyar nép, de a mandulának az az előnye ezekhez képest, hogy az olajtartalma nem olyan nagy, tehát könnyebben emészthető, és naponta 7-10 darab rendkívüli nagy kalóriát ad, és mi is ezért terjesztjük, és a Benczúr utcában hozzá lehet jutni. Előre is mondom a kedves hallgatóknak, hogy következik a magyaró, dió és mandula evő időszak. Ne csokoládét adjunk a gyerekeknek, vagy ne csokoládéba foglalt magyarót és mandulát, hanem magát a mandulát. Hát miért mutatott Isten ilyen egyszerű látomást, és mit is akart ez a látomás érzékeltetni? Túl azon, hogy a héberben egy szójáték is ez, a mandula veszőt így mondja a héber, hogy sakéd. Sakéd. A mondatban, amit az Isten mondott Jeremiásnak, hogy mit látsz te, Jeremiás, mandula veszőt látok én, és mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez az így fordított kifejezés, hogy gondom van az én igémről, hogy beteljesítsem azt, hogy szó szerint annyit jelent, hogy én virrasztok, őrködök azon, hogy amit mondok, én az Isten, amit mondok, az be is teljesítsem, ez viszont a héberben sokéd. Tehát ez úgy hangzik ugye az eredetiből, hogy sakéd a mandulavessző, és sokéd pedig maga az ige, amire utal. De hogyha valaki nem érti is, mert hát ezt ugye a fordításon nem jön át ez a szójáték, akkor is talán, ha ismeri a manduláról ezt a dolgot, hogy a mandula az első fa volt, ami rügyezni és virágba borulni kezdett, talán rögtön érti ezt a rövid megoldást, hogy Isten ezt a fiatal embert mivel bíztatta, mivel erősítette. Azt mondta Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, ne félj, mert amit mondok, én jó időben mondom a dolgokat, de azokat be is fogom teljesíteni. Aki az én szolgám, az soha csúfot nem vall. Mert amit mondok, az beteljesedik. Az már egy más kérdés, hogy Isten kijelentéseiben vannak olyan igék, amelyek rögtön beteljesedtek, és voltak olyan kijelentései Istennek, amelyek nem teljesedtek be rögtön, de amit az Isten kimondott, soha olyan nem volt, ami valamikor benne teljesedett volna. És az ószövetségi proféták, mint tudjuk, kettős proféciákat mondottak, nagyon sok kettős profécia van a könyveikben, ami annyit jelent, hogy ami nem teljesedett be a zsidó nép életében, az beteljesedett később, például a kereszténység történetében, mind a mai napig ható érvénnyel. Tehát erről nyugtatta meg Isten Jeremiást, hogyha az én üzeneteimet tolmácsolod, soha szégyent nem vallasz, soha nem kell szégyenkezned, mert az én igéim valamikor beteljesednek, mert én gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ezt már eddig is talán említettem, de ha nem, akkor Ámosnál kellett volna említenem ezt a gyönyörű kifejezést, amit Ámos könyve 3. fejezet 7. verséből érdemes megjegyezni, és ennek van egy pár darabja János evangélium a 15. fejezetében, a 15. versben. Tudnék, Isten azt mondta egyszer Ámosnak, hogy mondd meg a népnek, értesd meg az emberekkel, és így idézem szó szerint, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem mutatja az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten, amikor kimond valamit, vagy valamit előre megjövendöl, vagy valami ítéletről beszél, azt jó előre a próféták tudomására hozza, hogy az embereknek legyen felkészülési idejük. És ezt Ámossal így le is rögzítette Isten, hogy ő nem az elkapkodás és hirtelenkedésnek az ura. Isten meghatározott gondolkodás és rendszerint cselekszik a világban. És ezért mondja Jézus Krisztus is a tanítványainak a búcsú beszédeiben, hogy nem szolgáknak mondalak titeket, barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. És Jeremiásnak erre nagyon nagy szüksége volt, hiszen Jeremiás a saját életében tapasztalhatta, hogy Isten már amikor fellépett, akkor megbízta ezzel az üzenettel, hogy hirdesse a zsidó nép megítélését, és ő ezt 20 éven keresztül mondta, tehát igazán lehetett volna dönteni, választani az embereknek, és hogy az emberek nem döntöttek, nem választottak, ez nem az Isten hibája és nem Jeremiás hibája, ez mi nekünk embereknek a hibánk, hogyha valamit nagyon világosan és tiszta beszéddel kijelentenek nekünk, és mégse cselekesszük meg. Az egész Bibliában ezt látjuk. Isten az özönvizet is 120 évvel előre bejelentette. A mostani világ problémákat is bejelentette az Isten, csak nem 120 éve, hanem 2000 éve, meg 2700 éve. Aki akarja, megtudhatja, hogy ma a világban mi zajlik, és mi fog zajlani. Ma is el lehet mondani, hogy emberek, akik kinyitjátok a Bibliát, mit láttok? Mindannyian mandulavesszőt kell, hogy lássunk. Mert az Isten, amit kimondott, az beteljesíti. Az Isten olyasmit nem mond, amit ő be nem teljesítene, véghez nem vinne, csak hogy mivel az Isten tiszteli az emberek szabad akaratát is, a szabad döntéseit is, ezért legfeljebb az a kérdés, hogy már beteljesedett, vagy pedig a múltban nem teljesedett be, de be fog teljesedni a végső időkben. Ezért ez a látomás, ez egy nagyon rövid látomás, talán nagyon sokat jelentett Jeremiás számára, egy kis mandula veszőnek a látványa, látomása kísérte végig az egész életén, és talán a mély elcsüggedésében, mély megkeseredésében ez a látomás neki erőt adott, hogy ő csak hirdesse az Isten igazát, ahogy Babits Mihály ugye nagyon szépen mondja a Jónás könyvében, hogy a szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Itt is ez teljesen. Te csak prédikálj, Jeremiás, majd én cselekszem. Te nem tudod, hogy az emberek hogy veszik az üzenetet, az emberi szív kikutathatatlan. Épp Jeremiás könyve 17. fejezetében olvassuk az ember belső világáról ezt a döbbenetes kijelentést, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Nem mi ránk van bízva, mert még a prófétákra se volt bízva, hogy az ember szívekről véleményt mondjanak. Az ember szívek kikutathatatlanok. Egyszer ilyen az ember, egyszer olyan. Sokszor maga se tudja, hogy hol áll. A prófétának az a feladata, hogy hirdesse a világosságot, hirdesse a megszólító üzenetet, majd az Isten gondoskodik arról, hogy ebben az össze-vissza ember szívbe valahogy behatoljon a világosság, és rendet teremtsen, világosságot árasszon az ember szívbe. Nagyon nagy szüksége volt erre Jeremiásnak, de azt gondolom mindannyiunknak, főleg olyan embereknek, akik másokkal foglalkoznak, akik embereket valamire rá akarnak venni, szülők például, vagy bizonyos foglalkozásban orvosok, tanárok, óvónők, akik nevelnek embereket, vagy nevelni szeretnének embereket, soha nem szabad azt nézni, hogy az emberek rögtön hogy válaszolnak, vagy az emberek valamit visszautasítanak. Csak úgy jelzem, hogy a 45. fejezetet azért javaslom mindig mindenkinek az elolvasása, a Jeremiás könyve 45. fejezetét, mert ott nem Jeremiás, hanem a szolgája Báruk mondja, hogy Uram Istenem, de hát az embereknek nem kell az igazság, az embereknek nem kell a szeretet, hát az embereknek nem kell ezt, te Istenem, a te szavad nem kell az embereknek, az emberek mennek, mint a csataló a maguk megszokott vágányán, a maguk megszokott ösvényén, és akkor azt mondja Isten Báruknak, hogy Báruk, ezen a világon kívánsz te nagyokat? Itt, ezen a földön kívánod azt, hogy például valaki jót mond, és rögtön a másik ember elfogadja? Ilyen jót ne kívánj. Vagy hogy valaki szépen elmondja embertömegeknek, hogy emberek, ez és ez a helyzet, ebből ez következik, ebből az, és gondolod, hogy majd embertömegek egyik pillanatról a másikra, vagy akár később is majd hajlanak a jó szóra? Ne kívánjunk nagyokat ezen a világon. Azt mondja Isten Báruknak, hát nézz én rám az Istenre, amit én elültettem, ki kell, hogy szaggassam. amit felépítettem, le kell, hogy romboljam. Az egész történelem micsoda? Az építés és rombolás, az értelem és az értelmetlenség váltó játéka. Hát ha én az Isten ezt elszenvedem, te az ember, aki nem látsz annyira bele az emberek szívébe, mint én az Isten, ne kívánj földön nagyokat, legyen elég néked, hogy a te lelkedet zsákmányul adom néked. Micsoda érdekes kifejezés. Legyen elég az, hogy ha te megmaradsz az igazságban, ha te tovább folytatod a szolgálatodat, akkor már egy emberrel több, aki üdvözülni fog, aki eléri az örök életet, és ha egyel már több, az már 100%-os siker. Hogy esetleg a szavadra senki nem hallgat, hogy esetleg nem követnek az emberek. Egyrészt ezt nem is tudod, mert a látszat sokszor csal. Jeremiás könyvének is van egy nagyon érdekes folytatása a Bibliában, ez Ezrás és Nehémiás könyve. Ebből láthatjuk, hogy akik a legnagyobb düvel támadtak Jeremiással szemben, azoknak a leszármazottai, átélve a 70 éves babiloni fogságot, a legnagyobb számban települtek aztán haza Izraelbe. Sokszor a prófétai beszéd nemhogy egy ember életében, de a következő vagy a harmadik nemzedék életében érezteti a hatását. Ezért, aki emberekért küzd, aki emberekért fáradozik, soha ne a látszatot figyelje, hogy most az emberek tényleg gondolkoznak, az embereknek tényleg kell valami jó. Az emberek tényleg megfogadnak tanácsot, meg útmutatást, ezzel ne foglalkozzunk, hanem azzal foglalkozzunk, hogy mi magunk a küldetésünket teljesítsük, mert hogyha teljesítjük a küldetésünket, akkor a mi lelkünk már meg van nyerve. Hát mi is azért egy ember vagyunk, nem csak azok, akikért küzdünk. Az is egy valaki, aki küzd, és aki jó lenne, hogyha nem roppanna össze. Tehát milyen egyszerű és milyen vigasztaló felfogás, és milyen egyszerű és szemléletes hasonlat. De rögtön a látomás után jön a második látomás, hogy fel is írtam a táblára, az első fejezet 12. és 19. versei között van a második látomás. És másodszor is szólt hozzám az Úr mondván, mit látsz te? És feleltem, forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És mondta nékem az Úr, észak felől támad a veszedeleme földnek minden lakosára. Mert íme előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és akik felállítják az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéleteimet felettük, az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. Te azért övesz fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert íme én erősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává teszlek meg téged mind az egész földön, Júda királyai fejedelme és papjai ellen, és a föld nép ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. A második látomás, mint hogy követte az elsőt, szintén rendkívül rövid volt. Egy fazekat látott, mandula vesző után egy fazék. És abból a fazékból, egy ilyen gőzölgő forró fazékból, úgy észak felől, mint egy úgy látta azt a fazekat, úgy kiömleni dél felé. Most nincs itt a nagy térképen, de azért a kis térképen is el tudjuk talán képzelni, hogy északi, észak-kelet irányban van Babilónia. És ebben a második látomásban azt mutatta be Isten Jeremiással, hogy annyira eltorzult a nép. Tehát a nép, a zsidó nép már menthetetlen, annyira erkölcstelenné váltak. Az északi ország rész elesett már 722-ben, iszonyú kizsákmányolás, a gazdagok randalírozása, a szegények elnyomás. Ugye Ámos világosan mondta, hogy a gazdagoknak csak egy szempontjuk volt, hogy port áhítottak a szegények fejére, hogy mennél előbb az öregek halljanak meg, abból úgyse tudunk hasznot húzni. A fiatalok, ha az én gyerekeim, akkor jól éljenek, ha szegény, akkor kizsákmányoljuk. Tehát kicsiben ez az északi országrész ugyanolyan világot öltött, mint ma látszik a világon. A mai világban is ugye nagy, erkölcsös beszélgetések folynak, hogy most az eutanázia jó vagy nem jó, de nagyon jó azért az öregeket azért késleltetés nélkül segítsük át azon a határon, ugye, hát ne költsünk pénzt az öregekre, azok már úgyse hoznak hasznot. A közép nemzedék az még elveget áll egy kicsit, akiket ki lehet szipolyozni, ki lehet zsákmányolni, abból mi gazdagodunk, meg azok jó, hogyha élnek. Ezt Ámos próféta már pontosan felfestette, és próféta társa Hósás és Ézsaiás is, és Jeremia mutatta, hogy ilyen ember,

0: elhozom ezeket az embereket. A Biblia nagyon sokszor mondja azt, hogy Isten eltolja a kulisszákat, és választ kemény, kegyetlen népek közül végrehajtót, akik a maga választott népén végrehajtják az ítéletet. Ez Isten már megmondta a zsidóknak a honfoglalás idején. Azért kellett a zsidóknak is végrehajtani az ítéletet mondjuk Jerikó lakosain saját kezüleg, hogy lássák, hogy ha ők ilyen erkölcstelenségbe merülnek, mint ezek a kánaánita népek, akkor ővelük is ezt fogják tenni, mert egy bizonyos határon túl a bűnnek nem lehet életet adni, hiszen magát az életet fogja kioltani. Ezért hát Isten a babiloni birodalomnak engedte meg, hogy Nabukodonozor megjelent 605-ben Jeruzsálem falainál, körbevette a várost, bevette, tulajdonképpen egy rabszolga helyzetbe taszította a zsidó népet, az első fogoly csapatokat deportálta a Babilóniába, és ide tekintett erre a világra, hogy ha majd az egyiptomiakkal kezdenek szövetkezni ellenem, akkor másodszor, harmadszor is megszállom őket, ez így is történt, és időszámítás előtt 586-ban a zsidó nép egyszer s mindenkorra elveszítette a függetlenségét, lényegileg azóta sem nyerte vissza, Jézus koráig sem, és hát azóta sem. 586 az a pillanat, amikor lerombolják a salamoni templomot, elviszik a frigyládát, amikor a zsidó nép örökös szolgasságba kerül. Hát ezt egy nagyon egyszerű látomással így mutatta be Isten, hogy egy forró fazék kiömlik. Egy forró fazék kiömlik, és egyszerűen felperzseli és elpusztítja ezt a vidéket. Később Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy valóban ez egy forró fazék pusztítás volt. A népnek a harmadát megölték, a másik harmadát elvitték a fogságba, és a harmadik harmada maradt az anyországban. Ez egy irtózatos vércsapolása volt a zsidó népnek, de erre a dologra körülbelül 800 éve már Isten figyelmeztette őket, ami azért nem kis idő, még egy nép számára sem a történelemben. És kedves hallgatók, ez a látomás tulajdonképpen megint nagyon egyszerű látomás minden nép életében ugyanígy van. Minden nép egy bizonyos ideig, ameddig mondjuk úgy józanul és erkölcsösen él, számíthat isteni támogatásra. De amikor egy nemzet, egy ország a saját határain belül, a saját állampolgáraival teszi azt, amit egyébként az ellenséggel tenni is rossz, akkor minden nép életében Isten elhozott és el is hoz, ma is elhoz ilyen ítéleteket. Ezért Rába György után egy másik költőnket, most már nagyobb néptribun költőnket hallgassuk meg, Íj és Gyula szólaljon meg. Íj és Gyula se véletlenül nyúlt a Jeremiás témához, mert Íj és Gyula is a versében azt írja le, hogy tulajdonképpen a magyar nép életében is így van, meg minden nép életében is így van, amikor már egy nép odáig torzul, hogy a saját honfitársait, mint ellenséget kezeli. És már nem az lesz a szempont, mondjuk, hogy ki a magyar, hanem az a szempont, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Akkor egy nép tulajdonképpen lelkileg, erkölcsileg már megszűnik létezni, és akkor Isten megengedi azt, hogy egy másik nép szolgai sorba vesse ezt a nemzetet. Ez ugye a magyar nép életében többször megtörtént. Érzékeny prédikátoraink voltak, főleg a reformáció után a református prédikátorok. Erre nagyon sokszor figyelmeztették a magyar népet, hogy szakasztott ugyanaz a magyarság helyzete, mint a zsidóságé. És a magyar is, hogyha a legnagyobb ellenségévé önmaga lesz, akkor ezt a sorsot, amit a zsidóság se kerülhetett el, a magyarság sem fogja elkerülni. Örök időszerű téma. Úgy tűnik a 20.-21. században is különben így és nem nyúlt volna ilyen témához, hogy Jeremiás.
1: Íj és Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod, s a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magasaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor úgy száll föl és kering le majd a kert. Vérző madárként sír fut az idő, amit jósoltam mind betel. Új bölcsek, új tudók jönnek elő, hűs orvos újjuk

0: Érintésitől a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért életre kelt, eszét veszít a csecsemő, amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserében? Ő világfordítottja. Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, s csak büszkébb, ha senki sem ért. Akár az est elborulok, elmémben is attól mi ért. Tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmiért.
1: És igen, eljött a fogság, és a fogság előtt, hogy kik mennek a fogságba, és kik maradnak itthon, erről kapja Jeremiás a harmadik látomást, könyve 24. fejezetében jegyzi ezt föl, olvasom tehát a Jeremiás könyve 24. fejezet első 10 versét. Látomást mutatott nékem az Úr, és íme két kosár füge volt letéve az Úr templom előtt, miután Nabukodonozor babiloni király Jekóniást, Joákimnak a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és a kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék. A másik kosárban pedig igen rossz fügék, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nékem, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak. Sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr Izrael Istene, mindezeket a jó fügéket úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket e helyről a káldeusok földjére vitetem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom-e földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők az én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtértek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak ezen a földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek, a föld minden országában, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket. És fegyvert, éhséget és dökhalált bocsátok rájuk mindaddig, amíg elfogynak a földről, melyet nékik adtam, és az ő atyáiknak. Hát Isten, amikor Jeremiásnak látomásokat adott, mert mondom, ez a három rövid látomást kapta csak a próféta, Jeremiás könyve inkább gondolatihletésekkel van tele. Ugye itt sem hazudtolta meg magát az Isten, ugyanolyan rövid látomást adott, mint az első kettő. Ugye a jeruzsálemi templom előtt Jeremiás nagyon sokszor hirdette az igét. Ott következett be a megszégyenítése is. Ezt el lehet olvasni a 7. fejezetben, egyszer Jeremiás kiállt a jeruzsálemi templom elé, és ott beözönlő embereknek azt mondta, hogy emberek, hát itt özönlötök a templomba, jöttök az istentisztelet helyszínére. Ugye ezt már mondta Ámos is a könyvében, hogy az emberek nagyon, nagyon tele voltak a templomok, pedig a legkegyetlenebb kizsákmányolás volt az országban, és a szegények legkegyetlenebb elnyomása, de a templomok tele voltak. Ilyen skizofrén vallásosság volt, hétköznapokban erőszakoskodunk, a hétvégén megbánjuk, aztán újra erőszakosunk, újra megbánjuk, hát ez erre használták fel Istent egy szögről leakasztani elve alapján. Ugyanez volt Ámos után Jeremiás korában is, és Jeremiásnak volt bátorsága odállni a templom elé, és azt mondta, emberek, Ne mondogassátok azt, hogy az Úr temploma, amit templomba járunk, mi milyen vallásos hívő emberek vagyunk, hanem menjetek haza, jobbítsátok meg az útjaitokat, és ne azt képzeljétek, hogy az Isten egy tehetetlen bábú, aki sem nem lát, sem nem hall. Az Isten előtt nem lehet érdemeket szerezni. Az Isten előtt ezzel, hogy eljártok egy héten templomba, de a hét többi hat napján meg ugyanúgy öltök, csaltok, loptok, mint akik esetleg nem járnak. Mi értelme van az e fajta vallásosságnak? Mi értelme van? Na tele előjött a főpap, megfogadta Jeremiást, saját kezével fogott egy ostort a kezébe, és meg, így mondja, hogy megcsapdosta Passúr Jeremiást az egész nép szeme láttára, mint a kisgyermeket, vagy még annál is rosszabb, mint valami elvetemült gonosztevőt, megkorbácsoltatta Jeremiást a templom előtt. Aztán utána, miután Jeremiás nem fejezte be a feddő beszédeit, hát egy ciszternába is bevetette, hogy hát ott szagolja a mélységét a föld gyalázatának. Onnan emelte ki Jeremiást egy Ebed Melek nevezetű szerecsen ember, nem zsidó embernek esett meg a szíve Jeremiáson, hanem egy idegen országból ott szolgáló embernek, aki ének idején odajött, összekötött, összecsomózott vászon lepedőket, lenyújtotta a kötelet a lepedőkkel, hogy fel ne horzsolja Jeremiásnak a hónaját. Csodálatos történet az Jeremiás könyvében, egy idegen ember, aki nem volt zsidó ember, de aki tudta, hogy mi a jobb, mi a bal, mi a fehér, mi a fekete, és tudta, hogy a prófétának igaza van, és volt neki bátorsága ezt megtenni, és szépen felhúzta Jeremiást, kihúzta a mocsokból, a ciszternából. Na hát ugyanezt a jeruzsálemi templomot látta Jeremiás a látomásban, és két kosár fügét a templom előtt. Azért volt ez az egyszerű látomás meghökkentő, mert ugye az egyik kosárban tiszta jó fügék voltak, ehetők, pompás fügék, a másikban pedig teljesen megposhat, rohadt, ehetetlen fügék. Ezt értjük. Két embercsoportot jelképezett, azokat jelképezték a jó fügék, akik még meg fognak változni a nehéz történelmi körülmények ellenére is, és a poshat rossz fügét meg azokat jelképezték, akinek mindegy már, hogy béke van vagy háború van, önzők voltak, önzők maradtak, és önzőkként fognak meghalni, nem lehet rajtuk változtatni az Isten legnagyobb erőfeszítései ellenére sem. De most jön a döntő és a megdöbbentő dolog. Mi úgy gondolnánk, hogy a jó fügékkel jelképezett jó emberek maradnak itthon. A rossz fügékkel jelképezett rossz emberek, azok meg mennek a fogságba. De Isten éppen a fordítottját mondja Jeremiásnak. Mit látsz Jeremiást? Először mondja a jó fügéket. Igen, tudod, hogy kik a jó fügék a kosárban? Azok az emberek, akikért én még tudok valamit tenni, akiket szemmel tudom tartani, akiket elviszem a fogságba, akiket majd visszahozok a fogságból, akiknek új szívet adok nekik, a nyomorúság kohójában megváltoznak, tehát akiket a fogságba visznek, azok a jó fügék. És akik pedig itthon maradnak, azok a rothadt fügékkel jelképezett emberek. Kedves hallgatók, itt is a Biblia válaszol arra a nagy emberi kérdésre, amit egyébként minden más bibliai könyv is föltesz, a legélesebben Jób könyve teszi fel, hogy miért van az, hogy ezen a világon általában és inkább az ártatlanok és a becsületes emberek szenvednek többet. És miért van az, hogy a kifejezetten rossz emberek ugyanúgy élnek, mint hal a vízben, mintha mi sem történnék? Miért van ez? Sok ember a fejéhez kap, és azt mondja, hogy ha van Isten, de ezért nem hiszek én az Istenben. Mert hogyha lenne Isten, akkor valahogy a jókat jobban támogatná, a rosszakat meg valahogyan példással megbüntetné. Csak hát ez az Isten gondolkodásában éppen ellentétesen van. Tudnék, Isten mindenkiért megtesz mindent, de azok az emberek, akiknél látja az Isten, hogy már szinte kimerítették a megváltozásuk lehetőségét, mert se a lelkiismeret, se más emberek, se a Szentlélek, se a Biblia, se semmi nem fog rajtuk. Mert ők azt mondják, hogy én egyszer élek, eszem, iszom, utána meghalok, nekem egyetlen egy mértékem van, jól éljek, kényelmesen élek, utána úgyis fölfordulok, és a kukacok esznek meg engemet. Addig legalább éljek jól. Most ezekért az emberekért mit tud az Isten tenni? Tud valamit tenni, itt hagyta őket a déli ország részben, otthon maradhattak a lakásaikban, nem mondhatták azt, hogy ők azért maradtak rossz emberek, mert őket vitték a fogságba. Nem, ők továbbra is megkaptak mindent, minden jó lehetőséget, nem deportálták őket, dolgozhattak a földjeiken, és ott maradt egy országban harmad annyian, mint azelőtt voltak. A 11. Zsoltárban mondja a Szentírás, hogy az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszság kedvelőjét azonban gyűlöli az ő lelke. Aki rossz, annak Isten azért ad jobb körülményeket, hogy ne arra hivatkozzék majd valamikor, vagy az ítéletkor, hogy ő azért lett rossz, vagy azért maradt rossz ember, mert a körülményei rosszak voltak. Dehogy is. Ezért nagyon sok rossz embernek most fényűzően jók a körülményei. Mire szolgál ez? Soha nem mondhatják azt, hogy ők azért romlottak el, mert nem tudom én ilyen és olyan rossz körülmények közé kerültek. Végül senki nem azért romlik el. Mindenki a maga döntései, választásai miatt megy föl, vagy le. De Isten megengedte, hogy a gonoszok, a rossz fügékkel jelképezett emberek, igen, azok itthon maradtak. Azok pedig, akik jók voltak, vagy mondanám így, hogy még volt remény felőlük, hogy megváltoztathatók, vagy kitartanak a jóban, azoknak nehezebb körülményeket engedett meg Isten. Ez miért teszi az Isten? Miért van az, hogy ma is sokszor a lelkiismeretes, becsületes emberek hihetetlen nehézségeket, nyomorúságokat kell, hogy szenvedjenek? Egyrészt azért, mert Isten ezzel dokumentálja, hogy ezek az emberek nem azért jó emberek, nem azért tiszta emberek, mert a körülményeik jók. Ezek azért jó és tiszta emberek, mert ragaszkodnak az igazsághoz, ragaszkodnak a lelkiismeretükhöz, ragaszkodnak Istenhez akkor is, ha az egész világ összefog ellenük. Ők akkor is hűségesek az Istenhez. Tehát ez világosan közli az egész Szentírás. Ha valaki becsületes, tisztességes akar lenni, az óriási támadások fogják érni. Kívülről ilyenkor szokták mondani az ismerősök, barátok, hogy ha én lennék az ő helyébe, ezt nem bírnám ki. De milyen érdekes, hogy az igaz és tiszta emberek ezt kibírják, sőt, úgy kibírják, hogy, ahogy Dávid mondta, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem, vagy úgy kibírják, hogy Jakab apostol mondja, hogy a megpróbáltatásban a cselekedet épp legyen, fogyatkozás nélkül. Tehát nem úgy bírják ki, hogy rezeg a léc, már majdnem leesik, csak úgy ugrották át, hanem nagyon szépen átugorják, mert a megpróbáltatásokban, ahogy a kohóban is a nemes fém megmarad, a salak pedig leválik az ércről. Isten azért enged meg sokszor megpróbáltatásokat, nehézségeket, de bizonyos határig természetesen. Itt is áll, amit Jób könyvében olvasunk, hogy Isten határt szab a gonosznak, a nyomorúságnak, a nehézségeknek. Jób könyvében is azt olvassuk, hogy elveheted a gazdagságát, elveheted a gyerekei életét, elveheted még a saját egészségét is Sátán Jobbtól, de az életét nem veheted el. Tehát áll az, amit az 1. Korintus levél 10. fejezet 13. versében olvashatunk, az mindig áll és örök törvény, hogy hűséges az Isten, nem hágy minket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhetünk, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nékünk. Ezek örök törvények. Ezzel a látomással Jeremiásnak mindent helyére tett az Isten, minden háborgását, keserűségét lecsillapította az Isten. Ne felejtsük el, ez már a második deportálásnál volt, a fölirat mondja, hogy ez akkor történt, amikor elvitték az ácsokat, kovácsokat, tehát a mesterembereket hurcolták el. Tudjuk jól, hogy a három deportálás között az volt a különbség, hogy az első deportálás idején az ifjakat vitték el. Ez a Babilónia azért egy nagy stílű gazember volt, a babiloni birodalom. Ez olyan, mint nálunk a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, hogy kivitték a magyarokat Moszkvába, és akkor ott átnevelték, majd jönnek vissza, és akkor szépen elvégzik azt, amit mi nehezebben végezzünk el. A második deportálásnál, itt nem jelöltem a táblán, ez 597-ben volt, akkor vitték az iparos réteget. Hát a krémjét a lakosságnak, akik dolgozni tudtak, és ott idegen földön nagy hasznot tudtak hajtani a babiloniaknak. És a harmadik deportálásnál pedig, amikor már mindent leromboltak és mindent feldúltak, hát akkor vitték már azt, akit értek. De az értékes embereket itt vitték, és a harmadiknál már csak a mennyiségre mentek. Jeremiás mindezt végignézte, végig kellett néznie. És Jeremiásnak azért mutatta ezt a látomást az Isten, hogy megnyugtassa, hogy Jeremiás, most több barátodtól elválsz, több ismerősödtől, akit lelkiismeretes, becsületes embernek tartattál, hát ilyen volt mondjuk az első deportálásnál Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó, tehát egy kis bepillantásunk van Dániel könyve alapján ebbe. Majd a második deportálásról két hét múlva beszélek, mert Ezékiel látomásai kerülnek sorra, és Ezékiel prófétát például ekkor vitték el a második deportálás során. Tehát itt ment el Dániel, itt ment el Ezékiel, Jeremiás azonban maradt. És Jeremiásnak mindezt végig kellett néznie. és Jeremiásnak ezért mutatta megint ebben a rendkívül egyszerű látomásban meg az Isten, hogy Jeremiás, a rendes emberek, a becsületes emberek, akik még nagyobb nehézségbe kerültek, emberileg úgy látszik, hogy mintha nem lenne Isten, vagy az Isten nem viselne gondot, de én éppen így viselek róluk gondot. Itt csak még inkább lezüllenének és tönkre mennének. A fogságban még mindig jobb helyük lesz lelkileg, és mondom, a fogság kohójában az ércről le fog mállani a sarak. És valóban a zsidó népnek ez a 70 éves babiloni fogság bizonyos értelemben a megtisztulás ideje volt. Mert nagyon sok ember megtisztult, megfehéredett ebben a fogságban, és megváltozott emberként jött vissza, vagy hát inkább már azért így mondanám, hogy a gyermekei, vagy az unokái, mert hiszen a 70 éves fogság után nagyon kevesen tértek vissza, akik mondjuk akkor 10 vagy 20 évesek voltak, a fogság végén már azért 70-80-90 évesek lehettek. De a gyermekeik, az unokáik egészen más lelkülettel tértek vissza, amit egyébként mutatnak is Esdrás és Nehémiás könyvének a följegyzései. Én azt gondolom, hogy ez a harmadik rövid látomás is meg kell, hogy maradjon bennünk. Amikor az életben jönnek nehézségek és nyomorúságok, nagyon sok embernek az az első ösztönös reakció, hogy miért én velem történik. Mit csináltam, hogy én rászolgáltam volna erre? Ha valakivel nehézség történik az életben, az nagy megtiszteltetés. Az a nagyobb probléma, hogyha nincsenek próbák az életben. Ha nincsenek próbák az életben, az annyit jelent, hogy az az ember még nagyon gyönge a próbák elviseléséhez. Akiknek az Isten már próbákat enged meg, nehézségeket enged meg az életben, azokra nézve megint csak Jakab levele első fejezetét ajánlom. Így kezdődik ez a levél. Teljes örömnek tartsátok, ha különböző megpróbáltatásokba estek. Mert ott a jó füge még jobb és ehető fügévé válik. A rossz füge viszont, aki nem került megpróbáltatásba, még inkább poshat és rothat fügévé válik. Azért magyar irodalmi utazásunkat fejezzük be most egy harmadik költőnél. Rába Györgynél kezdtük, Íjéssel folytattuk. Íjés mestere Babits Mihály volt. Babits kivonult Budapestről, elege volt neki ebből a városból, elment Esztergomba, vette egy kis kulipintyót, fel is írta a falára, hogy nem századokra épült, csak mint fecskefészek Horáciusból, és ott ült az előhegyen, ma is el lehet menni, talán majd elmegyünk kirándulni az esztergomi keresztény múzeumba, és akkor megnézzük majd a Babits házat is. Itt jegyzem meg, hogy talán majd 2 hét múlva hirdetném, hogy valószínűleg Pécsre elmennénk és megnéznénk a csontvári gyűjteményt, és akik nem látták itt Budapesten a fohászkodó üdvözítőt és más bibliai tárgyú képeit Csontvárinak, talán december 8-án lesz erre alkalmunk, de most készítjük elő ezt a látogatást, tehát vonattal megyünk és jövünk, és egy vasárnapi napon kerülne erre sor. De ezt hirdetni fogom majd 2 hét múlva, hogy biztos-e vagy sem. Tehát Babits Mihály szólal meg. Babitsnak is van egy Jeremiás verse. Nagyon két arcú Jeremiás vers, többet tetszenek tudni majd megérteni első hallásra is belőle, mint Rába Györgytől meg Íjéstől. Ezek a versek azért olvasva jók. Babits verse a két világháború között íródott, nem Jeremiás szerepel a címében, hanem ez a versnek a címe, hogy Holt próféta a hegyen. Holt próféta a hegyen. Mit akar a cím mondani? Babits Jeremiás alakjába öltözik, és azt mondja, hogy igen, a proféták mindig ott ülnek a hegyen, mindig jól látják a dolgokat, az összefüggéseket és a jövőt is, de hát ki kíváncsi a profétákra? Hát a mai világban ki kíváncsi a tiszta és igaz beszédre? Azt mondja Babits, nem ebben más verseiben mondja, olyan a 20. század, mint a vadállati hordák tülekedése. Az emberek ugye a pénz, az anyagiasság, mit eszünk, mit iszunk, mennyibe kerül. Vannak még lelki, szellemi értékek, és ami a legsúlyosabb, mondja Babits, hogy az értelmiség is elárulja a hivatását. Mikor megjelenik Julien Banda, francia írónak a könyve, az írástudók árulása, Babits rögtön nagy tanulmányt írt, és azt mondja, hogy igen, ez a legsúlyosabb a mai világban, hogy az emberek sodródnak a tömegmanipulációval, a politikával, az anyagiassággal, de ennél is sokkal súlyosabb, hogy az olyan emberek, akik gondolkodnak, akik olvasnak, esetleg még a Bibliát is olvassák. Na, esetleg. De hát mondjuk nem olvassák a Bibliát, de olvasnak más műveket. Hát azokból is kivehető az, hogy kérem, az élet csak ennyiből áll? Ez az állati élet az élet? Na de ez az értelmiség, ennek az úgynevezett értelmiségnek nevezett réteg, ez vajon figyelmezteti az embertársait arra, hogy itt mi készül ebben a világban? És ott milyen húsdarálóba viszik bele a nemzeteket, a népeket. Ugye Babits az, aki a Veszedelmes világnézet című nagy tanulmányában ezt újra kinyomtatta a Babits Erkölcs és Iskola című kis kötetében, 150 forintért megvásárolható, aki esetleg még nem szerezte volna be. Babitsnak három tanulmánya van itt, az Erkölcs és Iskola, az Irodalmi Nevelés és a Veszedelmes világnézet. Hatalmas tanulmány ez a Veszedelmes világnézet. Babits azt fejtegeti benne, hogy az egész európai filozófia és kultúra már a 17.-18. századtól fogva hogy készítette elő a 20. századnak ezt a sok ocsmánságát, a világháborúkat, a forradalmakat, az emberirtásokat. A Veszedelmes világnézet, amely nem az értelmet és a hitet vallja mértékének, hanem a nyers ösztönt, az élvezeteket, és azt az anyagiasságot, amibe persze az emberek könnyen belevihetők, hiszen az emberi természet itt nagyon, nagyon kísérthető. Mert Babits egy kicsit ilyen mord Jeremiás, egy érdekes jelzője lesz, jellemes, hogy mord Jeremiás. Jeremiás nem volt mord. Jeremiás lehetett szomorú, Jeremiás sorsa lehetett tragikus, de Jeremiás mégis el tudta mondani abban a híres 20. fejezetben, hogy az Úr itt van mellettem, mint valaki hős. Itt van mellettem az Isten, és megerősít engem, hogy bírjam ezt a hivatást, és ezt a szolgálatot tudjam teljesíteni. Babits azonban úgy érzi, és ez a vers is példa rá, hogy Babits nem csak Jónás alakjába öltözik, ugye a híres Jónás könyve, Jónás imája, hanem keresi az ószövetségi prófétákat, van neki egy Dániel éneket című verse is, de írt verset Jeremiásról is, amiben egy 20. századi költőnek a rezignáltusáját mutatja be, miközben dúl az élet és dúl a béke meg háborúmé egy és ugyanaz a 20. században, aközben mit tud tenni egy költő, mit tud tenni egy erkölcsileg fogékony ember? A vers ezekkel a küzdelmekkel van tele.
0: Babits Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a domtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta, újság és levél, mintha mind arról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha, meghal a jelen, s ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más. Dombod ős fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így jobb. Míg itt voltak, kínzóbb volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, divat. Engem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott, akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint nyílt szemű halott, kiket régidőn barbár törzsük künhagyott a nyájos domtetőn. Hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se vár.
1: Kedves hallgatók, a három látomáshoz befejezésül a vetítésünk előtt hadd kapcsoljak, mert ez a három látomás van, tehát negyediket nem kapcsolhatok, de hadd kapcsoljak valamit. Felírtam a táblára Jeremiás könyvének talán egyik legfontosabb fejezetét, ami ugyan nem látomás, de majdnem látomás. Olyan, amit Bálámnál tapasztaltunk, hogy egy látvány, és a látvány majdnem átmegy látomásba. Ez Jeremiás könyve 18. fejezete, az egész fejezet, most már ezt nem olvasnám fel, csak röviden elmondom önöknek, mert amilyen a mandulavesző, a forró fazék, vagy a két kosár füge, olyan egyszerű és tőről metszett ez a látvány, ez a tapasztalat is. Miről van szó? Jeremiást mélyen érintette a zsidó nép eltorzulása. Hogy úgy mondjam, ő nem örült annak, hogy na lám, én megmondtam, ő nem örült annak, hogy a népet deportálták, kardérre hányták, három ostrom volt, elvitték. Ő nem olyan lelkülettel állt a dologhoz, hogy hát én megmondtam, emberek, nem így kellett volna élni, akkor talán másképp alakult volna az ország történelme. Nem, Jeremiás nem volt kárörvendő, majd látjuk Rembrandtnak a csodálatos olajfestményét, Jeremiás gyászolta a népet. Ez egyébként azt hiszem egy nagy erkölcsi törvény, hogy aki felelősséget vállal valakiért, vagy egy népért, és megmondja annak a valakinek, vagy valakiknek a helyzetet, és nem hallgatnak rá, az az ember mégis gyászolja az elveszendő embereket. Azok az emberek nem gyászolnak, akik előtte nem is gondolkodtak azon, hogy egy ember vagy egy nép erkölcsileg hogyan is maradhat fenn. Egy nagy törvényszerűség. A proféták határozottak voltak, igazságszeretőek voltak, de ugyanakkor telve voltak szeretettel, és amikor beteljesedett az, amitől óvni szerették volna az embereket, az emberek oktalansága, gonoszsága miatt teljesedett be, akkor ők voltak a leginkább azok, akik gyászolták az embert és az embereket. Tehát azért Jeremiást is érzékenyen érintette, és úgy magába föltette a kérdést, hogy Uram Istenem, hát az én népem már 800 éve, Istenem, a te kezedbe van. 1445 ugye a zsidó néptel való szövetségkötés. 1445. 626, ez már több mint 800 év. És az Isten sem tudta ezt a népet, a zsidó népet jobb néppé formálni, mint a többi nép. Hát hogy van ez? Ezen a világon nem lehet jobb, tehát a tömeges méretekben nincs megoldás. Csak egyes emberek változhatnak meg. Tömegek nem fognak megváltozni. Na, de hát ott van a Bibliában, hogy egy Ninive például megváltozott. Vagy egy síkár városa megváltozott, amikor Jézust befogadták napokra. Hát vannak a Bibliában is ilyen példák, hogy azért, hogy emberek tömegesen hajoltak a jó szóra. Hát a népem nem lesz jobb nép. Azt mondja Isten Jeremiásnak, erről szól a 18. fejezet, Jeremiás, menjél le a fazekas műhelyébe. Majd levetítem, de önök is tudják, ma is nagyon sok fazekas van Jeruzsálemben, akkor meg talán még több volt. Az agyagművesség, a fazekasság az egyik legelterjedtebb foglalkozás volt Jeruzsálemben. Jeremiás, ha nem ment volna le a fazekas műhelyébe, akkor is értette volna a dolgot, de lemegy a fazekas műhelyébe, hogy itt lássa maga előtt a dolgot, ugye mit lát? Én csak egyszer voltam egy igazi fazekas mester műhelyébe, soha nem tudom elfelejteni, Kalocsán volt ez, egy nagyon derék fazekas meghívott. Hát leült szépen a korongozóba, vette az agyagot, föltette a korongra, és elkezdte azt a szép valamit, azt a vázát, vagy valamit kiformálni, és hogy hajtotta a korongot, az a sok csík és vonal, az a pillanatonként változó idom, hát ez egy valami csodálatos dolog, és hát láttam, hogy ez az ember érti a mesterségét, az agyagot is jól összekeverte, vízzel jól meggyúrta, föltette, annyiszor hajtotta, hogy mondta, hogy ez még nem jó, ez még, hát ha nem tudom én hány százszor már fordult előttem az a vonal. Tehát, mit akart Isten megmutatni a prófétának? Én az Isten vagyok a fazekas mester. Értem a mesterségemet. Én teremtettelek benneteket, emberek. Én tudom, hogy milyen anyagból teremtettelek benneteket. Jó ez az anyag. Adtam nektek értelmet, szívet, lelkiismeretet, akaratot. Van egy belső világotok, mint a fazéknak a belső része, van egy külső világotok, a maga megjelenésetek, a hústestetek, az egész anyagi valóságotok. Én pontosan ismerek minden atomot a lényetekben, és kezembe veszlek titeket, emberek fiai. És én az Isten, föltételezhetitek, emberek, hogy minden emberből egy szép korsót, egy szép vázát szeretnék csinálni. De hogy ott áll Jeremiás, és nézi a fazekas, látja, hogy a fazekas hiába hajtja a korongot, hiába hajtja, csak nem akar engedelmeskedni az az agyag neki, nem akar jó, szép formát fölvenni. Hát akkor mit csinál a fazekas az agyaggal? Kifoghat az agyag a fazekasán? Túljárhat az agyag a fazekas mestere? Azt mondja, hogy én nem akarok olyan ember lenni. Isten engem megteremtettél, eszem ágában nincs becsülni a másik embert. A másik ember az egy hülye. Másik ember az egy semmi, szoktam mondani, mint egy afrikai törzs, amiről nemrég, ugye pár évvel ezelőtt megtudtam, hogy van Afrikában egy törzs, ami nemes egyszerűséggel önmagát nevezi embernek. Azt mondja önmagára, hogy az ő neve ember. Tehát ebből az következik, hogy akik körbeveszik őt, azok nem emberek. Tehát aki, ha ő megöli a környező törzsek lakosait, azt mondja, én nem embert öltem. Nem is azt mondja a hülyét, az a patkány. Körülbelül ilyen az emberiség is. Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat mondjuk patkánynak nézi? Mit tesz Isten az emberiséggel, ha az egyik ember a másikat, hogyan is olvassuk Ámos könyve első fejezetében, úgy csépeli az egyik ember a másikat, hogy porrá csépeli, mint a búzát, úgy veri agyon. Hát akkor kifoghat az agyag a fazekasán? Kifoghat az agyag a fazekasán? Az Isten létezik. Megteremtette az ember, de az ember sehogy sem akar az lenni, ami a rendeltetése lenne. Hát akkor mi nagyobbak vagyunk, mint az Isten, nem? Hát túljárunk az Isten eszén. Dehogy akarok én értelmes emberhez méltóan viselkedni, dehogy tartom én a másik embert ugyanolyan embernek, mint magamat. Magamnak azért adja meg a másik ember, ami nekem jár, de hogy én megadjam a másik ember, eszem ágában is. Mert az egy tehén, vagy patkány, vagy csótány, vagy nem tudom én mit, én vagyok az ember. Na most akkor az Isten mit tesz ilyen esetben? Jeremiás nézi ezt a helyzetet, hogy ott van a fazekas, nagyon jól érti a mesterségét, de sehogy nem akar jó edény formálódni a kezei alatt. Jeremiás itt megért valamit. Jeremiás megérti azt, hogy az Isten teljes szívéből akarja, hogy mondja majd később Pál 1 Timótos 2.4-ben, Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére is eljusson. Tehát Isten akarja, hogy minden ember jó legyen. De kin múlik az, hogy egy ember milyen lesz? Az Istenem múlik? Hát itt ugyan nem a fazekason múlik, mert a fazekas mindent latba vett, meg az agyag is jó. Itt egy valakin múlik, hogy nem lesz agyból az agyagból szép edény, szép korsó, szép váza, hogyha az ember nem akarja. Jézus világosan mondta Máté evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Végül is minden egyes ember élete itt különbözik a másiktól. Ki az, aki akar más lenni, ki az, aki akar ember lenni, és a másik embert ember számba venni, és ki az, aki ezt nem akarja. És aki ezt nem akarja, bár az Isten ezt nem akarja, hogy ő ne akarja, az Isten azt akarja, hogy mindenki akarjon ember lenni, és mindenki a másikba lássa meg önmagát, de aki ezt nem akarja, az kifog majd a fazekasán? Nem. Mert ha nem hiszünk a látomásnak, illetve ennek a tapasztalatnak, nem látomás, egy látvány, egy tapasztalat, de közel van a látomáshoz, ez tény. Ha valaki itt nem tudja kihámozni a lényeget, mert ténylegesen nincs szöveg szerint benne a Jeremiás 18-ban a felelet, de benn van a 2. Timóteus levél 2. fejezet 19. és 21. verse között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy egy házban sokféle edény van. Ha valaki nem akar jó edény lenni, hogy belehessen tenni mondjuk a szobába, vagy a konyhába, hát a csorba meg a rossz edényeket is föl tudja használni a fazekas is, meg a háziasszony is, leteszi a pincébe, és ott lehet majd mondjuk hulladékot gyűjteni benne. Az agyag nem fog ki a fazekasán, az agyag nem fog ki az alkotóján. Tehát azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy Jeremiás, én az Isten szeretném, hogy minden ember jó legyen, de hát mit tegyek az emberekkel, én erőszakolni senkire nem akarom azt, hogy jó legyen. Én az embert normálisan, értelmes ésszel teremtettem döntési, választási képességgel, hát ha az ember nem akarja, én senkire nem erőltetem rá, hogy jó ember legyen, és az üdvösségre, az örök életre eljusson. Ha valaki nem akar jó ember lenni, kérem, megvan rá a lehetőség. De akkor ne várja az az ember, hogy a ház legszebb részébe tegyék. Akkor ne várja az az ember, hogy üdvösséget kapjon. Azért kapjon örök életet, hogy ott újra elkezdje majd a sok rosszat? Nem. De ismerjük már Náhum könyve első fejezetének híres kijelentését, nem lesz kétszer veszedelem. Isten úgy oldja meg a rossz problémáját, hogy itt a földi életből csak azoknak az embereknek ad örök életet, akik megtanultak a rosszal szemben küzdeni, és elfogadták az Isten formáló hatását az életükben. Akik ezt nem fogadták el, azokat az Isten majd leteszi a pincébe, ahova szemetet és törött dolgokat lehet tenni ebbe a bizonyos eltorzult agyagedénybe, és ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Egyébként Babits ezt megírja egy másik versében, a Pszichoanalízis Krisztiánában, mennyire azért megértette ő is, hogy mint egy rossz törött cseréppel dobnak a szemétre, mondja. Az egyik megoldás, hogy szép vázák leszünk, hogy engedjük magunkra a hatást, a jó hatást, az Isten formáló kezének a hatását. Ezt nem engedjük az életünkben, hát akkor az Istenen nem tudunk kifogni. Igaz az, amit Pál így mondta, hogy semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. A fazekason nem fog ki az agyag, a fazekas akkor is tudja, mire használni az eltorzult cserépedényt, hogyha ezerszer formálná is jóra, de nem engedi, hát akkor leteszi oda, ahova való, és ahova lehet tenni még sok kacatot és szemetet. Jeremiásnak ezt is megmutatta az Isten. És ezért mondhatjuk, hogy bár Jeremiás könyvében olyan nagy látomás nincsen, mint amit két héttel ezelőtt tanulmányoztunk az Ézsaiás könyvéből, vagy nincsen látomás fűzér, mint amit Ámos könyve 5 látomását néztünk a 7. és 9. fejezet között, vagy olyat se tartalmaz, amit majd fogunk nézni a Zakariás könyvében, a 8 látomás. De én azt gondolom, hogy ez a 3 nagyon rövid látomás, és az ehhez csatlakozó záradék Jeremiás könyvének 4 szemléletes része, mindannyiunknak, ha megjegyezzük, azért ad az egész életünkre gondolkodni valót. Mind a 3 látomás, és ez a bizonyos cserép, korsó látomás, illetve látványból látomásba hajló tapasztalat ad mindannyiunk számára gondolkozni valót. De ehhez azért nézzük meg még a vetítésünket. A vetítés során szeretném megmutatni, hogy honnan indult ki a sorozatunk. Bálám képeket visszakaptam, ezeket bemutatom, 3-4 kép lesz, és utána Jeremiás szülőhelyét mutatom be, és a Jeremiás ábrázolásokat, és itt végezzük majd a vetítést. Tehát kérném szépen akkor, hogy egy 5-10 perc figyelemmel még szenteljünk egy kis időt ennek. Próféta Mózes, aki vezette a zsidó népet, és mi nem nála kezdtük, hiszen Mózesnek olyan látomásai nem voltak, mint a későbbi prófétáknak, Isten vele színről színre beszélt. De ahogy elérkeznek ott Moab földjére, a Bálám látomásaira vessünk most egy gyors pillantást, ahonnan elkezdődött a sorozatunk. Mehetünk. Bálám, akit feltartóztat az angyal, aki maga Jézus Krisztus, egy katakomba ábrázoláson, aki nem látja az Isten küldöttét, noha a Szamara megáll és látja. Ugye Bálám, akit elvakít a pénz, és megfizetnek a moabiták és midianiták, hogy prófétáljon Izrael népével szemben. Nem annyira Bálám látomásait kezdik itt a katakomba festészettől fogva ábrázolni, hanem ahogy látjuk a középkorban egy francia ábrázolás, általában ez a szamár, hogy haragos képpel néz Bálámra, az úr angyala kivont karddal megakadályozza az előre menetelét, háttérben a moabiták, csak Bálám nem látja, amit látnia kell. Az ember, aki a pénzt látja legfőbb istenségnek, szinte semmit nem lát a világból, jegyzi meg ez a történet. Rembrandtnak is van egy fiatalkori olajfestménye erről, a Bálám szamaráról. Itt jobb oldalt látjuk háttérben a megbízókat, akik nagy pénzes zsákokkal mentek el Mezopotámiába, Bálám szálláshelyére, és az angyalt így ábrázolja Rembrandt, a korai fiatal Rembrandt képek között való. Tulajdonképpen itt a Bálám és a szamárnak a párbeszéde, illetve tehetetlen dühe Bálámnak, hogy ütiveri a szamarát, noha az nem akar így sem tovább menni. Később a barokk művészetben nagy téma lesz ez, és a 17.-18. Században nagyon sok ábrázolás készül erről. De aztán tovább mentünk Ézsaiásra, akinek korai, középkori domborművét láthatjuk Németországból, és a könyvtekercset mellette. Ézsaiás Michelangelo Sixtus kápolnabeli feldolgozásán a hatalmas könyvvel. Ha közel megyünk ehhez az Ézsaiáshoz, a tiszta fej, tiszta gondolkodás, csodálatos ragyogó stílus, Ézsaiás királyi stílusa. Ézsaiásnak például volt családja, felesége, gyermekei. Jeremiásnak nem volt családja. Jeremiás nem nősült meg. Ilyen üldöztetés hátterén azt hiszem, talán nem sok asszony vállalta volna ezt a közös életet. Jeremiás magányos próféta, hogy később Pál apostol A Michelangelo freskóról a legnagyobb kinagyításom. Háttérben ugye görög mitológiai szereplők, ez az egész Sixtuskápolnára jellemző. És ez Anatót, Júda hegyei között, fönt a domboldalakon, Jeruzsálemtől északra 4-5 kilométerre ma is létezik ez a falu Anatót, egy kis falu, különleges hegyhátakkal, domborulatokkal, innen származott Jeremiás próféta. Úgy mondhatnánk, hogy egy falusi ember volt, noha papi családból származott, félénk érzékeny ember volt, szüksége volt az első látomásra, és talán figyelték, kedves hallgatóink, hogy azt is hozzátette az Isten, hogy vas oszloppá és érzbástyává teszlek. Meg ne riadj, én erőt adok neked. Jeremiás egy ilyen kis látomás, a mandulavessző látomás képes volt megerősíteni. Az Isten beszédének hatalma van. Donatellónak a Jeremiás ábrázolása a 15. századból általában fiatal, tetrekész, határozott, kicsit rusztikus embernek mutatják, ez mondjuk a stílusán, a stílusa nem az, mint Ézsajásé. Jeremiás határozottabb, keményebb, célratölőbb, de Isten igéje ugyanúgy tiszta és világos az ő beszédén keresztül is. Aztán Michelangelónak a gondolkodó, a töprengő Jeremiása, ez a Sixtuskápolnából való, mint a többi, ugye az előbb látott Ézsaiás portré, aki úgy magába mélyed, aki már egy kicsit idősödő ember. Hát igen, mert ha 40 évig szolgált, akkor azért olyan 61 néhány éves lehetett, amikor befejezte a küldetését. Jeremiás, aki úgy mélyen-mélyen elgondolkozik. Ha valaki elolvassa Franz Werfel regényét, a Jeremiás Höredi Stimme, a német címe, magyarul Halljátok az igét címmel adták ki több kiadásban is, kis képet nyerhet, bár Werfel korfestése kicsit torzító, és Jeremiás beállítása is azért sokszor nem a legtökéletesebb, de én is fiatal koromban olvastam, és egy kicsit a levegő, az atmoszfér, hogy jeruzsálemi ünnep során mutatja be Jeremiást, a pompa, a dísz során, hogy látja a hamisságot a vallásban, és ő az egyszerű vidéki ember, pedig a gondolkodó ember, ugye Michelangelo is ezt fogja meg, a töprengő, a gondolataiba mélyedő ember, aki megfontoltan beszél, akkor is, ha a legerőteljesebb kifejezéseket használja. Szóval Jeremiás Donatello után egy másik megfogásban így néz ki Michelangelónál. Igen, ez a templomi környezet, persze nem a Szent Sátorral, hanem már a jeruzsálemi templommal. Jeruzsálem, ez volt Jeremiás tanításainak a fő színhelye. Tehát a Szent Sátor után az a jeruzsálemi templom, Salamoni templom, aminek itt látjuk a rekonstrukcióját. Ide állt ki Jeremiás könyve 7. fejezete szerint, és figyelmeztette az embereket, hogy önmagában, hogy egy épületbe eljárnak, hogy egy vallásos kötelezettségnek eleget tesznek, ez senki embert nem jobbít meg, a szíveteket metéljétek körül, mondja Jeremiás. Ő beszél az új szövetségről is könyve 31. fejezetében. Ő kapott először erről jövendőlést Istentől, hogy az ószövetség óvá lesz. Nagy népet nem lehet megmenteni, csak egyes embereket lehet megmenteni. Hiába adott az Isten profétákat, templomot, csodákat, mindent a zsidó népnek, eltorzult a vallásosság, formalizmussá vált, nem lettek jobbá az emberek, ezért is rombolták le Jeruzsálemet, ugye a mostani siratófal az már egy követ sem tartalmaz ebből, de még az utána való zorobábeli heródesi templomból sem, amit Dávid tornyaként mutogatnak ma Jeruzsálemben, szintén jóval későbbi képződmény, itt kőkövön nem maradt, amely le nem romboltatott, és itt van Rembrandt híres olajfestménye. Rembrandt a legegyszerűbb eszközökkel fejezi ki mit? Egyrészt Jeruzsálem pusztulását, háttérben, mint egy forró láva ömlik elő ugye a tűz, ahogy az épületek leszakadnak, elporlanak, hiszen a babiloniak a harmadik ostromnál már megelégelték a zsidók Egyiptom barát politikáját, és teljesen leromboltak mindent. 586 az a zsidó nép történelmének egyik fekete éve, olyan, mint a holokauszt a 20. században, és Jeremiás itt ül Jeruzsálem omladékain, bal könyökét egy vaskos könyvre támasztja, a kinagyításom elveszett, de ha eltetszett nekem hinni, vagy akinek nagyon jó szeme van, Bibel az van ráírva a lapoknál. Tehát ahol van, ahogy előtérben látjuk, tehát velünk szemben a lapokra az van írva, hogy Bibel, tehát a Biblia, nem hallgattak a Bibliára. Becsukott könyv lesz most a Biblia. Jeremiás a könyve után szerzi Jeremiás síralmait, a Lamentationes könyvét, az európai művészetnek, főleg zeneművészetnek, de irodalomnak is egy nagy ihletőjét, a sírató ének. És Jeremiás elsiratja Jeruzsálemet, elsiratja azt a várost, ami nem hallgatott ő rá. Tehát, hogy említettem önöknek, most nem újjal mutogat, vagy nem kárörvend, hogy én megmondtam emberek, hanem együtt osztozik a nép gyászában. Többenetes különben a Síralmak könyve, ami abban van, az az egész világtörténelem sűrített költői kifejezése. Félelmetes könyv, de egy félelmetesen nagy reménységgel is, hogy mondja a harmadik fejezet, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig, mert vissza-vissza emlékezik, és elcsügged bennem az én lelkem, de én az Istenben bízom, ezért nem szégyenülök meg. Megalázódik a lelkem, hogy mi mindent megtett értünk az Isten, csak mi nem hallgattunk rá, mint egyes emberek, mint nép sem. Szóval döbbenetes nagy könyv, két könyve van Jeremiásnak, illetve szó szerint három, mert Királyok könyvének is valószínűleg ő az írója a bibliai kánonban. Mi volt ez a fazék, ez a forró fazék, Babilónia? Babilónia önmagát oroszlánnal jelképezte, majd Dánielnél látjuk, hogy a dániai látomásban is vadállatként van előttünk, hogy az álomban oroszlán, a látomásban pedig vadállatok jönnek ki, az oroszlán medve párduc párhuzamaisaként a kos, a kecskebak és a fenevad. Ez a Babilónia hódította meg Júdát, az Istár kaput látjuk Berlinből. Az Istár kaput ugye a németek 1899-től fedezik fel Koldewey régészeti ásatásai segítségével. 20 évig ásnak itt a németek, és tulajdonképpen fél Bábelt, Babilont, a fővárost ma Berlin két múzeumában nézhetjük meg, a Pergamum és Elő-Ázsiai Múzeumban. Egyszer rekonstruált gyönyörű mázas cserepeken látjuk az oroszlán ábrázolást a lenti részen. Ahogy a Biblia is bemutatja a Babilóniát oroszlánnal jelképezve, önmagukat is ezzel jelképezték. Asszír babiloni harcos, ahogy megy hódítani, kegyetlenek voltak az asszírok is, később ugye az asszírokat letörlő babiloniaiak is, kegyetlen katona nemzet, akik nem ismertek irgalmat, ez Habakuk próféta elmondja. De mi lett a Babilóniából? Ez lett. Őket is elérte a végzet, a médek és a perzsák tolták le a történelem színpadáról az új babiloni birodalmat. Ha most végigmegyünk Bábel utcáin, amitől persze mentsen a jóisten, hiszen ez most Saddam Hussein országa, ne felejtsük el, akkor körülbelül ezt tudjuk látni, inkább maradjunk a látványnál, tehát ez most Babilon főutcája, a többi rom, és amivé lett, azt is, hogyan is olvastam, mit mondott Isten Jeremiásnak, nem csak nép profétája leszel, népek profétája. Általában a proféták megszólították a népeket is, de annyi profécia népekről, mint Jeremiás, és főleg Babilonról, és azért, mert a Biblia a végső történelmi időkben is egy új Bábel, egy új Babilon megszületéséről beszél, ami lényegileg a globalizációval és a világegységgel azonos, majd sorozatunk végén egy külön előadást erre szánok, most ebben nem mennék bele. Bábel így bukott el. Hatalma teljében, de elbizakodva Belsacár lakomája, Rembrandt olajfestményén látjuk, a kéz a falon, a mene menetek el ufárszín, a megmérettél, megmérettél és híjával találtattál, Rembrandt fiatalkori olajfestményén ez a drámai mozzanat, hogy 1000 ember tivornyázik a babiloni királyi palotában, a kéz megjelenik a falon, Belsacár halott halványra válik, még a térdei is összekoccannak, és Dániel elmondja neki, hogy még ma éjjel el fogják foglalni a birodalmadat. A médek és a perzsák igázták le karcsapás nélkül Babilont. Jeremiás könyvének a nagy kérdése, hogy elváltoztathatja a párduc az ő foltosságát, és a szerecsen, vagy hát más fordításokban, vagy az etióp, vagy szerecsen ország veri a bőre színét, úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Jeremiás könyvében vannak megdöbbentő kijelentések. Jeremiás mondja ki a Bibliában ilyen félreérthetetlenül, hogy a magunk erejéből nem tudunk jó lenni. Ezért kell az agyagnak elfogadni a fazekasnak a segítségét. Az agyag nem tudja magát igazi korsóvá formálni, csak a fazekas segítségét elfogadva tud olyan lenni. Ez annyira világos, hogy elváltoztathatja a párduc a foltosságát, a szerecsen a bőre színét. Így nem tudtok jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát egyrészt az örökségünk is, amit örökülünk az őseinktől, az én központú természetünk, másrészt azonban a rossz szokásaink, amiket fölveszünk az életben, tehát két nagy ellenségünk harapófogóba zár bennünket, csak az Isten segíthet rajtunk. De mikor ő is, ha elfogadjuk a segítségét. Hát egy mai jeruzsálemi fazekas. Ugyanúgy végzik a mesterségüket, ugyanolyan korsókat vagy dísztárgyakat csinálnak, mint évezredekkel ezelőtt, csak hát most már nem csak a zsidók, az arabok is, ha engedik őket még ott egyáltalán létezni, akkor űzik ezt a mesterséget. Jeremiás könyve után következő előadásunk témája, szintén Michelangelo-val fejezem be a vetítést, az a tevékeny próféta. Így is mutatja, menjünk egy kicsit közelebb hozzá ehhez a tevékeny prófétához, ez a mindenkit kérlelő, de már a fogságban, a jó fügéket kérlelő próféta, Ezékiel. Ezékiel látomásai aztán már tényleg teljesen a mikorunkba is kalauzolnak, hiszen majd sort kerítünk például a híres Gog és Magog proféciájára, látomására, ami a történelem legvégső összefüggéseit világítja meg. De hát ez már két hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet!

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket! Folytatnánk előadás sorozatunkat, ami a zsidó történelem ószövetségi részét dolgozza föl. Hogyan is lett vége annak a bizonyos 70 éves babiloni fogságnak, és hogyan tértek vissza az első zsidók Jeruzsálembe, és hogyan kezdődött meg Jeruzsálem újjáépítése, illetve a zsidó nép történetének egy újabb szakasza. Kivetítve láthatjuk még azt a térképet és azt az időszakot, ami a zsidó nép történetének a legsötétebb időszaka volt. Ugye az a 70 éves fogság, amit idegen elnyomatás alatt a babiloni birodalmon belül, távol hazájuktól, távol Jeruzsálemtől kellett tölteniük. Az új babiloni birodalomnak, ahol 70 éves fogságát töltötte a zsidóság, ez egy bevett szokása volt, hogy a leigázott népeket, ugye láthatjuk, hogy egy nagyméretű birodalomról, egy ókori nagyméretű birodalomról volt szó. Ugye ebben a térségben kellett a zsidóknak is tölteni ezt a 70 évet, és szokásban volt itt a birodalmon belül, hogy áttelepítették a lakosságot egyik helyről a másikra. És itt az Eufrátesz partján kellett a zsidóknak fogságban, kisebb falvakban élniük. És hát 70 év volt az a profétikus időszak, amelyet a Biblia előre, hogy úgy mondjam, megjövendölt, előre kinyilatkoztatta a zsidóknak, hogy mennyi az az idő, amit nekik fogságban kell eltölteniük. Ha valaki otthon fellapozza Jeremiás próféta könyvét, ugye róla már volt szó az előző előadásokon, hogy a fogság egyik legnagyobb profétája volt, kortárs, aki az 586-os jeruzsálemi ostromot átélte, és Jeremiás próféta előre Isten által megjövendölte, hogy mennyi ideig fog tartani ez a számüzetés. Jeremiás könyve 25. fejezetéből a 11.-12. verset idézném fel ezzel kapcsolatban. Figyeljük meg, hogy mennyire pontosan szólt ez a jeremiási jövendőlés. És Júda földje pusztasággá és csodává lesz, és a nemzetek, a népek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. És amikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a kádeusok földjén, és örökkévaló pusztasággá teszem azt. Így szólt tehát a jövendőlés, hogy 70 év lesz az az időszak, amit itt el kell töltenie számüzetésben a zsidóknak, azonban 70 év múltán Isten meg fogja látogatni ezt a kegyetlen új babiloni birodalmat is, és a zsidók számára ez pedig egy szabadulás lesz. Jeremiás proféciája is előre vetítette, hogy ez a bizonyos fordulat, ami be fog következni, ami a zsidók számára majd a szabadulást jelenti, egy jelentős történelmi esemény, egy jelentős történelmi fordulat lesz. Részben érintettük már ezt az eseményt, de itt kapcsolnék vissza az eddig elhangzottakra, hogy ez a bizonyos fordulat, ez a fordulópont be is következett, és egy nagyhatalmi, egy történelmi váltás következett be ekkor az ókori Közel-Keleten, ugyanis az új babiloni birodalomnak a központi városát, Babilont időszámításunk előtt 538-ban egy következő nagy fejedelem és egy nagy birodalom, második Kűrosz vagy nagy Kűrosz, aki a médeknek és a perzsáknak volt a nagy királya. Tehát ezt az új babiloni központi várost és az egész birodalmat elpusztította egy következő fejedelem, egy következő király és annak népe. Erről jövendölt előre Jeremiás próféta, hogy bizony az új babiloni birodalom is semmivé válik, és az új babiloni birodalom is egy pusztasággá lesz. A Biblia név szerint is megnevezi ezt a hódítót, ezt a nagy királyt, Kűroszt, még azelőtt, mielőtt Kűrosz egyáltalán a világra jött volna. A Biblia Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyve 45. fejezetében név szerint beszél arról, hogy lesz egy Kűrosz nevezetű ember, aki bár nem ismeri a zsidók istenét, Jahvét, de Isten felkenni őt, és azzal a feladattal fogja megbízni, hogy az ő népét, az ő szorongattatásban, fogságban levő népét szabadon engedje, és számukra szabadulást hozzon. 538-ban történt tehát ez a fordulat, a Biblia még azt is megjövendöli előre, hogy nem egy egyenes úton fog történni ez a hatalomváltás, hanem Kűrosz, ez a nagy hódító, csellel, ravassággal fogja bevenni Babilon városát. A Biblia azt is elmeséli, hogy hogyan is történt valóban ennek a városnak a ravassággal való elfoglalása. A városon keresztül folyt az Eufrátesz folyó, és ennek a vizét elterelték a hódítók, és így gyakorlatilag száraz lábbal és szinte karcsapás vagy igazi harc nélkül sikerült a várost elfoglalniuk. És a város lakók, akik hát erősen senyvedtek az itteni teljhatalmú zsarnoki királynak az uralma miatt, szinte öröm újongással fogadták a méd perzsa csapatoknak a feltűnését.
De egy picit nézzük is meg, hogy kik is voltak ezek a médek, perzsák, hogyan is kerültek ők egyáltalán a világ történelem színpadára. A méd-perzsa birodalom a mai Irak, illetve főleg az iráni területeken feküdt, terjedt el. Az eredeti lakói, a médek és a perzsák valahonnan a Kaukázusnak a hegyvidékéből érkeztek a Krisztus előtti első évezredben. Alapvetően nomádok voltak, állattenyésztéssel foglalkoztak, és rendkívül harcos törzsekké váltak az idők folyamán. Egy kis életképet is néznénk itt az iráni hegyekből. Ugye hatalmas hegyvonulatok, hegyláncok húzódnak a Perzsia területén, és tulajdonképpen ez valamilyen szinten predesztinálta is ezt a népet arra, hogy mivel mezőgazdasággal nem tudtak foglalkozni, kevés művelhető terület volt, és mivel alapvetően állattenyésztéssel foglalkoztak, a másik fő gazdasági ág, hogy úgy mondjam, az a katonáskodás lett. Ugye mivel kevés volt a megtermelhető mezőgazdasági termék, ezért kénytelenek voltak valamilyen szinten zsákmányolni más népektől, és ezért volt az, hogy a perzsák egy rendkívül harcos katona néppé váltak a médekkel együtt. Ők rokon törzsek voltak. Nagyon érdekes, hogy Dániel könyvében, aki szintén ugye kortárs profétája a zsidóknak, több, hogy úgy mondjam, vázlatos profécia van az emberi történelemre vonatkozóan. Ha valaki otthon fellapozza Dániel könyve második fejezetét, hetedik fejezetét, nyolcadik, kilencedik fejezetét, Dániel könyve előre vetíti az emberi történelmet, hogy milyen nagy birodalmak fognak következni az emberi történelemben egymás után, és beszél arról, hogy az újbabiloni birodalom pusztulása, hanyatlása után a következő nagy birodalom, ami fellép, az a Médó-Perzsa birodalom lesz, ami az egyik látomásában, az egyik proféciájában Dánielnek ezüst képében, ezüst formájában, egy nemesfém formájában jelenik meg. Ugye tudjuk azt, hogy a perzsák voltak, akik az ezüst pénzt, meg az ezüst kultuszt, hogy úgy mondjam, bevezették az ókori Közel-Keleten. Azonban Dániel másik nagy vázlatos proféciájában, Dániel könyve 7. fejezetében ez a méd-perzsa hatalmas birodalom egy nagyon érdekes állat formájában jelenik meg. Maga a Biblia is beazonosítja később, hogy mikor, melyik birodalomról beszél. Egy medve formájában jelenik meg. És ez a medve nem csak úgy áll, vagy nem csak fekszik, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz. Ha föltetszenek lapozni majd ezt a proféciát, akkor meg lehet nézni, hogy ez a medve egyik oldaláról a másikra fordul. És hát ez volt jellemző erre a méd-perzsa törzsszövetségre is, hogy kezdetben a médek voltak a törzsszövetségen belül a domináns törzsek, a domináns vezető előkelők, azonban a médeknek a hatalmát, ugye a medve a másik oldalára fordulván, megdöntötték a perzsák. És hát az, aki először egyesítette a perzsa előkelőket, és ledöntötte a médeknek a hagyományosan generációról generációra öröklődő királyságát, az nagy Kürosz volt, második Kürosz. Egy hát fejnélküli szobor maradt fent ábrázolásként őróla. Kürosz egy olyan személyisége az ókori Közel-Keletnek, akiről rendkívül sokat tudunk. Nagyon érdekes, hogy nem csak a Biblia beszél arról, hogy Kürosz egy hogy úgy mondjam, egy felkent volt, Istennek egy olyan embere volt, aki bár nem ismerte a zsidók istenét, és nem ismerte tételesen, hogy úgy mondjam, a bibliai kinyilatkoztatásokat, de a lelkiismerete és az embersége, a jelleme alapján Isten elhívta őt, mert ő bár nem ismerte a tételesen a zsidó hittételeket, mondjuk a 10 parancsolatot, vagy az erkölcsi törvényeket, de a lelkiismerete által egy olyan életet élt, ami példaértékű volt a Biblia szerint is, és ami nagyon érdekes, hogy a közel-keleti, illetve az ókori keleti forrásokban is úgy emlékeznek meg Kürosról, mint aki egy rendkívül humános és emberszerető uralkodó volt. Ha valaki szeretne róla kortárs forrásokat, vagy közel kortárs forrásokat olvasni, az egyik alapműként tudom felmutatni Hérodotosznak a Görög-Perzsa háborúk című kötetét. A Biblioteka Klasszika kiadásban jelent meg egy jó pár évvel ezelőtt Hérodotosznak a történetírás atyának főműve. Ő nagyon sokat beszél Kürosról és hát a perzsákról nyilvánvalóan. De rajta kívül Xenofon egy másik görög történetíró, aki egy külön könyvben foglalkozik Kürosszal, az ő neveltetésével. És mind Hérodotosz, mind Xenofon is azt írja, hogy Kürosz egy rendkívüli egyéniség volt. A görögök atyának nevezték, jótevőnek nevezték, és gyakorlatilag az egész nagy perzsa birodalmon belül, amelyet Kürosz megalkott, létrehoz, úgy tekintettek rá, mint egy
mint egy megbízható, mint egy jóságos uralkodóra. Nem annyira az asszíroknak, meg a babiloniaknak a kemény zsarnoki eszközeit használta az uralkodásban, hanem sokkal inkább a türelem, a tolerancia híve volt. Egy picit még maradva Dániel könyvének a látomás sorozatainál, említettem, hogy Dániel könyve 7. fejezetében a perzsa birodalom, amit itt sötétebb sárga színnel látunk, úgy jelenik meg, mint egy medve, ami az egyik oldaláról a másikra billen, és aztán ez a medve a fogai között tart 3 bordát. Ugye 3 óriási terület volt, amit a perzsáknak sikerült fokozatosan bekebelezniük, és így egy olyan birodalmat hoztak létre, ami egyedülálló volt, ami még soha nem volt az emberi történelemben. Egy hatalmas birodalmat hoztak létre, ami a Nílustól, tehát Egyiptomot is magába foglalva, egészen Indiáig terjedt az Indus folyóig, és magába foglalta Kis-Ázsiát is. Egy olyan mérhetetlenül nagy birodalom volt ez, amelyet szinte összefogni is lehetetlennek vagy nehéznek látszott. És a bizonyos 3 borda, ami ugye a medve szájából kilógott, az első nagy hódítása még Kürosznak az életében, ami megtörtént, az Kis-Ázsia. Ez volt az első nagy falat, az első nagy borda, amit benyelt a perzsa birodalom. Ugye Perzsiának ez a központi területe, Ekbaktana és Szúza a 2 központi város, meg Perszepolis a 3. Ezt már csak későbbi időkben építették ki a perzsák. És erről a törzs területről kiindulva, Kürosz időszámításunk előtt, ugye az 545-ös év környékén bekebelezte az egész kis-ázsiai térséget. Itt több kisebb királyság volt, amit meghódított, de ezek közül a leghíresebb egy kis-ázsiai kis országocska, de nagyon-nagyon gazdag ország volt, amit Lüdiának nevez a ókori keleti történelem. Lüdiának pedig volt egy mesés királya, Kroiszosz, magyar nyelvben ezt Krőzusként szokták fordítani, aki ugye arról volt híres, hogy rengeteg sok kincse volt, a Krőzus aranya, Krőzus kincse, így ment ez át a magyar közmondásokba. És Kroiszosz, ez a legendás lüdiai király, amikor meghallotta, hogy Kürosz ellenük készül, Kis-Ázsia ellen készül támadásra, elment Delfojba, ez ugye már a görög félszigeten található egy jóshely, az ókori keletnek az egyik híres jósdája, és ott megkérdezte a delfoi jósokat, hogy vajon mi várható, mi lesz a csata kimenetele, hogyha ő harcba száll Kürosszal. És azt mondták, a delfoi jósda híres volt ugye arról, hogy ilyen talányos válaszokat adott, és azt mondták ott a delfoi jósdában, hogy ha megtámadott Kürosszt, és ha csatába bocsátkozol vele holnap, akkor holnap egy nagy birodalom fog emiatt tönkre menni. És ugye másnap csatába is bocsátkozott Kroiszosz, aki hát nyilván azt szűrte le a tanúságként, hogy hát akkor ő fog nyerni, és az egész nagy perzsa birodalom össze fog omlani. Azonban a csatát elvesztette, és Hérodotosz írja le, hogy Kroiszosz nem mervén fölvállalni a Kürosszal való szembetalálkozást és a fogságnak a gyötrelmeit, a központi királyi városában mágiára rakatta saját magát, és meggyújtotta a mágiát, hogy öngyilkos legyen. Azonban egy hatalmas eső eloltotta a tüzet alatta, és így Kroiszosz mégiscsak Kürosz fogságába került. Azonban Hérodotosz följegyezte, hogy Kürosz annyira kegyes volt Kroiszosszal, hogy gyakorlatilag visszakapta a királyi pompáját, visszakapta a királyi gazdagságát, megélhetését, csak éppen ugye a királyságát, a tartományát veszítette el. És hát ugye amikor Kroiszosz visszament reklamálni Delfojba, hogy na most hogy is volt ez a jóslat, hát ő nem egészen így értette, akkor azt mondták ugye a jósok, ez megint csak a görögökre jellemző, és az ő mitológiájukra jellemző csavar, hogy azt mondják a görög jósdában, hogy hát végül is beteljesedett a jóslat. Mi azt nem mondtuk, hogy melyik birodalom fog összeomlani, hát a te nagy királyságodnak lett megásva a verme azzal, hogy te csatába bocsátkoztál Kürosszal. Ez volt tehát az első nagy falat, amit lenyelt ez a bizonyos medve. A második nagy falat, amiről már beszéltünk, időszámításunk előtt 538-ban Babilon, és ezzel együtt az egész babiloni birodalmat gyakorlatilag bekebelezte Perzsia. Ugye ez szokás volt az ókori keleten, hogyha megbukott egy birodalom, és egy hatalmi űr alakult ki abban a térségben, akkor az az újabb hatalom, aki leigázta az előzőt, az nyilván kitöltötte azt a hatalmi űrnek a helyét, amely hát ezzel a térségben keletkezett. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak a törzs területe, tehát Jeruzsálem, Palesztina térsége is immáron a perzsák kezébe került, és ezért volt az, hogy innentől kezdve már nem annyira babiloni fogságról lehetett beszélni, hanem egy perzsa fogságról.
Ez volt tehát a második nagy borda, amit lenyelt ez a medve, és a harmadik már Kürosz utódai idején Egyiptom, ami az időszámításunk előtt 525-ben kezdett el ostromolni Kürosznak a fia, és aztán el is foglalta Egyiptomot. Így alakult ki tehát azon hatalmas perzsa birodalom, amely ebben az időben, ugye Dániel proféciájában, Dániel 2-ben mint ezüstfém, Dániel 7-ben pedig mint medve uralta a világtörténelmet. Azért emlegettem ezeket a proféciákat, ez tényleg csak egy ilyen zárójeles mondatként jegyzem meg, mert a Biblia egy nagyon zárt világképet ad az emberi történelemre vonatkoztatva. A Biblián belül rengeteg olyan jövendőlés van, amik már a múltban beteljesedtek, amik végig vezetik az emberi történelmet a kezdetektől a végig, és egy kicsit bepillantást engednek abba is, hogy hogyan is vannak a kulisszatitkok, hogy Isten hogyan emel hatalomra királyokat, és aztán hogyan szűnnek meg birodalmak, és hogy ez így volt a világ kezdete óta, és nyilván így van ez mai napig is a Biblia történelem szemlélete szerint. De nézzük tovább tehát, hogy időszámításunk előtt 538-ban, miután a babiloni birodalom megbukott, és Babilont is Kürosz elfoglalta, és ezzel tulajdonképpen a zsidóságnak a helyzete is egy más megítélés alá került, hiszen most már Kürosz, ez az igazán lojális és emberséges uralkodó vette át a hatalmat a térségben, hogy mi is történt, és hogyan is térhettek haza a zsidók, és hogyan is járt le az a bizonyos 70 éves babiloni fogság. A fogságban élő zsidók szinte már számlágatták a napokat, ezt megint csak Dánieltől tudjuk, aki ugye fogságban volt a birodalmon belül, és Dániel leírja, hogy ő maga is számolgatta lázasan Jeremiás könyve alapján az éveket, és arra jutott, hogy itt van, most van az az időszak, amikor Isten szabadon fogja engedni az ő népét. Időszámításunk előtt 535-ben Kürosz kiadott egy rendeletet, ami lehetővé tette a birodalom minden népe számára, hogy azok, akiket korábban az asszír-babiloni birodalom deportált, tehát áttelepített máshova, az isteneikkel, a kultúrájukkal, a családjukkal együtt, azok a népek ki hazatérhessen az otthonába, ha akar. Kürosz agyaghengerét láthatjuk, a British Museum őrzi Kürosznak azt a feliratát, amelyen elmeséli, hogy hogyan is vette át a hatalmat az új babiloni birodalom fölött, és hogy ő, mint nagy király, ugye így is kezdi a szöveget, hogy én, Kürosz, a királyok királya, a nagy király, a négy világtáj királya, elhatároztam, hogy miután ugye meghódítottam a babiloni birodalmat, hogy azokat a népeket, akiket korábban a babiloniak elhurcoltak isteneikkel együtt, ezeket a népeket kit-kit hazatelepítek, és isteneiket is hazaengedem, és kinek-kinek, már hogy az isteneknek örök lakást lehessen építeni. Hát ez volt az a bizonyos rendelet, és még egyszer mondanám az évszámot, időszámításunk előtt 535, ami pontosan 70 évvel a jeruzsálemi első ostromhoz képest 70 évvel keletkezett. Ugye 605-ben, akik itt voltak azon az előadáson, emlékeznek rá, ugye 605-ben érte az első támadás Jeruzsálemet, 605-ben vitték el az első zsidó foglyokat, Nabukodonozorék a babiloni birodalomban, és pontosan a bibliai profécia beteljesítéseként 70 évvel később, 535-ben Kürosz rendelete nyomán a zsidók hazatérhettek az otthonaikba. A zsidók közül Esdrás könyve foglalkozik már a hazatéréssel. Megint csak egy zárójeles mondat lenne, hogy aki ennek a korszaknak szeretne Bibliában utána olvasni, alapkönyvek Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve, ami kifejezetten ugye a fogság utáni időszakkal foglalkoznak, és három kis prófétai könyv van, amit ajánlok olvasni, Aggeus könyve, Zakariás könyve és Malakiás könyve. Ugye 12 kis próféta van az Ószövetségünk végén, ők nem azért kis próféták, mert emberileg vagy jellembelileg kisebbek, mint Jeremiás vagy Dániel a nagy próféták, hanem az irataikat tekintve kisebbek, hiszen rövidebb bibliai feljegyzések maradtak fent tőlük. Ezek azok a könyvek tehát, amik elmesélik, hogy hogyan is indultak haza az első zsidó foglyok, hogy hazatérjenek Babilonból, az Eufrátesz folyó mellől, visszatérjenek Jeruzsálembe, az otthonukba. Esdrás könyve első két fejezete leírja, hogy nem voltak túlzottan sokan azok, akik hazamerészkedtek. Ugye azért gondoljunk bele, hogy eltelt 70 év, ugye családok alakultak, bizonyos értelemben valamilyen szintű egzisztenciájuk lett a kint élő zsidóknak. Kevesen voltak, körülbelül 50 ezer ember volt szolgákkal együtt, akik hazatértek Jeruzsálembe. És akik vállalták azt, hogy megpróbálják újjáépíteni Jeruzsálemet és újra kezdeni az életet Jeruzsálemben.
Kürosznak a nagy lelkűségét mutatja, megint csak Esdrás könyvéből tudjuk meg, hogy azon kívül, hogy ő a zsidók számára engedélyezte a hazatérést, és engedélyezte azt, hogy újjáépítsék az ő istenüknek, Jahvénak a templomát, azon túlmenőleg megajándékozta a zsidókat azokkal a templomi kegytárgyakkal, amiket korábban még a babilóniaiak vittek el, amikor Jeruzsálemet és a Salamoni templomot lerombolták. A Biblia tételesen is felsorolja itt tárgycsoportonként, összesen 5400 arany és ezüst tárgyat adott vissza Kűrosz a zsidóknak, és ezekkel a templomi kegytárgyakkal, ugye rész mosdómedencékkel, különböző kisebb vödrökkel és szertartási edényekkel tértek vissza a zsidók Jeruzsálembe. Jeruzsálem gyakorlatilag romokban hevert, és azok a törzs területek és azok a törzsek, akik korábban benépesítették a palesztin-kánáni területeket, azok a törzsek már csak nyomokban voltak meg. Esdrás első két fejezettel tételesen felsorolja, hogy melyik törzsből kik tértek haza, melyik törzsből hányan tértek haza. És hát kezdetben főleg Jeruzsálemben és Jeruzsálem környékén telepedtek le ezek a hazatérők. Hatalmas sírás, rívás volt, azért nem tudom, mennyire tudjuk átérezni, hogy milyen lehetett 70 év után hazatérni. Nyilván sok olyan volt közülük, aki soha életében nem látta még Kánán földjét, nem látták Jeruzsálemet, és a romokból kellett, a semmiből kellett újrakezdeni egy nemzetnek az életét. 1960-ban, amikor Kathleen Kenyon, az egyik legnagyobb közel-keleti régésznő feltárta Jeruzsálemnek egy részét, akkor megtalálta azt a városfal részt, amit még a babiloni seregek romboltak le időszámításunk előtt 586-ban, Jeruzsálem utolsó ostromakor, és nagyjából ez a kép fogadta a hazatérő zsidókat is, tehát gyakorlatilag a kifele lerombolt városfalak, a kövek egymás hegyén hátán egy borzasztó lesújtó és egy nagyon-nagyon pusztulás képét mutató város volt ekkor Jeruzsálem, egyáltalán nem olyan vonzó, és talán tényleg ezért is volt, hogy sokan a perzsa birodalmon belül maradtak, és próbáltak beilleszkedni a perzsák közé. Ami egyébként nem volt bizonyos szempontból nehéz, Herodotosz pont azt írja, hogy a perzsák azért tudtak olyan nagy világbirodalmat létrehozni, nagyon érdekes, hogy mit mond, azt mondja, hogy azért, mert nagyon jól tudtak alkalmazkodni. Nem azt mondja, hogy azért tudtak nagy birodalmat létrehozni, mert erősek voltak, meg sok katonájuk volt, meg erőszakosak voltak, mint ugye a babilóniaiak, hanem azt mondja, hogy azért tudtak nagy világbirodalmat létrehozni, mert rendkívül jól tudtak alkalmazkodni, és lehetővé tették minden népcsoport számára, hogy kövesse a maga vallását, kövesse a maga hitét, kövesse a maga szokásait, egy a lényeg, hogy elfogadja a perzsák vezető hatalmát. Az, hogy most ő milyen hitű, milyen fajú, vagy mit gondol igazából a hétköznapjaiban, abban nem avatkoztak bele a perzsák. Ez tudta összetartani ezt a birodalmat. A hazatérők tehát megpróbálták, hogy úgy mondjam, újra kezdeni az életet. A Biblia leírja, hogy először csak egy egyszerű oltárkövet állítottak Jeruzsálem egyik hegyén, és ott elkezdték visszaállítani a zsidó szokás szerint a mindennapi áldozatot. A zsidó áldozati rendszeren belül az alapáldozat, az a mindennapi, a szüntelen való égő áldozat, az óla héberül, amit minden nap a papok, a léviták áldoztak, minden reggel és minden este, és folyamatosan égett a tűz az oltáron, ami azt fejezte ki a zsidó hitvilágon belül, hogy Isten minden napon kész arra, hogy az embereket elfogadja, és hívja, várja azt, hogy az emberek Isten áldozatára valamilyen válasz áldozatot, valamilyen viszont áldozatot, valamilyen hálát mutassanak. Mindig ez emlékeztetett az Istennek a viszonyára, az Istennek a szándékára az ember iránt. Kezdetben tehát csak egy egyszerű oltárkő volt az, és egy alapkő, amit letettek, és elkezdtek gyűjteni, hogy föl tudják építeni majd a templomot. Minden család, ezt is följegyzi nagyon részletesen Esdrás könyve, hogy minden család fizetett valamennyit a sajátjából, hogy az Isten házát helyre tudják hozni. Azért ez is egy óriási önzetlenség volt azért, ha belegondolunk. Ugye manapság nem így épülnek általában a különböző egyházi intézmények. Ugye egy nagyon nagy érvágás, hogy mondjuk hazaköltözik egy család fogságból, ugye meglehetősen szegények nyilvánvalóan, és ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy minden család adakozott, és mindenki próbált valamennyit az Isten házára adni, hogy minél hamarabb a templomi kultusz és a Jahve kultusz helyre álljon, és a maga medrébe folyjon tovább.
Visszaállították a főpapi szolgálatot, a léviták rendjét, az énekesek rendjét. Ugye ezt még a salamoni dávidi időkben hozták létre a zsidó királyságon belül. Ezen kívül visszaállították a zsidó ünnepeket is. Ugye az ortodox zsidó naptárnak a hónapjait láthatjuk. És tudjuk, hogy megvolt az az ünnepkör, amit a zsidók tavaszi és őszi ünnepeket tartottak. A Biblia följegyzi, hogy a hazatérés után az első ünnep, amit megtartottak, az az őszi ünnepkörnek az utolsó ünnepe volt, a sátoros ünnep, amit hatalmas öröm ünneplés közepette ültek meg, annak ellenére, hogy romos volt az egész város, és gyakorlatilag pusztaság volt még ekkor egész Júda földje, egész Palesztina földje. Elkezdték az alapkő letétel után a templomnak a helyreállítását, az újraépítését. A Jeruzsálem környéki kőfejtőkből kezdték kitermelni azokat a köveket, amelyekből elkezdték építeni ezt az úgynevezett második templomot. Ha valahol tetszenek majd zsidó történelemről olvasgatni, akkor ezt a templomot, ezt a babiloni fogság utáni templomot szokták nevezni második templomnak, vagy szokták nevezni Zorobábeli templomnak. Ez utóbbi név onnan származik, hogy a fogságból először hazatérő csapatnak a vezetője Zorobábel volt. Ő egy királyi származék, aki sokad íziglen, tényleg sokadik unokájaként rokonságban állt azoknak a királyoknak, akik Júda végnapjait átélték. És ő volt, Zorobábel volt, aki fő fejedelemként, félig meddig királyi titulusban hazatért a zsidókkal együtt, és ő irányította az újjáépítés munkálatait. És ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy amellett, hogy a zsidók építették a saját hajlékaikat, a saját házaikat, amellett próbáltak minél gyorsabban haladni a templom építésében is. A templom másik fő alapanyaga a libanoni cédrus volt, ebben is hűek maradtak a salamoni templomhoz. Annak idején Salamon is Libanonból hozatott, ugye Föníciából, északról hozatott hatalmas cédrusfákat a templomhoz. Ezrás könyve szerint ezt az akkori zsidók is, tehát a fogságból hazatért zsidók is így követték. Ők is átmentek Föníciába, és Föníciával kötöttek egy szerződést, és onnan hozatták be a fákat, hogy a faszerkezetet, a tetőszerkezetet a templom számára elkészítsék. Mindeközben azonban ez a templom építési munkálat nem halad zavartalanul. Az emberi természetben van egy alapvonás, ami mindannyiunkban benne van sajnos, legalábbis a Biblia szerint. Ugye sok mindent mondhatnánk közösnek magunkban, sajnos rossz tulajdonságaink is vannak közösek mindannyiunkban. És a Biblia szerint az egyik ilyen közös nagy rossz tulajdonságunk az irigység, a másik embertől való elkívánás. Ugye, ha valaki egy kicsit felidézi magában a 10 parancsolatot, ami ugye az emberiség számára adatott egyetemes erkölcsi törvény a Biblia szerint, tehát nem csak az ószövetségi zsidó nép számára adatott, hanem gyakorlatilag minden idők minden emberének. Gyakorlatilag a 10 parancsolat utolsó parancsolata is erről szól, hogy ne kívánt, ugye, hogy ne irigykedjél. És hát amikor a zsidók hazatértek, és elkezdték volna ugye Jeruzsálem területén az újjáépítést, és kezdtek volna hazatelepülni a kis házaikba, rögtön fölébredt a környező és itt élő népekben az irigység, a féltékenység és a félelem. Nem tudom, mennyire emlékszünk így a korábbi előadásokból, hogy ugye itt ettől a piros kis szaggatott vonaltól délre eső területek voltak a Júda törzs területének a határai. Ettől északra eső terület pedig a korábbi időkben ugye Izraelnek az országa volt. Izrael sokkal hamarabb babiloni fogságba került, mint Júda, egy majdnem 200 évvel korábban, és ide a babiloniaiak idegen eredetű népeket telepítettek be, akik nem zsidók voltak. Ők a babiloni fogság ideje alatt, a 70 év alatt szépen nőttek, szaporodtak, sokasodtak, és a Biblia el is nevezi majd őket egy külön nép névvel, ugye ők lesznek a szamaritánusok, vagy samaritánusok, attól függ, hogy hogyan ejtjük őket. És ugye a samaritánusok ekkor már ugye virágkorukat élték, és hát meglehetősen gyanakodva figyelték a tőszomszédságban, hogy hazajöttek a zsidók, és elkezdtek nagyon építkezni, elkezdtek nagyon nyüzsögni, elkezdték nagyon otthon érezni magukat. És a samaritánusokban fölébredt, még egyszer mondom, mindannyiunkban meglévő közös tulajdonság az irigység és a féltékenység. És elkezdtek mindenféle követeket, meg követjárásokat küldeni Jeruzsálembe. Különböző kifogásokat kerestek az építkezés, a templomépítés körül, próbáltak egy ideig be is csatlakozni, hogy esetleg ők is segítenek, de mindenképpen látszódik a Biblia lapjaiból kiderül, hogy ahogy csak tudtak, próbálták
betenni a lábukat a zsidók hazatelepülése és a zsidók újjáépítésével szemben. Őnekik is megvolt már ekkor a fővárosuk, ugye Samária volt az egyik központi városuk, és miután a zsidókkal nem sikerült megegyezésre jutniuk, miután a zsidók visszatelepültek, és elkezdték ugye az újjáépítést, ezért ők is megpróbáltak elkülönülni a zsidóktól, és elkezdtek egy külön templomot fölépíteni Sikem környékén, és Sikemben a Biblia följegyzi, hogy a samaritánusok is elkezdtek egy ellentemplomot építeni. Hogyha a zsidóknak van vagy lesz templomuk Jeruzsálemben, akkor nekünk is legyen egy templomunk Garizim hegyén, ott Sikem környékén. Garizim is egy ősi hitű hely, Garizim is van annyira áldott, mint Jeruzsálem. És ez az ellentét gyakorlatilag innentől kezdve évszázadokon keresztül húzódott és húzódik tulajdonképpen még a mai napig is a szamaritánusok és a zsidók között. A szamaritánusok azt is sikeresen elérik, hogy annyiszor küldenek fel jelentéseket a perzsa királyoknak, akik ugye menet közben már váltják egymást, Kürosz az a nagyon jóságos, nagyon kegyes uralkodó meghal, és a halála után, most nem fogom kirészletezni, zűrzavaros, trónviszályos időszak következik a perzsa birodalmon belül, egészen addig, míg 522-521 környékén Dariusz, akit megint csak magyar közmondásból, mint Dáriusz kincse, olyan gazdag valaki, mint Dáriusz kincse, mert ő az a bizonyos nagy Dariusz, aki 522-ben, amikor megszerzi a királyi trónt, a perzsa trónt, ő az, aki egy kicsit stabilizálni tudja a perzsa birodalomnak az állapotát. Közben a samaritánusok addig jelentgetik föl a zsidókat, ugye nagyon rafináltak, nagyon ravaszak, ugye mit tesz egy ember, hogyha egy másik embert le akar járatni? Ez ugye a mai napig is sajnos így működik ez a törvényszerű. Ugye fél igazságot mond róla, és fél igazságot kezd el terjeszteni, ugye a zsidók háta mögött feljelentéseket küldenek a perzsa udvarba, és azt mondják a zsidókról, hogy a zsidók nagyon építkeznek, de még mennyire nagyon-nagyon építkeznek? És aztán folytatják tovább a levelet, hogy de nem csak ám a templomot építik, amire engedélyük van, hanem elkezdték építeni a városfalakat is, és elkezdték építeni Jeruzsálemet, magát a várost is. És aztán írják tovább a levelet, hogy vegye csak elő a perzsa király az évkönyveket, a történelemkönyveket, és lássa meg, hogy ez a város Jeruzsálem mindig is lázadó volt, minden király ellen föllázadt, akik megpróbálták leigázni. És ha bizony a perzsa király nem fog odafigyelni ezekre a jeruzsálembeliekre és erre az építkezésre, akkor ezek a jeruzsálembeliek bizony hamarosan a fejére fognak nőni a perzsa királynak. És hát sajnos, mint a legtöbb esetben az ilyen féligazságok, az ilyen félig igaz, félig nem igaz híresztelések, pletykák a másik háta mögött, ezek bizony belefészkelődtek a perzsa királyoknak a fülébe, és egy idő után arról tudósít bennünket a Biblia, hogy egy perzsa király rendeletben betiltja a templom további építését, megtiltja a zsidóknak azt, hogy folytassanak bármit is Jeruzsálemen belül. És így mindenki szétszélett, kiki hazatér az ő városába. Néhány próféta elkeseredetten mondja ugyan Aggeus és Zakariás, a kor profétái, hogy ne menjenek haza, építsék tovább a templomot, az Isten segítségükre lesz, bármilyen veszedelem is van, meg fogja őket segíteni. A nép szétszéled, és nem folytatják tovább a templom építését. Dariusz kerül közbe tehát hatalomra, időszámításunk előtt 522-ben. Ő Kürosznak csak egy mellékági rokona volt, aki hosszas hatalmi harcok után kaparintotta meg a perzsa birodalom trónját, de ő volt az, aki igazán a klasszikus perzsa birodalmat megteremtette. Dariuszról, a királyok királyáról láthatunk egy ábrázolást, az egyik központi palotájának relífjén, ugye domborművén. Mögötte áll az ő fia Xerxész, aki az ő halála után fogja átvenni a perzsa birodalmat. Az ő kettőjük uralkodása, tehát Dariusz és Xerxész uralkodása a perzsa birodalom fénykora. Dariusz volt az, aki az egész hatalmas birodalmat, ugye, ami gyakorlatilag, még egyszer mondom, az Industól, tehát Indiától, Ázsián keresztül egészen Egyiptomig terjedt, ezt a hatalmas, szinte kontinensnyi birodalmat felosztotta kormányzóságokra, a kormányzóságok élére kormányzókat helyezett ki, és egy nagyon ügyes taktikával bebiztosította magát, hogy mindenről tudjon ezen az óriás birodalmon belül, ügynököket küldött ki minden egyes kormányzóságba, ma úgy mondanánk, hogy hírszerzőket vagy kémeket, akiknek ez volt a nevük, hogy a király fülei és szemei, és nekik az volt a feladatuk, hogy mindenre odafigyeljenek, és minden hírt azonnal rögtön szállítsanak a király számára.
A király azzal is növelte a hatékonyságát az információs szerzésnek, hogy kiépített egy körülbelül 2700 km hosszú utat Kis-Ázsiától egészen Perszepoliszig. Ez egy nyugat-keleti irányú hatalmas hadiút volt, még egyszer mondom 2700 km, tehát azért nem kis távolságról volt szó a korabeli viszonyok között, és ezt úgy oldotta meg, szóval csak az infrastruktúrába is belelássunk, hogy ezek a perzsák tényleg nem voltak akárkik, nem csak a Biblia mondja azt, hogy egy nagyon jelentős tényezők voltak a világtörténelem színpadán, ugye ma már keveset tudunk róluk, hát ki tud itt a perzsákról bármit is úgy kapásból, de a Biblia azt mondja, hogy ők egy hatalmas világbirodalom voltak, és tényleg, hogy milyen volt az infrastruktúrájuk, csak egy kis adalék, ezt a 2700 kilométeres utat felosztották 25-30 kilométerenként, és postaállomásokat hoztak létre. Azt mondjam elnézést, hogy ezt mondom, lehet, hogy nem mindenki fog vele egyetérteni, de mai infrastruktúrának is tudnék örülni, hogyha mondjuk 25-30 kilométerenként bizonyos ország részekben az ember mondjuk találna egy olyan helyet, ahol hát ugye abban az időben ott váltott lovak voltak, fogadó volt, postások voltak, illetve hát ilyen hírvivő futárok, akik a királynak az üzenetét azonnal közvetítették. Így pillanatokon belül egy információ a birodalom különböző pontjaiból azonnal bejutott a királyi udvarba és visszafele. Ha a királynak volt egy rendelete, akkor hírvivők százai szaladtak szét az ország különböző pontjaira, 25-30 kilométerenként váltott lovak vagy váltott emberek vitték tovább a híreket, tehát valami fantasztikus precizitással működött a perzsáknál ez a hírforrás szerzés, az információs szerzés. Nem véletlen, hogy később Nagy Sándornak, ugye a nagy görög hódítónak a perzsák voltak a mintaképei. Gyakorlatilag ők hozták létre az első jól szervezett birodalmat. Dáriosznak a nevéhez fűződik az első pénzegységesítés. Az ő pénzneme a Dareikosz volt, ami ugye róla kapta a nevét. Ezüstből és aranyból készült, ez egy arany változata a Dareikosznak. Úgy is nevezték ezeket a pénzeket, hogy a király íjászai. Ez volt a pénznek a neve, nem forint volt a neve, hanem az, hogy íjászok. Ugyanis rájöttek a perzsák arra, hogy hadsereg nélkül is nagyon sok mindent el lehet érni az embereknél, csak pénz kell hozzá. Ugye megint csak egy olyan igazság, ami egészen napjainkig is érvényes. Ők nagyon sokszor lefizettek egy-egy királyságot, vagy lefizettek egy-egy embert, és így tudták biztosítani a birodalom békéjét, vagy így tudtak újabb területeket megszerezni, meghódítani. Dáriosz egységes pénz, mérték és súlyrendszert vezetett be a birodalmon belül, és ezzel is hatékonnyá tette a gazdasági vérkeringést ebben az óriási világbirodalomban. A pénzeket Dáriosz nem elherdálta és szétköltötte, hanem hatalmas építkezésekbe kezdett. Két központi városa volt, az egyik Szúza, ahol az Eszter történet is játszódott, a másik pedig Perszepolisz. Perszepolisz a perzsák városa, ez lett a központi királyi város. 1931 és 39 között a Chicagói Egyetem régészei tárták föl Perszepolisz, az egyik legcsodálatosabban ránk maradt ókori város. Nagy Sándor pusztította el, de gyakorlatilag elég szépen megmaradtak a romjai. Dáriosz és az ő fiak Szerxész építették ki. Itt volt a bejárata, egy hatalmas, kb. 7 méter hosszú és több száz lépcsőfok vezetett magasba fölfele, úgy volt egy lélektani hatása, míg az ember egy 7 méter hosszú és több száz lépcsőből álló emelvényen fölsétált, addigra kellő alázatra jutott. Utána mehetett be egy hatalmas kapun, aminek olyan méretei voltak és olyan kőszobrai, amik több méter magasak, tehát embert meghaladó több méter magas szobrok voltak, és ezen a kapun keresztül lehetett bejutni a palota rendszerbe, illetve a fogadó csarnokba, az Apadanába, ami Xerxésznek és Dariosznak a fogadó csarnoka, illetve a trónterme volt. Körülbelül 10 000 ember fért itt el ebben a fogadóteremben. Vékony kis oszlopokon nyugodott a tetőzet. Gyönyörű szép bikafejes oszlopok voltak. Eszter könyvének a leírásai egyébként rendkívül precízek. Ugye Eszter írja, hogy rengeteg vörös márvány, bársony, különböző szőnyegek, rendkívül színes arany, ezüst kavalkádja volt egy-egy királyi palotának. Hát ez itt Xerxésznek és Dáriosznak a palotája, amelyre megint csak egy hatalmas emelvény lépcsősor vezetett be. Ezek több ezer négyzetkilométernyi területű épület együttesek, komplexumok voltak, és ezekre költötte Dáriosz azt a rengeteg sok pénzét. Egyébként Dáriosz nem csak a pénzet tette híressé, hanem a hadserege is. Több százezer főből álló katonát tudott egyszerre mozgatni, és a több százezer katonából volt egy válogatott legénysége, akik nagyon sok háborút végigharcoltak már,
Őket halhatatlanoknak hívták, ők voltak a perzsa testőrök. Azért voltak halhatatlanok, mert 10 000-es fős volt ez a testőrcsapat, és ha bárki meghalt belőle, akkor azonnal helyére lépett valaki, tehát mindig kiegészítették a testőrállományt, ezért gyakorlatilag halhatatlanok voltak, mert mindig 10 000 fő szolgált a perzsa testőrségen belül. Nézzünk meg egy-két kincs. A perzsáktól

Ez egy ezüstből készült ivókürt, egy szarvas alakban végződik. Ez is ennek a bizonyos Oxosz kincsnek az egyik darabja. Aztán egy másik, ami aranyból készült, ez egy préselt aranylemez, valószínűleg egy doboznak a teteje lehetett. Egy papot ábrázol, aki éppen egy áldozati bemutatásra készül, amire felhívnám a figyelmet, hogy nadrágban van, a médektől kezdve ez egy divatos viselet terzsáknál, médeknél, és egy ilyen nagyon érdekes kis csuklyás fejvédője van ennek a papi személynek. És hát ami megint visszakapcsol bennünket a zsidók történetéhez, az az, hogy rengeteg olyan kis bőrtarisznya került elő régészek által, amely kis bőrtarisznyákat a perzsa futárok használtak, és ezekben a bőrtarisznyákban rengeteg levél is előkerült, amik megint csak vagy bőrből, vagy papíruszból készültek, amik a perzsa királyok jelentései, vagy a perzsa királyok számára írt jelentések a tartományokból. Ezek arám nyelven íródtak, ekkor kezd elterjedni és közvetítő nyelvé válni az arám nyelv. Szíriában volt ez eredetileg ugye az alapnyelv. És arámok azok a feliratok, illetve azok a jelentések is, amelyeket Esdrás Nehémiás könyvében olvashatunk. Tehát itt is nagyon szépen igazolódik a bibliai leírás. Ugyanis ha valaki eredeti héberben olvassa mondjuk Esdrás Nehémiás könyvét, akkor azt tapasztalja, hogy a héber szöveg Esdrás Nehémiás könyvénél egyszer csak átvált arámra, amikor mondjuk valamelyik perzsa király megnyilatkozik, vagy éppen a zsidók írnak egy levelet a perzsa királyoknak, akkor átvált automatikusan a héber arámra. És nagyon sokáig nem értették, hogy miért vált át. És hát azért vált át, ma már tudjuk történelemből, mert ennek a korszaknak a hivatalos közvetítő diplomáciai nyelve az arám volt. Úgy, mint ma az angol, ugye a 19. században a francia volt, mindig megvolt minden korszaknak a maga hivatalos diplomáciai nyelve. És hát visszakapcsolódva egy picit még a zsidóknak a templom építéséhez, és tényleg hogyan is sikerült végre ezt a templomot fölépíteni, hogy ezek a bizonyos samaritánusok és a zsidók ellenségei még mindig nem egészen nyugszanak meg, mert azt tapasztalják, azt érzékelik, hogy a királyi tiltás, a perzsa királyi tiltás ellenére egyes zsidók ismét elkezdik a templomot építeni. Ugyanis Aggeus és Zakariás, a proféták, kijelentést kapnak Istentől, méghozzá egy feddő, egy dorgáló intést, amiben Isten azt mondja a népnek, hogy hát ti lakoztok kényelmesen a ti emeletes házaitokban, és az Úr háza meg közbe áll és nem épül, hogy ez így nem jól van. És hogy igenis menjetek, és kezdjétek el építeni az Úrnak házát, hiszen Isten volt, aki hazahozott benneteket, és nektek Istent kell továbbra is bemutatni a népek között. És ennek a hatására néhányan visszamennek és elkezdik építeni újra ezt a bizonyos második vagy zorobábeli templomot. És a samaritánusok, amikor ezt látják, akkor ugye megint a féltékenység, az irigység feltámad bennük, és hát egy újabb levelet küldenek akkor az akkori perzsa királynak, Dáriusznak. És el lehet olvasni Esdrás könyvében egy tipikus ilyen vádoló levél, egy ilyen koncepciós levél, amiben szépen bevádolják a zsidókat, hogy a perzsa rendelet ellenére, a király rendelet ellenére építik ezt a templomot, és hogy ennek nem lesz jó vége. És nagyon érdekes, hogy Dáriusz, aki szintén nem egy akármilyen király lehetett, a Biblia lapjaiból is ez derül ki, nem csak, hogy egyszerűen azt mondja, hogy hát jó, hát legyenek megbüntetve ezek a zsidók, hát mit mozgolódnak itt állandóan, hanem azt mondja Dáriusz, hogy nézzük csak meg, hogy hogy is volt ez az egész zsidó kérdés. És visszanyúl egészen Círusznak a rendeletéig, és a dolog fordítva sül el, mint ahogy a samaritánusok szeretnék, mert Dáriusz rájön arra, hogy hát miért is építik a zsidók a templomot? Hát azért, mert Kürosz Círusz megengedte nekik annak idején, és nem, hogy betiltja a zsidók templom építését, hanem egy nagyon érdekes válasz levelet küld a samaritánusoknak. Azt mondja nekik, hogy a zsidóknak kötelező kell, hogy felépítsék a templomot, mert maga a kűroszi adományok is erre vonatkoztak, ugyanis Kürosz adott pénzt is a templom újjáépítésére. Továbbá azt mondja, hogy az, aki ellene mer állni a zsidó újjáépítésnek, azokat brutális módon ki kell végezni. A keresztre feszítés, mint halál, nem a perzsáktól megy át a görögökhöz, és bizony Dáriusz azt helyezi kilátásba, hogy az, aki innentől kezdve piszkálja a zsidókat a templom építés miatt, azt ott azonnal, hogy úgy mondjam, statárium rögtön ítélő bíróság formájában a saját házának a gerendájára szegezzék fel. Tehát így halljon meg az az ember, mert ez most már egy visszavonhatatlan perzsa királyi rendelet, hogy márpedig a zsidók építsék újjá az ő templomukat. Az zorobábeli templomnak a nyomait megtalálták a régészek. Ugye a mai jeruzsálemi templom környékét próbálták meg régészek.

valószínűleg föltárni már, amennyire ez a beépítettség miatt lehetséges. És megint csak Catlin Kenyon volt, aki a 60-as években megtalálta a régi templomi körzetnek a falait, és talált egy olyan részt, hogy főleg a Heródesi templom maradt meg, mint a legutolsó zsidó templom, de a Heródesi templomnak az egyik sarkában megtalálta, minden bizonnyal megtalálta a Zorobábeli templomnak az alapköveit, ugyanis annyira elütt a Heródesitől, durván faragott és a perzsákra jellemző hatalmas méretű kőtömbökből készült ez a templomfal, a kiképzése és a templomi köveknek az egymáshoz való illesztése is nagyon eltér a Heródesitől, a későbbi ugye római kori templomtól. Tehát minden bizonnyal megvannak az Zorobábeli templomnak az alapfalai. Ezek megint csak azért érdekesek, mert igazolják a Bibliának azt a fajta az információját, hogy igenis volt templomuk a zsidóknak a perzsa korszakon belül is, föl is építették. De nagyon kevés maradt fenn belőle. Ez azért volt, mert ez a kis templom, amit építettek ekkora zsidók, ez egy kisméretű templom volt. És nem volt olyan szép és látványos, mint a korábbi. A Biblia pontosan megadja a méreteit is. Azt írja, hogy 60x60 singnyi volt az alapterülete a templomnak. A sing az egy könyök hossz. Ugye a könyököt a régi időben úgy számolták, illetve hát gondolom mai napig is már, ahol így számolnak, hogy a könyöktől, tehát az alkarnak a hossza a középső ujj hosszáig. És hát ez egy átlag embernél állítólag 44-45 centi, ezt le lehet mérni otthon kinek-kinek, hogy azóta nőtt vagy csökkent a karhosszunk. Tehát egy kb. 44-45 centivel lehet számolni, ami azt jelenti, hogy egy 27x27-es alapterületű templom volt, vagy 27 méter, amit fölépítettek a zsidók, viszont meglehetősen egyszerűnek sikerült ez a templom. Így próbálják rekonstruálni, német régészeknek egy hatalmas tanulmánya van a jeruzsálemi templomokról. Ha valaki el akarja olvasni, akkor egy meglehetősen nagy szatyorral induljon neki, mert olyan monumentális méretű könyv, hogy én nekem most volt szerencsém hozzá, alig bírtam hazavinni. És ők végig követik a jeruzsálemi templomok történetét a kezdetektől egészen a végig, ugye német aprólékossággal, precizitással, és az Zorobábeli templomot a leírtak az adatok alapján így próbálják rekonstruálni. Ez egy viszonylag egyszerűbb templom volt, és amikor felépült, amikor elkészült, akkor nagyon sok zsidó sírt. Nem azért sírtak, mert örültek volna, sokan azért sírtak egyébként, hogy végre elkezdődhet valami, és végre talán élhetik megint a saját hitéletüket. Körülbelül egy 6 évet vett igénybe a templom építés. Ugye Dariusz megadja a rendeletet, hogy igen, lehet tovább építeni a templomot 520 környékén, és körülbelül egy 4 év alatt innentől kezdve már befejezik, 515-516 a Biblia szerint, amikor felszentelik ezt a második templomot, ezt a Zorobábeli templomot, és innentől kezdve egészen Heródes koráig, tehát gyakorlatilag Jézus koráig ezt a templomot használták a zsidók a mindennapi áldozatra és az ünnepköreikre nézve. És amikor ez a templom elkészült, akkor még egyszer mondom, sok zsidó sírt, de nem örömében, hanem szomorúságában, mert emlékezett a salamoni templom szépségére, emlékezett arra, hogy ez egy aranyház volt, kívül belül aranyjal fedve, egy gyönyörű lépcsősor vezetett föl, a homlokzata is csodálatos volt, márvány díszítése és libanoni cédrus volt, ami benne találtatott. Tehát egy hatalmas és gyönyörűséges templom volt, és emiatt nagyon sokan bánkódtak, főleg az idősebb zsidók közül, hogy hát nekik már csak egy ekkora és már csak erre futja, és vajon mi lesz a néppel, és mi lesz a kimenetele egyáltalán a zsidóságnak ezután. És ezért nagyon csodálatos volt, hogy Isten ekkor egy bátorítással fordult a zsidóság felé. Ageus próféta könyvében egyetlen egy jövendőlést olvashatunk, ami a jézusi időkre, az eljövendő megváltóra vonatkozik. Ageus próféta második fejezetében azt írja itt a próféta: egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek Ura. Nagyobb lesz ennek a második háznak a dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek Ura. És ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek Ura. A Biblia szerint, amikor elkészült tehát ez a második templom, és a templomot felszentelték, és sok ember számára ez egy szomorú esemény volt, mert inkább azt látták meg benne, hogy Izrael dicsősége mennyit hanyatlott, akkor Isten egy bátorító, vigasztaló üzenettel kereste meg ezeket az embereket, és azt mondta nekik, hogy ne a látszat alapján ítéljetek. Ne szomorkodjatok azon, hogy most ebben a helyzetben vagytok, amiben vagytok. Az első templom szép volt, gyönyörű, de ez a második sokkal dicsőbb és sokkal nagyobb lesz annál.
mert ebben maga az Isten fog megjelenni. Jaggeus profétának egyetlen messiási jövendőlése, és egy picit már egyfajta idői vonzata is van, ugye így kezdődött ez a felidézett szöveg, hogy kevés idő van még, és hogy eljön közétek az, akit minden népek óhajtanak. Ugye itt már csak pár száz év van Krisztus megjelenéséig, és ezért a próféta és hát ugye az Isten időmértéket tekintve is, ez már úgy jelenítődik meg, mint ami már egy viszonylag közeli időpont, amikor maga az Isten fogja a saját személyében megtisztelni ezt a házat. Azért is tanulságos ez a rész, és azért is tanulságos talán tényleg megállnunk egy egész előadás erejéig, itt az újjáépítésnél, a templomépítésnél, mert talán a mi életünkben is van úgy, hogy valami olyan úgy érezzük, hogy valamit már nagyon elrontottunk, vagy az életünkben valami nagyon olyan helyzet állt elő, ami rossz vagy szegényes, vagy úgy nem látjuk éppen a kifutását. Vagy azt gondoljuk, hogy ezekkel az adottságokkal, ami nekünk vagy ami most éppen adatott nekünk, azokkal csak kis dolgokra korlátozódunk. És éppen ez a kis templom építés is arra bátoríthat bennünket, hogy az Isten sokszor nem a látszat alapján ítél, sőt, ugye nem a látszat alapján ítél. Látszat szerint ez egy kis templom volt, egy megvert, egy maradék hazatért zsidóság volt. Látszat szerint már nem volt igazán szerepük és jelentőségünk az isteni történelemben, a megváltás történetében. Isten azonban azzal kereste meg ezt a picin töredék zsidó népet, ezt a maroknyi férget, ezt a maroknyi Jákobot, férgecske Jákobot, ahogy sok helyen nevezi őket az Ószövetség. Azt mondta nekik, hogy bár kevesen vagytok és kicsik vagytok, de egy csodálatos nagy dolgot fogok véghez vinni köztetek nem sokára. És azért a mi életünkben is ez egy bátorítás lehet, hogy most úgy érezzük, hogy az adottságaink, a paramétereink, vagy a lehetőségeink azok szűkek és kicsinyek, de soha nem tudhatjuk, hogy Isten egy adott dologból mit szeretne kihozni. És hát ami innentől kezdve következik majd a zsidó nép életében, az az igazi helyreállítás. Ugye amire lehetőségük lett Darius rendelete és Kürosz rendelete alapján, az volt, hogy a templomot és az oltárt rendbe hozhatták. Azonban ekkor még a jeruzsálemi falak romokban hevertek, és maga egész Jeruzsálem városa romokban hevert. A zsidó nemzeti öntudat épp hogy csak kezdett ismét meggyökerezni, hogy a zsidó nemzet számára legfontosabb kultuszhely már megépült, azonban hátra volt még az egész városnak a helyrehozatala, hátra volt még a város önkormányzati jogának és a városok közti teljes értékű helyének a visszavétele, és hátra volt még az, hogy megint Júda, Palesztina vagy Kánaán földje megint visszanyerje a népek között azt a rangját, ami lehetővé teszi majd számára, hogy betöltse azt a szerepet, amit az isteni megváltási tervben, az Ószövetségben nekik be kellett tölteniük. De az, hogy ez hogyan következett be, és hogy kik is voltak ennek a főszereplői, hogy hogyan történt meg ténylegesen Jeruzsálemnek és Júda népének, Palesztinának a visszatérése a nemzetek közé, az már a következő előadások témája lesz.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

amikor az Isten megteremtette Ádámot, adott hozzá egy asszonyt. És az a kérdésem merült föl, nem tudom, hogy bennetek ez fölmerült-e, hogy miért asszonyt? Miért nem egy férfit teremtett mellé? Hát megtehette volna. Végül is hasonló a férfiaknak a gondolkodásmódja. Egyformán éreznek, érdeklődési körük is sokkal jobban összhangba kerül, mint mondjuk az asszonyok érdeklődési körével. Hogy Ádámnak miért nem egy Károlyt, vagy egy Lacit, vagy egy más hozzá hasonló férfiút teremtett? Hát, hogy miért, azt az igéből tudhatjuk meg. A Mózes első könyvének a második fejezetében van, ezt mindannyian jól ismerjük, hogy miért. A második könyvének a 18. versében találjuk meg a magyarázatot. Tehát nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáélőt. Tehát ez az igevers kimondja, hogy az embernek, Ádámnak nem volt jó egyedül lenni. Úgy is lehet mondani, hogy egyedül nem állt meg, még a paradicsomban sem. Azon a földön nem állt meg, ahol nem volt gonosz, nem voltak küzdelmek, ahol ott volt a Jóisten mellette, hűvös alkonyatkor mindig beszélgethettek, találkozhattak személyesen. És ebben az idilli állapotban is azt mondja a Jóisten, hogy az ember nem érezte jól magát, ahogy ez már el is hangzott, egyedül volt. Nem érezte magát egésznek, nem érezte magát kiteljesedettnek, boldognak, egyedül volt. Azt az igét is felemlítettük, hogy amikor elvonultatja az Jóisten az állatokat Ádám előtt, akkor Ádámban ez a gondolat megfogalmazódik, hogy nem talál hozzáillő társat. Még ahogy elhangzott, szóval még az Istennel sem tudja azt a igazi egységet megélni, amire vágyik. És ebben az igében, hogyha jól megfigyeljük, az is benne van, hogy Ádámnak milyen volt Ádámot, azt mondja, és még ebben az idilli állapotban is segítségre szorult, mert mit akart adni neki, és mit adott neki az Isten segítőtársat. Tehát aki nem szorul segítségre, annak nem kell segítőtárs. És Isten tudja minden szükségletünket, és Ádámnak ott abban a tökéletes helyzetben is, amiben mi nem vagyunk, segítőtársra volt szüksége. És még mire? Hozzá illőre. Gondolkoztam ezen a szón, hogy hogyan lehetne még képletesebbé tenni ezt a hozzáillőt, és én így fogalmaztam magamnak, hogy hozzá illeszkedő társat. Nem volt a mennyben egy olyan lény, aki Ádámhoz hozzá tudott volna illeszkedni. Mert Ádámnak Ádám hozzáillesztésre szorult, érezte, hogy hiában van valaminek, ahogy ez el is hangzott, hogy nem érezte egésznek magát, hiába volt hozzáillesztésre, valami ki kellett őt pótolni. Tehát tehát kereste a hozzáillőt, és az Isten ezt adta meg Évában. Nem egy férfiban, hanem egy nőben, aki pontosan azokat a hiányokat tudta kipótolni, ami ő benne nem volt meg. És hogyha mi keressük a női szerepünket, szerintem itt kell megkeresni, hogy mi hogyan tudjuk kipótolni a férfit. A férfi is ugyanúgy kipótol persze bennünket, mert szerintem a magyar nyelv nagyon sok mindenben jól kifejez, például a feleség szó is tökéletesen kifejezi, hogy a feleség. Hogy Ádámnak ő a fele, ő a másik fele, akire szüksége van. Ahogy szokták mondani, hogy egy olló nem olló, hogyha nincsen vágó, tehát nincs meg mind a két szára pontosan, vagy a cipzár nem cipzár, hogyha csak az egyik oldala működik. Akkor nem zár, a funkcióját elveszti. Nem tudja betölteni azt a szerepét, amire rendeltetett. És talán itt van a kulcs, hogy az Isten
azért is teremtette az embert asszonnyá és férfivé, hogy be tudja tölteni azt a szerepet, amire ő rendeltetett. Ádám sem tudta betölteni Éva nélkül, de Éva sem tudja Ádám nélkül betölteni, hogy ő ember legyen, és egy kiteljesedett, egy boldog életet tudjon élni. Ahogy Lacival beszélgettünk, olyan jól megfogalmazta, hogy Ádámnak egy más nemű, más személyiségű lény hiányzott az életéből. És van egy alapelv, amit szerintem nagyon fontos, hogy lefektessünk, és hogy mi asszonyok is gondolkozzunk el ezen, hogy az Istentől ezt elfogadjuk, hogy bennünket nővé asszonnyá teremtett, és az azt jelenti, hogy mi segítőtársai és hozzá illő, hozzá illeszkedő társai vagyunk a másiknak. Szerintem, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, akkor nem fogjuk tudni betölteni a mi szerepünket, és nem tudunk boldoggá és kiteljesedetté lenni a mi női mi voltunkban, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, és nem fogadjuk el az Istentől, mert ezt az Isten adta ajándékul, az Isten adta útmutatóul, hogy mi segítőtársak vagyunk, és hozzá illő, hozzá illeszkedő társak. Ez egy kulcsfogalom. Beszéltünk arról is, hogy a mai világban nem ezek az alaphelyzetek, nem ezek a női célok, hogy mi segítőtársak és hozzáilleszkedő társak legyünk, hanem az ördög teljesen megrontotta ezt a felfogást, ki akarunk teljesedni. Igaz? Ez a mostani eszmény, valósíts meg önmagad. De azt lehet mondani, hogy ez nem tud megvalósítani. Ha én ki akarom teljesíteni a női mi voltomat, csak akkor tudom, hogyha az isteni útmutatás szerint élek. Az a nő, aki karriert próbál csinálni, tehát vezető akar lenni, egy férfi szerepét akarja betölteni, az boldog lesz. Aki kipróbálta, az szerintem tudja is, hogy nem boldog, mint nő, nem teljes az élete, nem valósította meg önmagát. Hiába, hogy ez csalogató, de nem önmagát valósította meg. Önmagát akkor tudja megvalósítani, még egyszer, hogyha elfogadja az Istentől azt, hogy milyen szerepet szánt neki. És akkor úgy gondolom, hogy akkor ezt, hogy megértsük, hogy mi is, mit is szánt nekünk a Jóisten, akkor vizsgáljuk meg ezt közelebbről. Tehát mit is jelent ez, hogy segítőtárs? Pálhegyi Feri bácsi könyvében majd olvassátok el, három dolgot sorol föl, hogy hogyan tudunk mi segíteni a társunknak, hogyan lehetünk mi igazán jó segítőtársai a férjünknek. Mit kell nekünk ahhoz tenni? Az első dolog, amit említ, az engedelmesség. Szokták mondani feleségeknek vörös posztó, de nagyon fontos, hogy megértsük ez az engedelmesség.

itt beleilleszkedést jelent. Hipotasszó, ezt majd olvashatjátok is a könyvben, ami azt jelenti, hogy beleilleszkedni, amiről beszéltünk is, hozzáilleszkedni a férfinek az életéhez. És ti asszonyok szerintem nagyon jól tudjátok, hogy ez egy nagyon kreatív dolog hozzáilleszkedni. Ez egy nem egy lealacsonyító dolog, beleilleszked egy másik embernek az életébe. Hihetetlen sok találékonyságot, odafigyelést, ahogy mondtam, kreativitást igényel, hogy ami az asszonyokban benne van. Nem véletlenül nem a férfinak írta ezt, hogy engedelmeskedjen. Férfiak alkatilag erre nem képesek. Nem tudnak annyira empatikusak lenni. Nem tudnak beleilleszkedni a másiknak az életébe. A Jóisten ezt a szép adományt, amire igenis büszkék lehetünk, és meg kell, hogy becsüljük, ezt az asszonyoknak adta, ezt a képességet, hogy bele tudjanak illeszkedni, hogy ez az a gondolataikkal, az érzéseikkel, ezt mind meg tudják oldani. Ez egy nem egy könnyű feladat, és ehhez nagyon sok értelmet és értelmes meggondolást igényel. Ahogy beszélgettünk Lacival, tehát a beleilleszkedés az egy értelmes együttműködés. Tehát megismerem a férjem életét, a férjem gondolatait, azt én meggondolva kiegészítem. Meggondolva együttműködök vele. Az Efézusi levélnek a 6. fejezetében olvashatunk arról, a gyerekek és a szolgák hogyan engedelmeskedjenek az uruknak, majd olvassátok el, ott az engedelmesség a szót fogadást jelent. Tehát szinte meggondolás nélkül való engedelmességet jelent, a feleségnél nem. A feleségnél az engedelmesség egy értelmes együttműködést, egy beleilleszkedést jelent. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Az Isten nem akar tőlünk egy olyan engedelmességet, ami nem a mi szabad akaratunkból van. Nem a mi együttműködésünkből, a mi szeretetünkből lép elő. Ilyet nem akar az Isten, mert az erőszak. Az az asszony, aki így engedelmeskedik a férjének, az lehet, hogy látszólag engedelmes, de belül mennyi viharokat, mennyi lázadás, belső lázadást él át. Az saját magát is rombolja. Az Isten ilyet nem akar, hogy mi romboljuk saját magunkat, az egyéniségünket, az érzéseinket. Ilyet nem akar. Az Isten együtt azt mondta, hogy tudja, tanuljátok meg, hogy hogyan lehet együttműködni a férjetekkel, beleilleszkedni az ő életébe. A Nietzsche könyv azt írja az engedelmességről, hogy az engedelmesség a feleség számára azt jelenti, hogy alkalmazkodik férjéhez. Amit én most megértettem, és az előző tábor folyamán is, mikor erről beszélgettünk, fontos föltenni, hogy mi a célja ennek az engedelmességnek, meg alkalmazkodásnak, meg beleilleszkedésnek. Ennek egyetlen célja van, ahogy az első Péter 3. levelében olvashatjuk rögtön az elején, amit a szent asszonyoknak ír, hogy asszonyokról ír, és az asszonyoknak ír Péter apostol. Tehát első Péter 3. fejezetének, bocsánat, az első verse, így írja, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, és itt van a lényeg, amire szeretném a figyelmet felkelteni, ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, már a férjek, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát elmondhatjuk, hogy az engedelmesség az egy eszköz az asszony kezébe, hogy a férje megnyerethessen a jónak. Szerintem én, ahogy ezt megértettem, hogy az engedelmesség sem vörös posztóvá lett számomra.

hogy az engedelmesség az én kezembe egy eszköz, hogy a férjemet megnyerjem a jónak, megtámogassam őt az Isten felé is, meg bármi a jó döntésekben is, hogyha most mondjuk nem itt a lelki dolgokról van szó, de a jó döntésekben is. Megtámogassam az ő férfiúi szerepébe, hogy ő vezető tudjon lenni. A legjobb eszköz egy nő kezébe, hogyha azt szeretné, hogy a férje vezető legyen, és betöltse az Isten által neki rendelt szerepet, hogy engedelmeskedem. Akkor fogom tudni, nem lekiabálom meg, akkor, mivel hogy nem alkalmas, mert sajnos vannak olyan férfiak, akik nem alkalmasak a vezetésre, mert a neveltetésükben hiány szenvedtek a példákból és a példamutatásokból. Nem tehetjük meg, asszonyok, hogy ezt helyüktök elvégezzük, mert soha nem fognak férfivá válni, és soha nem lesznek boldog, kiteljesedett életű emberek, és a feleségek sem, mert nincs ennek a helyén, hanem így tudjuk megtámogatni, ha mi engedelmeskedünk. Azzal tudjuk őket megerősíteni. Van egy fiatal pár ismerősi körünkben, a lány nagyon egy gyakorlatias teremtés, a fiú az anyukánál nevelkedett sokáig, ki volt szolgálva, nem kellett semmit megtenni, megcsinálni. Nem volt férfi minta előtte, és nem is tanulta meg, hogy mit jelent férfinak lenni. Nagyon jó lelkű mind a kettő, tehát nem is ezzel van a gond. De igazán a szerepeket nem tanulták, meg nem hozták. Nem volt családi minta. És ez a lány olyan bölcs volt, hogy nem uralta le, hanem megtanította a férjét a háttérben, hogy hogy lehet férj. Együtt kalapáltak. Megdicsérte, hogy hú, de ügyesen raktad fel ezt a képet. Lehet, hogy lejött a vakola, de nem baj, nem baj. Majd betapasztjuk, majd legközelebb sikerül. Engedte, hogy ő döntsön. Hiába, hogy ő jobban átlátta. De megengedte, és ez a fiú, ez férfivá nőtt. Most már gyermekük is van, és mire gyermekük született, tényleg azt lehet mondani, hogy ő igazi vezető és igazi férfi. Férfivá és boldog férjé vált ez a fiú. Tehát feleségnek nagyon fontos ezt látni, hogy mi hozzásegíthetjük a férjünket ezzel a magatartással, hogy megtalálják a helyüket. Igaz, hogy nem egyik napról a másikra fog ez történni, szóval minden dolog kitartással és küzdelemmel jár az életben, minden cél, amit jó cél, amit szeretnénk megvalósítani, de hát ennek vége nem az üröm, hanem az öröm. Van egy nagyon szép történet, és ezt a családgondozó táborba értettem meg, a Abimélek és Sára esetét. Nem tudom, hogy ismeritek-e. A első Mózes könyvének a 20. fejezetében ez egy hosszabb történet. Hogyha lesz időtök, olvassátok el, írja le ezt a történetet. És hogy mit tanulhatunk meg belőle? Beszélgetésekben elhangzott az, hogy hát jó, engedelmeskedünk, de hát hol a határ? Jó, megnyerjük a férjünket a jónak, de hol a határ? Hogy meddig menjünk el az engedelmességben? És úgy gondolom, hogy ez az Abimélek Sára esete is talán segít nekünk meglátni talán a határokat. Ennél a helyzetnél, ennél a történetnél azt látjuk, hogy Ábrahám egy olyan dologra veszi rá Sárát, ami nem jó. Ábrahám azt kéri Sárától, hogy mivel nem, annyit még elmondok, hogy tehát Ábrahámék vándoroltak a pusztába, és a történetünk során elérkeztek egy olyan pogány lakta vidékre, tehát ahol megálltak, lesátoroztak, és Ábrahám, tehát hallomásból ismerte ezeket a pogányokat, fél tőlük, és úgy gondolta, mivel Sára egy gyönyörű nő volt, szemre való teremtés, hogy biztos, hogy itt megakad a férfiaknak a szeme Sárán, mert egy kivételes szépségű nő volt, hogy rávette Sárát, hogy mondja azt, hogy ő nem a felesége, hanem az ő húga. Féligasság volt, mert tényleg féltestvérek voltak, de hogy nem a felesége.
Hát nem tudom, hogy ebben a helyzetben, tehát hazugságra vette rá Ábrahám Sárát. És mi történik? Sára engedelmeskedett? Engedelmeskedett Sára. Valószínű Sára is látta ezt, hogy nem jó, sőt, azt is látta, amit Ábrahám nem láthatott, hogy milyen veszélynek van kitéve. És ez be is történt. Abimélek az uralkodó szemet vetett Sárára, hát végül is csak testvére, és ezért elvitette magához a háremébe. Tehát kitéve lett annak a veszélynek, hogy őt meggyalázzák, paráznává vál, egy másik férfi fog, tehát tulajdonává kerül a szeretettől, el fogják venni talán örökre. Egy hihetetlen kockázatot vállalt Sára. Nem tudom, hogy ezt így hirtelen át tudjátok-e gondolni. És mégis engedett. Hát föltetjük a kérdést, hogy miért. Hát ez már az ilyen vak engedelmességnek tűnik, nem egy meggondoláson alapuló engedelmességnek és együttműködésnek. De ha megnézzük azt az oldalt, hogy Ábrahám rendkívüli módon félt. Félt, hogy őt megölik. Megölik a feleségért, hogy el tudják venni tőle. Félt, hogy veszélybe kerül. És félelmében nem tudott jól gondolkozni. Valószínű nem tudott volna szóba állni Sárának az érveivel, de hát akkor, hogy ő vele mi lesz? És ezt látta Sára, és engedett. Engedett oly módon, ezt nem írja le ilyen részletesen a történet, de mivel Sára tudjuk, hogy nagyon hívő asszony volt. És biztos vagyok benne, hogy ő ezt az Úr elé vitte. Úr elé vitte, hogy ezt tudom, hogy ez bűn, amit most a férjem velem akar tenni, de azt is látom, hogy a félelméből nem tudom most kizökkenteni a józan szavakkal. Istenem, kérlek, hogy vigyázz rám, és értesd meg vele, hogy ez nem jó. Most, hogyha én szembeszállok vele, biztos vagyok benne, hogy nem fogom megnyerni őt a jóra. Mert most annyira rabja a félelmének, szóval nem tud gondolkozni sem az érzéseitől. De Istenem, te hatalmas vagy, és segítsél, hogy jóra forduljon, és hogy megérts, és engem óvjál meg. Így belement ebbe a dologba. És mi történt, ahogy olvassuk? Abimélek kapott egy látomást, amiben az Isten figyelmeztette őt, hogy vigyázz, nehogy magadévá tedd ezt a nőt, mert neki férje van. És akkor az én haragomat fogod magadra vonni. És akkor megijedt és visszaadta, sőt, szemrehányást tett Ábrahámnak, hogy te hívő ember léted el, miért hoztál engem ilyen helyzetbe? És Ábrahám megszégyenült. És így Sára ezzel az engedelmességével, Istenben bízó engedelmességével megnyerte a férjét. És nekem azért fontos ez a történet, hogy az asszonyok akkor is merjenek engedelmeskedni, amikor nincs igazuk a férjüknek. Ne önmagukra nézve engedelmeskedjenek, hanem az Istenre nézve. Mert a cél az, hogy megnyerjük a férjünket az Úrnak. És az engedelmesség ilyen hatalmas eszköz. Mondjuk azért persze megvannak azok a határok is, tehát hogyha tudom, hogy nem fogom az engedelmességemmel megnyerni a férjemet, és egy olyan dologra biztat, ami Isten ellenes, akkor nemet mondhatok. De ha az engedelmességem azt a célt szolgálja, hogy őt ebből megváltoztathatom, és megfordíthatom, akkor az engedelmesség az asszony feladata. Hát ezért kell tényleg imádkozni, hogy az Isten ezt mutassa meg. Hogyha ilyen helyzetbe kerül a nő, hogy egy olyan dolgot kér tőlük a férje, ami nem igaz és hazug, és nem vállalható, hogy ezáltal megnyerheti a férjét, vagy nem. Ha nem, akkor ne engedelmeskedjen, de ha megnyerheti, mint Sára is, és megérteti a férje, hogy gonosz úton járt, akkor ezt tegye meg. Mert ez az egyedüli és a legegyszerűbb módja,
hogy őt jó útra vezesse. Aztán a következő, ahogy említettem is, hogy hogyan lehetünk a segítő társami férjünknek, hogyha tiszteljük őket. Tehát beszéltünk az engedelmességről, és a második dolog, hogyha tiszteljük őket, ez el is hangzott. De tulajdonképpen mit is jelent, mit is foglal magába gyakorlatban az, hogy mi tiszteljük a férjünket? Hogyan tudjuk ezt kifejezni neki? Hát elsősorban azzal, hogy odafigyelünk rájuk, nem? Hogyan tud egy asszony odafigyelni a férjére? Hát mos rá, főz rá, tehát nem hanyagolja el a róla való gondoskodást. Mindig van tiszta ruha, mindig van vasalt ruha a szekrényben. Ha hazajön, van mivel várni ebéddel. Hogyha hosszú útra megy, mindig teszek be egy kis pogácsát, elemózsiát, gondoskodok róla, tisztelem őt, szeretem őt. Tehát ez a fajta gondoskodás, amit az asszonyok olyan jó szívvel és örömmel tudnak tenni, mert hát milyen nagy öröm nem gondoskodni valakiről. Azzal azt fejezzük ki, hogy tiszteljük őt. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megkülönböztetett módon szeretni. Hogy Isten után a második helyre tenni az életünkben mindenki fölé, minden személy fölé. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy a férjünk a második Isten után az életünkbe. És nem a gyermek után, vagy a munkahely után, vagy az anyukám után, hanem az Isten után. És a férjemnek ezt éreznie kell. Hát saját tapasztalatból mondom, tehát ezt én is elrontottam. Tavaly, hogy voltunk ezen a házastáboron, szembesültem vele. Én a gyerekemet tettem a Laci elé. Barnus is ezt megsínyli, de Laci is megsínylette. El is távolodtunk egy kicsit egymástól. Nem annyira, hogy szétszakadjunk, de eltávolodtunk annyira, hogy ezt megéreztük, megérezte a szeretet kapcsolatunk, és elég sok keserűség felnövekedett az ő részéről is. Nem érezte, hogy tisztelem. Hogy egy feleséges ezt ne engedje meg magának, hanem legjobban a férjét szeresse. És ezt kifejezze a gyerekei előtt, kifejezze az anyukája előtt. Annyira tetszett a Tibornak a megjegyzése, amikor mondta, hogy amikor odajött az anyukátok hozzátok, és szerette volna átvenni a feleséget helyét, akkor mondtad, hogy nem anyukám. Itt nálunk az Anna a királynő. Ne vedd el tőle. Ő az királynő. Hogy ezt helyre tenni, ugyanígy nekem is. Hogy nem, gyermekem, az apa az első. Most maradj csendben, az apával beszélek. Most gyere, most őt szeretném szeretni. Most te várjál. Hogy a gyerekek is, és mindenki a környezetünkben ezt lássa, és legfőképpen ő lássa, hogy ő az első az életemben. Megkülönböztetett szeretettel. Biztatom erre, bátorítom nap mint nap az én szeretetemmel. Ahogy a férjektől elvárjuk, hogy biztosítsa azt, hogy ő szeret bennünket, hogy bízhatunk az ő szeretetében, nekik is szükségük van erre, hogy igen, ő az első az életemben. Aztán a harmadik dolog, hogy hogyan lehetünk jó segítőtársak, ez a szeretet, hogy szeretjük. Hát mondhatjátok, hogy hát ezt miért kell külön mondani, hát tulajdonképpen erről beszéltünk eddig is. De tegnap este mi még a kis csoportunkba összegyűltünk, és a beszélgetés végén kimondtuk, hogy a kommunikációból is, és az egész társ kapcsolatunknak is mi lehet az alapja, ez a feltétel nélküli elfogadás. Tehát a szereteten ezt értem, hogy ezt tudatni a férjünkkel, hogy elfogadom feltétel nélkül, mert különben nem tud megnyílni akár egy beszélgetés során,
nem tud felszabadult lenni az én kapcsolatomban, hogyha a mi kapcsolatunkban, hogyha nem érzi azt, hogy én teljességében elfogadom őt a hibáival, a gyengeségeivel, úgy, ahogy van, elfogadom. Nem kell félni tőle, nem akarom én számon kérni, ahogy sajnos tesszük is. Nem kell számon kérni dolgokat, nem kell hibáztatni. Én elfogadlak téged, úgy, ahogy vagy. És ez hogyan valósul meg a gyakorlatban? Hogyan érezheti a másik azt, hogy én elfogadom? Azt, hogy megértem. Meg tudom hallgatni. Tehát a kommunikációnak egy nagyon fontos alapelve nem az, hogy én ki tudjak tárulkozni, hogy én tudjam a másikat meghallgatni. Sokszor itt csúszik el a dolog, hogy hát meg se hallgat. Nem tudom elmondani, mert nincs meg ahhoz a türelme, nem hangolódik rám, hogy meghallgasson. És akkor meg se tud érteni. Nagyon fontos, hogy megértsük egymás gondolatait, érzéseit, mert akkor tudjuk őt feltétlenül elfogadni. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy vállaljuk az ő kudarcait. Ez is az elfogadáshoz tartozik. Ne szégyeljük. Ne hibáztassuk. Hanem vállaljuk föl, és együtt küzdjünk meg vele. Mint igazi segítőtárs. Jóban és rosszban. Ez sokszor el szokott hangozni, amikor összeházasodunk, igaz? Hogy vállaljuk egymást jóban és rosszban. És itt jön be, hogy itt vállaljuk. Ha hibázott, akkor is merünk melléjük állni. Mert szükségük van rá. Aztán ehhez kapcsolódva megvédjük a férjünk jó hírnevét. Ahogy ez Tibor is tette a feleségével, az anyukája előtt megvédte. Nekem is az anyukám előtt meg kell védenem a Laci jó hírnevét, mert ilyen anyukám van. De ezt meg kell tenni. Vagy mások előtt is. Vagy nem mondok rosszat róla. Nem is csak annyi, hogyha őről a rosszat mondanak, akkor én megpróbálom megvédeni őt. Hanem az is, hogy nem mondok rosszat róla, nem panaszkodom róla. Nem mondom el a hibáit. Azt mondja az ige, hogy elfedezi vétkét, az igazi szeretet. Elfedezi a másiknak a vétkét, nem adja ki. És a utolsó dolog, amivel az elfogadó szeretetünket bizonyíthatjuk a férjünknek, hogy imádkozunk értük. És nem akárhogyan, közben járó imádsággal. Mivel mi ismerjük legjobban az Isten után a férjünket, mi ismerjük az ő gyengeségeiket, mi ismerjük a céljaikat, a küzdelmeiket, jó esetben, ilyen esetben ismerhetjük. Akkor fogunk tudni értük közben járó imádságot mondani, hogy az Isten adja meg nekik azt, amire szükségük van. És ez egy hatalmas nagy dolog. És kiváltság a feleségek, de ugyanígy a férjek számára is, hogy közben járók lehetünk az Istennél. A Prédikátorok könyvében ismeritek jól biztos ezt az igét, mert idéztétek is. Tehát a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 10. versétől olvasnám az igét, hogy mit is jelent ez a közben járó imádság, mert ha elesnek is az egyik felemeli társát, jaj pedig az egyedül valónak. És ha az egyiket megtámadja is valakit, a 12. vers, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ahhoz, hogy mi így tudjuk segíteni a másikat, ahhoz imádság kell. Ahhoz nem elég a jó akarat, vagy
ahogy az előbb soroltuk, hogy támaszai akarjunk lenni, hogy meg akarjuk érteni. Az imádság nélkül nem megy, és közben járó ima nélkül sem. Mert én nem tudom megadni neki azt, amire szüksége van, csak a jó Isten tudja megadni. Én nem tudom őt férfivá és vezetővé tenni, csak a jó Isten. Én csak segíteni tudom. De megadni azt az Isten tudja neki. És még egy-két kiegészítőt szeretnék gyorsan felvázolni, hogy milyen szerepünk is van még a férjünk életébe. Ezek voltak a legfontosabbak, hogy engedelmesek tudjunk lenni, tiszteljük és szeressük őt. De egy-két dologra még, ami benne van ezekben a fogalmakban, kivetítenék például, hogy barátjai tudjunk lenni a férjünknek. Az Énekek énekének a 5. fejezet 16. versében azt olvashatjuk, hogy azt mondja a szerelmes, hogy az én szerelmesem az én barátom. Nagyon fontos, hogy a legjobb barátunk legyen a társunk. És ezt a barátságot mindig ápolni kell. Ápolni kell beszélgetéssel, hogy ki tudjunk nyílni egymásnak, hogy ne legyenek titkaink egymás előtt. Hogy mindig érezzük azt az elfogadást a másik részéről. Van egy amerikai barátunk, és ő is megerősített ebbe a gondolatba. Nagyon gyönyörű házasságban él, feleségével már idősek. És megkérdeztük, hogy hát Ron, ezt hogy csináltátok? Mondd már meg, hogy mi a legfontosabb a ti kapcsolatotokban? Miért működtök ilyen jól? És gondolkozott, és azt mondta, hogy hát tudjátok, Kéti nekem a legjobb barátom. Ez az egyik titka, és talán a legnagyobb titka, mert szerelem, sok minden változik, ahogy az ember idősödik. Már lehet, hogy azok az érzések nem úgy működnek, mint esetleg fiatalkorban. De a barátság az megmarad. Az, hogy ő a szívemet teljesen ismeri, és én is az övét, az megmarad és összetart. Nagyon fontos, hogy a nők ezt a barátságot tudják ápolni. Ne visszautasítsák a férjüket, hanem próbálják ezt a barátságot kinyitogatni, hogyha mondjuk esetleg nincs meg, és újra kezdeni. Mert gondolom, hogy amikor udvaroltatok egymásnak, akkor ez nem volt probléma. De hogy ez a barátság megmaradjon, erre mindig figyelni és ügyelni kell. És a barátságról még a példabeszédek könyvében a 17. fejezet, 17. verse azt írja, hogyha nehéz idők, a nyomorúságok következnek, az igaz barát ott is testvérül születik. Ahogy már beszéltük, hogy vállaljuk a kudarcait, védjük, hogy itt is igaz barátok tudjunk maradni a férjünk mellett. Aztán a következő gondolat, hogy a feleségnek nagyon fontos, hogy otthon tudjon teremteni. Tehát az is az ő női szerepéhez, a női mi voltához tartozik, hogy otthon teremtsen. Hogy azt a kis lakást, vagy házat, vagy akár azt az egy szobát, amiben élnek, az szépé, kényelmessé tegye. Hogy azt a békesség légköre hassa át. Hát nem így szoktuk berendezni, hogy a férjünkre nézve rendezzük be, hogy minek örülne, mineki a szép, hogyan lenne kényelmes. Ezt egy nő fantasztikusan, hogyha erre odafigyel, meg tudja tenni. Ez is teljesen a szeretetből fakad, és azt hiszem, hogy a nőket ez ki is elégíti, nem? Hogyha berendez egy szép lakást, és már alig várja, vagy megfőz valami finom ételt, alig várja, hogy hazajöjjön, vagy megköt egy szép pulóvert, hazajöjjön a férje. Mert ezt neked akartam, hogy otthon teremtsek neked az életben. És a férfiaknak ez nagyon fontos, hogyha ők hazajönnek, akkor érezzék, hogy otthonuk van. És ez annyira fontos, hogy ez előbbre való, az otthon teremtés, mint a karrier vagy a munkahely. Sokszor az asszonyoknál ezt fordítva látjuk, fontosabb a munkahely,
és egyéb elfoglaltságok, mint az, hogy otthon teremtsenek a férjüknek. Az már másodlagos, hogy van-e ennivaló, van-e ez, van-e az otthon. Hogyha a férjünk hazajön, akkor várja őt valaki. Ha nem is vagyok otthon, de várja őt az, amit elkészítettem számára, hogy láthatatlanul is otthon vagyok. Ez egy nagyon fontos, hogy amikor mi feleségek akarunk lenni, akkor ezt lássuk, hogy miénk az otthonteremtés, és az első előbbre való, mint bármi más. És fontos még az is, hogy anyák is vagyunk, vagyis leszünk, és ezt az anyai szerepet is elsődlegesen kell fölvállalnunk. Ezt a férjeink sem tudják meg helyettünk elvégezni, ugyanúgy, ahogy mi sem tudjuk az igazán 100%-osan az apai szerepeket elvégezni. Tehát a női szerepkörhöz ez is hozzátartozik, az anyaság, és hogy lelkitársa legyen a férjének mindenek előtt. Biztos, hogy többször elolvastátok már a derékasszony dicséretét, és mikor elolvasuk, kicsit roskadozva, magunkba roskadunk, hogy hát igen, ez tényleg kicsoda találhat ilyet, mert ez az asszony szorgalmas, ez előrelátó, gondolkozó, tervez, energikus, vidám, sose fárad, bele jó szívű, még adakozó is, ráadásul még bölcs is, nem nyafog ezért, azért, hát ez egy abszolút női alak. De a 17. versben az ő titkát is elolvashatjuk. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ez az ő titka. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. verse. Az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ezt látnunk kell, hogy ez egyedül nem megy, és jó feleségek nem tudunk válni. Sőt, segítőtársakká, hozzáilleszkedő társakká nem tudunk válni. Csak hogyha nap mint nap felövezzük magunkat a Jóisten kegyelméből, azokkal a erőkkel, és azokat a jelen tulajdonságokat kérjük tőle, amire szükségünk van, hogy mi boldog feleségek legyünk, és boldog férjeket tudjunk magunk mellett tudni. Ez tényleg csak imádság, és csak Krisztus által tudjuk megtenni, mert ezek nem emberi tulajdonságok, amiket itt felsoroltam, hogy szorgalmas, előrelátó, gondoskodó, jószívű, adakozó, bölcs, energikus, tervező, optimista. Ezek nem emberi tulajdonságok, de ezt megadja mindazoknak, akik kérik. És még egy dolgot rá szeretnék utalni, összekapcsolva a férfi szerepkörrel. Hallottuk, hogy a férj pásztor, igaz, a férj pap, és a férj, emlékeztek, mi a harmadik? A férj pedig sáfár. Hát a feleség hogyan illeszkedhet bele ebbe a szerepkörbe? Ahogy én a férjem friend, engem meg friendlynek hívnak, úgy ő pap, én meg papné vagyok. Sáfár, akkor én sáfárné vagyok. Pásztor, én pedig pásztorné vagyok. Ez mit is akar jelenteni? Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a feladatom. Ugyanazon a munkahelyen dolgozunk. Én nekem ki kell őt egészítenem. Tehát minden feleség lehet pap, ugyanúgy sáfár is, és ugyanúgy pásztor. Pásztor, mert ő is őrzi azt a nyájat, amit rábízott a Jóisten, és gondoskodik róla. Ugyanúgy gondoskodik a gyerekekről. Csak ő a női személyiségét viszi bele ebbe a pásztorolásba, mint a férfi az ő férfi személyiség jegyeit. Ugyanúgy sáfár,
mert az Isten ránk bízott kincseket. Rábízta a gyerekeinket, rábízta a férjünket, ránk bízta a férjünket, és ugyanúgy nekünk sáfárkodni kell velük, gyarapítani őket. Ez ugyanúgy feladatunk, mint a férjünknek. És papné, mert amikor nincs a férjünk itthon, elutazik, akkor nekünk kell őt helyettesíteni. Akkor nekünk kell elővenni az igét, és nekünk kell felolvasni. Sőt, azt is olvastam, hogy az anyáknak nagyon nagy feladata az, hogy Jézus elé vezessék a gyermekeket. És miért? Mert az anyai szeretet annyira szoros, és olyan sokrétű és színes, hogy sokkal könnyebben tudják az anyák Jézushoz, Jézus szeretetéhez vezetni a gyerekeket. Mivel, tehát más kapcsolat van az anya-gyermek és az apa-gyermek között, apa és gyermek között. Hogy ezt ne felejtsük el, anyák, hogy nekünk Jézushoz kell vezetni a gyermekeket, és tanítani kell. A másik dolog, ezt is olvastam a Boldog Otthon, Ellen White-nak a Boldog Otthon című könyvéből, hogy nem csak Jézushoz kell vezetnünk őket, hanem tanítványokká is kell tenni. Tehát nem csak az apáé a tanítás, hanem az anyáé is, mivel több időt töltünk velük. Tanítsuk őt az Úr útjára. Hát ennyit gondoltam így vázlatosan, gyorsan elmondani, és hát nagyon kérem a Jóisten segítségét, hogy gondolkozzatok el ezen, és adja meg nektek, hogy boldog nővé, boldog házastársá, feleségé váljatok, és kiteljesedjen az életetek, ahogy az Úr szeretné és ígérte. Amen.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, mindig egy bibliai igét szoktunk tanulni. Most azt az igét tanuljuk, hogy a szelíd felelet elfordítja a haragnak felgerjedését. Ez egy régi szó, hogy felgerjedés, azt jelenti, hogy föllobban, hirtelen megharagszik valaki. És ha valaki haragos, és a másik neki szeliden felel, akkor ebből nem lesz veszekedés. Biztos tudjátok, hogy az olyan szomorú, hogy az emberek között sok veszekedés van. Én sajnálom a gyerekeket, hogy hallanak a felnőttektől veszekedést. És sokszor a gyerekek is eltanulják a veszekedést. De a veszekedés az nem tud kialakulni, hogyha az egyik haragosan szól, de a másik szelíd feleletet ad. Akkor vége a veszekedésnek. Én nem tudom, hogy ti gyerekek már veszekedtetek-e valamelyik pajtásotokkal. Olyan a veszekedés, mikor valaki nem is gondolja, hogy mit mond, csak oda mondjon neki, minden rosszat, gonoszat kiabál a másikra. Csak hogy háborúzzon vele szóval. És a Jóisten előtt ez nagyon megvetendő, és nagyon nagy bűn a veszekedés. És a Jóisten arra tanít, hogy ha valaki haragra lobban, akkor te szeliden felelj, hogy vége legyen a veszekedésnek. Szeretnék egy példát fölidézni a Bibliából. Dávid királyról mindnyájan tanultatok. Akkor még nem volt király, de már egy erős vitéz volt, hiszen ez éppen akkor történt, röviddel azelőtt, hogy Góliátot legyőzte. És az édesapja elküldte őt a csatatérre megnézni a bátyjait, akik ott voltak Izrael hadseregében szemben a filiszteusokkal, küldött nekik élelmet, ennivalót. És éppen akkor ért oda, mikor ott Góliát, ugye ez a hatalmas óriása a filiszteusoknak, kérte, hogy valaki álljon ki vele megvívni az Izrael tábora közül. És azt mondta, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, hogyha ő győz. Ha én győzök, ti lesztek a mi szolgáink. És szitta az Izrael istenét. És ez borzasztó volt hallgatni. És Dávid pont ezt hallgatta. És elkezdte kérdezni az embereket, hát mi lesz azzal, aki legyőzi ezt a filiszteust? Hogy lehet, hogy büntetlenül szíthatja az élőisten seregét? És meghallotta ezt a bátyja Eliáb, akiről azt olvassuk, hogy egy nagyon magas, szép szál, erős fiatalember volt. És valószínűleg ismerte az öccsét, tudta, hogy az öccsének a fejében az forog, hogy hát milyen szégyen az, hogy senki nem már kiállni ezzel a Góliáttal, hát senki nem bízik az élőistenben. És Eliáb úgy érezte, hogy ez neki egy szemrehányás, hogy ő is gyáva, ő sem mer az Istenben bízni, és nem meri megtenni. És ezért keményen rászólt Dávidra, így olvasom a Bibliából, azt mondta, miért jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet, szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézzed az ütközetet. Megkérdezem tőletek, igaz volt? Dehogy volt igaz. Az édesapja küldte méghozzá azért, hogy a testvérei felől érdeklődjön meg, nekik enni hozzon. Tehát ez egy goromba, gonosz hazugság és gyanúsítás volt. És Dávid haragra gerjedhetett volna, és ő is haragosan válaszolhatott volna, hogy honnét veszed ezt, nem szóltam egy rossz szót neked, miért bántasz, és kész lett volna a veszekedés. De nézzétek csak meg, Dávid, mit felelt. Ugyan mit cselekedtem most, hiszen csak szóbeszéd volt. Hiszen én csak érdeklődtem, hogy mi történik. És ezzel a szelíd felelettel azonnal lecsendesítette a viszályt, és nem lett belőle veszekedés. És én szeretném, hogyha ti gyerekek ezt megjegyeznétek, és ha valaki haragosan szól nektek, vagy megsértiteket, vagy igazságtalan dolgokat vág a fejetekhez, ne azon gondolkoztatok, hogy mit vágjak vissza, mit mondjak oda neki, hanem azon gondolkoztatok, hogy egy szelíd felelettel hogy lehetne ezt lecsendesíteni. Ti már kicsik nem ismertétek Oszi bácsit, egy korábbi prédikátort, ő mesélte, hogy az egyik kislánya nagyon szelíd természetű volt, és mikor a szomszéd kisfiú minden gonoszat, rosszat kiabált neki át a kerítésen, akkor ő csak állt egy kicsit, aztán megkérdezte tőle, nekem mondtad, szívecském? Mindjárt vége is volt a viszálynak.
Hát szeretném, ha ti is ilyen gyerekek lennétek, hogy mindig egy csendes szóval, egy szelíd szóval elvágnátok a veszekedés útját. Mehettek szépen a helyetekre, jó? Igen, pontosan. Igen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk Péter apostol első levele 5. fejezetéből a 8. verset és a 9. vers első részét. Tehát Péter apostol első levelét keressük meg, és így olvasom az első levél 5. fejezetében a 8. verset és a 9. vers első részét. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Kedves gyülekezet, én különösen ezt a 9. vers 2. részét szeretném kiemelni, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Az az érzésem, hogy mi nem vesszük egészen komolyan azt a hasonlatot, amit az ige itt alkalmaz, hogy a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Ha mondjuk ezt szó szerint így látnánk, hogy körülöttünk jár egy ilyen zsákmánykereső, éhes vadállat, hát bizony vigyáznánk. És a Szentírás arról beszél, hogy ez egy láthatatlan valóság, de valóság, hogy a mi ellenségünk állandóan keresi, hogy kit hol támadhat meg, és hogyan győzhet le. És a tanács így szól, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Én azt hiszem, hogy a mi atyánkot sem szívleljük meg igazán. Ugye mi nem imádkozzuk szó szerint ezt az imádságot, és valóban nem is erre rendeltetett, de arra igen, hogy minta imádság legyen, és azok az elemek ne hiányozzanak az imádságunkból, azok a fő kérések, amelyekre Jézus tanított ezáltal az imádság által. És emlékszünk, hogy hangzik az utolsó kérés? És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye nincs miért megütközni ezen, hogy így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe, mert ugye előzőleg elhangzik az imádságban, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ezért tehát úgy imádkozik az ember, hogy teljesen Isten akarata vezetése alá rendeli magát, és ezért kéri Istent, hogy ne vigy minket a kísértésbe, olyan biztos utakon vezess, hogy ne kerüljön sor ütközetre az ellenséggel. De aztán folytatódik, de szabadíts meg a gonosztól. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor pedig te szabadíts meg a gonosztól. És szeretném testvéreim megkérdezni tőletek, úgy őszintén, minden nap benne van az imádságunkban egy ilyen kérés. Úgy számolunk azzal, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár. És hogy nagyon sokféleképpen tud megtámadni. És hogy én nem merjek egy napra elindulni annélkül, hogy ne kérném Istentől, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Én attól tartok, hogy egyszer úgy elméletileg megtanuljuk, hogy bár a mai kereszténység nem számol azzal, hogy ez a bizonyos sátán ellenség létezik, mint valóságos személy, a Bibliából tudjuk, hogy nagyon is. Ugye éppen az evangéliumok, a Jézusról életéről szóló beszámolókban látjuk, hogy sátán és a démonai mennyire valóságosak, és milyen hatalmuk van. De sokszor beérjük ezzel az elméleti tudással, és nem számolunk azzal, hogy én körülöttem is körülöttem jár, mint ordító oroszlán keresve, hogy kit nyeljen el, és hogy Jézus, a mi mesterünk arra tanított, hogy én minden nap foglaljam az imádságomba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És azért, hogy egy kicsit jobban megértsük és tanuljuk azt, hogy mit jelent az, hogy akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Gondolkozzunk ma Jézus megkísértésének a történetéről. Én megvallom azt, hogy én sokszor úgy kerülgettem ezt a történetet, mert mindig úgy érzem, hogy nem értem igazán. De most is azt mondom még, most az igehirdetésben erről fogok szólni, de én még mindig úgy érzem, hogy ennek rengeteg tanítása van, és még olyan mélységei vannak, amit mi egészen felfogni nem tudunk,
És még azt hiszem, hogy nagyon sok mindent lehet ebből felszínre hozni. De minden esetre nagyon mély tanítása van ennek. Hát először is annyit említsünk meg, ugye, hogy a Biblia Jézust második Ádámnak nevezi. Az azt jelenti, hogy az első Ádám után, aki elesett, elbukott a kísértések alatt, Isten fiának az volt a küldetése, hogy miután teljesen olyan emberré lesz, mint mi, ugyanazok között a feltételek között, ő egy új győztes emberiségnek a prototípusa legyen. Ő második Ádámként megmutassa, hogy hogyan lehet más utat járni, mint amelyet az első Ádám járt. És ha arra gondolunk, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Sátánnak Jézus a gyűlölt ellenfele, ugye tudjuk, hogy a Mihály nevet Jézus mindig akkor viseli, amikor a Sátánnal való küzdelméről van szó az írásban, és ez a héber név magyarra fordítva azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten. Ugye Sátán ezen a téren verseny Krisztussal, ő szeretett volna olyan lenni, mint az Isten, és Krisztus helyére kerülni. És képzeljük el, hogy amikor Jézus emberré lett, ugyanolyan törékeny, kísérthető, sebezhető, védtelen emberré, mint mi, akkor Sátán teljesen úgy érezte, hogy ütött az ő órája. El sem tudjuk képzelni, hogy micsoda hihetetlen érdekek forogtak itt kockán, és milyen szigorú volt ez a küzdelem. És Jézus pedig a maga részéről mit tudott? Ha ő egyetlen egyszer önmagának kedvez, ha egyetlen egyszer az emberi természetében ott lévő én középpontuság hajlamának enged, csak egyetlen egyszer, akkor ő is a halál törvénye alá kerül, ő is a bűnzsoldja halál törvénye alá kerül, és az emberiség elvész. Ő az egyetlen, aki megváltóként, az emberiségként segíthetne, ő is elvész, és az emberiség is elvész. Én nem tudom, valaki el tudja képzelni, hogy ez micsoda hihetetlen felelősség, micsoda lelki teher, és micsoda kockázat egy ilyen küzdelmet vállalni. És Sátán pedig ugyanúgy tisztában van vele, hogy most ő vagy örökre elveszti a trónját, vagy legalább ezen a földön örökre felállítja a maga birodalmát, és Istentől függetleníti a magát is, és az egész embervilágot. Ugye ő azzal igazán nem számol, hogy ennek így is úgy is pusztulása vége, őt is jellemzi a bűn elvakultsága. Ő abban bízik, hogy ha Krisztus le tudja győzni, akkor az ő lázadása Isten ellen legalább ezen a földön, a világ mindenségnek ezen a szegletén sikeres, és itt megveti a lábát. Hiszen Sátán az Ószövetségi időkben is tapasztalta, hogy Isten beteljesíti az ígéretét, hogy az embert nem hagyja prédának neki, ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben, látta, hogy az isteni kegyelem ereje által emberek neki ellen tudnak állni, és most tudta, ha Krisztus legyőzi, ennek vége, akkor soha többet semmi nem lesz, ami az ő hatalmának ellenálljon. Azt olvassuk az írásban, Máté evangélium a 4. fejezetében, és keressük is meg itt az írást, mert ennek az evangéliumi leírásnak a nyomán követjük nyomon Jézus megkísértését. Máté evangélium a 4. fejezetében így olvassuk az első és a második versben. Akkor Jézus vitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezik. Azt olvassuk itt, hogy Jézust a Szent Lélek késztette, hogy a pusztába menjen, hogy felkészüljön a szolgálatára, a küldetésére. És ott ő, látva ennek a küzdelemnek az óriási súlyát és az óriási tétjét, 40 napig bőtölt és imádkozott. És mit értünk meg abból, amikor azt mondja, hogy utána végre megéhezett? Egyértelműen azt, hogy a 40 nap alatt nem érezte az éhséget. Nehogy hitetlenkedjünk e dologban, mert ugyan mi nem bőjtöltünk soha 40 napot, azt hiszem még hármat se igen, mint a Eszter és udvarhölgyei az életveszedelemben. De azt biztos tapasztaltuk, hogy az ember egy bőjtnaphoz lelkileg hozzákészül, tudja, hogy miért imádkozik, és áthatja az a gondolat, hogy az Isten kegyelme, az Isten megszólalása, az Isten beleavatkozása nekem most az életnél is fontosabb,
akkor egyszerűen nem érzi az éhséget. Betölti ez a lelki küzdelem, ez a könyörgés. És Jézus az ő küzdelme nagyságához, és az ő lelki nagyságához képest vitte ezt a böjtöt, és nem érezte addig az éhséget. Egy nagyon szép kifejezést olvastam Ellen White egyik megjegyzésében. Azt írja, hogy Jézus 40 napig bezárkózva volt Istennel. Úgy megragadott ez a kifejezést. Nekünk is sokszor kéne bezárkózva tölteni Istennel. Egy napot, két napot, amikor teljesen erre koncentrálunk, hogy az Isten közelébe jussunk. De azt is el tudjuk képzelni, hogy a 40 nap elmúltával, ha rá zuhant az éhség, akkor aznak micsoda ereje volt. Mindjárt olvastunk olyan könyveket, hogy hajótörés szenvedett emberek, akiknek nem volt ennivalójuk, mire ragadta őket az éhség, amely a csontokat égeti. Minél tovább kínozza az embert, annál jobban még kannibalizmusi is elmentek. Meg iszonyatokat olvasunk a Bibliában is, hogy Jeruzsálem ostroma idején is az éhség miatt megették anyák a gyermekeiket. Fölfoghatatlan, ugye? Megölte és megette. Tehát az éhség az észt veszi el. Olyan kínzó fizikai gyötrelem, hogy az erkölcsi érzékét és a józan értelmét veheti el az embernek. És gondoljuk meg, hogy ekkor jön Sátán, hogy megkísértse. És itt is tanuljunk meg két fontos törvényszerűséget. Az egyik az, hogy ugye közvetlenül a puszta eset előtt Jézus keresztsége volt, és égi hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, és a Szentlélek alászállt galamb szimbólumában. Megkérdezem, felemelő, hatalmas tapasztalat volt ez? Az Atya megszólalt a mennyből, és azt mondta, hogy Jézus eddig eltelt 30 élet évében, ő csak gyönyörködik Jézusban, eddig győzelem. Egyetlen egyszer sem vétkezett. Isten azt mondja, hogy a szeretett fiam, nem csak ez a lényeg, hanem az, akiben én gyönyörködöm. És megnyugszik rajta Isten lelke. Óriási bátorítás, hatalmas tapasztalat. És mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy miután valami nagyon nagy tapasztalatot szerzünk, és úgy látjuk, hogy a Jóisten velünk van, és megáll, akkor most egy kicsit úgy hátradőlhetünk, most békességes időszak van, most az ellenség nem fér a közelünkbe. Tévedés. Ez őt fölingerli. Sokszor éppen egy nagy lelki győzelem után, egy nagy tapasztalat után jön, hogy megkísértsen és tönkre tegyen. Nézzük meg Illés Kármélhegy, nagy győzelem volt, nagy tapasztalat. Másnap jött az ellenség, hogy megkísértse, és el is tudta ejteni olyan értelemben, hogy elcsüggett és elmenekült. Ahelyett, hogy a kötelesség teljesítés helyén maradt volna. Aztán mondta is, hogy elég, nem vagyok jobb az én atyáimnál, és végtelenül elcsüggett. És Mózes milyen csodákat látott, és milyen tapasztalatokat szerzett, és Sátán megkísértette az ígéret földje küszöbén. Tehát ne gondoljuk azt, hogy van olyan magaslat, van olyan győzelem, van olyan jó lelki állapot, amit aztán Sátán tiszteletbe tart, és azt mondja, hát most meg se próbálom megközelíteni. Nem, sokszor éppen ilyenkor. A másik viszont, amit láthatunk, a másik törvényszerűség, hogy viszont a fizikai gyengeséget is kihasználja. A fáradtságot. A testi gyengeséget. Sok ember volt már, aki betegségben meggyengült, megpróbáltatásban meggyengült. Még keresztelő János is majdnem, akinél nagyobb nem született emberek között, amikor magányban volt, kiszolgáltatottságban van, megpróbáltatásban volt. Azért mondja a Biblia, hogy ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit, mert sokszor még imádkozni se tudja, hogy úgy szeretne, mert a testi gyengeséget is felhasználja Sátán. És ezzel is számoljunk. Ugye van az anonim alkoholistáknak egy mondása, ugye ők egy szenvedélybetegségből szabadulnak, és mindig megkísérthető egész életében. Ő bennünk ezt nagyon tudatosítják is. És ez a jelmondat így hangzik, soha ne légy éhes, mérges, fáradt, magányos. Mert ezt nagyon tudják, hogy ez a négyféle állapot, éhes, mérges, fáradt, magányos, ez olyan, amikor jön az ellenség és megkísért. Tehát ezt a törvényszerűséget is látjuk. De nézzük az első kísértést. Biztosak lehetünk, hogy Sátán nem nyílt sisakkal jött Jézussal szembe, nem leplezte le, hogy ő kicsoda. Ugye a bírásban azt olvasjuk, hogy szeret áttöltözni világosság angyalának.
És nyilván így jelent meg Jézusnak egy kedves üzenettel, hogy vége, vessen már véget a szenvedésének. Hát, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, amelyek ott hevertek a pusztában, hogy változzanak kenyerekké. De sejthetjük azt, hogy Jézus mégis azon tartotta, hogy kivel áll szemben? Mert mivel árult el magát, ha Isten fia vagy? Sátán nem hallotta az atyának a kijelentését, meg egyébként is nem tudta, hogy aki 30 éven át neki ellenállt, meg nem tudta, hogy nem látta Jézus születésekor a proféciákat, azok teljesedését, dehogy nem, ő pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda. Hallotta a mennyei szózatot, és ez felingerelte őt. És fölteszik el is, ha Isten fia vagy. Hasonlít ez valamire? Az első embert hogy szólította meg? Csak ugyanazt mondta az Isten. Ugye biztos hallottuk már ezt a mondást, hogy a kérdéssel is lehet hazudni. És én nagyon-nagyon szeretem Jézus hegyi beszédében azt a mondást. Én úgy gondolom, az minden kereszténynek élete vezérelve kell, hogy legyen. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Vagyis abszolút egyértelmű és határozott igen, vagy abszolút egyértelmű és határozott nem. Mert ami ezen kívül van, az a gonosztól van. És az Isten igéje azt akarja, hogy belénk rögzüljön ez az igen, nem gondolkodás. Határozott igen, vagy határozott nem. A jóra igen, a rosszra nem. De ha keverni próbáljuk a kettőt, az mindig a gonosztól van. Ezért nagyon figyeljünk erre, hogy csak az igen, nem gondolkodás és az igen, nem beszéd az, ami Istentől van. Amikor a csavarok jönnek, az nincs Istentől. És ezért mondta így Sátán, hogy ha Isten fia vagy. És mi volt ebben Jézusnak a kísértés? Hát az egyik kísértés az önérzet kísértése. Hát mondhatta volna Jézus, mit játszod meg magadat? Te aljas Sátán! Hát tudod is, hogy ki vagyok. Ismersz engem. Én a teremtőd vagyok. És te vagy az, aki hallottad a szózatot, az atya szózatát. Hogy mered ezt mondani, ha Isten fia vagy? Hogy lehetsz ilyen arcátlan és ilyen cinikus? De Jézus nem állt szóba a kísértőbe. Ne felejtsük el, hogy Sátán mindig próbál szóbaállásra bírni. Szóbaállásra bírni. Sokszor van olyan, hogy ami először nekünk úgy idegen, először úgy tartunk tőle, de aztán addig provokál, hogy mégis szóba álljunk a dologgal. Ha szóba álltunk, akkor neki nyert ügye van. Az első embernél is ezt, azzal ingerelte a kérdésé, hogy szóba álljon. Jézus azt mondta Sátánról, nincs ő benne igazság. Tehát őt nem lehet meggyőzni az igazságról, ő vele nem kell érvelni. És nem szabad a területére menni, nem szabad szóba állni. Tehát Jézus az önérzet kísértésére vak és süket maradt, nem állt szóba a kísértővel. A másik kísértés pedig az volt, hogy a kínzó éhségétől ebben a pillanatban szabaduljon. De ha Jézus csak egyszer is megteszi, hogy a saját javára az isteni hatalmát érvényesíti, abban a pillanatban nekünk ő nem példakép. Abban a pillanatban nincs erkölcsi alapja, hogy azt mondja nekünk, hogy kövess engem. Mert akkor azt mondhatjuk, hát az én helyzetem nem ugyanaz az övé. Ő az isteni hatalmával, amikor nehéz helyzetben volt, kimentette magát, segített magát, nekem ezzel nincs lehetőségem. De gondoljuk meg, az micsoda kísértés az, mikor a csontjait égeti az éhség, és ettől szabadulni akar, és egy pillanat alatt segíthetne magán, és ezt megtagadni. És mivel tagadta meg Jézus? És ez az ige döntő. Ugye ezt Mózes könyvéből idéztem, Mózes első könyve, 5. könyve, 8. fejezetéből, érdemes elolvasni, ott az egész szövegkörnyezete is érdekes, és ezt idéztem, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Testvérem, ez egy olyan ige, ami nekünk is az életünk vezérelve kell, hogy legyen. Így lehet ellenállni a gonosznak erősek lévén a hitben. Meggyőződtünk egyszer, hogy a Biblia Isten beszéde? Meggyőződtünk, hogy az Isten igaz, abszolút megbízható beszéde? Meggyőződtünk arról, hogy ha ezt a beszédet követem, akkor biztos nem tévedek el? Hogy az ige mondja, az igazság ösvényén járok, annak is a közepén.
Az igazság útján járok, az igazság ösvénye közepén. Ez csak az íráshoz való szigorú ragaszkodás biztosíthatja. Mert nem tudok bízni az értelmemben. Engem be tud csapni a sátán, csak egy esetben nem tud, ha én mind oda szövekelem magam amellé, hogy meg van írva. De ehhez az kell, hogy minden igével éljünk. Hogy a Szentlélek pont azt az igét tudja eszünkbe juttatni az adott helyzetben, amire akkor szükségünk van, ami átvilágítja azt a kísértést. És megmutatja, hogy itt Isten parancsolatai fényében ez a dolog hogy néz ki. De ha mi nem Isten minden igéjével élünk, és nem vagyunk telítve ezzel, akkor pont abban a pillanatban nem jut eszünkbe, nem tudja a Szentlélek azt az igét eszünkbe juttatni, amire éppen szükségünk van. Két kis rövid szemléltető történetet fűzük ehhez. Az egyik, amit szeretnék említeni, hogy egyszer a teológia szakon, mikor beszéltünk Krisztus testélételéről, és ugye ott én szóltam arról, ugye, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, jelentkezik valaki nagy határozottsággal, és azt mondja, ő ezt nem tudja elfogadni, mert abban biztos, hogy Jézus sohasem dohányzott. És a nikotin éhség az olyan pokoli, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Ő mennyi ideje próbál leszokni, és nem tud, és ezzel Jézus biztos nem kísértetett meg. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinted, ha valakire 40 napi böjtölés után rátör az éhség, az kevésbé erős testi vágy, kevésbé erős kísértés, mint a nikotinéség. Föltette a kezét, azt mondta, elismerem. Jó, nem vitatkozom többet azzal, hogy Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Mert az elv ugyanaz, a kínzó testi kívánság, a szinte őrjítő testi kívánság, hogy ami hajszolni akarná az embert, azonnal elégítsd ki, azonnal könnyebbítsd magadon, csak egy mozdulatodba kerül. Pontosan ezzel kísértette Sátán Jézus, de a lehető legszigorúbb feltételek között. És Jézus megmutatta, hogy nincs az a testi kívánság, amit te le nem tudsz győzni ezzel, hogy megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Az Isten igéje, mert az igazság igéje, ha te azt egyszer igazán magadévá tetted. Ahogy mondja Zsoltán, hogy szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A Szentlélek segít emlékezetedbe idézni, és ha te belekapaszkodsz abba az igébe, és engedelmeskedni akarsz Istennek, az Isten hatalma megment. És a legerősebb testi kívánság legyőzhető. A másik, ami eszembe jut, egy fiatal embertől hallottam még annak idején, mikor sorkatonaság, ugye, kötelező volt, és mondta, hogy egy nap nagyon, nagyon csúnyán megdolgoztatták őket, kúszni kellett sárba, hidegbe, nagyon elfáradt testére is. Hát tudjuk, ott aki komolyan vette ezeket a bibliai egészségügyi elveket, annak az elég nehéz megpróbáltatás volt, hogy megfelelő élelemhez jusson. És azt mondja, aznap este olyan vacsora volt, ami neki ehetetlen volt. Hát lefeküdt éhesen, szóval nem baj, majd reggel lesz fekete kávé, kenyér, vagy ilyesmi, ugye nem kényeztették ott őket, azt én nyugodtan megehetem. Hát azt mondja, erre reggel mákos tészta volt, de úgy csöpögött a disznózsírtól, és azt mondja, amikor beállt a sorba, és megtudta, akkor átsajdult a gyomra. Azt mondja, de abban a pillanatban eszébe jutott egy bibliai ige. Ez az ige. Van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Azt mondja, higgyük el, hogy ő mosolyogva, jókedvűen kiállt a sorból, és nem érzett éhséget. Ez az ige, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy én annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött. Kiállt a sorból, nem volt többet éhes. És azt mondta, majd Isten tudja, hogy én meddig bírom, majd délbe olyan lesz, hogy tudok magamon segíteni. Úgy is lett. Tehát ezt csak úgy példaként említem, hogy ezeket nagyon a hétköznapi életben kell érvényesítenünk. A második kísértés. Először, hogy Jézust fölvitt.

hanem ezt mondta Jézusnak, ha Isten fia vagy, ugye, akkor vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsolt felüled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Figyeljük csak meg Sátánnak a sajátos logikáját. Mintha azt mondta volna Jézusnak, na azt látom, hogy Isten fia nem vagy, nem tudtál teremteni a kövekből kenyered, lássuk, hogy mint hívő ember Isten fia vagy-e. Azt mondtad, hogy az ember Isten minden igéjével él. Hát akkor most lássuk, hogy hiszel-e ennek az igének. És idézte neki a Bibliát. Hát meg van írva az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy kézen hordoznak téged, és meg ne üsd lábadat a kőbe. Tehát látjuk, hogy nagyon ravaszul állította föl, jó, nem vagy Isten fia, de hívő emberként az vagy-e. És azt mondtad, hogy minden igével él az ember, lássuk, hiszel-e az igének, vesd alá magad, hát angyalainak parancsolt felőled. És Jézus pontosan tudta, hogy Sátán kihagyott egy kis részt ebből az igéből, azt, hogy minden utad van, ami a te utad, amin az Isten vezet. És a válasza, hogy megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, annélkül, hogy vitába szállt volna Sátánnal, és annélkül, hogy mondta volna neki, hogy na, milyen ravaszul idézted ezt az igét, kihagytál belőle egy részt. Mégis közvetve pont erre mutatott rá. Még aztán, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne tedd próbára az Istent, hogy akkor is elkísér, és akkor is megvéd, ha nem a te utadon mész azon, amit az Isten kijelölt számodra, ami az Isten igéjével megegyező. A vakmerőségben Isten nem fog téged megvédeni a kudarctól és az eleséstől. Ha te elmész egy úton, belemész, elmész a Sátán területére, és akkor azt mondod, hogy hát azért Isten szeret engem, Isten csak nem fog kiszolgáltatni engem, Isten csak nem hagy elesni engem. Ilyen nincs, ne kísérsd, ne tedd próbára az Istent, hogy ott is megáld és megvéd, hogyha az akaratával ellentétes útra mész. Hatalmas elvez. És mi az életben nagyon sokszor mégis tudom, hogy nem az én utam, tudom, hogy nem az Isten útja, van bennem egy bizonytalanság, valami véscsengő szól, de azért hát csak nem fog az Isten elhagyni. Tudja, hogy szeretem őt, tudja, hogy azért én igazából üdvözülni szeretnék. Na, az ilyen alkudozások hihetetlen veszélyesek. Mert nekünk is így kellene gondozni, ne kísérsd az Uratat, és ne tedd próbára, hogy a magad választotta úton is, hogy a Sátán területére megrészkedve is megáld és megvéd téged. És a harmadik kísértés, ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mindig éhezik. Szünet nélkül az az éhség, ami másokat az őrületbe kerget, vagy minden erkölcsi gátlást felold. De Jézus olyan erős az Isten igéje által, hogy a éhség kínzó marása ellenére még mindig tűri az éhséget, és ebben az állapotban próbálja Sátán továbbra is legyőzni. Fizikailag még mindig a hatalmába tudja keríteni, és fölviszi őt egy magas hegyre, és megmutatja neki a föld minden országát és azok dicsőségét. Megkérdezem, a föld országainak csak dicsőségük van? Ó, tudjuk mondani, hogy van visszája is a lapnak. De hát ugye a Római Birodalom idején vagyunk, tényleg gyönyörű építmények, és sok-sok nagyszerű alkotása az embernek, és Sátán ezt az oldalát mutatta meg. Én biztos vagyok benne, hogy Jézus nem tudta megtéveszteni. Ő látta a nyomorát, a világ minden nyomorát. De Sátánnak ez tipikus kísértés, ő szereti a világ dicsőségét mutatni nekünk. Vagy a hírnév tekintetében, vagy a gazdagság tekintetében, vagy az emberek megbecsülése tekintetében, vagy ki tudja miben. Ő mindig a dicsőségét mutatja a világnak, és elfedi a nyomorát. A másik jellemző kísértése pedig, hogy azt mondja, csak egyszer leborulva imádj engem. Csak egyetlen egyszer is egy ponton hágd át az Isten törvényét. Ez a Sátán tipikus kísértése. Megmutatja a dicsőségét, megmutatja, csak így tudod az értelmedben, tudod, de most az egyszer, csak egyszer tedd meg. Egyszer azzal leborulva imádj engem, hogy megszeged az Isten törvényét. És Sátán tudja, hogy akkor nyert ügye van. Azt olvassuk a Bibliában, hogy egy másik evangélium

0: följegyzi, hogy Lukácsnál így olvassuk, hogy azt is mondta Jézusnak, hogy nézd, nekem adatot, és annak adom, akinek akarom, és néked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Ugye, itt is így olvassuk a 9. versben, mindezeket néked adom. Most próbálj végig gondolni, mi volt ebben a kísértésben. Mintha azt mondta volna Jézusnak, látod, ez az enyém, persze ez hogy így mondjam, fél igazság volt. Mert soha nem adta Isten neki, az embert is becsapva hajtotta az igájába, tehát nem adatott neki, de az tény, hogy ekkor ő volt a történelem ura és karmestere. És azt mondta, kezembe van, és én néked adom. Ez tulajdonképpen Jézusnak az az ajánlat volt, hogy nézd, tudom, miért jöttél a földre, én most félreállok, és neked adom, tiéd a terep, gyógyítsd az embereket, áldjad őket, tanítsad őket. Csak egyetlen egyet kérek cserébe, csak egyetlen egyszer, egy pillanatra leborulva imádj engem, csak egyszer szegd meg az Isten törvényét. És megkérdezem, Jézus tudta, hogy ő neki a szenvedések útján kell előre menni? Benne van az emberi természetben a szenvedéstől való menekülés vágya? És tudta Jézus, hogy Sátán minden pillanatban a sarkában lesz, és úgy megnehezíti az életét, ahogy csak lehet. Mennyire elkábulhatott volna egy pillanatra? Hát akkor Sátán nem fog ellenkezni, és ő mentse az embereket, de nem a kereszt útján. És csak cserébe csak egyszer tegye meg. És Jézus abban a pillanatban megint meg van írva. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Csak a teremtőt illeti meg a feltétlen lelkiismereti engedelmesség, senki mást rajta kívül. Leborulva imádni senkit rajta kívül. Feltétlen lelkiismereti engedelmesség, ezt a külső mozdulat nem, mert csak egyedül az Urat, a te Istenedet imád. És ezzel Jézus tulajdonképpen tökéletes választ adott a kísértőnek. Nem reagálta arra, hogy ha Isten fia vagy, nem szállt vitába Sátánnal. De most tulajdonképpen az atyára is hivatkozott, meg önmagára is. Annélkül, hogy szavakkal kimente volna, vagy vitába szállt volna bele, az volt benne, hogy a teremtménynek imádni kell a teremtőt, de fordítva, hogy a teremtmény imádja a teremtőt, soha. És utána már Jézus határozottan így szól. A 10. vers. Mondta Jézus, eredj el, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Most Jézus leplezi le Sátánt. És azt mondja, tudom, ki vagy. Egyértelmű, távozz tőlem. És most Jézuson átvillan az istensége, és Sátán kénytelen megfutamodni. És nem tud nem engedni Jézusnak, így olvassuk, akkor elhagyta őt az ördög. Egy másik evangélium így mondja, elhagyta őt az ördög egy időre. Ezt is jegyezzük meg, hogy Sátán csak egy időre hagy el, aztán jön újabb módszerekkel. Na, ezen az oldalon nem sikerült, jövök másik. Az volt az alapigénk, a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Ezt vegyük komolyan. Nem volna szabad egyetlen napot sem kezdenünk annélkül. Soha ne érezzük magunkat biztonság, minket nem tud megcsalni, minket nem tud félrevezetni. Hanem minden nap mondjuk azt, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Vegyük ezt a félelmetes realitást komolyan, nem azért, hogy féljünk, hanem azért, hogy az Isten oltalmát mindig igényeljük, mert ennélkül nem vagyunk biztonságban. És tanuljuk meg, mit jelent ez akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben. Itt van előttünk Jézusnak a tündöklő példája. És álljunk ellent erősek lévén a hitben. És miben kell megkapaszkodnunk hitben? Abban, hogy megvan írva. Az Isten ígéjétől egy jottányit sem. Nem kísértjük az Urat, a mi Istenünket semmiben. És végül így olvassuk, hogy mi lett ennek a vége. Angyalok jöttek és szolgáltak néki. És mit sejtünk, hogy mivel? Hoztak neki mennyei kenyeret, mint Izraelnek a pusztában a mannát. Nem kellett megvárni, amíg lakott területre ér. Abban a pillanatban, hogy kiállta a kísértést, Isten angyalai jelentek meg, és biztos nem csak kenyeret hoztak, hanem bátorították, örömüket fejezték ki a fényes győzelme felett. Testvére, megkérdezem, mi jobb meghajolni az ellenség előtt, ha csak egyetlen egyszer is, és utána ott vagyunk a területén, és kínoz, és a fogjai vagyunk, és tovább akar dönteni, vagy kiállni a kísértést, még ha a legerősebb testi kívánságokat is kell legyőzni, vagy a legerősebb ákörmönfont kísértéseket, és utána angyalok jönnek és szolgálnak nékünk. Józan értelemmel is beláthatjuk, hogy csak a Jézus példáját érdemes követni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy vésődjék velünk az isteni útmutatás, akinek álljatok ellent erősek lévén a hitben, ugyanúgy, ahogy Jézus tette. Amen.
1: Isten tiszteletünk végén keressük meg a 254-es számú éneket, és a 254-es számú ének első és hatodik versét énekeljük el. Tehát 254-es ének első és hatodik verse.

0: Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szinte megrettenünk azon, hogy mi milyen kiszolgáltatottak vagyunk ennek a hatalmas ellenségnek, és bár a te igédet ismerjük, mégis milyen könnyen könnyelműsködünk vele szemben. Drága jó mennyei atyánk, köszönjük Jézus példáját, köszönjük az intést, hogy engedelmeskedjünk néked, és álljunk ellent az ördögnek, és elfut tőlünk. Urunk, megértjük, hogy ott kezdődik a dolog, hogy engedelmeskedjünk néked, hogy minden ígéddel éljünk, és bennünk legyen az engedelmességnek az odaszánása. És tudjuk, Urunk, hogy akkor erősek tudunk lenni a hitben. Akkor te világosságot árasztasz ránk a te ígéd által, és erőt adsz ellenállni minden kísértésnek. Szerető jó mennyei atyánk, kérünk, ajándékozd a te békédet nekünk ezen a napon, adj testvéri szeretetet közöttünk, és töltsd be bennünket a te lelked jelenlétével. De add, hogy érezzük, ez nem elég, hogy boldogan elmegyünk innét. Az ellenség nem fog tiszteletben tartani, hanem add, Urunk, hogy minden nap érezzük a szükségét, hogy meghajtsuk a fejünket előtted, és buzgón kérjük, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kérünk, add a te áldásodat mindnyájunkra, amit köszönünk is néked, Jézus nevében. Amen. Amen.
1: Távozás előtt a 255-ös számú ének mind a három versét énekeljük el, tehát a 255-ös számú ének mind három versét.

amikor az Isten megteremtette Ádámot, adott hozzá egy asszonyt. És az a kérdésem merült föl, nem tudom, hogy bennetek ez fölmerült-e, hogy miért asszonyt? Miért nem egy férfit teremtett mellé? Hát megtehette volna. Végül is hasonló a férfiaknak a gondolkodásmódja. Egyformán éreznek, érdeklődési körük is sokkal jobban összhangba kerül, mint mondjuk az asszonyok érdeklődési körével. Hogy Ádámnak miért nem egy Károlyt, vagy egy Lacit, vagy egy más hozzá hasonló férfiút teremtett? Hát, hogy miért, azt az igéből tudhatjuk meg. A Mózes első könyvének a második fejezetében van, ezt mindannyian jól ismerjük, hogy miért. A második könyvének a 18. versében találjuk meg a magyarázatot. Tehát nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Tehát ez az igevers kimondja, hogy az embernek, Ádámnak nem volt jó egyedül lenni. Úgy is lehet mondani, hogy egyedül nem állt meg, még a paradicsomban sem. Azon a földön nem állt meg, ahol nem volt gonosz, nem voltak küzdelmek, ahol ott volt a Jóisten mellette, hűvös alkonyatkor mindig beszélgethettek, találkozhattak személyesen. És ebben az idilli állapotban is azt mondja a Jóisten, hogy az ember nem érezte jól magát, ahogy ez már el is hangzott, egyedül volt. Nem érezte magát egésznek, nem érezte magát kiteljesedettnek, boldognak, egyedül volt. Azt az igét is felemlítettük, hogy amikor elvonultatja az Jóisten az állatokat Ádám előtt, akkor Ádámban ez a gondolat megfogalmazódik, hogy nem talál hozzáillő társat. Még ahogy elhangzott, szóval még az Istennel sem tudja azt a igazi egységet megélni, amire vágyik. És ebben az igében, hogyha jól megfigyeljük, az is benne van, hogy Ádámnak milyen volt Ádámot, azt mondja, és még ebben az idilli állapotban is segítségre szorult, mert mit akart adni neki, és mit adott neki az Isten segítőtársat. Tehát aki nem szorul segítségre, annak nem kell segítőtárs. És Isten tudja minden szükségletünket, és Ádámnak ott abban a tökéletes helyzetben is, amiben mi nem vagyunk, segítőtársra volt szüksége. És még mire? Hozzá illőre. Gondolkoztam ezen a szón, hogy hogyan lehetne még képletesebbé tenni ezt a hozzáillőt, és én így fogalmaztam magamnak, hogy hozzá illeszkedő társat. Nem volt a mennyben egy olyan lény, aki Ádámhoz hozzá tudott volna illeszkedni. Mert Ádám hozzáillesztésre szorult, érezte, hogy hiába van valaminek, ahogy ez el is hangzott, hogy nem érezte egésznek magát, hiába volt hozzáillesztésre, valami ki kellett őt pótolni. Tehát őt kereste a hozzáillőt, és az Isten ezt adta meg Évában. Nem egy férfiban, hanem egy nőben, aki pontosan azokat a hiányokat tudta kipótolni, ami ő benne nem volt meg. És hogyha mi keressük a női szerepünket, szerintem itt kell megkeresni, hogy mi hogyan tudjuk kipótolni a férfit. A férfi is ugyanúgy kipótol persze bennünket, mert szerintem a magyar nyelv nagyon sok mindenben jól kifejez, például a feleség szó is tökéletesen kifejezi, hogy a feleség. Hogy Ádámnak ő a fele, ő a másik fele, akire szüksége van. Ahogy szokták mondani, hogy egy olló nem olló, hogyha nincsen vágó, tehát nincs meg mind a két szára pontosan, vagy a cipzár nem cipzár, hogyha csak az egyik oldala működik. Akkor nem zár, a funkcióját elveszti. Nem tudja betölteni azt a szerepét, amire rendeltetett. És talán itt van a kulcs, hogy az Isten
azért is teremtette az embert asszonnyá és férfivé, hogy be tudja tölteni azt a szerepet, amire ő rendeltetett. Ádám sem tudta betölteni Éva nélkül, de Éva sem tudja Ádám nélkül betölteni, hogy ő ember legyen, és egy kiteljesedett, egy boldog életet tudjon élni. Ahogy Lacival beszélgettünk, olyan jól megfogalmazta, hogy Ádámnak egy más nemű, más személyiségű lény hiányzott az életéből. És van egy alapelv, amit szerintem nagyon fontos, hogy lefektessünk, és hogy mi asszonyok is gondolkozzunk el ezen, hogy az Istentől ezt elfogadjuk, hogy bennünket nővé asszonnyá teremtett, és az azt jelenti, hogy mi segítőtársai és hozzáilleszkedő társai vagyunk a másiknak. Szerintem, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, akkor nem fogjuk tudni betölteni a mi szerepünket, és nem tudunk boldoggá és kiteljesedetté lenni a mi női mi voltunkban, hogyha ezt az alaphelyzetet nem látjuk, és nem fogadjuk el az Istentől, mert ezt az Isten adta ajándékul, az Isten adta útmutatóul, hogy mi segítőtársak vagyunk, és hozzáillő, hozzáilleszkedő társak. Ez egy kulcsfogalom. Beszéltünk arról is, hogy a mai világban nem ezek az alaphelyzetek, nem ezek a női célok, hogy mi segítőtársak és hozzáilleszkedő társak legyünk, hanem az ördög teljesen megrontotta ezt a felfogást. Ki akarunk teljesedni, igaz? Ez a mostani eszmény, valósíts meg önmagad. De azt lehet mondani, hogy ez nem tud megvalósítani. Ha én ki akarom teljesíteni a női mi voltomat, csak akkor tudom, hogyha az isteni útmutatás szerint élek. Az a nő, aki karriert próbál csinálni, tehát vezető akar lenni, egy férfi szerepét akarja betölteni, az boldog lesz. Aki kipróbálta, az szerintem tudja is, hogy nem boldog, mint nő, nem teljes az élete, nem valósította meg önmagát. Hiába, hogy ez csalogató, de nem önmagát valósította meg. Önmagát akkor tudja megvalósítani, még egyszer, hogyha elfogadja az Istentől azt, hogy milyen szerepet szánt neki. És akkor úgy gondolom, hogy akkor ezt, hogy megértsük, hogy mi is, mit is szánt nekünk a Jóisten, akkor vizsgáljuk meg ezt közelebbről. Tehát mit is jelent ez, hogy segítőtárs? Párhegyi Feri bácsi könyvében majd olvassátok el, három dolgot sorol föl, hogy hogyan tudunk mi segíteni a társunknak, hogyan lehetünk mi igazán jó segítőtársai a férjünknek. Mit kell nekünk ahhoz tenni? Az első dolog, amit említ, az engedelmesség. Szokták mondani feleségeknek vörös posztó, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy itt mit jelent ez az engedelmesség. Az Efézusi levélnek az 5. fejezetének a 22. verse kezdődik így, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek. 5.22-24-ig ezzel a gondolattal foglalkozik, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek, és hogyan engedelmeskedjenek a férjüknek. És itt a görög szó, nem vagyok egy nyelvész, de fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, hogy a görög szó itt beleilleszkedést jelent. Hipotasszó, ezt majd olvashatjátok is a könyvben, ami azt jelenti, hogy beleilleszkedni, amiről beszéltünk is, hozzáilleszkedni a férfinek az életéhez. És ti asszonyok szerintem nagyon jól tudjátok, hogy ez egy nagyon kreatív dolog hozzáilleszkedni. Ez egy nem egy lealacsonyító dolog, beleilleszkedni egy másik embernek az életébe. Hihetetlen sok találékonyságot, odafigyelést, ahogy mondtam, kreativitást igényel, hogy ami az asszonyokban benne van.
Nem véletlenül nem a férfinak írta ezt, hogy engedelmeskedjen. Férfiak alkatilag erre nem képesek. Nem tudnak annyira empatikusak lenni. Nem tudnak beleilleszkedni a másiknak az életébe. A Jóisten ezt a szép adományt, amire igenis büszkék lehetünk, és meg kell, hogy becsüljük, ezt az asszonyoknak adta ezt a képességet, hogy bele tudjanak illeszkedni, hogy ez az a gondolataikkal, az érzéseikkel, ezt mind meg tudják oldani. Ez nem egy könnyű feladat, és ehhez nagyon sok értelmet és értelmes meggondolást igényel. Ahogy beszélgettünk Lacival, tehát a beleilleszkedés az egy értelmes együttműködés. Tehát megismerem a férjem életét, a férjem gondolatait, azt én meggondolva kiegészítem. Meggondolva együttműködök vele. Az Efézusi levélnek a 6. fejezetében olvashatunk arról, a gyerekek és a szolgák hogyan engedelmeskedjenek az uruknak, majd olvassátok el, ott az engedelmesség a szót fogadást jelent. Tehát szinte meggondolás nélkül való engedelmességet jelent, a feleségnél nem. A feleségnél az engedelmesség egy értelmes együttműködést, egy beleilleszkedést jelent. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Az Isten nem akar tőlünk egy olyan engedelmességet, ami nem a mi szabad akaratunkból van. Nem a mi együttműködésünkből, a mi szeretetünkből lép elő. Ilyet nem akar az Isten, mert az erőszak. Az az asszony, aki így engedelmeskedik a férjének, az lehet, hogy látszólag engedelmes, de belül mennyi viharokat, mennyi lázadás, belső lázadást él át. Az saját magát is rombolja. Az Isten ilyet nem akar, hogy mi romboljuk saját magunkat, az egyéniségünket, az érzéseinket. Ilyet nem akar. Az Isten együtt azt mondta, hogy tudja, taluljátok meg, hogy hogyan lehet együttműködni a férjetekkel, beleilleszkedni az ő életébe. A Nietzsche könyv azt írja az engedelmességről, hogy az engedelmesség a feleség számára azt jelenti, hogy alkalmazkodik férjéhez. Amit én most megértettem, és az előző tábor folyamán is, mikor erről beszélgettünk, fontos föltenni, hogy mi a célja ennek az engedelmességnek, meg alkalmazkodásnak, meg beleilleszkedésnek. Ennek egyetlen célja van, ahogy az első Péter 3. levelében olvashatjuk rögtön az elején, amit a szent asszonyoknak ír, hogy asszonyokról ír, és az asszonyoknak ír Péter apostol. Tehát első Péter 3. fejezetének, bocsánat, az első verse, így írja, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, és itt van a lényeg, amire szeretném a figyelmet felkelteni, ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, már a férjek, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát elmondhatjuk, hogy az engedelmesség az egy eszköz az asszony kezébe, hogy a férje megnyerethessen a jónak. Szerintem én, ahogy ezt megértettem, hogy az engedelmesség sem vörös posztóvá lett számomra. Hogy az engedelmesség az én kezembe egy eszköz, hogy a férjemet megnyerjem a jónak. Megtámogassam őt az Isten felé is, meg bármi a jó döntésekben is, hogyha most mondjuk nem itt a lelki dolgokról van szó, de a jó döntésekben is. Megtámogassam az ő férfiúi szerepébe, hogy ő vezető tudjon lenni. A legjobb eszköz egy nő kezébe, hogyha azt szeretné, hogy a férje vezető legyen, és betöltse az Isten által neki rendelt szerepet, hogy engedelmeskedem.
akkor fogom tudni, nem lekiabálom meg, akkor, mivel hogy nem alkalmas, mert sajnos vannak olyan férfiak, akik nem alkalmasak a vezetésre, mert a neveltetésükben hiány szenvedtek a példákból és a példamutatásokból. Nem tehetjük meg, asszonyok, hogy ezt helyüktök elvégezzük, mert soha nem fognak férfivá válni, és soha nem lesznek boldog, kiteljesedett életű emberek, és a feleségek sem, mert nincsenek a helyén. Hanem így tudjuk megtámogatni, ha mi engedelmeskedünk. Azzal tudjuk őket megerősíteni. Van egy fiatal pár ismerősi körünkben, a lány nagyon egy gyakorlatias teremtés, a fiú az anyukánál nevelkedett sokáig, ki volt szolgálva, nem kellett semmit megtenni, megcsinálni. Nem volt férfi minta előtte, és nem is tanulta meg, hogy mit jelent férfinak lenni. Nagyon jó lelkű mind a kettő, tehát nem is ezzel van a gond. De igazán a szerepeket nem tanulták, meg nem hozták. Nem volt családi minta. És ez a lány olyan bölcs volt, hogy nem uralta le, hanem megtanította a férjét a háttérben, hogy hogy lehet férj. Együtt kalapáltak. Megdicsérte, hogy hú, de ügyesen raktad fel ezt a képet. Lehet, hogy lejött a vakola, de nem baj, nem baj. Majd betapasztjuk, majd legközelebb sikerül. Engedte, hogy ő döntsön. Hiába, hogy ő jobban átlátta. De megengedte, és ez a fiú, ez férfivá nőtt. Most már gyermekük is van, és mire gyermekük született, tényleg azt lehet mondani, hogy ő igazi vezető és igazi férfi, férfivá és boldog férjé vált ez a fiú. Tehát feleségnek nagyon fontos ezt látni, hogy mi hozzásegíthetjük a férjünket ezzel a magatartással, hogy megtalálják a helyüket. Igaz, hogy nem egyik napról a másikra fog ez történni, szóval minden dolog kitartással és küzdelemmel jár az életben, minden cél, amit jó cél, amit szeretnénk megvalósítani, de hát ennek vége nem az üröm, hanem az öröm. Van egy nagyon szép történet, és ezt a családgondozó táborba értettem meg, a Abimélek és Sára esetét. Nem tudom, hogy ismeritek-e. A első Mózes könyvének a 20. fejezetében ez egy hosszabb történet. Hogyha lesz időtök, olvassátok el, írja le ezt a történetet. És hogy mit tanulhatunk meg belőle? Beszélgetésekben elhangzott az, hogy hát jó, engedelmeskedünk, de hát hol a határ? Jó-jó, megnyerjük a férjünket a jónak, de hol a határ, hogy meddig menjünk el az engedelmességben. És úgy gondolom, hogy ez az Abimélek Sára esete is talán segít nekünk meglátni talán a határokat. Ennél a helyzetnél, ennél a történetnél azt látjuk, hogy Ábrahám egy olyan dologra veszi rá Sárát, ami nem jó. Ábrahám azt kéri Sárától, hogy mivel nem, annyit még elmondok, hogy tehát Ábrahámék vándoroltak a pusztába, és a történetünk során elérkeztek egy olyan pogány lakta vidékre, tehát ahol megálltak, lesátoroztak, és Ábrahám, tehát hallomásból ismerte ezeket a pogányokat, fél tőlük, és úgy gondolta, mivel Sára egy gyönyörű nő volt, szemre való teremtés, hogy biztos, hogy itt megakad a férfiaknak a szeme Sárán, mert egy kivételes szépségű nő volt, hogy rávette Sárát, hogy mondja azt, hogy ő nem a felesége, hanem az ő húga. Féligasság volt, mert tényleg féltestvérek voltak, de hogy nem a felesége. Hát nem tudom, hogy ebben a helyzetben, tehát hazugságra vette rá Ábrahám Sárát. És mi történik? Sára engedelmeskedett? Engedelmeskedett Sára. Valószínű Sára is látta ezt, hogy nem jó, sőt, azt is látta, amit Ábrahám nem láthatott, hogy milyen veszélynek van kitéve. És ez be is történt. Abimélek az uralkodó szemet vetett Sárára, hát végül is csak testvére, és ezért elvitette magához a háremébe.
Tehát kitéve lett annak a veszélynek, hogy őt meggyalázzák, paráznává vál, egy másik férfi fog, tehát a tulajdon

félt, hogy veszélybe kerül. És félelmében nem tudott jól gondolkozni. Valószínű nem tudott volna szóba állni Sárának az érveivel, de hát akkor, hogy ő vele mi lesz? És ezt látta Sára, és engedett. Engedett oly módon, ezt nem írja le ilyen részletesen a történet, de mivel Sára tudjuk, hogy nagyon hívő asszony volt. És biztos vagyok benne, hogy ő ezt az Úr elé vitte. Úr elé vitte, hogy ezt tudom, hogy ez bűn, amit most a férjem velem akar tenni, de azt is látom, hogy a félelméből nem tudom most kizökkenteni a józan szavakkal. Istenem, kérlek, hogy vigyázz rám, és értesd meg vele, hogy ez nem jó. Most, hogyha én szembeszállok vele, biztos vagyok benne, hogy nem fogom megnyerni őt a jóra, mert most annyira rabja a félelmének, szóval nem tud gondolkozni sem az érzéseitől. De Istenem, Te hatalmas vagy, és segítsél, hogy jóra forduljon, és hogy megérts, és engem óvjál meg, így belement ebbe a dologba. És mi történt, ahogy olvassuk? Abimélek kapott egy látomást, amiben az Isten figyelmeztette őt, hogy vigyázz, nehogy magadévá tedd ezt a nőt, mert neki férje van, és akkor az én haragomat fogod magadra vonni. És akkor megijedt és visszaadta, sőt, szemrehányást tett Ábrahámnak, hogy te hívő ember léted, de miért hoztál engem milyen helyzetbe? És Ábrahám megszégyenült. És így Sára ezzel az engedelmességével, Istenben bízó engedelmességével megnyerte a férjét. És nekem azért fontos ez a történet, hogy az asszonyok akkor is merjenek engedelmeskedni, amikor nincs igazuk a férjüknek. Ne önmagukra nézve engedelmeskedjenek, hanem az Istenre nézve. Mert a cél az, hogy megnyerjük a férjünket az Úrnak. És az engedelmesség ilyen hatalmas eszköz. Mondjuk azért persze megvannak azok a határok is, tehát hogyha tudom, hogy nem fogom az engedelmességemmel megnyerni a férjemet, és egy olyan dologra biztat, ami Isten ellenes, akkor nemet mondhatok. De ha az engedelmességem azt a célt szolgálja, hogy őt ebből megváltoztathatom, és megfordíthatom, akkor az engedelmesség az asszony feladata. Hát ezért kell tényleg imádkozni, hogy az Isten ezt mutassa meg. Hogyha ilyen helyzetbe kerül a nő, hogy egy olyan dolgot kér tőlük a férje, ami nem igaz és hazug, és nem vállalható, hogy ezáltal megnyerheti a férjét, vagy nem. Ha nem, akkor ne engedelmeskedjen, de ha megnyerheti, mint Sára is, és megérteti a férje, hogy gonosz úton járt, akkor ezt tegye meg. Mert ez az egyedüli és a legegyszerűbb módja, hogy őt jó útra vezesse. Aztán a következő, ahogy említettem is, hogy hogyan lehetünk a segítő társami férjünknek, hogyha tiszteljük őket. Tehát beszéltünk az engedelmességről, és a második dolog, hogyha tiszteljük őket, ez el is hangzott. De tulajdonképpen mit is jelent, mit is foglal magába gyakorlatban az, hogy mi tiszteljük a férjünket? Hogyan tudjuk ezt kifejezni neki? Hát elsősorban azzal, hogy odafigyelünk rájuk, nem? Hogyan tud egy asszony odafigyelni a férjére? Hát mos rá, főz rá, tehát nem hanyagolja el a róla való gondoskodást. Mindig van tiszta ruha, mindig van vasalt ruha a szekrényben. Ha hazajön, van mivel várni ebéddel. Hogyha hosszú útra, meg mindig teszek be egy kis pogácsát, elemózsiát, gondoskodok róla, tisztelem őt, szeretem őt. Tehát ez a fajta gondoskodás, amit az asszonyok olyan jó szívvel és örömmel tudnak tenni, mert hát milyen nagy öröm nem gondoskodni valakiről. Azzal azt fejezzük ki, hogy tiszteljük őt. Aztán

ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megkülönböztetett módon szeretni. Hogy Isten után a második helyre tenni az életünkben mindenki fölé, minden személy fölé. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy a férjünk a második Isten után az életünkbe. És nem a gyermek után, vagy a munkahely után, vagy az anyukám után, hanem az Isten után. És a férjemnek ezt éreznie kell. Hát saját tapasztalatból mondom, tehát ezt én is elrontottam. Tavaly, hogy voltunk ezen a házastáboron, szembesültem vele. Én a gyerekemet tettem a Laci elé. Barnus is ezt megsínyli, de Laci is megsínylette. El is távolodtunk egy kicsit egymástól. Nem annyira, hogy szétszakadjunk, de eltávolodtunk annyira, hogy ezt megéreztük, megérezte a szeretet kapcsolatunk, és elég sok keserűség felnövekedett az ő részéről is. Nem érezte, hogy tisztelem. Hogy egy feleséges ezt ne engedje meg magának, hanem legjobban a férjét szeresse. És ezt kifejezze a gyerekei előtt, kifejezze az anyukája előtt. Annyira tetszett a Tibornak a megjegyzése, amikor mondta, hogy amikor odajött az anyukátok hozzátok, és szerette volna átvenni a feleséget helyét, akkor mondtad, hogy nem anyukám, itt nálunk az Anna a királynő, ne vedd el tőle, ő az királynő, hogy ezt helyre tenni, ugyanígy nekem is, hogy nem, gyermekem, az apa az első. Most maradj csendben, az apával beszélek. Most gyere, most neked, most őt szeretném szeretni. Most te várjál. Hogy a gyerekek is, és mindenki a környezetünkben ezt lássa, és legfőképpen ő lássa, hogy ő az első az életemben. Megkülönböztetett szeretettel. Biztatom erre, bátorítom nap mint nap az én szeretetemmel. Ahogy a férjektől elvárjuk, hogy biztosítsa azt, hogy ő szeret bennünket, hogy bízhatunk az ő szeretetében, nekik is szükségük van erre, hogy igen, ő az első az életemben. Aztán a harmadik dolog, hogy hogyan lehetünk jó segítőtársak, ez a szeretet, hogy szeretjük. Hát mondhatjátok, hogy hát ezt miért kell külön mondani, hát tulajdonképpen erről beszéltünk eddig is. De tegnap este mi még a kis csoportunkba összegyűltünk, és a beszélgetés végén kimondtuk, hogy a kommunikációból is, és az egész társ kapcsolatunknak is mi lehet az alapja, ez a feltétel nélküli elfogadás. Tehát a szereteten ezt értem, hogy ezt tudatni a férjünkkel, hogy elfogadom feltétel nélkül, mert különben nem tud megnyílni akár egy beszélgetés során, nem tud felszabadult lenni az én kapcsolatomban, hogyha a mi kapcsolatunkban, hogyha nem érzi azt, hogy én teljességében elfogadom őt a hibáival, a gyengeségeivel, úgy, ahogy van, elfogadom. Nem kell félni tőle, nem akarom én számon kérni, ahogy sajnos tesszük is. Nem kell számon kérni dolgokat, nem kell hibáztatni. Én elfogadlak téged úgy, ahogy vagy. És ez hogyan valósul meg a gyakorlatban? Hogyan érezheti a másik azt, hogy én elfogadom? Azt, hogy megértem. Meg tudom hallgatni. Tehát a kommunikációnak egy nagyon fontos alapelve nem az, hogy én ki tudjak tárulkozni, hogy én tudjam a másikat meghallgatni. Sokszor itt csúszik el a dolog, hogy hát meg se hallgat. Nem tudom elmondani, mert nincs meg ahhoz a türelme, nem hangolódik rám, hogy meghallgasson. És akkor meg se tud érteni. Nagyon fontos, hogy megértsük egymás gondolatait, érzéseit, mert akkor tudjuk őt feltétlenül elfogadni. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy vállaljuk az ő kudarcait. Ez is az elfogadáshoz tartozik. Ne szégyeljük. Ne hibáztassuk.
hanem vállaljuk föl, és együtt küzdjünk meg vele, mint igazi segítőtárs. Jóban és rosszban. Ez sokszor el szokott hangozni, amikor összeházasodunk, igaz? Hogy vállaljuk egymást jóban és rosszban. És itt jön be, hogy itt vállaljuk. Merünk, ha hibázott, akkor is merünk melléjük állni. Mert szükségük van rá. Aztán ehhez kapcsolódva megvédjük a férjünk jó hírnevét. Ahogy ezt Tibor is tette a feleségével, az anyukája előtt megvédte. Nekem is az anyukám előtt meg kell védenem a Laci jó hírnevét, mert ilyen anyukám van. De ezt meg kell tenni. Vagy mások előtt is. Vagy nem mondok rosszat róla. Nem is csak annyi, hogyha őróla rosszat mondanak, akkor én megpróbálom megvédeni őt. Hanem az is, hogy nem mondok rosszat róla, nem panaszkodom róla. Nem mondom el a hibáit. Azt mondja az ige, hogy elfedezi vétkét, az igazi szeretet. Elfedezi a másiknak a vétkét, nem adja ki. És a utolsó dolog, amivel az elfogadó szeretetünket bizonyíthatjuk a férjünknek, hogy imádkozunk értük. És nem akárhogyan, közben járó imádsággal. Mivel mi ismerjük legjobban az Isten után a férjünket, mi ismerjük az ő gyengeségeiket, mi ismerjük a céljaikat, a küzdelmeiket, jó esetben, ilyen esetben ismerhetjük, akkor fogunk tudni értük közben járó imádságot mondani, hogy az Isten adja meg nekik azt, amire szükségük van. És ez egy hatalmas nagy dolog. És kiváltság a feleségek, de ugyanígy a férjek számára is, hogy közben járók lehetünk az Istennél. A Prédikátorok könyvében ismeritek jól biztos ezt az igét, mert idéztétek is. Tehát a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 10. versétől olvasnám az igét, hogy mit is jelent ez a közben járó imádság, mert ha elesnek is az egyik felemeli társát, jaj pedig az egyedül valónak. És ha az egyiket megtámadja is valakit, a 12. vers, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ahhoz, hogy mi így tudjuk segíteni a másikat, ahhoz imádság kell. Ahhoz nem elég a jó akarat, vagy ahogy az előbb soroltuk, vagy támaszai akarjunk lenni, hogy meg akarjuk érteni. Az imádság nélkül nem megy, és közben járó ima nélkül sem. Mert én nem tudom megadni neki azt, amire szüksége van, csak a jó Isten tudja megadni. Én nem tudom őt férfivá és vezetővé tenni, csak a jó Isten. Én csak segíteni tudom. De megadni azt az Isten tudja neki. És még egy-két kiegészítőt szeretnék gyorsan felvázolni, hogy milyen szerepünk is van még a férjünk életébe. Ezek voltak a legfontosabbak, hogy engedelmesek tudjunk lenni, tiszteljük és szeressük őt. De egy-két dologra még, ami benne van ezekben a fogalmakban, kivetítenék például, hogy barátjai tudjunk lenni a férjünknek. Az Énekek énekének a 5. fejezet 16. versében azt olvashatjuk, hogy azt mondja a szerelmes, hogy az én szerelmesem az én barátom. Nagyon fontos, hogy a legjobb barátunk legyen a társunk, és ezt a barátságot mindig ápolni kell.
ápolni kell beszélgetéssel, hogy ki tudjunk nyílni egymásnak, hogy ne legyenek titkaink egymás előtt. Mindig érezzük azt az elfogadást a másik részéről. Van egy amerikai barátunk, és ő is megerősített ebbe a gondolatba. Nagyon gyönyörű házasságban él, feleségével már idősek. És megkérdeztük, hogy hát Ron, ezt hogy csináltátok? Mondd már meg, hogy mi a legfontosabb a ti kapcsolatotokban. Miért működtök ilyen jól? És gondolkozott, és azt mondta, hogy hát tudjátok, Kéti nekem a legjobb barátom. Ez az egyik titka, és talán a legnagyobb titka, mert szerelem, sok minden változik, ahogy az ember idősödik. Már lehet, hogy azok az érzések nem úgy működnek, mint esetleg fiatalkorban, de a barátság az megmarad. Az, hogy ő a szívemet teljesen ismeri, és én is az övét, az megmarad és összetart. Nagyon fontos, hogy a nők ezt a barátságot tudják ápolni. Ne visszautasítsák a férjüket, hanem próbálják ezt a barátságot kinyitogatni, hogyha mondjuk esetleg nincs meg, és újra kezdeni. Mert gondolom, hogy amikor udvaroltatok egymásnak, akkor ez nem volt probléma. De hogy ez a barátság megmaradjon, erre mindig figyelni és ügyelni kell. És a barátságról még a példabeszédek könyvében a 17. fejezet, 17. verse azt írja, hogyha nehéz idők, ha nyomorúságok következnek, az igaz barát ott is testvérül születik. Ahogy már beszéltük, hogy vállaljuk a kudarcait, védjük, hogy itt is igaz barátok tudjunk maradni a férjünk mellett. Aztán a következő gondolat, hogy a feleségnek nagyon fontos, hogy otthon tudjon teremteni. Tehát az is az ő női szerepéhez, a női mi voltához tartozik, hogy otthon teremtsen. Hogy azt a kis lakást, vagy házat, vagy akár azt az egy szobát, amiben élnek, az szépé, kényelmessé tegye. Hogy azt a békesség légköre hassa át. Hát nem így szoktuk berendezni, hogy a férjünkre nézve rendezzük be, hogy minek örülne, mineki a szép, hogyan lenne kényelmes. Ezt egy nő fantasztikusan, hogyha erre odafigyel, meg tudja tenni. Ez is teljesen a szeretetből fakad, és azt hiszem, hogy a nőket ez ki is elégíti, nem? Hogyha berendez egy szép lakást, és már alig várja, vagy megfőz valami finom ételt, alig várja, hogy hazajöjjön, vagy megköt egy szép pulóvert, hazajöjjön a férje. Mert ezt neked akartam, hogy otthon teremtsek neked az életben. És a férfiaknak ez nagyon fontos, hogyha ők hazajönnek, akkor érezzék, hogy otthonuk van. És ez annyira fontos, hogy ez előbbre való, az otthon teremtés, mint a karrier vagy a munkahely. Sokszor az asszonyoknál ezt fordítva látjuk, fontosabb a munkahely és egyéb elfoglaltságok, mint az, hogy otthon teremtsenek a férjüknek. Az már másodlagos, hogy van-e ennivaló, van-e ez, van-e az otthon, hogyha a férjünk hazajön, akkor várja őt valaki, ha nem is vagyok otthon, de várja őt az, amit elkészítettem számára, hogy láthatatlanul is otthon vagyok. Ez egy nagyon fontos, hogy amikor mi feleségek akarunk lenni, akkor ezt lássuk, hogy miénk az otthon teremtés, és az első előbbre való, mint bármi más. És fontos még az is, hogy anyák is vagyunk, vagyis leszünk, és ezt az anyai szerepet is elsődlegesen kell fölvállalnunk. Ezt a férjeink sem tudják meg helyettünk elvégezni, ugyanúgy, ahogy mi sem tudjuk az igazán 100%-osan az apai szerepeket elvégezni. Tehát a női szerepkörhöz ez is hozzátartozik, az anyaság, és hogy lelkitársa legyen a férjének mindenek előtt. Biztos, hogy többször elolvastátok már a derékasszony dicséretét, és mikor elolvasok, kicsit roskadozva, magunkba roskadunk, hogy
Hát igen, ez tényleg kicsoda találhat ilyet. Mert ez az asszony szorgalmas, ez előrelátó, gondolkozó, tervez, energikus, vidám, sose fárad, bele jó szívű, még adakozó is, ráadásul még bölcs is, nem nyafog ezért, azért, hát ez egy abszolút női alak. De a 17. versben az ő titkát is elolvashatjuk. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ez az ő titka. Példabeszédek könyvének a 31. fejezetének a 17. verse. Az ő derekát felevezi erővel, és megerősíti karjait. Ezt látnunk kell, hogy ez egyedül nem megy, és jó feleségek nem tudunk válni. Sőt, segítőtársakká, hozzáilleszkedő társakká nem tudunk válni. Csak hogyha nap mint nap felövezzük magunkat a Jóisten kegyelméből, azokkal az erőkkel, és azokat a jelen tulajdonságokat kérjük tőle, amire szükségünk van, hogy mi boldog feleségek legyünk, és boldog férjeket tudjunk magunk mellett tudni. Ez tényleg csak imádság, és csak Krisztus által tudjuk megtenni, mert ezek nem emberi tulajdonságok, amiket itt felsoroltam, hogy szorgalmas, előrelátó, gondoskodó, jószívű, adakozó, bölcs, energikus, tervező, optimista. Ezek nem emberi tulajdonságok, de ezt megadja mindazoknak, akik kérik. És még egy dolgot rá szeretnék utalni, összekapcsolva a férfi szerepkörrel. Hallottuk, hogy a férj pásztor, igaz, a férj pap, és a férj, emlékeztek, mi a harmadik? A férj pedig sáfár. Hát a feleség hogyan illeszkedhet bele ebbe a szerepkörbe? Ahogy én a férjem friend, engem meg friendlynek hívnak, úgy a ő pap, én meg papné vagyok. Sáfár, akkor én sáfárné vagyok. Pásztor, én pedig pásztorné vagyok. Ez mit is akar jelenteni? Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a feladatom. Ugyanazon a munkahelyen dolgozunk. Én nekem ki kell őt egészítenem. Tehát minden feleség lehet pap, ugyanúgy sáfár is, és ugyanúgy pásztor. Pásztor, mert ő is őrzi azt a nyájat, amit rábízott a Jóisten, és gondoskodik róla. Ugyanúgy gondoskodik a gyerekekről. Csak ő a női személyiségét viszi bele ebbe a pásztorolásba, mint a férfi az ő férfi személyiség jegyeit. Ugyanúgy sáfár, mert az Isten ránk bízott kincseket. Rábízta a gyerekeinket, rábízta a férjünket, ránk bízta a férjünket, és ugyanúgy nekünk sáfárkodni kell velük, gyarapítani őket. Ez ugyanúgy feladatunk, mint a férjünknek. És papné. Mert amikor nincs a férjünk itthon, elutazik, akkor nekünk kell őt helyettesíteni. Akkor nekünk kell elővenni az igét, és nekünk kell felolvasni. Sőt, azt is olvastam, hogy az anyáknak nagyon nagy feladata az, hogy Jézus elé vezessék a gyermekeket. És miért? Mert az anyai szeretet annyira szoros, és olyan sokrétű és színes, hogy sokkal könnyebben tudják az anyák Jézushoz, Jézus szeretetéhez vezetni a gyerekeket. Tehát más kapcsolat van az anya-gyermek és az apa-gyermek között, apa és gyermek között. Hogy ezt ne felejtsük el, anyák, hogy nekünk Jézushoz kell vezetni a gyermekeket, és tanítani kell. A másik dolog, ezt is olvastam a Boldog Otthon, Ellen White-nak a Boldog Otthon című könyvéből, hogy nem csak
Jézushoz kell vezetnünk őket, hanem tanítványokká is kell tenni. Tehát nem csak az apáé a tanítás, hanem az anyáé is, mivel több időt töltünk velük. Tanítsuk őt az Úr útjára. Hát ennyit gondoltam így vázlatosan, gyorsan elmondani, és hát nagyon kérem a Jóisten segítségét, hogy gondolkozzatok el ezen, és adja meg nektek, hogy boldog nővé, boldog házastársá, feleségé váljatok, és kiteljesedjen az életetek, ahogy az Úr szeretné és ígérte. Amen.

Kedves táborozók, ez a téma, aminek a címe a vakvéletlen vagy értelmes tervezettség alapvető kérdéskört érint, mindannyiunkat alapvetően meghatározza, és nagyon nagy vitakérdés ez több száz éve, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy több ezer éve, mert a Biblia ír erről a kérdésről, hogy vajon a származásunk mitől van, a Teremtőtől, vagy pedig így írja például a római levélben csúszómászoktól, halaktól, kétértőektől, hüllőktől, madaraktól, ugye hiszen az egyiptomi kultúrában például ősökként ilyen állatokat tiszteltek, illetve a napot is istenként tisztelték, de ha az indián kultúrára gondolunk, ott is vannak ilyen törzsek, akik azt mondják, a medve fiai, ugye, vagy a farkas fiai, vagy az eszkimók például szintén valamilyen bálnáktól, meg fókáktól származtatják magukat a régi törzsi szinten. Tehát egy örök kérdés, hogy most honnan származik az ember, állatoktól, állatok-e az ősei, vagy az ember. Persze millió formában megjelent ez a kérdés, égető, hiszen az iskoláinkban szinte kizárólagosan csak evolúciót tanítanak, és egy nagy vitakérdés az amerikai társadalomban, a nyugati társadalomban valamikor perek zajlottak le ezzel kapcsolatban, hogy szabad-e, nem szabad-e tanítani az iskolában. Megjelent az intelligens tervezés elmélete, amiről majd szólok. Szintén nagy kérdést vet fel, hogy vajon miért azt kérik a társadalomtól, itt Magyarországon is írtunk mi is az intelligens társaság értelmes tervezettség társaság nevében egy levelet a minisztériumnak, hogy világnézet semleges, objektív tények alapján tanítsák az ember és a természet eredetének kérdését. Szinte szóra sem éltattak bennünket, és átutaltak olyan szervekhez, akik egyáltalán nem veszik komolyan ezt a kérdést. Tehát kizárólagosan egyfajta nézet uralkodik a világban, és hát ez nagy kérdést vet fel nekünk, hiszen most a Bibliának a teremtés története igaz vagy nem igaz, hogyha a legelső lap megkérdőjelezhető, akkor az egész Bibliának az alapja, az olyan, mint egy házat felépítenek valamire, és az nem áll meg, akkor... Én amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztam, jó 10 évet szántam az életemben erről, hogy rengeteg könyvet elolvastam, itt is elhoztam egy 5-6 könyvet, hogy vajon mi az igazság. Engem nagyon érdekelt, mert biológia szakos tanár vagyok, és hát nekem evolúciót tanítottak, és én el is fogadtam. De mellette hívő is voltam. Úgy gondoltam, hogy nem a Biblia alapján hiszem ezeket a kérdéseket, hanem ugye a Teilhard de Chardin-i elmélet, talán hallottatok erről a francia filozófusról, teológusról, matematikusról, aki felállított egy elméletet, hogy evolúció alapján teremtett az Isten, de van két olyan pont, ami áthidalhatatlan problémát jelent, hiszen minden ellentmond annak, hogy ez megtörténhetett, még ő is belátta ezt, antropológus is volt bizonyos értelemben. Ezért azt mondta, hogy az élet kialakulásának pontján, az úgynevezett vitalizációs ponton, illetve az ember kialakulásának a pontján, a hominizációs ponton belépett az Isten, és mint egy pöccintéssel átbillentette a lehetetlent lehetővé. És hát én is el tudtam ezt fogadni, de aztán amikor a Bibliát mélyebben megismertem, hogy 30 éves korom környékén, akkor szembesülnöm kellett azzal végigolvasva, hogy több száz kijelentés van arról, hogy az Isten az embert teremtette, a képére teremtette, nem a evolúció útján teremtette, és egyszerűen zavarban voltam. Most akkor mi az igazság? És emlékszem rá, hogy beszéltem egyik bős testvérünkkel, aki már sok tapasztalattal rendelkezett, láttam ezt a vergődésemet, mert itt a proféciákat megértettem, elfogadtam, Jézus személye nem volt kérdéses, na de a teremtés történhet. Hát szóval ez a 6 nap, meg ott a 4. napon a nap, első napon a fény, hogy is van ez? És azt mondta, hogy olvassak szakirodalmat, de ne középiskolás szintűt, és ne tájékoztató jellegűt, és ne ilyen David Attenborough filmeknek a narrátori szövegére figyelve tájékozódjak, hanem felsőfokú, a kutatások határáig elvezető szakirodalmat, és én ezt tettem. Ennek egyik kötete Vida Gábor szerkesztésében az Evolúció frontvonalai, ez a 4. kötet, 5 kötetes sorozat, pont akkor jelent meg, egyetemi tankönyv, hát végig rágtam magamat rajta, és végső soron épp Balázsra beszélgettünk erről itt a sétánkon, hogy engem ez győzött meg arról, hogy komolyan szóba állhatok a teremtés történet valóságával. Ez győzött meg, és
néhány dolgot majd ebből elmondok és érzékeltetek. De természetesen ez egy nyitott kérdés mindenki számára, mert ez az én meggyőződésem. Mindenkinek meg kell ezt vizsgálni, a gyerekeknek különösképpen, hiszen folyamatosan, elsőtől kezdve, egészen az egyetemi éveikig folyamatosan csak ezt hallják, és érdemes nekik adni jó irodalmat, ami gondolkodóvá teszi őket. Van különben két kiváló film is, az élet rejtélyének megfejtése és a Kiváltságos bolygó című filmek, amit egyik este akár meg is nézhetünk, nagyon érdekes filmek, nagyon értékesek. Vezető kutató tudósok nyilatkoznak meg, az értelmes tervezettség tagjai. Emögött főkép az élet rejtélyének megfejtése mögött Michael Behial, aki írta a Darwin fekete doboza című világhírű könyvét. Hihetetlen példányszámban jelent, mert rövid idő alatt 7-szer kellett kiadni, mert olyan tényanyagot sorakozhatott fel, és olyan szemléletmódon, amit addig ismeretlen volt. És csodálatos képeken mutatja be például a fehérje szintézist. Nek a csodáját. Na szóval ez volt a háttér, ami alapján ezzel a témával merészkedtem foglalkozni. A mai napig érdekel ez a kérdéskör. És hát induljunk akkor el, hogy mi is a kérdés. Hát ez az idézet, ami most következne egy bevezetőként, a National Geographic 50. kötetében jelent meg, 1976-ban a 752. oldalon, de számtalan ilyen megfogalmazást hallottam természetismereti filmekből, természetterjesztő filmekből, David Attenborough szájából is, számtalan ilyen megfogalmazást, csak azért vetítem ezt bevezetőként, hogy érzékeljétek, hogy valami nagy probléma van, vagy valami nagy kérdés vetődik fel. A bálna meséje Harun Yahya az Evolúciós Család című könyvében írja, idézi ezt. Elismert tudományos lap a National Geographic története a bálna evolúciójáról, idézőjelben. Ezt írja a National Geographic egyik tudósa. A bálnák kialakulása 60 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor a négylábú szőrös testű emlősök élelmet keresve a tengernek vették az irányt. Ahogy telt múlt az idő, szép lassan átalakultak. Hátsó lábaikat elvesztették, melső lábaik uszonyokká alakultak, a szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacsszerű bálnabőr vette át. Orjukaik a fejük tetejére kerültek, a farok továbbfejlődött, kialakult belőle a bálna farokuszonya, a teste pedig fokozatosan megnőtt a vízben. Talán nem is olvasom tovább. Hát nem tudom, hogy mit éreztek ilyen olvasáskor, de hát ez tényleg egy mesetörténet, mert ugye hát jó magam is biológiával, konkrét vizsgálatokkal foglalkoztam, konkrét tényszerű ismeretekkel, és hogy pont 60 millió évvel ezelőtt kezdődött a bálnák evolúciója, utána néztem a kor meghatározás kérdésének, hát miért nem 59 millió? Vagy miért nem 60? És a válasz nem volt egyértelmű. De biztosan állítják mégis. Nem azt mondja, feltételezéseink szerint, mert ezt kellene mondani, de ezt nem nagyon mondják. És hát ugye tengernek vették az irányt a szőrös testű emlősök. Ugye például itt a medvéket látjuk, a medvék Darwin szerint a bálnák olyan medvékből fejlődtek ki, amelyek úszni igyekeztek. Tehát igyekeztek ezek a medvék úszni, és egyszer csak, hát ugye itt olvastuk, hogy szép lassan állt, telt múlt az idő. Telt múlt az idő. Tényleg a mesékben volt ilyen, hogy telt múlt az idő, és szép lassan átalakultak. Hátsó lábaikat elvesztették, melső lábaik uszonyokká alakultak, a szőrök helyét pedig vastag, puha, szivacsszerű bálnabőr vette át. Hát nem tudom azért, hogy a szőrnek és a bálnabőrnek, vagy a bálnabőr az amikor fél méter, egy méter vastag zsírréteg és szalonna, és rendkívül bonyolult szerkezetű, hogy 1000 méter mélyen is a nyomást elviselje. Hát hogy az hogyan alakul át egy medvéből, szóval nagy kérdés ez. De tényleg olyan meseszerű, és ez egy tudományos labban jelent meg. Szóval ezt azt szeretném mondani, hogy ez tudományos labban, mikor azt tanultuk és tanuljuk a biológiában, a tiszta tudomány szintjén, hogy mutációk által lehetséges csak ez, ami véletlenszerű genetikai változás hátterén zajlódik le, és ahhoz, hogy egy pozitív mutáció zajlódjék le, ami fejlődési irányt mutat valóságosan, ilyeneket mondanak a tudósok, abszolút nem evolúció tagadó tudósok, hogy a naprendszer becsült életkora kevés ahhoz, hogy ilyen megtörténhessen. Hogy például mondjuk egy szőrből bálnaszerű bőr legyen. A naprendszer becsült életkora nem elégséges. De mégis leírva olvassuk ezeket. Tehát ezek elgondolkodhatók, és hát akkor hogy is van ez? Mi az igazság? Jó tudni, hogy mit is tanít pontosan az evolúció, mit állít.
A magasabb rendű szervezeteknek az alacsonyabbakból való kifejlődés, a fokozatos átalakulása élőre és életterre nézve egyaránt. A fejlődés szót nem is igazán szabad használni, mert az egyik nagy tétele az evolúciónak, hogy statisztikai törvényeknek engedelmeskedve történtek a dolgok, nem fejlődtek, mert nincs benne úgynevezett célirányosság. Nem lehet, mert nincs mögötte értelem. Az élettelemből élő lesz, az élő egysejtűtől az emberig fokozatos átalakulás, egymásból való kifejlődés történik, ugye, mint mondtam, idézőjelben. Tehát ez az alaptétel. Ez az alaptétel, amit állítanak. Persze ez, megmondom őszintén, az első kötetben egy külön fejezet szól az evolúció meghatározásáról. És nagyon vártam, hogy végre egy konkrét meghatározást olvasok, miután kb. 20 meghatározást felsorolta a szerző, végül nem határozta meg. És tudjátok miért? Azért, mert mindegyik meghatározás kicsúszik a tények világából, és ezért végül aztán valami ilyesmibe egyeztek meg, hogy az evolúció nem más, mint a populációban történő genetikai változás. A populáció nem más, mint egy szaporodási közösség, például itt az Zemplénben van egy szarvas szaporodási közösség, és egyszer csak a szarvasok genetikájában, öröklődési anyagában megjelenik egy változás, mondjuk egy folt lesz a szarvasok bőrén, és mindegyik szarvas bőrén itt az Zemplénben egy foltos alakulás lesz, és ez öröklődik. Tehát ezzel senki nem vitatkozik. Ezt a teremtés történetet vallók is elfogadják, na de ettől a folt átalakulástól nem lesz a szarvas mondjuk medve, hanem marad szarvas. De hát ahhoz, hogy ezt így kifejezzék, hogy csak a populációban történt genetikai változás, ez édeskevés a lényeghez. A lényeg ez, amit itt elmondtunk, élettelemből élő lesz. A rendezetlen anyagból, egy nagyon alacsony szintű rendezettségű anyagból egy magasan rendezett anyag lesz. Ez a lényeg. Állításai a fajok egymásból átalakulnak, kialakulnak, mindez ugrásszerű, öröklődő genetikai változás a mutációk segítségével, mindez a természetes kiválogatódás, vagyis a szelekció által történik, és a véletlen idézőjelben segítségével nagy időszakok alatt zajlódik le. Van még egy érdekes tétel, amiről 150 oldalas tanulmány van ebben a kötetben, Molnár István tollából. A magasabb rendű fajok embrionális állapotokban megismétlik a törzsfejlődés útját. Magyarul én ember, vagy ti emberek, megismételjük az alattunk lévő fejlődési fokozatoknak a lépcsőfokait embrionális állapotunkban, tehát a halak, kétéltőek, hüllősök, madarak, emlősök fázisait a mi embrionális állapotban átéljük, állította ezt Heckel, és állítják a mai napig a tankönyvek. Aztán az az érdekes, hogy ez a Darwin által 1859-ben megjelent Fajok eredete című könyvnek a szemléletmódja, ami igazából nem akkor jelent meg, ő csak mint egy kimondta a levegőben lévő, az évszázadok óta meghúzódó, az ókortól felvillanó nagy gondolatot, és összegezte, és mivel ott volt a helye és ideje egy olyan társadalmi gondolkodásbeli változásnak, francia forradalom, racionalizmus, értelem kiterjesztése, hogy megfogant, akarták az emberek felcserélni a teremtőnek a látásmódját, hiszen mérhetetlen nagy csalódás volt a háttérben. Gondolok arra, hogy az emberek csalódtak az egyházban, a vallásban, a Bibliában, csalódtak Istenben, ha úgy tetszik. Persze nem a tiszta Biblia ismeret volt a háttérben, hanem egy eltorzult Biblia ismeret. És azt mondták, elég, majd találunk mi magyarázatot a világra, a világ eredetére és az ember fejlődésére. És jött az darwini gondolat, és meglett. Szimpatikus volt. Felcserélte a teremtőt, attól függetlenül, hogy Darwin éppen hívő volt, sőt teológus. Tehát érdekes ez a gondolat, és aztán szép lassan ez a gondolat, ez az evolúciós gondolat, ez az átalakulási gondolat szép lassan nem csak a biológiai formákra, tehát a pintyekre, vagy a krokodilokra, vagy a katicabogarakra vonatkozott, hanem elkezdték kiterjeszteni, írja Mayr, az 1982-es könyvében az Evolúció frontvonalai negyedik kötet idézi, hogy szinte minden jelenségre kezdték kiterjeszteni. A nyelvek eredetére, a művészeti formák, az erkölcsi elvek fejlődése, mindenre kiterjedt. A szociobiológia központi tétele az, hogy társas viselkedéseket a természetes szelekció formája. Tehát az emberi kapcsolatokra is kiterjesztették, hogy ott a szelekció dönti el, az életre valóbb éljen, a gyengébb pedig, ezt nem mondom, hogy pusztuljon, bár volt ilyen elmélet, a maltuzianizmus, aki azt mondták, ki mondták, egy tudós, egy szociológus, hogy az öregeknek és a betegeknek igazában
nem kellene élni. Mert zavarják a köreinket, és az életteret veszik el azok elől, és ezt meg is fogalmazták. A világ mindenségre is kiterjesztették, ugye mondja az egyik evolúciós tudós, a korszerű kozmológia, evolúciós kozmológia, fizikai, kémiai, biológia szinten megjelent ez a gondolat. Az ember maga az öntudatra ébredt evolúció, idézem szó szerint, a beszéd, a munka, a házassága, az emberi viszonyok, a technoszféra, a kultúrgének, gondolatmutációk, etika, ideológia hátterében mind-mind megjelent, erről külön könyveket, könyvek százait írták. Hát akkor most olvassuk el Salvador L. Luria az Éjjel befejezetlen kísérlet című könyvében megfogalmazott lényegi alapvető tételt. A biológia lényege az evolúció. Az evolúció lényege pedig az, hogy se indító oka, se célja nincs. Monod megfogalmazása szerint a véletlen és a szükségszerűség a biológiai haladás két arca. Nem volt könnyű elfogadni Darwin felismerését, hogy mindaz, ami létezik, az élővilág egész örökösen változó panorámáját egy vakon irányító, tisztán statisztikus erő határozza meg, a természetes kiválogatódás. Amikor Darwin beillesztette az embert a biológiai evolúció keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, a létnek tehát nincs oka, nincs célja, és nincs értelme. Nem tudom, ismerjük-e azt a filozófiai irányzatot, ami ezt ki is mondta, és így is nevezte magát. Tessék? Nihilizmus, igen, de van egy másik is, ami egy átfogó szemléletmód, ból eredt tulajdonképpen a nihilizmus. Egzisztencializmus. Egzisztencializmus. Így mondta Sartre, ki vagyunk vetve ebbe a világba, a világ szörnyű, maga a pokol, a másik ember is a pokol, és Heidegger azt mondta, aki nagy egzisztenciális filozófus volt, tulajdonképpen a lét valahol értelmetlen, de az a hős és az az igazi ember, aki az értelmetlenség ellenére mégis végigéli, és elhordozza ezt az értelmetlenséget, ezt a poklot, és a élete végén híres mondata így hangzik, hogy minket már talán csak egy Isten menthet meg. Tehát ezt nagyon jól látni, ez a szemléletmód a 20. századot körüllengte. És körüllengi ma a fiatalságot is. Számtalan olyan műsort hallottam a tévében, amikor megkérdezték fiatalokat, hogy mi az életetek célja. Mit akartok kezdeni magatokkal? Nagyrészt mit mondta? Semmi értelme. Valahogy átvészeljük. Majd lesz valahogy. Nihilizmus. Etika. François Jacob a Tényleges és Lehetséges Valóság című könyvében írja, az evolúció elméletének kialakulásával csábítóvá vált a helyzet, hogy az erkölcsöket és a természet ismeretéből következtessék ki. És ez nagyon nagy kérdés, mert ugye a természetben mi van? A természetben működnek a természeti törvények. Valóban van szelekció. Az erősebb marad életben. És ezért az emberre vetítve ez azt jelentheti, hogy az erősebbnek joga van életben maradni a gyengébb ellenére. Ez pedig nagy kérdés vet fel, hogy tényleg jogos ez? Hogyha valaki például betegen születik, ha valaki gyenge vagy erőtlen, vagy éppen megöregszik, vagy megbetegszik egy baleset következtében, akkor neki nincs joga élni? Vagy az ő létét nem szabad támogatni? Különben nézzük meg, öntudatlanul a társadalom ezt az utat követi. Emlékszem rá, az első nagy stressz hatás az volt, amikor Egerben idősek otthonába mentünk el karácsony környékén, és vittünk nekik egy kis ajándékot, egy kis csapattal, egy keresztény csapattal, és énekeltünk nekik, megszeretgettük őket, szóltunk hozzájuk pár kedves szót, és teljesen megdöbbentem, hogy a szép egri belvárosból, a gyönyörű, szép, rendezett, kockaköves főtérről, ugye ott laktam nem messze, kimentünk a város szélén lévő, István, ugye ott a város szélén volt, jó, kint a semmiben már a disznótanyám mellette egy öreg otthon, és akkor ott bementünk az öregek közé, minden lepusztulva, minden koszosan, ott hagyva, és ott voltunk az idősek között, és a kutya nem törődött velük. És emlékszem, mindig eszembe jut, hogy a társadalom szinte öntudatlanul ezt teszi. Nézzétek meg, hogy viszonyul a betegekhez, az idősekhez, az elesettekhez. Hogy mennyire figyelnek arra, hogy például ugye
Imre, neked nem kell mondani, hogy milyen nehéz megfigyelni, mert van egy kedves hozzátartozója, aki tolószékben kell vinni, meg hát sok ember, mi is, amikor mentünk kirándulni, hogy nincs tehermentesítve az utak 99,9%-a. Tehát kínlódni kell annak, aki valakin segíteni szeretne. Tehát ez egy érdekes dolog, szomorú dolog. Richard Dawkins az Önző gén című könyvében írja, hogy a faj és létfenntartás elsődlegességét jellemzi az evolúció, a harc mindenek atya, hiszen a természetben harc van, látjuk. A nagyhal megeszi a kishalat, a szabad verseny jogalapja, az erős erősítése, a gyenge gyengítése, az öregekhez és a betegekhez való viszony, mint mondtam, a malthusianizmus. Ideológiai hátterét képezte az evolúció különféle látásmódoknak, eszméknek, ideológiáknak. Ezt onnan tudjuk, nagyon egyszerűen leolvassuk a történelemből, hogy mire hivatkoztak, mint végső mozgató erőre, az evolúcióra, a malthusianizmus, amit mondtam. A gyengék selejtek, genetikailag tévedések, vagy akinek nincsen utóda, az már értéktelen, mert az evolúció lényege, hogy szaporodóképes utódot hozzon létre, és ezek az emberek, ezek a betegek például, vagy akár krónikus betegek, vagy idegbeteg emberek, ezeknek a létalapja értelmetlen. A fajelméletnek, a hitlerizmusnak is ez volt az ideológiai háttere. Hitler azt mondta, hogy az erősebb fajnak joga van élni, az eugenika nagy eszméjét hirdette, a német a legmagasabb rendű faj, és ezért az alacsonyabb rendű fajok őt szolgálják, vagy joga van őket letiporni. A magyaroknak is szánt valami szerepet, hogy talán valami bélyegragasztó nemzet leszünk, ilyen szolga nemzet a németek mellett, mert körülbelül mi erre vagyunk képesek szerinte. Az ateizmusnak és a kommunizmusnak ideológiai háttere volt évtizedeken keresztül, évszázadon át a mai napig, hiszen egy Isten nélküli hézagmentes magyarázatot találtak, véltek felfedezni az evolúcióban, és ez beleillette az ő gondolatvilágukba. A szabadversenyes kapitalizmusnak nagyon jól jött, és jól jön a mai napig, hiszen ebben élünk és szenvedünk. Épp valaki itt mondta az imaórán, hogy egy vad kapitalizmusban élünk, hogy akinek nincs munkája, az belepusztulhat, akinek van munkája, akkor abba pusztul bele, hogy az utolsó zsigeri kihasználják, és kinyomorítják belőle az életet is. Itt élünk benne. A korlátokat nem ismerő szexualitásnak társult a darwini eszme a freudi gondolattal, hogy az emberi lény mélyén, gyökerén az létfenntartó ösztön és a fajfenntartó ösztön uralkodik. Ez a két alapvető ösztön az állatoknál ez megfigyelhető, és mivel állati örökségből származunk, nálunk is megfigyelhető. Ha az ember élni akar, akkor az erősebbnek az élete az jogosabb, mint a gyengébbnek. És ha az állat éhes, enni akar, akármi áron is, ha kell az életét kockáztatva is, ha szexuális vágya van, ugye látjuk a kutyákat, macskákat, mire képesek, amikor felgerjednek, az embernek is, ha fizikai vágya van, szexuális vágya, elégítse ki. És ez nagyon jó beleillett abba a háttérbe, hogy aztán jött a szexuális forradalom, akárki, akárkivel, mindenki, mindenkivel, és innen van a háttere, az örökség ennek a gondolatnak is. A saját érdekeit erővel is követelő embernek, illetve eszmének, akár a terrorizmusnak is. Hát itt különféle képeket látunk, mindazokból, amiket itt elmondtam, egy-egy villanás. Érdekes, hogy Marx Károly a Tőke című művét Darwinnak dedikálta. A könyv német kiadására Marx Károly a következőket írta: Charles Darwinnak egy rendíthetetlen hívétől. Jézus azt mondta, hogy a dolgokat a gyümölcseikről ismerjük meg, megnézhetjük, most már van távlatunk, hogy mi a kommunizmusnak a gyümölcse. Kétféle tutaj. Érdekes hasonlattal élnék, illetve kérlek benneteket, gondoljátok el, hogy két tutaj van mondjuk a háborgó tengeren. Az egyik tutaj az evolúció tutaja, a másik tutajon pedig mondjuk a biblikus keresztények helyezkednek el, és viharzik a tenger, és könnyen leesnek az emberek róluk. Mindegyiken van egy csoport. Az evolúció tutaján, illetve a biblikus hívők tutaján hol helyezkednek el a gyengék, és hol az erősek? Mit gondoltok? Mondjuk az evolúció tutaján? Tessék? Szélén kik? A gyengék. Miért?
hújon a férgese, ugye? Tehát az erőseknek a biztos hely kell, és a gyengéket pedig kiszorítják, mint a kakuk a kakuk fióka kiszorítja a másik kis madárnak a helyéből kiszorítja, és hát az önzés jellemző. Nem véletlenül mondja Richard Dawkins az önző gén. És a keresztény tutajon pedig középen a gyengék, és az erősek pedig próbálják őket védeni, hogy ne essenek le, és akkor összefogással próbálják őket tartani. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor ilyen egyszerű képekkel lehet valaminek a lényegét megragadni, legalábbis én ebben láttam a lényeget, hogy itt lehet az egészet megfogalmazni, hogy a szenvedéshez, a betegekhez, a gyengékhez való viszony kétféle látásmódja. Nézzük meg ebben a társadalomban, amiben élünk, mit látunk. A hajléktalanok folyamatosan növekednek, a nincstelenek száma elképesztően növekszik, mérhetetlen létbizonytalanság van, miközben egy igen-igen vékony réteg elképesztő mennyiségi pénzt szed össze és gyűjt magának, mások kárára és gátlás nélkül. Mi a valóság? Most elmondtam az eszmei hátteret, amit én kiolvastam ezekből a könyvekből, amiket így összeállt egy picit a fejembe, persze hát ezt egy pár perc alatt nem lehet ezt teljesen elmondani, de csak úgy érintőlegesen. Mi a valóság? Mit mond a tudomány a kezdetekről? Akiktől idézek, azok nem vidéki tanítók, akik gondolkodnak valamiről és meséket mondanak el, hanem a tudomány élvonalában lévő személyektől. Pár mondat csak. De hát kár többet idézni.

emberi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Azért ezt tudom, hogy talán első hallás olyan semmit mondónak tűnik, de nem az. Azt mondta ő, aki ezzel foglalkozott, a kozmológiával, és ez kutatta a kezdeteket, és azt mondta, hogy semmit nem tudunk. Feltételezések vannak. Én emlékszem, amikor néztem ilyen világkialakulási elméletekről filmeket, akkor megdöbbenéssel hallottam, hogy azt mondták, hogy az első másodperc százezred vagy milliómod részének ennél a pontjánál ez volt az anyaggal, ez történt, az ősrobbanás. Kor vagy előtt, vagy benne, vagy mikor, és utána hogyan, hány másodpercen, mikor, mi történt. Hát ő ezt mondja. Semmit nem tudunk. Feltételezések vannak. Hipotézisek léteznek. De tudás, a tudás csak úgy lehetséges, hogyha ilyen esetekben, hogyha reprodukáljuk a természeti jelenségeket, de nem lehet reprodukálni. Amikor a kormeghatározásról olvastam, jó néhány könyvet elolvastam, és beszélgettem fizikusokkal, kifejezetten ezzel a témával foglalkozó szakemberekkel, hogy is áll a kormeghatározás? Honnan tudjuk, hogy 4,5 milliárd év? Meg honnan tudjuk, hogy a rádiókarbon meghatározásból, meg a különféle izotóp meghatározásokból, hogy jönnek össze ezek a korok? Nemere István már humor csinált a Teremtés és Evolúció könyvében erről, amikor egy-egy vizsgálati adatot, amit elküldtek 4-5 kutatóintézetbe, az egyik helyen 20 millió év volt a kőzetnek, akkor a másikban 600 ezer év, a másikban 60 millió év, a negyedikben 4,5 milliárd év. Ugyanannak a fának, vagy ugyanannak a kőzetnek. És tudjátok, hogy határozták meg a korát? Átlagolták. Átlagolták, és azt mondták, hogy mondjuk 35 millió év. De hát ez a tudomány. És amikor elolvastam arról, hogy a kor meghatározása az, hogy egy kőzetet vagy egy anyagot pontosan meghatározzuk, hogy milyen kora lehet, 4-5 feltételnek kell megfelelnie. Például annak, hogy víz nem érhette azt a közeget. Nem lehetett bemosódás vagy kimosódás. A radioaktív anyag bomlásának a sebességének állandónak kell lenni. És még sorolhatnék különféle feltételeket. Ez a kettő elég arra. A Földünk 75%-ának a kőzete üledékes kőzet, vízmosta kőzet. Víz építette fel. A többi pedig vulkáni eredetű kőzet. Tehát kellett, hogy érintkezzen vízzel. Tehát a vízmosta kőzetekből nem lehet pontos kor meghatározást kiolvasni. Második érdekes dolog, a rádióaktív bomlás sebessége változhat és módosulhat. Nagy nyomás, nagy hő, és a úgynevezett piezoelektromosság hatására, amikor a 100, 200, 300, 5000 méter mélyen lévő kőzetre való óriási nyomás a kristály szerkezetben olyan feszítő, olyan különleges feszültséget hoz létre, ami módosíthatja a rádióaktív bomlás sebességét. Tehát hol a pontosság? Az állandó kérdése. A folyamatok egyáltalán nem biztos, hogy állandóan zajlottak le, nem uniformizmus elmélete alapján. Az élet keletkezéséről Seje János azt mondja, hogy amikor próbáljuk felfedezni, hogy mi az élet, egyszer csak eltűnik az élet a kezünkben, ott állunk üres kézzel, a molekulák és az elektronok élettelenek. Próbáljuk felfedezni, de Veneciáner Pál azt mondja a Molekuláris Biológia tegnap, ma, holnap című könyvében, az élet keletkezéséről biztosan csak annyit mondhatunk, hogy egyszer megtörtént. Az élet olyan nagy titok, annyira felfoghatatlan titok, nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi is az élet. Mindig elámulok azon, amikor erről beszélgetünk, mert próbálták utánozni az élet kialakulásának a pontját. Rengeteg kísérletet hajtottak végre, nem akarom ezeket idézni, mert az eredményük egy és ugyanaz. Nem tudtak létrehozni ilyet. Nem, hogy életet, egy élő sejtet sem. Nem, hogy élő sejtet, egy sejtalkotó részt sem. És nem, hogy egy sejtalkotó részt sem, hanem egy olyan fehérje molekulát sem, ami önmagát képes reprodukálni. Fehérje molekulát tudtak előállítani, de passzív fehérje molekulát, aminek semmi köze az élethez. De azt is csak olyan körülmények között, amit tudatos értelmi, hihetetlen, bonyolult kísérletezési összetevők és kémiai, fizikai viszonyok együtthatásából hozták ezt létre. Hol van ez még az élettől? Egy fűszál. Egyik tudós azt mondta, egy fűszál többet tud, mint mi, mert olyan hatásfokkal állítja elő a szervezetet,

0: az ember a szerves anyagot, amivel mi emberek a legkorszerűbb biológiai, kémiai üzemeinkkel nem tudjuk előállítani. A klorofil csodáját nem tudjuk megismételni. Szervetlen anyagokból nem tudunk szerves élő anyagot előállítani. A növény elő tudja állítani. Ha valami többlet van a fűszálban, mint bennünk. Ilyen érdekes kérdések ezek. Aztán ez a bizonyos Robert Gentrynek ez a könyve, nagyon nagy érdekességgel olvasták sokan mi is, amikor először kezünkbe került. Szolnai Károly le is fordította, megvan a magyar fordításban, nem került kiadása sajnos, de kéziratban megvan, akit esetleg érdekel, el lehet olvasni. A lényege az, hogy ez a Robert Gentry fizikus lévén szembesült azzal, hogy bárhol a Földön talált gránitokat, különféle, ugye a gránit az egyik legősibb kőzet, gránitokat, és ezekben a gránitokban, ugye itt van a könyve is különben, akit érdekel, bele lehet nézni, ilyen fényudvarokat talált, és nem tudta pontosan, hogy mi is ez, és vizsgálta, utánnézett, és komoly szakemberek segítségével megvizsgálták ezeket a fényudvarokat, és arra jöttek rá, hogy ezek rádióaktív anyagoknak a nyomai. Ráadásul olyan rádióaktív anyagok, amelyek úgynevezett anyaelemként voltak jelen, tehát nem bevitt, hanem ott született, és ott elhalt rádióaktív anyagoknak, és úgy jöttek létre ezek a fényudvarok, hogy a felezési idő arányában más és másfajta sugárzást bocsátott ki, és ennek arányában roncsolta a kőzetnek a szerkezetét, a kristály szerkezetét, és ezért ilyen nagyon érdekes gömböcskék jöttek létre, és aztán, amikor ezt elvágták, és megcsiszolták, akkor jöttek létre ezek, és millió számra a kőzetekben mindenhol ott van. Ez még nem lenne különösebben érdekes, de az volt az érdekes, sok-sok egy a különféle anyagnak, ugye ki tudták számolni ezeknek a fényudvaroknak a különféle gömböcskéknek az arányából, nagyságából, kiterjedéséből, bonyolult számítások, hogy milyen anyagok lehettek ezek. És egy csomó anyagot leír, polónium 214-218 például, amely közül az egyikre azt mondta, ha jól emlékszem, a 214-es polónium izotóp, amiről ír pontosan, nem vagyok szakember, nem tudom pontosan ezeket a megfogalmazásokat, de azt írja, hogy ennek az anyagnak a születésétől a megszűnéséig tartó idő körülbelül a másodperc 100 000 része alatt zajlott le. Ugye a Föld kialakulási elméletében azt állítják a hipotetikusan, hogy a Föld, amikor létrejött, akkor folyékony állapotban, fortyogó állapotban voltak a kőzetekben, a többek között a gránit is. Ha ez így van, ha így lett volna, akkor nem hagytak volna semmilyen nyomot ezek a fényút, ezek a rádióaktív anyagok, mert szétnyomódtak volna a hatásuk és az erejük, vagy formátlan lett volna. De mégis itt vannak, mégis nyomot hagytak, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy csak nem a teremtő újját érintettem meg, mert hiszen akkor pillanatszerűen kellett, hogy létrejöjjön a gránit. Ezt a könyvét, ennek a felismerését, ugye a könyv első fele a tényekről szól, amiket ő megvizsgált, a második fele pedig leveleket tartalmaz, itt van, vagy 100 levél, amit különféle fizikai kutatóintézeteknek küldött el, és kérte a véleményüket, a kritikájukat, a meglátásaikat, hogy véleményezzék ezeket az ismereteket, amiket ő felfedezett. Elismerték, hogy tényszerűek, de nem tudtak vele mit kezdeni, mert kilóg az evolúciós gondolkodásmódnak a eszméjéből. Nem fér bele. Érdekes módon ezeket az ismereteket nem tanítják. Különben nagyon sok ilyen ismeret van, ebből százával tudnék felsorolni dolgokat, például a Henry Morris a Kreacionizmus című könyvében, amit az amerikai nyugati világban, középiskolákban és egyetemeken tankönyvként tanítanak, amelyeket valahogy nem tanítanak az evolúció biológiában, vagy kémiában, fizikában, amikor ezekről szó van. Heckel, aki azt állította, hogy a halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök embrionális állapotát megismétli az ember embrionális állapotában, csalt. Már az ő korában kiderült, hogy hazudott, csalt, és megváltoztatta azoknak az élőlényeknek az embrióját, amelyeket ő próbált ábrázolni, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz, és ezért állította fel ezt a törvényt, hogy így néznek ki. Aztán ezt csak valakinek eszébe jutott, hogy nézzük meg azt, amit Heckel állított, és elővette azokat az embriókat, abban a korban, amikor ő mondta, hogy hasonlítanak egymásra, és ezt kapta. Ezek fotók. Ezek nem rajzok, mint a Heckel csinálta, ezek fotók. Hát nézzétek meg a nagy hasonlóságot. Rengeteg ilyen csalás van. Hekker az egyik eklatáns példa, aki ezt csalással érte. Már a korábban leleplezték, de nem nagyon akart ezzel szóbálni, és valami furcsa módon ezek az állításai a mai napig az úgynevezett biogenetikai alaptörvényként a tankönyvekben benne vannak. Miközben ezek a könyvek, amiket itt idézek, például a Kérdések a kezdethez, vagy más egyéb könyvekből is, kiderült, hogy már 50 évvel ezelőtt teljes bizonyossággal megcáfolták a Haeckel állítását. Ebben a könyvben Molnár István 150 oldalon keresztül 160 szakirodalomra hivatkozva minden alapvető kérdést felvet az egyetfejlődés és a törzsfejlődés kapcsolatáról, hogy van-e valami kapcsolata, ugye, ahogy a Haeckel állítja. Beszél a rendszertanról, a mutációkról, a végtagok kialakulásáról, a különféle problémakörökről, akit érdekel, bele lehet nézni, kiren úgy kijegyzeteltem. És tudjátok, az győzött meg többek között ennek a kérdésnek a végső konklúziójáról, amit ő zárásként ír a fejezet végén. Ez az írás többnyire kijelentő módban épült, és egy őszinte választás talán a csupasz kérdőmód használatára is kényszeríthetett volna, mert mondottuk, enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Feltárásuk akárcsak a tökéletesség elérése, ma egy koldus álma. Lefordítom, mert ez a könyv tele van ilyen kifejezésekkel. Gondolkodtam azért, hogy miért így írják ezeket a könyveket. Aztán én nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy ez a szakzsargon segíti azt, hogy a hétköznapi halandó ember ne tudja elolvasni, mert fárasztó a sok angol kifejezés, a latin kifejezés, de én lefordítottam, én sem értettem. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. Röviden és velősen magyarul ezt úgy mondanánk, nem tudunk róla semmit, és semmiféle tényszerű ismeret nincs erről a kérdésről. Ennek ellenére most nem hoztam be azt a biológiai könyvet, amiből még az én koromban is tanultunk, meg 10 évvel ezelőtt, meg 5 évvel ezelőtt is. Haeckel törvénye ott van benne, hogy biogenezis alaptörvénye létezik. Akkor ez mi? Hol a tudományosság? Hol a tudományos becsületesség? És ilyenkor kellett elgondolkodnom azon, hogy itt már nem erről van szó, hogy mi a tudomány, hanem itt valami tudatos, mintha valami szellem vagy eszme lenne, ami a valóság és a tényszerűség ellenében fordul. Ez nagyon elszomorított. Mutációk. Dobzhansky, egy lengyel származású amerikai tudós, körülbelül először 20 évig, utána még tovább, valami 30-40 éven keresztül Drosophila melanogaster nevezetű kis legyekkel, ilyen muslica legyekkel végzett kísérleteket, folyamatos UV-sugárzásnak tette ki őket, olyan sugárzásnak, ami a legintenzíven idézi elő azokat a mutációkat, amelyek maradandó genetikai változásokat hoznak létre a legyekben, és figyelte, mivel nagyon gyorsan szaporodnak ezek a legyek, sok ezer generációt le tudott futtatni, és mi volt a célja a kísérletnek, gondolom nem titok, az volt a célja, hogy egy olyan valóságot mutasson be, hogy átváltozik a faj egy másik fajjá. De az eredmény, tudjátok, mi lett? Pedig ennél nagyobb kísérletet nem végeztek erről. Lettek vak legyek, szőrös legyek, kiállószárnyú legyek, szaporodásképtelenek, nyomorultak, ilyenek, olyanok, amolyanok. De a Drosophila melanogaster az maradt, ami volt. És még döbbenetesebb dolgot fedeztek fel, nem tudom, hogy leírtam-e vagy nem. Nem, akkor elmondom a szavaimmal, felfedezték azt, hogy létezik egy úgynevezett reparációs mechanizmus. Vagyis azt jelenti, hogyha mondjuk ezeket a beteg legyeket, mondjuk egy beteg légy, ami mutálódott, kereszteződött, mert zárt rendszerben voltak egy egészséges légyel, és több generáción keresztül kereszteződött, akkor a harmadik, negyedik generációra ezek a mutációk, ezek a káros mutációk, mert szinte 99,99999, nem tudom mennyit mondjak százalékban, ezek mind káros mutációk, kezdtek meggyógyulni. Azt a sérült génszakaszt, ahol történt a mutáció, a különféle a másolás révén, amikor ugye másolódnak ezek a gének a szaporodáskor, kivágódtak, és az épp résszel pótolni kezdték, és létrejött egy úgynevezett reparációs mechanizmus. Tehát nemhogy a faj átalakult volna, hanem stabilizálódott, és kezdett gyógyulni. Eszembe jut például ugye a háromszoros, négyszeres, tudjátok, a harmadik, negyedik generáció, amiről a Biblia is beszél, hogy harmadik, negyedik ízig megverem. Hát elgondolkodtatom. Igen, ebben a könyvben olvassuk ezeket a mondatokat, amikor például egy egészséges légynek a arcát látjuk, hogy így mondjam, fejét, itt pedig egy torzultnak. A csernobili katasztrófa következtében rengeteg ember szenvedett mutációt, ártalmas mutációt, ilyen mutációk jelentek meg. Szinte nem ismerünk pozitív mutációt az emberi vagy magasabb rendű lények körében. Pedig a pozitív mutációkra épül a evolúciónak a tanítása és a úgynevezett alakulása, fejlődése. Nagyon érdekes dolog ez. Francis Crick az Élet mikéntje című könyvében leír egy statisztikai számítást, egy valószínűség számítást, amiben azt fogalmazza meg, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy kb. 200 aminósav hosszúságú fehérje, ami egy átlag fehérje hosszúság, mivel minden pozícióban éppen 20 féle aminósav lehet, az összes lehetséges variációt megkapjuk, ha a 20-at önmagával 200-szor megszorozzuk. Ezt egyszerűen így jelöljük 20-200-adik hatványon. És nagyjából megfelel 10-260-nak, vagyis egyes után 260 nullát kell írni. Ez a hatalmas szám emberi ésszel felfoghatatlan. Tudni, hogy egy fehérje így létrejöjjön. Összehasonlításképpen vegyük például a látható világegyetem összes elemi részecskéjének kisé pontatlanul fogalmazva összes atomjának a számát. Emlékezzünk, nem csak a tejútrendszer 10-11. Csillagának, hanem más galaxisok milliárdjainak atomjait is ide kell érteni. Ezt a számot 10-80-ra becsülik, ami semmiség a 10-260-hoz képest. Ráadásul nem számoltunk igazán nagy fehérje molekulával, ha ezt tettük volna, még elképzelhetetlenebb eredményt kaptunk volna. Ebből tudósok azt az eredményt vonják le, hogy ez lehetetlen. Ezt így lehet kimondani, hogy nincs ilyen. Ez képtelenség, hogy ilyen létrejöjjön. Mint ahogy mutatja is a vizsgálatok és a próbák és a kísérletek világa, nem tudjuk létrehozni. Képtelenség. Fred Hoyle, a neves asztrofizikus azt mondta, hogy a véletlenszerű keletkezés nagyjából úgy fest, mintha egy szeméttelepen átsöpörne egy hurikán, és ez alatt összerakna a szemétből egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet. Különben ezért mondják egyes tudósok, hogy mivel ennyire valószerűtlen az élet kialakulása, szinte a lehetetlen kategóriájába tartozik a tudományosság hátterén, ezért valahonnan kellett, hogy ide jöjjön, és ezért van az úgynevezett panspermia elmélet, hogy valahonnan a világűrből egy meteorban zárt védett körülmények között lehullott egy élő sejt, és akkor itt elindult az élet. Na de hát, ugye ilyeneket lehet mondani, én is mondhatom azt, hogy tegnap a Marson reggeliztem, de azért ezekkel valamit kellene kezdeni, valami tényszerűséggel, hogy ez tényleg megtörtént, vagy nem történt. Ezek elméletek. Conklin professzor azt mondja, hogy annak a valószínűsége, hogy az élet egy ilyen véletlen esemény által keletkezett, körülbelül akkora, mint amikor egy nyomda robbanásakor egy többkötetes szótár jön létre. Hát próbálták így humorral kifejezni ezeket, de valójában tényleg tragédia is az esemény. Majd látni fogjuk, hogy szerintem miért. A tény azt mutatja, hogy a szelekció mindig csak a meglévő genetikai állományból történik. Példák. Az angol ipari forradalom pillangóinak példája a természetes kiválasztódás során történő evolúció legfontosabb bizonyítékát képezi többek között. Pedig semmiféle fejlődésről nincs szó, hiszen új lepkefaj nem jött létre. Balra a fák és a rajtuk lévő lepkék ipari forradalom előtti, jobbra pedig az ipari forradalom utáni állapota látható. Csak az egyik világos kérgen, a másik sötét kérgen. Természetszerűleg, hogy egy világos kérgen lévő sötétebb lepkét mondjuk egy madár jobban megfog, és ezért esetleg csökkenhetett a számuk, vagy éppen akkor voltak életképesek, amikor szennyeződtek a fák ott azok a lepkék, amelyek sötétek voltak, mert a világosat vette észre. Egy színbeli változás és egy bizonyos szaporodási többlet lehetett az illető fajnál, attól függően, hogy milyen a háttér, de ettől nem lett más. A szelekció létezik valóban, ez nem kérdés, de ettől ez nem alakítja át a fajt, legalábbis erre semmiféle példát nem látunk. Mindig volt egy teremtett fajtípus, egy alfaj, például Darwin a pintyeket látta Galapagos szigetén, 21 féle vagy azt hiszem 22 féle, 21 féle pintyet talált, de mind pinty volt, csak az egyiknek a csőre ilyen, így állt a másiknak úgy, ilyen színe volt, ilyen életmódja, így fogta a zsákmányát, és ezek ebből válhattak le, és alfajokra tagozódhattak, de mind pinty maradt. A szelekció soha nem hoz létre újabb fajt. Erre semmilyen bizonyíték nincsen. A tengeri csillagot nem teszi hallá, a halat teknősbékává, a teknősbékát krokodillá, a krokodil pedig madárrá változtatni képtelen. Megfigyelték a kutyáknál például, hogy rengeteg mikroevolúció létezik a kutyáknál, például a felső sor róka, farkas, préri farkas, az alsó sor úszkár, sakál. És azt is megfigyelték, hogy ők egy szaporodási közösséget alkothatnak. Ritkán, de a róka kereszteződik a kutyával. És egészen elképesztő, speciális, úgynevezett alfajok jöhetnek létre, vagy változatok, varietás vagy subspecies, és egészen pici kis kutya, és egészen nagy kutya is lehet, persze fizikailag ők már nem tudnak szaporodni, csak mesterségesen, mert nem érik el egymást nemi szerveit, ugye? De mégis szaporodóképes közösség, potenciálisan lehetőség szerint. Van sok érdekesség, például az orrnak a hossza, az álcsontnak a hossza, illetve a koponyának a hossza, illetve a zsugorítottságánál megfigyelhető egy bizonyos mozdulás, amit bizonyos tenyésztéssel lehet elérni, de ettől az állat nem változik meg. Ezek valóban mikroevolúciók, ha úgy tetszik, vagy mikrogenetikai változások, de azt is megfigyelték, hogy ezeknek az állatoknak, hogyha szabadon engedjük őket, és szabadon szaporodhatnak és párosodhatnak, mindig egy ugyanolyan forma felé kezdenek elmozdulni. Egy ilyen farkas forma felé, egy ilyen őskutya forma felé. Például úszkár és farkas keresztezésének a német elnevezése Puvó, második generációjához tartozó kutyákat látunk, meglepő a sokféleségük, ugye? Egészen különleges formát alkotnak. Magyarul benne van a genetikai állományban a palotapincsi és a dándog. Ugyanúgy, mint az ember genetikai állományában, mert az ember is egy faj, vagy egy nemük szerinti csoport, ha úgy tetszik a Biblia szerint, a különféle színű bőr, a különféle mintázatú arc, a különféle alkatú nagyság, mind benne van. A teremtőnek az akarata, irányítása és csodája különleges módja révén aktualizálódnak, amikor egy-egy helyre, Himalájába vagy valahova elkerül egy ember, és ott például a hemoglobin tartalma a vérének egészen másképp viszonyul hozzá. De ha az ember például elmegy oda és ott kezd élni, először nagyon szenved a oxigénhiánytól, de szép lassan a szervezete kezd akklimatizálódni. A versenysportolók, amikor Mexikóba mentek, akkor előtte néhány héttel elmentek, és akklimatizálódtak, hogy jó teljesítményre legyenek képesek. Tervezettség és előrelátás mesterfokon, ezt tapasztaljuk. A Bibliának is van egy érdekes felszólítása, amiben arra bátorít bennünket, hogy kérdezzük meg az élőlényeket, nézzük meg a madarakat, a halakat, beszéljünk a földdel, és tanít bennünket. Egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. Hát gondoltam, hogy kérdezzük meg a méheket. Tervezettség? Társadalmi formák? Szorgalom? Épp egy méhésszel voltunk most kirándulni egy hétig külföldön. Napokon keresztül beszéltettem a méhekről. Hihetetlen. Hihetetlen csodákat mesélt. Hogy miket tudnak ezek a méhek? Elmesélték, hogy táncolják el a távolságot, az irányt, ahova el kell menni a többieknek, hogy tartanak fel, nem tudom, 35 fokos hőmérsékletet bent a kaptáron belül, a mínusz 20 fokos hidegben, hogy hogyan táplálkoznak, és nem akarom végsorolni azt a sok csodát, amit elmondott, és azt mondta, hogy szinte alig tudunk róluk valamit, és működnek. Darwin azt mondta, hogy teljességgel érthetetlen és értelmetlen számomra a pávának a tolla ez a szeme, mert enélkül is tudna szaporodni. Mi nem, hogy a pávának egy ilyen pávatól szemét nem tudjuk előállítani, hanem ennek egy sejtjének az alkotó részét sem tudjuk előállítani. A páva pedig könnyedén kifejleszti, lehullatja, évente megismétli. És csodálatosan szép. A Bibliának a mondata jut eszembe, ahol azt mondja az Úr Prédikátor könyve 3. fejezetében, minden szépen csinált az ő idejében. Kérdezzük meg a madarakat. Kérdezzük meg az egyszerű verebet, házi veréb. Vagy a másik fajtája, ugye, ami a vadon élő veléb fajta. Mezei veléb, igen. Bele van építve a lábába egy fogószerkezet. Amikor rárepül, talán így mutatok egy ilyen, igen, rárepül mondjuk egy drótra vagy egy faágra, akkor rárepül, és ahogy ráteszi a testsúlyát, abban a pillanatban egy fogószerkezet összehúzza a lábát, és itt a comb csontján van egy bizonyos ug alakú retesz, amiben egy ín, egy ilyen bunkóval, vagy egy kis kidudodás ellátott ín beakad, és megtartja szorítva. Minél jobban nehezedik rá, annál jobban szorítja. És ezért tudnak aludni a madarak a dróton. És amikor el akar repülni, semmi más nem csinál, mint kilöki magát, és abban a pillanatban kiugrik ez a kis szerkezet, és tud repülni. Ahhoz, hogy repüljön, a kulcscsontjánál a madaraknak, a verébnél is van egy lyukacska, ahol át van furva a kulcscsontja, és azon a lyukon a mellizma a vállához van kötve, egy kis innal kötve, és ezáltal tud repülni. A evolúció szerint a krokodil az őse, vagy a teknős béka az őse a madaraknak, ugye, mert a halak kétértőek, hüllők, madarak. Hát krokodilnál nincs ilyen. A krokodilnak a csontja velős csont, a madaraknak a csontja légzsákos csont. Egy madárnak olyan könnyű a súlya, hogy alig érezzük meg. A krokodilnak nem ilyen súlya. Hogyan lesz a velős csontból légzsákos csont? Hogyan lesz a lukacska ott kifúrta át, és kifűzte át, mint egy cérnát? Ha csak ezeket a néhány dolgokat nézzük, megdöbbenünk. Vagy nézzük meg például a kis csőrét. Tudjátok, ez a csőr olyan különleges anyagból áll, amit az ember nem tud előállítani. Ennek a szakadási hossza 32 kilométer, ami azt jelenti, hogyha az ebből az anyagból készítenének egy húzalt, és 32 kilométerre kifeszítenék, hogy megálljon, feszesen, nem szakadna el. Csak ezután. Az ember az ipari technológiában a legmagasabb rendű szakadási hosszú anyagot a repülőgépgyártásban érte el, 11 vagy 12 kilométeres szakadási hossz. A verébnek a csőre messze túl haladja. Mit tud ez a kis veréb? Honnan van ez? Ha mi nem tudjuk ezt létrehozni, ő honnan tudja létrehozni? Hát persze hallottam ilyen evolúciós meséket, hogy hát ő úgy gondolta, meg elhatározta, meg védekezett így, vagy ez igen, de hát itt nem lehet ilyen, mert ez csak véletlenszerűen alakulhatott ki. A szaporodásánál is nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg, ahogy kihullanak a hastollai, ahol pihesszerű tollak lesznek, hogy a tojásnak a hőmérsékletét pontosan úgy tartja meg, hogy érzi a kis kotló foltjával a tojásnak a hőmérsékletét, és egy fokon belül tartva meg tudja őrizni a tojás hőmérsékletét, hogy kikeljen. Ha ez nem működne, akkor nem lenne utóda a verébnek. Úgyhogy csodálatos kis lény ez a veréb, pedig egy egyszerű hétköznapi madár, és nagyon sok mindent lehetne még elmondani róla, de hát ugye feltehetjük a kérdést, ahogy ő felteszi nekünk. Kérdezd meg a madarakat, el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom? Hol van lekódolva az a folyamat, amitől mondjuk egy krokodilból, vagy egy kígyóból madár lesz? Ilyet nem ismerünk. Maradjunk a tudományosságnál. De ez a homoki lábastyúk talán mindenkit megdöbbent, 5 méteres kotlófoltot hoz létre, 9 hónapon keresztül költi ki a hím, a nőstény által lerakott tojásokat, ahogy hetente, két hetente rak le egy tojást, és ebben a hatalmas 5 méteres kotlófoltban először kiássa a homokot vagy a földet onnan, telerakja a gajakkal, levelekkel, megvárja az első esőt, amíg ráesik, utána betakarja, megállja, hogy ott hagyjon, ugye, mint a Back to Eden című filmben a kertművelésnél a mulcsozás. Ugye valahonnan tudta ez a madár. Ebbe a meleg közegbe rakja le, kikotorja a hím a gödröt, és a nőstény belerakja a tojást, majd visszakotorja. És a csőrében van egy úgynevezett kis termométer, egy kis hőmérő, amivel pontosan 34 fokon fél fok eltéréssel tartja a hőmérsékletet. Ha kezd melegedni a kotlódom, akkor lekaparja róla a homokot, hogy levegőt kapjon. Ha kezd hűlni, akkor ráteszi. 9 hónapon keresztül csinálja. És a saját szememmel láttam egy filmet erről, amikor kijönnek a kicsinyek, tudjátok mit csinálnak? Kibújnak a kotlódomból, és fut el be a bokorba. Nem beszéli meg az anyjával, meg az apjával, hogy majd így kell csinálnia neki is. És működik. honnan van ez a beépített információ, ez a kód, ez az ismeret, ez az intelligencia, ösztön, az anyag maga, önmaga fölé növő ismerettel látja el az anyagot. Hát akkor mi emberek a legmagasabb rendű intelligenciával ezt valahogy értenünk kellene, de nem értjük. Nem értjük, hogy képesek egyes madarak 20.000 kilométert lerepülni. Hogy pontosan meghatározott gram súlyúnak kell lenni, beleszámítva a viharok és ellenszélnek a energiatöbletét is, hogy el tudjon repülni odáig, de ha meg több lenne, akkor már nem tudna, mert a súlytöblet miatt több energiát fogyasztana. És a madarak valahogy ezt kikalkulálják. És sok ilyen csodát mesélhetnék. A Bibron szemfoltos béka, amikor ellenséggel találkozik egy hüllővel, hirtelen felemeli a farát, ott van a hátán ez a szemfolt, és úgy mutatja magát, mintha valami félelmetes állat lenne, pedig nincs tükre a fürdőszobájában, hogy megnézze, hogy ő kifejleszte ezt a szemfoltot és ezt a viselkedést, kikódolta bele. Ezek nem lehetnek véletlenek. Kérdezd meg a madarakat, a hüllőket, és ők elmondják néked, hogy mi az igazság. És nagyon-nagyon sok mindent lehetne még elmondani, talán érdekességként még ebből a könyvből egy egyszerű példa. Azt mondja Michael Behe, hogy azt fedezte fel a természetben, azért nevezte a Darwin fekete dobozának ezt a könyvet, mert azt mondta, hogy Darwin nem látott bele a sejtbe. Darwin csak a sejten felüli szinten tanulmányozta az élővilágot, de mi most már belátunk a sejtbe. Látjuk azt a hihetetlenül bonyolult folyamatrendszert, ami a sejtben van, és ő így fogalmazta meg, hogy tele a sejt olyan úgynevezett tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszerrel, amiről Darwin azt mondta, idézem, a fajok eredetében írta, ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Ezt mondta Darwin. Ezt jól figyeljük meg. Ő mondta, nem mi találtuk ki. Ha be lehetne bizonyítani, hogy létezik olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró egymást követő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne. Azt mondja Michael Behe, a sejten belül szinte minden folyamat tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszer. A véralvadás mechanizmusa. Az úgynevezett transportmechanizmusok, vagyis, hogy egy méreganyagot, amit a sejtünkben létrejön, hogy kivigyen a sejtből egy hihetetlenül bonyolult fehérjék százaiból, ezreiből álló biológiai rendszer, ami kiviszi a sejtből. Olyan ez például, mint hogy érzékeltessem egy példával, hogy mondjuk innen Bozsváról el kéne menni Budapestig egy teherautónyi rakományt, azt itt fel kell tenni a teherautóra, a teherautónak kell egy legyen kereke, benzin, kormánya, és nem tudom mi, út kell ahhoz, és egyebek. Ha ezek közül valamelyik nincs, akkor már nem lehet elvinni. Ez egy tovább nem egyszerűsített összetett rendszer, csak hogy érzékeljük, hogy miről beszélek. Mindegyiknek egyszerre kell meglenni, hogy működjön. Ha valamelyik nincs, az egész nem működik. És felfedezték, hogy rengeteg ilyen hiány lehet emberi testben, sejtben, hogyha például mondjuk egy gyermekben nem működik ez az úgynevezett transportmechanizmus, mert vannak ilyen gyerekek, akkor azok a gyerekek meg fognak halni. A sejtjeikben felhalmozódik a méreganyag, duzzadnak a sejtjeik a sok méregtől, és szétrobbannak tönkre. Elszorítják az egész szervezet, duzzadnak, és egyszerűen a szív és a légzés megáll, és meghal a gyermek. Ez egy tovább nem egyszerűsíthető összetett rendszer. Azt mondta, egy egyszerű egérfogó példájával szemléltetve, öt részét látjuk itt az egérfogónak, nem sorolom fel, ha valamelyik nincs, az egész egérfogó nem működik. És ebből következően azt mondja, hogy még sok példa lehetne, de most ezt nem mondom el, ez az ostoros egysejtnek a kis ostora. Azt mondja Michael Behe, Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt, annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva a Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtrendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Azt írja a könyvében, a biokémia elmúlt 4 évtizede feltárta a sejtek titkait. A sejtvizsgálatokra azon belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltása vezetnek. Tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudománytörténet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül. A belsejeket baktériumok okozzák, vagy a sugárzás kvantumok formájában bocsátódik ki. Hosszú évtizedek folyamatos erőfeszítéseivel fizettünk egy győzelemért. Jelentősége miatt arra számítottak, hogy a kutatólaboratóriumokban világszerte pezsgős dugók pukkannak. A tudomány a diadalanyomán tízezrek kiáltanak heurékát. És hogy egy ilyen óriási felismerés nem csak hangos tapsra és boldog készorításokra, hanem uram bocsá, akár egy szabad napra is okot ad. A pezsgős üvegek azonban zárva maradtak, és a tapsvihar is elmaradt. A sejt tökéletes összetettségét kíváncsi, ám zavart csend lengi körül. Ha a kérdés nyilvánosan kerül szóba, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a lélegzetvétel kissé nehézkessé válik. Bizalmas körben az emberek valamivel nyugodtabbak, sokan nyíltan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb csak a padlót bámulják, vagy fejüket csóválják, mielőtt a társalgást berekesztenék. Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen Keplerre megdöbbenő felfedezést? Vajon miért kezelik a megtervezettség felismerését intellektuális értelemben ennyire kesztyűs kézzel? A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalon az Isten felirat olvasható. Ahhoz, hogy az ember elismerje ezt a hatalmas tény, szerintem tény, tudom, hogy sokan vitatják, jó néhány ilyen filmet kiadott ez a társaság, ahol mind a bolygónkra nézve, az élővilágra nézve, a fizikai világra nézve számos érdekességet mondanak el, ami elgondolkodható, az informatika világára nézve. Egy egyszerű ábrát hagy idézek ebből a könyvből, a Kérdések a kezdethez című könyvben. Két egyszerű állítás. Valamikor felfogunk majd egy kódolt jelet, akkor bizonyosan tudni fogjuk, hogy létezik Földön kívüli intelligencia, mivel kódolt információ nem keletkezhet véletlenül. Hogy mire gondolunk? Tititá. Csak ennyi. Ha ez a jel jönne a világűrből, tititá. Bonyolult dolog? Végtelenül egyszerű. Tititá. Ha ez a tititá megjelenne valahonnan a világűrből egy konkrét jelként, azt mondanánk, intelligencia küldte. Tititá. Másik ábra. Minden sejtben lévő, exaktul kódolt információ sok könyvet töltene meg, mondhatnám, sok ezer könyvet töltene meg, de bizonyosan tudjuk, hogy az életet nem intelligencia teremtette. Mondtam, értitek a problémát? Ha a világűrből jönne egy tititá jel, azt mondanánk, hogy intelligencia. A sejt ilyen hihetetlenül bonyolult, mint amiről beszélünk. Az élővilág ennyire áttekinthetetlenül gazdag és bonyolult, és sugárzik belőle az intelligencia egy fűszálból. De nem Isten teremtette. Nem intelligencia hozta létre. Nem tervezettség, hanem vak véletlen hozta létre. Ami önmagától felépítette egy önmagát fölülnővő információt. Jeszenszky Ferenc, kedves fizikus barátom, aki a Magyar Tudományos Akadémiának volt a vezetője, vagy 20 éven keresztül a fizikai területen, azt írja, hogy az információ az nem anyag. Az információ az nem anyag, az több annál. Mert ahhoz, hogy leírom egy levélre, egy papírra azt, hogy egy verset, akkor a papír és a tinta az nem az információ, hanem az egy szellemi termék, ami rajta van. Ez a kódolt információ benne van a sejtünkben hihetetlenül bonyolult formában, ami kezet hoz létre, zenét hoz létre. De maga az anyag, az nem az információ, hanem fölötte van az intelligencia, az értelem. Mint olyan ez, mint amikor egy házat építenek, lehet ott tégla, malter, homok és kő, de a házattól nem fog felépülni, hanem a tervtől, a megtervezettségtől, az irányítottságtól fog felépülni egy tervrajz alapján. És ez a tervrajz, ez nem anyag, ez szellemi termék, ez egy gondolat, ez egy értelem. Ez intelligencia. És ez a meggyőződésem nekem, hogy ez az intelligencia pedig fölöttünk áll, tudnék, onnan tudjuk ezt, hogy olyan produktumai vannak, és olyan megnyilvánulásai, amit nem tudunk felülmúlni, nemhogy felülmúlni, alig tudjuk megérteni. Így írja a Biblia, ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Erő, bölcsesség és értelem. A Biblia szerint a teremtés oka és célja a szeretet. Adni akart nekünk az Isten valami olyasmit, ami nekünk nincs. A természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek messze felülmúlják a felfogó képességünket, erőnket, és a teljesítő képességünk határain túl van. Akár az érzékelés, akár a cselekvés terén. Ez egyszerűen arra kellene, hogy ösztönözne bennünket, hogy azt mondjuk, hogy akkor valami több van nálunk. Amit az értelem nélküli természet létrehozott, mondja Balázs Lajos csillagász, annak az értelemmel rendelkező ember a százezred részét sem képes felfogni. Ugye ezt tehetnénk kérdőjelbe is. Miért nem tudja felfogni? Miért mondja, gondolja azt? Itt voltunk a Füziradványi Parkban. Egyszer leléptem ennek az ágnak a kinyúló karját, valami 20-25 méter hosszan kinyúlik ott. Hihetetlen. És ez nem a vége. Látjátok még, milyen vastag ez a kar. Ez még megy tovább. Amikor gyerekeket szoktunk az iskolába büntetni, azt mondom, tartsd fel a karodat így. Hány percig tudja feltartani. 2 perc múlva már így áll a gyerek, már nem bírja tartani a karját, mert ez a fa meg itt 100 éveken keresztül itt tartja a karját. Micsoda erő feszül benne. Oda mentünk hozzá, ott voltatok, ugye? Megérintettük. Micsoda erő feszül benne. Alig tudtuk megmozdítani, hogy rengjen egy kicsit az a levél. Előrelátás, gondoskodás és szeretet is kiolvasható a természetből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását, sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ebből a fából egy részlet. Ott Gáborral voltunk, ugye? És beszéltünk épp erről, hogy hát 100 évek óta itt nedvedzik ez a fa. Most oda mentem hozzá, és vettem ebből a nedvről, és megszagoltam. Hát eléggé kellemetlen szagú volt. És ilyen furcsa barnás lé. És mondtuk, hogy hát méregtelen itt a fa. Nem tudom. És ott mellette volt egy levágott fa ág. Levágták, és nézzétek, nem vérzett el a fa, hanem él tovább, begyógyította a sebet. Tehát a természetbe és a testünkbe is bele van oltva a gyógyulás. Így írja Ellen White, így van a lelki birodalomban is. Mielőtt a bűn előidézte a nyomort, a teremtő gondoskodott előre orvosságról. Az ellenség megsebez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de ahol megjelenik a bűn, ott van a megváltó is. Érdekes, hogy a Biblia tud az evolúcióról, azt mondja a római levél első fejezetében, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mármint bizonyos emberekben, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, hanem saját okoskodásaiban hiába valókká lettek. És balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Hát kedves hallgatók, ezen a kérdés feszül mindegyikünk előtt, hogy melyiket hisszük el, melyiket fogadjuk el. Mindannyiunknak ezt a kérdést meg kell vizsgálnunk, és érdemes elgondolkodni, hogy állást foglaljunk, mert ez kihat az egész életünkre. Nekem személyes meggyőződésem, mint ahogy érzékeltétek, hogy teremtő hozta létre ezt a világot, csodálatos ez a világ, van célja és értelme, és intelligencia van a háttérben. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te a írásodban és a világon keresztül is, a természeten keresztül is kinyilatkoztatod számunkra, hogy ki vagy, hogy te vagy a mi teremtő Atyánk, te vagy a mi gondviselő Istenünk, aki megalkottad ezt a csodálatos világ mindenséget a csillag milliárdjaival együtt, és bennünket is, parányi embereket, és adtál nékünk értelmet, hogy felfoghatunk ebből valami keveset, de eleget ahhoz, hogy téged tudjunk csodálni és magasztalni. Köszönjük Istenünk a gondviselő szeretetedet és az értelmet, hogy adsz el igazidási lehetőséget arra, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk ebben a világban, hogy hihetünk a te igédnek, mert a te ígédnek a kijelentései olyan erőteljesek, hogy megállnak a mérlegen, a vizsgálódás mérlegén. Istenünk, könyörögve kérünk, add, hogy veled személyes, mély, teremtői kapcsolatunk lehessen, mint teremtmények. És imádkozunk azokért az emberekért és az egész világért, Istenünk, hogy bárcsak befogadhatnának téged, és ne utasítanának el, hogy értelmük legyen az életüknek. Mert aki az evolúció felfogását vallja, valahol az értelmetlenséget, a céltalanságot vallja. Istenünk, könyörgünk azért, hogy az életünknek legyen értelme és célja, és te légy az. Hiszen azért teremtettél bennünket, hogy szeress és boldoggá tégy, és mi szeretnénk ezt megköszönni, és elfogadni ezt a meghívást az örök hazába. Köszönjük, Istenünk, hogy ébrezgeted a gondolatainkat, és hát, hogy mindannyian személyesen gondoljuk át ezeket a kérdéseket, és hozzunk döntést, ami neked tetszik. Jézusunk nevében kértük. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.